0: hogy egy nagyon bonyolult, folyamatos harcról van szó, jó esetben erőszakmentes harcról, azért, hogy egy politikai közösségben a szabadság és az egyének egyenlő méltósága és szabadsága és ezen alapuló együttműködés fenntartható legyen, és ezt minden nap meg kell védeni, és minden nap meg kell érteni, hogy hogy működik, és ezt én azért szeretném hangsúlyozni, mert szerintem nagyon más következik abból, hogyha úgy értelmezzük a mai helyzetet, és a Népszabadság szerintem is elleni nagyon súlyos akciót, és még egyszer mondom, hogy szerintem itt most minden mindenkinek egyénileg át kell, senki nem mondhatja azt, hogy rajtam úgy sem múlik. Mindenkinek azt lehet és kell magát, rajtam múlik, tehát hogy ha annyit tud eljön, hogy tenni, hogy eljön a jövő szombati Népszabadság rendezvény, akkor oda jöjjön el, annyit, hogy megveszi a fedél nélkülnek ezt a számát, amit Éva említett, akkor azt tegye meg, ha annyit tud tenni, hogy olyan gazdag ember, hogy el tud kezdeni gondolkozni új lap létrehozásán, akár a Népszabadság szerkesztővel is tárgyalva, akkor azt tegye, mit tud ő tenni, de hogy, tehát, hogy ha az a helyzetértékelés, hogy hát van ez a rettenetesen ez most itt nem jött szóba, de ez is gyakran szóba jön, van ez a rettenetesen elmaradott kelet-európai ország, amit a történelme többé-kevésbé, inkább többé, mint kevésbé szól ez a pesszimista olvasat, arra determinál, és szerintem egyébként elcsépelten közhelyes olvasat, és végig gondolatot olvasat, nem mint hogyha nem lenne valami alap benne, de szerintem mégis végig gondolatlan, hogy arra determinálja ezt az országot, ezt a térséget, itt Közép-Európában, Kelet-Európában a történelem, hogy itt tényleg itt semmi termékeny dolog ne igazán tudjon létrejönni, ne igazán tudjon megmaradni, ha létrejön, mint a rendszerváltás körül, akkor az csak a szabadság illúziója legyen, aminek akkor nem láttuk, de muszáj volt összeomlani. Ebből más következik egy ilyen helyzetértékelésből, és hogyha azt mondjuk, hogy itt akkor újabb lépés, demokrácia megszűnt, kész, most már szólásszabadság sincs, sajtószabadság sincs, ugyan beszélünk itt a tilos rádióban, ugyan akkor megyünk tüntetni, amikor akarunk, de ezek mind megszűntek, akkor ugye tényleg a Koffer utánnyúlás, meg a ironikus létezés valami szűk magánterekben, ez marad. Na most, ha nem ezt gondoljuk, hanem arra, és tényleg ez gondolati munkát jelent, és nem abból való kiindulást, hogy mi vagyunk a csupa Nobel-díj előtt, hanem hogy abból való kiindulást, hogy kurvára nem értjük, hogy mi van, és nagyon kéne dolgozni, hogy megértsük, hogy értelmezni tudjuk, ha abból indulunk ki, hogy nem, ez is valamilyen módon még, amikor tényleg akkor tüntetünk, amikor akarunk, amikor tényleg még mindig elég sok fórumon tudunk szabadon beszélni, beleértve a válogatás nélküli szidalmazását a kormánynak és a miniszterelnöknek, meg bárkinek, és még mindig nincs senki börtönben, lekopogom, remélem nem is lesz, és nem ez a mérce, de hogy ezt megérteni valahogy, hogy ez akkor micsoda? Ez valamilyen módon szerintem egy demokráciának a működése, amihez most nyilván ehhez mindenféle minősítő jelzőket már hozzá kell tenni, hogy ez most milyen demokrácia és mennyire korlátozott, ami Magyarországon jelenleg van, de szerintem azt még mindig túlzás állítani, hogyha egy fantáziával politizáló politikai ellenzék indulni tudna a következő választásokon, akkor nulla esély lenne a választások megnyerésére. Lehet, hogy nem túlzás ezt állítani, szóval minden esetre szerintem ebből nagyon-nagyon sok minden következik ebből a két eltörő opcióból, a sajtószabadsággal és a szólásszabadsággal kapcsolatos teendők kapcsán is. És szerintem a második opcióról van szó, hogy a demokrácia az mindenütt egy veszélyben lévő dolog. Folyamatosan. Egyszer egy amerikai barátomnak mondom, és akkor is befejezem el rögtön ezt a monológot, ez kicsit ilyen slam poeci-szerűek lettek bizonyos részei, hogy mondom egyszer egy amerikai barátomnak, Éva ismeri a Monroe Price-nak, New York Media Guys-nak, mondom neki, hogy hát igen, hogy Amerikában, hát ott azért ugye azt úgy alapnak lehet venni, hogy van szólásszabadság és sajtószabadság, mondtam, de hát ez pedig régebben azt mondom, értem, hogy nem jön. Rám nézett, hogy nem lehet alapnak venni. Mondom, nem. Azt mondja, nem. És akkor ő mondta azt, amit most én előbb mondtam hozzá, hogy minden nap sok ember és sok szervezet dolgozik érte. Tehát ott sem alap. Na most akkor itt sem alap, és itt nagyobb baj van, tehát kb. Úgy lehet talán mondani, hogy a demokrácia ez egy emberi test, ami megbetegedhet. Na most Magyarországon most így eléggé átjárta mindenféle vírus, és akkor most valahogy helyre kéne jönni. De hogy az, hogy azért hogy lehet dolgozni, szerintem ezt kell kitalálni, és mondom, itt szerintem ez a lényeg, hogy mindenkinek azon gondolkodni, hogy ő maga személy szerint mit tud tenni, és nagyon fontos bírálni természetesen elsősorban is a hatalmon lévőket, mindig minden helyzetben, de az nem elég.
1: Hát igen, végülis nyilván minden csak viszonyítás kérdése, mert mondjuk Fehér Oroszországhoz képest meg egész jól állunk, meg mit tudom én, tehát és még Észak-Koreához képest meg különösen jól állunk, pedig ott is van közszolgálati tévé, ahol nagyon kritikusan állnak fel a csúnya amerikaiak ellen. De ebben inkább az az ijesztő, hogy pontosan azok az emberek, akik 25-6-7 évvel ezelőtt nagyon harcoltak az ellen, hogy egy elnyomó rendszer most végre lehúzza a rólóját, és utána ezek a fiatal emberek próbáltak érvényesülni, és hát most gyakorlatilag saját magukat rúgták tökön, tehát, vagy hát rúgtak öngolt, mert ez van most. Szerintem az a legnagyobb gáz benne, hogy sok millió ember van Magyarországon, aki azt gondolja, hogy ez így rendben van, tehát hogy ez itt tök normális, így kell lenni, szavazzunk, küldjük el a migránsokat, akik ugye nagyon veszélyesek ránk. Na de tényleg térjünk vissza a médiát, vagy hát végre kezdjünk el beszélni az utolsó 10 percben a médiatörvényről, amiről úgy igazából eredendően beszélnünk kellett volna, hogy de tényleg nagyon tömören és röviden, miért volt jó az az első bizonyos médiatörvény, amit egyébként főleg a közösség médiumok kapcsán nagyon sok helyen a külföldön is egekben magasztaltak, hogy az bizony egy követendő példa, és mi az, ami 2010-ben ebből elveszett, és mi az, ami megszűnt ebben? És miért volt jó az előző törvény?
0: Mondjam ezt én?
2: Hát mondjad! Szerintem inkább.
0: Jó.
1: Mondd ezt te!
0: Hát szerintem az volt a viszonylagosan értékes dolog benne, ahhoz kapcsolom, amit Éva mondott így a önmérséklet, és mindketten mondhatjuk aztán az önmérséklet elsorvadásáról. Tehát, hogy akkor a rendszer, amikor csináltuk azt a törvényt, 6 éven át, 90 és 95 vége között, akkor hát egy ilyen ugyan puhuló diktatúra, de mégis egy ilyen diktatúra után ott a önkorlátozása, a hatalom önkorlátozásának, a mérsékletének a szükségessége, hát az egy ilyen komolyan vett közös tudás volt. És ez a törvénybe beépíthető volt. Tehát ott akkor sikerült úgy megcsinálni a törvényt. Most ez külön történet, hogy az első kormány, az MDF kormány idején végül is az MDF kormány ebben nem ment bele, tehát tulajdonképpen ezt az önkorlátozást nem volt képes is hajlandó egy ponton túl a törvényben elfogadni. A második kormány, az MSZP-SZDSZ koalíciónak minden problematikussággal együtt, ugyan megvolt a kétharmados többség és csinálatot volna egyedül médiatörvényt, képes volt arra az önkorlátozásra, az SZDSZ akkori még erősen meglévő elkötelezettsége, és az MSZP-nek az elemzést úgy lehet ugye összefogni, az MSZP-nek meg volt egy demokrácia deficitje, amit akartak mutatni, hogy ők vannak annyira elközelezettek a demokratikus önkorlátozás, hatalmi önkorlátozás iránt. És akkor, tehát így sikerült beletenni a törvénybe azt a garanciát, amit említettem, ami egy nemzetközileg is erős garancia, hogy akármilyen kicsi egy parlamentben az ellenzék, a közszolgálati médiát és a frekvenciák elosztását, meg általában a médiapiacot felügyelő testületek tagjainak a felét az ellenzék jelölhette. A probléma az volt, és valóban annak én külön nagyon örülök, és így a 8 éves képviselői munkám, ha megérte ott azt végig küzdeni, tényleg ilyen nagyjából ilyen éjjel-nappali módon, akkor annak az egyik olyan gyümölcse, aminek nagyon örülök és büszke vagyok, hogy tudtam a tilos rádiósokkal és más közösségi rádiósokkal együtt dolgozni, mint parlamenti képviselő, és aztán a Timár János barátommal is, aki meg aztán később az Országos Rádiótévétestületre szól, és hogy akkor bele tudtam tenni a médiatörvénybe azt, hogy a közösségi médiának Magyarországon olyan terre legyen, amilyen volt. Jellemző, hogy az első körben az lett volna ennek a kategóriának a neve, hogy korlátozott vételkörzetű műsorszolgáltatás, amikor én fideszes parlamenti képviselőként még ellenzékben voltam, és amikor kormányzati pozícióból tudtam a tárgyalásokat befolyásolni, akkor azt tudtam mondani, hogy nem korlátozott vételkörzetű, miért lenne korlátozott, egyenrangú. És ezért úgy neveztük, hogy nem gyerességi érdekelt műsorszolgáltatás, ami, és akkor én gyorsan befejezem, kevés az idő, hogy a Ami nagyon alávágott a törvénynek, az az volt, hogy én ugye akkor az SZDSZ képviselő voltam, és az SZDSZ képviseltem, és az összes többi párt, négy jobboldali párt, ellenzéki párt volt a parlamentben, és az MSZP, mint nagykormánypárt, mind az öten egy ponton azt akarták, hogy ezekbe a médiatestületekbe ugyan az ellenzék jelölhette a tagok felét, de minden egyes párt közvetlenül jelölhessen valakit. És akkor ezt én első körben meg tudtam akadályozni, amikor én vezettem a tárgyalásokat, második körben, amikor ez mármint az SZDSZ részéről, második körben, amikor ez kiszélesedett, akkor már nem tudtam meghatározni, nem rajtam múlt. Azért nem álltam föl a tárgyalóasztaltól akkor, mert azt akartam, hogy többek között a közösségi médiával kapcsolatos paragrafusokat tudjam befolyásolni, és azt sikerült is, meg más dolgokat is, de minden esetre ez lett a baj, és ebből alakult ki az a helyzet, hogy egy csomó párt, megint csak az önmérséklet ott már nem érvényesült, itt volt tulajdonképpen ez egy töréspontnak is tekinthető, először sérült az önmérséklet azzal, hogy a pártok azt mondták, kivéve az általam, amíg én képviseltem a tárgyalásokon az SZDSZ-t, hogy azt akarjuk, hogy a mi emberünk ott legyen. Lényegében ezt mondták, és egy ilyen jegyzőkönyv nélküli zárt tárgyaláson, ilyen összekacsont, kacsintós, ilyen rossz hangulatú stílusú tárgyaláson, teljesen rosszul voltam az egésztől. És akkor a második sérülés az önmérsékletnek meg az volt, amikor ez bekerült a törvénybe, és akkor a pártok jelentős része nem olyan embereket küldött a médiatestületre, mint az SZDSZ Tímár Jánost, aki tényleg semmi más nem érdekelte, mint az, hogy legyen egy korrekt médiarendszer az országban, hanem olyat, hogy aki majd itt a pártnak az érdekét tolja. Hát, de a politikus is lehet elkötelezett. Szerintem az is nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy egy demokráciában szükség van olyan választó ott népképviselőkre, más szóval politikusokra, akik a közjót szem előtt tartva próbálják a közügyekben jó megoldásokat találni. De szóval, hogy olyan emberek kerültek be a testületekbe, akik aztán tényleg, hát így nem a közérdek, hanem akár ilyen korrupt ügyletek intézése, és akkor ezzel az egész így alásodott, és ez tulajdonképpen elfelejtette, ez sokakat arra vezetett, hogy tulajdonképpen szem elől tévesztették azt az ezzel együtt is nagyon fontos garanciát, hogy a törvény egyszerűen egy nagyon erős féket tett a bármikori kormány többség akarata elé. Tehát az benne volt, hogy lehetett kusztustalan korrupt megegyezéseket összehozni, így a ellenzéki meg a kormánypárti jelölésű emberek között, de az nem volt benne, hogy egy kormány, bármilyen politikai színezetű kormány azt mondja, hogy na én most így le akarom támadni az egész média térképet, ahogy az Éva leírta, és akkor én, mert beleütközött a falba. Lehet, hogy azt tudta csinálni, hogy figyelj, hát de én most itt szeretném a nem tudom mit megcsinálni, de akkor azt kell mondani, hogy cserébe adok valamit, az se szép, de attól, abból nem alakul ki egy egyeduralom.
2: Uh-huh. Igen, de azért ezt most utólag látjuk ilyen szépnek.
0: Én nem szépnek mondtam, ez nagyon nagy baj, ami történt ezzel az átpolitizáltsággal.
2: Ott nagyon durva dolgok történtek, és ilyen korrupciós helyzetek, és a frekvencia kiosztások körül, tehát emlékezz, hogy amikor a Majtényi László le is mondott végül az ORTT vezetéséről, mert egyszerűen nem tudta megakadályozni azt, hogy a pártok által delegált ORTT tagok egyszerűen...
1: Nyomják azt, amit akarnak.
2: Igen, tehát hogy egészen elképesztő döntések születtek akkor ott, és természetesen ahhoz képest, hogy most mi van, ahhoz képest az maga volt a... Hát azért a paradicsom nem, mert nagyon sok
0: kritikával én sem mondtam, hogy paradicsom volt.
2: Hogy igazából az van, és az egész Európára nagyon, vagy Kelet-Európára nagyon jellemző, hogy a kelet-európai médiapiacok a rendszerváltások után, tehát Bulgáriában, Romániában, Magyarországon nagyon átpolitizáltak, és ez a pártpolitika kezébe kerültek. Tehát, hogy hogy a médiában a különböző pártoknak, ellenzéknek és kormánypártnak befolyása van, és egymás között osztják le, ez mindenhol nagyon jellemző lett. Tehát, hogy először ugye egyszerűen azért, mert nem voltak olyan független, illetve aki meg volt, ugye a TV3 története, azokat meg egyszerűen kirakták. Tehát ugye azért Magyarországon ennek hosszú és régi története van azzal kapcsolatban, már mint a rendszerváltás utáni történetben is, hogy a politikai pártok, akár ellenzéki, akár kormánypárti pozícióban, hogyan próbálják uralni a médiapiacot, és ennek egy ilyen még durvább megoldása az, ami aztán a 2010-es, tehát azért a Orbán kormánynak emlékszünk, az első törvénycsomagja az a médiatörvény volt. Tehát, hogy azért az egy nagyon gyors, tehát az már benne volt tehát az volt a politikai akarat, hogy a médiapiac átalakítása, formára szabása, a médiahatóság teljes átalakítása, 9 évre való bebetonozása a tagoknak, tehát hogy azért ez nagyon ki volt találva, mert ez olyan fontos volt a Fidesz számára, hogy a média kezébe legyen, tehát úgy egyszerűen ő tudja diktálni, és ehhez voltak ezek az eszközök kitalálva, az MTI, amiről már beszéltünk, tehát itt azért ez egy nagyon alaposan átgondolt dolog volt.
1: Hát meg utána ugye azok a tisztogatások, amelyek utána az MTV-en.
2: Persze, igen.
0: Bocsánat, csak annyit hadd hangsúlyozzak, tehát hogy én nem mondtam azt, hogy paradicsomi vagy ideális helyzet lett volna, azt állítottam, és ezt tartom, hogy a mindenkori választott többségi hatalommal szemben egy olyan komoly féket tett oda az a törvény, ami 2010 után átszakadt ez a fék, és ez az átszakadás tette lehetővé az letámadást, aminek a Népszabadság megszüntetése is egy lépése, és csak ahhoz kapcsolom még azt, amit mondtam, hogy mondom azt, hogy a függetlenség, tehát hogy ugye, ha mi most itt elkezdhetnénk egy új médiatörvényt csinálni, akkor valahogy ki kéne találnunk, de ez most messzire vezet, és nincs már rá idő, egy másik alkalommal, hogy is lehet, és nyilván most már 25 év alatt megváltozott, vagy 20 év alatt a első médiatörvény elfogadás után nagyon megváltozott a technológiai helyzet, mi lehet a funkció egy médiatestületnek, ugye van az a szakmai álláspont, hogy nincs szükség egy ilyen médiapiacot felügyelő testületre, ebben én nem vagyok biztos, de szóval, hogy még egyszer mondom, szerintem azt is, hogy milyen típusú függetlenség és milyen kontextuális függőségek rendszere az, ami megfelelő működéseket eredményezhet, ezen szerintem kell tovább gondolkoznunk.
1: Tényleg pár percünk van hátra, azt el tudjátok, csak tényleg ilyen, nagyon ilyen rövid felsorolás pontszerűen mondani, hogy mik voltak azok a számottevő különbségek vagy veszteségek, amelyek az új médiatörvényben már nem voltak benne a régiből, tehát hogy mitől lett ez annyira rosszabb? Csak tényleg nagy vonalakban.
2: Hát ugye egyrészt fogták, összevonták az egész közszolgálatot, és mindent egy nagy kalapba betettek, és így beleöntötték a pénzt, ami előtte sem volt jó, de azóta pedig teljesen, tehát hogy még csak feladatra sincsenek ki az a pénzek, teljesen ellenőrizhetetlen, hogy sok 10 milliárd forint, és nem tudom most éppen mennyinél tartunk, 80 milliárd az hogyan is kikölti el. Közben a média tanács és a média hatóságot teljesen átalakították, ahelyett, hogy valóban ugye egy szerencsésebb helyzetben ugye jelöltek helyett a pártok által delegált személyek helyett, tulajdonképpen azt szerint, hogy kizárólag a Fidesz jelöltei kerültek a média tanácsi pozícióba, tehát ők döntenek mindenről, ott egyetlen egy ember sincsen, akit ne a Fidesz jelölt volna. Ezek az emberek 9 évig ülnek ott, tehát az azt jelenti, hogy 2 kormányzati ciklus plusz 1 év, tehát a teljes bebetonozás, és a semmi még újra választhatóak is, ami azért a függetlenségnek egy nagyon fontos záloga szokott lenni, hogy valaki nem, vagy legfeljebb egyszer újra választható. Mert ugye az újraválasztás kedvéért az emberek elég sokfajta dologba belemennek. Ha nem újra választhatók, ezek sokkal függetlenebb.
1: Hát, szoktak épülni az autópályák, az iskolák és egyéb
2: mindenek. Aztán a törvény az teljesen a versenyjogi szabályokat teljesen mellőzte. Tehát tulajdonképpen az, hogy milyen fajta koncentráció jöhet létre egy kézbe, teljesen szabályozatlanul hagyta, ilyen adhok döntésekre bízva és egy ilyen teljesen bizonytalan, képlékeny helyzetbe hozva ezzel a médiapiacot. Nem tudom, hogy mi volt még. Ugye volt az, hogy a közösségi médiákat...
1: Hát, hogy ott összemondták, hogy a különböző vallási rádiókkal és az egyéb, tehát ilyen Mária rádió és Láncid rádió típusú egyébként kvázi funkcionálisan gazdasági rádióként működő.
2: És ugye, tehát hogy ez a médiatörvény egyik része, és volt egy másik médiatörvény, ami meg ilyen tartalmi szabályokat tartalmazott, hogy sokszínűnek kell lennie, meg mindenkinek kiegyensúlyozottnak kell lennie, meg borzasztó ilyen restriktív szabályok kerültek bele, mindenkinek híradót szolgáltatni, szóval egy ilyen egészen elképesztő szabályozás volt.
1: Ezt ismerjük mi is a tilos rádióban, amióta híreket szolgáltatunk.
2: És hogy emellé még került egy olyan az oknyomozó újságírásnak, hogy mikor lehet, milyen módon megszegni a szabályokat annak érdekében, hogy valaki vagy ilyen tehát az oknyomozás során hozzáférjen információkhoz, ez később az Alkotmánybíróságon meg lett támadva, és ez volt az egyetlen pontja tulajdonképpen, amit az Alkotmánybíróság elfogadott, hogy ott módosítani kellett a törvény, de az alkotmánybírósági beadványokat, amiket még annó mi is a TASZ-szal beadtunk, meg még nagyon sok szervezet, ugye átalakították az Alkotmánybíróságot, és az Alkotmánybíróság indoklás nélkül egyszerűen kidobta az összes, ugye a új eljárási szabályok miatt az összes addigi beadványt kidobta, és nem lehetett újra beadni, tehát tulajdonképpen az alkotmánybíróság felülvizsgálata sem történt meg a médiatörvénynek. Tehát a tartalmi része az egy ilyen európai szabályok, ugye ezek az európai kvóták, tehát a tartalomszabályozásban is elképesztő az a törvény, tehát nagyon sok eleme van, szervezeti elem, közszolgálati elem, tartalmi szabályok, amik mind-mind-mind egy jelentős visszalépésre jelentettek még a 96-os törvényhez képest is.
0: Én azt teszem csak hozzá, illetve szeretném kiemelni, hogy ahhoz is kapcsolatban, amiről előbb beszéltem, tehát hogy így ugye a törvénynek most nagyon leegyszerűsítve, és így nem jogászok számára, és tehát hogy ez egy nagyon terjedelmes törvény, az előző is, meg a mostani is, és hogy két része van, az egyik arról szól, hogy milyen személyek, testületek fogják értelmezni az összes többi paragrafust. És ilyen értelemben bizonyos szempontból szerintem az a legfontosabb része, ami arról szól, hogy azok a személyek hogy vannak kiválasztva, és hogyan működhetnek, milyen összeférhetetlenségekkel, mert ők fogják értelmezni. Tehát lehet a többi része baromi jó, de az, ami felint értelmezik, akik értelmezik, az el van rontva, akkor... És akkor ebben a tekintetben pedig ugye történt, ami történt, hogy a média tanácsot ugye teljes egészében kiválasztotta magának a kormány. Egyébként egy olyan bizonyos értelemben figyelemre méltó megoldással, hogy azt mondván, hogy kétharmad kell valamilyen módon a kiválasztáshoz, de bocs, ezt nekünk most ez a kétharmad megvan. Tehát, hogy itt igen, és akkor innentől kezdve ez is egy ilyen önmérséklet felszámolás irányába megy, hát hogy aztán az a kétharmados szabály ott megmarad-e, ez hosszú távon lehet, hogy érdekessé válhat egy ponton, hogyha az ott marad, mert nem lesz olyan kétharmad esetleg, ami azt ki tudja venni, akkor az valamiféle kompromisszumkényszert fog jelenteni, bár ugye az is belettéve a törvénybe, hogyha nincs megegyezés, akkor meghosszabbodik a tagoknak a megbízatása, tehát nagyon ki van ez találva. Szóval én ezt szeretném kiemelni, mint bajt.
1: Ezen a ponton sajnos be kell fejeznünk be, szerintem még nagyon-nagyon-nagyon sok órát tudnánk itt ülni. Még egy utolsó ilyen nagyon-nagyon rövid befejező kérdés. Ezt már sokszor sokan mondták, meg mondtuk azt, amikor ilyen különböző dolgok történtek, hogy na ennél már nem lehet rosszabb, és akkor aztán tényleg jött ez a nagy pofára és is a Népszabadsággal. Szóval lesz ez még így sem? Ez még rosszabb volt? Tehát van még hova rosszabb?
2: Szerintem van lejjebb, igen. Mindig.
0: Hát sajnos valószínűleg van lejjebb. Szerint én még itt akkor a végén is azt hangsúlyoznám, hogy mindenkin múlik, és mindenki mondhatja magának, és fontos is mondja, hogy rajtam múlik, és hogy ne abból induljunk ki, amit egy amerikai barátom ilyen demokrataként mondott, hogy az, ami bajunk, hogy azt gondoljuk, hogy ők, a republikánusok úgy mondta, hogy we think they are stupid, they are not. We think the law is with us, it is not. Vagyis, hogy mi azt gondoljuk, hogy ők hülyék, nem azok. Mi azt gondoljuk, hogy a jog velünk van, nincs velünk. Tehát, hogy ez szerintem röviden annyit jelent, hogy nézzük meg azt, hogy mi mit tudunk csinálni, és mellette zárójelben mondhatjuk a sok tényleg indokolt súlyos kritikát arról, amit a jelenlegi kormány csinál.
1: Nagyon szépen köszönöm, illetve neked még adós vagyok, majd a civil, az alakuló civil szervezetről találunk, akkor majd alkalmazkodás szabadságügyben is beszélgetünk. Hát nagyon szépen köszönöm Silvan Évának és Molnár Péternek, hogy eljöttetek hozzánk. Folytatódik a szólásszabadság tematikus nap, illetve még egy gyors programajánlót azért szeretnék beiktatni, mert hogy ez témába illik, holnap délután 3-tól lesz a Szlovák kapcsolat című műsor, akinek a vendége Huncsik Péter lesz, aki pszichiáter, író és kisebbségügyi szakértő, szakember. Őt eredendően azért hívtam el a műsorba, mert ugye most lett volna Václav Havel 80 éves, másfél héttel ezelőtt, és Péter volt Václav Havelnek a kisebbségügyi szakértője, úgyhogy ezekről a dolgok, tehát róla szerettünk volna beszélgetni. Hát azóta most történt egymás, úgyhogy nyilván vele is érinteni fogjuk a népszabadság, illetve a média szabadság, és ugye eleve a szabadság témáját. Köszönöm szépen, hallgassátok tovább a Tilost, és nektek még egyszer köszönöm, sziasztok!
2: Köszönöm,
0: köszönjük szépen, köszönjük!
2: Hello!
0: Figyelem,
3: figyelem! Szabad Európa, figyelem! A Szabad Magyar Rádió beszél. Figyelem, figyelem!
4: Az utolsó Szabad Magyar Rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
3: Kell utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
5: Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
6: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap. Nem baj, kivágjuk.
7: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és a tematikus napot, a hétfői tematikus napot a sajtószabadságról. A kora reggeli órák dinamikus radikalizmusa után egy kis délekbúvárkodás volt, és most az elmúlt percekben egy Fleetwood Mac-számot hallhattatok. És bemutatom két, most már kicsit más hangvételű vendégünket, Széki Jánost és Závoda Pált, akik tökéletesen egy korosztályt képviselnek, és tökéletesen megegyeznek abba, hogy fegyverük a toll és az írás, és innentől kezdve viszont nagyon sok mindenben különböznek. János a saját jogán röntgenezi és elemzi a világ és a társadalom történéseit és eseményeit, és ad egészen hátborzongató diagnózist, míg Pali pedig decens módon hátradől, és a figuráin, az alakjain keresztül láttatja velünk a történetet, és mi magunk hozzuk meg azokat a hasonló ítéleteket és gondolatokat, amit János Schwarzenfels az arcunkba mond. És aztán abban is megegyeznek, hogy mind a ketten megélték a létező szocializmust és az ottani úgynevezett sajtószabadságot és népi demokráciát, majd megélték a diktatúra foszladozó, enyhülő, lazuló bilincseit és a egyre színesebb médiavilágot és a úgy tűnt, hogy az beköszöntött sajtószabadságot, és hát aztán az azóta levő történeteket, amikről gondolom este 10-ig tudnánk beszélgetni. Most mégis egy kicsit bele rondítok a dologba, és először János szólítanám meg azzal, és mesélj nekünk valamit a híres nagy példaképekről, francia, vagy esetleg az amerikai sajtószabadságról, demokráciákról, amikor őket szoktuk példaképpen citálni, rájuk hivatkozunk, amikor ott van valami gáz, akkor szoktuk mondani, na ugye, hát ugye náluk is. Valójában ugye Alexis Tocqueville-től kezdtük el megismerni, hogy hogy is működik az amerikai demokrácia, akinek a sajtóról és a sajtószabadságról is meglepően előrelátó gondolatai voltak abban tulajdonképpen Petőfi korában, amikor még se demokrácia, se sajtószabadság igazából a világ túlnyomó többségén csak álomként maximum volt elképzelhető. Ugyanakkor például olvasgatom a, és bocsánat a hosszú bevezetőért, de az így jogos, olvasgatom a Freedom House-nak, vagy a Riporterek határok nélkül, ezek olyan szervezetek, amik rendszeresen letesztelik, leszkenelik a sajtóhelyzetét a világba, és kegyetlen számokkal méltatják és szertifikálják az eredményeket. Hogy ezekben az eredményekben gyakran például Magyarország jóval előbb van, mint az Egyesült Államok, amitől én így csak elcsodálkoztam, hogy hogy is van ez?
8: Üdvözlöm a hallgatókat, ez most nem a sznobok órája, mint vendég vagyok. Köszönöm szépen a meghívást. Hát mondok egy példát. Na, a sajtószabadság az egy gyönyörű szép elv, és az egy amerikai Egyesült Államokban találták föl és vezették be először olyan viszonyok között, amikor a médiának nem létezett más formája, mint a sajtó, tehát a papírra nyomtatott szöveg. Ezt viszonylag könnyű, és hát ez a függetlenségi harcnak az eszköze volt, ezért az alkotmányba belefoglalták, hogy semmiféle módon nem szabad korlátozni a sajtót, illetve nem lehet olyan törvényt hozni, ami a sajtó szabadságát korlátozza. Ez egy nagyon szép dolog. A valóság az nem egészen ez. Illetve pontosabban történtek olyan események, meg volt olyan fejlődés, ami a 18. század végi sajtószabadság fogalmat hát revideálta. Tudni kell azt, hogy az audiovizuális média cenzúráját, ami ugye nem a print sajtó, azt az Amerikai Egyesült Államokban találták fel és vezették be, tehát a hollywoodi filmgyártást olyan kőkemény cenzúra szabályokkal szorították keretek közé ennek a filmgyártásnak a hőskorában, mit tudom én, hogy vásznon fekete nem csókolhatott meg fehért, és fordítva, egyebekről nem is beszélve, hogy hát azt hát borzongó háttal néznénk, hogyha...
7: Egyébként ezek kodifikált szabályok voltak,
8: igen,
7: csak úgy
8: ez a Hays Code informálisan volt. Ez a szakmának, tehát az iparágnak egy kódexe volt, amit be kellett tartani, különben büntetéseket kaptak. És gyakorlatilag a további tehát a későbbi, tehát a tévének a szabályozása, ez ebből nőtt ki, hát értelem szerint a filmekre kezdetben ugyanez vonatkozott, Amerikában ugye nagyon, tehát rögtön a II. Világháború után robbanásszerűen kezdett terjedni a tévézés, akkor még ez a kódex nagyon is érvényben volt. Másrészt ugye a hírszolgáltatás, az pedig ottan tudomásul vették, hogy ez egy nagyon egészen másképpen hat, mint a nyomtatott sajtó, tehát másfajta kommunikáció, és az is meglehetősen óvatos volt sokáig, bár ezt a vietnami háború idején ezt elkezdték lazítani, tehát akkor azért sokkal keményebb politikai állásfoglalások is voltak. Nagy országos tévéhálózatoknak a híradóiban.
7: Ezt úgy kell érteni, hogy ott is van, vagy volt kemény médiatörvény, vagy ennek van
8: hát
7: más
8: egy olyan, hogy a médiatörvény olyan nem volt, de volt például egy olyan szabály, amit véglegesen csak 2011-ben töröltek el, bár régen már megvétózta maga idejében, hogy például a rádió műsorokban az első magyar média törvény, 96-os média törvénynek a fétisének megfelelően kiegyensúlyozottan kell megjelenniük a véleményeknek, ezt hívták méltányossági doktrínának. És hát nem kérték olyan rettentő keményen számon, de ez egy elv volt, hogyha van egy vélemény, akkor lehetőleg legyen egy ellenvélemény is, függetlenül attól, hogy az a rádióállomás milyen irányzat. Hát ezen
7: az eddigekben az előtt, hogy a média és a sajtószabályozása, mondjuk az USA-ban viszonylag koherens elvek alapján történt. Gondolom, hogy a sajtószabadságnak ma is vannak bizonyos korlátok. Ahogy Európában például viszonylag konszenzus van arról, hogy holokauszt tagadással nem foglalkozik a sajtó, és ilyenben nem megy bele, és egyáltalán nem kerüli ezt a témát. Az Egyesült Államokban úgy tudom, hogy ilyen elképzelhetetlen lenne, hogy egy ilyen tematika tiltott legyen.
8: Ez elképzelhetetlen, tehát mindenki azt ír, amit akar. Ez az egyik fele a dolognak, viszont ennek megvan a böjtje, hogy más jogszabályok alapján kőkemény büntetőjogi, vagy polgári jogi, vagy nem tudom, tehát persze az angol száz jogban mások az alapfogalmak, tehát bírósági procedúrák indíthatók a megfelelő újságírók ellen. Erre volt példa, tehát ez egy elég nevezetes ügy volt 2002-2005-ben, az úgynevezett Plamegate. Ugye Magyarországon akármi van, újságírót azért nem csuktak börtönbe, Amerikában bizony börtönbe csuktak újságírót, mert egészen pontosan a bíróság, ha jól emlékszem, a bíróság megsértése miatt, ami Amerikában egy sokkal tágabb fogalom, ugyanis nem volt hajlandó a New York Timesnak egy újságíró nője kiadni a forrását egy bizonyos titkos szolgálati összefüggési ügyben, és leülte azt a 12 hetet a börtönben, amit kiróttak rá, aztán valahogy sikerült kihozni.
7: És hogyha kicsit közelebb megyünk már a saját házunk tájához, akkor szintén érlik meglepetést az ember. Például, hogyha visszatérek ezekbe a rangsorolásokba, azt hiszem ez a riporterek határok nélkül általában minden szervezet többféle aspektusban vizsgálja a sajtószabadság jelenét és valóságát, például a jogi hátterét, a jogi szabályzását, a politikai hátterét, és nagyon nagy hangsúlyol a gazdasági befolyásolás lehetőségét, vagy a gazdasági hátterét a politikai újságírásnak, illetve a sajtónak. És például a 2010-es években mi egész jó helyen álltunk a rangsorba, azóta sajnos mint több tucat helyezéssel visszacsúsztunk. Ellenben még mindig vannak a környezetünkben, vagy még nálunk is rosszabb helyen olyan ország, mint Spanyolország, vagy Európában néhány ország, ott, vagy Olaszország például. Mit követnek ők el, amiért a sajtó helyzete ott ilyen gyalázatosnak tűnik?
8: Ebben nem vagyok annyira járatos. Emlékezeteim szerint Berlusconi óta hát nagyjából az játszódik le, mint nálunk, tehát hogy a politikai hatalom összefonódik a média tulajdonlással, és ennek rettenetes következményei vannak, és hát nagyon nehéz jogilag fellépni, nehéz volt jogilag fellépni például Berlusconi ellen, mert egyrészt ővé volt a médiának a legbefolyásosabb darabja, másrészt ővé volt az igazságszolgáltatás, és hát ez duplán neki kedvezett. Én láttam egyszer egy filmet, egy olasz filmet erről, ahol hát szabályos az újságírós, szabályos szabadságharcot vívtak az ott meg nem nevezett főnök ellen. Politikai főnök ellen.
7: Pali, hozzád fordulok, bocsánat, hogy Paliznak van két keresztnév, vagy a György és a Pál, amit képtelenség úgy mondani, hogy és ön György, valahogy lehetett, és nem lehet az, hogy ön kedves Závoda Pál. Tehát, Pali, nyilván egyébként bármikor szóljál bele, hiszen ezek nem
9: Závoda.
7: Závoda, persze, igen.
9: Beleszóltam.
7: Lehet egymással vitatkozni és kijavítani, vagy a gondolatot megosztani. Szóval ahogy a te történetedet, illetve jelenetedet bevezettem, te más módon közelíted meg. Te a figurákon és a hőseiden keresztül meséled el a közelmúlt furcsaságait, történéseit, orkoly rettenetes dolgait, és aztán mi meg csak ott ülünk bambán és olvassuk, és ugyanakkor az a kép azért messze kialakult bennem, hogy hát nem vagy túl nagy véleménnyel rólunk, magunkról, a társadalomról, a manipulálható tömegekről, és például azzal, hogy szinte láttam a párhuzamot, hiszen a legutolsó könyved az egész döbbenetes, a címét, a piaci nap, amely ugye hát megmutatja azt a tömeget, azt az arctalan tömeget, aminek a könyveidben mégis hangokat kap, és egyéniségek lesznek olykor, még szerethető egyéniségek is, akik rettenetes dolgokra képesek úgy, hogyha manipulálják őket, ha beleviszik őket dolgokba. És per pillanat, amikor sajtóról, sajtószabadságról, elfolytásról, manipulációról beszélünk, akkor folyton ez a könyv jut eszembe, amit írtál nemrég.
9: Hát érdekes, hogy mire rezonál az embernek a éveken keresztül dédelgetett története, amennyiben hát egy ilyen elég elborzasztó történetet lehet dédelgetni, de hát az ember íróként...
7: Bocsát, hadd mondjam én, hogy mi a történet, hogy ne neked kelljen elmondani, te inkább fontosabb dolgokat mondjál. Tehát a második világháborút követően, amikor már azt hittük, hogy fölélegzett a világ, akkor néhány helyen az országban szabályosan zsidó pogromok voltak. És az egyik ilyen szörnyű dolog az 1946-ban történt, tehát már jóval egy évvel a háború vége után. És Kiskunmadarason. A könyvedben ugyan nem hangzik el.
9: Kunmadaras.
7: Vagy Kunmadarason nem hangzik el a madaras
9: név. Hát nálam Kunvadasnak hívják.
7: Kunvadasnak hívják, de hát abszolút tudjuk, hogy miről van szó.
9: Igen.
7: És bocsánat, ennyi volt a bevezetőm.
9: Hát igen, ez én mit tudom én, 25 éve, vagy mikor, még a kulákpörés könyvemhez gyűjtöttem anyagot, és olvastam helytörténetet, helyi sajtót, akkor találkoztam ezzel a régi újságokban. Azóta írtak róla, és történészek földolgozták. Én gondoltam, hogy egyszer lesz még vele dolgom, mert nem tudtam én ezt megemészteni, tehát ez valahogy nekem ottan beakadt. Tehát ez valami olyasmi, amit te most céloztál arra, hogy egy ilyen állandó jellemzője, vagy jellegzetessége, drága népünknek, magyarázni meg lehet millióféleképpen, de akkor se értem, hogy miért van, hogy hiába van vége háborúnak, hiába fordulnak rendszerek, hiába diktálnak éppen mások és mást, mégis van a mélyben egy elég masszív és tulajdonképpen megfordíthatatlan, megválthatatlan hát egy mélységes mélykút, egy sötétség, egy olyan előítélettömeg, egy olyan fölvilágosulatlanság, egy olyan középkoriasság, és ennek különféle válfajai, akár modernebbek is, amelyik iszonyú nehézzé teszi a tisztánlátást. Borzasztó nehézzé teszi azt, hogy világosan ismerjék fel emberek, akár a saját érdekeiket.
7: Ugye ott az történt, hogy a vidéki lakosság volt a legnagyobb áldozat a holokausznak, és azon a környéken Karcagra összegyűjtötték a karcagi gettóba a környék faluiból, településeiből a zsidó lakosságot, és aztán többféle hát megsemmisítő helyre vitték, és akik Auschwitzba kerültek, sajnos nem is éltek szinte egyáltalán túl. Akik máshová mentek, azok viszonylag nagyobb eséllyel, és ők aztán, akik visszakerültek végül a faluba, azzal szembesültek, hogy széthorták mindenüket, beköltöztek a házaikba, bútoraikat elvitték, a bundájukba jártak, és hát ez hozta tulajdonképpen, hogy mernek ezek itt újra, és aztán, amikor megpróbálták visszaszerezni a saját dolgaikat, azzal követték el a nagy hibát, és idézőjelben.
9: Hát ez az egyik ok, a másik ok az pedig az, hogy különféle politikai célok érdekében bármikor lehetett nyúlni az antiszemita kártyához, sőt nem csak ahhoz, hanem ahhoz is, hogy a vérvádnak a középkorias formáit előhozzák, köszönjük szépen a teját, és 46-ban felnőtt emberek között lehetett sikerrel terjeszteni ilyen babonákat, ilyen szörnyűségeket, hogy mit tudom én, a holokauszt után, vagy hát amikor hazakerültek, akkor a zsinagógákat újra kell szentelni, és ahhoz, ahhoz keresztény gyerekek vérére van szükség.
7: Szóval a vérvád, igen.
9: Újságok írtak meg ilyesmiket. Persze néhol találgatva, néhol leleplezve ezeket, de hát az a nép megvitte a híreket vidéken.
7: Volt olyan korszakod, vagy el tudsz képzelni olyat, hogy például ezt a könyvet megírod, de az íróasztalnak? Mert hogy nem lehet leírni mindent, amit szeretnél? Vagy egy író mindenképpen valahogy leírja, és legfeljebb átfogalmazza úgy, hogy megjelenhessen?
9: Hát meg kiakadályozna meg abban engem, hogy azt írja, amit akarok. Egyrészt, vagy például azt kérdezi, vannak-e öncenzúrális megfontolások, meggondolások, mert én szoktam olyan szereplők hangján megszólalni, vagy beszéltetem el beszélőimet, amely hangoknak a hát mondjuk amúgy elborzasztanak engem ugye a civil életben, vagy ha találkozom ilyen eszmékkel, akkor az ember vagy vitatkozik vele, vagy elborzad, vagy nem tudom. Én pedig hát használom időnként, megszólaltatok figurákat. Szoktak kérdezni tőlem, hogy nem szokták a szélsőbusok használni ezeket a szövegeket, amelyek az én könyveimben megjelennek. Például ilyen megfontolásból gyakorolhatnék öncenzúrát, vagy erre gondolsz? Vagy pedig,
7: ez egy nagyon jó mondat, hiszen az azt jelenti, hogy akkor a te szempontodból sajtószabadság van, tehát a gondolataid, mondataid azok olyanok, amilyenek.
9: Írói, alkotói szabadság mindenképpen van. Egyrészt azért, mert a kiadók, hál' Istennek, nem függnek. Közvetlen módon legalábbis, hát állami döntésektől. Magánkézben van a könyvkiadás és a könyvkereskedelem, és soha semmelyik könyvkiadó még, hát nem nagyon hallottam róla, te hallottál ilyesmit, hogy azt megkérték volna, hogy politikai okokból itt szóval te tompítsd a hangodat bármelyik művedben?
8: Tőlem nem, meg íróktól nem, ilyenről nem hallottam, olyanról hallottam, ezt a saját könyvemben benne is van az eset, hogy egy amerikai könyv fordítását figyelmeztetés nélkül megcenzúrázták Magyarországon, ez 2005-ben volt, azt hiszem, a Viszkis Rablóról című amerikai, Viszkis Rablóról szóló amerikai könyvnek a magyar fordítását, azt eléggé ivartalanították.
7: János, te elég jól látod a magyar sajtó helyzetét, hiszen naponta benne működsz és élsz, hogy múlt héten már felmerült bennem a gondolat, hogy ugye nyilvánvalóan egy amerikai társadalom könnyen eltart olyan lapokat is, amit úgymondott kevesen olvasnak, vagy szubkulturális tartalmú, vagy valami nehezebb, nem észthető dolog. Ugyanígy filmek és a kultúra sokféle területén ez igaz. A Magyarországon teljesen megszoktuk, és sajnos a politikai berendezkedésünk az első pillanattól kezdve az én legalábbis meglátásom szerint súlyosan hibásabb, hogy kialakult ez a mai finanszírozási rendszer, hogy tulajdonképpen a pártok, de leginkább az éppen aktuálisan kormányjelenlő párt vagy pártkoalíció tartja lélegeztetőgépen a sajtót. Hogy csinálják ezt olyan országban, amikor a populáció tekintve, súlyát tekintve hasonló nagyságrendű, mit tudom, Dániában, Norvégiában, Hollandiában, Portugáliában, stb. Hogy tudják elkerülni ezt a fajta egyértelmű és világos kormánybefolyást, aki tulajdonképpen nem mond semmit, csak egész egyszerűen kinyitja a csapot, vagy elzárja, vagy átirányítja?
8: Hogy Portugáliában hogyan, azt nem tudom. Két, ugye egy lapnak a bevétele, akár online, akár nyomtatott, vagy a kettő együtt, kétféle forrásból származik. Az egyik az eladások, eladott példány vagy fizetős online, a másik pedig a hirdetések. Na most, ahol több a pénz, tehát magasabb az átlagos jövedelem, ottan az emberek boldogabban vesznek, vagy szívesebben vesznek bármilyen formában lapot, vagy fizetnek érte. Én emlékszem arra az időszakra, és ez nem is volt olyan túlságosan régen, amikor például Magyarországon viszonylag könnyen el lehetett indítani egy lapot, vagy egy ilyen pártvörköt, tehát ezek a ilyen ajándékkal járó, ilyen hetente, két hetente megjelenő ilyen hobbi dolgok, mert most nem üzlet, nem akarok itt üzleti titkokat mondani, de volt olyan, amiben, aminek, mit tudom én, volt, elindult, és akkor volt, mit tudom én, 100 000 meg 120 000 vevője. És abból úgy meg lehetett, nagyon is jövedelmező volt a kiadónak. Ez az egyik része. A másik az, hogy a napilapok, azok, és általában a hírlapok egy-két kivétellel, mint például az És ahol szinte teljesen fizetős az online, vagy a Heti Válasz, ahol nagy rész fizetős az online, tehát valami pénzt oda kell adni, borzadnak az ingyen, tehát az ingyen online változat fizetőssé tételétől, akár ugyanaz van benne, mint alapban, akár nem, Ennél fogva az emberek a nyomtatott változatot sem veszik szívesen, mert mi a csodának fizessenek azért, amit ingyen is meg lehet kapni. Ingyen hozzáférni a más emberek munkával és tőke befektetéssel előállított termékéhez, az alanyi jog, mert ugye demokrácia van, és hogy gondolják, hogy megfosztanak minket attól az élvezeti értéktől. Ez a másik, tehát... És ennek is van indoka, mert szintén az, hogy az embereknek kevés a pénzük, tehát hogyha halvés a pénzük, tehát hogyha lehet valamiért nem pénzt kiadni, akkor nem adnak ki érte pénzt. A harmadik

0: nincs piacról jövő piaci értékű hirdetés, akkor ki vannak szolgáltatva az állam áll hirdetéseinek, és hát ez gyakorlatilag a sajtószabadság vége. Most hogy honnan van ez a különbség Magyarország és Szlovákia között? Csak annyit akarok mondani, hogy a legnagyobb példányszámú szlovák, pontosabban napilapnak, a Pravdának, ami hát a enyhén ficóista, annak a példányszáma abszolút számban, tehát nem a lakossághoz viszonyított arányban nagyobb, mint a Népszabadságé volt, amíg be nem szüntették. A második legnagyobbnak, a SME-nek, ami nem annyira, tehát az ottan voltak bizonyos problémák megvásárlása körül, annak meg a példányszáma sokkal nagyobb abszolút számban, mint a magyar nemzeti, a magyarországi második helyezetté. Honnan van ez a... És még jönnek nekik, és még négyszer annyi hirdetést is kapnak. Honnan? Ja, és az online változatuk az fizetős. Van egy ilyen koncern, vagy nem is tudom, kartel, vagy mi a csuda, amit úgy hívnak, hogy Piano. Tehát valaki elő lehet fizetni az összes politikai lapra egybe. És emberek előfizetnek rájuk online. Honnan van a különbség? Az egyik az, hogy az embereknek valamivel több a pénzük, mint Magyarországon, tehát valamivel magasabbak az átlagbérek. Ez, hogy mennyire számottevő ez a különbség, az egy kérdés, de élesen, tehát határ. A másik az, hogy ugye bejön, vannak reklámok, sokkal több hirdetés van, ahová én például írok, Szlovákiában a Paraméter, Dunaszerda helyen tömve van ilyen különféle helyi érdekű meg egyéb hirdetésekkel. Ez egy portál. A harmadik dolog az, hogy azért magasabbak a fizetések, és főleg azért van több reklám, mert a piacgazdaság nincsen elölve. Magyarországon egészen egyszerűen a különféle állami fizetésből és járadékokból élők érdekei mindig előbbre valók voltak a piacról élők érdekeivel szemben. Azt a gondolkodás, hogy hát azért legyen valami piac, és ne adóztassák betegre a vállalkozásokat, umbuldálják meg a piacot, ahol nincsen
1: hogy
0: verseny.
1: Illusztráljam, amit mondtál, hogy ugye Szlovákiában mennyivel jobb a helyzet, és most igen, ahogy a műsorban utoljára még egyszer előveszem mondjuk a riporterek a határok nélkül legutolsó elemzését 2016-ban, hogy hogy áll a sajtó helyzetét, a sajtó munkások helyzete. Természetesen, és most már ezt egészen közhelyszerűen mondja az ember, hogy az Észak-Jörvág, Norvégia, Svédország, Izland, stb. Torony magasan vezetik a mezőnyt, aztán valahol Svájc, Németország is ilyenek. És Franciaország például valahol a 40. helyen van, Románia a 49., Magyarország a 67., de Szlovákia a 12., az egészen élbolyba minősítik.
2: De ebben a modellben, amit te most elmondtál, János, az online sajtó fizetős verzióban. Én hallottam arról, hogy akik ezeket a legnagyobb újságokat előfizetik, vagy portálokat, ott lehet abban a csomagban kérni például folyóiratokat, kulturális lapokat.
0: Hát aki csatlakozik hozzá.
2: És akkor amelyik esetleg veszteségesebb, vagy annyira nem kattintanak, de minthogy benne van ebben a csomagban, ez tulajdonképpen egy kicsit keresztfinanszírozásképpen is működhet, és pláne. Mondjuk például megment egy ilyen dolog, kulturális lapokat, folyóiratokat, és nincs annak kitéve, így mondom, mint a magyar folyóiratok, amik mindig is a kormányzat jogsától és a belátástól fügtek. NK-ot mennyire foglalta el most éppen a Fidesz, vagy mennyire nem, és tradicionálisan mennyire nem kapnak a folyóiratok, vagy mennyire nem, ettől függ, hát ez borzalmas. Hát hogy lehet a piaci szférába bevezetni mondjuk kulturális lapokat?
0: Hát, ez egy nagyon jó példa.
2: Ez egy jó modell lehetne, csak akarom kérdezni, ha te ismered, hogy ez vajon tényleg így van-e, vagy ez egy terv, vagy hogy mennyire működik ez Szlovákiában?
0: Én úgy tudom, hogy az csatlakozik a Piánóhoz, aki

0: akar, a napi lapok, tehát a politikai napi lapok egységesen úgy döntöttek, hogy csatlakoznak. Ott van. Ez is egy különbség, az, hogy ott van egy ilyen masszív szakmai egység politikai nézeteltérésektől függetlenül, tehát a szakmának van egy bizonyos önérzete. Most arra emlékszem, hogy amikor meg elfogadták a magyar médiatörvényt, akkor kik csatlakoztak hozzá, és hányan volt az, és meg a Magyar Narancs, az akkor még létező hírszerző, a Népszabadság, ugye a Ringyének a habozása után mégiscsak megjelent egy üres, illetve tiltakozó első oldallal, és slussz. Ha ilyen törvényt hoztak volna Szlovákiában, akkor ottan a sajtó elkezd sztrájkolni, kivonul az utcára egységesen minden, mert hát van egy bizonyos szakmai összetartás meg önérzet, ez is hozzájárul. Csak azt akarom mondani, hogy sajtószabadság nincsen ott, ahol nincs piaci szabadság, függetlenül attól, hogy azt éppen a mindenkori kormányzat folytogatja-e, vagy a magában a magát szabadnak szerető sajtóban bélyegzik vérengző neoliberalizmusnak. Ez nem, hát nem azt mondom, hogy Szlovákia egy paradicsom, csak éppen annyival nagyobb a piaci szabadság, hogy a sajtószabadság eltartható. Más kérdés, hogy mondom, hogy ott is voltak nagyon súlyos beavatkozások, de végül is ki lehet védeni.
1: Pali, amikor sokszor tanultuk az iskolában, mi magunk észrevettük, hogy egy irodalmi alkotás, amelyik a középkort énekli meg, vagy valamilyen történelmi kor jellegzetességeit, hogy valójában üzenete van a mai kor számára. Igaziból vegyük észre, hogy az a szereplő, az a király, vagy valami tulajdonképpen bele is lehet helyezni a maiba. Ugyanúgy, amikor a te könyveidet olvastuk, vagy a hőseidet, akkor persze folyton a mai kor konnotációja jut az ember eszébe. Konkrétan például a egy piaci nap tömegével, a manipulált tömeggel nekem simán abban a pillanatban eszembe jutott, amikor a sajtó és a média által nem több mint egy fél éven keresztül megdolgozott magyar néptől kérdeztek egy ostoba dolgot, hogy hát igen, ez a tökéletes manipuláció. A mai, és tulajdonképpen hát eléggé szárnyaló és hektikus idők, ezek majd egy 30-40 év múlva levő závadapálnak adnak muníciót, vagy neked is?
2: Hát ez mindig egy nehéz kérdés, hogy az ember hozzányúl egy témához, vagy egy gondolatkör, persze, hát engem is az érdekel, itt élek, tehát ami titeket is, meg ami fölháborít, meg ami nem tudok, amitől nem tudok eltekinteni, de mégis, hogy tematikusan az ember itt elkezdjen ezzel foglalkozni, magyarán szóval egy kortárs időben játszódó regényt írjon, ha egyáltalán van története. Hát én ilyen történetmondó féle író vagyok, és nekem mindig valahogy történelmi időkben nyúlnak vissza, és úgy beszélek máról, hogy a történet az mégis történelmi időkből való. Általában ezek nálam ilyen 20. századi történetek, és persze, hogy lehetne, és törtem is a fejemet azon, lehet azt választani, amit Ingo Schulze, német kolléga, egész elképedve kérdezte tőlem, hogy te miért írsz olyan korokban játszódó regényt, amikor nem értél és nem ismered, én csak arról tudnék írni, amiben benne voltam, és ő valóban azt írja, hogy aztán következő időszak íróit majd hogy fogja megihletni ez a mostani kor. Ezt nem tudom, mindig nehezebb, nekem legalábbis mindig nehezebb, hogy nagyon közel van, és nagyon karnyújtásnyira van még tőlünk. Egyrészt az ember azt gondolja, hogy hát hogy folyton is, mintha ugyanazokat a tanulságot ismételnénk, mit tudom én, 5 éve, 10 éve, 15 éve, és gondolj bele, hogy milyen szörnyű visszagondolni arra, hogy úgy szólalok meg, mint a tegnapi újság, vagy az 5 évvel ezelőtti újság, és akkor hogy írsz ebből regényt, és hogyan?
0: Hát ha szabad beleszólnom, ugye Pali említette, hogy ez a vérvádak annak idején megjelent, 45 után megjelentek az újságokban. Most milyen volt az a sajtó? Szabad volt? Elvileg igen, szabad volt, csak az volt a probléma, hogy minden újság pártlap volt. Kiosztották az újságokat, meg a papírt, meg mindenfélét a pártok között, és hát amelyik párt speciál antiszemita volt, mint az MKP vagy a Parasztpárt, az olyanokat írt az újságjában. Ezért veszélyes az, hogy minden, akik úgy képzelik a sajtószabadságot, hogy minden pártnak legyen meg a saját újságja, nem az élet veszélyes. Mm-hmm. Az nem demokrácia.
2: Hát igen, és ez a regény például azzal kezdődik, hogy különféle ilyesfajta újságokban megjelenő vérvád meséket a rikkancsokon keresztül bemutatja, és hát utána persze jött a pártállam, és akkor ezek mind belettek szüntetve, nem is volt aztán
0: akkor is
2: semmiféle.
0: Pártlapok voltak, csak már nem
2: csak
0: volt
2: már
0: több
2: egy
0: párt.
2: Pártlap, és már nem volt szó, nem hogy vérvádról nem volt szó, hanem zsidókról se egyáltalán. Úgyhogy ez persze hát ilyen tanulságokkal jár egy mai olvasó számára, mint ahogy azt nagyon értem, hogy te neked miért jut eszedbe korunk, hogy lehet meghűíteni. Egyébként hogy lehet meghűíteni akár a suttogó propaganda, akár a mikor, melyik korban mi volt a megfelelő kommunikációs eszköz, csatorna, eljutottak pillanatokat, eljutottak a legtébolyítóbb eszmék, és volt rá fogékonyság. Valahogy mondom, ez speciál még az internet korában is, mintha változatlan volna, hogy nem tudod, tehát nem tudod kimozdítani. Tehát ezt lehet azt mondani, hogy jaj, de jó, mert nem lett érvényes a népszavazás a kvóta ügyben, de hát azért az a három, és nem tudom, hány millió, 3 milliónál mennyivel több ember, hát mégiscsak ezt a tévolyt megszavazta, az valami rettenetesen nagy szám.
0: Ez egy viszonylag állandó szám, igen, tehát ennyien igen, szavaznak a Fideszre és a Jobbikra együtt minden létező választáson körül, úgyhogy...
2: Jó, lehet itt
1: ugyanakkor visszatérve magára a magyarországi sajtóügyekre és sajtószabadságra, most már csak van magunkkal foglalkozva, akkor János, tulajdonképpen szerinted a recept viszonylag egyszerű lenne, szabad piacgazdaság, minél kevesebb állami befolyástól mentes, és itt néhány normális szabályzóval elengedett piacgazdaság, és a hirdetési piacnak a racionalizálása és tisztességes ütevése?
0: Ha én ezt mondom, akkor rögtön nekem jönnek, hogy én a piacvas törvényeit és farkas törvényeit és nem tudom milyen vérengző törvényeit akarom behozni, és hát megbukott a neoliberalizmus, és akkor mi lesz? És akkor a szegények azok nagyon szegények lesznek, nem úgy, mint most, ugye, amikor én kicsit szabadabbat, éppen csak annyival, annyira szabadot, mint a térségben általános, tehát ahol nem a jövedelem meg több mint a felét vonják el az emberektől, hanem mondjuk 40%-át, ami elég lenne ahhoz, hogy a vállalkozások egy kicsit jobban működjenek, meg az embereknek a jövedelme is több legyen, és többen hirdessenek, amihez persze az kéne, hogy már ne nyúlja le az összes piaci szegmenst maga a kormány a különféle strómannok és barátok útján. Hát nem tudom, hogy már nem késő-e.
2: Hát meg közszolgálati média. Hát,
0: én abban nem bízom, de... tehát az egy nagyon szép dolog, de az akkor jó, ha megvan a hagyománya, megvan a kultúrája, megvan a szakmai önérzete az egész médiában.
2: Okay, az lehet, hogy gyönge, de az, hogy egyértelműen egy pártpropaganda az egész, és irdatlan összegeket erre költenek, és ezt nem ellenőrizzük, ez azért, és hagyjuk, hát ez azért nem mindegy, hogy így van, vagy nem
0: így van. Hát visszatérve az elejéhez, ugye beszéltünk a kiegyensúlyozottságról. 2010 előtt az volt az eszmény, hogy a közszolgálati média legyen kiegyensúlyozott, a ellenzéknek és a kormány oldalnak legyen nagyjából egyenlő megszólalási joga benne. Na most ettől nem lesz jobb, mert ez egy mechanikus dolog. Hogyha abban az esetben, hogyha az ellenzék meggyengül, akkor akkor nincs, ami egyensúlyozzon. Tehát természetes dolog, hogyha ahhoz, ehhez az pártok egyensúlyához kötik a közszolgálati médiának a tisztességét, akkor hogyha megszűnik a pártok egyensúly, akkor tisztességtelen lesz. Tehát valami egész mást kéne kitalálni szerintem.
1: De viszont olyan Noam Chomsky megírta a hatalmi manipuláció 10 parancsolatát.
0: Nem ő írta, nem ő írta. Nem ez már a én magyar valamiban is megírták, hogy ez egy fék.
1: Viszont az abban levő szörnyűséges pontok, azok szinte naponta igazolódnak be, majdnem, hogy azt szerint működik a dolog, és egyáltalán nem azok szerint a mondatok szerint, amivel az előbb mondtad, hogy mi lenne jó, ha.
0: Hát ezt a szerző, illetve ennek a röpirantnak a szerzője eredetileg, ha jól emlékszem, akkor az iraki háború kezdetén a republikánusoknak az úgynevezett tájékoztatás politikája ellen írta. Igen, van ebben valami, az az eset, amit én az elején mondtam, hogy leültették az újságírónőt, az bizony az iraki háborúnak egy ilyen mellék szövődménye volt.
1: Sajnos beléknek kell folytanom a szót, mert feszített a programunk, és további klassz vendégek várnak bebocsátásra. Azzal, hogy köszönöm, hogy itt voltatok, hallgassátok meg ti is azt a számot, amit a János, úgy tudom, te biztosan ismersz. Tulajdonképpen Richard Holbrookról szól a számbára, neve nincs kivondva, és ha nem is sajtószabadságról, de korunk válságairól, főleg a közel-keleti válságról, sok érdekes sor van benne, és minden sora igaz, sajnos. Warren Zevon Envoy című száma, ami a, hát tulajdonképpen, amit mi úgy szoktunk mondani, hogy az amerikai elnök
0: külön
1: megbízottja, és Warren Zevon már nincs közöttünk, emlékezzünk rá is erre a nagyon jó zenével. Köszönöm szépen, Pali, köszönöm szépen, János.
0: Mi is köszönjük.

0: mille se sutaa.
1: Kerta karua. Kerta karua.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Tisztelt vendégeim, tisztelt gyomaendrődiek, kedves barátaim! 100 éve gyomán született a 20. század egyik legnagyobb hatású irodalmi alakja, Határgyőző. Abban a szerencsében van része városunknak, hogy ennek a kitűnő embernek az első 6 évéhez járulhatott hozzá. Sajnos az első 6 év annyira fájdalmasan rövid idő volt, hogy tárgyi emlékei nem is maradtak. Erdélyi Szász család sarjaként, mint említettem, 6 éves koráig élt Gyomán, és onnan került el egészen Budapestig, ahol tanulmányait folytatta. Kitűnő műszaki érzékkel megáldott mérnök ember lett belőle, aki mindeközben Kodály Zoltántól zenét is tanult, Határgyőző hegedű művészként is megállta volna a helyét, tehát egy páratlan, tehetségű ember volt több területen is. Élete, pályája, sorsa úgy alakult, hogy több rendszer is üldözte nézeteiért, politikai hitvallásáért. Az üldöztetés nem csak abban nyilvánult meg, hogy műveit betiltották, vagy nem engedték publikálni, hanem börtönbe zárták, életét is fenyegették. 1956-ban hagyta el Magyarországot, és egészen a rendszerváltozást követő időszakig nem is tért vissza. Amikor Magyarországra visszatért, szerencsére Gyomaendrődre is visszatalált, és ezt elsősorban az akkori és a későbbi könyvtárvezetőknek köszönhetjük, akik hívták, hozták Gyomaendrődre, itt fogadták és ápolták a vele való barátságot. Határgyőző világpolgárként talált vissza Gyomaendrődre, és vette fel újra a kapcsolatot szülőfalujával, ami ekkor már Gyomaendrőd városa volt. 2008. szeptember 1-én a Városi Könyvtár ünnepélyes keretek között vette föl Határgyőző nevét. 2013-ban könyvtárunk lehetett az a hely, ahol a Határgyőző emlékévet megnyitották, amely 2014-ben tart, amikor is a születésének 100. évfordulójára emlékezünk. Ennek az emlékévnek a nyitánya egy országos szavalóverseny volt, valamint egy Határgyőzőről szóló irodalmi konferencia. Több rendezvény is van ebben az évben, amikor Határgyőzőről emlékezhetünk meg. Most fölkérem dr. Mohácsi János irodalomtörténész urat, hogy Határgyőzőről szóló gondolatait ossza meg velünk, illetve hozza hozzánk közelebb egy kicsit Határgyőző személyét és Határgyőző munkásságát.
1: Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság! Azért gyűltünk ma össze, hogy a magyar kultúra egyik nagyszerű, emblematikus alakjára, Határgyőzőre emlékezzünk, és őt ünnepeljük. Ebben az évben lenne 100 éves. Határgyőző eredeti nevén Hak Viktor 1914. november 13-án született Gyomán, Hak Vilmos, a gyomai Knernyomda papírszakértője és Túri Mária Margit gyermekeként. Sorsa olyan volt, mint a katasztrófák sújtotta 20. század Magyarországán élők sorsa. El kellett szenvednie Magyarország megcsonkítását, annak következményeit, apja háborús megnyomorodását, a szegénységet, a forradalmakat kísérő pusztításokat, a gazdasági világválság következményeit, a szélsőséges politikai erők uralomra jutását. Sorsa egyre másra keresztezte, hol az egyik, hol a másik szélsőség útját. Mindkét esetben súlyos börtönbüntetéssel, veréssel, kínzással lakolt. Először 1943. május 1-én a németek elleni szervezkedés vádjával és felségárulásért ítélik halálra. Majd rónak rá hosszú börtönbüntetést. 1944 késő őszén sikerült megszöknie, de amikor 50. januárjában a dühöngő kommunista rémuralom elől kísérelt meg határátlépést, már nem volt ilyen szerencsés. 2,5 évet töltött különböző börtönökben. A Szegedi Csillagban, a Budapesti Gyűjtőben, Sátoraljaújhelyen, Helyő Csabán, vagy épp Márjanosztrán. A börtönökben töltött szenvedéseit szívesen kihagyta volna, de amint írta, olyan tapasztalat birtokába került, amely egész életére, művészetére hatással volt.
2: Óra sarok, Heliánu című regényemből. Este az órák esnek, a vének egy napot siratnak, s hol lányokat adnak, vesznek, széles az utcapiacnak. Rikkant a rokkant rikkancs, indul a fény a popsin, utána hiába pislancs, hosszú a villamos sín. A sarkon az óra kettyen, fénykéve csapás a gőz és emberszag, jó a hidegben, oly jó a baráti kifőzés, s ki szidja sorát a világnak, és éhes magára gondol, csak mennek, menni se látnak, csak lótnak a fájdalomtól. A lámpák lógni megunják, ragyogni a szenvedésen, s kilencre befutnak a kujvák, Magdolna szent nevében. Kilencre befutnak a kujvák, Magdolna szent nevében. Kronométer. Ha már tudom, hogy időm letelik, másra se ügyelek, csak múlására. Olyannal mérem utolsó perceit, ami a kronométerek királya. Csak aranydélcegek bábos sora billegelő, lapátkép, maskarádék, aranykalapáccsal elütni a felett verő halálharangjáték. Csak felettesse megrövidültem, ezzel is fogyott aranyat érő, kincses időm ezen a földön, legyen hát hozzá méltó a mérő. Ne rugóra járjon, se mély rováson lecsurgó tartálycsobolyóra, víziorgonásan, klepszidrásan. Legyen száraz, bölcs, lakonikus óra, homokóra, csak egy égig érő, annak tűző aranykáprázása, csak gyémántpor legyen benne a mérő, annak gyors gyémánt homokfosása. Az mérje krőzusi lomha pergésével, üveggaratján megfordíthatatlan, mint feleződik fél a felével, kopó fogyásom úgy leshessem abban, ha mire futja életidejéből, eszméletemnek hitán még világol, aki azt pergeti gyémánt permetével, kronométer legyen a javából.

0: kucskáló lekoppan. Anivel? Egy más időszámítás szerint volt. Egy más bolygó. 1956. decemberében elhagyta az országot és feleségével Londonban telepedett le. Élete a már diktatúráktól mentes országban sem volt egyszerű. 42 évesen hagyta el az országot. Egész egzisztenciáját kellett újra teremtenie. Többnyire saját honfitársai áskálódásai jelentették a legnagyobb problémát. De a haza ott is fontos volt számára. Népművészeti tárgyakkal vette körül magát, és mint egy múzeumban úgy élt. Francia költő barátja Jean Russellot kis Magyarországnak nevezte el otthonát. Határgyőző sokoldalú tehetséget kapott örökségül. Már gyermekkorában hegedült, később komponált, és élete végéig szoros kapcsolat fűzte a zenéhez. Nyelvérzékesen maradt el zenei tehetsége mögött. Számtalan nyelvet sajátított el, beszélt és olvasott. Műfordításait a legjobbak között tartja számon a szakma. Műegyetemistaként festészettel is foglalkozott, és műveinek eladásából tartotta fenn magát. A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán építészdiplomát szerzett 1938-ban. Tehát a reáliák között is nagyszerűen tájékozódott. Ma már jól látszik, hogy határ az irodalom területén bizonyosan maradandót hozott létre. A szép irodalmon belül szinte minden műfajban alkotott. Verseit irodalmi esteken, versmondó verseken szavarják, drámáit több-kevesebb rendszerességgel neves színművészek adják elő, regényeit olvassák, irodalomtörténészek kutatják. Világnézetét az apjától örökölt szélsőséges kételkedés jellemezte. Gyakran mutatott rá a vallások ellentmondásaira, különösen a keresztény és mohameden vallásokat bírálta. Mindezt pedig tette az ógörög, ismerd meg önmagad elvvel szemben, az ismerd meg a körülöttünk valókat elv jegyében. Feltűntek számára a nyugati társadalmak ironikusan, politikailag korrektnek nevezett demokráciainak ellentmondásai. Korát megelőzően nem csak esszéiben, de verseiben, regényében is bírálta a kulturális keveredést, a szinte anarchiába hajló rendet, a fogyasztói társadalom olyan visszásságait, mint a túltermelés, a túlfogyasztás, a környezet tönkretétele, az uniformizáltság, a külső-belső igénytelenség, a műveletlenség. Csak épp le nem írta, hogy mindez az új rabszolgáság felé vezető út. Határ alapvetően filozófusnak vallotta magát. A lét nagy és megfejthetetlen problémái foglalkoztatták. Úgy tartotta, hogy szépírói tevékenysége csupán mellékes filozófiai művei mellett. Bármely műfajban alkotott művét is olvassuk, mindenhol a filozófus gondolataiba botlunk. Ezért műveinek befogadása bizony sokszor még a professzionális olvasónak, a kutatónak is komoly nehézséget okoz. Alkotásai kezdetektől fogva ambivalens érzelmeket váltottak ki a befogadókból. Vörös Sándor 1956. október 15-i levelében lelkesedéssel szólt Magyarországon második nyomtatásban megjelent írásművéről, a Helianéról. Idézem Vörös Sándor határnak írt levelét. Ezelőtt pár héttel Balatonfüreden írótársaságban beszélgettünk arról, van-e olyan magyar regény, mely világsikert arathatna? Mely francia, angol vagy német fordításban nem sikkadna középszerűvé, hanem pótolhatatlan értékként ragyogna? Sorra vettük a múlt, jelen, kb. Fél száz íróját. Egy részüknél, például Kemény Zsigmondnál, Krúdinál, az látszott valószínűnek, hogy világhírű klasszikusok árnyékába kerülnének. Más részük, például Jókai, a nemesebb fajta félponyvához hasonlít fordításban. Legtöbbjük pedig olyan volna, mintha az ember belép Paks vagy Balmazújváros múzeumába. Végül is mindnyájunk nagy meglepődésére a te Heliane regényednél kötöttünk ki. Ez a regény európai. Anélkül, hogy úgy volna európai, mint a nyugatiak. Érdekes. Dunavidéki, de nem mucsai. Ha lefordítanák nyugati nyelvre, nem zökkenne valamely nagy előtt hatáskörének. Ugyanakkor Király István a könyvről a politikai kurzusnak megfelelően megsemmisítő kritikát írt a Csillagban, amelynek hatására Határkönyvét bezúzták.
1: Az idő pedig Vörös Sándor ítéletét igazolta.
0: Határ az Őrző könyve című regényét elküldte Illyés Gyulának és Szabó Lőrincnek is. Illyés reakció a 16 évvel később, 1964. júniusában érkezett meg a Nemzetközi PEN oszlói kongresszusán. Lesújtó volt. Szabó Lőrinc azonban kézbe vette a könyv furcsaságot, sőt, levélben reflektált a könyvre, és azt írta. Mulattam, már ahogy ilyesmi mulatni lehet, az ötletem. Szeretném, ha egy kicsit kitanítanál erre a munkádra, mert bizony nem nagyon értem. Határ győző emigrációból való hazatérése első könyveinek kiadásával kezdődött. 1986-ban jelent meg a Pepito és Pepita, majd 1988-ban az Amibel című regénye. Igazi áttörést azonban a 89-90-es fordulat hozott. 89 őszén látogatott haza először hivatalosan, ezután gyors egymás utánba jelentek meg az emigrációban már kiadott és új kötetei. 90-től haláláig szinte minden könyvhétre hazajött, szerzői esteket tartott, dedikált. Egyre másra érték a hivatalos elismerések is. 75. születésnapja alkalmából a Magyar Köztársaság aranykoszorúval ékesített csillagrendjével tüntették ki. 91. márciusában Kossuth díjat kapott. 93-ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia választotta tagjai közé. 1994-ben szülővárosa Gyoma Endrő díszpolgárává vált. Ugyanebben az évben a Miskolci Egyetem díszdoktori címet ajándékozott neki. Mégis elégedetlen volt, mert úgy érezte, hogy művei visszhangtalanok maradtak, ebben azonban tévedett. Ezt mutatja műveinek idézettsége, a művészetéről rendezett konferenciák, a röviddel ezelőtt Tokajban avatott emléktábla, de még inkább a most avatásra kerülő szobra. Magas hőfokon élt és alkotott, szerette, habzsolta az életet. Nem akart meghalni soha. 1000 évig akart élni. Irigykedve emlegette a görög Epimenidészt, aki Laertiosz szerint 300 évet élt. Jól lehet, hosszú életének csupán első 6 évét töltötte Gyumán, életművében mégis nagy szeretettel beszélt róla. Külön versben emlékezett meg szülővárosáról. Az Összmagyar Kultúra nevében köszönjük azoknak, akik segítették létrehozni ezt az emlékhelyet. Köszönjük a fiatal, de nagyszerű művésznek, Olán Mátyásnak e szobrot, hogy megalkotta. Köszönjük Gyoma Endrődnek, hogy kiemelkedő helyen kezeli az egykoroly sokat üldözött, nyugtalan fiának emlékét. Köszönöm a figyelmüket!
2: Köszönöm szépen! Dr. Mohácsi János irodalomtörténészt hallották, és most pedig következzék Mészáros Mihály, a Békéscsabai Jókai Színház színművésze, aki szintén Határgyőzőre fog emlékezni az ő sajátos eszközeivel.
3: Messze még az olyan messze, fedél fejünk fölött lesz-e, nyűhetetlen oly lábbeli, mely az óceánt átszeli, bokaszárnyakat növesztő írótábla, palavessző, palatábla, íróvessző, papír sárkányt eregetnek, aki elmegy, rongy eretnek. Annak, akit hátára kap kalandor nép, 100 szám akad. Át felszéllel hét határon, mint a pók az ökörnyálon, mint a pók az ökörnyálon. Egy bogácsát hamuba sült, meg is koplalt, úgy keserült. Hátradülve tart a korlát, lesd a lógó tatvitorlát. Tenger, mozdulatlan massza, vásznad jó szél, ne dagassza, hét vitorlát ne dagassza. Mit honnan csak én láthatok? Kő és hó, romsivatag. Olyan koldús kedve támad, elmegy Isten portékának. Elmének sok, hitnek kevés, ég a kegyszerkereskedés. Égő kegyszerkereskedés. Kerek ég világlátásban, lencséd mögött mindig más van. Utas fényév, milliomszor elfogsz, ember liliomszál. Ott vesztél a szín két sávon, örvenc tűhegy látásában, tüves tűhegy látásában. Egy vagy a hány angyalból, inget hamvad hangot halkul, vissza már hiába bánod, elkopott járó topánod. Öreg anyád megkövetned nincs, maradj csak rongy eretnek, az maradsz, csak rongy eretnek. Hogy marognyi hamuvá hamvadjunk, és tartogassuk is markunkban hamvainkat, egyszeri tüzetes megnézésre, az volna csak a pünkösdi királyság édesei. Íme én, aki voltam tenyérnyi hamunak a tenyér tartogató hamuján. Íme a két látószem, amivel nézem, csak két vizsgaszemnek aláhambadott visszanézése, fehérek szürke bennem. Íme a látóideg mögöttes vidéke, agykaréról hamuvá omlott agykaréra. Hogy a birtoklás vágyából és jogi tételességéből való ezen végkivetkőzésen tulajdon magunk legyünk, az az utolsó dologi tulajdon, amit még magunkénak mondhatunk. Mármint, ha pünkösdi cseleszerrel az égetőn keresztül jövet, megmaradunk annak, ellátó hamunak, hamu tartó tenyerünkben édesei. S hogy is tudnánk betelni vele, mi közel tartjuk, s legeljük látását. Hiszen ha tekintetünkből elengedjük, aláhull egyik pergetője, s amibe pergette a másik, hamvában vizslató valónkat is magával rántja a másik tenyér. Hogy mi magunk legyünk annak a mi maroknyi pernyéknek széllel szóratója, széteregetője, tulajdon tenyerünkből, valamik tartogatónak is el nem fogyunk, s nagy kavarogvást el nem enyészünk. Hogy sem utána nézőjének, sem kiénekelőjének, sem hírének hamvának meg nem maradván, sívó medrekkel, bitankatlanokkal osztakozzunk az ülepedésben. S mint pálmás üvegtetejű törökfürdő szakértő tökönyözőjének keze alá, átadjuk magunkat jégnek, napnak, eróziónak. Mi jó, jobban, sose kímélj, oda se neki! Éj, micsoda pünkösdi királyság, édesény! Itt megyek én, ilyen vagyok. Ilyen kikopott, ilyen leégett romja csupán, a felszárnyazott, a rebeghető repülhetnék. Mint kísértett elimbolyog, kirakat London káprázatában pezseg a kásakőt gombolyog. Pattává omladoz a lábam. Elvörösrő rendőrfákja tükrében én a tűzfonákja, megszületlen verseim. Útszélre hulló elvetéltem, mint aki hazajárni sem mer. Múljék el tőletek, hogy éltem.

amit említettem, határtűző emlékében, Joma legkitűnő birodalmárának emlékére, az író-költő, filozófus, bölcselő, a mai napon talán egy kicsit újra visszatér Joma Endrő, de egy kicsit hazatalál hét határon át, és megérkezik egy szobor képében. A szobrot Joma Endrőd város az emlékév emlékére kívánta emelni, és egy pályázat segítségével, valamint az önkormányzat költségvetéséből hozzátett pénzzel tudta megvalósítani. Ezzel a szoborral határgyőzőre kívánunk emlékezni, és most megkérem Várfi András polgármester urat és a szobor alkotóját, Olá Mátyást, hogy adják át az emlékművet, a szobrot leplezzék le.

0: gazdagok töredelme. Fonákjával kifelé felderítettem bíbor köpenyemet, megállítottam a hordszéket, és elhatároztam, hogy úgy megyek végig a fórumon, mint aki valaha jobb napokat látott. Visszaparancsoltam kíséretemet, és a törpülési görnyedve ólálkodó alázattal és oly kordú szerénységgel loptam az irhán, hogy bármelyik publikánus viszkető lábbal rúgott volna belém. A gladiátor iskola előtt, ha nem sietek, behúzna.
1: Piceg! Né, hogy piceg! Ki vagy? Disznó, akinek a lábad zombi puszér, az a disznó vagy.
0: Igen, uram. A szobrok alatt már úgy olvastam az epigráfiumot, hogy császárok, istenek, betűiteket porszemmel fehérni bokáig sincs jogom.
1: Mit maradsz?
0: Én, uram, egy szót sem.
1: Feleselsz? Mit maradtál, motyogtál magadban?
0: A szenátorok gyomra korog.
1: A szobroké?
0: Világosan hallottam, uram, a szenátorok gyomra korgott.
1: Polgárok! Polgárok! Korog a gyomra a szobroknak, a szenátorokról ez!
0: Aki itt a porban kúszik, láthatatlan lábak alattatok, a féreg a tér fenségétől kimúlt. Hadd sütkérezzem benne, messziről kövessetek. Ez hát a szegénység védtelensége?
1: A halpiacra veled az osztrigás kofák közé, a fajtád!
0: Én római polgár vagyok.
1: Rosszabb a barbárnál, piaci kutya!
0: Akiket a gondolat tején neveltem, így tereltek belső hajcsáim.
1: Még fitog vele. Majmolja a nincse, hogy van mit rejtegetnie. A torkot szakadjon bele, röhögj, hemperegy, hűlj a családoddal a szajháknál. Hányszor szöktél a gályáról, kurafi? De ez a tisztelettudó unokaöcs, majd az öklömmel a szájába, akivel társalkodol, he?
0: Ízlés és mérték, te trák!
1: Az elmajmolt tartás, a pimasz türelmes modor, amivel jó madár, kelleted magad, hogy valaha jobb napokat láttál. Hagyma evő szenátor! Mi? A kuka nem szól! Halljátok! A császár szobra elő, polgárok, polgárok, hely!
0: Ha a kíséretet még ugyan illő távolban követ, nem ismerne meg a szobrod előtt, ahol utolérés, szenátor, amúgy Isten igazában elpáholnának. Hé, rab!
2: Uram!
0: A hordszékemet. Alig értem haza, az első dolgom volt.
1: Hol a görög?
0: Megvesztőztettem házi filozófusomat.
3: Hajnal derek.
4: A porondon Pepito és Pepita!
5: Stúdiójáték határgyőző hangfelvételei alapján.

0: Üveghalom, látom a kalapomat. Igen. Igen, igen. Csinálódott. 1970 és 84 közötti esztendőkben. Mi volna, úgy van, hogy Piroska ifjasszonnyal?
1: Nem, Piroskámmal.
0: Londonországban Piroskámmal. És 2001-ben Pest-Budán. Budán a Magyar Rádió RT1-es stúdiójában. Nem, nem akarok semmit. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van. Kapok egy fényt, hol a fény? Nos, nos, nos, nos, nos.
2: Tengertánc.
3: Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, zsupszra, hátra, véletlen törünk az élre, mi vagyunk a bátrak bátra.
2: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
3: Elkapjuk a kantinos lányt, életrutin galacsinja, egyet haránt, egyet hasmánt, felkacsintva, lekacsintva, íjjá, íjjá, íjjá. Vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvény trafikosnak, fizes köles, nagy évszámra, tisztességből, rutinos vagy, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Egyet eljobbra balrázva, lóra balló piruettel, farkat farott fejed rázva, meghibálni nem ulaszd el, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rendes buta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megállít, megszámlálnod életünnek rutin, naptár numeráit, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábod rántó rutin ritmusára, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Veszendőbe rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.

0: A kökömnyei vérfeledő. Ötfelvonásos nemzeti rémdráma. Harmadik felvonás, párjelenet a Nádor és Jedibro király között. Nádor.
1: Nem úgy, király, kívántad így cseves lobestendéken, hogy fivadra les, vagy holmi gőjs, trónlátó fattyazat legyen király, s ring-rib-rab langy magad.
2: Míg gözmenyét csivál a nyüzsge ég, nem tűnék, sem tevék, s tejendenék.
1: De majd potyomra mind.
2: Manyom s nemem, bizut csomra s csökömre mondva, nem.
1: Zsivok kikomnya úr, s a kők zsupán, jőkákon pilli néppel zsurgyebán, országod olkodik, drág martajog.
2: Míg én?
1: Lilex, spitongra pál a jog.
2: De nőm a jó.
1: Csák táborába szít, a cifka nőt puják nem vértezik, ne bizlaj nődben, húga, nem fia, polyákhoz cúhul.
2: Meg kell halnia.
3: Figyelmeztetés. Bár tudjuk, hogy korjelenség, s nincs ki tőle ment marad, csak megkérünk, kedves vendég, ne lopj ezüst kanalat, de ha nincs mi megkísértsen, nem lopj se villát, se kést, ne olvasd a világért sem ezt a figyelmeztetést.

káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fennvirraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hej, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregbe silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hej, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni, pókhálós kupáját, szakála által veri, talveri, hely talveri, asztala lapáját. Bükfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely ficva bük, fékom ihajlárom. Asztal széket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő, hely, jégverem, Isten úgysem fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berostál, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, megennék egy rozmár. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa,

0: Jehova szobrász keresztre feszítés című Krisztus szobrán dolgozik. A magasrangú megrendelő, térdig érő, hímes bojtos köntösben és aranyos zsákocskáját rázva a háttérben türelmetlenül ösztökéri szobrászát. A keresztre feszítés százöles, irdatlan kolosszus keresztjének rézút tömegével túlnyúlik a Signoria tornyán és a piacát környező minden előkelő tornyokon. Szobrász ingázó póznacsákjákkal a rászegezést igazgatja, morog magában.
1: A feje félre billenése, a válla kilógása, a hóna jelernyedése, sehonnan, sehol semmi, el nem venni, hozzá nem tenni, kész, vége.
0: Kalmár, aranyát csörgeti.
2: Arciasabbra nekem az én Krisztusomat! Arciasabbra!
0: Szobrász.
1: A szeme odva, a szemöldöke megvonaglása, a felső ajak lefittyetése, az alsó ajak félre lógása, a keresztre feszítés.
0: Kalmár előbbre jön, körülugrálja.
2: Arciasabbra azt az én Krisztusomat hallod-e? A Krisztusodat, te szobrász! A Krisztusát! Arciasabbra!
0: Szobrász, az összképet vizsgálja, kunyorog, számvetést tesz.
1: Se hozzátenni, se elvenni. Az öt sebe a maga öt helyén, a négy meg a lándzsától, ami ahol átalszúrtan, néhogy patakzik. Konzumátum ezt. Megvolna ez is, ez a nagy kő. Ihol elbocsát engem, és most úgy érzem, megint facér vagyok. Kész. Vége. Ez a keresztre feszítés.
0: Kalmár zsémbel toporzékol, előre tartok kézzel aranyos zacskóját, ráhúzza lengyel.
2: Mi lesz, szobrász? Mi lesz? Honokabra nekem az én Krisztusomat, az asztalra csapjon nekem, mutassa meg, hogy kisoda, mutassa meg, harciasabbra azt a Krisztus, hallod-e a hétszentséges szent háromságát, a kutya Krisztusának, aki mindene van, harciasabbra!
0: Szobrász lassúdan odafordul, indulatát szolgálatkészen tűrtőztetve, fensőbséget megalázkodás.
1: Együgyű kép faragór vagyok, nagy uram, hiszen ha csak az kell, faraghatok én neked olyan fene Krisztust, hogy öröm lesz rád nézni, ahogy égnek áll tőle a hajad. Harciast, hogy a ráfeszítetés helyett két marokra fogja, és mint a buzogánnyal úgy zúdul a pogányra, keresztjével halálos csapásokat osztogatva. De azt engedelmeddel alig, ha lehet majd keresztül.

Sátorajóújhely 1943. Emberkék, örüljünk a rossznak, a parányi fegyházi földabrosznak, örüljünk a tetvünknek a kosznak, s amit hoznak, ha hoznak, a kosznak. Jóca, ha szerbül is szavaljál, felhőnek szerelmet te valjál, jövőre tovább lett tavajnál, vár anyád, ki ajnál, ki sajnál. Te még a tegnapi dongót hajtod? Én már a holnapival nyavajgok, légyfogásban verseny, mi majmok, bajnok a bajnok, ha bajnok. Kié kis udvar napsugárja, a boldog, hogy kiblivel bejárja, belevakul, kelepel orszimpája, míg a zárt, a zárja bezárja. Milét a táncol, jóca szaval hát, ki csokoládét képzel, ki almát, ki pincérlány, ki könyvtár nyugalmát, defalnák, nyalnák, nyakalnák. Aki jehovista, nem neheztel, elintéz

0: mindent az keresztel. És egy-két szellentést ereszt el a mester, aki resten is restel. A ruszin tutul, a szektás térdel, horkol a tót álmában ebédel, s szemközt a hétalvók antitézisével, tézis szintézis tervet érlel, érvel. Emberkék, örüljünk a jónak, télen a hőnek, nyáron a hónak, a holnap harmaddal szabadulónak, a nap ez a mai, ha mai, ma jó nap. Hajnalderengés. Elkésett hangok a marhavásártér tájékán.
1: Aztán eladó ez a csillagos ég.
2: Eladó.
1: Nem valami szapora.
0: Nézze meg azt kent jobban, hány topánkára való boglár, hány diadémnak való kincs vagyon rajta.
1: Sok allom.
0: Hiszen még nem is tudja.
1: Hát, ha a feléért ide adja.
0: Ha a duplájáért akkor sem adom, hanem vesztegetem. 7 peták meg egy az áldomásra, annyi nem kevesebb.
1: A 6-ot már megadnám, csak hold, 2 volna rajta.
0: Kifújik, majd kifújik az is.
1: Csak tavi tükröt terítsen alá. Hattyával, no.
0: Annyi.
1: Sok az egy égér.
0: Ilyen csillagos égér.
1: Nem bánom. Még megsebeztem, és a csillagaim már lealtanak.
0: Amott az ivó, no erre állomás.
1: Az is tünedezik, mint a csillagaim, a csillagaim.
0: Itt a csillagos ege, ha megvette, az vigye.
3: Zsák. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, húzolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Vihar ver, delejtű elrombol, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos reteszem. Húszsákom lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakon. Árnyékrajz eljut a körrajzig, porrajza, korrajza kirajzik. Nevemet kizengem, felzúvog, énemnek ezengem hazudott. Húskánzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője nem voltam. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban.
4: Lilli Bollero. Nem szól a zene, nem szól? Jézus Mária. Nem emlékszem a szövegre.

0: Igen, igen. Kívül volt a látómezőn. Igen. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van.
1: A novícius. Sétaájtatossága jámborít a rend kolostor udvarán. Álombeszélgetés a perjel és a novícius között. A perjel kezdi. Szereted a fagylaltot?
2: Szeretem.
1: A vaníliát? A csokoládét? Az epret is? Vagy csak a mánát?
2: Mind valamennyit.
1: A torkosság bűne ugyan, de ezúttal jóra vezet. Ez adja érveink bizonyító erejét. Nem bánom. Hát a mandulafagylaltot?
2: Azt is.
1: A magyarót?
2: Azt is.
1: De ha egyszeribe fagylalt tenger közepén találnád magad, amely mind mélyebbre süllyedt talpad alatt, hidegsége áthűti ágyékodat, vesédet, s utoljára a félelemtől vacogva ismered fel, hogy végórád ütött. Volna-e valami útállatosabb előtted, mint jobban gyűlölnél, jobban kárhoztatnál, mint a fagylalt tengert, amely benyel?
2: Nem volna, ó, atyám.
1: A bűnök tengere, a háborgó óceánom, a kárhozaté. Igen?
2: Igen, atyám.
1: Hát a finom francia salátát. Szereted?
2: Szeretem.
1: De csak a spárgáját, borsóját, vagy a halasat
2: is? A halasat is.
1: Hát az olajbogyót, az ajókát benne.
2: Azt is.
1: Hát a pisztáciát, a tormás, borsos, gyömbéres, sőt, sonka, vattalékos salátát életszik.
2: Mind valamennyit.
1: De ha azt mondanám neked, hogy egy feneketlen pisztáciás macsáron kellene átgázolnod, s már az első lépések után elveszítenéd lábod alól a szilárd falait. Nem sokára a Szardínia és a Pasui nyúlós nyákos vagdaléka már a szemöldököd ígér, és te a majonéztől ökröndözve utolsó segélykiáltással fordulsz egy arra vetődőhöz, akit képzeletet teremt. Mert puszta és kihalt a pisztácia mocsár, s ahol a madár se jár, hollók kárognak fölötted. Tudnál gyűlöletesebbet elképzelni, mint a tengernyi tenger francia salátát, mely életedet követeli, szívedbe döfölő élesebb gyilkot a sátáni szakács kacagásánál, kinek saláta tengerét ma holnap pászolt hulláddal fűszerezett, csak elképzelni is tudnál-e?
2: Nem tudnék, ó atyám!
1: A kárhozott tengere. A hullámtarajától csak sajkát felett gyermekem, s te martalékává leszel, ezt akarod?
2: Nem akarom.
1: Figyelj a szóra. Szereted az édességet?
2: Szeretem.
1: Ha volna, ennél, és inkább azon élnél rendünk köleskásája helye?
2: Ha volna.
1: Nem bánom, vegyük ezt. Igen, csak benne leledzel a pákosztosság nagyon nagy bűnében, fiam. Te majd megmutatjuk, hogyan fogjuk meg saját kelepcéjével az ördögöt. Nem árt, ha vinyogva bár, de ő is mond értünk néha napján egy-két mi atyánkot. Nem bánom, te csak a fánksütők édességeit szereted, vagy az ostyasütők édességeit.
2: Azokat is.
1: A mézes bábot is, vagy csak a mézes habos csókot.
2: Mindenfajta csókot, ó atyám.
1: De csak a mazsolás, a téja, vagy az óriás mandulával tűzdeltet is, a szultán kenyeret és a pirógot. Török mézet és a marcipánt, a latinok mézes ciberéjét, csak úgy, mint a barbárok aranygaluskáját.
2: Valamennyit?
1: A világ minden édessüteményét szereted?
2: A világ minden édessüteményét, uram!
1: De ha a világ minden édessüteményével tengert rekesztenének körüled, vége láthatatlan, feneketlen tengert! Érzed, hiába tapodod, hogy mind süllyed ez veled a fertelmes sárga hab. Homlokodon meggyűl a halálveríték, s míg végtusádat vívod, fölötted elsötétül az édesség tengere. Már nem te vagy a gyomor, ő a gyomor, mely téged elemész, s egyre mélyebbre csúszol az iszamos mézsárban. Tudnál-e utoljára is, tudnál-e köpedelmesebbet elképzelni az édesség ízénél, mely betüremlik bár zsingodon, tüdődön, s minden egyéb testnyílásodat is megduggatja. Mérges keservesebbet a cukorhab cudar tengerénél, mely hullámsírod is, tudnál-e?
2: Nem tudnék.
1: Látd, Látod-e a bűnök háborgó óceánumát, az örvényt, amelyben forogsz? Mit keres az, akinek dibdáb sajkája a bűnök háborgó óceánumán tésztovahányódik? Milyen világító tornyot keres? Hogy hívják az üdvöt, amely kivezet és hová? Amely a buja vágyak és mértéktelen gerjedelmek, amely a henye dínomdánomok hiú helye hulyák háborgó óceánumáról biztos révbe vezet? A refektórium ajtajában már verik a gondot. Hol is tartottunk? Távozz a háborgó elementumok torkából, parányi sajkáddal, távoztasd magadtól a gonoszt az imádság erejével. Elméd világosul már?
2: Még nem egészen, atyám.
1: Elveszendő lélek. Rágd meg jól a hallottakat, vesperáig. Tartsd mentől szigorúbban bőjtünket, s majd az esteli ájtatosság végeztével még mondok számos mentől szebb jámból példázatokat, hogy megvilágosuljon elméd.

0: Döla. Och så jomnog dylo, säga bula su. Nämte hete krula, rula, njäjo, sulva su. Mekse musdule koponja bolto, smär albumban ellatuma dulgumat. Ki Tamás kodóba, mást gondolna tán. Elfaragtak rossz fából, a vérem sarlatán. Tolakodik a betűsor, kedvem iparos, szegény fejem önfejűs, oly arbitrárius. Én úgy veszem eszem, mint a zimposztort a nép. Hálat eltem, nem számít a közel kölcsiség. Álomtök lopón a vaksi hólyag megtelik, hólyag én magam vagyok, ürítem reggelig.
1: Íni-míni.
2: Szülőasztal, szülőszék, szülőkészülék, íni-míni, májni-mó, édes egy szülék. Én is mennék, mehetnék, elnyugodni jó, örökrendet tehetnék, íni májni mó. Aki voltál én nekem szülőasztalon, íni míni májni mó, édes angyalom, lettél tűzi gyertya ár, visszahamvadó, gyermekágyi mátkapár, íni májni mó. Hullapója, hull potyog, élni oly sebes, íni, míni, májni, mó, foglak, ne keres, kiszámolás rám esett, vagyok a hunyó, anyám édes, jó leszek, íni, májni, mó.
1: Vidám táncdal.
3: Fiúk, lányok, hopsza, hopla, hadd mondok el egy mesét. Szentháromság vasárnapján befejezte életét. Hártya vékony, két papíron írta búcsú levelét. Egy mesémből hopsza hopla, soha-soha nem elég. Szentháromság vasárnapján amennyit ő sírhatott, nincsen annyi ég az égen, keserűnek oly patak. Volt még 50 pirulája, rózsaszínű meg fehér, Szentháromság vasárnapján méreg, kivel ember él. Sárga nyelű késfokával úgy morzsolt a törteszét, felement a poharába, felét szórt a szerteszét. Vizet töltött kancsójából, amit oda készített, nem teszek én szemrehányást, senkinek, de senkinek. Nem is tettő Szentháromság vasárnapján, zokszavát nem hallatta, húz magára takaró nagy éjszakát. Öklöcskéjét homlokához téve rínyög, keserül, éjbe lejtő mély vizébe elfogy és alámerül. Szentháromság vasárnapján, fiúk, lányok, hopsza, hop! A szobája függöny éje sötét volt, amint szokott. Miért is most bemenni hozzá? Rossz alvót miért verni fel? Kinek úgyis jó reggelre rendezgetni kell, mi kell. Ruhácskája ágya mellett, papucs és az éjjeli, üres, unos, megürülten ott már nem fog kelleni. Meg is mondták boncoláskor, volt már benne szép adag, amennyit az ezred orvos egész regimentnek ad. Szentháromság vasárnapján nem készített reggelit, mert ahányszor megbántottam, nagyon bántottam pedig, úgy találtam, homlokát is kis öklére hajtva le, egy halállal, száz hiába élete, gyermeknek is csak bibéje, gumónak is kezdemény, most már bennem öle mérge, holtig vérző kelevény, minden kancsó az a kancsó, minden késhez portapad, már minden pohár hasonló, minden reggel az a nap, az robajlik dörrenőben, az csapja rám fedelé, hopsza hopla, én mesémből soha-soha nem elég, fiúk, lányok, Szent Háromság vasárnapján így esett, és most egy más szobát szeretnék, más ablakot keresek, rózsát, ki nem ő rózsája, ablakot, kiben nem ül, ágyat, kiben kénsárgára nem ő teste merevült, utcát, hol nagy utca hosszat nem vár, fordul, integet, mert ígyen tulajdonába vétettünk mi mindenek, mind övé már, mind a kertje, szirmok, loncok, tátikák, ide szúrt a sátorával. Más világ ez, más világ, eddig volt, ha tartott volna, nékem is lett volna más, jobb mesém is, nem az urna, urnán zörgő elmúlás. De azért csak hopsza, hopla, tánc legyen, jó nyargaló. Mi magunk vagyunk a bőgő, mi a talpalá való.
4: Bálint napra.
5: Álmunkban is éldelegve, az egekig fellebegve, bújdisztunk már előlegve, bújdisztunk már dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. S mint ki messze útra indul, szálltunk, repdestünk bolondul, bontakoztunk álmainkból, álmodoztunk dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. Fülembete álomkása, fújdogáló muzsikása, vízi lilium ringása, rengetőzi csóna kocskán, nem sok alul csillagocskán. Amit lábunk, fejünk áhít, első perctől mind a máig, lába lábbal fejbúbjáig, bújdikáztunk bújton jócskán, mint a bunda csillagocskán. Jó volt világfeledőbe, szerelembe füröztőbe, lesz is annak hamar bőtje, sötét bőtje. Éj piroskán, ragyoghassál csillagocskán, bújdi éjben úgy ragyogjál, derekamon által fogjál, rám letűző égi boglár, tündökölj az ég magossán, fényeskedjél csillagocskán.
6: Te rámadtad a háló ingedet.
7: Emlékszel? Úgy áll.
6: Mint egy kamasznak.
7: Milyen gömbölyű volt.
6: S milyen hideg.
7: Hogy loholtál.
6: Túlóráztam aznap.
7: Vártál?
6: Jöttem.
7: Lélek szakadt.
6: Esőbe.
7: Késtél.
6: A vasúton át.
7: A kopogtatásra.
6: Az édes szabadra.
7: Mit mondtam, azt is?
6: Minden szabadra.
7: Hallgass, édes, ezt nem mond tovább. Hisz csupa víz vagy.
6: Jó, hogy vigyázol.
7: Gyorsan!
6: Dunyhát melegítsz a kályhán.
7: Teát is kapsz.
6: De te is hiányzol.
7: És most? Boldog vagy?
6: Mint egy királylány.
7: Hogy hívtál?
6: S te engem?
7: Kérdezhetnél.
6: Hallgassunk. A varást megbontanád.
7: Hogy anyáskodtál?
6: Mit kényeztettél?
7: S a hajnaltáján?
6: Felébresztettél?
7: Hallgass, édes, ezt ne mondd tovább, s ha forrón oly kulcsolódva fogtál.
6: Hajnalban.
7: Jégbarlang volt a lakás.
6: Milyen fáradt voltam.
7: S hogy nyafogtál.
6: Hol nappalos voltam.
7: Hol éjszakás.
6: S reggel.
7: Keltünk.
6: Sosem volt szabad nap, emlékszel?
7: Kérded?
6: Ma is mondanád.
7: Már a nap kelt, piros volt az ablak.
6: Azt mondtad, nem adsz, mondtad.
7: Nem adlak.
6: Hallgass, édes, ezt ne mondd tovább.
7: Ne mondd tovább.
3: Rendben vagy, édeském? Minden rendben van?
8: Jó van.
3: Nem akarsz itt maradni valahol, édeském? Nem leülni valahol egy cukrászdába, vagy micsoda, nem?
8: Nem.
3: Nem? Menjünk haza. Feküdjünk le. Na. Hogy tud mindent itt vagyunk? Hát a kalapot. Na. Minden megvan, azt hiszem.
9: Óriási
3: kérdés. Ott ugye, az már benne van. Vacskóban.

keserdő, özvegy menyecske hadaró ritmusaiból. Ejszem, piros kendőn ujjam babra, nem köthetném babosabbra. Piros párnám is hímeztem, cigányozás lett a vesztem. Magahányom, fújom, ringom, félreáll a farmatringom. Márkatáncot magam járom, elhátkozott édes járom. Van egy kaskám, ilyen magos, benne gyújkom kendermagos. Kotlósom is alattomba, karistol az áristomba. Kondapásztor, monca öcskös, disznófüle, miért oly csücskös? Rálógál az orlikára, kötöd mindjárt pántlikára? Árnyékadó ökörfogat alapfogják bojtáromat. Humborbálom, mint próbálja, másfél mázsa rengő hája. Ej, szent! Égpatyán a papa zapja, van imának fog a natya. Újik kölke, olyan herda, ezer helyet van iberda. Kamrán élő mind válogat, szedi ringló lekváromat. Már a mézem eszi, bontja, én mindenki jó bolondja. Frossebb, aki eszkóságon, oda lesz a majorságon. Dülöngélő kántorének beadott a keszőcsémnek. Utamásul más legényem, kármentőben neved élőm. Hallod már is, szaladj Kláris, utcánkban az olajkáros, azzal járó lajtos kordé, hasa, mint a boros hordó. Ha nem néznék kiskáromra, lennék egy kiskárolva. Ej, szem! Kutyára dér, jön még rátok, itt hiába kolendáltok. Nincs se sonkám, se szakajtón, hücs ki, buksengel az ajtón. Félmeszei jársz, leves csontja, kujonokként és kujonta. Vetett lábba a devernyében, már hevertek a fenyéren. Tengerimet hántó, aki szememet is ott fosztja ki, zsebre tömő, koszlott gatyás ez a fosztogatás, előjáró rossz példája, ez országot felprédálja. Szárító búl szűzdohányom, ahány lopó aláhányom, hát a kukoricagór és benne, ami nem az úré, te bandás túl tolvaj gazda, fellárnázlak a falban, ha ejszem, furkóbonkós vasvillások, jöjj nagy szorongattatásod. Cimborád a cigányhóért, nem is adná egy baklóért, rugó részem, egyet rándús, akkor részem dézsmálásból, szíves hamar engedésed, kasznár előtt kerengésed, ki bajusz a szikrátány, belesápad a szivárvány. Táncra perdű ustorára, háton cserdű mustborára, ámpitusan deresemre magam húzlak, most verem le, ha mi verni valom csak van, kújtorgókban, kullancsokban. Örök égő haragvásom, nincs se egyebem, se másom, jó flastromom özvegységre, így mén bajom feleségbe.

0: sin dorsi tinsen saros on memora. Ille der uraki volta passere, vomzer vince, vele bukort egyszerre, jufec jópán, egy se tudta átrázni, vigyorgóba hátán viszi két házi. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Sten kerülik, beretváják, súrolják, elseftelik szálonként a séróját, legdrágább a csimbókosabb felérül, mogyoróstú csajkásoknak emlékül. Ahol viszik, lóg a lubnyai a rácsról, nagy a Didi, ha bedobja filácsról. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Tisztelendő kiskáplán megy elől, szemlesütve frájer képpel Geyerről, vonalzóján füstölővel szenteli szín és udvars masszernővel van teli. Ha tehetnék, koporsót is szétmarnák, elszajrézni azt a híres félbarnát. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, szokog a ház, szokog a galeri. Bugás, böske, kecel, gizik, lányliszka, hadováját, aki ette kajdiszta. Leszögezve a hadova ládája, beszélőre Pável piszi nem várja. Vanzer Vincét nem dobták a buliból, sírásónak külső munkán furikol. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Lipa, Gádzsó, Gróf, Rihonya, Pőcs, Dani, kivel Ványán voltak mackót dönteni. Cinkes, ilyen Ciklucsó, Ferke, Frankillés, Csabán, kivel Frankó ment a serenkölés. Angyal, Frici, Gyufec, Jópán, Blongida, ki Héderén tojót dobtak partiba. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Lázi, Duda, meg öreglin, Fráj, Pinkász, Döncivel volt Egerszeged főhintás. Pável piszi ki, azóta is bánja, Csóró Zsivány első haver komája. Szűcs Ancsúrnak a csillagba ment a drót, beszélőre küldtek hozzá egy mandrót. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Cirkli fordul, mi levél az Ancsúrka, kulcsos margú, jössz te ide, kis furcsa. Kidöncie, bűvölnéd a kobráját? Hesszöly pöme, bezengte már a bugás, hepajon lesz hajzer, tréja lezúgás! Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Téla, Dönci, Strül, szószasszer, kis balog, olaj, Dönci, bekapod a jampamot, falcoj, Dönci, leprasrenk, almás vár, ugrik a stex, kaja, pia, leimras már. Nagy az illem, Dönci, dekkol, kaserol, hol a piszi, Tóni, Vince, de sehol. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Gyufec, Jópál, Vince, hol vagy, Suvernyák? Duda, Lázi, riadózi, húz, zsernyák! Menj a bőbe! Vince, hol vagy, Szarjankó? Nem ismersz meg? Nagy vérveres zimankó! Riadózi, Gida, Fréri, Strülla, hé! Dönci, kétne hajókázna elfelé! Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri! Zokog a ház, zokog a galeri!
1: Szajrét, passzer, köpjed, Dönci! Faldumás! Dobva leszel a balhéból! Viszi már!
0: Okrós alatt felítuk a kakabát, Oberhébül, ötös tábla, sitre vág, megtiszteli gyomavány a nyékladány, menősíten mindig princ a nagyvagány. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Hullaháznak szélcibálja fedelét, zsupfedélen szalmakakas kukorjét, sittek felett, hely, hét ágra tűz a nap, hekus Dönci heted napra feltámad, meglóbálja híres Bráner pistolát, s masszer népet hazavágja, nincs tovább. Hely, Gebin esetel, húj, Kunteri, mulat a ház, mulat a galeri.

0: az agyamnak dől a dől a szájából a szó. Nem tehetek róla, róla nyájas olvasó. Meg sem mozdul e koponya boltozat, s már álmomban ellátom a dolgomat. Ki Tamás, Tamás korúba mást gondolnatán, elfaragtak rossz fából a vérem sarlatán. Tolakodik a betűsor, kedvem iparos, szegény fejem önfejűs, oly arbitrárius. Én úgy veszem eszem, mint a zimposztolt a nép, hálat teltem, nem számít a közerkölcsiség. Álom tök lopóna, vaksi hólyag megtelik, hólyag én magam vagyok, ürítem reggelit.
1: A tűzben. Elmondható, hogy nagyokra törtem, elmondható, hogy mindez tűzre volt. Írásainkkal én is sorsbetölten megemelkedünk az alvilági körben, mely tápjainkkal új út fellobolt. Bár lettem volna hóhér, s a zsarnok ellen sem kelek hűszár küzdelem. Szántattam, szenvedtem, hiába szavalnak verseimből, a szaturnuszi szarvak kibújnak, a tűz van minden művemen.

0: öreg költő ismétli magát. Öreg költő ismétli magát.
1: Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt a moly kirágta, a trottyos rímek locs parábolák, semmit se változott világa. Abból él az ismételgetésből, ha nyeli nyögve, ha nyalja rágva, él, mint a hörcsök csócsál a kézből, s egy ugyanaz orrának borvirága. Kicsiklantozhatnánk megújhodását, szélül toporog azt is habozva, ugorna fejest, mindenek lássák, s ne ódivatúságával illatozna. Ő nem, ez már kiéget, az ihelletét is csak komédiázza, mintha nem tudná futcsa jelenésnek, de ilyen a vén költő már hiába. Lírája lepedéke is mi pudvás, még hogy elfogadta ezt a magvető, az eszméivel meg előhozakodvást két lábon járó elefánt temető. Miféle mű ez, miféle zsáner, se nem képver, se nem szürszocreál, írónak ürge, bárdnak pitiáner, újnak akkor sem új, ha fejre áll. Mit picsog ez itt, Liliomher vadást? Kihátráló ripacs pózolása, elég érkezőben a redves ragyás, gyászkeretes kajsza képe mása. Jó tét lelkek, ha lepuffantanátok, meddig modern a halálfélelem, ha meg múltakon kérődzik az átok, nosztalgiázásból elégtelen. Vén poéta már annak is utolsó, a kadáver ismételgetése. Tuszkoljátok bele, ihol koporsó, az indulását, hogy le ne késse. Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt, a moly kirágta, a trottyos rímek, locs parábolák, semmit se változott világa.
2: Gorilla képtár. Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárat felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, haladkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársain forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, mértoly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avid bárs, karnivor, nem állsz le bárkivel, bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon cirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat, áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, erre hozó rossz szele, ürítsd ki koldús iszákodat, mosolyogj, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet. A múzeum, már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.
0: Kilobbanásra. Szerettelek, szerettelek világ, szerettelek, imádtam lenni. Te igazítottál gyűlni, teremni, te oldhatatlan igazándiság. Te parancsoltad, megszeretnem a rémületes lét végveszélyét, napot, világát, holdadnak éjét, mind faltam, vélet, betelhetetlen. A létesülésbeli kényszerűség így lett, mi átkomuladatot, a te rámrót ima feladatod, a gyönyörűség és a hűség. Regnálnom rajtad, még lehessek, imádok lenni, adjad, mérjed, felgombolítni temérdekséged, ordas mohóságért, jaj, ne vess meg, ne a szerelmek, ne a muzsikálás, ne rohamágyuk dörgésében, te végső dolgodban hadd kísértsem a visszaolvadást, az egyéválást. Amennyi beléfért, megmarkoltam, agyam tenyerében, ez a parányi, így fog üveghitem valóra válni a közöny özön üvegében, én ma holtam. Felmered szemmel kallak, csodállak, nem kergetlek istenkedve másban, öncsalásban, fals megalkuvásban, légy a könyörtelen tiszta párlat. Egy ostorcsapással ide cserdítettél, szemet, fület, öt érzéket adtál, így lettél özönkép égtelen tér, elmondhatatlan pazar adattár. Mind sorolnálak, csak lajstromozlak, te ékes, táltos, kikutathatatlan, új meg új nap, vemhét, kivető, katlan, csillagnap órával pompázó oromzat, nincs máslás, mi érted, kárpótoljon, hitvány, túlvilág, halva létezése, hogy mint te belém, én az egészbe, lét a létbe így együvé hatoljon. Akárhogy jöjjön az óra alattomba, rondája, rákja, legyen akármi, én csak te érted fogok kiabálni, kapaszkodj észlelésbe és hatalomba, te oldhatatlan igazándiság, te igazítottál gyűlni és teremni, szerettelek, imádtam lenni, szerettelek, szerettelek, világ.
1: Húzzsák! Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húzzsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű elromból, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos reteszem. Húzzsákom, lehűdöm, lerakom, szerkesztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig, korrajza, korrajza, kirajzik, nevemet kizengem, felzubog, énemnek ez engem hazudott, húskánzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője, nem voltam, kezemmel, lábammal, csontgúsban, húcolom magam a zsákhúsban, ülök szegény pára húzzsákban, nem hiszek én már a

Morbus Sacer, Les poètes n'aiment que leurs manuscrits. Alfred Vigny Chatterton. Elkéstem én a szeretettel, valakinek csak vittem. Elszöktek tapintatukban, elhidegültek tetemükben. Tíz körömmel kaparnám mind, kik emlékeimbe vesztek, de besugároznak még, és vissza-vissza sebeznek. Ó, ha megújra ott állhatnánk, önzésem görcs rohanásán, s én a szerencsétlenségem az ő szeretetükben megmagyaráznám. Adósa vagyok, ki nem ad ingyen, de jaj, ha önzésemre támad. Démonom van, segítség! Ördög hűtözi szent nyavajának.

csutorás. Az élet felölt egy embert, az ember egy emberöltőt, emberöltőknek szentelt álmát öltik a költők, a vágyak álmokat öltnek, a sorsok sorsjegyet váltnak. Kit élet ördöge öl meg, kit angyala a halálnak. Aki él a láz jelöltje, alig kap lángra kilobban, fortogatója előtte leszáll. A rendnek roppan csendje fogadja a házban, s ő, mit iker szíve áhít, kidalolhatatlan fohászban zengeti csont

amelyel megtisztelték határgyőző szellemiségét és szellemi hagyatékát azzal, hogy eljöttek erre az ünnepségre, és itt részt vettek rajta. Ezzel ünnepségünk véget ért, kérem, hogy fáradjanak közelebb a szoborhoz, nézzék meg közelebbről, esetleg akit érdekel, a jelenlévő alkotóval is beszélhet a szoborról. Köszönöm kitüntető figyelmüket, viszontlátásra!

0: Kell takaró.
1: Jó.
0: Kell takaró.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
0: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
0: Jó.
5: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3, hallgass!
0: Na kell takaró. Kell takaró.

Nyárban ősz. Ismeritek-e azt a percet, mikor a nyárban itt az ősz? Megborzongnak a teli kertek, élednek a szikkadt mezők. Előbb a nyár nagy heve marta a követ, az emberi bőrt, azután zúgva, örvényt kavarva, a vihar kitört. Most tiszta és csillog minden, az élet az este, a Duna a hidak alatt, és megalázó bódulatból ébred a tisztázó gondolat. Megvilágítja a városi tájnak minden ismerős szakát. Mi is ez? Nem tudtam, hogy így boldogítva fájhat az, ami volt, és az, ami lesz. Megvillan a hűvös éjféli holdban, mosolya a vízen rezeg. Tudom, milyen volt, mikor kicsi voltam. Sejtem, milyen lesz, ha már nem leszek. Tudom, hogy jönnek új bölcsek, bolondok, jövendő emberek. Tudom, hogy volt, mikor nem voltam. Tudom, hogy lesz, mikor nem leszek. Tudom, hogy a Duna akkor is így susog. Így reszketnek a levelek. Tudom, lesz még ilyen este. És valahogy akkor is itt leszek.

Kostolányi, szeptemberi Afrika. Szeptemberi reggel, fogj glóriádba. Ne hagyj el szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, s szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl még ez egyszer, halál fölé a régi romokon, segíts nekem szeptember, ne eressz el. Testvéri ősz, forró négű rokon, én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imát. Mindig feléd fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság. Roppant napvilág. Méltó vagyok hozzád. Nézd, itten állok. Még sok hívő száj büszkén emleget. Véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam megett. Nem is kívánok egy pincét kiinni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni. Csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a keresztet, én pártfogom és császárom, vezess. Az életem a sors kezébe reszked, de lelkem és gerincem egyenes, uralkodásra karom erős még. Adj kortyaidból nekem végtelen, s te aranyozz, aki vagy a dicsőség, még most se rúd, nem őszül fejem. Éred belét mutatja, lásd a dinnye, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba bújik a darázsba, hosszú út után sejmes garázsba. Méztől dagadva megreped a szőrű, s a boldogságtól elmény. Bizony csodás ország a volt, minthogyha a perc szárnyakonosan. El nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb pozsonyra. Húgom virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdő alkonyatkor, a csillagokról ráhúz. Olyan ez éppen, mint gyermekkorom. A felnőttek érthetően beszélnek egymás között. Minden lesz oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tán megriadt lent a sötét falattól, s a télre sárga. Aztán a délután is furcsa nekem, hogy a napot árnyékok tömeg, s a zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bugdácsol a billeny, tompa bukva, az édes elme árvasson, s mert nem lehet már jobban sírni, száján kacagos kiszakad. Nem volt a föld még soha így csatos, a fák között mondhatta a suttogás, a fák fölött szalag, beszegve kancsal fényjel, lilába lángoló narancsal, az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokon ürödnek.
miféle ország mond e gyermek ország, miféle régen elsüllyedt mennyország. Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassam egy kis templomot, mely déli tűzben csöndesen lobog. Imádkozó lány, száján néma sóhaj, mint mélyen alkú, ferde szemtelében, vakok nevezték őket szemüket, Isten felé tűnő hangsúlyt. Vagy nézd az este, a kormos zavarba, kis műhelyébe dolgozik a barka, csöpp lángban, szegényen és hihetlen, mint régi képen, úton. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétben valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesetén, fekete eső, arany ablakok. Künn a vihar, elfáradt lassú rívás. Benn villanyfényé őszi takarítás. A készülődés tér, az ígéret, s az álmodtan szinte éjjének. A csillagok ma, mond, miért nagyobbak, s mint a kisikált sárga víz edények, a konyha délutánján miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt-e tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszavélem? Az Orion süvegje miért parázsú? Miért, hogy mindent lanyha páramos? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázs? Miért csodálkozom, csodálkozom? Szép életem, lobog tovább, cél nélkül éljen és homályon át. Állj meg, te óra, és dőlj össze, naptár, te rothadó gondottól régi maptár. Ifjúságom zászló, úszva lassan, röpülnek az ünnepi magasban. Babics ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ének. Megfüllett már hűse a pincének. Szél s vízcsap a csupasz szőlőtőre. Lúd bőrzik az agyagos domb bőre. Elomlik, és puha sárra rothad, mint mezítlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egy, itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befő. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, a készen vár megvetve, puha dumnánk, makulatlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefeküdni szépen,
siitä annetas aattatani rinsa. Mik juk on juk etsär meg nem unjo, srájuk nem sen. Paplonola, hojts! Újjaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokúra, hagyja gondját az ó év az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg öröm nem tud vigasztalni. Ó, ja, meg kell halni. Meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék lenni. Tehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könyv, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld híresé csatér. Csak az én telem nem innen. Csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose rendem. Lombom, ami lehult, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak. Akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek, ami betűt ágamolt a padba, a tavasz sárvize elsodja. Száradt tőke, unt tavalyi vendég, nekem már a tavasz. Te borulsz rám, asszony jóság, mint a letört karóra a jóság, rémült szemem csókkal eltakad. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell.

a közelítőtést. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez a zefír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem búg gerlice, és a füzes ernyein a csermely violás völgye nem illatoz, s tükrét durva csalét fedi. A hegyboltozatin néma homályborong, bíbor tirzuszain nem mosolyog gerezd. Itt nemrég az örömvíg dala harsogott, s most minden szomorú, s kihol. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden méve tűnő szárnya körül lebeg. Minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis ne felejts, enyész. Lassanként koszorum bimbaja elvirít, itt hágy szép tavaszom, még alig ízleli nektárját vajakom, még alig illetém egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom. Nem hozhatja fel azt több kikelet soha. Sem béhúny szememet fel nem igézheti, lollim barna szemöldök.

Vitkovics Mihályhoz. Midőn mosolygó bölcsességedet, belémenyelgi szép episztolád, melyet barátunk Horváth érdemelt, melyben Horáccal fested a mezőt, s annak szelíden bájoló nyugalmát. Vígabban érzek, s boldogabb vagyok. Szebbnek találom puszta lakhelyem, kertem virági szebben illatoznak, szebben nevetnek szőlőm fürtei, és kazlaimnak árnya hívesebb. Igen, de minthogy minden verselők Homér atyánktól fogva ekkorig falut dicsértek, engedd meg nekem, hogy én Budáról s Pestről énekeljek. Midőn Budának roppant bércfokáról szédülve Pestnek tornyait tekintem, s a száz hajókat rengető Dunát, a nagy Dunának tündérkertjeit és a habokkal küzdő szép hidat, melyen zsibongva egy világ tolong, midőn körültem minden él s örül s újabb meg újabb érzelemre gyújt. Itt a tanult kéz nagy remekjei, ott a dicső ész alkotásai az élet édes bájait mutatják, s mindazt előttem testesülve látom, amit magamban csak képzelhetek. Kívánhat-e még többeket szemem? Hát a midőn majd véled, s helmecinkkel, virághoz együtt ballagunk karöltve, s a bölcs öregtől új lelket veszünk. Onnét te hozzád, s nyájas asztalodhoz, hol a kinyílt szív, s józan ész kínál, s vidám szabadság, s tréfa a szakács. Onnét palinkhoz, pécel dallosához, és mindazokhoz, kik barátaink, s velünk egyenlőn tudnak érzeni, hol majd hazánknak ós új dolgait, majd a világnak főbb történteit száguldjuk által, és mustrára intjük a föld királyt s büszke nagyjait, vagy majd Kopernik égi útjain vizsgáljuk-e nagy minden titkait, és a világok szisztemáit oldjuk, majd a morálnak mély törvényein Plátónkkal újabb s szebb republikákat alkotva Szólón s a dicső Likurguszt, lehozzuk embert boldogítani. Ha azt megunjuk, mert mindent megún az ember, s édes a változtatás, szemünk legelhet Teszpizbáj világán, s a táncolóknak szárnyas rendein. Szívünk örömre olvadozva rebdez a zengzeteknek szép koncertjein, s ha kell, közel van kert, szőlő, liget, Horáccal untig ott kapálhatunk, s nevetni fognak ott is a bohók. Mi kell tehát több? Élni és örülni, s használni célunk, nem pedig heverni. S a bölcs nyugalma háboríthatatlan a pesti bálban s csörtetés között, mint a magányos rejtek árnyain. Nyugodni, enni, inni és alunni lehet mezőn is. Ó, de mint örüljek fákkal, füvekkel, ökrökkel sokáig. Csupán szememnek tárgy mindezek. Szívemnek ember és rokon kebel kell, kivel vegyítse érzeményeit. Elmémnek elme, mely megértheti, s melyben sugárit tükröztetheti. Van itt is ember. Mondd, de milyen ember? Ínség, gonoszság néz ki vad szeméből, s lesújt pipádért, hogyha nem vigyázz. Szemét sötétség, vállát, terh sanyarja, s utálja mindazt, aki boldogabb. S mi szép mulatság, látni izzadását? Mi szép nekem még, rajta szántanom, s aszott kezéből lesni sültemet? Nem szebbe Pesten vígan perleni verbőci hajló nyelvén, és merészen a szent igazság mellett harcra kelni. Barátom, a bölcs boldog mindenütt. Az Hortobágyon, az Pesten, Budán, mert ő

s nem a világi jókat megtagadni, de józan ésszel vélek élni tudni, a bölcsességnek titka is jele. Maradj, s perej te Pesten, s élj vidáman baráti dédes társaságiban, s ne kérj az égtől többet, mint adott. Van annyi, mennyi kell, s ha ez kevés, kevés lesz a föld minden kincse is. A vízi korság szomját el nem oltja minden dunáknak, s tengereknek árja, s az épp gyomornak egy pohár elég. Ha van mit ennünk, innunk és szeretnünk, ha józan elménk, s testünk nem beteg, kívánhatunk-e, s lelhetünk-e több jót, s adhatnak-e mást a királyi kincsek. Így ír, így érez, így él most barátod, ki téged, édes Miskám, megkeres az új zefírrel, s első fülmilével, s veled csevegni és nevetni fog.

Ó, én szeretem a búspesti népet. Ó, én szeretem a búspesti népet, mely a külső József városba tépet ruhákba jár vasárnap délután, és ámolyogva szédelegbe hallja, hogy döng a tükrös kávéházak alja, s a mozi reklámokra néz tudját. Sokszor úgy érzem, szinte-szinte vétek, hogy csöndben élek, nem nézek felétek, s az álmok lengyefodrát fodrozom. Ilyenkor aztán elhagyott vasárnap, kis görbe közein a téli sárnap, vezeklőn járok az utcátokon. Itt élnek ők a kedves kéke járdán, letaposott cipősarokkal árván, kávémérésbe bújva hallgatag, éhes leányaiket szeretnek, kopott árvácskák, fáradt vézna szentek, gázlánk alatt sötéten állnak. Ki nézte meg, mit rejt szobájuk árnya? Ki leste meg, van-e ágyukba párna? Ki látta, hogy mi a búspesti nép? Én láttam a munkást, és lázra bújtott, sápott arcát, hogy rossz ivarra gyújtott. És láttam a föld vérező szívét. Bármerre mennék, ide visszatérnék, bármerre szállnék átkozott szegény nép, a gondodat kiáltaná a szám. Mert bánatkővel van utcát kirakva, szemed a bánat végtelen patakja. S jaj, ez a föld, e bús föld, a hazánk.

Bocsássatok meg! Bocsássatok meg! Kiürült szemek, legördült mellek, megszáradt kezek,

leütött hátak, elsápadt hajak. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg. Bocsássatok meg, megégett szívek, befagyott ajkak, elhervadt fogak, legázolt arcok, puszta homlokok. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg. Bocsássatok meg halott kalapok, fáradt gombjukak, fáradt nadrágok, foldott harisnyák, góliát cipők. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg. Bocsássatok meg csavargó kutyák, megkötött kecskék, kopasz bárányok, koplaló cinkék, megragadt legyek. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg. Bocsássatok meg széttört játékok, megvakult tükrök, elesett szegfűk, levert levelek, honttalan piké. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg, bocsássatok meg nékem. Hol van valami? Hol van valami tünékenyebb, hangtalanabb annál, mikor egy nagy madár szárnyal az égben, és úgy hagyja nyújtva két szárnyát, és úgy látszik, mintha alá merülne, s megint emeli két szárnyát, s mintha álmában emelné, úgy száll előre, bej. Tán az gyengédebb és ámulatosabb, az, mikor télben elkezd a hó pejhenként esni, vagy az, mikor július arany zöld füvén homály oson által, mert gondolt az ég egy felhő, hát az, mikor szikkad a szivárvány, és még ott van, de már nincsen ott, ki emlékszik? Ki leste meg azt a hajolást, az, amint a rózsafej meghajtja magát a szárán, és úgy marad bukva, s a földet nézi, mintha így óhajtana tükörbe nézni. Úgy várja meg az október. A rózsa főhajtását ki látta, kinek a szíve fogadta méltó módon. Néked szól. Néked, ki 100 év múlva sétálsz a sétaúton, s botoddal, ha szokás lesz akkor is bottal menni, unottan piszkálsz száraz levelek közt, de semmi foszlány papír, barátom, révedve néked nyújtom. Meleg leheletem fut a tiszta papírosra, mely eléd zöröghet a levelek közt a porban. Addig, tudom, sok sár eltörli a szót a sorban, elrongyolja a szél, az eső barnára mosra. Épp olyan lesz talán a természeted, mint nékem. Szemed is ilyen lesz tán, a hangod is hasonló, tán még a képed is, meg járásod is. S a romló években éppen így csüngsz majd a végtelenségen. Jobb kezem adnám néked, ki ott jársz messze távol. Szeretnék véled kezet fogni, s szemedbe nézni. Te is leszel majd úgy, hogy lelked holt múltban érzi igaz hívedet, s avval beszélni vágyva vágyol. Téged tudósítlak, hogy itt voltam a világon, hogy szívem vert, s halk hával mindegyre lélegzettem. Fenn voltam és aludtam, mozogtam, ittam, ettem, Isten felől hallottam, s meg kell itt halni, látom. Gyermek voltam, fiú meg ifjú, s így ember lettem. Beszélt a szám, nevetett, danolt, fütyölt, sohajtott, szemem könnyeket ejtett, arcomon mosoly hajtott, játszottam és küszködtem, unatkoztam, szenvedtem. Járás közben megálltam utcákon, úton, kertben, ébredve néztem szét, a világon vagyok, élek. Álltam sokszor tükörben, s láttam, bámulok, félek, próbáltam hangom, ha,
magam meg nem ismertem. Szerettem volna egyetlen, határtalant csinálni, hírt adni, itt vagyok, hogy mind a tengert bejárja, mint kezdő nap mosolyjal sütni szegény világra, s végre orvosságot a halál ellen tanálni. Ki él mindenkit látni, s mindenkivel beszélni, és meghallani mindent, és mindenütt ott lenni, minden gyönyörön, s minden bánaton végig menni, s időkben és mezekben mindenki helyett élni. Egy-egy ismeretlennek nyakába vágytam esni. Ó, élsz te is? Hogy hínak, mondd? Mit gondolsz magadba? Tudod, hogy egyszer élünk? És őt karon ragadva sietni el vele, a boldogságot keresni. Hallottam, boldogság. És azt mondták, hogy az nincsen, de hiába mondták meg, mégiscsak azt kerestem. Azt hittem, én velem majd kivételt tesz az Isten, és tréfarapság lesz az élet, mézes bilincsen. Egy aranyat kerestem, kit senki el nem veszte. Kerestem a napot, ki este felé nem megy le. A gyermekek édestett dolgát kívántam egyre. Fúlásig szedni vágytam borult szőlőgerezdet. Én vágytam csolnakon csak úgy úszni félálomban. Vágytam csak lengni hintán, hunyt szemmel, andalodva. Arany zúgásban, milyent hoz kagylók hajnalodva, vagy tűnni néma ménen, hajdonfőt néma homban. Ősszel gondoltam, ó tél, boldog leszek a télen. S télen, hogy a tavasszal, s nyáron, hogy majd az ősszel. Minden nap gondoltam, majd holnap, holnap kezdődsz el, te fényes, édes évad, mikor világom élem. Jaj, most is, hogy itt írok, szívem, szívem kiújul, mintha bujkált a tűz a hamvat kazalba mélyen, s a pernye új hévséget fog, s fellanggal éjfélen, és füstöl és parázslik, ég húny, a szikra hull-hull. Hívó élet, friss pázsit, mezitláb lépni rajta a völgyben dal, világos kastélyban éjj zengés, visszhang a mély erdőben, víz arcán kék merengés, gyertyák fényében emlék, lány gyúl, ügyetlen ajka. Rózsa Balaton, rózsa, hervat levélből tátra, szerelem, pillangóból felleg, trillából orkán. Szerelem, gőze méznek, gyász lángok csoda tortán. Szerelem, rebben tőlem madárnak mind a fákra. Két karom volt derékon körös körül karolni, két ajkam csókot tudni, fogaim marni gyengén. Szemem volt mást nem látni, csak őt, hunyván merengvén, hangom lihegni, búgni, jajdulni, s szót nem szólni. Izennem kéne néked, mindent szivárvány ívre felnyújtanék, hogy hozzád jusson. Te, fáj a mellben a szív, mint égett seb, mint villámlás vak tengerben, mint haldokolni szomjan, úgy fáj az ember szíve. Te, nem lehet leírni, milyen szép volt az ég fenn, s milyen szép volt a nagy víz, s a föld, akármely tájon milyen szép volt. Tán jobban csodálom, sem hogy fájjon, hogy az élet, az élnivaló nem szép itt mégsem. Vasúton és hajóval eljártam idegenbe. Csak múlattak, s kínlódtak mindenütt körülöttem. Más-más nyelven váltottam szót, s mindig visszajöttem. Hiába megyek el, csak magammal megyek szembe. Az igazit beszélni, azt úgy szerettem volna, panaszt felnyögni, ízes titkot kiadni, s kérni, s mindent elkérni mástól, s mi nékem van kimérni, s az élőknek köszönni, s búcsúzni tőlük sorba. Ismertem sok-sok embert, kerestem egy barátot, és ismertem sok nőt, és egy barátnőt kerestem, s térdemmel a lemondás térdei elé estem, s a magánosság lett a legjobb barátom, látod. Számolni kell, hány évnél tartok, s eltűrni halkan, hogy a nap itt hagy mindig, s kívánni kell jó estét. A sejem élet lassan kopik le, mint a festék orcáimon, hajam vész, s azt hiszem, már meghaltam. Az életed, barátom, szétszórja itt az élet.
Én nem tudom, mit éltem, s mi az, hogy én itt voltam. Már minden igazságnak, mely itt jár, udvaroltam. Fáradt vagyok, nincs kedvem, s magamról nem beszélek. És képzelem még mindig, sejtem, gyanítom, várom, hogy a boldogság fog majd egy reggel rám köszönni. S elment időm kezd majd, tavasz jön, visszajönni, és minden szépre fordul, s azt hajtom, álom, álom. Én minden nap megnéztem a felhőket az égen, mert szépek voltak, szépek szépség fölött, túl szépek, és tudtam, mindörökre múlnak, mint álom népek. Ez fájdalom s öröm volt együtt, s így volt jó nékem. A felhők pártján voltam, s virágokon borulva, s a tenger volt tanyám, és a széllel kóboroltam, s mégis mindig és mindig az emberek közt voltam, s mentem szorongva köztük, színházba, háborúba. Az elmúlás kiárat, halált egymástól vesznek a hímek, megbukott a szív, nyomor, kín, baj, vadság, paréja nő a kertben, álom, remény, szabadság elszáradt, és hold és nap cserélve fönn repesnek. Nincs más világosság itt, csak a halál, a száraz észben más mentség nincsen, csak a halál, nincs vígasz, csak a halál, fedél nincs, csak a halál. Ki hí, az csak a halál, nincs válasz, csak a halál a válasz. Elmúlni vágyom, s vágyom, s felélni, jönni, lenni. Csodálatos csodálat a nagy világ, egyetlen, hogy ríttam volna gyáván emberek, és kegyetlen ordítottam von, gyilkos, téboly, nem igaz semmi, de ez mind annyi volt, mint mikor a sűrű nyájban egy jó nyugtalanul megy, fejét felfúrja, véget, de elnyomják, és nem látsz közöttük különbséget, ahogy tűnnek mind a nagy porban, alkonyattájban.

Nyugati nyerszél, ősz sóhaja, vad, te láthatatlan. Jössz, és mintha mord varázsló üzne szellem rajt, szalad a sárgas ézén, s lászpiros csoport, a pestises lombok holt népe. Te, kinek szekere téli sútba hord, sok szárnyas magvat hűs sötétbe le, aludni, mint a test, mely sírba dőlt, míg az úr húgod a tavasz szelem megint kürtjébe fú, s riad a föld, s édes bimbónya elegel a napon, s völgyet, hegyet, szín, s illat lelket ölt, vadszellem, szálló, élő mozgalom, ki rondasz és óvsz, hald, ó, hald dalom. Te, kinek míg az égreng áromán omló felhő, mint hult lombandalok, hullatja busa ág, menny s óceán, s záporzvon, s villám, bús angyalok, s kibomlik már kék útat táglegén, mint vad menáthaj, s szikrázik, s lobog az ég aljától, kiúnt a fény, az ég ormáig a közelgető vihar sörénye. Ó te! A szegény év gyázdal, aki zengsz, míg restető gyanánt az éj, e roppant sírhalom borul körül, s bús boltját reszkető páráit terelik, s a hűs falon vak víz, s tűz, s jég tör át, ó, hald dalom! Ki felvered nyárálmából a kék földközi tengert, mely lustán pihen kristályos habverés közt fekve rég, habkő fokoknál báji öbliben, s álmában a kastélyok tornyaring, a hab sűrűbb napfényén égve lenn, s azul moszat, s virág lepibe ment, oly szép, hogy festve sem szebb. Ó, te szél, ki jössz, s atlant vad vízzónája ing, s fenékig nyílik, s látszik lent a mély tengervirág, s mit az iszap bevon, a vízi vaklomb, mely zöldelni fél, mert hangot csupa sápat borzalom, melytől remek széthull. Ó, halld dalom! Halom lehetnék, s vinnél búzsavart, vagy felhő szárnyait közt lengedik, vagy hullám, mely bár zúgasd és kavard, szabad majdnem miként te, s adsz neki erőt, erős úr. Vagy ha csak kora kamasz időmnek térne gyermeki víglelke vissza, ó égvándora, midőn társad valék, s hívém elér a lélek, s túlröpül, ótán soha nem zengne jajszóm, mely most esdvekér, ragadj el, hab felhő vagy lombgyanánt, mert tövisekre buktam, s hull a vér, s zord órák súlya húz, s lánccal fon át, lelked szabad, vad, büszke rogonát. Legyek hárfád, mint hárfád a vadon, hullólom vagyok én is, neki mély. Ha vadzenét felzúdul szabadon, lomb s lélek hadd kísérje őszi, mély dallal, mely édes, bár fáj. Ó, te zord lélek, légy lelkem, én s te egy személy. Hol szellemem a téről én sodort, tört lombként, melytől sarjad újra más? S dalom égő zenét messzi hord, mint oltatlan tűzhelyről a parázs röpül, ó szórcét, hol csak ember él. Ajkam szavából prófétás varázs kürtöljön az alvóknak. Ó, te szél! Késhet a tavasz, ha már itt a tél?

0: Jó napot kívánunk, Csabán György vagyok, Hammer Ferenccel ülök itt. Feri, mondhatom Feri?
1: Feri.
0: Feri, Hammer Feri. Feri, ez így?
1: Igen, az a nevem.
0: És a névjegyed nem is ez van?
1: Nem.
0: Sokféle névjegyed van?
1: Nem, egyféle van.
0: Egyféle.
1: Csináltattam magamnak.
0: És azon mi van? Azon Ferenc van, fogadjunk.
1: Persze, azon az van rajta, hogy mindjárt
0: is összeköltetni. Megnézi. Most hosszasan keres.
1: Lázasan keres.
0: Van névjegy tartója. Egyébként. Komoly ember.
1: Nem névjegy tartó, ez kérem.
0: Hát mi?
1: Hát én kártya tartom minden szenszor.
0: Kártya. Nekem adod?
1: Itt van nekem.
0: Öribe.
1: Itt haz egy
0: szóval egyet. Hammer. Ezen Ferenc van természetesen, Hammer Feri. De hát az is egy kicsit olyan érdekes helyzet, hogy milyen, tehát mindig valami nevet kell adnunk, hogy milyen relációban ülünk itt. Aha. Mert hogy a Ferenc, vagy Feri a Tilos Rádió alapítója is. De itt nincsen pontos kánon ebbe a kérdéskörbe, de akkor azt hagyd kérdezzem meg, hogy akkor a te verziód az hogy néz ki.
1: Már hogy értem?
0: Hát, hogy mint hogy a Tilos alapító az azt jelenti, hogy van valami alapítói, van valamilyen élethelyzet, vagy szituáció, vagy...
1: Alapítói őstörténet?
0: Hát, jaj.
1: Alapítói őstörténet szerintem, mint mindenki gondolom úgy szokta mondani, hogy és akkor ott voltunk a Tilos az A-ban.
0: Igen, ez...
1: Tehát, hogy ez alapvetően, az egy ilyen életmód klubnak volt tekinthető, meg egy ilyen kocsmának, szóval délután este felé, meg reggelente, meg minden ott voltak ott az emberek, és aztán ott több mindenféle projektek voltak, és akkor ez volt az egyik ilyen projekt, hogy akkor visszajöttek Hollandiából, azt hiszem, és hogy hát éppen egy rádióadót is sikerült azt hiszem hazahozni, hogy akkor ez már milyen frankó lenne, hogy akkor most már csinálnánk Tilos Rádió, hogy csinálnánk Kalóz Rádiót, és akkor ez így le. És aztán onnan minden ment magától.
0: És te ismerted azok az urakat, akik ott ilyen spontán, ilyen olyan networkingből, vagy egyszerűen csak a Palotai úrtól kértél egy kávét, vagy egy
1: sem? Nem, hát ott összebarátkoztál. Mondom, ez inkább olyan volt, mint egy klub akkoriban a Tilos az A szerintem, tehát hogy ott alapvetően sütt időt töltöttek az emberek, tehát mint ez velem előfordult, hogy jöttem az egyetemről, és akkor ott oda mentem. Ott voltam egész délután. Vagy az egyetem helyett van. És akkor sok, tehát ott volt, hogy ott dolgoztam, dolgokat ott csináltam, ott találkoztam emberekkel, meg ilyesmi, és aztán akikkel ott együtt elkezdtük csinálni, azokat félig meddig onnan ismertük, aztán voltak új fiúk is, akik máshonnan jöttek, azokat nem ismertem, de aztán hamar összeismerkedtünk, és ilyen kis csoportokban dolgozott mindenki vitte az adás, mert ha jól emlékszem, ugye hétfő, szerda, péntek volt talán akkor az adás, napi 2 óra volt talán, azt hiszem, 93,3-on volt, azt hiszem, és akkor az volt, hogy mindenki a kis csapatjával készítette el a műsort, és akkor vitte el a magnót, hordozható magnót, meg az adót, meg az antennát egy olyan magas helyre, ahol ezt le kellett. És akkor ott kellett várni, amíg le nem ment az adás, ez nem volt olyan nagyon. És akkor ebben ilyen kis csapatok voltak, és akkor én voltam így a Kerényi Gyurival, meg a Kádár Tamással.
0: Aha, és akkor éreztél valamit, hogy most mert hogy a sajtószabadság napja van, tehát ilyen zicsereket meg fog próbálni.
1: Abszolút,
0: hogy
1: persze.
0: Te most akkor itt a sajtószabadságon.
1: Igen, persze. Persze, az azért, tehát egyrészt én akkor azért már tanultam szociológiát, akkor én már ilyen elég, hát már ki is jártam talán már éppen az egyetemet akkoriban.
0: Tehát, hát ez 91.
1: Igen, na azért mondom, tehát akkor én már éppen végeztem is, és éppen pont akkor végeztem. Tehát az, hogy milyen szerepe van, és ráadásul ugye akkoriban Magyarországon elég sok beszéd volt ezekről a dolgokról, mert akkor jöttek létre a demokráciának, meg a kapitalizmusnak az alapintézményei, érdeklődő fiatalember voltam, és engem úgy amúgy is érdekeltek ezek a dolgok, és azért mondjuk az elég menő volt, hogy ott az ember ügyetlenkedik ilyen rossz drótokkal, meg banándugokkal, meg minden, és akkor két hét múlva a New York Times ír róla egy cikket mondjuk. Ez mondjuk nem volt szokványos akkoriban. Ma sem olyan nagyon.
0: És a szociológus, a történelem szociológia szakon végeztél, és ez a média iránti érzét, mondhatnánk, nem tudom pontosan, hogy definiálnád magad, de nem is kell, de ilyen média szociológ elég sokat foglalkoztál.
1: Igen, de akkoriban még nem. Tehát én engem akkoriban teljesen más dolgok érdekeltek, sőt, amikor rá 8-10 évre, kb. Amikor... Igen, az kb. 7 évre volt rá, amikor elkezdtem az ELTE-n tanítani médiát, a média szakon, de még akkor sem médiát, hanem inkább ilyen politológia szerűséget, és én tulajdonképpen ott az egyetemen tanultam meg ezt a... Tehát
0: ott kezdett a mint média.
1: Egyre inkább kezdtem olyan dolgokat tanítani, és akkor ezeket úgy megtanultam az egyetemen nagyjából. Tehát ugye, mint a klasszikus példákban az 50-es években, amikor az orosz tanár két leckével van a diákjai előtt. Hát én is nagyjából így csináltam.
0: Szakirodalom, autodidakta, önképzés.
1: Igen, abszolút. Jó.
0: De hát ez tök jó, nem?
1: Persze, hogy.
0: Azóta is képzed magad folyamatosan, lifelong learning, minden.
1: Hát persze, hogy.
0: És mikor kezdtél el zenélni? Már így, hát azt is tudom, hogy az ilyen korán, de tehát nekem akkor is elég fura, illetve nagyon érdekes, jó értelembe véve, hogy tulajdonképpen néha te egy punk zenekarszerű élethelyzetben punk zenekarosat játszotok, vagy szóval nyilván ez egy szakrális, rituális cucc, hogy akkor ott így összeborzoljátok a hajatokat, és
1: ja, hát ez olyan kulturált testmozgás, tényleg úgy átmozgatja az embert, hogy különösen 50 fölött azért fontos, hogy az ember ne csak az elméjét csiszolja, hanem adott esetben az izmait is, és akkor rekesz izmait is, azt is lehet erősen acélosítani ebben a gyakorlatban, és ezen kívül pedig ez egy nagyon mulatságos élmény együtt lenni ezekkel a fiúkkal, akikkel csináljuk ezt a dolgot. Nagyon jó hangulatúak szoktak lenni ezek az események, és aztán hogyha az ember a passziójáért még pénzt is kap, hát az meg már az már több.
0: De most hogy kérem, kb. Mondjuk egy évben hány koncertetek van? Ez egy Lopunk nevű zenekar.
1: 10 kb.
0: 10, tehát mondjuk havonta egy, nem pörgetitek túl, nem. De néha van, hogy összejött.
1: Igen, legközelebb november 11-én a Korvintetőn fogunk játszani.
0: És ilyen próbálni is kell? Vagy egy
1: szoktunk, nem igen.
0: Szoktunk. Rendesen?
1: Nem.
0: Egy, két, három,
1: nem, nem rendesen. Ciszt az nincsen, azt hiszem, igen, mert hogy azt hiszem a kottát olvasni, azt senki nem tud a zenekarból. Illetve én tudok egy picit. Hmm. De én viszont nem nyúlok hozzá a hangszerekhez.
0: Te énekelsz. Te recsitálsz, tehát én hangokat adsz ki.
1: Mikrofonkezelő vagyok.
0: És csak van szöveg, tanulsz, vannak ilyen izék?
1: Persze, az nagyon fontos. Hát ezeket, mert azért úgy, az sokszor van, hogy úgy legagyízzák a kollégák ezeket a számokat, hogyha nem tudnak angolul, meg ilyesmi. És aztán, hát nekem is volt, hogy hirtelenében meg kellett tanulni 6-8 számot, mert helyettesíteni kellett mást, és akkor az mondjuk nem volt egyszerű, és akkor én is egy kicsit gagyiztam. De aztán utána rájöttem.
0: Az mit jelent, hogy a sálálálálálá?
1: Hát például
0: ágyúvágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágyagágy
1: ott egy folyosón lakunk az esztétika szakkal, és akkor hogy a pontosság az egy nagyon érdekes esztétikai élmény. Tehát amikor azt érzi az ember, hogy ez most valami van, és ez olyan pontos, akkor az önmagában tud egy esztétikai élményt nyújtani, és akkor erre figyeltem, és akkor rájöttem arra, hogy sokkal hatásosabbak ezek a számok, hogyha az ember pontosan próbálja csinálni őket, és akkor ez az egyik, a másik, az viszont ezzel szemben viszont van egy másik érdekesség, hogy én hát úgy elég jól tudok angolul, és akkor hát én ezeket megtanultam, ezeket a szövegeket az internetről leszettem, és megtanultam. És aztán egy idő után, és tulajdonképpen a többiek kezdtek el noszogatni, hogy, hogy valami nem jó, hogy, hogy ez kicsit olyan, olyan ez, mint hogyha ilyen angol óra lenne tulajdonképpen. Hogy, és akkor kezdtem el azt csinálni, hogy tulajdonképpen az angol szöveget mondom, de bizonyos fontos refréneket, meg fontos sorokat úgy énekelek, mint akkor, amikor még nem értettem őket. Tehát akkor viszont tényleg gagyizok, de egyszerűen azért, mert én nem véletlenül értettem azt úgy, mert az én magyar fülemnek pontosan annyi értelme volt ennek. És viszont, hogyha ezt, én ezt így csinálom, például Ramon számoknál ez rendszerint előjön, akkor ez paradox módon annak ellenére, hogy gagyizok, de mégiscsak angolosabbnak tűnik, mint amit én angol tudással mondanék. Szóval ez, ezek olyan érdekes dolgok.
0: De ezt mondhatjuk azt, hogy ez punk zene, vagy punk basszus. De ez azért, mert amikor te fiatal voltál, akkor volt a punk.
1: Persze,
0: a fénykorában, és igen. Akkor ilyen, nem tudom, a megfelelő együtteseket, nem vagyok nagy punk szakértő, ez azért a Police, vagy nem tudom. Vagy
1: nem, hát a Sex Pistols, Ramos,
0: Sex Pistols,
1: Strangers, Damned, meg ilyesmi. Persze akkor még Strangersnek hívtuk például pár évig. Hát figyelj, senki nem tudott angolul. Ez egy nagyon fontos tapasztalat volt, hogy ez tényleg ilyen, mint az ilyen tapogatózása. A nagy ködbe, hogy mi ez, meg mit jelent, meg hogy kell érteni, úgyhogy.
0: De a punk az nekem valamiért ilyen lázadó dolognak tűnik, vagy dühös, vagy család, csúnyán beszélnek meg.
1: Igen.
0: Uh-huh. És hát is be, így csúnyán beszélve énekeltek.
1: Hát miért, mert szerinted kisípoljuk helyette, vagy hogy?
0: Nem, csak azért azon gondolkozom, hogy tehát, hogy a tehát, hogy most mi itt egy rádióba ülünk, és nyilván akkor itt ilyen van egyfajta ilyen közmegegyezés, hogy mit nem mondunk a rádióban.
1: Ó, igen, ez egyébként ez nekem is eszembe jutott már sokszor, hogy, hogyha az erkölcsökre és a közkultúrára annyira érzékeny cenzoroknak fontos, hogy ezek a fiatalság testi lelki fejlődését minden bizonnyal nagyon súlyosan befolyásoló megnyilatkozások ne legyenek benne. De ugyanakkor viszont minden baj nélkül berakunk akármilyen angol nyelvű számot, amiben hát nagyon randán beszélnek, és akkor ez ugye azt eredményez, hogy ezek a rettenetes hatások, amiket a média így gyakorol a fiatal gyermekek meg a fiataloknak a testi és a lelki fejlődésében, ez csak magyarul történik, mert angolul feltehetőleg nem.
0: De hát pont a fiatalok kezdenek el most már egész jól beszélni angolul,
1: hát ezért,
0: nem utolsóbb az internet használata és hatása.
1: Így van, így van.
0: És az teljesen természetes nyilván, hogy az interneten ezek egy-egybe hozzáférhetők minden korlátozás nélkül, és ez még inkább így lesz.
1: Persze, hát különösen a zene. Különösen az elme, azért jó minőségi mozgókép azért van, hogy nem annyira hozzáférhető, vagy például könyvek, folyóiratok, azok néha eléggé kell kepeszteni, hogy az ember meg tudja szerezni magának, de a zene az még az a legjobban hozzáférhető.
0: Meg, tehát most például van ez a nap, és akkor úgy gondolkoztunk rajta. Én kifejezetten azt gondolom, hogy a sajtószabadság kérdéskörébe tartozik, hogy elég vad zenéket is le lehessen játszani. Ugye ebben nem mindig értek egyet itt a kollégákkal, mert én azt gondolom, hogy a Tilos Rádiónak az lenne a feladata, hogy főleg olyan zenéket játszon le, ami sehol máshol nem mehetne le. Tehát az összes kereskedelmi és közszolgálati ízében a zenei szerkesztő hanyat dobná magát, hogyha meghalaná John Zorn és a Yamantaka-nak az előbb bejátszott kis művét, és hogy itt meg lehet, tehát ez is egyfajta ilyen cenzúra, nem cenzúra, de hát ez egy közösségrádió, itt mehet, de este 10-től lesz egy olyan blokk, ahol magyarul is olyan számok fognak lemenni, ami most napközben is mehetne, de nem fog menni, mert hát...
1: Hát igen, ez egy fontos kérdés, és ahogy így mennek így, vannak így a fejlemények a médiában, meg az infokommunikációban, meg a digitális iparban, azért azt látom, hogy az ilyen jellegű fontos felmutatása azoknak a tartalmaknak, amik komerciális, inkább mint politikai okok miatt nem kapnak helyet a nagy mainstream médiában. Ez egy egyre fontosabb dolog, mert korábban azért, hogyha belegondolsz, például csak visszatérve a punkra, az, hogy a Sex Pistols az úgy végezte, ahogy végezte, annak többek között a John Peel-nek, a BBC rádió legendás szerkesztőjének is nagy szerepe volt, hogy azok után, hogy gyakorlatilag az összes hirdető és az összes média csatorna és az összes még a wurlitzereket üzemeltető kocsma szövetség, vagy tudod, amiben a lemezek voltak. Mm-hmm. Mind kiakadtak a God Save the Queen után. Akkor a John Peel azért ugye már játszott a BBC-be, és akkor volt állítólag valami olyan hogy akkor hívták őt raportra, hogy hát hallott, hogy van ez a szörnyű szenny zene, hogy hát nem is értik, hogy lehet, és akkor mondta, hogy ja, persze, mi már 3 hete semmi más se játsszuk csak ezeket. Na már most, amit ezzel akarok mondani, ez az, hogy ide kellett ugye egy bátor szerkesztő, és ez a bátor szerkesztő itt momentán a BBC-ben dolgozott, de ugyanilyen bátor menedzserek és szerkesztők kellettek kapitalista lemezkiadó vállalatokhoz, akik adott esetben be tudtak vállalni ilyen karcosabb new wave zenéket, amik először azért nem biztos, hogy olyan nagyon közönségbarátak. Az XTC-nek az első lemeze például, hát azért ez nem egy ilyen lagzilajcsi dolog. És ennek ellenére mindenféle szakmai legitimáció alapján, mondván, hogy hát, mit tudom én, nem most jöttünk le a fáról, van free jazz is a világon, attól, hogy a mainstream nem szereti, attól az még lehet, hogy sikeres lesz.
0: Hogy később lesz a mainstream.
1: Így van, és akkor ezt át tudták nyomni. Na most ugye egészen, és akkor persze nagyon vicces, hogy eközben ezeket a kapitalista lemezkiadó vállalatokat, az alternatívok persze mindig is ekézték, hogy persze nekik mindig csak a lóvé, meg minden, de hát ugye azért nem szabad elfelejteni, hogy itt azért befektetett pénz is volt, meg minden, tehát itt volt. De ennek most ugye sok szempontból vége van, mert először is nem lemezekről beszélünk, hanem számokról, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy a lemez, tehát amikor 10 darabjával áruljuk a számokat, és nem egyesével, az ugye ez egy teljesen más algoritmust hoz létre a zene forgalmazásával kapcsolatban, és ráadásul ez nagyon sokszor a terjesztő az nem a konvencionális lemezbolt a Váci utcában, hanem az emberek terjesztik a különféle tartalom megosztó oldalakon. Tehát a YouTube-on, vagy a
0: Spotify-on,
1: vagy a Facebook-on, vagy mit tudom én. Na most itt ilyenkor megint csak azt lehet mondani, mint a média kutató, azt mondhatnám, hogy hát akkor ez aztán a piros betűs ünnep a média elmélet kalendáriumában, hiszen az embereknek a kezébe adtuk a döntés lehetőségét arról, hogy olyan zenét hallgassanak, amilyet akarnak, az emberek kiszolgálják magukat, alulról jövő, bázisdemokratikus, tehát tényleg, mint a csodálatos. Na, és akkor nézzük meg, mi a végeredmény. Ugye csupa olyan zenekar hoz létre ez a kultúra, meg olyan zenéket, amik tulajdonképpen mind arra vágynak, hogy bekerüljenek a Petőfi Rádióba, mondjuk.
0: Nem mind, de igen.
1: Szóval de úgy zömmel. Tehát, hogy és egyszerűen tehát az alulról jövő zenékből egyszerűen nagyon sokszor nincs benne a bátorság. Nem arra nézve, hogy másmilyenek legyenek, mint a többiek, azért, mert hogy attól félnek, hogy akkor majd nem fognak tetszeni, vagy stb.
0: A punk zenekar az természetesen nem fog játszódni a Petőfi Rádióban egy darabig még.
1: Én ezt semmit nem lehet sohasem kizárni, de mert ez olyan...
0: Hát még elindulhatsz akár valami tehetségkutatón, vagy ilyen.
1: Múltkor ránk írtak a...
0: Valami kertévés?
1: Igen, az RTL klubból valamelyik ilyen meg aztán,
0: hogy
1: nem
0: welcome.
1: Meg aztán. Igen, hogy esetleg bemennénk-e is. Hát ezt a nagyon udvariasan elhárítottam ezt a megtisztelő.
0: Igen. Nem.
1: Igen.
0: Csak mert nekem az a, ugye az foglalkoztat, hogy a net, hát meg ezek az egyéb, tehát igen, hogy nem egy bakelitet veszünk, ami egy tárgy és egy ipari termék, hanem ez ugye sokkal rugalmasabb. De ugye a net az nagyon keményen felborítja, illetve idézőjelbe teszi ezeket a szabályokat. Hát tehát szerintem már az is marhaság, hogy este 10-kor lehet, hogy beteszünk egy olyan számot, amit tudom én, ha a punk kultúránál maradunk, akkor a Flash zenekar cenzor című számával elindulunk, vagy a Tudósok zenekarnak, ha angolul mondom, fák, vagy nem tudom pontosan mi a helyes fordítás című darabját, mert ugye angol ezt mondhatjuk, és mi este 10-kor azt gondoljuk, hogy alszanak a gyerekek, nem? Vagy mit gondolunk?
1: Hát egyébként rendes gyerekek azok alszanak szerintem.
0: Rendes gyerekek.
1: De komolyan. Tehát szerintem, most ezt most tök komolyan mondom, tehát hogyha az embernek vannak gyerekei, akkor szerintem nagyon kitol magával is, meg a gyerekeivel is, hogyha nem szoktatja rá őket egy olyan életmódra, ami...
0: Ez te vagy, ugye, akinek vannak például.
1: Persze.
0: Na most hány évesek?
1: Hát 19 meg 21. Aha. Most már azért ez már elmúlt
0: az... És ők 10-kor alszanak.
1: Hát nem, de nagyon sokáig. Tehát ilyen 10-12 éves korukig szerintem...
0: Jó, akkor nem te vagy a tipikus példa. Általában azt szokták mondani, hogy ugye az a probléma, hogy a kicsin gyerekekhez olyan tartalom jut el, ami megborítja. Nyilván esetleg más érzékeny nyugdíjas nénikhez is, de alapvetően ez szokott lenni. Na most erre van egy védekezés, hogy ki van írva a tévébe is, hogy 12 éven aluli gyerek szülői felügyelet nélkül nem, vagy stb. De ez a netre semmilyen módon nem. Tehát hogy lehet, szerinted lehet a gyerekeket az internet korlátozni? Nyilván a gyerekeidet már nem, azért nem vagy jó példa, 14 éves gyerekeket lehet.
1: Hát szerintem ezek akkor működik jól, hogyha ezek a dolgok már messze-messze sokkal korábban meg vannak beszélve, mint amikor ez az adott esetben sor kerül valami problémára. Tehát ez egy ilyen nagyon banális, egyszerű dolog, hogyha az ember foglalkozik a gyerekeivel, és nyíltan beszél ezekről a kérdésekről, és már azelőtt megbeszél ilyen dolgokat, hogy mit tudom én, mi a pornó például, vagy mi az az erőszak, vagy az, hogy hogyan függ össze az embereknek az életmódja, vagy az embereknek a sorsa azzal például, hogy milyen kultúrát fogyaszt. Tehát ezek ilyen egyszerű, banális kérdések. Hogyha erről sokat beszél az ember, akkor szerintem meg alapvetően, tehát nem csak a média fogyasztásról beszél sokat az ember, hanem egy csomó más dologról is sokat beszél, akkor szerintem ezek egyszerűen nem lesznek problémák. És akkor már tulajdonképpen bármi történhet. És ezzel együtt persze én egyáltalán nem akarom lebecsülni azokat az erőfeszítéseket, vagy kezdeményezéseket, hogy hát az ördög nem alszik, azért mit tudom én, egy kicsit lekorlátozzuk a hozzáférhető internetes tartalmaknak a...
0: Le lehet?
1: Szerintem nem minden gyerek egy vele született geek, hacker, tehát néha a tanítványaimon is fogom a fejemet, hogy hát néha, komolyan mondtad, média szakosok is néha annyira műveletlenek az ilyen digitális készségek tekintetében. Tehát, hogy ez egy mítosz azért, hogy a gyerekek mindent megtalálnak. Hát egy csomó gyerek megtalál, de egy csomó gyerek egyáltalán nem talál meg, szerintem. Vagy azért nem, mert nem érdekli például. Tehát, hogy tehát sokféle. Tehát szóval alapvetően, de ez nem csak az internetes problémás internetes tartalmakra igaz, hanem gyakorlatilag az összes problémára, az összes veszélyre, az összes kockázatra, ami előkerülhet egy gyerek vagy egy tizenéves élete során. Szóval ezeket a meccseket akkor kell lenyomni, amikor azok még nem problémák.
0: De most egy felelős szülő attitűdjéből beszélsz, és nagyon szép, amit mondasz, és én is próbálok ebbe hinni. Én most abból az irányból kötekszem, hogy most én pedig egy rádióban ülök, vagy ennek a képviselője vagyok, ebben a rádióban napközben nem illik olyan dolgokat mondani, tehát bizonyos dolgok, időnként kapunk ilyen kis 50 000-es büntetést,
1: világos, mert persze.
0: Arról beszélnek, hogy, és akkor most ezt nem mondom meg, hogy igen. Miről, egy tudományos cikk szerint a nem tudom mi, de az kiüti a biztosítékot, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes képmutatás, és hát itt komolyan a technika fejlődésére, meg az internetre. Most a Tilos Rádió egyébként is tudna, de eleve nyert egy pályázatot, hogy különböző alternatív streameket indítson, és komolyan felmerült az, hogy indítson egy streamet, ami természetesen nem fogható autóba vagy FM-en, de hát úgy is egyre többen hallgatják a rádiót interneten, okostelefonon keresztül, és ez nyilván kitágítja a lehetőségeket, tehát ezt Kaliforniától nem tudom én meddig, Ausztráliáig is meg lehet tenni, és ha egy ugyanez az alternatív stream most azon beszélnénk, akkor beszélhetnénk csúnyán is, vagy kimondhatnánk azokat a szavakat, és mivel egyre inkább így lesz, ez egyre inkább nevetségesebb lesz az, hogy most akkor nagyon kell figyelnünk arra, hogy mit mondhatunk, mert mások is figyelik, hogy...
1: Hát, igen, de ugyanakkor, tehát más szempontból meg egy kicsit ez egy olyan kérdés, hogy a képmutatást ezt nem ítélem el őszintén szóval, mert tulajdonképpen a kettős norma az egy nagyon fontos értéke a mi civilizációnknak, mert hogyha nem lenne kettős norma, akkor állandóan csak egymást beleznénk és egymást öldökölnénk. És tulajdonképpen én az optimális nevelés, vagy az a nevelés, amelyik sikeres, az én nem azt gondolom ennek a céljának, hogy akkor az a gyerek az soha ne beszéljen csúnyán, hanem azt, hogy, akkor beszéljen csúnyán, amikor annak megvan ott a helye, meg az ideje, és nem keveri össze a szezont a fazonnal. És hogyha erre képes, erre a distinkcióra, hisz az egész élet semmi más, csak különféle különbségtevéseknek és distinkcióknak a mestersége, akkor azt mondom, hogy ez egy sikeres vállalkozás volt, és akkor felőlem úgy beszél a barátaival, ahogy akar egyébként. Mert hogy ott azért, hát hagyj beszéljen már úgy, ahogy akar.
0: És akkor a kettős norma jegyébe, akkor az tök oké, hogy van egy alternatív stíma a Tilosnak, ahol meg úgy beszélnek a műsorkészítők, ahogy akarnak.
1: Hogyha ez fontos, tehát hogy azért mondom.
0: Hát van rá lehetőség, és van rá igény az, hogy mi lesz, hogy milyen lesz pontosan, ugye még nem megy, illetve időnként kísérleti jelleggel megy munkabánkit.
1: Nem egyébként ezek az ilyen pukkasztások, meg normaszegések, meg devianciák azért ennél fontosabbak szerintem, mert hogy egy kicsit analóg saját magával a sajtószabadsággal egyébként, mert a sajtószabadság sem önmagában csak azért fontos, amiért az benne van az összes ilyen demokrácia tankönyvben, meg média kutató tankönyvben, hogy hát azért nagyon fontos a szabad média, mert így elszámoltatható a politika, mert így fejezheti ki saját, mindenki saját magát, a gondolatait, vagy azt, hogy vagy azért, mert hogy így lehet közös ügyeket megbeszélni. Amúgy különben elszigetelt kis kreclikben élnénk, és akkor ezt én mind aláírom, és én ezt nagyjából úgy el is ismerem, hogy ez így van, de emellett van még egy másik fontos funkciója szerintem a szabad sajtónak, vagy a szólásszabadságnak, a szabad szólásnak, és pedig az, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen marker, mint egy ilyen jelző dolog. Mert tudnélik, tehát kb. Olyan, mint amikor nézünk egy jéghegyet, és amikor látjuk a tengeren a jéghegyet, és látjuk, hogy kiáll, akkor azt is sejthetjük, hogy alatta van egy 25-ször akkora bazinagy. Na most, és a sajtószabadságnak a természete, meg a formája, az megmutat egy csomó elrejtett dolgot. Gondoljunk abba bele, hogyha például van neked mondjuk 10 millió forintod, akkor 10 millió forintból összetudsz hozni egy olyan online pilot kis oldalt, dolgozik benne néhány ember néhány hónapig, amiben, hogyha jó szakmai munka folyik, meg ilyesmi, eléggé meg lehet meg lehet nehezíteni egy pár politikusnak az életét, vagy a hatalomgyakorlásnak a külön.

0: Éppen ezért tekinthetünk a hatalomgyakorlókra nagy tisztelettel, amikor képesek megtartóztatni magukat attól, hogy ilyen nagy bosszúságot okozó gonosztevőket nem korlátozzák az ő tevékenységükben, pedig lehet, hogy lenne rá eszközük. Ugye? És akkor beszélünk, akkor beszélhetünk sajtószabadságról, hogyha az abban a politikai elitben és a demokrácia intézményeiben megvan az elszánás és az akarat arra, hogy ezeket a bizonyos normákat betartsák, annak ellenére, hogy ez nagyon kifizetődne rövid távon, hogyha ezeket néha sikerülne elhallgattatni, igaz? Na most ebből viszont következtethetünk arra, hogyha ilyen nagy haszonnal járó dolgok esetében is meg tudják magukat fékezni, akkor, hogyha mondjuk arról van szó, hogy mondjuk jóval nagyobb erőfeszítést kellene tenni azért mondjuk, hogy mondjuk a piacot tönkre tegyék azért, hogy a saját érdekeiknek megfelelően történjenek a dolgok, akkor esetleg akkor ott is úgy fognak csinálni. Tehát, hogy hogyha már nagyobb lenne az erőfeszítés, akkor mondjuk a kereskedelmet tönkretenni a saját érdekeiknek megfelelően, akkor ha már nem tették a szabad sajtóval, akkor már sokkal kevésbé valószínű, hogy a kereskedelemmel megteszik, igaz? Tehát ebből az következik, hogyha van egy ország, amiben a hatalom tiszteletben tartja a szabad szólást és a szabad sajtót, akkor abból azt gondolhatjuk, vagy azt következhetjük, hogy a kevésbé necces ügyekben is tiszteletre méltó módon jár.
1: És azt mondod, hogy akkor ezzel mint egy valamilyen értelemben a demokrácia mérhetjük?
0: Így van, ezért is van.
1: Demokrácia méter.
0: Így van. Tehát ez egy nagyon jó markere annak, hogy amúgy hogy mennek a dolgok ebben a bizonyos országban, és azért szeretik olyan nagy kedvel összehasonlítgatni ezek a különféle sajtószabadság központok ezeket az állapotokat, azzal együtt egyébként, hogy empirikus kutatásokat nézve azért ezek nem nagyon pontosak. Tehát az, hogy két médiakultúrát összehasonlítani és lepontozni, hogy akkor te leszel a 22-t, te meg 27, azért az beláthatjuk, hogy azért ez nem
1: lehet. Hát mert ilyen bonyolult szerintem a magyar helyzetben is, ugye ez nagyon érdekes, hogy az állam a állami reklámokkal, tehát hogy ez, hogy akkor most hogy borogatja a piacot, vagy most tényleg nem tudjuk, hogy kik a tulajdonosai
0: sajtótermékeknek. Tehát piac, egy jól működő piac, az egy rendkívül fontos fundamentum egy jól működő sajtószabadságnak, és hogyha az nincsen, akkor akkor onnantól kezdve már azt lehet mondani, hogy kicsit semmi sem lesz már onnan.
1: Azért én még annyit hozzátennék, hogy ez a sajtószabadság mérce, ez azon gondolkoztam, miért jöttél, hogy nagyban befolyásolja azt, hogy egy adott országban milyen, hát hogy mondjam, a demokráciának milyen egyéb ellensői vannak, vagy nagyon egyszerűen akarom mondani, milyen csúnya dolgok vannak. Uh-huh. Mert ugye az annál érdekesebb, tehát lehet, hogy Svájcban annyira nem érdekes, vagy nem tudom, most tételezünk valami jól működő demokratikus országot, ott nem annyira érdekes, hogy mint a napi sajtó most mennyire szabad, vagy mit ír meg, vagy hogy van, mint ha mondjuk ezt Türkmenisztánba, vagy valahol máshol néznénk, ahol ugye hát lenne mit megírni. Uh-huh. Tehát, hogy az ugye más a szorzója. Tehát ez a...
0: Ezen a... Hát igen, de ugyanakkor viszont itt van egy ilyen önmagát gerjesztő ilyen örvény is ebben, hogy minél szabadabb a sajtó, akkor emiatt elképzelhető, hogy annál nagyobb konzekvenciája, annál vagy nagyobb következményei vannak annak, hogy mit ír le. Tehát, hogyha például mondjuk egy német tartományi miniszterről megírja azt az újság, hogy ő a levél, az irodai levélpapírján küldött egy levelet mondjuk az unokaöcsének, az iskola igazgatójának, ami Magyarországon meg nem is érti az ember, hogy ez most miért lenne, akkor ezt már adott esetben hivatali visszaélésnek és nyomásgyakorlásnak

0: zsarolásnak és nepotizmusnak értette az az év aktuális.
1: Erkölcsileg.
0: És szó nélkül vette a táskáját és lemondott, szóval, hogy tehát természetesen. Hát. Szóval, tehát, hogy akkor ennek ilyen következménye.
1: Azt jelenti, hogy a következő műsor itt toporog a
2: hátunk mögött? Az Anáik is pontosak lesznek, és van 9 bejátszásunk, de én bírnám, hogyha a Hammer tudna maradni, és átfolyna velünk ebbe.
0: Maradhatok meg egy kicsit.
2: Ha van időd, mert a Larry Flint című filmről fogunk beszélgetni, lesznek bejátszások, és akkor annak kapcsán csak két bejátszás között kb. 5 percünk van mindig. Tehát, hogy nagyon szigorúan kell tartanunk a ritmust, mert az egész így építkezik. Szerintem most indítsuk el az elsőt, és ezzel menjünk át a következő műsorba.
1: És akkor most az egyik műsor átmegy a másik.
2: Hallatszunk, jók ezek a mikrofonok? Mert reggel probléma volt a Gulyás Marci mikrofonjával. Van még füles, hogy én is halljam.
1: Persze.
3: Hello.
2: Sziasztok.
3: Volt szignál.
1: És akkor megvan, hogy mi fog ráindulni?
2: Igen, akkor most indítsuk az első bejátszást.
4: Egyhangú döntést hoztak Larry, és maga a főbíró írta.
2: Nem, álljunk le
3: ez
2: gyorsan.
3: Ez is jó.
2: Nem.
3: Csak ez majd máskor jön.
2: Álljunk le.
3: De azt nem vezetjük át, Gyuri, hogy mi fog történni?
1: Tegyünk be egy zenét, és akkor...
2: Akkor vezessük fel azzal, hogy egy olyan filmről fogunk beszélgetni, ami
4: egy
2: konkrétan
4: a...
2: Igen, akkor a sajtószabadság egyik emblémája. És hogyha valaki nem látta a filmet, akkor körülbelül így az elejét elmondom, hogy van egy Hustler, Gogo...
3: Milos Forman, Larry Flint, provokátorok.
2: Igen.
3: Ez a film címe.
2: Milos Forman filmje, igen, aki 68-ban disszidált Amerikában, és már híres rendező volt, amikor ezt a filmet rendezte. Na, szóval van egy ilyen toplesz bár, és akkor ott ilyen csajok vetköznek, és hát gondolja a főszereplőnk Larry Flint, aki egyébként egy valóságos figura, és mai napig is él, hogy hirdetni ezt a toplesz bárt, ilyen belső hírlevéllel, és akkor elmegy egy nyomdába, ahol azt mondja a nyomdász, hogy de hát ezek személyre sértő képek, és mondja, hogy nem érdekes, mert csak ilyen belső használatra lesz, de közben elkezdi nézegetni a Playboyt, és hát rájön, hogy tulajdonképpen a Playboy sem szól másról, igaz, vannak benne cikkek, hogy tulajdonképpen ő is indíthatná egy olyasmi lapot, mint a Playboy, és akkor most jöhet az első bejátszás.
5: Hú, oda néz, milyen szép cicik.
6: Szép cicik, de úgy tűnik nem igaziak. Nem értem ezt a magazint, ez az egész...
5: Nézd a fenekét, igazán.
6: Homályos képek, sok-sok cikk, nem tudom, mi a fenéről szól. Olvassátok a Playboyt? Igen. Mm-hmm. És tetszett? Bocs, drágám. És tetszett az a cikk a mostani számban a sztereó lemezjátszók szakszerű használatáról?
7: Azt hiszem, azt kihagytam. Hé! Hey.
6: Mm-hmm. És megfogadtátok a tanácsot arról, hogyan kell készíteni tökéletes martinit?
7: Hé, Larry, menj már odébb, vigyázzon!
6: Kinek szól ez az újság, könyörgő? Mert nekem ebből úgy tűnik, hogy aki nem keres 20 000 dollárnál többet egy évben, az nem is répázik. 7 millió ember veszi rendszeresen, és senki sem olvassa. Uraim, a Playboy becsapja önöket!
2: Tehát ez volt az első bejátszásunk, borzalmasan hangzanak ezek a magyar szinkronok, tehát eredetiben annyira klassz eredetiben, hogy legszebben... Igen.
1: Fáj.
2: Szóval az első felismerés, hogy ugye csinálnak egy lapot, amit senki nem olvas, viszont mindenki vásárol. És,
1: de hát azért, mert nézik a képeket.
2: Igen.
1: De ezt, tehát ugye ezt a Ferenctől is akartam kérdezni, tehát hogy biztos láttad a Larry Flintet.
8: Nem.
1: Nem? Házi feladat. Akkor nehéz erről beszélni. Tehát nem nehéz, az
2: tehát hogy azt állítja, hogy arra jön rá, hogy a Playboy becsapja az olvasókat, mert egy olyan terméket ad el újság címszó alatt, amiben nyilván megjelenek cikket, amit senki sem olvas, mert mindenki csak a mesztelen csajokat nézegeti, hogy...
1: És egyre hogy tovább ezt... megy, mert a Hustlerben nemi szervek is vannak, tehát hogy a személy, az áll, tehát ez az állbecsapós izért, és akkor ugye ez az amerikai, tehát egy csomó jelenet a bíróságon játszódik, ugye, hogy mi a szólásszabadság
3: kérdése. Meddig lehet elmenni?
1: Amerikai alkotmány első kiegészítésében megnéztem egyébként, azt hiszem, hogy az valami bonyolultabb dolog. Egyszerűen az van csak benne, hogy a szólásszabadságot védi az amerikai alkotmány.
3: Pont.
1: Ez az egy,
8: egy fél mondat. The Congress shall not make laws regarding the regulation of free
1: expression. Nyilván a bírósági szakirodalomban, meg a precedens jogban van egy csomó kérdés, és ez körül mozog a Larry Flint, hogy igen, tehát hogy tehát ugye akkor is kell védeni a szólás szabadságát, hogyha az akár ízléstelen, vagy gusztustalan, vagy
3: ha nekem nem tetszik.
2: És azt mondja, hogy azért meg, hogy megmutatják a nemi szerveket, a teremtőnél kell reklamálni, mert hogy ő csinálta
1: ilyen. És hát persze nyilván összehúzzák egyéb gazságokat, tehát hogy a tévéiradóban lehet látni, hogy valaki autógarambolva négy ember szétlocsan, vagy éppen most Aleppóban hány hulla van.
3: Na, tessék,
1: sokat. Hulla van, vagy egy gyilkosság van, vagy nem tudom.
2: Egyetek közel, mert besipol.
1: Ahol véres fejű emberek fekszenek a földön, azt lehet, de...
2: Akkor szerintem hallgassuk meg pont ezt a részt, ezt az álcázott cenzúra, ez a következő 33 másodperces bejátszás.
9: És talán egy társadalom nem szabhatja meg a saját normáit?
6: Nem. Az csupán álcázott cenzúra. Ez az ország épp annyira az enyém, mint amennyire az öné, Mr. Lees. És ha önnek nem tetszik a Hustler magazin, ne olvassa!
9: Én nem is. De mi van azokkal az ártatlan gyerekekkel, akik bámulják a magazinját az élelmiszerboltokban?
6: Hát... Nézze, ha egy kölyköt elkapnak a kocsmában, amint sört iszik, azért még nem tiltják be a Heinekent országszerte.
1: Hát Budweiser nyilván az eredeti, de a Heineken is jó, mert azon meg van a magyar Heineken, a vörös csillag még?
3: Van. De Borsodit kéne mondani, nem?
1: Önkényuralmi jelként.
3: De nem Borsodit kéne mondani?
1: Borsodit? Mert...
2: Tudom, hát akkor még nem volt.
3: Akkor még nem volt Borsodi, amikor volt
1: Heineken.
2: Nem, mert hogy ez a film ugye az 50-es évek körül születik a Larry Flint, és akkor ez a 70-es évek közepe ez a sztori.
3: 70-es évek közepén Magyarországon Heineken, meg még kevés, de Amerikában.
1: Jó, okay. De ezt nem akarsz.
3: Jó, rendben.
1: A DVD-ket.
3: Ugye. De hogy a szabadság?
2: Hát igen, hogy azért, mert meg lehet vásárolni, vagy akár egy fiatal kezébe kerülhet, attól még nem kell.
3: Én emlékszem arra, hogy esztétika szak, Balassa Péter, nem akarok nagyon, tehát hogy nagyon bátran, boldog vagyok, hogy bátran, tehát nagyon klassz, hogy meg lehetett azt élni, hogy jártam úgy egyetemre, hogy megtiltották a bölcsészkar folyosóján az esztétika szakon a dohányzást, illetve azzal párhuzamosan volt valami kis gond az egyetem másik szárnyában, elloptak egy számítógép darabot. És akkor az került bevezetésre, hogy mindenkinek kifele és befele menet belenézhettek a táskájába. És a Balassa tanár úr éppen valamilyen órát, azt hiszem, utána Varázs egyetelemeztük minden héten, és az óra elején azt mondta, hogy ezt komolyan gondolják, hogy még nem állnak kinn az utcán az egyetem előtt. Hagyják, hogy belenézzenek a táskájukba, és hogy nem dohányozhatnak a folyosón, dohányzik valakit. Én akkor, és végig dohányoztuk az órát, és én akkor megértettem valamit abból, tehát hogyha feladom, akkor baj van. És a Larry Flint meg pont ezt tudja ilyen nagyon szabadon, és ráadásul egy nagyon komoly, megfelebbezhetetlen dolog egy pornó, valami minden irányból támadhatatlan és támadható csak és kizárólag.
2: Mert meg az a csodálatos még benne, hogy egy tök civil szóval, hogy egy
3: abszolút.
2: Ilyen rendes amerikai alkoholista papa, valahol a világ végén két gyerek, ugye ez egy testvérpár, ez a Larry Flint és a nem tudom, hogy hívják a másikat.
1: Figyelj, nagyon érdekes, hogy ugye ezt egy Milos Forman nevű ember csinálta meg ezt a filmet, és amikor a filmet bemutatták, nagyon jól indult a film, mert nagyon jó a film, remek színészekkel, és ugye egy idő után elkezdték betámadni a New York Times-nek
3: különböző cikket.
1: Hát, hogy az egész filmet elkezdték elkézni, és akkor a Forman írt egy válaszlevelet, hogy hát ő a fasizmusban nőtt föl, az egy elég radikális a sajtószabadság szempontjából, és aztán a kommunizmusban az a megint másik a dolog, és akkor itt most, hát akkor most itt mi itt a probléma pontosan, mert hát ezt nyilván egy kelet-európai ember tudta igazán jól megcsinálni, amellett, hogy nagy mester volt, és akkor ugye kiderült, hogy két irányból támadták, egyrészt feministák, de nem arccal, tehát már akkor is voltak ilyen lobbiak, amik hátulról, a másik pedig az derült ki később, hogy a konkurens filmstúdió működtetett egy elég komoly ilyen dezinformációs troll hálózatot, az Oscar, mert ugye nevezték az Oscarra a Woody Harrelsont is.
3: Mondjuk a Courtney Love, szóval, hogy igen, mondjuk Courtney Love-ról azért emlékezzünk meg, hogyha a feministák tiltakoznak, hogy mennyire csodálatos.
1: Tehát tulajdonképpen abban rögtön nem volt túl sikeres a film anyagilag, mert eléggé megijedtek, hogy akkor itt most akkor Jézus Mária, tehát a pornográfia és a nőjogi, vagy ez a politikai korrektség nevében komolyan becsúsztak páros lábbal a dolognak. Aztán persze nyilván minden...
3: Hát hiszen érdekel.
1: De az egy nagyon érdekes kérdés, hogy azt mondja, hogy a szart is védeni kell tulajdonképpen, tehát hogy nem lehet...
3: Alapvető jog.
1: Most nem tudom, hogy kell-e, vagy ez hol a határ, meg ez Amerika... Te voltál, értél egy
8: ideig? Laptam egy darabig. Nem is azon gondolkoztam, hogy itt a... hogy akkor, amikor a 70-es években nem az ilyen erotikus magazinokat, hanem pornófilmeket kezdték el hát tulajdonképpen bírósági eljárás alá vonni, és pontosan abból a megfontolásból, hogy nem az első alkotmány kiegészítés alá sem, hanem azért, hogy például megvalósít olyan egyenlőtlenségeket.
3: Jó, hát ez jogos. Esem,
8: amik, vagy az, hogy hogyan bánnak sokszor ezekben a filmekkel, a filmekben a nőkkel, meg ilyesmi. És azért hozzáteszem, hogy azért sem volt egy könnyű meccs, mert ebben is voltak jobbról is, balról is sikerek és sikertelenségek. Tehát a lényeg az volt, hogy végül is azt a fajta pornográfiát és azt a fajta szókimondó erotikus kifejezésmódokat egyébként egyáltalán nem a bíróságok szüntették meg, hanem éppenséggel a piac.
3: A kereslet?
8: Hát persze, uh-huh. Mert ugye most volt tavaly, hogy úgy jelent meg a Playboy, hogy benne nem volt benne mesztelen csomó.
3: Ja. És tehát a filmen vagy... meg a netten vajon? Hát ugye az megszabadította
1: ezt. Nem a net, tehát már nem annyira
3: érdekes. Hát nem kell lapozni, hanem
8: hát végtelen. Tehát, hogy egyszerűen azok az olvasók, akiknek ők szánják ezt a magazint, azok, hát hogy talán nevetségesnek tartják azt, hogy ilyen nagyon kifotoshoppolt, nagyon attraktív nők úgy ott kepesztenek, hogy
3: mutassanak. Minden hónapban nem vesznek ilyet.
8: Szóval, hogy ez olyan, mert aki az ember, hogyha gondolom az ilyen tartalmat szeret, akkor az erre specializálódott helyekre megy, ahol viszont nagy kanállal kap ennél sokkal szókimondóbbat. Tehát pont ez a lényeg, hogy itt most hülyeskedünk, hogy hát legyen benne egy kis amerikai irodalom is, de közben legyen ott a centerfoldban azért legyen ott egy nagyon attraktív mesztelen nő. Ez már olyan.
1: Na de azért, mert ez ilyen, tehát hogy az árukapcsolás, hogy egy motor, hogyan csinálunk egy igazi martinit, két nő. Hát a Hustler az egyel tovább ment, mert abban voltak nemi szervek, igen. Tehát nyilván ez a piacon.
8: És egyszerűen az is elképzelhető, hogy tehát nem egyszerűen csak a hardcore pornónak a győzelme tulajdonképpen az, ami ilyen módon kiszorította a mesztelen nőket a Playboyból, hanem egyszerűen az, hogy elképzelhető, hogy a hogy például az új olvasóközönség a Playboynak például, hogy azok nők is például, és akkor például lehet, hogy mondjuk egy, hát, egy nő mondjuk nem annyira víg, hogyha nézegeti
1: ezeket. Akkor csípendél fiúkat kellene
2: rakni. Vígabb, hogyha.
8: És aztán, és egyrészt másrészt meg, hogy még azt a, meg hogy, tehát hogy egyszerűen szóval az erotikus szókimondásnak úgy tűnik, hogy más az algoritmusa, meg más a normája, és amiben egyszerűen ez itt már úgy tűnt, hogy teher volt már a Playboynak, mint sem egy fontos eladható.
1: Bele fog bukni.
2: Na, de akkor hallgassuk meg a következő bejátszást, mert ugye konkrétan erről szól. Ez a Edward Norton, az ügyvéd, aki védi Larry Flintet.
10: Esküd, hölgyek és urak! A mai napon már eleget hallottak, és nem akarom újra és újra elismételni az egészet. De vissza kell vonulniuk, és döntést kell hozniuk. És van még egy dolog, amit szeretnék világossá tenni, mielőtt döntenek. Nem akarom meggyőzni önöket arról, hogy helyes az, amit Larry Flint csinál. Nekem sem tetszik, amit Larry Flint csinál. De az már tetszik, hogy én olyan országban élek, ahol önök és én önállóan dönthetünk. Szeretek olyan országban élni, ahol vehetek mondjuk Hustler magazint, és ha akarom, elolvashatom, vagy kidobhatom a szemétbe, ha odavalónak ítélem. Sőt, kinyilváníthatom a véleményem azzal, hogy meg se veszem. Örülök, hogy megvan ez a jogom. Ez fontos nekem, és önöknek is fontos kell, hogy legyen. Komolyan. Ugyanis mi szabad országban élünk. Tudom, sokszor mondogatjuk, de szerintem gyakran elfelejtjük, mit is jelent ez. Ismételjük meg. Mi egy szabad országban élünk. És ez egy magasztos eszme, ez egy csodálatos módja az életnek. De ennek a szabadságnak ára van, az, hogy néha el kell viselnünk dolgokat, amiket nem feltétlenül szeretünk. Mikor dönteni mennek, szabadon gondolhatnak Larry Flintről és a Hustler magazinról akármit, amit csak akarnak. De kérdezzék meg maguktól, vajon helyettünk is dönthetnek-e? Mert a szabadság, aminek itt a teremben mindenki örvend, most a szószoros értelmében a kezükben van. És ha mi falakat kezdünk emelni az ellen, amit némelyikünk obszcénnek tart, könnyen lehet, hogy egyik reggel arra ébredünk, hogy immár falak állnak körülöttünk, a legkülönbözőbb helyeken, ahol nem is vártuk. És nem látunk semmit, és nem tehetünk semmit.
3: Jaj, mindig szerelmes leszek Edward Nortonban, már amikor ő mondja, amikor ezt elmondja.
1: De ez nem az Edward Norton mondta.
2: Ezt az Edward Norton magyar hangja mondta.
3: De hogy ja, tehát hogy az eredetibe. Ja.
1: Ja,
3: de hogy milyen egyszerűen van megfogalmazva benne minden, nem?
1: Hát figyelj, jó forgatókönyvírói voltak a Formannak, de most azt érzem, hogy ez egy nagyon romantikus kor lehetett. Ugye ez ja, az előbb szóba került, ez a, volt hát egy van egy dokfilm, ez az Inside of Deep Throat, a mély torokról, illetve ugyanennek, gyakorlatilag ugyanez a sztori, hogy a börtön, a...
2: Igen. Betelefonálunk van, szia!
3: Halló!
11: Sziasztok, Edward Norton, hello!
3: Ja, szevasz!
1: Hello, Edward!
11: Hallgatom ezt a szerintet, és nagyon szeretem a filmet, meg remek film egyébként, de alapvetően szerintem egy óriási hazugságra épül, majd pedig az, amit szeretünk itt Magyarországon félreérteni, hogy az Egyesült Államok az nem szabad ország. Az állampolgároknak komoly problémák vannak ezzel, főleg az elmúlt 10-20 évben, főleg 2001 után, tehát hogy azért hogy arról is lehetne esetleg fejteni, hogy milyen mértékben csorbulnak a szabadságjogok ebben a nagy dumás Amerikában.
3: Jó, oké, szeretnék néha annyira szabad lenni, amennyire ők nem azok.
11: Vetettek át olajvezetékeket, és bármikor a Patriotek kapcsán bemehetnek a házadba, és elvihetnek szó nélkül, bírósági ítélet nélkül, tehát ez már sok éve pedig az nem egy szabad ország. Hogy erről esetleg erősnek kérem,
3: amellett,
11: hogy a Larry Flint, mint film, és amit képvisel, ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó film, meg jó is, amit képvisel, csak hogy ez Hollywoodnak egy óriási becsapása, hogy a közvetíti az Egyesült Államokról, hogy ez egy szabad ország lenne.
3: Egy klassz, nagy hazafias filmet láttunk a Larry Flintben szerintem. Igen, egy akkorit.
11: Ez egy átverés, aminek nagyon sok szemből vége dolga.
2: Okay. De ideának remek.
11: Igen.
3: Ja, de jó nézni.
1: Oké, okay, köszi, hello.
2: Köszi.
1: Hát egyrészt a minden film átverés. A dokumentumfilm az azt játsza, hogy
2: az
1: nem.
2: Az az egyik legnagyobb átverés.
1: Azt játsza, hogy nem. Ez de közben objektív, de a film az, ez egy mese. Tehát a film nem azt mutatja meg, hogy milyen Amerika, vagy mi, amiről szól, hanem az egy az ideák. Tehát, hogy ez, attól ez tök érvényes, hogy nem tudom most mi van. Fogalmam sincs, hogy mennyire szabad ország Amerika, meg mihez képest.
3: De még mondjuk mindig viccelődnek a Trump-al, ami Magyarországon például nem szokás, hogy politikusokkal viccelődünk. Tehát lehet, hogy nem szabadok.
2: Hát meg ez egy keresztény kultúrkörbe érvényes szót.
3: De a Ferire nézek, mert ő biztos ebben.
0: Ja, hát ez, tehát szerintem azért elég, az előbb is beszéltünk arról, hogy például vannak ezek az demokratikus országrangsorok, amik azt hivatottak megmutatni a világnak, hogy melyik ország mennyire demokratikus, az, hogy ezeket nagyon nehéz ilyen egyszerű mérőszámok szerint.
3: De Amerika benne van az első 10-ben?
0: Általában benne van, igen. Most ugye a probléma az, hogy minden politikai rendszert a saját maga által szabott és saját maga által tiszteletben tartott normák szerint lehet tekintetbe venni. Na most elképzelhető, hogy tehát például ilyen alapon, például Amerikában bizony egy kisvárosban lakni, az nem feltétlenül ugyanazt jelenti, mint Manhattanben lakni, vagy San Franciscóban lakni. Amikor mondjuk az ember bemegy idegenként egy kisvárosnak, egy ilyen tipikus amerikai kertvárosnak az utcájába, és ráhívják a rendőrt, mert hogy idegen van az utcában. Ismerősöm történt meg. Tehát egyszerűen azért, mert hogy...
3: Ismerjük, akik itt laknak.
0: Mert hogy az egy deviancia, hogy egy idegen van az utcán. Ugye? Tehát, hogy
3: gyalog.
0: De ugyanakkor viszont, és akkor emiatt akkor azt lehet mondani, hogy akkor, vagy például csak az, hogy igen, komoly szomszéd terror figyelhető meg, például akkor, amikor az ember a gyepet nem nyírja le rendszeresen, és akkor, nem, annál sokkal nagyobb probléma, mert akkor a szomszédságra az a vízió hárulhat, hogy itt olyan emberek vannak, akik nem nyírják a gyepiket,
3: és akkor
0: adott esetben például a környéknek az ingatlanpiaci besorolásába adott esetben, tehát ez egy kollektív érdek,
1: mindenkinek sétálnak.
0: Így van, és akkor az úgy van, nincs levágva a fül, akkor átmennek, hogy
3: elromlott a fűnyíró.
0: Ugye? Na most ugye a probléma, tehát itt megint csak az van, és éppen ezért, akinek mondjuk a mániája az, hogy ő gazt termeljen a kertjébe, az igen rosszul teszi, hogyha Amerikába megy.
2: Viszont
0: ugyanígy megvannak, vagy például a Dogville című film, az nagyon sok tekintetben ez egy nagyon pontos leírása a nagy városi központoktól távol eső kisvárosi életformának. És az nem egy szabad, de ugyanakkor viszont mégiscsak azt lehet mondani, hogy és szeptember 11 valóban belekavart ebbe a dologba, hogy nagyon sok vonatkozásában az életnek az amerikai szabadságjogok azok még mindig példamutatóak. Tehát
1: például a sajtószabadság ügyében azért.
0: Igen, szóval, hogy mindezzel csak azt akarom mondani, hogy nem létezik a szabadságoknak egy ilyen végső nagy elszámolása, amiben sommással meg lehet állapítani, ráadásul egy nagyon nagy és egy nagyon bonyolult országról, hogy ez mennyire demokratikus, mert mennyire nem szerintem. Úgyhogy ilyen értelemben nem értek egyet a hallgatóval.
2: Nekem csak az jutott eszembe, hogy láttam egy kis filmet arról, hogy egy amerikai társaság megvesz, egy nudista társaság egy komplett ilyen kisebb várost, és akkor oda beköltöznek, és a postás is mesztelenül viszi a leveleket, meg a boltba is be lehet menni mesztelenül, meg nem tudom, és hogy viszont ennek a ez nagyon morbid, vagy nem is tudom, tehát hogy az előnyei is ott vannak, hogy nem mennek be egyik városba, a másikba idegenek.
1: Ruhában be lehet menni ruhástól?
2: Igen, be lehet menni ruhástól. Aztán.
3: Hát csak kilógsz a sorból, halló?
2: Szia!
12: Halló? Kilógsz?
2: Igen, hello, itt vagy.
12: Jó, van, oké, mert a... Oké, köszönöm. Egy kérdésem lett volna még az előző amerikai betelefonálóhoz kapcsolódva, hogy még azt érdemes körüljárni, hogy a demokrácia és a liberalizmus a sok eszmeiség talaján álló Amerika, az hogy lehet, hogy mind, tehát a több mint 100 éve két pártra osztik a szenátusban, hogy a demokrata meg a republikánus van, még Európában alig találni olyan kormányzatot a mi kis országunkat kivéve, ahol ne lenne 3-4-5 párt koalícióban, ami igazából egy demokratikus verzió, vagy legalábbis egy, ha nem is demokratikus, de legalább egy megbeszélős, több a liberalizmusnak egy nagyobb dimenzióját kinyitó dolog. Amerikában pedig azt látjuk, hogy mindig két párt közé, még most, amikor nem lehet választani a két jelölt közül, akkor is 40%-on állnak a jelöltek, plusz-minusz 10%, holott az egy csomó dolog lehetne, és miért nem tud ott kijönni az, hogy több hely, több-többből tudok választani. Miért van az, hogy...
3: Szerintem az alapfékek erősebbek az egészben.
12: Vagy micsoda?
3: Az alapfékei a közös tudásnak, meg elvárásnak.
0: Alapfékei
12: a közös tudásnak. Hát ez olyat mondtál...
3: Hát egy ilyen fából vaskarikát, de mégis igaz.
0: Én na, azt szeretném mondani, hogy...
12: Várjál, alaptudásnak a fékei?
3: Igen.
12: Mi az alaptudás, és mik a fékek az alaptudás?
3: A demokrácia...
12: Alaptudásnak miért kell fék az alaptudásnak? Alaptudás az, amiből mindenki nő. Azt nem kell fékezni. Hát... Ezek, tehát ezt nem értem. Tehát az a lényeg, amit akartam mondani, hogy ott mindig csak két párt van, több mint 100 éve, aztán 2-3 független szenátor kerül be ezekbe a alsó-felsőházakban, nem tudom, hogy pontosan hogy van, de mindig a republikánus, illetve a demokrata annak megfelelő, a kornak megfelelő elnevezéssel. Tehát én arra gondolok, hogy Amerika egy erőszakos és képmutató ország, és az erőforrásokhoz való hozzáférésért egyszerűen szövetkezni kell. Beolvasztja magába a két párt, tehát hogy először van 8, és akkor látják, hogy mit tudom, egyenként nem érünk semmit, az egyik összeszeretkezik a másikkal, az eszemben lévő, a tó másik partján lévő összeszeretkezik a másik kettővel, és addig, amíg mi nem találunk ki az erőforrásokhoz való hozzáférésre egy másik algoritmust, addig mindig két párt lesz. És hogyha az Amerikai Egyesült Államok politikai kormányzata adja nekünk a példát, az szerintem zsákutca. És azt nem értem, hogy itt, mit tudom én, 18.000-20.000 kilométerre távolságtól attól az országtól, miért kellene nekünk azt, vagy a másik oldalt, a szovjet, orosz, kommunista, nem tudom milyen, német, akármi. Tehát Magyarország, ami egy nagyon különleges ország, én nem itt születtem, de jó, megtanultam nyelvet, mert különleges országra találtam, és a kultúrája és a nyelve is van, lenyűgöz engem. Hogy miért nem tudnánk valami mást kitalálni, Svájc, Svédország, inkább Svédország, valami, de nem kéne valamelyik hatalmat segítni. Ebből is lehetne, ha ezt körül még tudni, kicsit körül tudnátok nyitni.
1: Egy gyors kérdés, melyik országba születtél?
12: Az mindegy most.
1: Mindegy, jó, oké. Okay. Jó.
0: Szóval ezek az elhangzottakkal kapcsolatban szerintem az, hogy egy országban hány párt van, az egy nagyon durva mércéje annak, hogy ott milyen a demokrácia. Egyszerűen, tehát hogyha ilyen értelemben azt lehet mondani,
12: hogy... A demokrácia azt jelenti, hogy a nép akarat. Az, hogy hány párt van...
0: Az, hogy a demokrácia mit jelent, annak azért többféle, az szó szerint azt jelenti, hogy a nép akarat, de abban mindenek előtt, de hogyha belegondolok, a demokrácia önmagában nem más, mint a többségi szavazás. Tehát, hogy az erősebb kutya ugat, ugye? Tehát, hogy ez viszont azt jelenti, hogyha csak annyit gondolunk a demokráciáról, hogy az erősebb kutya ugat, abban őszintén szóval én semmi elismerni valót nem látok, mert itt az egyszerűen az történik, hogy akkor a többségnek valósul meg a diktatúrája. Na most
12: igen,
0: viszont...
12: Igen, emeltem ki a liberalizmust, mert na. A liberális az az, hogy sok gondolat van, nem csak demokráciát emeltem ki, hanem a sok gondolat, és a sok gondolat mögött felsorakozó emberek ereje...
0: Így van, de hogyha megnézi az ember az amerikai...
12: A sok nagy ember
0: tömeget. Igen, csak hogyha megnézi az ember az amerikai közéletet, vagy a kultúrát, akkor azért nagyon nehéz visszafejteni azt, hogyha ránéz az ember valakire, vagy valamire, hogy akkor ez most demokrata, vagy pedig republikánus. Először ott kezdjük, hogy a demokrata párti szavazókban benne vannak a New Englandi, újangliai, amerikai arisztokratáktól kezdve a latinokon keresztül
12: ez
0: a fekete...
12: Ez volt az eredeti amerikai. Tehát addig, amíg ezt meg nem módosították bizonyos körök,
0: hát, de én most mostani helyzetről beszélek, és éppen...
12: Hát van egy folyamata.
1: Hagyd már, hogy végigmondjon egy mondatot.
0: És a... Szóval...
12: Köszönöm
1: szépen, hello.
2: Köszönöm, hello.
0: Szóval szerintem a pártoknak a száma az egy... Tehát az tekintett arra, hogy a pártokon belül is éppen akkor a különbségek vannak olykor, mint két párt között, úgyhogy innentől kezdve ez egy technikai dolog. Mert hogy a párton belül nagyon sokszor az történik, hogy azok a versengések, amik egyébként egy másik demokratikus országban a pártok között történik meg, ez nagyon sokszor a párton belül történik meg. Ja. Most ezt mondjuk technikailag...
1: Én szerintem sehol, hogy a 15 párton Olaszországban attól több a gondolat, mint a...
3: Hát persze. Meg hát, hogy mihez tartjuk magunkat.
2: Ezután a betelefonáló után viszont berakjuk a következő részt. Építkezik a műsor. Nincs zene, mert mindjárt vége van.
3: Mondjál?
13: Ja, csak akartam, hogy a pártoszáma igazából nagyon is számít. A piacgazdasági példával élve nem mindegy, hogy egy cég van a piacon, vagy versenyző piacon, vagy két cég van a piacon. Ebből a szempontból mondjuk az egypártrendszer Kínában ugye nem olyan demokratikus. Most más kérdés, mit értünk rajta. És ugye az amerikai rendszer a két pártal szerintem azt se tekintett, hogy abszolút demokratikusnak. Tehát Amerikában olyan nagy belépési korlát van ahhoz, hogy valaki politikába kezdjen ezen a két párton keresztül, hogy ez gyakorlatilag fölért majdnem egy pártrendszerrel olyan szempontból, hogy teljesen esélytelenítve.
0: Ezzel én egyáltalán nem értek egyet. Például ott volt a Bill Clinton, aki egy nagyon elmaradott államnak, egyáltalán nem egy privilegizált társadalmi csoportjából jött egy nagyon...
13: Nem figyelte arra, amit mondtam. Tehát Kínában a kommunista pártba is be tudsz lépni, és a kommunista pártba is lehet főtitkár bárhonnan jött. Ugyanígy Észak-Koreába is be tudsz lépni az egy párt rendszerbe. De pluralizmusról nem beszéltünk Amerikába, ahol kettő párt van, évtizedeken keresztül, és ugye kettő párt van, ez nem egy teljes értékű demokrácia, ugyanis ha nem szerzel magad mögé olyan óriási pénzerőt, ami ott a SuperPAC nem támogatnak felül mennyiségű gazdag és cég, akkor esélytelen, hogy te bármit elérjél.
0: Igen, de most az a probléma, hogy akkor, amikor Amerikáról beszélünk és politikáról, mindenki az amerikai elnökre gondol, holott az amerikaiak zömének a számára a demokrácia az sokkal inkább az, hogy az iskolai bizottságba el fog menni, vagy mit tudom én, szervezi.
13: A kínaiaknak is ezt jelenti, és ott is van ilyen, tehát ez nem szerelés. Tehát azért Amerikában két párt van, a városházától az elnökig a szenátuson át mindenhol, ami nem tekinthető egy követendő demokratikus modellnek, mert nem demokratikus, pont, hogy a pénzt adta.
3: De lehet, hogy a civilek erősebbek ott
1: köszi.
3: Például.
2: Köszi.
3: Na, a civilekben ott lehet nézni.
2: Játsszuk be ezt a Orwell-i dolgot most.
14: De Orwell mondta egyszer, hogy a szabadság mindenek előtt azt jelenti, hogy elmondhatjuk másoknak, amit nem akarnak hallani. Amerika csak azért a világ legerősebb országa ma, mert a legszabadabb ország. De ha valaha figyelmen kívül hagyja saját alapvető örökségét és a hozzátartozó alapelveket, nem lesz többé szabad.
3: Ja, szóval, hogy a civil szerintem, tehát végig politikáról beszéltünk, de hogy a Larry Flintbe pont az a jó, hogy egy ilyen nagyon durva, szélsőséges tematikán keresztül abszolút civil, és mégis alapdolgokért harcol, és tudjuk mindannyian, hogy ez egy mese, meg azt is értjük, hogy Amerika, meg amerikai nem messze van, de hogy alapdolgok vannak benne, és ez a mindannyian egyetértünk, hogy olyan helyen szeretünk élni, ahol szabad azt gondolni, amit akarunk, azt szerintem fair.
2: Igen, szerintem sem azzal kellene vitatkozunk, hogy tényleg Amerika tényleg szabad el, hanem hogy ezek az elvek, ezek ilyen igazi szabadságelvek ebben a környezetben lettek kimondva. Ugye ne felejtsük el, hogy 1975-öt írunk, tehát ez a film akkor ahhoz képest most már
3: bár ezzel vitáznánk mi is, nem?
2: 40 éves. És nekem nem Amerika jelenlegi, nem tudom, hogy demokrácia van-e, vagy nem ez hitelesíti a filmet, hanem a precizitása, vagy a, nem tudom, ez az ügyvédi bravúra, hogy megvan ez írva.
3: Amire egyszerűen gondol, kimondja a szabadságra való igényét.
1: De marha érdekes, hogy elindul egy ilyen a film kapcsán.
3: Abszolút.
1: És a legvadabb kérdések közepébe, hogy mi a demokrácia, meg a hány párt, meg nem párt, meg a hány gondolat, meg kéne csinálni egyszer tematikus Amerika napot, mert messze van, és nagyon
3: izgalmas.
1: És akkor ilyen típusú szakértőket meghívni. Valójában a sajtószabadságból indultunk ki, és nagyon, tehát valószínűleg az egyik vannak még a Watergate ügyel kapcsolatban, tehát van azért ennek így filmirodalma, de hát ez vegy tisztán arról szól, hogy meddig
2: hogy egy civil, hogy civil hogy tudja a saját jogait érvényesíteni egy olyan országban, ahol tisztelik annyira a jogot, hogy végig lehet vinni egy ilyen pert. Most, vagy hogy valóban szabad-e az ország, igen. Vagy nem. Egyébként köszönjük a Hammer Ferinek, hogy
1: igen, közben el kellett menni, a Hammer Ferenc volt a vendégünk.
2: És Müller, Dóra, Szabán György, Győri Csilla, Larry Flint, és a Pótban köszönjük, Bazsi, hogy lekevered nekünk a műsort. Szerintem menjünk még egyet a filmmel. Ugye az jön, hogy Larry Flint visszaperel egy vádra.
3: Ja, és mindenki, aki megnézi, az eredeti nyelven is próbálja megnézni.
2: Illetve csak eredeti nyelven.
1: Nem angolul játsszuk be.
3: De hogy a szinkron is klassz, de eredetiben meg még
2: eredetiben jó. Embertelen.
15: Figyelj rám, tudom, nem a legjobb alkalom, de emlékszel arra a kis Campari reklámra? Jerry Falwell az anyjával a fáskamrában. Szóval látta. És azt hiszem, bizton mondhatom, nem igazán szórakozott jól rajta. Lényeg, hogy beperelt. Rágalmazásért és szándékos becsületsértésért. És 40 millió dollárt akar. És abban az államban perel, ahol él. Szóval, ha kész vagy rá, nagyon ki kell találnunk, hogy akarod megoldani.
16: Visszapereljük.
17: Hogy?
16: Igen, Jerry, ő perel téged.
17: Ő perel engem? A rég szerelmére milyen alapon?
16: Lefénymásoltad a reklámját. És szétküldted 1 millió adománykérő levélben.
17: Igen, és?
16: De nem kértél tőle engedélyt. Ez a szerzői jog megsértése.
3: Hát szerintem ezzel búcsúzhatunk is.
1: Ja, búcsót eresszük
3: rá. A leges hát
2: nem az úgy, jó, akkor eresszük rá most már a
3: búcsút.
2: A búcsút, és még akkor ez alatt a 3 perc alatt a megoldást is megkapjátok. Mi elköszönünk, jön a következő műsor.
1: Larry Flint, a Provokátor, Milos Forman filmje, a sajtószabadság.
2: Pont 3 perc van még, úgyhogy engedjük el. Sziasztok.
3: A szabadságról.
2: Szabadság.
3: Igen.
15: Az egyik legbecsesebb eszme ebben az országban, hogy legyen korlátoktól mentes szólásszabadság és nyilvános vita. A mai napon arra keressük a választ, hogy egy közéleti személy joga a becsületsértés elleni védekezéshez fontosabb-e, mint az a közérdek, ami biztosítja minden polgár számára a szabad véleménynyilvánítást.
18: De mi volt a vélemény, ami megjelent a bizonyítékban?
15: Azzal kezdeném, hogy ez egy ismert Campari reklám paródiája.
18: Értem, csak folytass.
15: Jól van. Még fontosabb, hogy szatíra egy közéleti személyiségről, Jerry Falwellről. Aki ez esetben igazán elsőrangú alany volt a szatírához. mivel feletté valószínűtlen a megjelenése egy italreklámban. Ő olyan személy, akit szószéken, Bibliával a kezében szoktunk meg, amint prédikál, ama jól ismert, üdvözült mosolyjal az arcán.
18: De hol van itt a közérdek, amiről az imént beszélt? Talán érdeke valakinek, hogy nevetségessé tegye őt?
15: Igen. Igen, bíró úr, közérdekű dolog, hogy Jerry Falwellt nevetségessé tegyék, amennyiben közérdek az, hogy a Hustler kinyilvánítsa abbéli véleményét, hogy Jerry Falwell baromságokat beszél. Nyilvánvaló, amikor valaki kritizál egy közéleti személyt, elkerülhetetlen a lelki sérülés. Mindnyájan tudjuk. Ezt a világ legkönnyebb dolga állítani és lehetetlen cáfolni. Ettől válik értelmetlen normává. Valójában arra jó, hogy megbüntessük a szókimondást. És ez az ország arra a szilárd meggyőződésre épült, legalábbis részben, hogy a szókimondás abszolút nélkülözhetetlen nemzetünk egészségéhez.
14: Ha az alkotmány megvéd egy ilyen... minek nevezett Grootman?
15: Féreg.
14: Férget, mint én, akkor mindnyájunkat megvédi. Mert én vagyok a legrosszabb.
4: Egyhangú döntést hoztak Larry, és maga a főbíró írta.
14: És jó vagy rossz?
4: Felolvasom neked. Az alkotmány első cikkeje a gondolatok szabad áramlásának alapvető fontosságára épül. A szólásszabadság nem csak az egyén szempontjából fontos, hanem elengedhetetlen az igazság kereséséhez és az egész társadalom működéséhez. A közélyek nyilvános megvitatásának világában a kevésbé tetszetős motiváción alapuló tevékenység is az alkotmány védelme alatt áll.
14: Szóval győztünk?
4: Igen, úgy van, győztünk.
3: Mert mi lesz ezután?
19: Kertakaró.
20: Jó.
19: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
21: Sanyi, Atesz és Varek.
19: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
22: Kettős vállalkozás.
19: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
23: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
19: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
19: Hallgass, hallgass, hallgass.
24: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
21: Tilos Rádió?
19: Jó.
21: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
19: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Walt Whitman, hallom Amerika dalát. Hallom Amerika dalát. Hallom sokféle szent éneket. A kézműveseket. Mindegyik aszerint dalolja a magy komoly. A magáit dalolja az ács, miközben a teszkáját vagy a gerendáját méri. Azt dalolja a kőműves, amikor munkájához készülődik, vagy abba hagyja a munkáját. Azt a révész, ami az életéhez vagy a csónakjához tartozik. Dalol a fedélzeti matróz a gőzhajón, dalol a cipész, miközben a munkaszékén ül, a kalapos, miközben áll. Hallom a favágó dalát, a szántóbéres legényt, ahogy reggel pihen, vagy amikor lemegy a nap. Az anya gyönyörű dalát, vagy a dolgozó fiatalasszonyét, vagy a leányét, aki var vagy mos. Mindegyik az dalolja, ha férfi, ha nő, amihez köze van, és nem egyebet. Napközben azt, ami a nappalé. És éjjel hallom a robusztus, vidám sihederek csapatát. Erőteljes zengő dalaikat dalolják, ahogy csak a torkukon kifér. Téli mozdony. Téged dalolnak. A tomboló viharban, a hóban, a hanyatló téli nap alkonyatán. Teljes fegyverzetedet. Mértékes kattogásod és forradalmas dübörgésed. Fekete hengeres tested, aranyos bronzod és ezüst acél. Súlyos haránt rudaid, párhuzamos egyforma kerekeid, forgó oldalt csikorgó kerekeid. Ütemesen neki dagadó dobogásod és horcsogásod, távolba vesző zakatolásod, előre meredő nagy lámpásodat, hosszú, halványan libegő füstbokrétádat, melyet gyengét bíbor színez, a kéményből kipöfékelő sűrű sötét füstfellegeidet, remekbe kovácsolt testedet, rúgóid és szelepeid kerekedig remegő ragyogását, engedelmesen utánat kocogó vidám kocsiaidat, melyek csendbe viharba lassan vagy gyorsan mindig követnek. Te a modell élet példája. Jelképe a mozgásnak s erőnek, szárazföld üteme. Téged dalol ez egyszer a múzsám. Versekben énekel, ahogy lát, birkózva az ölelő szélrohamokkal és hófúvással, amint nappal füttyentve rohansz tovább. Éjjel pedig nélkül állapodnak. Tűztelkő szépség. Dübörög végig az életelen garabonciás muzsikákkal, lobogó éjlámpáiddal, Könnyes álkos a nyakka zongora betegérzékenysége nem a tiéd. Rémült krilláidat a szikláknál, s a dombok fordulóinál röpítsd a puszta vidékre, a puszta tavakra, a nagy szabad égbe. Bátran, vidáman és erősen.

0: Volt egyszer hetet hét országon is túl, még azon is túl, ahol a kulta farkú malac túr. Volt egy nagy tanya. Abban a tanyában éldegélt egy család, a szülők, meg két gyerek, egy kisfiú és egy kislány. Ezért, amikor az asszony meghalt, az ember megnősült újból, hogy legyen, aki a gyerekeket nevelje. De az új asszony nem állhatta a két gyereket, s mérgettett az ételükbe. Amikor a gyerekek odaültek ebédelni, egy fehér galamb leszállott az ablakra, és azt mondta, gyerekek, ne egyetek ebből a levesből, mert méreg van benne, hanem menjetek, amerre láttok a szemetekkel. Akkor a gyerekek sírni kezdtek, és éhen elindultak. Ment Zöld Péter, meg a húga, mendegéltek. Egyszer csak hallják, hogy valaki kiabál. Zöld Péter, gyere ide! Hát, egy halacska kimaradt a tengerből szárazon, és már egészen elvezett. Védj fel, Zöld Péter, vessél a tengerbe, s jó tetted ért, jót várj! A legényke nagyon szívesen megtette. Ment, mendegélt. Hát, egyszer megint hallja, hogy valaki kiabál. Zöld Péter, gyere ide! Egy kis madár hívta Zöld Pétert. Elszakadt a többi madártól, könyörgött neki. Zöld Péter, tégy fel az ágra, hogy röppenjek tovább a többi madárral. Zöld Péter feltette az ágra, és azt mondta neki a kis madár. Köszönöm, jó tetted ér, jót várj. Akkor megint ment tovább. Ment, mendegélt, és megint csak hall valami kiabálást. Zöld Péter, gyere ide! Akkor egy rózsabokor hívta. Már egészen kiszáradt. Megkérte szépen, hogy locsolja meg. Meg is locsolta. Na, Zöld Péter, jó tetted ér, jót várj. Hát akkor Zöld Péter elindult, ment megint. Betért egy városba. Mikor odaért a királyi kapu elébe, akkor mondták neki, gyere Zöld Péter, gyere! Mert 99 fej a karóban, a tied lesz a századik. Megijedt Zöld Péter, de úgyis bement. Megtudta, hogy a király leány akar volna férjhez menni, de olyan fiúhoz, aki úgy elbújik előle, hogy ő meg nem látja soha. Bement Zöld Péter, megvacsorázott, és megparancsolták neki, hogy 3 reggel bújjon el úgy, hogy a király lány meg ne lássa, mert ha nem, fejét veszik. De ha nem látja meg, akkor az övé a királylány és a fele királyság. Hát az első reggelt megérte Zöld Péter, elindult. Sírt, sírdogált és gondolt, hogy Istenem, éppen csak, hogy elszökött a mostohájától, és most mégis mire akadt, hová bújjon ő el. Hát elébe jött a hal. Miért sírsz te, Zöld Péter? Azért sírok, mondja. Mert a király azt mondta, hogy ha 3 reggel nem bújok el úgy, hogy az ő lánya ne lásson meg, akkor fejemet veszi. Kitátotta a száját a hal, és azt mondta Zöld Péternek,
1: búj be ide, Zöld Péter!
0: Zöld Péter behúgt, és a halacska lebújt a tengernek a fenekére, még oda is a homokba beásódott. A királylány kiállott a folyosóra, megtörölte a szemét, és azt mondta,
1: gyere elő, Zöld Péter, a halnak a szájából, a tengernek a fenekéről, a homokból beásódva.
0: Meglátta. Hát, Zöld Péter előjött ki a partra, és kiszállt a halnak a hasából nagybúsan, és elment a királyi palotába. Másnap reggel megint csak elindult nagy bánatosan, és azt mondja, hova bújjak én? Hova bújjak én? Elébe állott a kismadár.
1: Miért sírsz, Zöld Péter?
2: Hogy ne sírnék? Ha még holnap reggel is el nem bújok, hogy meg ne lásson a király leánya, akkor fejemet veszik.
0: Hát a kismadárka kiterítette a szárnyát, és azt mondta,
1: búj a szárnyam alá.
0: Felreppentek a napnak a háta mögé. És a király leány kijött a folyosóra, megtörölte a szemét, és már meg is látta.
1: Gyere elő, Zöld Péter, a napnak a háta mögül, a madárnak a szárnya alól.
2: Leszállott a madár.
0: És a szárny alól előengedte Zöld Pétert. Hazament Zöld Péter megint bánatosan, és másnap reggel megint elindult.
2: De már akkor nagyon sírt. Hát elbújtam én ezen a két reggel valahogy, de most már nem bírok elbújni. Jaj, jaj, jaj, mi lesz velem?
0: Elébe jött a rózsabokor. Miért sírsz? Zöld Péter, ne búsulj egyet se, majd én jól elduglak. Elmentek a királyi palota elé, éppen a folyosó elé, ahol jön ki a király leány. Oda telepedett a rózsabokor, és azt mondta Zöld Péternek, búj a közepembe.
2: Úgy kinyílt,
0: hogy fényesebb volt a napnál. Kijön a király leány reggel, törli a szemét, és vigyázkodik tengereken, országokon, egekben. Sehol sem látja Zöld Pétert.
2: Hát, édesapám, úgy elbújt Zöld Péter, hogy sehol sem látom.
0: Töröld meg a szemedet, te leány, azt mondja a király. Szeretnél ugye férjhez menni?
1: Megint csak néz a király leány. Töröli a szemét, vigyázkodik, de hiába.
0: Egyszer csak megunta nézni, nem látta sehol, kezdte kiabálni.
2: Gyere elő, Zöld Péter! Gyere elő, akárhol vagy, nem látlak sehol!
0: Akkor végre kijött a rózsabokorból Zöld Péter, és mindjárt megtartották a lakodalmat. A fele királyságot is megkapta, és három napig tartott a lakodalom. Én is ott voltam. Jót mulattam, egy nagy csontot kaptam, a laskalé majdnem elütött.
3: A macska cicó.

0: bárány és a dinnye. Volt egyszer egy bárány, és volt annak egy gazdája. És volt egy vénséges boszorkány, akinek olyan édes dinnyék termettek a kertjében, mint a csurgatott méz. Egyszer a bárány nagyon megkívánta a dinnyét, és a gazdája elküldte őt a vénasszonyhoz, hogy kérjen magának a mézédes termésből. El is indult a bárány, de ahogy ment, mendegélt, gyönyörű szép selyemfűre talált az árokparton, s mindent feledve legelészni kezdett. Amikor észbe kapott, már hiába futott. Mire odaérkezett a boszorkány házához, elszentült az égen a nap, beesteledett, s a vénasszony nyugovóra tért. Rettenetes sírásba, bégetésbe fogott akkor a bárány, hogy a boszorkányasszony fölkeljen az ágyából és kimenjen hozzá. Ki is ment azonnal, mihelyest meghallotta a bégetést. Fölragadta a söprűt, úgy rontott ki a kapuba söprűvel hadonászva. Egyik ajka a földet érte, másik ajka az eget verte, akkorára nyitotta a száját dühében. Hogy merészelsz te engem háborgatni, te bárány? Ordította. Hogy mersz te idejönni ének éjszakáján, amikor pihentetem a világot átlátó szemeimet? Eltakarodj még a tájékról is! Van neked gazdád, az a gonosz ember. Azt mondja a bárány. Ne bántsd a gazdámat, öreg anyám. Éppen ő küldött el hozzád, és arra kért téged, adjál nekem egy mézédes dinnyét. Fölfelel erre a vénasszony. Eredj csak vissza, és mondd meg a gazdádnak, nem adok addig dinnyét, amíg nem hoz cserébe egy gyöngyfehér bárány. Megbúsulta magát erősen a bárány, és hazatért a gazdájához. Elsorolja, hogy mi történt. Hely, kedves gazdám! Azt üzente az a vénasszony, hogy amíg nem viszel neki egy gyöngyfehér báránykát, addig ő nem ad mézédes dinnyét. Mit csináljak most, Istenem? Tépelődik az öreg gazda. Hogyan vigyek én báránykát annak az ördöngős fajzatnak? Nincsen. Nem úgy van az, mondja a bárány. Ha elvezetnél engem a koshoz, lehetnének gyöngyfehér fiocskáim, és ellés után tudnál egyet adni a boszorkánynak. A gazdaember elvezette a bárányt a koshoz. Amikor elkövetkezett az idő, négy fodorszőrű csöpség jött a világra, olyan szépek, mint a hópelyhecskék. Az anyabárány pedig alig, hogy megellett, azon mód betegen, elvánszorgott ismét a vénséges boszorkányasszonyhoz. Ott meg elkezdett sírni. Jaj, öreg anyám, szállj meg engem egy mézédes levű dinnyével, mert itt halok meg a szomjúságtól a kapud előtt. A vénasszony feltápászkodott az ágyból, és oda sántikált hozzá. Hát te mit keresel itt már megint? Miért jöttél? Neked van az a gonosz gazdád, aki nem teljesíti a kérésemet. Sírt zokogott a bárány. Hallgass meg, öreg anyám, ha ő nem teljesíti, majd teljesítem én. Ígérem, én magam hozom el neked az egyik gyöngyfehér báránykámat. Csak adjál abból a mézédes dinnyéből, mert elepedek, ha nem ehetek belőle azonnal. No, azt mondja a boszorkány, menjél csak szépen haza, és előbb hozd ide, amit kérek. Látni akarom, hogy bárányka-e valóban, vagy pedig kutyakölyök. Amikor a bárány újból visszaérkezett, már elkísérte a gazdája is, aki egy zsákot cipelt a vállán. Így szólt a gazda a boszorkányhoz. Látod, itt van a bárányka ebben a zsákban, de meg sem mutatom addig, amíg nem adod ide a dinnyét. Fölfelelt a boszorkány. Előhozhatom a dinnyét, de arról szó sem lehet, hogy odaadjam neked, amíg a báránykát meg nem kapom. Én is ráteszem a kezem a báránykára, te is ráteszed a kezed a dinnyére, és mindketten egyszerre vesszük el, amit kívánunk. Hej, te vén boszorkány, aljas vagy, mint a fekete kávé. Van szíved elszakítani ezt az ártatlan báránykát az anyjától, fakadt ki a gazda.
1: Lea már meg kell válni tőle. Legalább jó sok dinnyét adjál érte, hallod-e? Rikácsolni kezdett erre a vénasszony. Még hogy jó sok dinnyét? Hiszen az én mézédes dinnyém többet ér, mint a te gyöngyfehér báránykád. Azért az egy szembégető állatkáért legfőlebb 2 dinnyét adok. Azt tanácsolom, fogadd el, mert az öreg anya bárányodat már a halál közelítgeti, annyira kívánja. Odafordul a gazda a bárányhoz. Belemenjünk ebbe az alkuba. Elfogadjuk. Feleli a bárány. Fogadjuk el. Kössünk vele minél előbb egyességet, bármilyet is. Csak adjon a dinnyéből, nehogy elpusztuljak a sóvárgástól. Mihelyest a gazda előhúzta zsákjából a fodorszőrű gyöngyfehér kicsi jószágot, a boszorkány rögtön megmarkolta a gyapját. Fogta volna a gazda is a dinnyét, de a vénasszony egy hirtelen mozdulattal kiragadta kezéből a báránykát, és eltűnt a szobából, eltűnt a szemük elől. Elvitte a báránykát, és nem adott érte egy dinnyét se. Meglopta őket. Kereste az öreg gazda mindenütt a tolvajnőt, felhányta érte az egész házat, de nem találta semmit. Hazaballagtak szomorúan. Miután elmentek, a vénséges boszorkányasszony visszatért, vérét engedte a báránykának, megnyugszta, összedarabolta apróra, és elkészítette tokánynak. Volt egy vaslábosa, abba tette oda főni. Ahogy kavargatta a rogyogó tokányt, egyszer csak az összes húsdarab kiugrott elébe a földre, és mindegyikből változott egy gyöngyfehér bárányka. Akkor fogta a sarlóját, nádat aratott a mocsár szélén, és a nádkévékből karámot csinált a rengeteg báránykának. Éjfél tájban a gazda oda settenkedett a karám mellé, s a résen át látta, hogy alig fér benne a temérdek bodor jószág. Olyan nagy nyájat varázsolt a boszorkány abból az egyetlen báránykából. Az állatok azonban megérezték, hogy ott van a közelükben a gazda. Teljesen felbojdultak, bégetve neki-neki rontottak a karám ajtónak. Ki akartak törni hozzá. A gazda ember akkor hazafutott, és elsorolta az öreg anyabáránynak a látottakat. Tanakodni kezdtek, mit évők legyenek. Jaj, mit csináljunk, mit csináljunk? Nem maradt csak 3 báránykánk. Az a gonosz teremtés elragadta tőlünk a negyediket, s ő egy egész nyájat varázsolt belőle magának. Nem engedhetjük meg, hogy az övé legyen, mert nem fizetett érte, becsapott minket. Addig hányták vetették a dolgot, még nem arra jutottak, hogy megszerzik a nyájat, és ha ismét dinnyér folyamodnak a boszorkányhoz, a tőle elhajtott bárányok közül adnak majd neki egyet cserébe. És az egyikük azonnal készülődni kezdte. Ne lehessen fölismerni, az anya bárány áruhát öltött magára, medvebőrbe bújt, és medve állarcot tett, így lopózott el a boszorkányhoz medve képében. Csöndben kinyitotta a karámot, és hazaterelt az egész nyájat. Megrettent ekkor a gazda, mert ráeszmélt, hogy azért bosszút fog állni a boszorkány. De hogy akart már ő dinnyért menni hozzá. Fejszét vett a kezébe, kidöntötte a zöld lumbú erdőt az utolsó fáig, és épített egy bárkát. Amikor már minden bárány rajta volt, ráeresztette a bárkát a nagy Dunára, hadd vigye a víz. Menekülésre adta fejét, annyira félt a vénséges boszorkányasszonytól. De annak a szemei elől nem lehetett elmenekülni. Amikor észrevette, hogy megszökte, csak szétnézett, s már látta is, hol vannak. Gyorsan söprűre kapott, és utánuk zúdult. Megállt a Duna partján, megvárta, amíg a gazda és a báránykák a folyó közepére érnek a bárkával, ahol a legmélyebb a víz, s akkor olyan nagy átkokkal kezdte átkozni őket, hogy felborult a bárka, s majdnem mindnyájan belevesztek a hullámokba. Mindössze 2 bárányka maradt életben a boszorkánytól elhajtott nyájból, és nem pusztult el az öreg anya bárány se. Megengedte neki a drága jóisten, hogy épségben kiússzon a Dunából. Ki is evickélt a folyó szélére, de a gonosz vénasszony elkapta a parton, s a 2 másikkal együtt magával hurcolta. Otthon aztán leülte őket, piros vérüket kifolyatta, és tokányt csinált a húsukból. Ahogy kavargatta a tokányt, a húsdarabok ismét kiugrottak a lábosból a földre, s megint csak egy csapat bárányka lett belőlük. Így szaporította őket a boszorkány. Amikor a húsdarabok kiszökkentek a lábosból, újra élett az öreg bárány is. De mivel a gazdája a Dunába veszett, csak bánkódott, búslakodott örökké, elkeseredésében szökésre szánta magát. Ahogy nekiindult az útnak, megtalálkozott egy vándoremberrel. És az a vándorember a Szent Jézus volt, aki kampós végű aranybottyával járt a világot. Azt kérdezi Jézus: hol van a gazdád, te bárány? Ó, jó ember, hallgass meg, elbeszélem neked, feleli a bárány sírva. Mentünk a Dunán, és olyan nagy átkokkal kezdett bennünket átkozni a boszorkány, hogy felborult a bárka, és a gazdám vízbe veszett. Merre lakik a boszorkány? Itt lakik nem messze, tőle szöktem meg éppen. Kilopockodtam a karámjából, és elindultam, hogy hát, ha mégis visszatér a halálból az én gazdám, és akkor szembe találkozom vele az úton. Megsajnálta Jézus a bárányt. Várjál meg engem itt, azt mondja. Két percem tellik el, és visszahozom neked a gazdádat. És a bárány várakozott. Nem telt bele két perc sem, Jézus ismét ott termett, és visszahozta a gazdát a halálból, hogy a bárány felvigasztalódjon. De az csak sír, sírtogált, s ettől keservesen sírni kezdett a gazda is. Jézus akkor fogta magát, és elment a vén boszorkához. Gyere ki az útra, mert beszédem van veled, mondta neki. A boszorkány tiszta kötényt kötött, és követte Jézust. Ahogy odaértek a sírdogálókhoz, fölkiáltott a gazda. Ő volt az a gonosz teremtés, aki beleveszejtett engem a Dunába. Jézus szeliden csitította. Ne gondolj többet erre. Majd meglátod, milyen csodatettet fogok én itt véghez vinni, hogy elégtételt adjak neked. Te pedig, fordult a boszorkányhoz, ne félj, hogy bosszút készítek ellened. Nem teszek rá át nagy sorsot. De azt tudd meg, hogy igen sérelmes a számomra, ha ártanak egymásnak az emberek. És tudd meg azt is, hogy gonoszság volt, amit megcselekedtél véle. A vén boszorkány erre így válaszolt. Hallgass meg, jó ember, elbeszélem neked, miért cselekedtem ezt a dolgot. Gyönge bárányhús szerettem volna enni, de hiába kértem, hogy adjon nekem egy gyöngyfehér báránykát, nem esett meg rajtam a szíve, ezért veszejtettem el. No, vesd ide akkor a tekinteted, mert csodát teszek. Jézus fogta az aranybottyát, a földbe szúrta a hegyét, és elkezdte forgatni. Addig forgatta, forgatta, míg nem változott belőle egy gyönyörű szép leány. Ennek a leánynak olyan hosszú haja volt, hogy leért egészen a bokájáig, és amikor sírásra fakadt, a szemeiből nagy piros almákat hullatott a földre könycseppek helyett. Biztatja Szent Jézus a bárányt, no te bárány, most aztán lásd neki az almának. Egyél, ha van étvágyad, mert ez a leány annyi almát sír neked, amennyit csak akarsz. Feleli a bárány, nem kívánom az almát, én csak a dinnyét kívánom. Erre a leány visszaváltozott megint aranybottá. Jézus leszúrta a bothegyét a földbe, ismét elkezdte forgatni. Lett belőle egy másik leány. Ez a leány még gyönyörűbb volt, mint az előző. És amikor sírni kezdett, ez már mézédes dinnyéket hullatott a szemeiből könnyek helyett. Hullatta is mindaddig, amíg elegendő dinnyét nem sírt a báránykának. Jézus akkor odament a bárányhoz, a bárány pedig megcsókolta a kezét és a lábát, és hódolt előtte a gazda is. Ezután Jézus fogta magát, és fölkerekedett. Elköszönt tőlük, és hosszú nagy utat vett maga elé, kampós végű aranybottyával elindult a messzeségbe. Az öreg gazda meg a bárányával együtt nekilátott a dinnyének. Beültek a dinnyehalom közepébe, és semmi más nem csináltak. Csak

még nagy hegyek közt kanyarok. Égbe nyújtják homlokuk a felhőkocsmás havasok, s a havasok oldalában sűrű még a rengeteg. Élt egy medve. Úgy hívták, hogy Irgum Burgum Benedek. Lépes mézet nyalt egész nap, szagolta a virágot, szerette a hegyet, erdőt, s a nagy kerek világot. Boldog volt és gondtalan volt, tudta róla hét határ, hanem a nagy boldogságot mi tagadás, unta már. Mind gyakrabban nyomta hasmánt a zöld selyem pázsitot, és akár egy csűrkapuja akkorákat ásított. Mindenem van, ami csak kell. Málna, bükmak, méz, eper, derékajnak puha pázsit, ha az álom leteper. Megosztani ezt a sok jót, jaj, kivel is tudhatom. Boldog vagyok, de mi haszna, ha megöl az unalom. Így keserget Benci Mackó társtalanul, egyedül, várva, hogy a nagy magány csak úgy magától elrepül. Sóhajtozott végre jó, izgalmas kis kalandér. Ekkor tűnt föl házatáján Bakony Béli Balandér. Jó szerencsét, Benci Mackó! No, hogy ityeg a fityeg? Köszönöm, elég rosszul, de ne mondd meg senkinek. Szúrja meg a lódarázs, csak nincs valami bánatod. Minek kérded, egykomám, szedte magad is láthatod. Sose nyaljak mézet többé, ha én látok valamit. No, hát éppen az a baj, hogy nem vagyok csak magami. Tágas barlang a lakásom. Hegy és völgy az udvarom, de megöl az egyedül lét és a roppant unalom. Hát ne engedd, hogy megöljön azt a huncut mindenit. Megmondom én neked egyből, hogy a bajon mi segít. Látom, van itt bőven minden, tágas lakhely, eleség. Nem hiányzik neked semmi, csak egy csinos feleség. Eget ütött Benci Mackó fejébe a gondolat. Az asszony elűzné az unalmat s a gondokat. Lelki szeme látta már is, hogy a neje mosogat, miközben ő fakanállal neveli a bocsokat. Hagyta magát tehát gyorsan, ünneplőbe öltözött, s a balambír bal fülébe ilyenképpen dörmögött. Elmegyek a nagy erdőbe, feleséget keresek, ne legyen a nevem másképp Irgum Burgum Benedek. Addig is a barlangomat albérletbe ráthagyom, s ha találok egy ügyes lányt, te leszel a násznagyom. Ment, amerre sűrű volt az irdatlan nagy rengeteg, ment szaporán háztűz nézni Irgum Burgum Benedek. Egyenesen búzsbozontos Barnabáshoz baktatott, s mert az ajtót zárva lelte, megverte az ablakot. Jó szerencsét, Barnabátya! Feleséget keresek! No hát akkor, kerülj beljebb, édes fiam Benedek! Kerülök, ha akad itt egy szép eladó hajadon. Gyere, nézd meg benne a házban, ne csak úgy az ablakon. Bement Benci, s még a szó is ráforrott a torkára. Olyan csuda medvelány volt bársonyfülű borbála. Szája széles, talpa tányér, kerek fülén pamacsok, dörmögését visszhangozták a kelemen havasok. Körme hegyes, foga éles, tölgyfa törzs a termete, bizonyosan születik majd 9 vagy 10 gyermeke. Szőre sejmes, orra fényes, szemével se kancsalít. Benci egyet nyelt, és így szólt. Megkérem a mancsait!

ez a farkas kutya Berta. Füle úgy áll, mint a gyertya. Ismeri a pék, a boltos, kosarában kiflit, húst hoz. Igaz, hogy a macskák réme felkúszik a kerítésre. Jaj, annak kit megragad. Aztán vissza, kert alatt, árkombokron átszalad, és lihegve, nagy megkésve, de hazatér minden nap. Egyik reggel, ahogy máskor, búcsút vesz az egész háztól. Fonott kosarával szépen elindul a sétatéren. Berta, hol vagy? Ha megfoglak, nem mész ki a házból holnap. Csak ne történt volna rosszabb. Hívom, járom vége hosszat. Még a bolthoz elérkezett, így a boltos. És a nyakán nem volt póráz. Két lépés a kutyakórház. A műtőben éppen szabják, vércelik egy macska mancsát. Rám merednek. Nem volt veszett? Mondom, nem, csak nyoma veszett. Keresem a sintéreket. Megmutatnak minden ebet. Vannak korcsok, dogok, pincsik. Beste Berta bizony nincs. Hol jár? Hol nem? Háza mögött egy kosárnyi kutyakölyök. Nyűszítenek vakkangatva, mert a Berta takargatja, melengeti, óvja gonddal, lábtörlővel, törlőrongyal. Sorra jön a sok kíváncsi szomszédgyermek, néni, bácsi, aki egyszer utcabéli, csontot, csokit, húst hoz neki. Ámuldozom, mind szép biza, mind a három anyja fia, szénfekete, sárga foltos, szemük körül a karika hasonlít a teleholdhoz. Egyik álmos, mert hogy ásít, mérgeske a morgó másik, harmadik gyors és ügyes, neve legyen Szemfüles. Üldögélnek, kaparásznak, felverik az egész házat, napról napra nagyobbodnak, idehoznak, odahordnak, süvöldgetnek, tam, dobolnak, szétverik a kutyaóla. Éj van, sarkig nyitott ablak, kutya ugat, a hold ballag, szomszédságom gyűl a zajra. Ej, ebatta az ebatta, nagy szőr, nagy szőr, ugye nincsen baj, hogy barát ne segítsen. Előbb vadász hallat észót. Nem zsegnek már a vaddisznók, hajtó kéne, gyors, ügyes. Talpra ugrik Szemfüles. Bakter baktat az őrházhoz, véle ballag, ásít, álmos. Így kérdez a subás paraszt. Kecske tej lesz, szalma, jászol, ha júnyájra vigyázol. Medvét űzni, értesz-e? Ugatva megy mérgeske. Újra csend lett, csend és rend, idekint és odabent. Berta ül nagy nyugalommal, mind a három fia jól.

Hol volt, hol nem volt, ne keresd entúl volt. Volt egyszer egy bolondos legény, úgy hívták, hogy Fityó. Ez a Fityók hátul hordta az eszét, mint juhász a botját. Darálni akarta az ecetet, kötözni a homokot. Vargához vitte élesíteni az ekeszarvát, Szabóhoz patkolni a csizmát. Mikor az apja megsokkalta sok balgaságát, azt mondta neki. Kocsi út meg gyalogút, föl is út meg le is út, eredj Fityók, szolgálatot keresni. El is ment Fityók, talált gazdát is, kapott parancsot is. Ez volt a parancs. Eredj, Fityók, fát vágni az erdőre, amit vágsz, holnap hazahozzuk 4 lovas szekérrel. Nesze ez az árpacipó, évele vígan. Fityók mindent jóvá hagyott, csak az árpacipót keveselte. Ha kevés, tedd a patakba, majd megdagad benne, mondja neki a gazda tréfálkozva. Egy szó nem sok, Fityók annyit se szólt. Kiment az erdőbe, lenyesett két gajat, beletette a patakba. Aztán megette az árpacipót, kifeküdt a napra, s így aludt estig. Akkor aztán hazament. Másnap azt mondja neki a gazda. Itt ez a darab szalonna, kennek vele a szekeret, megyünk az erdőre a fáért, amit kivágtál. Kapja magát Fityók, megkeni a szekeret, de mindenütt, nem csak a kerekeit, hanem az oldalát is, a rúdját is. Ó, te eszefitty, förmed rá a gazda, nem így kellett volna ezt csinálni. No, most már fogd be a 4 lovat. Be is fogta Fityók a 4 lovat, de úgy, hogy 2 előre a rúdhoz, 2 hátra a sarogjához. Hát, ahogy hajtaná, nem megy a 2 ló, nem bírja egymást húzni. Ó, te oktondi, kiált rá a gazda, ezt sem így kell csinálni. Megmutatta, hogyan kell. Aztán megindultak. Hanem azt megmondom, hogy az úton meg nem ukkanj, mert megkeserülöd, förmed rá a gazda Fityókra. Szót is fogadott Fityók, pedig látta, hogy kiesik a kerékszög, utána a kerék. De azért meg nem szólalt volna a világért sem. Csak amikor az erdőbe kiéltek, akkor mukkant meg. Gazduram, baj van. Mi baj, Fityó? Kiesett a kerékszög. Hely, mézes teringettem, miért nem szóltál előbb? Meg a kerék is elveszett. Hely, jeges teringette, fogj hamar egy lovat, pattanj a hátára, szaladj a kerékért. Kifogták a nyergest, rápattant Fityók, megy vissza a kerékért. Meg is találja, illegeti a lóhátára, de sehogy se akar megállni rajta. Kapja magát, kiveri belőle a küllőket, a kereket a lónyakába akasztja, úgy lovagol vissza. Persze, mire kiért a gazdához, mind véresre verte a kerék vasabroncsa lólábát. Lett ebből megint nagy perpatvar. Ahogy kimérgeskedi magát a gazda, fülön fogja Fityókot, s azt mondja neki. Hol az a fa, amit tegnap vágtál? Itt van a patakban, mutatja Fityók a 2 szálvesszőt. Gondoltam, majd megdagad benne. Erre aztán már lőcs után kapott a gazda. Gyere, Fityók, hadd járassam el veled a kutyakopogóst! De erre Fityók is nyaka közé kapta a lábát. Úgy meglódul, hogy még most is szalad, ha meg nem állt. Amelyiknek találkozik vele, fogadja föl cselédnek.

az égig érő paszúj. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia, meg egy kis tehenké. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy el kellett a kis tehenkét hajtsák a vásárra, hogy eladja. Mondja az anyja a kisfiúnak, eredj fiam, reggel hajtsd el, de vigyázzám, hogy adod el, nehogy károsak legyünk benne. El is hajtott a fiú vásárra, hát mindjárt akadt is verője. Meg is csinálta a vásárt a fiú, elcserélte a tehenet egy szem paszújjal. Vitte haza a paszújt a kisfiú, mutatja az anyjának, mit kapott. Az anyja sírt keservesen, hogy a tehénkét ennyiért adta oda. De a kisfiú vigasztalta, ne búsuljon édesanyám. Azt mondta az öreg ember, aki megvette a tehenet, hogy még most, este ültessem el, s meglátom, mi lesz belőle. Elültette a kisfiú az ablak alá, a kis kertbe a paszújt, de még vacsorázni sem tudott, úgy várta, mi lesz vele. Csak lefeküdt. Hát reggel, mikor felébredt, látta, hogy kikelt a paszúj. Kinéz az ablakon, de nem is látta a tetejét. Gondolta, kimegy, megnézi kívülről. Kiment, s megnézte, s bizony ő kegyelme hiába bámulta, nem látta a tetejét. Mondja az anyjának, na látja, édesanyám, mennyit ér a paszúj? Megyek, fölmászom a tetejére. Az anyja mind kérlelte, hogy ne menjen, de mégis elment. Délfele elindult, s ment felfele a paszújon. Addig ment, mendegélt, már olyan magasságban volt, hogy szinte szédült. Akkor egyszer csak elérte az égboltot. Hát, ott az égbolton volt egy nyílás. Bekukucskál a fiú, s látott valami világosságot, azt gondolja magában. A paszújnak elértem a tetejét, de most már szeretném megnézni, mi van ott be. Összeszedte a bátorságot, és belépett az ajtó. Hát látja, hogy ott, nem is messze, van egy kis házikó, gondolja magában. Most már úgyis éjjel van, itt szállást kérek, és reggel megyek haza. Hát, ahogy benyit, ott talál egy asszonyt. Felkérdi az asszony, hol jársz te itt, te kisfiú, mikor az én uram a hétfejű sárkány? Ha meglát téged, rögtön megesz. Jaj, könyörgött a kisfiú, hogy bújtass el, mert ő úgy fél a sárkánytól. Kérdi az asszony, éhes vagy te kisfiú? Jaj, bizony, éhes én, felelte a kisfiú, még tegnap se ettem semmit. Az asszony adott vacsorát a kisfiúnak, a kisfiú megköszönte szépen a szívességet. Na már most gyere, rögtön bújjál el, mert jön haza az uram, s ha meglátja, hogy itt vagy, mind a kettőnket megöl. De hová? Gondolkozik az asszony. Hová bújtass el a kisfiút? Gondolja magában, behozza a dagasztóteknőt, beteszi az ágy alá, s aláborítja a kisfiút. Álmos volt a kisfiú, de úgy meg volt ijedve, vagy nem mert elaludni. Hát, mikor üti az óra 12-t, támad nagy dörömbölés, zúgás. Jön haza a 12 fejű sárkány, hoz egy fekete tyúkot a hóna alatt, leteszi az asztalra, s mondja, tojj egyet. Hát, rögtön tojt a tyúk egy aranytojást, aranytojást. A sárkány megint rákiáltott, tojj még egy

Szok van ebben a házban. Csak nyugodjék lelke, muzsikáljon, nincs itt semmiféle idegen. Dehogy nincs. Nekem rögtön add elő, mert különben téged is széjjel téplek. Az asszony addig csitította, amíg belenyugodott, és amit ott muzsikált, egyszer csak elérte az álom, és ahogy ott ült a karszékben, szép csendesen elaludt. Még nem is horkolt. Gondolta magában az asszony, jó lesz neki is lefeküdni, mert mindjárt megvirad, és még nem is aludt. A kisfiú, mikor észrevette, hogy mind a ketten elaludtak, kibújt a teknél alól, hóna alá fogta a fekete tyúkot, a másik kezébe a muzsikát, s gyerünk, szaladt vele ki a házba. Szaladt. Mikor jött volna be a lyukon, ahol felment, gondolja magában, visszanéz, vajon nem jön-e a sárkány a tyúk után. Úgy hívt, mert a nagy sárkány egészen a nyomában volt már, úgy szaladt. A kisfiú gyorsan leeresztette magát a szálpaszújon, a szekerce éppen kün volt a karfán, s hamar kivágta a szálpaszújt bele. A sárkány lebucskázott, keze lába kitörött, s a kisfiú agyon ütötte, s elégette. Többet nem kell féljen tőle senki. Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult miatt, hogy hova lett. Ne búsulj, anyám, lesz ezután mit tegyünk, lesz pénz, aranyunk, elég. Jaj, honnan lenne, fiacskám, kérdi az anyja. Mikor a tehenet elhajtottad, nem adtak érte csak egy szempaszújt. Ha a tyúkot eladjuk, azért nem kapsz csak egy felet. Jaj, dehogy adom én el ezt a tyúkot, mondja a kisfiú. Bevitte a házba, felállította az asztalra, megsimogatta, s mondta neki. Tolj egyet. Hát, a kis tyúk. Rögtön tojt egy aranytojást a kisfiúnak is. Az anyjának tátva maradt a szemeszája a nagy csodálkozástól. Addig tojatták, amíg meggazdagodtak. Csináltak szép házat, cső, vettek sok szép jószágot a pajtába, vettek sok szép ruhát maguknak. A kisfiú egész nap muzsikált, az anyja meg csak hallgatta. Aki nem hiszi, járjon a végére.

kacsa totyogott. Nagyon örült, mert Peti nyitva hagyta a kiskaput. Elhatározta, hogy megfürdik a dolgot.

0: macska, amint meglátta a kacsát, lerepült hozzá a fűre, és csodálkozva tárta szét szárnyát. Micsoda madár vagy te, hogy még repülni se tudsz? Erre a kacsa azt felelte. Micsoda madár vagy te, hogy úszni se tudsz? És betottyant a tóba.
1: A tréfás farkas. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy igen-igen rossz gazda ember. Volt neki három állatja. Volt egy juha, egy disznója, meg egy lova. Ez a gazda egy hosszú télen keresztül éheztette az állatjait. Mire eljött a tavasz, olyan soványak voltak szegények, hogy elég tudtak járni. Hát akkor a gazda kinyitotta a kertkaput, és azt mondta az állatjainak, takarodjatok ki az életemből, ha nem tudtatok meghízni egész télen. Egyen meg benneteket a farkas! Éppen akkor ott ólálkodott a ház körül egy nagy, ordas farkas. Meghallotta, hogy mit mondott a gazda. Megörvendett, hogy micsoda jó lakomát fog ő most csapni. Legelőször kijött a kapun a disznó. Szegény állat olyan sován volt, hogy az oldalai nem kifelé kerekedtek, hanem befelé. Neki szökött a farkas. Hím, hám, hum, megeszlek! Kedves farkas, én nem bánom, ha megeszel, úgy se ér semmit az életem. Egész télen éheztetett a gazdám. De ha elcsapnál, én kimennék az erdőbe, egész nyáron enném a jó makkot, az es lehet, hogy még malackáim is születnének. Akkor aztán visszajönnék, s lenne mit egyen. Na, elregy te szerencsétlen! Kicsi üdő múlva, jő ki a kapun a juha. Szegényke olyan sován volt, hogy a lábocskái majdnem összeakadtak. Neki szökik a farkas. Hím, hám, hum! Megeszlek! Kedves farkas, én nem bánom, ha megeszel. Úgy se ér semmit az életem. De ha most megeszel, még a fél fogadra se leszek elegendő. Ha eleresztenél, én elmennék a rétre, egész nyáron legelésznék, aztán ősszel visszajönnék jó kövéren, s lenne mit tegyél. No, eredj te este szerencsétlen! Nem sokára kijött a kapunk ló. Szegény állat, elég tudta egyik lábát a másik után tenni, olyan sován volt. Neki szökött a farkas. Hím, hám, bum! Megeszlek! Kedves farkas, mit érsz véle, ha most megeszel? Nézd meg csak, a csontom s a bőröm van. Ha várnál őszig, akkor jó kövéren visszajönni, s akkor lenne mit egyél. Nem volt erőst éhes a farkas, ezért azt mondja a lónak, eredj te este szerencsétlen. No, az állatok elmentek, ki az erdő, ki a rétre. S hát, tőt múlt az idő, egyszer csak kezdtek hideg szelek fújni. Veregtek a fákról levelek, jött az ősz. Farkas egyre jobban várta vissza az állatot. Egy nap, amikor fekszik a farkas a bokorba, hallja ám, nagy disznyó röfögés, malacvisítás közeleg. Megörvendett a farkas. Jő haza a kondám! Kiszökött a bokorba. Hím, hám, hum, megeszlek! Ó, kedves farkas, hát itt van. Hogy örvendek? Úgy féltem, hogy nem találunk meg. Na nézd meg, hogy eszeszedtem magamot. S hát, mit szólsz a gyermekeimhez? Szépek, szépek! Neszte a farkas a szép malackákat. Úgy kívánta, hogy majd a nyála elcseppen. Azt mondja neki az anyadisztőbe, farkaskom, a hallod, van egy nagy gondom. Odafenn az erdőben nem volt pap. Nincsenek a gyermekeim megkeresztelve. Engedd meg, hogy bévigyem őköt a faluba. Aztán hónap visszajövünk, akkor megeszem. Vonakodott a farkas. De azt mondja neki az anyadisznó. Farkaskom, tarts csak ide a filedet. Megsugom, hogy fogják hívni a gyermekeimet. farkas azt a ronda kupáját, oda tolta a disznónak a szája elé. Na az anya disznó, a fogával úgy oldalba kapta ékelmét, hogy az kényába eszete keredett. Az anya disznó meg a malackát megfutamotta. Mire a farkas magához tér? Már a nyomuk se látszott. Mérge lődött a farkas. Egyszer csak hallja ám, hogy kip-hop, kip-hop. Jött nagy hegyesen a juhocska. Szépen kigömbölyödve, fejét kopóra tartotta. Neki szökött a farkas nagy mérgesen. Hím, hám, hú, megeszlek! Jól van, kedves farkas, hát azért jöttem. De miért vagy olyan mérges? Ne beszélj annyit, fordulj meg, eszlek meg! Állj meg, farkas fiam. Lenne egy nagy kérésem. Ne beszélj annyit, fordulj meg, eszlek meg! Farkas komacsak, azt akarom kérni, hogy ne tépj szét darabokra, mielőtt megeszel, hanem nyelj le egészbe. Hogy nyeljelek le egészbe? Nem férsz bé a szájomba? Jaj, dehogy nem, farkas koma, te olyan ügyes vagy. Tárts ki jól a szájadon, én egy kicsit visszább bacska menyek, s béfutom. Farkas kezdte tátani a száját. Tátotta, tátotta. A juhocska vaj 3 méterről nekifutamodott. Úgy felöklelte farkas komát, hogy az 33-at gurungázott. Mire feltápászkodott? A juhocska úgy elfutott, hogy még a kora eskedő. Most lesz csak igazán mérges a farkas. Visszafeküdt a bokorba, mérgelődött, morgolódott. Hogy fekszik a bokorba, egyszer csak hallja ám, hogy jött a ló. Kiszökött a bokorból a farkas. Hím, hám, hum, megeszlek! Kedves farkas, hát azért jöttem, hogy megegyél. De miért vagy olyan mérges? Ne is kérdezd! Fordulj meg, eszlek meg! Állj meg, farkaskoma, volna egy nagy kérésem. Képzelt, farkaskoma, lakadalomba vagyok hivatalos. Nekem kéne vinni a menyasszonyt az esküvőire. Engedd meg, hogy bémenjek a faluba, aztán hónap visszajövök, s akkor megeszel. Nem csaplak sehova se, farkaskoma. Voltál te már lagziba? Mi az a lagzi? Talán bizony még leányokval se táncoltál. Mik azok a leányok? Tudod-e mit, farkaskoma? Gyere, ülj fel a hátamra! Elmenjünk a lagziba, megtáncoltatjuk a leányokot, még pálinkát esiszunk, s ha jól kimulattuk magunkot, visszajövünk, s akkor aztán megeszel. Hát, tetszett a dolog a farkasnak, felült a lóhátára, mennek bé a faluba, s akár hiszitek, akár nem, a faluba tényleg lakadalom volt. Húzták a mozsikások, táncoltak a lakadalmasok, de farkaskoma soha életjébe mozsika szót se hallott. Mikor meghallotta azt a szép hegedű szót, majd kiszökött a bőriből, elkezdett őes énekelni. Nyek, kedvem, nyek, nyek, nyek, nyek, kedvem, nyek, nyek, nyek. A lakadalmasok megállottak, megvigyázkodtak. Ki az Isten csodája kurjongat ilyen fertelmes hangon? Hű, az anyja ponci, jussát! A lovas farkas! Az emberek megfutamodtak, kaszát, kapát, botot kerítettek, kezdték kergetni a lovas farkast. A ló egy darabig futott a hátán a farkasval, de aztán úgy levette őkelmét, hogy annak majd a kezelába kitörött. A ló elfutott a faluba, a farkas meg mindenkinek az esze kirekedett. Futott az erdőbe. Erdőbe meg egy ember éppen fát lopott. Amikor vágja a fát, egyszer csak hallja ám a fatolvaj, hogy nagy lárma közeledik, jönnek a falubeliek. Gondolta magába, még csak az hiányzik, hogy meglássák, hogy én lopom a fát. Kapta a fejszéjét, és megbújt egy nagy cserepa mögött. Szerencsétlen farkas meg ette ennek a fának a másik oldalánál bújt meg. Neki vette a hátát a fának, s elkezdte szívni magát. Jaj, de bolond vagyok én, micsoda bolond vagyok én. Hát én megérdemleném, hogy valaki jól fejbe vágjon. Meghallotta ezt a fatolvaj ember. Gondolta magába, hát farkaskoma, ha csak ez hiányzik a boldogságodhoz, ezért én könnyen segíthetek, Megfogta a fejszéjét, s a fejszefokával akkor átkoppantott a farkasnak a fejére, hogy az fényes nappal meglátta a csillagos eget. Mikor a farkas magához tért, összecsapta a mancsait. Jaj, micsoda világ van, micsoda világ van. Hát szegény farkas imán nem est tréfálkozhatik. Ha nem hiszitek, hogy így volt, járjatok utána.

0: Welcome to the fantastic world.
1: Programajánló következik.
2: Tilos Rádió.
3: O.
4: O.
5: Ma.
3: Ma. Ma. Ma.
6: Mama.
2: Ma mama.
5: Ra.
3: Ra.
5: Ra.
3: Ra.
5: Tum.
3: On.
5: On. On.
1: Tilos Maraton a Dürer kertben. Június 5-től 13-áig. 9 tematikus nap. 18 bogrács étel. Kis terem, nagy terem, kert, chill out rész. Roburbusz, trepbusz, civilizációs busz. Számtalan koncert, DJ-k, élő műsorok. Tilos adománypur. Este 10-kor tombola. Tombola. 5-én pénteken jazz nap, szongóra koncert és jam.
5: Ta-ta-ta.
1: 6-án szombaton vizuális kultúra napja, vizuális csoportok bemutatkozása. A 7-én vasárnap családi gyermeknap, Szalóki Ági, Rolandó bűvész. 8-án hétfőn népzenei nap, Argó.
3: Úszta. Úszta.
4: Úsztatá. Úsztatá.
5: Ószt.
0: Bienvenue au monde fantastique en plastique.
1: 9-én kedden félidő, chill nap. Korai transmission. 10-én szerdán regi nap. Rhythm Colony, Mango Rice. Tizenegyedikén csütörtökön bringás nap. Mutáns bringa felvonulás, gold sprint futamok. 12-én pénteken roma nap. Bazina cigány búcsú. Hoppá. Hoppá. Hoppá. 13-án szombaton tilos parti. Tilos parti. Tilos A-Stars. Tilos maraton a Dürer kertben. Június 5-től 13-áig. Programajánlót hallottatok.
0: Mi lesz ezután?
7: Kertakaró.
8: Jó.
7: Jó.
5: Jó. Jó.
7: Kertakaró. Uh-huh.
9: Sanyi, Atesz és Varek.
7: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
10: Kettős vállalkozás.
7: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
11: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
7: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
7: Hallgass,
12: hallgass,
7: hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
9: Tilos Rádió.
7: Jó.
9: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
7: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: nap olyan lassan kelt fel, mintha nem lenne biztos abban, hogy a dolog megér ennyi erőfeszítést. A korongvilágra ismét új nap virrat, ám csak fokozatosan, ennek oka pedig lenn a következő. Amikor a fény erős mágikus térbe ütközik, minden siethetnék től elmegy a kedve. Azonnal lelassul. És hát korongvilág mágikus mezeje zavarba ejtően erős, ami azt jelenti, hogy a hajnal lágy sárga fénye úgy bóklászott végig az alvó tájon, mint a gyöngét szerető sivogatása, vagy kevésbé költőjen szólva, szétcsurgott, mint valami aranyló szirup. Megpihent, mielőtt megtöltötte a völgyeket. Feltornázta magát a hegyvonulatok mentén. Amikor elérte a mennyek ormát, a 10 mérföld magas zöld jég és szürke szikla alkotta a hegycsúcsot, a korong tengelyét, ahol az istenek lakoznak, halmokba púposodott, majd pedig hatalmas, henye, bársonypuha szökőárként zúdult alá a lenti sötét vidékre. Nincs ehhez fogható látvány egyetlen más bolygón sem. Persze nincs is több olyan bolygó a világon, amelyet a csillagpettyes végtelenségben hátán hordoz 4 óriási elefánt, amik maguk egy gigantikus teknős páncélján áldogálnak. A teknőc neve Nagy Atuin, s hogy híme avagy nőstény, nem tudható. Ám bármely gondolkodó irányzatnak legyen igaza Nagy Atuin nemét illetően, történetünkben akár hím, akár nőstény nem fog jelentős szerepet játszani. Csupán elengedhetetlen a korongvilág megértéséhez, hogy ő urasága, vagy esetleg ő hölgysége ott van alul, a bányák, a tengerek és hamisított őskövületek alatt, mely utóbbiakat a teremtő kizárólag azért pakolta oda, hogy bosszantsa a régészeket, s fantasztikus teóriák kiagyalására sarkalja őket. Nagy Atuin, a csillagteknőc, meteor becsapódásoktól juggatott páncélja, fagyott metántól deres és aszteroidák porosikált a simára. Nagy Atuin szeme olyan, mint a vénséges óceán, s kontinensnyi agyában a gondolatok kicsin csillogó gleccserek megfontoltságával mozognak. Nagy Atuin a maga böhöm, lassú, siralmasan ható uszonyaival és csillagfényezte teknőjével vonszolja magát a galaktikus éjben a korong súlya alatt. Életnagyságban. Az időnél is vénebben. S olyan türelmesen, akár egy fél tégla. A filozófusok persze tévednek. Igazából Nagy Atuin pompásan érzi magát. Ő az egyetlen lény kereke világon, aki abszolút pontosan tudja, hova tart. A filozófusok, mi sem természetesebb, már évszázadok óta vitatják, hogy ugyan hová is igyekezhet. És gyakran szóvá tették, mennyire aggasztja őket, hogy esetleg sosem fogják megtudni. Körülbelül 2 hónap múlva meg fogják tudni, és akkor kezdhetnek csak igazán aggódni. A másik dolog, amely szintén régóta izgatja korongvilág élénkebb képzelettel megvett gondolkodóit, az Nagy Atuin nemének kérdése. És meglehetősen sok időt és energiát áldoztak már arra, hogy ezt egyszer s mindenkorra megállapítsák. Ahogy az óriási sötét alak tovaúszik az űrben, mint valami végtelenített teknőc héjfésű, a legutóbbi erőfeszítés eredménye már is láthatóvá válik. Bármiféle irányítás nélkül íme, itt zuhan a potens utazó bronzhéja, ami, ha úgy tetszik, egyfajta primitív űrhajó, készítették és mélybe lökték a világ pereméről Krull csillagász papjai, ilyetén módon is kihasználva országuk kedvező földrajzi fekvését. A hajóban 2 virág tartózkodik, a korongvilág első turistája. Néhány hónapot a világ felfedezésével töltött, most pedig épp villámgyorsan távozik róla, viszonylag komplikált okokból kifolyólag, de legfőképp a Krullból való mielőbbi elmenekülés szándékától vezérelve. E vágya 1000%-osan teljesült. Dacára annak, hogy minden jel szerint ő lesz egyben a korongvilág utolsó turistája, 2 virág a kilátásban gyönyörködik. Körülbelül 2 mérfölddel fölötte zuhan széltoló a varázsló. Egy olyan öltözékben, ami a korongvilágon szkafandernek számít. Képzelj magad elé egy búvárruhát, amit olyanok terveztek, akik sosem láttak tengert. Fél évvel korábban Széltoló egy teljesen szokványos bukott varázsló volt. Aztán találkozott 2 virággal, égbe kiáltó napidéjért utikalauzául szegődött, s az azóta eltelt idő zömét azzal töltötte, hogy lőttek rá, terrorizálták, üldözték, fejjel lefelé lógott a megmenekülés legcsekélyebb reménye nélkül, avagy, mint ahogy most is, nagy magasságokból lezuhant. Egyáltalán nem gyönyörködik a kilátásban, ugyanis épp a múltja peregel szeme előtt, s az emlékképek eltakarják a látnivalókat. Lassan rájön arra, hogy ha az ember szkafandert ölt, miért olyan életbe vágóan fontos, hogy feltegye a sisakot is. Itt most sok mindent be lehetne iktatni, megmagyarázandó, hogy ezeket te miért estek le a korongról, és miért van az, hogy két virág podgyász, hogy nem kifejezetten mindennapi bőrönd. Amikor utoljára láttuk, kétségbe esetten próbálta követni gazdáját apró lábacskák százain, ám az ilyen magyarázatok csak lopják az időt, és gyakran több bosszúságot okoznak, mint amennyit az egész megér. Egyszer például valaki egy házi bulin megkérdezte a híres filozófustól, Hamukától, te meg miért vagy itt? És a válasz 3 évet vett igénybe. Egy sokkal fontosabb esemény van épp történőben, feljebb, magasan, nagy Atuin, az elefántok és a hamarosan lejáró szavatosságú varázsló fölött. Az idő és tér szövete épp most készül a mángorlóba. A levegő a mágia mással össze nem téveszthető érzetétől zsongott, és fekete gyertyák füstjétől bűzlött. Hogy a gyertyákat pontosan milyen anyagból öntötték, bölcsember jobb, ha nem firtatja. Valami nagyon nem stimmelt ezzel a szobával. Odalenn a korongvilág legrangosabb varázsló iskolájának, a láthatatlan egyetemnek a pincéjében. Először is úgy tűnt, mintha túl sok dimenziója lenne. Nem is annyira láthatóan, mint inkább csak az észlelhetőség határán. A falakat okkult szimbólumok borították, és a padló nagy részét a sztázis 8-szoros pecsétje takarta, amiről azt tartják mágiához értő körökben, hogy legalább olyan remek letaglózó hatása van akár egy főbe kólintó féltéglának. Az egyetlen bútor darab a szobában egy sötét, fából madár alakúra, na jó, valljuk be, valami szárnyas izé alakúra, amit talán jobb, ha nem nézünk meg közelebbről, faragott pulpitus volt. És azon egy könyv, amit súlyos lánc és számos lakat erősített az áll. Ben imponáló könyv. Az egyetem könyvtárában akadtak olyan könyvek, amiknek fedőlapját ritka drágakő és lenyűgöző faberakás ékítette, vagy amit sárkánybőrbe kötöttek. Ezt viszont csak ütött-kopott bőr borította, amiről azt szokták írni a könyvtári katalógusokban, hogy kissé viseltes, ám becsületesebb elismerni, hogy ez a könyv úgy nézett ki, mint amit nem csak viseltek, de amin valószínűleg ettek, ittak, aludtak, és nem kizárt, hogy még szörföztek is. Fémkapcsok tartották csukva. Nem díszesek, csupán súlyosak. Csak úgy, mint a lánc, ami nem annyira hozzákapcsolta a könyvet az olvasópulthoz, mint inkább odapányvázta. A kapcsok olyan ember munkáján dicsérték, akinek nagyon határozott célja volt, és aki élete jelentős részét valószínűleg elefántok betöréséhez használatos béklyúk tökéletesítésével töltötte. A levegő sűrűsödött és kavargott. A könyvlapjai szörnyűséges, előre megfontolt módon zizegni kezdtek, és kék fény ömlött ki közülük. A szoba csöndje feszültséggel valaterhes, mint amikor egy kéz lassan ökölbe szorul. Fél tucat hálóinges varázsló kukucskált be egymást váltva az ajtó rácsos kémlelő nyílásán keresztül. Nincs az a varázsló, aki képes lenne aludni, amikor ilyesmi történik. A létrejövő nyers mágia úgy árad szét az egyetemen, mint a dagály.
1: Jól van, mondta egy hang. Mi folyik itt? És engem miért nem hívott senki?
0: Galdor Mallotvix, az ezüst csillag rendjének legfelsőbb nagymestere, a Szent Bot birodalmi ura, 8. szintű Ipsissimus és a láthatatlan egyetem 304. rektora, impozáns látványt nyújtott veres, kézi hímzésű, misztikus rúnákkal ékes hálóinge, hosszú bojtban végződő hálósipkája és a kezében szorongatott incifinci szundivili gyertyatartó ellenére is. Csupán a papucsán fityegő bolyhos pomponok rontották le valamelyest az összhatást. 6 rémült arc fordult felé.
1: De hát hívtuk, uram, mondta az alvarázslók egyike. Emiatt van itt, tette hozzá segítőkészen.
0: Úgy értem, miért nem hívtak előbb?
2: Csattant fel Gáldor, oda tolakodva a rácshoz.
1: Mihez képest előbb, uram?
0: Kérdezte a varázsló.
2: Gáldor rámerett alantasára, majd megkockáztatott egy gyors pillantást a rácson keresztül.
0: A szobában a levegő felfelszik rázott, ahogy a porszemek megvillanva lángra lobbantak a nyers mágia áradatában. A stázis pecsét kezdett felhújagosodni, szélei felpöndörödtek.
2: A szóban forgó könyv Oktávó néven ismeretes, és immár eléggé nyilvánvaló, hogy nem közönséges könyv. Természetesen se szeri, se száma a híres varázskönyveknek. Egyesek az ősi gyíkbőrből készült nekrotelikomnikont említenék elsőnek. Mások a 11 tájt felkelő könyvét hoznák fel, amit egy rejtélyes és meglehetősen lusta, lámaikus szekta írt, megint mások a bombajó anekdota gyűjteményt, ami a hírek szerint leközdi az univerzumban még megmaradt egyetlen eredeti viccet. Ám mindezek csupán ócska pamfletek az Oktávóhoz képest, amit állítólag a világegyetem teremtője felejtette magával vinni jellemző szórakozottságában nem sokkal legjelentősebb művének megalkotása után. A lapjai közé zárt 8 varázsige titkos és bonyolult magánéletet él, és a közhiedelem szerint...
0: Gáldor összeráncolta a szemöldökét, ahogy befelé bámult a nyugtalan szobába.
1: Na persze, már csak 7 varázsige van a könyvben.
2: Valamelyik idióta siheder varázslójelölt egy nap lopva belekukkantott az Oktávóba, s az egyik varázsige megszökött, beköltözött az illető fejébe.
1: Sose derült ki, hogyan történt a dolog. Mi is volt a kölyök neve? Szélfogó.
2: Oktarin és bíbor szikrák ragyogtak fel a könyvgerincén. A pulpitusról gyérfüst kígyózott, és a nehéz fémkapcsok, amik csukva tartották a könyvet, határozottan erőlködni látszottak.
1: Miért olyan nyugtalanok a varázsigék?
0: Kérdezte a fiatalabb varázslók egyike.
2: Gáldor vállat vont.
0: Természetesen nem mutathatta ki, de kezdett komolyan aggódni.
2: 8. szintű tapasztalt varázslóként nem okozott neki gondot, hogy lássa a szinte csak képzeletbeli alakokat, amik egy-egy pillanatra kialakultak a vibráló levegőben, és csalogattak, hívogattak. Akárcsak a nagy viharok, amelyek előtt tömegesen felbukkanak a muslicák. Az igazán komoly mágia kitörések a kaotikus tömlöc létsíkok lényeit vonzák magukhoz. Undorító dolgokat, csupa nyálka, csupa összevisszalógó kocsány dolgokat, amik mindörökkön egy rést kutattak, amin át az emberek világába oldaloghatnának.
0: Nem írjuk le őket, mert még a csinosabbja is úgy nézett ki, mint egy polip és egy bicikli kereszteződése. Közismert tény, hogy a dolgok a kevésbé kívánatos világegyetemekből örökké bejárást keresnek ebbe az univerzumba, ami a közeli buszmegálló és a megfelelően kiépített bolthálózat pszichikus megfelelője.
1: Nincs mese, ezt meg kell állítani.
0: Kérek egy önkéntest, mondta határozottan.
2: Hirtelen csönd támadt. Csak az ajtó mögül hallatszott hang, mégpedig a túlterhelés alatt megpattanó fém hátborzongató kis pendülése.
0: Hát jó, vetette oda Gáldor. Ez esetben szükségem lesz ezüst csipeszekre, kb. 2 pint macskavérre és egy kis ostorra meg egy székre.
2: Azt mondják, a zaj ellentéte a csend.
0: Ez nem igaz.
2: A csend csupán a zaj hiánya. A csend fültépő lárma ahhoz a váratlan, lágyan szerte fröccsenő zajtalansághoz képest, ami egy pitypangernyő szétrobbanásának erejével csapta meg a varázslókat. A könyvből vastag sugárban szitta fény lobbant a magasba, lángoló foltban nekicsapódott a mennyezetnek, és eltűnt. Gáldor felmerett a lyukra. Füstörgő szakállával szikrányit sem törődött. Drámaian felmutatott.
0: A felsőbb pincékbe!
2: Kiáltotta, és szökelbe hágott fel a kőlépcsőkre. A varázslók nagy papucs csattogással lobogó hálóinkben követték, s csak nem fellökték egymást nagy igyekezetükben, hogy utolsók lehessenek. Mindazonáltal mind időben érkeztek, hogy lássák, amint az okkult lehetőségek tűzgolyója a következő szint plafonját is átüti. Há-há-há-há, mondta a legfiatalabb varázsló, és rábökött a padlóra. Amíg a mágia útjában erőszakosan átrendezve a valóság darabkáit nem hatolt rajta keresztül, a szoba a könyvtárhoz tartozott. Így hát feltételezhető, hogy az apró bíborférgek eredetileg a padló részét képezték, és az ananás sodó valamikor könyv, esetleg több könyv is lehetett. És több varázsló esküdött rá a későbbiekben, hogy a kicsiny, szomorú orángután, ami mindezek közepén csücsült, roppantul hasonlított a főkönyvtárosra. Gáldor felnézett. A konyhába! Bömbölte, s a sodón átgázolva a következő lépcsősor felé rohant. Soha senki nem tudta meg, mivé is alakult át a hatalmas, öntött vas parhert, mert áttörte a falat, és elmenekült, még mielőtt az űzött tekintetű mágusok zilált csapata berontott a helyiségbe. Sokkal később megtalálták a vegetáriánus konyhafőnököt, a leveses bográcsba rejtőzve, aki nem túl sokat mondóan csak azt makogta.
3: Azok a csülkök, azok a borzalmas csülkök.
2: A mágia utolsó foszlányai kissé lelassulva épp eltűntek a mennyezeten keresztül.
1: A nagy csarnokba!
2: A lépcsőki célesebbek voltak, a világítás jobb. Lihegve és ananász szagúan a fittebb varázslók felértek a lépcső tetejére, mire a tűzgolyó, a hatalmas, húzatos csarnok az egyetem nagy csarnoka közepéig lebegett. Ott moccanatlanul lógott a levegőben, eltekintve a kis dudortól, ami néhányszor kidomborodott és sercegett a felszínén. Mindenki tudja, hogy a varázslók dohányoznak. Ez valószínűleg megmagyarázza a végsőket rúgó tüdőbetegre jellemző köhögés orkánt és asztmatikus ziháló kórust, ami Gáldor mögött tört ki, ahogy ott állt, felmérendő a helyzetet, s egyben azon nélázva, vajon merjen-e rejtek helyet keresni. Megragadott egy rémült diákot.
1: Keríts elő látnokokat, jósokat, jövendőmondókat, messzi látókat és vesébe látó profitákat, ugatta. Azt akarom, hogy tanulmányozzuk a jelenséget!
2: Valami formálódott a tűzgolyóban. Gáldor kezével oltalmazva szemét rámerett az előtte kialakuló képre. Nem lehetett eltéveszteni. A világegyetem volt. Nagyjából biztos volt ebben, mert a dolgozó szobájában akadt egy modell, amit általában sokkal imponálóbbnak tartottak az eredetinél. Teszem azt a teremtő elmulasztotta teljes körűen kiaknázni az ezüst filigrán és a tenyésztett gyöngy alkalmazásában rejlő lehetőségeket. De a csepp univerzum a tűzgolyóban nyomasztóan valóságos volt. Igaz, a színek hiányoztak. Minden átlátszó ködös fehérben rajzolódott ki. Ott volt nagy Atuin, a négy elefánt, s maga a korong. Ebből a szögből Gáldor nem látta a felszínt túlzottan jól, de halálos biztonsággal tudta, hogy a modell tökéletesen pontos. Ki tudta venni a mennyek ormának kicsinyített mását, aminek legfelső csúcsán a világ veszekedős és erősen kispolgári istenei éltek. Egy csupa márvány, csupa alabástrom, csupa vége érhetetlen plüsspalota, amit ki tudja miért, meg nem nyilvánul laknak neveztek el, háromszobás lakosztályaiban. Minden kifinomult ízlésű korongvilági polgárt határozottan bosszantott, hogy olyan istenek uralkodnak fölötte, akiknek elképzelése a felemelő művészeti élményről kimerül a zenélő ajtócsengőben. A pöttöm embrionális világegyetem elkezdett lassan, inogva mozogni. Gáldor kiáltani próbált, de nem jött ki hang a torkán. Gyöngéden, ám egy robbanás megállíthatatlan erejével a forma tágulni kezdett. Gáldor először pánikban, majd lenyűgözve nézte, ahogy az univerzum átterjedt rajta, olyan könnyedén, mint egy gondolat. Kinyújtotta a kezét, és figyelte a sziklarétegek sápadt fantomjait, ahogy szorgos csöndben átáramlanak az ujjai között. Nagy Attuin már nagyobb egy háznál, közben békésen a padló szintje alá süllyedt. A varázslók Galdor mögött derékig álltak a tengerekben. Egy pillanatra feltűnt egy gyűszűnél is kisebb csónak, mielőtt a terjeszkedés magával ragadta át a falakon.
1: A tetőre!
2: Kiáltotta a rektor remegő ujjával az ég felé bökve. Azok a varázslók, akik még nem gárgyultak meg annyira, hogy ne tudtak volna gondolkozni, és volt elég szuflájuk, követték. Keresztül rohantak a kontinenseken, amik simán hatoltak át a szilárd kövön. Még éjszaka volt, de már a hajnal ígéretével viselős. A holcsarló épp lenyugodott. Ankh-Morpork, a körkörös tengermenti városok legnagyobbika, aludt. Ez az állítás persze nem teljesen fedi a valóságot. Egyrészt a város azon lakosai, akik általában olyasmivel foglalkoznak, mint például zöldségek eladása, lovak patkolása, kicsiny művészi nefrit díszek faragása, pénzváltás, asztalterítés, nagyjából és egészében véve aludtak, ha csak nem szenvedtek álmatlanságban. Vagy, ez sem kizárt, esetleg fel kellett kelniük az éj közepén, hogy vécére menjenek. Másrészt sok, kevésbé jogtisztelő polgár teljességgel ébren volt, és például éppen egy ablakon, nem a sajátján, mászott be. Történetesen valaki torkát nyiszálta, kirabolta egymást, hangos zenét hallgatott füstös pincekocsmákban, és általában véve pompásan mulatott. De a legtöbb állat valóban aludt, kivéve a patkányokat, és persze a denevéreket, ami pedig a rovarokat illeti. Az az igazság, hogy a leíró irodalom nagyon ritkán precíz. Második Olaf Quimby, Ankh-patriciusának uralkodása alatt becikkelyeztek egy törvényt, hogy megszüntessék ezt a gyakorlatot és némi tisztességre kényszerítsék az elbeszéléseket. Így, ha a monda azt állította a nevezetes hősről, hogy mindenki az ő tetteit zengi, minden mesemondó, aki valamire is becsülte életét, sürgősen hozzátette, hogy kivéve néhányan a szülőfalujában, akik hazudósnak tartották, meg még egy csomóan, akik soha a büdös életben nem is hallottak róla. A költői hasonlatot szigorúan ilyesmikre korlátozták. Hatalmas csataménye, olyan sebes volt, mint a szél, egy viszonylag csöndes napon, mondjuk kb. 3-as erősségű. És az esetleges pongyola megfogalmazást a szeretetnő arcát illetően, miszerint 1000 hajót bocsátottak tengerre érte, bizonyítékokkal kellett alátámasztani, és jaj volt a költőnek, ha vágyának tárgya a legkevésbé sem hasonlított egy üveg pezsgőre. Quimbyt végül egy mogorva költő ölte meg a palotatéren rendezett kísérlet során, aminek az volt a célja, hogy eldöntsék egy vitatott szólás, nevezetesen a toll erősebb, mint a kard pontosságát. És emlékére a mondást a következőképpen egészítették ki. De csak akkor, ha a kard nagyon kicsi és a toll nagyon hegyes. Szóval. Körülbelül a város lakosainak 67, esetleg 68%-a aludt. Nem mintha a nem alvó, többségében kriminális utakon osonó többi polgár észrevette volna a sápadt ködöt, ami végigömlött az utcákon. Csak a varázslók, akik már hozzászoktak a láthatatlan látásához, figyelték, hogyan terjed a távoli mezőkön. A korongnak, lévén lapos, nincs igazi láthatár. Bármely kalandvágyó tengerész, akinek fejébe bolondos ötleteket csempészett egy narancs vagy tojás túlhosszas bámulása és nekivágott, hogy felfedezze az antipódusokat, hamarosan rá kellett jöjjön, hogy az ok, amiért néha úgy látszik, mintha a távoli hajó eltűnne a világ pereméről, az, hogy a hajó valóban eltűnik a világ pereméről. De azért még Galdor látóképességének is volt határa. Különösen a kavargó, porral telített ködben. Felnézett. Magasan az egyetem fölé tornyosulva merett az égnek a zord és ősi művészetek tornya, állítólag a korong legöregebb épülete, a maga 8888 fokból álló, híres nevezetes csiga lépcsőjével. csipkés ormú tetejéről, a varjak és zavarba ejtően mozgékony vízköpők törzshelyéről egy varázsló akár a korong pereméig is elláthat. Persze csak miután vagy 10 percet borzalmas köhögéssel töltött.
1: Csezd meg, mormolta Gáldor. Végül is mire való a varázstudomány, ha nem arra, hogy hasznát vegyük?
4: Aviento Tessalous! Repülni fogok! Repülni! Hozzám lég és sötétség szellemei!
2: Kinyújtotta bütykös kezét, és az omladozó melvéd egy darabjára mutatott. Oktarin tűz sarjat, a nikotintól elszíneződött körmök alól, s az odafenn málladozó kőnek csapódott, ami leesett. A sebességek pontosan kialakult cseréjének köszönhetően Gáldor felemelkedett. Hálóinge csontos lábait csapkodta. Magasabbra, mind magasabbra szállt, átszáguldva, sápadt fénye, mint egy... Na jó, rendben, mint egy idősödő, ám hatalmas varázsló, akit egy az univerzum mérlegén nagy szakértelemmel elhelyezett hüvelykúj emel felfelé. A vitt fészkek szemetében landolt, visszanyerte egyensúlyát, s lebámult a korong hajnalának szélítő látványára. A hosszú év ezen szakában a körkörös tenger csaknem a mennyek ormának alkonyati oldalára került, és ahogy a nappali fény lecsorgott az Ankh-Morpork körüli földekre, a hegy árnyéka úgy kaszált keresztül a tájon, mint az árnyékvető mutató az Isten napóráján. Ám az éjszakai rész felé, versenyezve a világ peremét megcélzó lassú fénnyel, fehér köd csíkja hullámzott. Száraz gallyok recsentek Gáldor háta mögött. Megfordult, és Dömper Ármándot, a rend második emberét pillantotta meg, az egyetlen varázslót, aki lépést tudott vele tartani. Pillanatnyilag nem vett róla tudomást, csupán erősen megmarkolta a kőből faragott melvédet, és megerősítette a személyét védelmező varázsigéket. Az előrelépés lassan megy egy olyan szakmában, amely hagyományosan hosszú élettel ruházza fel művelőit, s így bevett módszernek számít, hogy a fiatalabb varázslók halottak, kunkorjóró cipőjén keresztül törekednek előmenetelre, mégpedig korábbi viselőjük erőszakos eltávolításával. Ráadásul volt valami nyugtalanító az ifjú Ármánban. Nem dohányzott, kizárólag forralt vizet ivott, és Gáldornak gyakorta az a kényelmetlen gyanúja támadt, hogy még okos is. Ármánd nem mosolygott valami gyakran. Szerette a számokat, és azt a fajta szervezési táblázatot, ami rengeteg négyzetből áll, más négyzetekre mutató nyilakkal. Egy szóval az a típusú ember volt, aki nem csak használja, de komolyan is gondolja a személyzeti állomány kifejezést. Mostanra a korong látható részét teljes egészében befette egy csillámló fehér burok, amit tökéletesen illett rá. Gáldor lenézett a kezére, és látta, hogy azt is a pislákoló szálak halovány hálója borítja, amely minden mozdulatot követ. Felismerte, miféle varázslat ez. Maga is alkalmazta már, de az övé kisebb volt. Sokkal kisebb. Ez egy változtató varázsige, mondta Ármán. Az egész világot megváltoztatja. Némelyekben, gondolta Gáldor gyászosan. Lett volna annyi tisztesség, hogy egy ilyen kijelentés végére felkiáltó jelet tegyenek. A tiszta hangzatok legelhalóbbika hallatszott, magas és éles, mint amikor egy egész szíve megszakad.
1: Mi volt ez? Kérdezte Gáldor.
2: Ármánd a fülét hegyezte.
4: Azt hiszem, cisz!
2: Gáldor nem szólt semmit. A fehér vibrálás megszűnt, és az ébredező város első neszei lassan kezdtek felszűrődni a két varázslóhoz. Minden pontosan olyannak tűnt, mint korábban. Mindez csak azért történt volna, hogy a dolgok ugyanolyanok maradjanak. Gáldor szórakozottan megütögette hálóingének zsebeit, s végül a füle mögött lelte meg, amit keresett. Szájába dugta a lucskos csikket, misztikus tüzet csiholt ujjai között, s erősen beleszívott a nyomorult sodormányba egész addig, míg kicsi kék szikrák kezdtek ugrálni a szeme előtt. Nagyon keményen törte a fejét. Arra próbált visszaemlékezni, hogy nem tartozott-e neki valamelyik isten egy jókora szívességgel.
0: Valójában az istenek legalább annyira tanástalanok voltak, mint a varázslók, de mit sem tudtak tenni. És különben is épp eléggé lekötötte őket az eónok óta tartó csatározása jégóriásokkal, akik az istennek se akarták visszaszolgáltatni a fűnyírót. Ám hogy igazából mi is történt? Annak megértéséhez talán némi segítséget nyújt a tény, hogy Széltoló, akinek elpergő múltja épp egy egész érdekfeszítő részhez érkezett, ami 15 éves korában esett meg vele, váratlanul azon kapta magát, hogy mégsem haldoklik, hanem fejjel lefelé lóg egy fenyőfán. Gond nélkül lejutott. Kontrollálatlanul zuhant ágról ágra, míg végül a fején landolt egy nagy rakás tűlevél kellős közepén, ahol is hosszasan elhevert, lélegzetért kapkodott, és azt kívánta, bárcsak erkölcsösebb életet élt volna. Valahol, ebben bizonyos volt, kell legyen egy tökéletesen logikus magyarázat. Egyik percben az ember lezuhan a világ pereméről és haldoklik, a következőben pedig fejjel lefelé lóg egy fenyőfáról, noha nem sokáig. Mint hasonló esetekben mindig, az ige kezdett előbújni elméjéből. Panárai általában úgy tartották, hogy Széltoló pontosan annyira természet adta varázsló tehetség, mint amennyire a halak született hegymászók. Valószínűleg mindenképp kirúgták volna a láthatatlan egyetemről. Egyáltalán nem tudta megjegyezni a varázsigéket, a dohányzástól pedig rosszul lett. Ám a bajt végül is az az ostoba eset okozta, amikor beosont a leláncolt Oktávót őrző szobába, és belepislantott a könyvbe. És a bajokat tovább súlyosbította, hogy soha senki nem tudott rájönni, mitől nyíltak ki az árak arra a rövidke időre. A varázsige nem volt túlzottan követelőző társalbérlő. Úgy gubbozta Széltoló agyában, mint egy vén varangya dísztó fenekén. De valahányszor a varázsló igazán elfáradt, vagy halálra rémült, az ige megpróbálta magát kimondatni vele. Senki se tudta, mi fog történni, ha a 8 nagy varázsige egyike kimondódik, ám egyöntetű vélekedés szerint a hatások megfigyelésére a legideálisabb hely minden bizonnyal a szomszédos világegyetem lenne. Elég fura gondolat volt, egy nagy csomó tűlevélen heverészve, alig valamivel azután, hogy lepottyant a világ széléről, de Széltolónak az volt az érzése, hogy a varázsige életben akarja őt tartani. És ez nekem nagyon is megfelel, gondolta. Felült, és a fákra pillantott. Széltoló városlakó varázsló volt. S bár hallotta arról, hogy a különféle fafajták között változatos eltérések lehetségesek, melyek alapján szeretteik, barátaik és üzletfeleik képesek őket azonosítani, ő mindössze egy dolgot tudott biztosan, mégpedig azt, hogy a levéltelen végük illik a földbe. Itt minden esetre túl sok volt belőlük, és elrendezésük a rendszeretet teljes hiányát mutatta. Ráadásul a helyet legalább 1000 éve fel se söpörték. Halványan rémlett neki valami arról, hogy az ember helyzete valahogy megállapítható a fák mohos oldalát figyelembe véve. Azonban ezeket a fákat minden oldalon moh borította, és göcsörtök, meg keszek husza béngaljak. Ha a fák emberek lennének, ezek már hintaszékben ringatóznának naphosszat. Széltoló belerúgott a legközelebbi fába. A fa halálpontos célzással egy makkot ejtett rá.
3: Áú! Megérdemelted!
0: Nyekerekte a fa olyan hangon, mint amikor egy vénséges ajtó kitárul.
2: Hosszú csönd. Aztán Széltoló megszólalt.
0: Ezt te mondtad?
3: Igen.
0: És ezt is?
3: Igen.
0: Áú. Széltoló rövid ideig gondolkozott, aztán kísérletet tett. Esetleg véletlenül talán nem lehetséges, hogy ismered az erdőből kivezető utat?
3: Én nem mászkálok valami sokat,
2: felelte a fa. Hát meglehetősen unalmas élet lehet, vélte széltoló.
3: Nem tudhatom. Még sosem voltam semmi más,
2: válaszolta a fa. Széltoló megvizsgálta közelebbről. Eléggé úgy nézett ki, mint bármely más fa, amit valaha látott. Mágikus vagy? Firtatta.
3: Senki se közölte velem,
2: mondta a fa.
3: Feltételezem, igen.
2: Széltoló azt gondolta. Kizárt dolog, hogy egy fával beszélgessek. Ha egy fával beszélgetnék, akkor őrült lennék, és mivel még nem bolondultam meg, noha számos okom lett volna rá, ebből következik, hogy a fák nem tudnak beszélni. Isten veled, mondta határozottan.
3: Hé, ne menj el!
2: Kezdte a fa, aztán felfogta az egész reménytelenségét. Figyelemmel kísérte, mint vergődik át céltoló a bokrokon, majd neki látott mindennapos tevékenységének, nevezetesen, hogy teljes egészében átérezze a nap hevét levelein, a víz bugyogását és szörcsögését gyökereiben, meg nedveinek árapáját a nap és a hold természetes vonzásának engedelmeskedve.
3: Unalmas, gondolta.
2: Milyen különös ilyesmit állítani? A fák természetesen tudnak unatkozni. A cölöpök például állandóan. De nem hinném, hogy ezt akarta mondani. És lehetséges vajon, hogy tényleg valami más lehes? Ami azt illeti, széltoló soha többé nem beszélt ezzel a bizonyos fával újra. Ám ebből a röpke eszmecseréből született az első favallás alaptana, amely idővel végig söpört a világ erdein. Hittétele pedig len imigyen hangzott. Egy fa, amely jó fa volt, és tiszta, illedelmes és szálegyenes életet élt, biztos lehet a halál utáni életben. Ha egészen kiemelkedően jó volt, akkor végül 5000 tekert svécépapírként fog újjászületni. Néhány mérfölddel arrébb két virág szintén kezdett túlesni a meglepetésen, hogy újfent a korongon találta magát. A potens utazó héján ücsörgött, amint az fokozatosan és szörcsökbe merült bele egy fákkal körülvett nagy tó sötét habjaiba. Fura, de nem különösebben aggódott. Két virág turista volt, a korongon majdan kifejlődő faj első példánya, s létének alapját képezte az a sziklaszilárd hiedelem, hogy semmi rossz nem történhet vele, hiszen ő nem vesz részt benne. Valamint azt is hitte mélyen és meggyőződéssel, hogy bárki megért bármit, amit mond, feltéve, hogy hangosan és tagoltan beszél, hogy az emberek alapjában véve megbízhatóak, s hogy bármilyen problémát meg lehet oldani, jó akart meg lehet oldani, jó akaratú emberek között, ha észszerűen közelítik meg a kérdést.

Társadalomban nem engedik meg az embereknek, hogy csak úgy megfulladjanak. Bár kicsi aggasztotta, hogy hová lett a podgyász. De azzal a biztos tudattal vigasztalódott, hogy végül is a podgyász tudákos körtefából készült, ergo elég intelligens kell legyen ahhoz, hogy vigyázni tudjon magára. Az erdő másik részében egy fiatal sámán képzése rendkívül jelentős szakaszához ért. Megette a szent mérges gombát. Elszívta a megszentelt rizómát, óvatosan porrá törte, és változatos testnyílásokba tömte a misztikus vargányát. És most, egy fenyő alatt ülve, keresztbe tett lábakkal, először is arra összpontosított, hogy kapcsolatba lépjen a lét velejének különös és csodálatos titkaival. Ám mindenek felett arra, hogy valahogy megakadályozza koponya tetejének lecsavarodását és elröppenését. Vízióján keresztül és kasul kék, négyoldalú háromszögek cigánykerekeztek. Nagy ritkán tudálékosan rámosolygott a nagy semmire, és ilyeneket mondott, hogy meg. Na hát, valami mozgolódást támadt a levegőbe. Valami olyasmi, amit később úgy mesélte el, hogy olyan volt, mint egy robbanás, csak hátrafelé, érted? És ahol az előbb még nem volt semmi, hirtelen ott termett egy nagy, viharvert faláda. Nehézkesen ért földet az avaron, több tucat kicsiny lábat növesztett, és esetlenül körbefordult, hogy ránézhessen a sámára. Azaz nem volt arca, de még a gombászat ott a homályon keresztül is szörnyen egyértelmű volt a fiatal sámán számára, hogy a láda őt bámulja. És nem is túlzottan kedves pillantással. Hihetetlen, hogy egy kulcsjuk és pár görcsjuk milyen bajós tud lenni. A sámán mélységes megkönnyebbülésére a láda, mint egy megmondta favállát, és könnyű vágtában eliramlott a fák között. A sámán ember feletti erőfeszítéssel eszébe idézte a felálláshoz szükséges mozdulatsort. Mi több, néhány lépést is sikerült megtennie, mielőtt lenézett és feladta, kifogyva a lábakból. Széltoló időközben rátalált egy ösvényre, ami össze-vissza kanyargott. Széltoló sokkal boldogabb lett volna, ha az utat macskakő burkolja, de legalább volt mit csinálnia azzal, hogy együtt kanyargott a csapással. Több fa is megpróbált beszélgetésbe elegyedni vele, de hiába, mert Széltoló csak nem teljesen biztos volt abban, hogy ez nem normális viselkedés fák részéről, és rájuk se hederített. A nap tellett múlott. Nem hallatszott más hang, csak kis, ocsmány és szúrós rovarok zümmögése, egy-egy letörő faág recsenése és a fák suttogása, ahogy megvitatták a vallási kérdéseket, meg a mókusok okozta gondokat. Széltoló kezdte magányosnak érezni magát. Elképzelte, ahogy mindörökre az erdőkben él, levélpánán alszik, és étkéül, majd az szolgál, ami ehető az erdőkben. Fák vélte, és makkok, meg bogyók, majd kell. Széltoló! És éme! Szembejöve a csapáson, két virág közeledett. Csurom vizesen, ám örömtől ragyogva. A podgyász mögötte ügetett. Bármi, ami ebből a fából készült, bárhová követi tulajdonosát. És így gyakran faragtak belőle ládát az olyan rendkívül gazdag halott királyok sírmellékleteinek tárolására, akik biztosak akartak lenni abban, hogy tiszta fehér neművel kezdhetnek új életet a más világon. Széltoló sóhajtott. Mindez idáig azt gondolta, hogy a mai nap már nem is lehet rosszabb. Esni kezdett egy különösképp nedves és hideg eső. Széltoló és két virág egy fa alatt ültek és nézték. Széltoló? Miért vagyunk itt? Nos, egyesek azt mondják, hogy a világegyetem teremtője alkotta a korongot és mindazt, ami rajta van. Mások azt tartják, hogy az egész egy nagyon bonyolult história, amiben az égisten heréi és a mennyei tehén teje is bele vannak valahogy keverve. Megint mások úgy vélik,

0: Minnyájan valószínűség részecskék teljesen véletlenszerű felszaporodásának köszönhetjük létünk. Ám, ha azt kérded, miért vagyunk itt, szemben a korongról történt leeséssel, akkor halmány fogalmam sincs róla. Valószínűleg az egész valami írtózatos tévedés. Aha. Gondolod, hogy van valami ehető ebben az erdőben?
1: Igen, felelte a varázsló keserűen. Mi?
0: Néhány pillanatig csak ücsörögtek a nedves csöndben. De az egyik fa azt mondta,
1: a fák nem tudnak beszélni,
0: csattant fel Széltoló.
1: Rendkívül fontos, hogy ezt észben tartsuk.
0: De hát hallottad?
1: Széltoló sóhajtott egyet. Haj, de figyelj, kezdte.
0: Az egész csak biológia kérdése, nem? Ha szándékodban áll beszélni, akkor szükséged lesz a megfelelő szervekre, mint például tüdőre, meg ajkakra, meg hangszalagokra, tette hozzá egy fa.
1: Igen, na, azokra is, mondta Széltoló. Elhallgatott, és rossz kedvűen meredt az esőbe.
0: Én azt hittem, hogy a varázslók mindent tudnak a fákról, a vadon tenyésző ennivalóról és az összes dolgokról, szólalt meg két virág szemreányúan. Roppant ritkán fordult elő, hogy hangszíne azt sugallta, nem Széltolót találja a legremekebb bűbájosnak a föld laposán, s a varázslót ez azonnal akcióra serkentette.
1: Én tudok is mindent!
0: Förmett rá két virágra.
2: Hát akkor ez miféle fa?
0: Érdeklődött a turista. Széltoló felnézett.
1: Bükk,
0: válaszolta határozottan.
1: Valójában,
0: kezdte a fa, de sürgősen elhallgatott, ugyanis elkapta Széltoló pillantását.
2: Azok az izék maknak látszanak,
0: jegyezte meg két virág.
1: Ez
0: a megrögzött, avagy heptokarpikus variáció, magyarázta Széltoló. A csonthéjas termések tényleg emlékeztetnek a makkokra.
2: Gyakorlatilag bárkit megtéveszthet,
0: tette hozzá nagyvonalúan.
2: Hínye,
0: füttyentette két virág.
2: És az a bokorot micsoda?
1: Fagyöngy.
2: De hát tövisei vannak, meg piros bogyói.
1: És?
0: Merett rá szigorúan Széltoló. Két virág tört meg elsőnek.
2: Semmi,
0: mondta bekunyászkodva.
2: Biztos félreinformáltak.
1: Biztos.
2: Viszont van alatta néhány nagy gomba. Szerinted lehetőek?
0: Széltoló gyanakodva nézett a gombák irányába. Valóban ugyancsak nagyok voltak. Kalapjukon vörös és fehér pettyekkel. Ami azt illeti, ahhoz a fajtához tartoztak, amit a helyi sámán, aki e pillanatban néhány mérfölddel arrébb épp barátságot igyekezett kötni egy ciklával, kizárólag akkor mert volna elfogyasztani, ha előzetesen egy vastag kötéllel egy súlyos követ kötözött a lábához.
3: Nem volt mit tenni, ki kellett bújni az esőbe, oda menni és közelebbről szemügyre venni őket. Letérdelt az avarba, és a kalap alá kukucskált. Egy kis idő múlva elhaló hangon azt mondta.
1: Nem. Egyáltalán nem ehetőek.
2: Miért?
0: Kíváncsiskodott két virág. Azért, mert nem megfelelő árnyalatú a sugárlemezkék sárgája?
1: Nem igazán az a baj.
0: Akkor talán a szár barázdáltsága, hogy kívánni valót maga után?
1: Nem. Úgy tűnik a szároké.
2: Akkor valószínűnek tartom, hogy a kalapjával van gond. Biztos annak a színe nincsen rendben, ugye?
1: Nem vagyok benne biztos.
2: Hát akkor mégis miért nem ehetőek?
0: Széltoló köhécselt egy kicsit.
1: Hát igazából azok a kis ajtók meg ablakok rajta,
0: mondta boldogtalanul.
1: Azok a tuti áruló jelek.
0: A mennydörgés végig gördült a láthatatlan egyetemen. A tetőre zúduló eső kiszörcsögött az esőcsatorna szájakon. Bár a vízköpők érelmesebbjének egyike másika sietve elmenekült, hogy menedéket lejjen a zsindelyek labirintusában.
3: Messze alattuk, a nagy csarnokban, egy szertartásos nyolc szög sarkaiban összegyűlt korongvilág nyolc leghatalmasabb varázslója. Az igazat megahalva valószínűleg nem ők voltak valóban a leghatalmasabbak, ám egész bizonyosan jelentős túlélési készséggel bírtak, ami a mágia kifejezetten versenyszellemi világában gyakorlatilag ugyanazt jelentette. Minden nyolcadik szintű varázsló mögött ott tolongott vagy fél tucat hetedik szintű, kezét lábát törve, hogy kitúrja, és a rangidős varázslóknak ki kellett fejleszteniük egy fürkészű attitűdöt, teszem azt az ágyukban esetlegesen megbújó skorpiók irányába. Egy ősi közmondás pompásan összefoglalja ezt. Amikor a varázsló belefárad abba, hogy üvegcserepek után kutasson a vacsorájában, akkor az életet unta meg. A legöregebb varázsló, Gréber Mölcs, az ősi és igazán eredeti bölcsek töretlen körének rendjéből ránehezedett fafaragásokkal ékes botjára, és imígyen szóla.
4: Né, Laca, facázzon, Máldott Vix, gyötör a csúsz!
3: Gáldor, aki csupán hatásszületet tartott, ellenséges pillantást vetett rá.
4: Jól van, akkor rövidre fogom. Nagyon helyes! Mindnyájan kutattunk útmutatás után a reggeli eseményeket illetőleg. Van-e közöttünk olyan, aki talált is?
3: A varázslók oldalvást egymásra sandítottak. Sehol. Egy szakszervezeti konferencia jótékony célú, felebarátian önsegélyező estéjén kívül nem találunk oly sok kölcsönös bizalmatlanságot és gyanakvást, mint a rangidős mágusok gyülekezetében. Mindazonáltal a puszta tények azt mutatták, a nap eléggé rosszul sikerült. Az amúgy lelkesen felvilágosítással szolgáló démonok, akiket nagy hirtelen odarendeltek a tömlöc létsíkokból, behúzták fülük farkuk, és elsompolyogtak a kérdések elől. A varázstükrök meghasadtak. A tarok kártyákról rejtélyesen eltűntek a figurák. A kristálygömbökben csak homályos ködöt lehetett látni. Még a tea levelek is összebújtak a csésze alján, és határozottan nem kívántak semmerre sem mozdulni. Ez utóbbi módszert, mint léhaságot és szemlélődésre méltatlant, a varázslók normális körülmények között lenézték. Egy szóval, az egybesereglett varázslók tanácstalanok voltak. Az általános egyetértés moraja hallott.
4: Következésképpen tehát javallom, hogy celebráljuk el Ask-Ente rituáléját,
3: jelentette ki Gáldor drámaian. Be kellett vallja, jobb reakciót remélt. Valami olyasmit, hogy ne csak az Ask-Ente rituálét, ne, azt ne, halandó lény, ne ártsa magát ilyesmibe. A valóságban a bejelentést elismerő mormogás fogadta.
5: Jó ötlet, észszerűen hangzik.
4: Vágjunk bele!
3: Kissé kizökkenve a kerékvágásból, Gáldor berendelte az alacsonyabb rangú varázslók menetét, akik különféle varázseszközöket hurcoltak a terembe. Már utaltunk rá, hogy erre az időre kialakult némi egyenetlenség a mágia gyakorlásának hogyanja kérdéskörét illetően a varázslói testvériségen belül. Különösen a fiatalabb varázslók terjesztették, hogy ideje lenne, ha a mágia korszerűsítené imázsát, és hogy mindnyáján jobban tennék, ha abba hagynák a piszmogást a viaszdarabokkal és csontokkal, és az egészet gondosan megszervezett alapokra helyeznék, kutatási programokkal és háromnapos konferenciákkal ötcsillagos szállodákban, ahol előadásokat tarthatnának izgalmas témákról, mint például hová tart a geomancia, és a hétmérföldes csizma szerepe a jóléti társadalomban. Ármánt példának okáért alig csinált valami mágikusat az utóbbi időkben, ám úrromű pontossággal intézte a rend ügyeit. Kosárszámra írta a memókat, és az irodája falán volt egy tarka pacnik, zászlócskák meg vonalak borította óriási grafikon, amit senki más nem értett igazán, viszont elképesztően imponálóan hatott. A varázslók másik típusa ezt az egészet ingoványos locsogásnak tekintette. És semmit se volt hajlandó kezdeni egy kép mással, csak a viaszból készült, és lógtak belőle a tűk. A nyolc rend vezetői ez utóbbi meggyőződés hívei voltak. Konzervatívok az utolsó mágusig, és az eszközöknek, amiket a nyolc szög köré halmoztak, határozottan volt egy lényegre törően okkult kinézete. Kosszarvak, koponyák, barokosan megmunkált fémtárgyak és vaskos gyertyák ugyancsak hangsúlyosan voltak jelen. Az ifjabb varázslók azon felfedezésének ellenére, hogy az Ashkenazi rituálé tökéletesen jól elvégezhető három kis fadarabbal és 4 köbcenti egérvérrel. Az előkészületek általában több órát vettek igénybe, ám most a rangidős varázslók egyesített erői ezt jelentősen lerövidítették, és pusztán röpke 40 perc elteltével Galdor elkántálta varázsige utolsó szavait. Azok 1 percig ott lógtak a levegőben az orra előtt, majd szertefoszlottak. A 8 szög közepén a levegő vibrált, s megsűrűsödött, majd váratlanul egy magas, sötét alakot tartalmazott. Az alak nagy részét fekete ruha és csuklya takarta, és ez valószínűleg így volt jól. Az illető egy hosszú kaszát tartott az egyik kezében, és nem lehetett nem észrevenni, hogy ahol az ujjainak kellett volna lennie, csupán fehér csont látszott. A másik csontvázkéz egy pálcika végét markolta, amin sajt és ananász darabkák sorakoztak.
6: Na, mi van?
3: Érdeklődött a halál. Egy jéghegy minden melegségét és tarkaságát idéző hangon. Észlelve a varázslók üveges tekintetét, lepillantott a pálcikára.
6: Buliban voltam,
3: tette hozzá némileg szemrehányóan.
4: Ó, föld és sötétség teremtménye! Eme egy besereglet nagyjai, az mágia művészet kélek, szólítják kegyelmed, még peniglen,
3: kezdte Galdor szilárd parancsoló hangsúlyjal. A halál bólintott.
6: Igen, ezt már mind tudom kívülről, jegyezte meg. Miért idéztetek ide?
4: Ismeretes, hogy ismered mind a múltat, mind az eljövendőt,
3: szólt Galdor egy kicsi neheztelve. Ugyanis a megkötés és idézés fohászát eléggé kedvelte, és már többször mondták neki, hogy nagyon is jól adja elő.
6: Abszolút korrekt.
4: Akkor esetleg meg tudod nekünk mondani, hogy... Pontosan, mi is történt ma reggel?
3: Kérdezte Galdor. Összeszedte magát, és csengő hangon hozzátette.
4: Megparancsoltatik te néked, hogy válaszolj híven, és igazul Azimroth által, te kikkel által, és...
6: Rendben. Az álláspontod tökéletesen világos, mondta a halál. Mi az pontosan, amit megkívánsz tudni? Meglehetősen sok minden történt ma reggel. Teszem azt, egyesek megszülettek, mások meghaltak. Az összes fa nőtt egy keveset. A hullámok érdekes mintákba fodrozódtak a tengeren.
4: Úgy értem, az oktávóval, vágott közbe Galdor hűvös méltósággal.
6: Az csak a valóság újra beállítása volt. Úgy tudom, hogy az oktávó aggódott, nehogy elvesszék a 8. varázsige. Épp leesett a korongról, ugyanis...
4: Várjunk csak!
3: Vetette közbe Galdor, miközben borostáit sercegtette.
4: Most arról a varázslatról beszélünk, ami széltoló fejében lapul. Magas, vékony, kicsi, girhes fickó. Az, aki...
6: Amit évek óta hurcol mindenfelé. Igen.
3: Galdor összeráncolta a szemét. Egy változtató varázs ugyancsak nagy erőfeszítés jelentett, ám miért? Mindenki tudja, hogy amikor egy varázsló meghal, minden ige kiszabadul a fejéből, akkor meg minek fáradni széltoló megmentésével? A varázsige végül csak visszalebegne az oktávóba.
7: Van valami elképzelésed?
0: Miért? Kérdezte gondolkodás nélkül, majd mivel még időben eszébe jutott kivel is cseveg, sietve hozzátette.
7: Irrpk és Karla által kötelezted el, hogy...
6: Bár csak végre felhagynál ezzel a blablával, mondta a halál. Mindössze annyit tudok, hogy mind a 8 varázsigét együtt kell kimondani a következő disznólesés éjjelén. Különben a korong elpusztul.
7: Beszélj érthetőbben!
0: Követelte Kréber Mölcs.
7: Kuss!
0: Kiabálta Gáldor.
6: Én?
0: Dehogy ő, együgyű vén.
7: Hallottam!
0: Csattant fel Mölcs.
7: A mai fiatalok!
0: Elhallgatott. A halál elgondolkozva nézett rá, mintha meg akarná jegyezni az arcát.
7: Ide figyelj! Mondta Gáldor. Ismétel csak meg ezt még egyszer, jó? Mi fog történni a koronggal?
6: Elpusztul,
0: felelte a halál.
6: Most már mehetek. Még lenyúlja valaki az italomat.
7: Maradj még!
0: Mondta Gáldor kapkodva.
7: Cselliliki és Orizona, és így tovább által. Hogy érted azt, hogy elpusztul?
6: Ez egy ősi, a csorti nagy piramis belső falára vésett profécia. Az elpusztul szó nekem legalábbis úgy tűnik. Nem szorul magyarázatra.
7: Ez minden, amit mondani tudsz?
6: Igen.
7: De a disznólesés éjjele alig 2 hónap múlva lesz.
6: Igen.
7: Legalább azt mondd meg, hol van most céltoló?
0: A halálvállat van. Alkatánál fogva kifejezetten alkalmas volt erre a gesztusra.
6: Skond erdejében, a Kostetőhegységtől Perem iránt.
0: Mit csinál ott?
6: Rettenetesen sajnálja magát.
0: Ó,
6: most már elmehetek.
0: Gáldor zaklatottan bólintott. Vágyódva gondolt az elbocsájtás rituáléjára, ami elvéled gazárny felütéssel indul, és néhány ugyancsak imponáló passzust tartalmaz, amiket hosszasan gyakorolt egy földigérő tükör előtt, de valahogy most nem találta magában a kellő lelkesedést.
7: Hát persze, mondta, kösz szépet nekem.
0: És aztán, mivel nem okos dolog ellenséges viszonyba kerülni még gazárnyakkal sem, udvariasan hozzátette.
7: Remélem, jó a buli.
0: A halál nem válaszolt. Mölcsöt bámulta. Kábé úgy, ahogy a kutya néz a csotra, persze ez esetben a dolgok többé-kevésbé pont fordítva álltak.
7: Azt mondtam, remélem, jó a buli.
0: Emelte meg hangját Gáldor.
6: Most még igen.
0: Mondta a halál ugyanazon tónusban.
6: Úgy vélem azonban, hogy éjfélkor igen gyorsan hanyatlásnak indulhat a hangulat.
7: Miért?
6: Mert a többiek azt hiszik, hogy akkor én is le fogom venni az állarcot.
0: Eltűnt. Csupán a koktélpálcikát és egy kis darab szerpentint hagyva maga után. Mindezen eseményeknek volt egy észrevétlen tanúja. Természetesen ez ellenkezett a szabályokkal, ám Armand mindent tudott a szabályokról, és mindig is úgy vélte, arra valók, hogy meghozzák, nem pedig, hogy betartsák őket. Jóval azelőtt, hogy a 8 mágus komolyan nekiállt veszekedni azon, hogy a halál mit is mondott valójában, ő már leért az egyetemi könyvtár szintjére. A könyvtár félelemmel vegyes tiszteletet ébresztett. Számtalan mágikus könyv akadt benne. A legfontosabb dolog, amit észben kell tartani a grimoárokkal kapcsolatban az,
3: hogy halálosak a rendszerető könyvtáros kezében, mert az ilyen könyvtáros menthetetlenül egy azon polcra helyezi őket. Ez nem annyira üdvös olyan könyvek esetében, melyek hajlamosak mágiájuk kiszivárogtatására, ugyanis több mint egy-két ilyen könyv együtt pillanatok alatt eléri a kritikus tömeget, más szóval spontán, könyvközi fekete mise kialakulását jelentő értéket hoz létre. Mindennek tetejébe, számos csekélyebb varázsige, eléggé válogatos társaságát illetően, és esetleges ellenvetéseiket hajlamosak azzal kifejezésre juttatni, hogy köteteiket dühösen haigálják a szobán keresztül, rátámadva a gyanútlan kutatókra. És persze mindig ott van a tömlöclét síkok dolgainak halványan észlelhető jelenléte, amik a mágikus szivárgás köré gyűlnek, és sosem szűnnek dörömbölni a valóság falai. A varázskönyvtáros munkája, aki kénytelen munkanapjait ebben a feszültséggel hihetetlenül telített légkörben tölteni, veszélyeztetett munkakört jelent. Veszélyességi pótlék nélkül. A főkönyvtáros az íróasztala tetején üldögélt, csendesen hámozgatott egy narancsot, és mindezzel tökéletesen tisztában volt. Felpislantott, amikor Árván belépett.
8: Keresek valamit, bármit, ami megtalálható a könyvtárban a csuti nagy piramisról, mondta Ármánd.
3: Felkészülten jött. Kihalászott egy banánt a zsebéből.
2: A könyvtáros gyászosan szemlélte a gyümölcsöt, majd nehézkesen lepuffant a padlóra.
3: Ármándot kézen fogta egy puha moncs. Olyan érzés volt, mintha egy kis bőrkesztyűt tartott volna a kezében.
2: A könyvtáros mutatta az utat, szomorkásan totyogva a könyves polcok között.
3: Körülöttük a könyvek sercegtek és szikrát hánytak, időnként egy-egy irányítatlan mágia kisülés csapott ki egyenesen a nagy körültekintéssel elhelyezett, minden egyes polcra odaszegezett, földelő rudakba. Mindenütt kékes, fémes szag érződött, és pont a hallás küszöbön a tömlöclét síkok teremtményeinek borzalmas vartyogása hallatszott. Mint a láthatatlan egyetem számos más része is, a könyvtár sokkal nagyobb helyet foglalt el, mint külső arányai sugalták, mivel a mágia különös úton módon eltorzítja a teret. Továbbá, valószínűleg ez volt a világegyetem egyetlen könyvtára Möbius polcokkal. Ám a könyvtáros lelki szemei előtt pergő katalógus tökéletesen működött. Megállt egy dohos könyvekből összetevődő, a magasban lebegő halomnál, és fellendült a sötétségbe. Papírzizegés hallott, majd porfelhő ereszkedett alá, Ármándra. Aztán a könyvtáros visszatért, kezében egy vékonyka kötettel.
2: Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
3: A borítót zömmel karcolások borították, valamint minden lehetséges helyen szamárfülek. A cím aranyozása rég lepengett, de azért még ki lehetett venni a csortvölgy ősi mágikus nyelvén írt szavakat.
9: Az tvarti nagy templomnak reltiekben bevelkedő történetje.
3: Kérdezte a könyvtáros aggódva. Ármánd óvatosan belelapozott. Nem volt egy nyelvzseni. Mindig is azt tartotta, hogy a nyelvek nagyon is szakszerűtlenek, amiket voltaképp helyettesíteni kellene valamiféle könnyedén érthető számrendszerrel, de ez pont annak tűnt, amire vágyott. Több helyütt is egész oldalakat töltöttek be a jelentés teljes hieroglifák. Ez az egyetlen könyv a könyvtárban, a csorti piramisról? Kérdezte megfontolta. Egész biztos vagy benne? Ármánd fülelni kezdett. Messziről odahallatszott a közeledő léptek és veszekedő hangok maraja. De erre is felkészült. Megnyújt a zsebébe. Szeretnél még egy banánt? Skund erdeje ténylegesen elvarázsolt erdő volt, ami a korongon nem ment különlegesség számba. Valamint az egész világegyetem egyetlen erdeje volt, amit a helyi nyelven, ha szó szerint fordítjuk le a skund szót, az újja te marha elnevezés illetett. Ennek oka sajnálatos módon túlontúl gyakran fordul elő. Amikor a körkörös tenger melléki meleg éghajlatú területekről megérkeztek az első felfedezők ide, a hűvös hátországba, úgy töltötték meg a térképeiken virító fehér foltokat, hogy megragadták az első benszülöttet, rábögtek valami távoli tereptárgyra, hangosan és tagoltan megkérdezték, azt vajon hogy hívják, s leírták, amit a zavarba jött fickó mondott nekik. Imigyen váltak halhatatlanná a térképek generációin keresztül olyas földrajzi furcsaságok, mint csak egy hegy, tudom is én, micsoda, és természetesen az újat te marra. Esőfelhők koronázták az Olszkunrahad hegy fordítása. Ki ez az állat, aki azt sem tudja, mi egy hegy? Kopasz csúcsait, s a podgyász kényelmesebben elfészkelődött egy csöpögő fa alatt, amely sikertelenül megpróbált beszélgetést kezdeményezni. Széltoló és két virág vitatkoztak. Az illető, aki a vita tárgyát képezte, a gombáján csücsült, és érdeklődve figyelte őket. Úgy nézett ki, mint akinek olyan a szaga, mintha egy gombában lakna, és ez nagyon zavarta két virágot. Először is, miért nincs neki piros kalapja? Széltoló habozott, kétségbe esve találgatva, hova akarhat két virág kiukadni. Micsoda? Adta fel végül a próbálkozást. Hát piros kalapot kéne viselnie, világosította fel két virág. És határozottan tisztábbnak kéne lennie, és sokkal, de sokkal vidámabbnak. Szerintem egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy igazi manó. Mi a fészkes fenéről beszélsz? Nem, na, csak vegyük a szakállát, mondta szigorúan két virág. Láttam már tetszetősebb szakállat egy darab sajton is. Na, ide figyelj, a figura 6 hüvelyk magas, és egy gombában lakik. Acsarogta széltoló. Na már, hogy egy rohadt manó! Attól, hogy ezt állítja, még nem biztos, hogy igaz. Széltoló lenézett a manóra.
10: Elnézést egy percre.
3: És ezzel félrevont a két virágot a tisztás másik végébe.
11: Ide hallgass!
3: Sziszegte a fogai közül.
11: Ha 15 láb magas lenne, és azt mondaná, hogy ő egy óriás, akkor is csak egy állítás lenne, mi?
12: Lehet, hogy csak egy goblin.
3: Felelte két virág dacosa. Széltoló visszalesett a pöttöm alakra, aki épp az orrát piszkálta nagy buzgalommal.
11: És?
3: Kérdezte.
11: Na és akkor mi van? Manó, kobold, goblin, gnóm, mi a különbség?
12: Nem kobold,
3: szögezte le két virág meggyőződéssel. A koboldok, azok mindenféle zöldellő göncöt viselnek, és csúcsos süvegük van, és kis, dudoros, antennaszerű izék állnak ki a fejükből. Láttam róluk képeket.
11: Hol?
3: Két virág elbizonytalanodott, és lesütött szemmel merett a lábfejére.
12: Hát, azt hiszem az volt a címe, hogy a motyogás.
3: A micsoda? Mi volt a címe? Az alacsony turistában hirtelen leküzdhetetlen érdeklődés támadt készfeje behatóbb tanulmányozására.
12: A virágtündérek könyve kicsiknek és nagyoknak,
3: motyogta. Széltoló értetlen képet vágott.
12: Ez egy könyv, ami arról szól, hogyan kerüljük el őket nagy évben?
3: Kérdezte.
12: Dehogy,
3: felelte sietősen két virág.
12: Ellenkezőleg arról szól, hol keresd őket. Mindig jól emlékszem a képekre.
3: Álmodozó kifejezés ült ki az arcára, amitől széltoló lélekben azonnal felnyögött.
12: És szerepelt benne egy spéci tündér is, aki jött és elvitte a fogad.
11: Mi?
12: Oda jött és kihúzta a még meglevő fogad?
11: Ne, dehogy,
12: tévedsz. Úgy értem, hogy miután már kiesett, akkor azt kellett csinálni, hogy a fogad bedugtad a párnád alá, és jött a tündér, és elvitte, és cserébe hagyott egy rinut.
11: Miért?
12: Mit miért?
11: Miért gyűjti a fogakat?
12: Hát csak úgy.
3: Széltoló lelki személy előtt megképződött valami lökött egyenképe, aki fogakból emelt kastélyban lakik. Az ilyenfajta képzeteket akarod azonnyomban kiverni a fejedből. Sikertelenül.
6: Jaj. Piros kalap.
3: Elmerengett. Nem kéne felvilágosítani a turistát, Milyen is valójában az az élet, amikor egy béka jelenti a jó ebédet, egy nyúlüreg hasznavehető menedéket nyújthat az eső elől, és egy bagoly a csendesen lebegő terror az éjben. A vakond bőrgatja nagyon jól hangzik egész addig, míg nem neked személyesen kell kirázni az eredeti tulajdonost belőle, amikor a rohadt dögöt végre sarokba szorítottad valamelyik járatában. Ami meg a piros sapkákat illeti. Bárki, aki az erdőben mászkál valami élénk színűben és feltűnőben, csak nagyon, nagyon rövid ideig fogja ezt tenni. Azt akarta mondani. Figyelj, öreg, a manók és koboldok élete komisz, kegyetlen és kurta. Csak úgy, mint ők maguk. Ezt mind el akarta mondani, de nem tudta. Ahhoz képest, hogy viszketett benne a vágy az egész végtelenséget megtekinteni, két virág valójában sose lépett ki a saját fejéből. Feltárni előtte a valót olyan lenne, mint belerúgni egy spánielbe.
10: Svíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-f
3: nyelvben mutatkozott be, felnézett. Széltolónak nagyon jó érzéke volt a nyelvekhez. A kobold az előzőekben ezt mondta. Van még egy kis tegnapról maradt Goethe szörpe.
10: Incsiklandóan hangzik,
3: hazudta Széltoló. Iszkir újra megbökte a varázsló bokáját.
10: Az a másik nagy szoló, az jól van, firtatta féltő gonddal.
3: Csak sokkot kapott a valóságtól, válaszolta Széltoló.
13: Nincs véletlenül egy piros sityakod?
10: Mi?
3: Csak megkérdeztem.
10: Tudom, hol van a nagyzolóknak való ennivaló,
3: mondta Manó.
10: És szállás is. Nincs messze.
3: Széltoló a beborult eget szemlélte. A nappali fény visszavonulóban volt a vidékről, és a felhők azt a benyomást keltették, hogy már hallottak a hóról rebesgetni, és most mérlegelik az ötletet. Nyilvánvaló, hogy a gombákban lakozó népek nem feltétlenül megbízhatóak. De jelen pillanatban a varázsló akár egy csapda ajtaján is bebocsátásért dörömbölt volna feltéve, hogy a kitett csalétek meleg étel és tiszta ágynemű. Így hát felkerekedtek. Néhány perccel később a podgyász a lábait kíméve feltápászkodott, és követni kezdte őket. Pszt! Podgyász óvatosan megfordult. A kis lábikók bonyolult mintázatban mozogtak, és úgy tűnt felnéz.
10: Jó érzés! Asztalos munkának lenni!
3: Kérdezte a fasóvárgóan.
10: Nem fájt!
3: A podgyász eltűnődni látszott a kérdésen. Minden részfogantyú, minden görcsük kivételes összpontosítást sugárzott. Aztán megmondta fedelét, és elkocsázott. A fa felsóhajtott, s lerázott néhány elszáradt levelet a gajjai közül. A viskó kicsi volt, roskatag, és olyan díszes, mint a matyóhímzés. Széltoló úgy vélte, hogy valami őrült faragómester esetett neki, és ki is élte rajta az összes elmebaját, mielőtt elrángatták volna. Minden ajtó, minden ablaktábla zsúfolva volt fából kifaragott szőlőfürtök és félhold alakú kivágások tömkelegével, és a falak minden négyzet hüvelykjét járványszerűen elborjánzott, fenyő toboz berakás borította. Félig meddig arra számított, hogy valamelyik felső ablakból előbb vagy utóbb elő fog pattanni egy óriási kakukk. És persze a levegő jellegzetes olajosságát is észrevette. Apró, zöld és bíborszikrák pattogzottak a körmei alól.
13: Erős mágikus tér, motyogta. Legalább 100 millitom.
3: A taum a varázserő alapvető mértékegysége. Egyetemlegesen úgy definiálják, mint azt a mágia mennyiséget, amely egy kis fehér galamb vagy 3 átlagos méretű biliárdgolyó előállításához szükséges.
10: Az egész hely tisztára elvarázsolt,
3: magyarázta Iszkiri.
10: Egy vénbony alakott itt valaha. Már rég nem él, ám a mágia még mindig fenntartja a házat.
2: Nézd csak, az az ajtó eléggé fura, mutatott rá két virág.
13: Nem értem, mégis... Miért kell varázslat ahhoz, hogy egy ház fennmaradjon?
3: Kérdezte Széltoló. Két virág félve megérintette az egyik falat.
2: Ez ragad?
10: Nugát!
3: Mondta Iszkiri.
2: Hát megáll az eszem. Egy igazi mézes kalácsházikú széltoló. Egy igazi...
0: Széltoló gyászosan bólintott. Az építészet cukormázas irányzata, mondta. Hát Istennek sose terjedt el igazán.
3: Gyanakodva pislogott az édes gyökér ajtókopogtatóra.
10: Valahogy újra termelődik,
3: magyarázta Iszkiri.
10: Tényleg csodálatos. Manapság már nem lehet hozzájutni ilyen házhoz. Sehol se készítenek ilyen minőségű mézes kalácsot.
2: Tényleg,
0: hümögte széltoló borúsan.
10: Gyertek be,
0: invitálta őket a manó.
10: De vigyázzatok a lábtörlővel.
2: Miért?
10: Matta cukor.
3: Az óriási korong lassan forgott szorgos napja alatt. A nappali fény tócsákba gyűlt a völteknőkben, majd ahogy az éj leszállt, felszívódott. A láthatatlan egyetem egy hűvös szobájában. Ármánd a könyv fölé hajolt. Ajkai hangtalanul mozogtak, ahogy ujjával az ismeretlen ősrégi írást követte. Megtudta, hogy a csorti nagy piramis, ami már a réges-rég elenyészett, 1.300.010 mészkőkockából épült. Megtudta, hogy 10.000 rabszolgát dolgoztattak halálra az építkezés során. Megtudta, hogy a piramis valóságos útvesztője volt a titkos átjáróknak, amiknek falát az ősi csort letisztult bölcsességei ékítették. Megtudta, hogy amennyiben a piramis összeadott magasságát és hosszúságát elosztjuk szélessége felével, az eredmény pontosan 1.67.563 tízezred, vagyis precízen az 1.237.98.712.567 milliomot szorosa azon különbségnek, ami a naptól mért távolság és egy kis narancs súlya között mutatkozik. Megtudta, hogy teljes 60 évet szenteltek az építkezésnek. Úgy vélte, mindez túlontó sok veszőség csak azért, hogy egy borotva pengét kiélesítsenek. Ezen közben Skond erdejében két virág és széltoló letelepettek egy kis mézes kalács kandalló párkány lakomára, és vágyakozva gondoltak a kovászos uborkára. És messze-messze, ám az előbb-utóbb elkerülhetetlen találkozáshoz vezető úton a legnagyobb hős, akit a korong valaha is produkált, épp cigarettát sodort, teljes mértékben tudatlanul afelől, milyen szerepet fog játszani a majdani eseményekben. Elég érdekesre sikeredett készítménye, amit nagy szakértelemmel pödört ujjai közt, mivel számos vándormágushoz hasonlatosan, akiktől eltanult ezt a művészetet, neki is szokásában állt, hogy a csikkeket egy bőriszákba gyűjtse, s belőlük sodorjon újabb szívnivalót. Az átlagok kérlelhetetlen törvényéből következik tehát, hogy a dohány egy részét több éve már gyakorlatilag folyamatosan szívta. Az az izé, amit sikertelenül próbált meggyújtani, alkalmas lett volna útburkolatnak. Ennek a személynek olyan mesés hírneve volt, hogy egy csapatnyi kóborló barbár tisztelettudóan meghívta, csatlakozzék hozzájuk a lótrágyában rakott tábortűz mellé. Tengelyvidéki nomád törzsek általában elhúztak telelni perem iránt. És ezek a lovasok is egy olyan törzshöz tartoztak, amely már nemes sátrat vert a tikkasztó -3 fokos hőhullámban, és amelynek tagjai keservesen panaszkodtak a fenyegető hőgutára, miközben hámló orrukat vakarázták. A barbár törzsfőnök szólásra emelkedett.
14: Mi is tehátlan a legnagyobb öröm, melyet az igaz férfi ember az életben lelhet.
3: Ilyesmiket kell annak mondani, aki fenn akarja tartani a sztyeppei hitelesség imázsát barbárkörökben. A jobbján ülő férfi elgondolkozva kiitt a kancatejből és hópárduc vérből kevert koktélját, és imígyen szóla.
14: A puszta, élesen kirajzolódó láthatára, a hajadon átsüvítő szél friss ló alattad.
3: A baján üldögélő nomád azt mondta.
14: Ó, magasban szárnyaló, fehér sas víjogása, havazás az erdőn, egy remák nyilvessző az íjon.
3: A törzsfőnök bólintott, és így vélekedett.
14: Bizonyos, hogy a legnagyobb öröm megölt ellenséged látványa, törzsének megaláztatása, sasszonyai siráma.
3: Ezt a vérlázító kijelentést az általános helyeslés bajusz alatt marmolt Maraja fogadta.
15: Ekkor a törzsfőnök tiszteletteljesen a kistermetű vendéghez fordult, aki fagydaganatait melengedte nagy óvatosan a tűznél, és megszólította.
14: Ám vendégünk, kinek hírneve legendás, bizonyára elárulja nekünk, mi is az igazán, amit egy férfiú a legpompásabb dolognak nevezhet az életben.
15: A vendég szünetet tartott egy újabb, sikertelen rágyújtási kísérlet közepén.
14: Mit pesés? Azt kérdeztem, mi az, amit az igazi férfi a legremekebbnek talál életében?
15: A harcosok közelebb hajoltak. Ami most következik, azt hallani kell. A vendég hosszasan is keményen törte a fejét, aztán megfontoltan, így válaszolt.
14: Meleg víz, jó fogak, és puha WC-papír.
15: A kovács műhelyben lobot vetett a szikrázó oktarinfény. Gáldor Málotvix derékig mesztelenül, arcát füstszínű üvegmaszk mögé rejtve, belehunyorgott a ragyogásba, és sebészi pontossággal csapott le a pörölyjel. A mágia sikított és vonaglott a harapófogóban, de Gáldor tovább formálta, meggyötört tűzvonallá nyújtotta.

0: tapaszt magyar rádió beszél. Jelen, jelen.
1: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
0: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentése kapták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hadóvezér!
3: Nem baj, kivágjuk.
5: Sziasztok, akkor mi is itt vagyunk, a mikrofonnál Urbán Ági és Jó Hajnalka.
6: Sziasztok!
5: És itt van velünk, ha minden igaz, Skype-on, Vagesz.
7: Hello, sziasztok, hallotok?
5: Szia, igen.
7: Ja, de jó. No, hát, hello.
6: Szia.
7: Miről beszélgetünk?
5: Hát kicsit hot a téma, így a népszabadság apropóján akár, vagy úgy általában is. Én arra gondoltam, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mennyit változott a helyzet e tekintetben, mint sajtószabadság tekintetében. Mondjuk azóta, az időszak óta, mióta te lazábra vetted a kapcsolatot, vagy felszámoltad a mostani kormány párta.
7: Hát, tudom, tehát én ugye nem újságírónak indultam, vagy készültem életemben, viszont azt hiszem, hogy amikor így a magyar sajtóba kerültem, a Magyar Narancs révén, meg a Magyar Narancs által, az ugye 89-ben volt, és azt hiszem, hogy a 80-as évek legvége, 88-89, illetve hát mondjuk igen 90-es évek elejéig, az azért a magyar sajtónak egyfajta aranykora volt. Tehát én emlékszem például, hogy volt akkori közvéleménykutatás, ahol az volt egy ilyen kérdés, hogy kik azok, akikben a legjobban megbíznak a megkérdezettek, ami hát egy reprezentatív felmérés volt, és ott azt mondták, hogy vagy, szóval, hogy az újságírói szakma, az újságírói foglalkozás az egy nagyon élen járó, nagyon, nagyon elől lévő dolog volt.
5: Bizony.
7: Nem emlékszem már, hogy a legjobban bíztak-e meg az újságírókban, vagy csak mondjuk második helyen a mentő orvosok után, vagy valami ilyesmi, de hogy nagyon, nagyon elő volt. És azt hiszem, hogy ez egy ilyen folyamatos leépülés volt. Tehát ugye már az Antal kormány idején a 90-94-es periódusban ugye emlékszünk arra, hogy vagy emlékezhetnek így az idősebbek, mint én is arra, hogy ugye volt a konszenzuálisan megválasztott médiavezetők, ugye Hankis Elemér a televíziónál, és Gombács Csaba pedig a Magyar Rádiónál, és hát ugye ellenük indultak mindenféle akciók, amennyiben hát rájött az akkor még ugye botladozó első körben demokratikusan megválasztott és demokratikus jobboldali kormány, hogy a média az nem feltétlenül az ő ilyen ugródeszkájuk arra, hogy elérjék a társadalmat, hanem nagyon, nagyon kritikus is tud lenni. És hát ekkor indult ugye meg ez a dolog, aztán aminek ugye egy későbbi következménye lett az a média törvény, amit a Horn kormány idején fogadtak el, aminek most nem mennék bele az elemzésébe, már csak azért sem, mert nem annyira emlékszem már minden pontjára. De a lényeg az, hogy hát ugye a kereskedelmi televíziózás Magyarországon az úgy született meg 97-ben, ahogy megszületett, tehát ugye az Iris televízió az nem indulhatott el, ami ugye a Central European Media Institute, vagy nem is tudom mi volt a neve annak, a Mark Palmer volt amerikai nagykövet által vezetett konzorciumnak, de a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy Magyarország jobban járt volna azzal is, hogyha egy kereskedelmi televízióval lesz, meg azzal is, hogyha három. Így, hogy kettő lett, az ugye nagyon így később ugye kialakult egyfajta piaci túlsúly az RTL klub oldalán a TV2-vel szemben. De hogyha mondjuk egy lett volna, vagy három, akkor mondjuk talán el lehetett volna kerülni azt, ami egyébként egy világjelenség, ez pedig a médiának a hihetetlen bulvárosodása volt. És ugye az egész celebkultusz, meg minden a később bejött reality TV és a többi, az arra ment, hogy tulajdonképpen ilyen komputeren és tervezőasztalon kidolgozott sztárok viszik el a tartalomszolgáltatásnak a többségét, ugye ők mai szóval celebek, és hát ez nagyon-nagyon káros volt, azt hiszem. És ugye ehhez még hozzájött ugye az online, ugye hogy az online hirdetések világa az is eléggé botladozva indult meg Magyarországon, és ez ugye a print sajtónak a háttérbe szorulásával jött, ami hát persze megint csak egy világjelenség. Tehát egy, mit tudom én, a 300 milliós Egyesült Államokban mondjuk a New York Times helyzete nyilván kedvezőbb, mint a 10 milliós Magyarországon a Népszabadságé mondjuk, de hát ez azért egy elég nagy probléma, és hát az, hogy ennek nincsenek meg ugye a támogatásának a feltételei, tehát ugye ez, hogy most piaci alapon éljen meg, és piaci alapon legyen meg valami, hát eléggé nonsensnek hangzik. Ugye mind a múlt hétig ugye azért még mindig a Népszabadság volt a legnagyobb minőségi napilap, tehát azt hiszem, hogy a legtöbb példányt adták el a nem bulvárból. A Népszabadság nem tudott megélni, az újonnan alapított Magyar Idők pedig hát nyilván, hogy egészen addig, míg ez a kormány kormányozza Magyarországot, addig vidáman fog lubickolni.
5: Én abban a helyzetben vagyok, hogy 2001 és 2006 között a Magyar Hírlapnál dolgoztam, és ugye emlékszünk, 2002-es választás előtt volt az a fajta ketté szakadás, ha fogalmazunk így, a társadalomnak, amit nagy részt az akkor, tehát a ellenzékbe kerülő Fidesz generált, és a Magyar Hírlap akkor egy középen álló, vagy legalábbis mindenképpen magát középre pozícionáló, független napilap szeretett volna lenni, és egyszerűen azt vettük észre, és az vezetett végül is azokhoz a folyamatokhoz, aminek révén tulajdonost is váltott, és nagyon sokan le is léptünk az akkor Szombati Pali irányította laptól, hogy egész egyszerűen nem volt olvasótábor középen, majd annyira kevesen vették, olvasták, hogy nem volt rentábilis. Tehát vagy jobboldali, vagy baloldali lapokat olvastak az emberek. Ma már persze ez is változott, és ugye a print lapok fogyasztása is nagyon drasztikusan visszazuhan, de hát ez egy szomorú helyzet.
7: Nézd, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez a, nyilván vannak jobb oldalra tendáló és bal oldalra tendáló újságok, vannak liberális, szocialista, konzervatív, stb. Újságok a világban. Én azt gondolom, hogy az igazi jó média az azért alapállásában mindenkor ellenzéki. Tehát, hogyha még egy konzervatív kormánypárti lapot működtetnénk mondjuk Magyarországon, és az nem propaganda célú valami volna, akkor a konzervatív sajtónak is egyfajta ellenzéki attitűddel kellene vizsgálni a politika világát. Tehát a médiának van egyfajta, hogy mondjam, a kormánynak van titkos szolgálata, a média az pedig egy nyilvánosság szolgálat. A média az valamilyen módon a társadalom hangját is megjeleníti, felteszi azokat a kérdéseket, amit a társadalom az irányító, uralkodó rétegnek feltehet. Ezzel kapcsolatban nekem egy elemi példám az, több amerikai választást figyeltem test közelből, és 1992-ben, amikor Bill Clinton először lett elnök az Egyesült Államokban, akkor választás előtti nap ugye megjelent a New York Times, és a New York Times-on ott volt az endorsement, tehát a szerkesztőségi támogatás, és a szerkesztőségi támogatást a Demokrata Párt elnökjelöltjének Bill Clintonnak adták. Megtörtént a választás, nagy választási beszámolókkal, és egy tulajdonképpen az átmeneti időszakot, tehát a Clinton beiktatásáig, ami ugye novembertől januárig tartó bő három hónapos időszak, szűk három hónapos időszak, ez ugye január közepe vége táján szokott megtörténni, ezt a akit Clinton kinevezett, bizonyos Vernon Jordan nevű egyébként afroamerikai ügyvédet, ezt nagyon keményen támadta akkor a New York Times bizonyos korábbi ügyei miatt. Arra már nem emlékszem, hogy mik voltak a korábbi ügyei. De azt gondolom, hogy a New York Times, ami hát mondjuk napilap szinten azért a világon elég sok helyen egyfajta etalon, azt gondolom, hogy ezt elég jól megfogalmazta, vagy elég jól benne van ebben a példában, hogy igen, támogatom az elnök jelöltet, de amikor megnyerte a választást, akkor én utána értelemszerűen kritikusan rákérdezve a különböző lépéseit bírálva írom a sajtót, írom az újságot. Én azt gondolom, hogy ez a bizonyos szemlélet, ez sajnos nem tudott meghonosodni Magyarországon. Először ugye Antal József sértődött meg azon, hogy hát nem mindig a magasztalás hangján szólt róla az akkori magyar média és a sajtó, és hát manapság pedig már azt látjuk, hogy tulajdonképpen semminek, szándék szerint semminek nem volna helye, amit nem a kormánypárt is annak vezére gondol.
6: Bocsánat, én egy kicsit ezzel vitatkoznék, vagy inkább hozzátennék egy kicsit ahhoz, amit az előbb Hajni mondott. Egyrészt, tehát az biztos, hogy Magyarországon ez nagyon látványosan végbe ment a 2000-es évek elején ez a fajta polarizálódás, és ez kétségkívül felülről jött, tehát ez egy ilyen politika vezérel dolog volt, de azért ehhez kellett egy társadalmi közhangulat, amiben ezt meg lehetett csinálni, meg kellett egy olyan demokrácia felfogás, vagy annak a hiánya, amikor, ahol ezt meg lehetett csinálni. Tehát mind a mai napig nagyon jól látszódik például Facebook kommentekben, hogyha egy konzervatív irányultságú felület valamilyen módon kóstolgatja a kormányt, akkor ott azonnal felháborodott kommentek jönnek, ugyanezt természetesen megvan a bal oldalon. Tehát az a fajta tudatosság, ami a New York Times olvasókban megvan, és ami az amerikai társadalom egy aránylag jelentős szeletében megvan, nevezetesen, hogy a hírt és a véleményt szét tudják választani, az nagyon-nagyon hiányzik Magyarországon. Tehát ez alapvetően szerintem a fogyasztók oldalán dől el, és persze vannak politikusok, akik erre látványosan rájátszanak, de alapvetően ezt nem lehetne akárhol megcsinálni az olvasókkal.
5: Ebben egy abszolút igazad van, és az előbb, mikor a középen

0: sajátjával valami nem stimmel. És így fogyott el a levegő az akkori magyar hírlap közül, ami nagyon szomorú, és hát azóta is nagyon kevés orgánum van, ahol...
1: Hát én azt gondolom, hogy a rendszerváltás utáni történetnek ez egy alapvető problémája, hiányossága. Tehát az, hogy ugye Magyarországon, hogyha keményebben, jobban belegondolunk, akkor bizonyos rövid időszakokat leszámítva, ugye 1989 előtt mondjuk 70 évig nem volt igazán szabad sajtó. Nyilván valamelyest szabad volt a sajtó.
0: Bocsáss meg, Bagás, csak van egy telefonálunk, csak egy álljunk vele szóba egy pillanatra. Szia! Ja.
2: Bocsánat, hogy közbeszólok, de hát az nonsens, hogy a Népszabadság ne lett volna kritikus állítólag, vagy hát nem, tehát nyilvánvalóan hozzá közel álló, hogy általa támogatott MSZP-SZDSZ-re. Hát az MSZP-t annyit osztotta, hogy nem igaz, SZDSZ-szel azért kesztyűsebb kézzel bánt, de hát azért azt is erősen kritizálta sokszor.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy ott a párton belüli érdekcsoportok diktáltak néha. Így tudom.
2: Nyilván, de...
0: Tehát azt azért ugyancsak nem nevezhetjük az akkori állapot szerint függetlennek, vagy... objektívnek, hogyha a párt egyes érdekkörei bele tudtak szólni tartalomba. Tehát szerintem, vagy számomra az elfogadhatatlan. Ugyanúgy.
2: Lehet, de a olvasóknak nem volt elfogadhatatlan igen sokáig, és elég nagy példányszámba megvették azért, tehát...
0: Én azt gondolom, hogy számukra ez nem is vált egyértelmű, vagy nem aki nem ismerte a háttérben zajló folyamat, azoknak ez nem volt.
2: Lehet, de a olvasóknak nem az a dolga, hogy ismerjék, hanem hogy vegyék és olvassák. Tehát, és ezt megtették. Szóval. De,
3: bocsánat, azért az fontos hozzátenni, legmélyebb tiszteletem a Népszabadságé, de hát azért tény, hogy volt ott egy folyamatos csökkenés, mind példányszámban, mind olvasottságban. Tehát valószínűleg ennek persze sok oka lehet, de valószínűleg az olvasók egy része ezt nem annyira kedvelte, hogy bizony több irányba is.
1: Ha belegondolsz abba, hogy a Népszabadság példányszáma mondjuk 1989 elején lehetett olyan, ha jól emlékszem, 700 ezres. A 700 ezres példányszám az ugye abban benne volt, hogy az összes pártszervezet, a járási pártirodák, az összes ilyen munkahely, katonai alegység, és nem tudom, hogy micsoda, kötelezően megrendelte a Népszabadságot. A Népszabadság ezután valahol stabilizálódott, hogyha jól emlékszem a 90-es évek elejé adatokra, de ezt felfoljatok, hogyha rosszul emlékszem, de valahol olyan 300 ezer példány körül stabilizálódott hosszabb évekre.
3: Bocsánat, 2000-ben...
1: Még az online világ előtt vagyunk, tehát még az online világ előtt vagyunk ekkor, a 90-es évek elején, közepén, és a Népszabadság, ami hát előtte súlyosan pártlap volt, és emlékszem rá, hogy 90 novemberében például Tamás Ervin akkori főszerkesztő helyettes kért egy Magyar Narancs mellékletet a Népszabadságba, és többen, köztük én is, hát úgy indítottunk, hogy szapultuk a Népszabadságot a múltjáért, vagy az előtte, az elmúlt 30 évéért. Ezek után a Népszabadságból egy minőségi napilap lett, mint ahogy mondjuk ugye amiért nagy harc volt, ugye a minőségi napilap korábban ugye a Magyar Nemzet volt. Tehát szóval, hogy ez zajlott. Csak azt gondolom, hogy a politikai ráhatás, tehát tehát az a politikai ráhatás, ami nem engedte meg a demokratikus közvéleménynek a kialakulásának a lehetőségét, amelyik nem volt arra készen, hogy mondjuk kialakult egyfajta antikommunista közhangulat érthető módon a 40 éves kommunista diktatúra után, de nem volt zárt mondjuk a jobboldali szélsőségek felé. És azt gondolom, hogy az a típusú rájátszás, ami mondjuk a rasszizmust erősítette a magyar társadalomban, abban komoly felelőssége volt a politikának, illetve az olyan típusú médiának, ami ennek a politikának a szolgáló leányává szegődött.
3: Én egy pillanatra még visszatérnék az online hatáshoz, és ez azért nagyon fontos, mert ugye az angol nyelvben van erre egy nagyon jó kifejezés, egy ilyen jó szójáték, ami nem igazán lefordítható, azt hiszem. Ugye azzal, hogy a nyomtatott lapok kikerültek a hírpiacról, tehát ott nincs esélyük, mert mire eljut a nyomtatott lap az olvasóhoz, addigra a hírek már öt lépés

0: lépéssel előrébb járnak, ezért a newspaperök átváltoztak viewspaperré, tehát a különböző, tehát elkezdtek pártosodni, mert hogy a hírekről elmozdultak az elemzések, háttéranyagok, interjúk, stb. Felé, ami viszont már óhatatlanul egy picit pártosabb, tehát hogy kivel készül interjú, milyen típusú adatokat használnak az elemzésekben, mit tartanak fontosnak a háttérben, az már egy pártosabb dolog. És ezzel egyébként a világon mindenhol küzdenek, tehát ez nem egy magyar probléma, de ez is lehet egy magyarázat a magyar társadalom, hogy mondjam, demokratikus deficitje mellett. Ez is lehet egy magyarázat például arra, hogy a magyar hírlap annó miért nem tudott megélni, és lehet egy magyarázat arra, hogy egyébként a politikai napilapok piacán miért van ekkora válság. Egyébként lássuk be, hogy tényleg elképesztően alacsony példányszámokról beszélünk, tehát ugye a Népszabadság utolsó auditált fél éves példányszáma 38 ezer. Az, hogy egy 38 ezres lap tudott piacvezető lenni Magyarországon, az azért tényleg egészen döbbenet. Tehát ezt 15 évvel ezelőtt biztos, hogy senki nem gondolta.
1: Egy kicsit...
2: Nyilván, Ági, tehát én is azt gondolom, hogy ez egy olyan változás, ami nem kedvez a minőségi újságírásnak, ugyanakkor ez egy világjelenség. Itt a világjelenség megerősít egy magyar jelenséget, tehát a politikának a egyre fokozódó vágyát arra, hogy beleszólhasson a hírszolgáltatásba. Tehát, hogyha most itt politikai szempontból elemzünk dolgokat, Népszabadság, akkor azt gondolom, hogy meg kell nézni ezt mondjuk online szempontból is, tehát mondjuk akkor ott van az Origó esete. Az Origónak nem hiszem, hogy annyira nyereségessége. Tehát ugye itt egy print lapnál ugye a költségeknek a nagy része azért a nyomdaköltségből és a terjesztésből áll, ami pedig ugye az online-ban nincsen. Na most az, hogy az online az fizetős vagy ingyenes, hát ez egy nagyon jó kérdés. Magyarországon ugye az emberek nagyon nem szeretnek pénzt adni netes tartalmakért, de mondjuk a világon más is, nem tudom én. Tehát mondjuk a New York Times-t megnézem, akkor egy hónapban 10 cikket nézhetek meg mondjuk a telefonomról ingyen. Azon felül fizetnem kellene. Hát, szóval ez azért egy világjelenség. Ezen belül viszont ugye van az, ahol az autokrácia, vagy hát az irányított média az belejön ebbe a dologba, főleg egy olyan helyzetben, ahol ugye megszűnt a valóságos piac.
1: Ide akartam én is igen keverni a világjelenség magyar jelenséghez.
2: A valóságos piac, tehát ugye most már azért egyre kevésbé beszéltünk arról Magyarországon, hogy versenyszféra van, egy nagy versenyző van, ez a magyar állam. A magyar állam az pedig hát a kormánypárt által gyarmatosítódott, és a magyar állam határozza meg azt, hogy ki milyen, tehát a piaci szereplők létezésére sokkal nagyobb befolyással bír, mint egy liberális demokráciában.
1: Az mennyire magyar jelenség egyébként, én csak a személyes tapasztalataimról tudok beszélni, és most a Keletet ne keverjük ide, hogy egy újságírót hagynak vagy nem hagynak dolgozni, tehát mennyire normális jelenség az, hogy vázereket állítanak egy újságíró egy parlamentbe, követ mindenhova, és figyeli, hogy kivel beszélek, és odaáll egy méterre, és hallgatja a beszélgetésemet, hogy egy újságírót megfenyegetnek magánéleti történetekkel, zsarolnak, próbálnak berántani a titkos szolgálatok, hogy a miniszterelnökkel 10 éve ellenzéki orgánum, vagy legalábbis nem szigorúan véve kormánypárti orgánum nem készíthetett interjút, hogy a pártpolitikusait kizárólag akkor is abban a formában lehet elérni, amikor ők kinyilatkoztatni szeretnének, de az érdemi kérdésekre nem válaszol.
2: Benne van a válasz. Tehát az, hogy az Egyesült Államokban mondjuk kritikus újságíró ne szólalhasson meg, hogy valamilyen véleményt ne legyen meghallható, az egész egyszerűen elképzelhetetlen. Ahol van egy 200 most már 240 éves hagyománya ugye a szabad sajtónak, az amerikai első alkotmány kiegészítés az ugye a szólásvallási sajtószabadságról szól, tehát hogy egy alappillére a társadalomnak most már lassan egynegyed évezrede. Ehhez képest ugye a másik oldal az meg az újságíró gyilkosságok világa, Anna Politkovskaja gondolat.
1: Igen, azért mondtam, hogy most a keletet hagyjuk, mert azért
2: ott még nem tartunk. De nem tudjuk hagyni a keletet, mert ugye tehát az van, hogy ez a mi kis kompországunk, Magyarország, ez most ugye megint a keleti isték felé hajózik valamiért, amit őszintén szóval nem tudok felfogni épp észre, hogy ezt miért gondolja bárki is elfogadhatónak, és tényleg tanástalanul állok a jelenség előtt, hogy mondjuk a magyar jobboldaliság 200 éven keresztül orosz ellenes volt a pánszlávizmustól való félelmében, hogy ezt 2-3 év alatt meg lehetett fordítani. Ehhez ugye nagyon nagy sajtó erő, média befolyásolási erő kellett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy egészen elképesztő fordulat. Nyilván, hogy nem tudjuk a keletet kizárni ebből a formából, ilyen alapon nem tudjuk kizárni a keletet.
1: És a média sokszínűség felszámolása gazdasági erővel, ez mennyire jellemző? Tehát, hogy amit nem ment szabályozása, vagy mondjuk a közmédia elfoglalása, az nagyrészt így törvényi szabályozókkal történt, de hát egyszerűen a kormányközeli vállalkozások, vállalkozók egymás után vásárolják meg, teszik magukévá a különböző orgánumokat, ugye Origo, TV2 és így tovább, Metropol kiszorítása, tehát alig-alig marad már. Nem.
2: Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is ugye gazdaságilag az egy elég fontos szempont, hogy ugye a tulajdonosok jönnek, mennek, bizonyos helyeken ugye évszázadokig ugyanazok, mint tudom én mondjuk a New York Times esetében az Asperger család, de másutt ugye ez más lapoknál abszolút megváltozhat. Na most én azt gondolom, hogy ilyen esetekben ugye a legfontosabb dolog az, hogy a szerkesztőségnek van-e valamilyen statútuma, egy olyan szerkesztőségi karta, ami nyilván, hogy a bármilyen adásvételi szerződésnek itt ott kell, hogy legyen, tehát ugye elfogadottá kell tennie, minden tulajdonosnak el kell fogadnia egy ilyen szerkesztőségi kartát, ami hát ugye az újságnak a függetlenségéről, vagy hát bármilyen médiának a függetlenségéről szólna. Ugye azt azért látjuk, hogy a tömegmédiák általában, tehát mondjuk televíziókra gondolok ilyen szempontból, azért mindig sokkal puhábbak ebből a szempontból, mint mondjuk az online sajtó, vagy a nyomtatott sajtó. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és mondjuk az például, hogy a Népszabadság így járt, abban nyilvánvalóan valamilyen módon belejátszott az is, hogy az MSZP-s befolyású szabad sajtó alapítvány végül is feladta a tulajdon részét, tehát ez nyilván, hogy az MSZP akkori vezetésének az orrára vagy kárára írható dolog, tehát ez ilyen módon azt hiszem, hogy ez megint csak erre a Népszabadság dologra bizonyos értelemben évek óta lehet, vagy mióta felbukkant ez az osztrák úriember, azóta lehetett számítani, ami ebben különösen brutálisá tette a dolgot, és mutatja, hogy ez nem egy gazdasági döntés, az az online-nak a lezárása volt. És azt, hogy nem tudsz hozzáférni a no.hu-nak az archívumához.
0: Bocsánat, szerintem pont ez az egyik legérdekesebb a Népszabadság történetben, hogy egyrészt van a bezárásra, felszalámizásra egy láthatóan már bejáratott kormányzati know-how, ezt láttuk az Origónál, láttuk a TV2-nél kisebb-nagyobb mértékben több helyen, és itt most nem ezt alkalmazták, tehát gyakorlatilag nyíltan felvállalva, bár kommunikációsan próbálták gazdasági törvényszerűségnek álcázni, de nyíltan felvállalták azt, hogy ez egy politikai történet, éppen valóban a NOL bezárása, illetve az újságírók látványos megalázása, ugye ezzel a költözéses dologgal, meg a személyes dolgaik, hogy mondjam, hozzáférhetetlenné tevésével. Tehát tehát ami itt történt, az számomra nem igazán racionális. A végeredmény az persze az érthető, tehát nem lepődök meg, hogy a kormányzatnak volt egy ilyen típusú szándék, hogy a Népszabadságtól megszabaduljon, de azt, hogy ezt nem öltöztették gazdasági döntések sorozatával egy ilyen piaci köntösbe, az nem igazán érthető számomra.
2: Hát én azt gondolom, hogy a magyar társadalom sajnálatos módon egyre inkább elfogadja az autokráciát. Tehát ez ehhez köthető. Tehát hogyha mondjuk a múlt szombaton a Kossuth téren nem tudom én 1-2 ezer ember lett volna, hanem 10 ezrek, akkor nyilván, hogy ez egy másmilyen történet lenne. Sajnos a magyar társadalom apatikus hajlandósága az régóta ismert, de az a típusú, hát teljes ilyen közönybe ájulás, amivel mostanában szembesülünk, az azért egy viszonylag új, tehát ilyen 2010 óta létező jelenség. Úgyse lehet vele semmit sem csinálni. Úgyse tudod megváltoztatni. Be van itt ilyen minden betonozva. Ugye ismerjük ezeket.
1: És közben hétről hétre átlép egy újabb vörös vonalat a kormány, amiről azt gondoltuk, hogy na, ezt már tényleg nem lépik meg. Ilyen nincs, hogy ezt megtegyék. És megteszik, és tényleg semmi következménye.
2: Igen, tehát ez az biztos, hogy ilyen szempontból ugye, tehát a miniszterelnökre elmondható azt, hogy azért van neki egyfajta ilyen kalandor természete, és nagyon sok esetben vabankot játszik, és egyelőre a vabank őt látszik igazolni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben fordulat akkor létezhet, hogyha történik valamilyen külpolitikai fordulat.
1: Megint van egy betelefonálunk, bocsánat.
2: Magyarország egy kicsi ország, a külső körülményektől nagyon befolyásolt. Ebben nyilván, hogy az Európai Unió maflassága és mamlassága nem segíti ezt a dolgot.
1: Közben lehet...
3: Halló,
1: szia, itt vagyunk.
3: Sziasztok, Rics vagyok. Hallgatom itt a műsort, nagyon érdekes, amiről beszéltek. Megütötte a fülemet ez az apatikusság. Én nem gondolnám, hogy erről van szó. Szerintem inkább a félelem szót kéne használni, és meg is indoklom, hogy miért gondolom ezt. Azért, mert szerintem itt az embereknek biztos így a múltból, vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy a múltból adódóan így ilyen zsigeri félelmük van amiatt, hogy tulajdonképpen az éppen hatalmon lévő akárki, az bármit megtehet vele. Ugye ez a régi ilyen besúgó rendszer, meg mit nem micsoda, ugye ott mindenki parázott, hogy akármit is mondanak, ugye jön a fekete autó, meg ilyenek, és most az a baj, hogy ez a kormány, illetve ez a most a hatalmon lévő valakik gyakorlatilag a régi módszerekkel, de új eszközökkel ugyanezt a félelmet fenntartják az emberekben. És pont ezért nem megy ki csak pár ezer ember, és ezért nem megy ki 10 vagy 100 ezer ember az utcára, mert nagyon jól tudják, hogy ezek ugye a modern eszközökkel, amikről most szó van, simán meg tudják nézni azt, hogy ki volt ott, a térfigyelő kamerákkal beazonosítják az embereket, és utána véletlenül lehet, hogy pont ki fogják rúgni a munkahelyéről, vagy mit tudom én, nem kapja meg az orvosi ellátást, hogy bármi történik vele, és hát ez problémás. Tehát az a helyzet, hogy na mindegy, szóval a lényeg az, hogy én ezt így látom körülbelül. Hogy nem apatikusság, hanem leginkább félelem van, szerintem. Leteszem. Köszönöm.
1: Köszönjük, szia.
2: Ja, ha mondhatok erre valamit, akkor mondanám. Tehát én azt gondolom, hogy az apátia és a félelem között nincs túl nagy távolság. Tehát ugye az apátiát is előidézi valami. Én ezt készséggel elfogadom azt, hogy a félelemkeltés és félelemben tartás az mindenképpen része a kormányzat, mondjuk így, hogy tömeglélektani viselkedésének. Ugye itt a 2010 óta kialakult rendszerrel kapcsolatban különböző elméletek vannak, amelyek nem feltétlenül mondanak ellent egymásnak, hanem azt is mondhatnám, hogy ilyen komplementer, egymást kiegészítő elméletek. Ugye Magyar Bálintnak van az a tétele és a kétkötetes antológiái, amik ugye arról szólnak, hogy Magyarország momentán egy maffia állam. Amire nyilván, tehát van erre egy csomó példája, és azt gondolom, hogy eszközrendszerében sok minden igaz ebből, tehát akár a tudom én, a fizikai erőszak, futballhuligánok, és nem tudom én, kiknek a felhasználásával nem csak egy 2006-os jelenség, hanem egy 2016-os is, mondjuk a ligetvédőkkel szemben, stb. Akik ugye a huligánokból azóta már nem tudom én, ugye labdarúgó szövetségi, vagy labdarúgó egyesületi biztonságiak lettek. Tehát ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy maffia módszer. Ugyanakkor én például meghatározásként, egyszer kértek tőlem egy ilyet, én azt mondtam, hogy Magyarország momentán kádárista szociálpszichológiai struktúrákra építő neofeudalizmus. Ezt elmagyaráznám, vagy elmondanám, hogy ezt hogy gondolom. Tehát ez a kádárista szociálpszichológiai struktúra, ebben nyilvánvalóan a két dolog van benne, a félelemkeltés és az etetés. Tehát ez a vodka és kancsuka, cukor vagy ostor, tehát hogy részben ugye az emberek megtapasztalják azt, persze nem diktatóriális, hanem mondjuk autokratikus módon, tehát nem börtönbe kerülnek, hanem mondjuk elveszítik az állásukat. Nem tudják miért, de sejthetik velük. Sejtetik velük, hogy miért nem kaphatsz munkát, miért lettél feketeseggű, miért nem alkalmaznak téged akárhol, miért nem ad neked, tudom én, pénzt bármilyen állami pénzosztó szerv. Ez az egyik része a dolognak. Tehát ez a fajta, a társadalomban még nem kihalt, mivel hogy nem olyan nagyon régen volt ugye a kádárizmus, de ezeket a nem kihalt dolgoknak a felélesztésével találkozunk. A másik dolog az pedig a neofeudalizmus, ami hát egyrészt ugye, és most nem csak a földalapúságra gondolok, tehát ezek a földpályázatok, és amit tudom én, és a mészáros lőrincek és hasonlóknak az emelkedése, hanem hogy a legfontosabb a lojalitás. A legfontosabb az, hogy a legfőbb fő az most hogyan viszonyul hozzád. Elfogadja téged egy lojális alattvalónak, vagy pedig nem lát annak, és akkor mondjuk Vince Péter Zsolt ellen mondjuk öt fronton támad ellene az ügyészség. Holott ugye az pedig ugye az egyik főideológus Blánci András mondta, hogy az Orbán rendszer lényege tulajdonképpen maga a korrupció. Azaz, hogy a korrupció által vagyonossá tenni egy olyan réteget, akit a mostani főség az úgy gondol, hogy hát támogatni kell, és nem foglalkozik azzal, hogy az országban mondjuk most már lassan 4 millió ember él mély szegénységben.
1: De abszolút egyetértek, hogy így van.
0: Egyébként az én személyes környezetemben inkább azt látom, hogy nem különösebben erős a félelem, nyilván ebben van egy ilyen földrajzi dolog is, hogy Budapesten azért inkább érzik magukat biztonságban az emberek, tehát mondjuk egy helyben, mondjuk egy faluban a polgármester ellen fellépni, az valóban egy kemény történet, következményekkel jár, nem emberi számítás szerint, de azért lássuk be őszintén, kimenni a Kossuth térre tüntetni. Persze biztos van, aki azt gondolja, hogy majd mindenféle eszközökkel megfigyelik és azonosítják, de hát azért minden jel arra mutat, hogy azért, hogy mondjam, idáig nem jutott el a rendszer. Én magam közalkalmazott vagyok, és nagyjából hetente járok különböző tüntetésekre, és soha senki nem nézett rám csúnyán, és millió ilyen példát tudunk.
2: A vidéken történik valamilyen tüntetés, bármilyen vidéki felvonulás, az tényleg nagyon, nagyon ünneplem, és hát nyilván, hogy egy faluban ez persze egészen más, hogyha megosztatok itt veletek egy élményt, akkor valamikor talán egy évvel ezelőtt egy barátommal járkáltunk valahol Kelet-Magyarországon, és akkor útba esett, illetve bementünk Érpatakra, és megnéztük ott ugye ott a Hermelinbe öltözött embernek a birodalmát, ugye ez a Orosz Mihály Zoltán, ugye ott ilyen Prónai Pálnak, meg Hindi Ivánnak, meg Vasa Albertnek, meg nem tudom én, tehát csupa ilyen szélsőjobber figurának van mindenféle emlékhelye, és akkor kérdezték, hogy úgy biztos látszott rajtunk, hogy mi nem helybeliek vagyunk, és akkor valaki ott a polgármester hivatal körül megkérdezte tőle, hogy mit csinálunk mi itt, és akkor én mondtam, hogy katasztrófa turisták vagyunk, és hát nagyon elcsodálkozott, és hogy hát itt nincsen semmi katasztrófa, meg stb. Tehát egy kicsit olyan érzésem volt, mint hogy a észak-koreai úttörőkkel beszéltem volna, tehát hogy minden szép, minden jó, és minden iszonyú pompás, és pazar, és stb. Tehát nyilván, hogy ez egy település nagyság szerinti dolog is. meg hát ugye mások a hajlamok azért Budapesten, tehát hogyha most megnéztük a népszavazást, akkor nyilvánvalóan Budapest, Szeged, még egy-két nagyváros, tehát ezek voltak azok, ahol az érvénytelen szavazatok és a távolmaradás leginkább erős volt.
1: Egyébként a félelemhez kicsit kitérő, hogy elég megnézni a kormánypárt, nagyobbik kormánypárt felépítését, hogy ott hogy épül a pártstruktúra, mindenki függőségi viszonyban van. Nem véletlen, hogy soha egy kritikus mondat fideszes ajkát a nyilvánosság felé el nem adja, kizárólag háttérben név nélkül mernek bármi negatívat, vagy az intézkedésekkel, akár személyekkel kritikusat mondani, mert mindenki retteg.
2: Nyilván, hát aki önálló egyéniség volt ebben a párban, az már ugye rég kilépett, vagy háttérbe szorult, és egyfajta kesztyűbábozás és drótonrángatás jellemzi a kormánypártot is. Hát én azt gondolom, hogy ez a típusú ilyen egyszemélyi autoriter vezetés se az országnak, se a gazdaságnak, se senkinek, de mondom hithű fideszeseknek sem, tehát akik ideológiai alapon hithű fideszesek, azoknak sem tesz jót.
0: Biztos ti is hallottátok, azért régóta terjed a városban, hogy oké, ellenzékinek lenni sem annyira jó, mint mondjuk egy igazi élet demokráciában, ahol a civil szervezetek virágoznak, de hogy alapvetően az ellenzékiek, hogy mondjam, nincsenek veszélyben, nem ér senkit fizikai atrocitás, meg tulajdonképpen más típusú atrocitás sem azért, mert kifejezi az ellenvéleményét, tüntetésre járt
1: kritikus. Fizikai, nem véletlenül a NAV kopogtat az ajtó, mert pont beesett az ember a szórásba, hogy nem.
0: Igen, ugye azért vagyok zavarba, mert hogy a mi szervezetünknél meg soha nem kopogtatott még a NAV se, ami egyrészt persze nem hiányzik, másrészt meg mindig azt érezzük, hogy nem vesznek minket elég komolyan, tehát majd az lesz a jel, hogy felkerültünk a térképről, hogy végre megjön a NAV, de több évi működés után még mindig nem. De mindegy, amire ki akartam lukadni, az, hogy hogy ellenzékiként még aránylag laza az élet, de hogy az igazán nehéz helyzetben a fideszesek vannak, tehát ott viszont kőkeményen büntetnek mindenféle kiugrást vagy kibeszélést, vagy ne adj Isten ilyen dezertálást a NER-ből. Tehát, hogy az a kemény történet, és velük nem olyan megengedőek, mint eleve azokkal, akikről tudják, hogy kritikusak.
2: De az egészségnél azért itt most én egy definíciós problémát látok. Tehát én azt látom, hogy tisztelet a kivételnek, de akik parlamenti szinten ellenzéki politizálnak, ők azért valamilyen szinten részei a rendszernek. Tehát én ezt egyre inkább úgy kezdem látni Magyarországot, mint mondjuk az 1989 előtti Lengyelországot, ahol azért volt parasztpárt, meg volt még valami demokrata párt, meg nem tudom én, tehát hogy voltak ilyen álpártok, vagy kamupártok. Tehát ja. mondjuk egy picit visszakanyarodva a Népszabadság ügyhöz, tehát azt gondolom, hogy amikor a Szabadsajtó Alapítványnak elengedték a kezét, és akkor nem tudom én, Szanyi kapitánytól kezdve Esterházy Attilája, mit tudom én, sokan bírálták a Népszabadságot, mert ők sem tudták elviselni egyébként a hátrányos helyzetű demokratikus neveltetésüknél fogva azt, hogy kritizálta őket a Népszabadság, mint ugye baloldali irányultságú orgánum. Azt gondolom, hogy ez az egész történet, ez azért a NER érdekeit szolgálta.
0: Bocsánat.
2: Azt gondolom, hogy ebben lehetett valami, ami egy feltételezés, de lehetett valamiféle ilyen ráutaló magatartás legalábbis, hogy jó volna az nektek is, jó az, hogyha ezt csináljátok, és szopatjátok a Népszabadságot.
0: Bocsánat, csak egy mondatos kiegészítés, mert azt hiszem, hogy lejárta az időnk, vagy lejáróban van az időnk, hogy én az ellenzéket az előbb nem pártpolitikai értelemben mondtam, hanem mindenki, aki szembe megy civilként, vagy ilyen olyan mondom.
2: Tehát én azt gondolom, hogy a hivatásos politikai ellenzékről, hát én nekem már nincsenek nagy várakozásaim, vagy csak nagyon kevés emberrel kapcsolatban, és nem szervezettel kapcsolatban vannak várakozásaim. Azt gondolom, hogy civilek és a sajtó egyébként, tehát azt gondolom, hogy a média ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos szerepet kapott abban, hogy mondjuk azt, hogy a 89-es fordulatnak a pozitívumai közül azért még valamit megpróbáljunk megőrizni.
1: Hát, sok biztatóról nem tudtunk mi sem beszámolni. Hát,
2: nem, de majd mit tudom én, legközelebb, hogy majd tavasz is lesz, meg nem tudom én, meg szép idő, meg nem tudom én. Tehát ez egy másik beszélgetés.
1: Köszönjük szépen. További én szép napot nektek.
0: Köszönjük.
1: Sziasztok. Sziasztok.
4: Come and gather round, friends, and I'll tell you a tale of when the red iron armpits run aplenty, put the cardboard filled windows and old men on the benches. Tell you now that the whole town is empty. In the north end of town, my own children have grown up.

0: window I watched. My friends, they couldn't have been kinder.
1: Mindenkinek tilos rádió, haza és haladás, külön kiadás. Azt a kerek mikrofont szereted?
2: Hello. Hát, nekem tulajdonképpen mindegy, csak én ilyen nagyon hangérzékeny vagyok, betegesen. Mert úgy, hogy tudod, ilyen fejhangom van, és nagyon nem mindig jó. És legutóbb arra gondoltam, hogy ez a...
3: Ez, na így. És akkor vannak az Ozzyhoz hasonló nagyon-nagyon ügyeskező technikusok, akik kihoznak belőle ilyen teljesen jó hangot.
1: Aha. Kis mélyet tesznek rá.
3: Pontosan erről van szó. Igen.
1: Esetleg így össze lehet kompresszorozni, és akkor olyan lesz, mint a, nem tudom, egy kereskedelmi rádióba. Igen. Dávid Fecóval vagyunk itt, és Ozzyval. Ozzyval. Azon gondolkoztam, hogy az a Dávid Fecó, és neked vannak ilyen klónjaid, vagy ilyen alter egoid, és az publikus vagy?
3: Persze.
1: Tehát, hogy Ferenc atya?
3: Az atyát azt mindig kikérem magamnak, hogy egyházfő. Valami falusi pappal összekevernének tudok azért mégse.
1: De az akkor mit mondjak, Ferenc egyházfő úr?
3: Nem, hát ott alapvetően, hogyha egyházi színekben jelenek meg, akkor egyértelműen egyházfőként is tekintek magamra, mint egy kicsit előre vetítve az, hogy Napóleon és Sztálin között ülök valamelyik elmegyógyintézetben, illetve a kegytárgyas Feri, ugye, amelyik másik még egy ilyen alter ego, ott a Feri, de azért ő nem nagyon jelenik meg a valós színtereken egy tombola sorsolás kivételében, meg azzal azért vigyázni is kell. Tehát az tényleg az őrületnek a kategóriája, hogyha mondjuk kegytárgyas Feriként mozgok jobbra-balra. De érdekes, mert egy pár éve a Fecot, azt el akartam hagyni, és elkezdtem következetesen Feriként emlegetni magam, de a Gmailből nem bírom kiszedni. És teljesen szélmalom harc, mert hiába írod alá, hogy Feri, valamiért a Gmail azt írja ki, hogy Feco a küldőhöz. És hát azon gondolom, írok a Google-nek, hogy...
1: Ez valami mélyebb rétegében ott van benne.
3: Igen, és hiába írom át folyamatosan, mindig ott marad. Mindegy.
1: Minden. És ez hogy hárman vagytok, tehát van, aki úgy ismer, hogy találkozol valakivel, és akkor az, tehát ennek a könnyű átjárni ezekben?
3: Hát előfordul, hogy valaki rám köszön, hogy te vagy a kegytárgyas Feri, és akkor ott van egy ilyen kis mókázás, illetve egyre gyakrabban fordul elő, hogy valaki áldassék a hét. Ezzel köszön, ilyenkor biztos vagyok benne, hogy egyháztagunk az, aki köszönés ilyenkor, azért ez egy ilyen jó belsős érzés.
1: És ez járnak ilyen külső attribútumok? Tehát van másképp öltözik kegytárgyas Feri, mint...
3: Hát nem túl azon, hogyha mondjuk valamilyen média szereplésnél mondjuk figyelembe veszem, de nem jobban, mint amikor reggel eldöntöm, hogy mit veszek föl.
1: Ja.
3: Nincs ilyen, tehát azért arra figyelek, hogy ezek a társadalmi kísérletek, vagy szerepek, ezek ne forduljanak át az idiotizmusba. Egyébként nem könnyű. Van egy ilyen elvárás is a lakosság részéről, hogy na, akkor tessék, itt van kettőt, és akkor húzzál egy feszületet a zsebedből, vagy mondjál valami vicceset. Szóval azért figyelek rá, hogy az, ami nagyon komoly, mert mondjuk az egyházat azt nagyon komolyan gondolom, és komolyan is csinálom, a kegytárgyas Feri, ő pedig azért inkább egy ilyen fürdőzés a Facebook hullámain.
1: És a Facebookon hányféle, mind a hárman jelen vagytok?
3: Persze, bár az egyház túl azon, hogy létezik, és hogy a saját értékrendünknek megfelelően élünk, és valóban a hétköznapokban az a fajta etika, amit az egyházunk képvisel, az jelen van az életemben, de a kegytárgyas Feri az mondjuk most aktívabb, mert most nem tudom, valahogy néha így életre hívja valamilyen akció, egy tombola, és akkor kicsit a hullám engem is elkap, és akkor jobban posztolgatok ebben, jobban fürdőzök ebben, akkor fölbukkannak egyből ilyen különböző média szereplők is, és akkor újra és újra megtalálják maguknak az emberek, amit én nagyon furcsának is találok, hogy mennyire ragaszkodnak hozzá, illetve ahhoz, amit képvisel. ami lehet a lehet az egyház kritika, vagy a vicceség, ez nehéz eldönteni, illetve az, a kettegyes felé esetében azért az, hogy Facebookozni tanít, kezelni kell egy oldalt, hogy nézni kell, hogy milyen az organikus elérés, hogy milyen lenne, hogyha mondjuk megboostolnám, tehát pénzért vennék elérést, ami nem történt még. Ugyanakkor nagyon jól lehet látni azt, hogy, hogy azért az algoritmusok nagyon rafkósan dolgoznak, és hogyha sokáig nem posztolok semmit, akkor elkezd írogatni a Facebook, hogy milyen régen posztolt már ez a kettárgyas Feri. Gondoltál-e rá? És hogyha akkor kidobok egy posztot, nagyon meglöki. Akár még egy kisebb értékűt is, mármint egy kisebb tartalmi értékűt is. Ha meg írok valami nagyon, számomra nagyon-nagyon tetszőt, de mondjuk már az a hatodik-hetedik posztom abban a hónapban, hát így pár száz emberhez
1: eljutott. Egyébként ez érdekes, hogy milyen, tehát én sokat gondolkozom, meg kísérletezem azon, hogy milyen, hogyan szórja, hogyan súlyozza. Igen. Tehát, hogy nekem is 1000 fölött vannak az ismerőseim, és a, tehát nyilván, ha kiteszek valamit, akkor ugye ez kérdés, hogy abból az 1000-ből hánynál ugrik föl mondjuk elsőre, vagy, vagy az 1000, ha kirak valamit, akkor ugye akkor hány, nálam hogy jelenik meg, milyen sorrendben, hogy milyen a viszony, hogy visszalájkolsz, kontaktálsz, igen, akkor hogy hogyan súlyoz, vagy ravasz. De azt hiszem egyébként eleve a keresőprogramok is, meg ezeknek az algoritmusa, az titkos, tehát ez egy nagyon lényeges filozófiai probléma. A mai világban ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát ha mondjuk beütöm a Google-ba, hogy Dávid Fecó, mi jön föl először, vagy, vagy most tök mindegy, hogy mit az piros sapka, azt beütöm, hogy akkor az első 10-ben mi ugrik föl, vagy a 100-ba, vagy 1000-be, és hogy hogyan. Ez nem akkor kezdi el keresni a rendszer. Tehát ilyen pókok mozognak a háttérbe, akik állandóan szkennelik a netet, és valahogy, tehát ha azt írod be, hogy sapka, akkor nem akkor kezdi el a, vagy mondjuk azt, hogy cat, vagy szavam, külföldi szót, nem az egész világon az összes izét elkezdi végignézni, az összes ilyen tartalmat, egy ilyen taggel ellátottat, hanem, hanem neki van egy kész algoritmusa erre. Tehát folyamatosan. És hogy ezek a, hogyan súlyoz, hogyan, és nyilván ez a Facebookra is igaz, hogy fogalmam sincs, hogy működik, de én is kísérletezek vele, hogy egy nap egyet, játék. Kettőt, hár, melyik részében a napnak milyen.
4: Ó, hello, hello.
1: Szevasz.
4: Szevasztok, jó reggelt, buszos vagyok. Kérdezni szeretném, hogy ismeri valamelyik kötekezet szerint, mert hogy te is benne vagy ebbe a vallásos misztérium. Illetve kettár, nem tudom, hogy pont kettárgyazásban jön, de mindegy. Akkor a vendégetek viszont benne van, hogy George Carlint ismeri?
3: Sajnos nem. Szigorúan
1: nem. Nem.
4: Jó, ma esetleg van időtök, majd nézzetek rá YouTube-on. Akkor nem tudtok hozzászni ahhoz, hogy vajon az ő megfogalmazásában miért, mert ott szerepel egy ilyen, hogy vajon miért van arra szükség, hogy, hogy az egyháznak mindig pénz kell. Belekavarjuk ezt a pénzt ebbe az egész vallásos dologba, hogy mi a felének, mit keres ott egyáltalán az a pénz?
3: Hát, hogy tudjon nagy házakat építeni és kifejezni a fizikai térben a hatalmát.
4: Hát igen.
3: Persze, mi másra?
4: Fizikailag hatalmat, egyszerűen a lélek körül akarunk mi rendet tenni, és a lélekben kellene, hogy
3: hát ez nem az egyház. A keresztény egyház ja, egyetlen dolgot akar, hatalmat, pénzcsillogást, drága ruhákat, jó cipőket,
1: nagyon
3: szép autókat.
1: Magas házakat, amik kijebb vannak, mint a többi.
3: Megfizetni jó művészeket, jó zenészeket, mindenből a legjobb.
1: Finom misebor.
4: Na, George Kellen ezt úgy adja elő, egy ilyen stand-up komedista Amerikában, hogy iszonyatos jót lehet rajta derülni, tehát hogy összeszövje az egészen elmesélését ennek, hogy igazából neki mi a meglátása, hogy, hogy az egyház hogyan működik be a vallás, hogy ez egy mekkora nagy, hát egy ilyen kis kacs, kicsi, most így mondom, mert nem akarok csúnyát, tehát ilyen kacsvasz, és ennek én az embereknek mekkora része hisz benne, hát jót lehet derülni, de hát ugye nem ismerjétek, akkor most nyilván ezen.
1: Utána fogunk nézni, kösz.
5: George Carlin.
4: Jó van, sziasztok.
1: Oké, okay, hello.
3: George Carlin, mondja itt közben az Ozi.
1: Ozi? Az mi az, hogy Ozi? Neked is van egy alter egód, az Ozi?
6: Nem is tudom már, hogy ragadt meg. Hát az Oliból szerintem, és akkor az ilyen anagramma jellegű.
1: Anagramma. De ezt használod, mint művésznév, nem?
6: Így zenélgetek általában, igen. Az érdekes, jobbik családból.
1: Hogy ezek a Nikek meg... Ez nem idegen volt, egy Fernando Pessoa nevű portugál költő, aki 12 izét futtatott. Tehát néven és különböző stílusú verses, tehát hogy ilyen, tehát volt a Pessoa, meg volt a sokféle izért, tehát ez nem új, de ezzel a nettel ez nagyon meglöködött ez a, igen. Tehát hogy bátran. Tehát én is most így kissé véletlenül átneveztem magam a Facebookon, tehát nem pont ezt akartam, hanem és akkor valahogy tök fura, mert él a, most épp Kálman Bélának hívnak, és ez senki nincs meglepődve.
3: De
1: és
3: mi az a Kálman Béla, vagy ki az?
1: Ezt nem tudom. Ezt nem
3: én, nem mertem rákérdezni, az mondom, biztos, fotóm. Csak én nem tudom. Én azt tudom, hogy te vagy, csak...
1: Nem tudom. Ja, azt így a dolog úgy volt, hogy valamikor régen amikor elkezdtem a Facebookkal izélni, akkor csináltam egy profilt, aztán nem tetszett, és nem lehet letörölni. Nem tudtam letörölni. Vagy mindig előkerül, mert valaki arra rá, az Szabán György néven ott volt, és akkor ugye valaki ugye rákeres, és az jön föl neki. Bár próbáltam ugye szüneteltetni meg, nem tudom, de valahogy az életre kell. Nem tudom, hogy. Tehát, és akkor egyszer csak azt találtam ki, hogy azt behívom a Facebookba, és akkor azt átnevezem, és más fotó, ilyen absztrakt fotót rakok oda, és egy más nevet, és akkor élhet tovább, de nem találnak rá, mint Szabán György. És nem jól csináltam valamit, mert nem azt, hanem azt a profilt, amit használok, azt neveztem el.
3: Jézus.
1: Tehát ez egy ilyen improvizatív dolog volt. Úgyhogy, de aztán rájöttem, mikor ez megtörtént, hogy, és visszamentem abba a profilba, ami nem akartam mozgatni, és azt is átneveztem, de azt nem jegyeztem meg, hogy mire. Az csak valamilyen krikszkrakszra, úgyhogy az tovább él, de valami krikszkraksz Géza. Igen, és egy valami absztrakt fotót rak, tehát nem fölismerhető fotót raktam, tehát az valahol lebeg, meg él, de azt nem tudom, az most már nem ugrik föl.
3: Majd a mögötte lévő e-mail címre.
1: Valami, tehát valami. Lehet, hogy egyszer csak valami megjelenik.
3: Érdekes, hogy néha a világ komplexnek hitt dolgai mögött milyen egyszerű magyarázatok vannak. Hányan találgathatták, hogy van a Szabály mi változtatta át, hogy mit akar ezzel üzenni? És akkor egyszerűen csak próbálta a régi akkontját átformálni.
1: Próbáltam valami nem létező névbe. De egyébként épp akkor olvastam egy Daniel Kelman nevű osztrák-német írónak egy könyvét, tehát biztos arról asszociáltam, bár az két ennel írja a nevét. De szóval csak úgy, tehát hogy valami hülye, nem létezőt akartam, és rám ragadt. Most gondolkozom, vissza kell mennem. Vagy fölépítem Kálman Bélát. Halló!
5: Sziasztok, egészségügyi dolgozó.
1: Hello!
5: Szeretnék egy olyan műsort hallani, ahol a házigazdák Dávid úr és Szabán úr, és a két meghívott meg a kegytárgyas Feri és Kálmán Béla.
1: Gondolkozunk rajta. És esetleg speciál, betelefonál majd DJ Kolbász.
3: Tényleg.
5: Na, Isten áldja a keresztül.
1: Hello.
3: Ciao.
1: Egyébként hozzátartozik, hogy így leszünk hárman ma. A Bojtár úr és Pálos úr igazoltan vagy igazolatlanul hiányzik, és doktorának pedig egyéb küldetése van. De hát ez csak ha valaki várna, hogy megszólalnak, akkor nem fognak megszólni, de vagyunk itt elegen, mint látszik akkor.
3: Hat a heten
1: itt ülünk. És azt is elmondhatjuk, ugye, bár szerintem tudható, hogy a Tilos Rádióban is működsz, a Tilos Rádióban ki csinál műsort?
3: Feri.
1: Feri?
3: Egyértelműen saját magammal, mert azt nagyon világossá tette még valamikor a korai Tilos Rádiós karrieremben a Vajna Bali, nem is nekem, hanem így valakinek, másnak, hogy soha elő ne forduljon, hogy bárki itt a mikrofonban másnak a nevében beszél, bármilyen szempontból. És akkor úgy ez úgy elért mélyen, hogy oké, akkor itt, amit mondok, azt én mondom. És hogy nincsen senki, aki tolna hátulról, vagy állarc lenne, és hogy nem állnével, hanem arccal mondom azt, amit gondolok. És ezt ilyen nagyon fontosnak tartom azóta is.
1: És ez kb. Mikor lehetett?
3: Hát ez valamikor így egy fél úton lehetett, kb. Egy 10 éve rádiózom, kb. Kicsit talán több, mint 10. És hát valamikor így félúton valamelyik tilos rádiós nagyobb portkavaró ügy volt a listán a sok százból, és akkor valaki nyomatta, hogy de hát mennyire fontos, hogy mennyien hallgatnak minket. És már akkor is én azért rádióztam elsősorban, hogy minél többen rádiózzanak, nem pedig azért, hogy minél többen hallgassanak minket, és bár fontos, hogy mennyien hallgatnak, de amúgy, ha elkapcsol a fél brigád, az sem nagyon fog megdobni, mert hogy...
1: Helyes, szerintem ez a leglényegesebb eleme számomra a tilos rádiónak, hogy nem kell. Tehát, hogy az a lényeg, mit játszunk, vagy kísérletezzünk, vagy próbálunk, tehát, hogy valamit csináljunk, ami azt gondoljuk, hogy jó, és nem a hallgatónak kell azt gondolni, hogy jó. Ha a hallgató azt gondolja, hogy jó, az egy jó. Bónusz. Tehát az jó. De ez számomra iszonyatos szabadságfogot jelent, hogy... Ja,
3: elképesztő. Azt nem értem, hogy nincsen betiltva.
1: Tehát rettenetes lehet az, hogyha valaki úgy rádiózik, hogy így néha így bejön a... Én a korai időkben televízióztam, és volt egy televízió, ahol dolgoztunk, volt egy magazin, amit csináltunk, a Páros Gyurival meg a Bakáccsal, és... Az elején úgy volt megállapodva, hogy elég nagy, ilyen kulturális magazin műsort készítettünk, heti rendszeressége, és úgy volt megbeszélve, hogy olyan aránylag lazán vagy, tehát pont azért lettünk oda felkérve, mert hát, hogy amit mi íze, és akkor csináltuk, nagyon bírtuk is, és egyszer csak szóltak, hogy menőznénk már be a marketinges, vagy pénzügyes, vagy valamilyen helyre. És bementünk oda, és egy ilyen öltönyös úr ült ott, ilyen ezzel a sturcolt bajuckával, és ilyen öltönybe, és előtte ilyen papírok voltak, ilyen grafikonokkal, meg ilyen izékkel. És hát már sejtettük, hogy baj lesz. És azt kérdezte az ember, hogy az önök műsora odafigyelős? Lesütöttük a szemünket, és mondtuk, hogy igen. És mondtuk, hogy...
3: Azt nem fog menni.
1: Hát igen. És akkor az volt, hogy akkor... Hát akkor először a budgetet kicsit csökkentették, aztán lecsökkentették nullára a budgetet, és akkor még csináltunk két adást, azt már végleg felszabadultan. Azt aztán beneveztük mindenféle televíziós fesztiválokra, is komoly sikereket értünk el az a nulla budgetes adással, mert azt már nagyon lazán toltuk. És akkor aztán felkértek minket, hogy az se. Nem kell amikor, tudod, amikor egy emberrel találkozol, aki ott nézi, hogy hát itt most hogyan megy a hallgatottság, vagy a nézettség, és hogy hát annak kéne megfelelni, ami, hát nem tudom pontosan, miben lehet sejteni, mert hallok néha kereskedelmi rádiót, mert magamtól nyilván soha, de mit tudom, a fodrásznál, vagy a nem tudom, hol lehet hallani, és az, hát az...
3: Őrítő egyébként. Én nagyon, nagyon nehezen tudok. Igazából azt gondolom, inkább a nem tudok kategória a kereskedelmi rádiót hallgatni olyannyira, hogy Kossuth, Bartók, tilos. Tehát ezek mennek, és hogy ha nincsen, ezeket nem írom el, akkor inkább nem hallgatok semmit. Mert hogy nem tud egyszerűen megérinteni, nem tud. Valahogy így fel is idegesít egy picikét, hogy valahogy nem annyira igazi, és ebben semmilyen ilyen, olyan nincs, hogy morálisan megítélném, hogy akkor ez nem most rossz, vagy ilyesmi, egyszerűen valahogy nem jön be.
1: Mint készítő, de utána számos esetben fordultam elő ilyen tehát ilyen normális hivatal rádióba, meg televízióba, és az volt elviselhetetlen számomra, tehát most már azt hiszem nem mennék be semmilyen projekt kapcsán, tehát mit tudom, bemutattunk egy filmet, és akkor ott be kellett menni a XY televízióba, és mondták, hogy akkor 4 perc lesz a hasznos, rövid és informatív. Tudod, és bemész valahova, itt a reggel 7-re vagy 8-ra, és akkor az jó reklasz mindenkinek, hogy hát ugye van egy kis promó, és akkor rövid és informatív, tudod, van egy kis ilyen jingle, vagy valami ajánló, vagy spot, kicsit csúszik, elmegy abból úgy 3/4 perc, és akkor azt mondja a kérdező, jó napot kívánok, hát akkor itt van Cagány Géza. Ja nem, bocsánat, tudod, nézi a jegyzeteit, ön akkor a, tudod, és nézi, hogy én nem a, nem tudom, a következő, vagy az előző vagyok, hanem izé, ja, valami film, aha, igen, és akkor hosszasan elmondja a kérdést, és akkor azt mondja, igen, majd még egyet, és azt mondja, hát, ja, köszönjük szépen, rövid izé után, nem tudom, időjárás jelentés után jön a következő vendég. Teljesen értem.
3: Én szerettem egyébként, mondjuk kereskedelmi televízióba soha nem megyek be, egyszer mentem be kereskedelmi televízióba, de csak azért, mert akartam az Ördög Alexandrát élőbe látni, hogy milyen. Ezt meg őszintén megmondom. A többi televízióba, vagy kereskedelmi rádióba azért szoktam elmenni, mert nagyon érdekel, hogy milyen belülről, hogy néz ki, hogyan dolgoznak, milyen a stúdió, hogyan megy, illetve hát most már egy jó ideje nem hívnak sem a közszolgálati televízióhoz, sem a közszolgálati rádiókhoz. Gondolom, megvan ennek is biztos az oka, hogy miért nem hívnak. Egyrészt általában csak élőt vállaltam mindig, mert utána, főleg ugye a drog kérdéssel kapcsolatban hívtak, és akkor utána azért az, ami össze van vágva, annak nem sok köze van már az amúgyi silány valósághoz, úgyhogy azt nem nagyon szerettem, de ha jól tudom, akkor tulajdonképpen az Echo TV kivételével majdnem mindegyikhez sikerült egyszer azért eljutni. Lánchíd Rádióban is hogy hívják azt a férfit, aki nem fog eszembe jutni.
1: Osz.
3: Aki nem a Simicska, de olyan a neve. A másik.
1: Griszkai.
3: Dehogyis, minden.
7: Halló, szervusztok.
1: Hello.
7: Hát Feri, én láttalak tényleg napszemüvegben, melyik tévé volt az RTL 2, vagy melyik volt az a tévé volt az? Mi volt az?
3: Hát
7: az
3: se
7: Echo TV. Napszemüvegben nyilatkoztál.
3: Azt csak bevágják olyankor a Szoba 8-ban című kampányfilmből a fejem. Ha a napszemüvegesre gondolsz. Ilyen józsefvárosi drogos téma.
7: Én azt hittem, igen, valami drogos témában. Az Echo TV volt.
3: Hát az csak úgy, hogy film részletet vágnak be, de nem voltam még az Echo TV-ben, de hagyjuk meg, elmennék.
7: Kárcsi bácsi vagyok, elnézést.
1: Oké. Szevasz.
7: Várjál. Gyuri, akarok valamit kérdezni.
1: Röviden.
7: Mi volt szerdán a műsor? Tudod?
1: A jazz?
7: Igen, óvodában. Nagyon jó volt.
1: Steve Coleman, egy Steve Coleman nevű fekete szaxofonos.
7: Fantasztikus volt, szétnyomtam a vegyemat.
1: Igen, szuper, örülök neki.
7: Olyan free jazz volt.
1: Hát nem olyan free az, de...
7: Ilyen hangosan nem kell abban azt nyomatni.
1: Oké. Jó, örültem.
7: Csáó.
1: És hogy kerültek kapcsolatba a Tilos Rádióval?
3: Talán 2004-5 környékén volt egy Kriminál Expo nevű rendezvény, amin kiállítottak különböző ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos cégek, rendőrség, ügyészség, biztonságtechnikai cégek. Halló?
8: Halló?
1: Szevasz.
8: Halló?
1: Itt vagyunk, mondjad.
8: Csintalan Sándor.
3: Csintalan, az.
1: Ez az. Köszönjük.
3: És akkor a Gota volt, aki behívott a Trendsetter című műsorba, és akkor erről faggatott, hogy ez milyen volt. Egyébként nagyon izgalmas volt a Kriminál Expo, ez tele volt, tudod, ügyésszel, zsarúval, nagy komoly kutyák, minden, meg ilyen nyomozós dolgok, és akkor erről faggattak, és mondta, hogy nincs a kedvem csinálni a drogműsort, mert azt pont most fog leköszönni, a Kápszék csinálták a Metadon Kihóte. Ez volt a neve, keddenként váltásban a TASZ drogjogival. Fú, hát tudod, álom válik valóra, hát ilyen van. Mondták, hogy próbaműsor, minden, oké, megcsináltuk a próbaműsort. Nem mondom, hogy szívesen visszahallgatnám az akkori próbaműsort, de a Pajzs Miki meghallgatta, és azt mondta, hogy hát jó, végül is jó, kezdjünk el akkor rádiózni, és akkor arra kér, hogy vallási, egyházi, politikai dolgokra tekintettel ne legyünk, és akkor hajrá Tilos Rádió. És akkor így. És akkor szépen lassan a morális vállalkozók elkezdett fejlődni, nagyon lassan, elképesztő lassan. borzasztóan szar műsort csináltunk. Volt, hogy betelefonáltak, hogy gyerekek szaromisztó. De tudod, így, mondom, Bártos Deákági tanár. Haló, szar a műsor.
1: Az olyan inspiráló.
3: Folyton Danival együtt, nem érdekel, kiszállunk mindent. Dani mondta, hogy jó, nyugodjunk meg, ez mindenképpen visszajelzés. Olyan, ami ilyen, de ez visszajelzés.
1: Egy baseball ütővel.
3: Igen, és akkor megszüntettük azt a struktúrát, és elindítottunk egy másikat. És akkor az már egyre sikeresebbé kezdett válni, és akkor, amikor a hétfői nap felszabadult, akkor én már a Juhász Petivel rádióztam a Rádió C-ben, ilyen drogos műsort. Nagyon jó volt a C-ben rádiózni egyébként. Hasonló volt a hangulat, mint a Tilos. Nem volt az ennyire jó. És akkor úgy gondoltuk, hogy az Elliot, DJ Elliot, a Gota, a Juhi meg én, akkor csinálnánk egy ilyen reggeli műsort. És akkor így indult a hétfő, és akkor utána jöttek, mentek az emberek, héttérítő néven a Dénes Bali, a Juhi, az Elliot és én kezdtük el ezt a szériát, és hát most arra a fedélzeten ebből én maradtam, illetve hát akik azóta érkeztek hozzánk.
1: Tök érdekesen egyszer összeírni, hogy ki mindenki rádiózott itt. Azért elég komoly névsor lenne, nem? Ami úgy kés, most az, hogy a médiát meg a közéletet erősen átszövi az a network, vagy nem tudom mi, aki, tehát egy nagyon hát komoly
3: isten. Forrás.
1: Több tehát száz.
3: Emlékszem, azon gondolkodtam, amikor a reggeli sávot elkezdtük csinálni, hogy tudod, így néztem, hogy a hétfői, vagy a reggeli sávban, hát mindenki híres, vagy sikeres lett. Fú, hát ezt elkezdek rádiózni, hogy eltelik egy pár év, nem csinálok semmit, csak bejárok, azt híres leszek.
1: Múltkor mentem az utcán, és próbáltam rágyújtani, és nem volt tüzem. És jött velem szembe egy ember, és dohányzott, és mondom neki, hogy figyelj, adj már egy kis tüzet, és rám néz, és mondja, de más a hangod élőbe.
3: Az de jó.

0: The Bad Plus, The Bad Plus. Hallatszunk? Hallatszunk. És amúgy azelőtt szociológus lenné, ha jól tudom, vagyok informálva.
1: Igazából
2: pálya elhagyó szociológus, tehát a egyetem elvégzését követően.
0: De várjál, mert egyel vissza, hogy akkor, tehát így, mint kis gimnazista, arra gondoltál, hogy szociológus lennél?
1: Nem, én először elmented?
2: Kösz. Én először igazából autószerelő szakközépiskolába jártam. 89-ben kezdtem el a 211-es számú ipari szakmunkás képző intézetben. Ahonnan másfél év után úgy kivágtak, mint a taknyot.
0: Ez Budapesten vagy?
2: Ez Salgótarsányban volt, és mivel elszöktem otthonról, és teljesen Kubáig sodort a szökés hullám a 90 januárjában, amikor darabokra hullik éppen a K-európai rendszer, akkor a visszatérés követően, ami mindössze 2 hét volt, akkor mondták, hogy most magyarországi szakközépiskolába nem kell jelentkeznem egy darabig. Hogyha ezt így sikerült összehozni.
0: De a 2 hét igazolatlan hiányzása?
2: Hát a 2 hét igazolatlan hiányzás.
0: Most ott a más is kis kumulálódott.
2: Hát meg Kossuth Rádióban emlékszem, volt egy interjú erről, és akkor elmondta az igazgató, hogy nem akarunk precedens teremteni, hogy akinek rossz a bizonyítványa, akkor az most Kubáig megy, meg hát tudod, így ment a balhé. És akkor volt a 217-es számú ipari szakmunkás képző intézetnek az igazgatója Balassagyarmaton, aki azt mondta, hogy neki meg pont jó lenne egy ilyen csávó, akiben így van valami. Hogy akkor, hogyha fölvesz ebbe a suliba, a gyarmatra, akkor annyit kér, hogy azért becsüljem meg magam. És mondtam, hogy oké, ez jó deal, és akkor letoltam ott a 3 évet az autószerelő szakmunkásképzőben, és nyertem neki egy halom tanulmányi versenyt. Akkor ilyen ki tud többet Amerikáról, Dunakanyarról, földrajzi vetélkedőket.
0: És akkor van papírod erről? Hogy...
2: Persze, autószerűen.
0: És hogyha mondjuk így kotyog a izem, akkor szóljak neked, hogy hallgass már meg, vagy
2: Gyuri,
0: az már rég volt.
2: Megmondom az őszintét, hogy egy kormány összekötő gömbfejet ki tudok cserélni egy ilyen házis pultállítással, de mondjuk azért már az új típusú gépjárművek szereléséhez nincsen közöm, de utána foglalkoztam autókkal, meg így mindig közel volt hozzám az autózás, meg ugye Salgótarján gyerekként nálunk, ott nem volt Verdát 18 évesen, akkor fú...
0: Nem lehetett csajozni.
2: Akkor semmit nem lehetett csinálni. Legalább egy szaros Trabantra össze kellett szedned valahogyan. Ha kellett, vérrel verejtékel, de kellett a Verda. És akkor utána elmentem ilyen dolgozók szakközépiskolájába, ott letoltam egy évet, és akkor utána, mivel annak
0: ez
2: idején...
0: Ez az érettségi?
2: Igen. És mivel annak idején a magyar állam hozott vissza a távoli Kubából, mert nekünk nem volt csak odajegyünk, ugye, hiszen az ember nem gondolkodik annyira előre, hogyha fiatal. Úgy éreztem, hogy lógok annyival a magyar államnak, hogy akkor legyen egy-egy, és akkor elmentem katonának egy évre, és akkor onnan visszajöttem, akkor letoltam a maradék 2 az érettségig, de kicsit így szütyögtem egy évet erre-arra, majd utána akkor úgy döntöttem, hogy ez a szociológia, ez így tetszik. Mert olvastam róla egy lexikonban, hogy hát így emberekkel, közösséggel foglalkozik, nincs benne sok olaj, meg tudod, ilyen szerelős rész.
0: Nem kell hasonlni a...
2: Igen, hát mondom, ez izgalmas, ez jó lesz, meg amúgy is tanulni kell, meg fejlődni, és akkor Mutarék is mondták, hogy ez azért ez picit most így jobb ötlet, hogy akkor elmozdulunk valami felé, és nagyon támogattak ebben, és akkor elmentem teljesen felkészületlenül a Pécsi Egyetemre felvételizni, átolvastam a felvételi lapot, összehajtottam üresen, oké, mondom, nagyjából erről van szó, beadtam, és akkor rá egy évvel elmentem az ELTE-re, és akkor ott felvettek.
0: De akkor, hát akkor most már tudatosan
2: persze
0: megfelelő tantárgyakból.
2: Hát megnéztem, és világos volt, hogy itt most írogathatnék dolgokat be ide a vonalra, de az most nem az a pont, amikor...
0: Hát jó, mi értem. Vettél egy mintát.
2: Így, pontosan egyébként. Ja. Mindig így gondolkodtam, hogy nem kell annyira nagyon rohanni. Élünk 100 évig, és még csak itt vagyok 26, most megyek egyetemre, vagy 25, nem tudom. Mennyi voltam valahogy így, és akkor az egyetem az nekem egy nagyon pozitív élmény volt.
0: Matek töri volt a felvétel?
2: Nem, ott matekból volt, meg de matek töri, meg ilyen társadalom ismeret volt. Mm. Emlékszem, hogy azért a kérdések egy jelentős részében az összefüggéseket keresték, hogy látod-e. megvan a kauzalitás, van-e benned véna, behívtak szóbelire. Én pont ahhoz a szociológus generációhoz tartozom, akiket már felvesznek fiatalabban is. Azért régen, inkább 24-25 alatt nem szívesen vettek fel embert szociológiára, mert úgy voltak vele, hogy várjunk még egy picit ezzel, mert még nincs annyira érett az ember személyisége. És emlékszem, a kérdések ott is talán olyasmi volt, hogy jól emlékszem, hogy amúgy mit gondolok a kisebbség által elkövetett bűncselekményekről. És amikor kérdeztem, hogy a Svájcban élő francia kisebbségre gondolnak-e, vagy esetleg arra, hogy nálunk élő cigányság, és mondták, hogy jó van, jó van. És nagyon jó volt utána egyetemre járni, mert a szociológia szakon ez ismeretlen volt, ez a katalógus, meg bejársz, nem jársz. Hát tudod, így bejársz, úgyhogy így bent vagy. És valahogy az 5 év alatt eljutottunk oda, én ezt nem értettem akkor sem, hogy én, aki matematikából egyetlen egyszer voltam 3-as, és anyám még egyből magántanárt fogadtak mellém, hogy itt a hullám. Nem, akkor lettem 3-as egyszer, és mindig 2-es volt, és mondtam, hogy húha, hát akkor most megjött az esze gyorsan magántanárt mellé, de nem sikerült elmozdulni a 3-asról azért soha az életben, és mindig inkább visszafelé lépdeltem, és a matek szigorlatot 5-ösre tudtam megcsinálni, úgyhogy nem értettem én magam sem, hogy hogyan és mikor tanultam meg a valószínűség számítást, meg a különböző analízis technikákat. És nagyon jó hangulatú volt, és nagyon megdöbbenéssel.
0: Tanár élmények?
2: Nekem nagyon sok nagyon jó tanárom volt, meg nagyon sok dünnyögő. Nagyon sok olyan volt, amikor nem értettem, hogy miért így csináljuk, hogy valaki bejön, és egy sárga kockás füzetből, amit a 60-as évek óta forgat, felolvassa a tananyagot. És voltak olyanok, mint Lakatos László, Isten nyugtassa, aki meg nagyon sokat foglalkozott velünk, és nagyon sokat iratott minket, hogy írjunk erről, arról, színekről, összeesküvés elméletekről, és valahogyan egy ilyen szemléletmódot próbált átadni. Ilyen volt Somlai tanár úr, aki a szociológia történetét tudta úgy előadni, hogy konkrétan sokkot kaptam minden óra végére a felismeréseknek a sorozatától, hogy amúgy milyen látni a társadalmat, a világot így objektív nézőpontok alapján. Szóval nagyon, én szerettem egyetemre járni, jó volt a légkör, meg nagyon nagy volt a szabadság. A szociológia szak szerintem az utolsó nagy szabad foltok egyike volt, nem tudom, így van-e még mindig, de hogy azok, akik mondjuk onnan érkeznek hozzánk, akár most munkatársként, nagyon jó alapanyag azért még mindig.
0: Ez hány mettől meddig vagyunk?
2: Hát...
0: 90-es évek második fele.
2: Nem, hát 96-ban voltam, azt hiszem, katona. Hát ilyen 98-2003 lehetett az egyetem, szerintem valami ilyesmi. Képtelen vagyok megjegyezni a...
0: És közömből éltél?
2: Hát azért már ködben volt olyan, hogy autókkal foglalkoztunk, és akkor azokat így szerelgettük, Faternek volt egy garázs,
0: meg
2: egy nagy...
0: kis autóneperkedés.
2: Hát az is volt azért.
0: Németországból törött
2: Ausztriából, Ausztriából volt főleg, de az viszonylag hamar meghalt, mert a végén szálltunk már rá, vagy én amikor befolytam ebbe, és akkor már nem lehetett minden rossz vasat áthozni. Bár még volt úgy, hogy hoztunk át úgy autókat, hogy vettünk mondjuk egy Mitsubishi Lancert, és adtak mellé egy Ford Fiesta-t, csak vigyük. És tudod, akkumulátor csak egy volt, és akkor tudod, beröffentettük a Fiesta-t, ízlik Klagenfurtba, és akkor járunk motorral hazáig. De jó volt, mert nagyon fiatal voltam, és hát ilyen autónepperekkel lógtunk, akik meg, hát az autónepper azért ez egy külön fajta. És akkor emlékszem, volt olyan, hogy olyan csávóval mentem ki Ausztriába, tudod, ott minden csillog-villog, ez itt a 90-es évek eleje közepe. És akkor már kifelé rúszit evett a kocsiba, amit eleve hánytam, ilyen lópokrúzokkal volt betakarva, én voltam a sofőr, meg hát a különböző nevekre hoztunk ugye autókat. És akkor, hogyha eladtad a nevedet, akkor arra is lehetett még hozni, abból is volt valamennyi lóvé. Kiszállt a kocsiból, falhoz kúrt egy almát, besétált az autós placra, vifilkoztett fehér eszkort. Fú, égtem, mint a rony, tudom, mondom, úristen, a távoli Ausztriába ezt megélni, és mondta csáv, hogy nem eladó semmi. Itt eladva autók nincsenek.
0: Az a sokot csak úgy néz ki, mint
2: igen. A... És akkor áthoztuk a határig, volt a mesei étterem, azért lepakoltuk, és akkor volt, hogy így napokig hordtuk át a határon, mert akkor jött be ez a szabályozás, hogy már utána 6 évnyi idősebbet nem lehetett behozni, pedig az volt a nagy deal, mert azokat ingyen adták, tudod, Opel Kadett ezeket, hazahoztad 2-3 kilói, mindent megvettek, mert hogy nyugati autó.
0: Hát, vicces. Én az első Ford Escortomat talán 90 körül Németországba vettem, mit tudom mennyiért.
2: Milyen vendet?
0: Ford Escort. Ja. 400-ért, vagy valami komoly összegért. Nem, talán egy Opel Kadett, aztán Ford Fiesta, és így. Tehát így én is kimentem aztán.
2: Nagyon szerettem az autókat, meg mai napig is egyébként. Nem nagyon járok autóval, tehát nem tudom, minek kéne még további autót vásárolnom a meglévő mellé, de mondjuk heti 3-szor átnézem a használt autó.hu-t a mai napig. Mm. Nagyon szépek az autók, jók az autók, nagyon jó autók vannak. Nagyon szeretek autódiskurzust folytatni.
0: Kéne egy autós műsort neked?
2: Ú, de jó lenne. Hát nem nekem, majd van egy címbim, a Kassa Gabi, aki tényleg olyan szintű tudással rendelkezik az autókról, tudod, véridegesítő bármilyen módon beszélni vele, mert megmondja, hogy nem, a 4-es Golfnak a ráncfelvarrása novemberben volt. Ez az autó, ez decemberi. Hú, nagyon kemény.
0: Én bírnám, a Tilosba több ilyen izé lenne, autós műsor, nem tudom, mobiltelefonok és modern kütyük, vagy izé, mándan bögdösöm az Ádámot, akinek ez a hobbi, hogy nézegeti a izéket, hogy megjelent a nem tudom olaj. Elmegy ilyen kiállításokra, és akkor ott nézi, hogy a nem tudom mi új S, nem tudom milyen hányszolos, nem, abban milyen prockó van, és már nem az a chipset, és ez, amit mondasz, hogy jól néz ki, de a 2 hónappal előtt 10 fut alatta, és az...
2: És én is bármit mutatok neki, fél szemmel rásendít a monitorra, és azonnal tudja, hogy mit látunk, mi ez, milyen alkatrész, hol gyártották, hihetetlen, hogy egy-egy embernek milyen tudása van ilyen, és kvázi laikusként, hiszen nem... Ja.
0: És azért nem mindig vannak ember, tehát érted, az autókat én is szeretem, vagy szóval, tehát hogy ez értelmes lenne, de mindegy, majd a szerkesztők eldöntik. És akkor elvégezted az egyetemet.
2: És akkor én már harmad évtől már melóztam, mert az volt, hogy a Rácz professzornak volt egy szemináriuma, meg előtte, amikor a Pallákon voltunk, és kimentünk a múzeumkertbe kicsit így felfrissülni, most így mondom, és akkor volt egy csávó, aki mondta, hogy hát van egy ilyen hely, Hollánba, fú, azt mondja, tele van anyagossal, ilyen écmegelőző tűcsere, azt mondja, 1500-öt adnak egy napra, hogyha elmész 4 órára ügyelni, tűt kell nekik cserélni. Szóval, hogy tele van csótánnyal, a legkeményebb hely. Fú, egyből cimbivel számolgattuk, tudod, ez 90-es évek vége, 1500 naponta, 70-10, az 40 rongy egy hónapba.
0: Az komoly.
2: Vagy akkor ez komoly.
0: Hello.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Cukrosi Mike vagyok. Figyelj, adjatok már meg valami zenét, mert nem bírok kiszállni a kocsiból, olyan kurva jó ez a műsor, de most nagyon sürgős dolgom van, és nem akarok lemaradni. Jó, az én Istenem áldjon meg mindenkinek.
0: Hello.
2: És akkor mondta a csávó, hogy ott a Hollámba menjünk le. Fú, kiszámoltuk, nagy zseton minden, lementünk a Hollámba, és akkor feltárult egy új világ. Jöttek le az akkori nyers ópiát szcénának a junkiai, vitték az injektorokat, és akkor elkezdtünk lejárni. És 2 hónap telt el, mikor megkérdezte tőlünk a Veres Ilona, ő is meghalt, már Isten nyugtassa, hogy tulajdonképpen mi kik vagyunk. Hát mondtuk, hogy hát mi szociális hallgatók vagyunk, hogy a Surányi Judit mondta, hogy vagyis nem, a Surányi Judit volt szintén ott szociológus hallgató, és hogy nekünk mondták mások az egyetemen, hogy jöjjünk le ide, mert hogy nagy pénz, meg minden. Mondta, hogy oké, végül is ez jó hangzik, mondta, hogy tiszta, amit mondtak a pénzzel kapcsolatban, az egyáltalán nem igaz.
0: Hozd el!
2: Igen, de hogy úgy tűnik, hogy nekünk ez tetszik, meg nekik is, és akkor tudunk ezzel foglalkozni. És akkor így indult az akkor berobbanó drogtérnek a fejlesztése, és akkor elkezdtünk így iskolákba járni, egy drogbusz nevű programmal, ami egy leszakadt Ikarusz buszról, szétgrafitizve, és akkor arra feljöttek a diákok, és arról kezdtünk el beszélgetni velük, hogy akkor mi az a drogjelenség, mi a drog probléma, és ahogyan tanultuk az egyetemen az ezzel kapcsolatos ismereteket, azokat kombináltuk a gyakorlatban, és egy nap letoltunk ilyen, nem tudom, 3x4x45 percet diákoknak, ilyen 12 fős csoportokban, évekig. Aminek következtében megtanultunk előadni, hogy van eleje, közepe, vége, hogy hogyan kell strukturálni a beszédedet. Kaptunk érte pont annyi pénzt, hogy egyébként egyetemi hallgatóként ott dúskáltunk tulajdonképpen a javakban, és akkor elkezdtünk programokat alkotni, egyre több programban vettünk részt, ekkoriban tágul nagyon a drogszakma, hihetetlen mennyiségű pénz folyik bele, elkezdenek építkezni a programok, és akkor innentől kezdve aztán egyenes út vezet addig, hogy egyre több.
0: De eleve érdekelt a kérdés, hogy ez szinte egy véletlen, mint egy meglökött egy másik golyót, és a izért.
2: Érdekelt, mert azért akkoriban a partizás is éled. Elkezdtünk járni Mendire. Persze a Wild West diszkóban voltak az első ilyen nagy house bulik, és akkor ahogyan elkezdünk oda járni, és ott találkozunk azzal, hogy van akkor ez a Trinyó, van az Eki, a Spuri, és hogy akkor mi ez, és hogy ez a kettő valahogy így egymásra feküdt, és az a fajta kompetencia, amit megszereztünk az egyetemen, az a gyakorlatban átélt, megélt dolgokkal formálódott egy olyan tőkévé, amit nagyon jól lehetett aztán értékesíteni ebben a térben. És hogy mivel mi egyikünk sem volt, aki ebben dolgoztunk függő, vagy nem kábítószer függőként kerültünk ebbe a térbe, hanem egy olyan tudással, amelyik nagyon nagy részt átnyúlik a gyakorlati terekbe, ez nagyon jó konvertálható tőkévé vált.
0: És mert van, aki úgy kerül a szcénába, hogy a szerben van egy szoros viszonya, és
2: hát van a kérdés. Ha magunkat mondjuk morális vállalkozónak tekintjük, akik egyébként ebben a térben vállalkozóként vannak jelen, akkor ők bizonyos szempontból mondjuk morális menekültként jelentkeznek, akik egy másik térből érkeznek, és akkor ebben a térben az ő kompetenciájuk az csupán első körben az, hogy ők anyagoztak, de nincsen mellette a szakmai tudás. Ha ezt megszerzi ebben a térben, és elmegy mondjuk szociális munkásnak, szociológusnak, akkor ő ebben a térben morális vállalkozóként tovább dolgozik, vagy egyszerűen talprál ezen a szintéren, arra használja az ő talprálási energiáját, hogy másokat segít, de ha nem válik professzionális segítővé mondjuk egy rehabon, vagy egy drogambulancián, hanem mondjuk nyit egy kocsmát, mert ahogyan erre is volt példa, akkor sikeresen tovább fog élni majd ebben a vendéglátóipari térben, és maga mögött hagyja ezt a szenvedélybeteg karaktert. Nagyon fontos lenne, hogy érkezzenek egyébként ebből a térből egyének, sőt, a legfontosabb az, hogy most már tapasztalati munkatársakat kellene bevonnunk minden szintjén. Az, hogy valaki droghasználó, az jelenleg egy olyan stigma, ami kizárja őt abból, hogy mondjuk munkát vállaljon ezzel a tudattal róla, vagy ezzel az ismerettel, holott pont, hogy az ő kompetenciára van szükség ahhoz, hogy jól tudjon funkcionálni egy ilyen intézmény.
0: Nemrég találkoztam az Anonim Alkoholisták intézményével. Ez rokon az, hogy akik mélyen érintettek, azok próbálnak akkor segíteni azon, tehát azok csinálják.
2: Hát nem annyira. Az Anonim Alkoholisták, vagy a 12 lépéses csoportok, ugye, ahol a Minnesota modell alapján az ember bevallja önmagának, hogy nem tud megküzdeni már a problémával ő saját maga. Valamilyen felsőbb erőre, segítségre van szüksége, ezért nem egy olyan csoportba, ahol mindenki eszerint él, beismeri, hogy függő, segítségre van szüksége, és ebben az életben többet nem fog azzal a szerrel élni, úgy általában inkább semmivel már. És ebben az esetben ennek a csoportnak a spirituális ereje az, ami tartja őt. Nagyon fontos lépés az, hogy az anonim csoportok megjelennek, és hogy jelen vannak ezen a szintéren, nem jó mindenkinek, nem mindenkinek ez a megfelelő út. Az új trend azért inkább a felépülés, a recovery, amelyik azért átemel sok mindent az anonim alkoholisták, az anonim csoportoknak a működéséből, de nincs benne a szermentesség mindenek felett. Az anonim csoportok csak azt a napot akarják túlélni, csak aznap tiszta maradni, amit élek, számolják a napokat, elképesztő erő van benne egyébként, tehát egy-egy ilyen nagyobb anonim anyagos gyűlésen, amik mondjuk akár az Egyesült Államokban stadion méretben vannak mondjuk évente, ahol az emberek úgy ülnek le, ahány éve tiszták, és a végén egy mondjuk egy 10 000 stadionban ott áll egy ember, aki tiszta mondjuk 40 éve, és mondjuk még szúrta Miles Davis-szel, és ott áll, és őt ünnepli 10 000 ember, aki 40 éve tiszta. Nagyon kemény.
0: Ez ilyen katarzis.
2: Persze, az anonim csoportok nagyon, nagyon, nagyon erős energiákkal dolgoznak, de számomra, és ez teljesen a saját véleményem, számomra nagyon, nagyon zártak a keretek. Tehát én például mondjuk a dohányzásról szoktam le, és soha többet az életben nem gyújtok rá.
0: Ezt honnan tudod, hogy nem?
2: Mert így döntöttem.
0: Ja.
2: És ugyanakkor volt olyan pont a leszokásomban, amikor szívesen elmentem volna csak azért egy csoportba, hogy elmondjam, hogy milyen rossz nekem, hogy milyen nagy veszteségért. Nagyon sok ember számára nyújt menedéket az anonim alkoholisták, anonim anyagosok, anonim játékfüggők, anonim szexfüggőknek a csoportjai, mert hogy bárhol a világon vagy, mindig el tudsz menni egy ilyen csoportba. Mindig lesz ott valami, ott mindig működik egy csoport. És ez mindig pontosan ugyanaz. És elmész, és elmondod, Dávid Ferenc vagyok, függő, nem tudom én, 4560 napja tiszta, és akkor ott abban a csoportban mindig segítséget kapsz. Van, amikor még csak kezded, akkor van egy mentorod, aki segít. Szóval nagyon jó kollektív öngondozási gyakorlat, de nem mindenkinek ez az útja. Van, aki a konzultációban hisz, van, aki a kognitív terápiában, nagyon sokféle út vezet a felépülésen keresztül.
0: És akkor elvégezted az egyetemet, és ebbe a szénába belecsúsztál.
2: Igen.
0: És azóta is tulajdonképpen így dolgozol ilyen-olyan formában, nem?
2: Igen, teljesen tulajdonképpen megszakítás nélkül dolgozom ezen a szintéren. Aztán persze azóta nagyon sokat változtak a szakmai szempontok. Nagyon sokat fordult a világ. Az elmúlt 10 évben ennek a szintének a támogatottsága 95%-kal csökkent.
0: Jézus!
2: Ezt kivégezték ezt a szektort, nagyjából a Norvég Királyság tartja életben. Ennek okán mostanra katasztrofális lett a kábítószer helyzet. Az a rendkívül jól gondozott, európai szintű módon menedzselt probléma, ami jellemezte az országunkat mondjuk ezelőtt, mondjuk 2008-9-ig, az tulajdonképpen mostanra azzá silányult, hogy fogalmunk sincs, hogy hányan használnak kábítószereket, az új pszichoaktív szerek mindenhol megjelentek, vidéken, nagyobb városokban, iskolákban, teljesen átrendeződött a mintázat, a politikai kommunikáció egyes számú bűnbakká tette a kábítószer használót, bezárt a Hollenernő utcai
0: még
2: program.
0: Még a brókernél is vadabb.
2: Mindennél vadabb. Mindenkinél jobban gyűlöljük és utáljuk a kábítószer használót, úgyhogy egyébként az ország egy jelentős része kábítószer használó. Az álszentség mindennél nagyobb.
0: Ez nagyon érdekes. Nekem volt egy olyan tapasztalatom, az megrázó volt, hogy volt egy vidéki városban egy ilyen hétvége, amit ott szerveztek, ilyen kábítószer, és fiataloknak, gimnazistáknak ilyen kábítószer prevenciós, és ebben mi egy filmes, tehát az volt a felkérés, hogy akkor ott beszélgessünk a gyerekekkel, és közösen készítsünk erről a témába, ebbe a témába egy filmet. És akkor ott volt egy helyzet, hogy akkor ott egy szobába beszélgetünk, akit ez a filmes része érdekelt, mit tudom, 15-20 gimnazista, ilyen nagy gimnazista, tehát inkább ez a második fele a gimnáziumnak, és ez volt számomra a legmegdöbbentőbb élmény, hogy tehát nyilván mondtuk nekik, hogy itt minden köztünk marad, és akkor először fecsegjünk, hogy olyan mértékű a zavar és a tudatlanság és az a helyzet, hogy erről nem lehet beszélni, hogy az megdöbbentő volt. És én kérdeztem, hogy de hát miért ne lehetne erről beszélni? Tehát, hogy már nem kell semmit bevallani, de hát egyáltalán ezért, és azt mondták, hogy az kizárt. Mert se a szülők, se a tanárok nem létezik. Olyan mértékű tabu, hogy nem létezik. Hát és kezdtük, hogy hányan próbáltátok a nem tudom, a füvet, a nem tudom, és mondták, hogy hát mindenki, hát ez a gimnáziumban, ez teljesen izé. És azt mondja, hogy miért gondoljátok, hogy a szüleitek nem próbálták, vagy nem, vagy a tanárok, vagy nem, és mindenki nézett, nem, az kizárta, az nem, mert nem lehet. Szóval egy olyan fal van, ami megdöbbentő volt, és akkor aztán ott összeraktak egy forgatókönyvet, amit le is forgattunk, ami persze vérfasság volt, mert a sztori az volt, hogy a lány egyes kap, megbukik matekból, és akkor kimegy a Dunapartra, és egy hatalmas jointot elszív, és meghal, és a rosszul lesz, és a mentő, és a nem tudom, szerintem a fűtől nem lehet meghalni, vagy nem tudom miért. De mindegy, szóval, hogy megrázó volt. Az utóélete ennek a sztorinak az, hogy persze mert ezt egy műfás szervezte, és az iskola tanárai följelentették azért, hogy miatta megrontottuk a gyerekeket, és ilyen zaklatták ott a gyerekeket, hogy ezen részt vettek. Tehát kvázi visszaigazolta az iskola ezt a...
2: Nagyon nehéz hát, hogy mondjam, nincsen jó drogprevenciós kampány. Mi mégis mindig nekifutunk egyébként a dolognak, és talán a mértékletesség erényének a népszerűsítése volt az egyetlen olyan kampányunk, amelyik valóban adekvát szakmai választ tudott adni, de a legnagyobb probléma az, hogy mivel a kábítószerfogyasztó a legkirekesztettebb társadalmi csoport ma Magyarországon, hogy az emberek nem kérnek segítséget, mert senki sem akar a legkirekesztettebb és stigmatizáltabb csoporthoz tartozni, és inkább leélnek életeket az emberek függőként, problémás kábítószer használóként, ahelyett, hogy eljönnének egy felépülési központba, vagy egy konzultációs központba, és azt mondanák, hogy oké, 5 éve reggelente tépek be, tökre nem haladok sehová, mert nem haladok, mert nem megy, valami megakadtam. Szeretnék változtatni, szeretnék csak 2 hetente szívni. És akkor erre készül vele egy terápiás vonal. Ebben fogunk együtt dolgozni. De ezt senki sem fogja felvállalni, mert nem akar kábítószer használónak tűnni, holott az, és inkább problémásan élünk le életeket, ahelyett, hogy segítséget kérnénk.
0: De hogyha valaki időnként, tehát ilyen szociálisan szív, az is kábítószer
2: használó. Szívjon, hát persze kábítószer használó. Hát az, de hát akkor mi van?
0: Jó, de a számomra az egy kérdés, hogy ugyanakkor például az alkohol az legális. Persze, és nagyon sokan kőkeményen tolják
2: az alkohol az egy nagyon nehezen menedzselhető szerv, és már ráadásul már szétszabályoztuk. Tehát már annyira keményen próbáljuk valamilyen módon kordában tartani, persze nem Magyarország, mert náluk azért inkább a pálinka kultusz erősödése, vagy erősítése az, ami egy fontos kihívás, ami tragédia egyébként, mert hogy az 50%-os alkoholnak a népszerűsítése egy amúgy is alkoholbetegekkel telített országban azért nem sok jóval kecsegtet a jövőre nézve. Itt inkább az a probléma, hogy nagyon nagy a rendetlenség a fejekben, a drog probléma, a drogjelenség, a drogbetegség, a drogfüggőség fogalmaknál. Én például függő vagyok, én a koffeintől tökre függöm, ha nem iszok reggel egy pohár kávét, akkor holott egész nap
0: egyet iszok. Neked egy kávét?
2: Megittam reggel, mert nekem nem tudtam volna bejönni, nem tudnék beszélni, nem tudnék funkcionálni, de nem vagyok problémás. Akkor lennék problémás, hogyha betiltanák a kávét. Akkor nagyon problémás lennék, mert abban a pillanatban kéne találkoznom kávé dillerekkel, rossz minőségű kávét főznék otthon valami elszívóval, hogy kéne szagolja a szomszéd néni. Ugyanúgy, ha valaki mondjuk nikotinfüggő, az egy tök kemény függőség, mégsem problémás, csak egyre problémásabbá válik a mai trendeket nézve, hamarosan kriminalizálni fogjuk a dohányzást, és előbb-utóbb bűncselekmény lesz belőle. Már most nagyon kemény szabálysértés követhet el valaki, hogyha rossz helyen dohányzik. Tehát megindult ez a folyamat is. Az, hogy közben az Egyesült Államokban Colorado és Washington állam legalizálja a marihuánát, ez azt is jelenti, hogy egy olyan hullám érkezik nyugatról, amelyiknek a vége itt is előbb-utóbb a legalizáció. Drogháborúnak vége, amit Nixon annak idén elkezdett, annak most itt a vége. Egy teljesen más típusú gondolkodást kellene elsajátítanunk, megnyitni az intézményrendszer kapuit a droghasználók felé, és azt mondja, hogy gyertek be, épüljetek fel, induljon el, de nincs intézményrendszer, és most már kapu sincsen, mert bezártuk a Józsefvárosi programot, bezárt a Hollenern utcai program, a hepatitis C fertőzöttség ezen a szintéren elképesztő méreteket ölt, tehát ilyen országos szinten az injekciós szerhasználó közel fele hepatitis C fertőzött,
0: Jézus,
2: amelyik mondjuk a Józsefvárosban 75-80%, tehát ilyen óriási járványügyi probléma, és közben bezárjuk a kapukat, és azt mondjuk, hogy nem tudtak bejönni. És épül a holokauszt központ a fiumei sírkert mögött, majd a sírkert és a holokauszt központ között mászkálnak ki az injekciós anyagosok a templom irányba, a temető irányába kvázi meghalni, mert egyébként nincsen program, ahol mehetnének. Tehát, hogy az a fajta kábítószer szintér, amelyik jelen volt a 90-es évektől is, egy nagyon adekvát választ adott rá a civil szektor, ez tök fontos, hogy ezeket NGO-k hozták létre ezt az intézményrendszert, azt a kormányzatunk az utóbbi 4-5 évben darabokra verte, de teljesen. Tehát nincs, megszüntették ezt a dolgot, éppen ezért egy elképesztő kábítószer problémával állunk szemben, egy olyan designer drog robbanás kellős közepén, ahol még azok is designer szereket használnak, akik azt hiszik, hogy nem azt használják. Ha veszel speedet, te már régen nem amfetamint vásárolsz, hanem valamilyen más dolgot. Ugyanígy, ha valaki vesz mondjuk sok esetben mondjuk biofüvet, akkor azt gondolhatna, hogy van bármilyen köze a bióhoz, vagy a fűhöz, semmi, nulla köze van hozzá, ez egy műanyag, egy EVH nevű műanyag, amelyik ráadásul sem hatásában, sem működésében nem hasonlít a marihuánához, mégis ez a szer robban vidéken.
0: Jó a marketinge.
2: Hát meg nagyon olcsó, hát gondold, hogy 3-500 forint egy gramm. Ami azért is lehet kapni, nem úgy, mint a zöldet, tudod, hogy korslajtasz utána a heteket, hónapokat, mert mindenki azt gondolja,
0: hogy... megvan a diszkó, vagy iskola, vagy ahol ezt lehet kapni?
2: Hát tulajdonképpen mostanra akkora lett a baj, hogy most már az iskolások állítják elő maguknak. Tehát megrendelik az internet segítségével a távoli Kínából a EVH nevű szert, ez egy por, összekeverik acetonnal, tudják, hogy mennyi kell nagyjából, ez egy folyadék lesz, mert utána ezt valamilyen orvosi zsájára, vagy akár csak, hogyha dohányra is, akkor varázsdohányként mehet tovább, ráspiccelik szintelen szaktalan, és akkor beleszívsz, és hogyha nincsen szerencséd, mert mondjuk sokkal nagyobb a hatóanyag tartalma, akkor egy sluktól felborulsz, de úgy rendesen. Az, aki mondjuk picit gyakorlottabb anyagos,
0: ezek azok,
2: az
0: akik
2: kevésbé.
0: Aztán mesztelenül völtöznek.
2: Nem. A biofű, vagy műfű, vagy EVH, azért elsősorban, hogyha valaki túladagolja magát, akkor ez egy ájulás. És akkor ezért van az, hogy iskolákban mentőt hívnak, most már egyre többször halljuk azt, hogy iskolákba ki kell hívni a mentőt, mert a kis csávó nem tud magáról. És pedig csak beleszívott egy slukkot valamibe. A EVH, tehát maga a műfű, meg ez a probléma, ez egy nagyon súlyos probléma most. És mivel teljes egészében eltagadott, és az államszocialista rendszerhez hasonlóan kezeltett a probléma, tehát nincs, illetve akkor van, hogyha talpra akarsz állni, hogyha Isten segítségével akarsz talpra állni, aztán a legjobb, az jó lehet, az nagyon tetszik nekünk, de azt mondjam, hogy jó gyakorlatok, modellek, progresszív modellek alapján kezelnénk, az eltűnt, holott mi voltunk az elsők a régióban, akik parti szervizszolgáltatásként az elektronikus zenei szintereken jelentünk meg, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon komoly ártomcsökkentő szolgáltatással, a svájci állam segítségével 96-tól indul a tűcsere program, de ezek mostanra mind elmentek abba az irányba, hogy azt megengedi magának egy Kocsis Máté nevű polgármester a Józsefvárosban, hogy kijelenti, hogy morálisan nem ért egyet a tűcsere programmal.
0: Ekkora ökörség.
2: Igen, tehát, hogy de ez azt is jelenti, hogy embereket halálra ítéltünk. De biztos, persze, hogy tudja.
0: Tudja?
2: Persze. Ez a legmegdöbbentőbben nagyon pontosan tudja, hogy mit beszél. A kormányzati kommunikációban a kábítószerrel kapcsolatos stratégia az mérnöki pontossággal van kimérve. Megmérik, hogy melyik a legkirekesztettebb társadalmi csoport. Oké, kábítószer használók, oké, üssük őket. Stigmatizáljuk őket, kik vannak még benne, kék pont az, nagyon jó, üssük őket is, és ezzel igazából tőkét gyártanak önmaguk számára. De nem önkormányzati vagy józsefvárosi szinten van a siker, hanem országosan, hát Kocsis Máténak nem volt ellenfele Józsefvárosban, ember nincs, aki a nevét megmondaná a másik jelöltnek, annyira nincsen, itt országos szinten kellett levadászni. Az, hogy ebből lesz aztán később emberjogi per, hogy amúgy egyébként hogyan zártunk ki 3000 embert az ellátásból, és mondtuk azt, hogy sajnos ti meg fogtok halni, nem tudjuk, hogy mit használtok, rosszul is néztek ki, nagyon sajnáljuk, de nem kellett volna drogozni.
0: Jaj.
2: Nem kellett volna drogozni, és akkor ez. Az, hogy közben a vidéki városoknak a szélein, a cigány negyedekben hogyan bukkan fel az injekciós szerhasználat, és mellette a hepatitis C fertőzettség, és hogyan áll talpra egy olyan olyan kép, amelyben egyesül a cigány, az anyagos, a fertőző, vagyis hogy mihez kezdünk majd ezzel, hogyha talpra áll ez a sztereotíp kép, és ad rá egy politikailag adekvát választ a Jobbik, miszerint azt akarod, hogy a gyerekedet megfertőzik a cigányok? Hogy mihez kezdjünk ezzel, ezt nem tudom. De ez az, ami Magyarországon kábítószer problémaként zajlik, az nagyon hasonlít a 90-es évekhez, amikor egy ismeretlen problémával állunk szemben. Leírtunk egy óriási kört, és megint ott állunk.
0: Visszajutottunk a...
2: Teljesen, a kezdőpont. És ott tartunk, hogy megint elmegyünk rádióba, tévékbe, és elmondjuk, hogy na, a kábítószerről szeretnénk beszélni. De egyszer már megoldottuk ezt a problémát, és jó nyomon voltunk, de most újra. Azt képzeld el, hogy vidéki családsegítősökkel beszélek, és mondják, hogy óriási a gond, mondják, hogy mindenhol herbálozásként, biózásként terjed az új típusú, új pszichoaktív szerhasználat, és mondom, hogy lemegyünk, mondom, vannak nyáltesztjeink, 15 perc alatt meg tudja nézni azt, hogy valaki fertőzötte. Az Estée Laudertől kaptuk őket ajándékba, hogy lemehetünk? Á, nem, megmondták, hogy a HIV, az AIDS, a tűcsere és a nyáltest szavakat nem ejthetjük ki. Ja, jó, akkor jó, hát akkor hagyjuk. Tehát el vagyunk zárva ezektől a vonalaktól, mert megmondja a helyi önkormányzati képviselő polgármester, hogy Julika, itt ez nincs. Ide, itt kéne esd a szádon a kábítószer kérdés. Ránk fordul a nagy szem, végünk lesz. Inkább halljanak meg. Vagy legyenek, nem, majd lesz valahogy, de nem, hát központú nincs. Bázis, nincs, igen. Nincs, nem, nem, nincs, nem,
0: amit
2: nincs,
0: nem, látunk, nem, így van, nem az nincs.
2: De hogy az a baj, hogy ez lesz ez a probléma.
0: És hogyha, hát van.
2: Hát igen, most már most is van.
0: Csak de, eszkalálódik.
2: Hát gondolod, hogy bezárt a tűcsere program Józsefvárosban, és azóta mit tudunk róla? Semmit. A körút másik oldalán van a probléma. De ez egy rejtett problémává vált, és mint hogy a 90-es évek elején már van ez a probléma, és nem tud róla senki, ugyanúgy most is van ez a probléma, csak rejtett probléma.
0: Más médiában van erről szó?
2: Hát abban az esetben, ugye, amikor az RTL klub úgy érzi, hogy hallgatottság, nézettség adatokat kell növelni, akkor rányúl erre a témára, de azért korrekt módon szakmai szempontok alapján erről nem nagyon
0: pedig a média beszélni. Az fontos dolog lenne, nem?
2: Hát nagyon fontos lenne, csak ugye az a baj, hogy annyira stigmatizált maga a kép, hogy ennek a kommunikációja nagyon kifinomult eszközöket kíván. Tehát az, hogy valaki képes legyen a kábítószer kérdésről úgy diskurzust folytatni, hogy ne megerősítse a beteg vagy bűnöző, vagy kirekesztett sztereotíp képeket, ehhez még ha nagyon jó képességű is valaki, akkor is éveket kell eltöltenie ezen a szintéren, nagyon jó mesterekkel.
0: Kóstolgatnak, hogy nyilván azért tolod ezt, mert te is érintett vagy?
2: Hát de a kriptodeviancia jelenség az élő izgalmas dolog, tehát hogyha mondjuk valamelyik pink ingemben a melegek emberi jogairól beszélnek, akkor lehet látni, hogy na, cukorka, a kis buzi. De az ember ezzel együtt él, ezzel a dologgal, és hogyha ügyes vagyok, ezt tudod használni, hogy persze azt gondolják, hogy érintett. De azért, hogyha sokat kommunikál valaki ebben a kérdésben, akkor lehet nagyon szépen mozgatni a szálakat úgy, hogy meg ne kérdezze valaki, hogy ne merje megkérdezni, mint mondjuk olyan tette egyszer Havas Henrik, volt annyira bátor, hogy nem is értem, hogy volt ennyi esze, hogy a Dénes Balástól megkérdezte élőben, hogy azt akkor ez a drogok voltak-e? És akkor mondja Balázs, hogy huha, és akkor mondja Havas Henrik, hogy hát azt mondja, lehetek provokatív, nem? És akkor mondja Adélyes Balázs, hogy aha, persze, én is lehetek. Mi között hozzá? És akkor ennyi volt a kérdéskör. De hogy azért eddig jobb nem eljutni a tévé műsorkészítőnek. Én nekem nem volt még ilyen, hogy megkérdezték volna élőben, amit persze az ember nagyon másként reagál le. Tehát, hogy lehet, hogy megkérdezném én is, hogy is, reggel kiverted? Mert hogy ez oda tartozik kb. De lehet, hogy azt mondanám, hogy igen, próbáltam szereket, szívtam már ezt a füvet. Tehát, hogy ez ilyen nagyon, nagyon szintér kérdése, de azt gondolom, hogy egyre nagyobb őszinteségre lenne szükségünk ebben, és hogy az a fajta álszentség, ami jellemzi a drogdiskurzust, azt be kell most már fejeznünk. Tehát itt nagyon nagyok a károk, nagyon nagy társadalmi károkat okoz, mind az alkohol, mind pedig az új pszichoaktív szer robbanás, ilyen soha nem látott probléma, és hogy közben az az érdekes, hogy ahogyan az egész nekem egy ilyen egyetemi jó melónak indult, valahogy az elmúlt 10 év során olyan hivatássá vált, amiből nem nagyon tudok most már így kilépni. Tehát, hogy minden jobban látja az ember azt, hogy hogyan távolodunk attól az európai gondolattól, hogy mindenkinek jár a segítség, és attól, hogy te snowboardozással törted szét a lábad, attól ugyanúgy fogunk neked segíteni, mi akik nem snowboardozunk. Ugyanígy, hogyha te injekciószerhasználó vagy, neked ugyanolyan szolgáltatást kell kapnod, mint bárki másnak, és hogy el kell szakadnunk attól a képtől, hogy egy ilyen várfal tetején állunk, lent vannak az anyagosok, és üvöltünk, hogy gyertek be az anyátok úristenit végre, mire ők szólnak, hogy de hát nincsen kapu. És akkor leszólunk, hogy pofázni azt tudtak. És hogy nem engedjük be őket. És hogy valamilyen módon egy társadalomnak a működését nagyon jól leképezi azt, hogy hogyan nyúl a kábítószer kérdéshez.
0: Persze, sok mindent elárulom, és sok nyilván vannak áthallások.
2: Igen, és a mi kormányzatunk az utóbbi időben annyira siralmasan és szégyenletesen kezeli ezt a kérdést, annyira álszent módon, hogy ez egyre dühítőbb.
0: Egyre dühös, dühítőbb. Dühös vagy.
2: Hát inkább be tudom magam rántani ezeken a dolgokon néha.
0: Jó. A lassan véget ér a műsor. Akkor most van hétfőn reggel műsorod a Tilosba, de az nem erre fókuszál a kérdésre.
2: Nem, a héttérítő az teljes egészében közéleti műsor. Ott fölbukkan a drog, mint kérdéskör, de a héttérítőnek a küldetése az más, mint a drogdiskurzusnak a generálása. A héttérítő küldetése az azt gondolom, hogy valamilyen módon annak a felelősségnek a megnyilvánulása, hogy mi, akik nagyon szabadok vagyunk, és szabadon rádiózhatunk, valamilyen csoda folytán engednek rádiózni hétfő reggel, amit amúgy én magam sem értek mindig, hogy ez hogyan lehetséges, de hogy a felelősségünk az, hogy másokat is sokkal szabadabbá tegyünk. És hogy szerintem ez viszi előre a héttérítőt, és ezért jó leülni hétfő reggel a mikrofonhoz, és ezért is dolgozom olyanokkal a héttérítőben, akik nagyon bátrak, és lemernek ülni hétfő reggel, és azt mondani, amit gondolnak.
0: Az nehéz időszak, amikor elindul a hét pedig. Igen. A legtöbb ember hétfőn lesz öngyilkos.
2: Hát ezért is felelősségünk a héttérítőben, hogy akkor talán nem, hogyha hallgatják és látják, hogy amúgy mennyire szép az élet, mert úgy meg tök szép.
0: Amikor nem rádiózol és nem szociológus vagy, akkor mit csinálsz, hobbi?
2: Hát a kegytárgyak azok elviszik azért ezt.
0: És akkor így mész ilyen ecseri, vagy pecsában megszűnt.
2: Hát bakancsost átböngészem, de én azt gondolom, hogy nekem én azon kevés szerencsések egyike vagyok. Nincs. Ezek elmennek. Ezek elmennek, az a lényeg.
0: Ez így megy keresztül rajta. Tehát nem valami nagy raktárba. Hello!
4: Sziasztok, jó reggelt, itt vagyok. Nekem csak egy kérdésem van ezzel az egészen kapcsolatban, hogy te azt mondod, hogy az elmúlt 5 évben 95%-ban leépítik. Elmúlt 10 évben, az elmúlt 10 évben leépítik ezeket a programokat. És te, mint aki ebben nem is hivatásként, hanem mint életcélként kezeled, hogy éled ezt meg, hogy látod, hogy a világ, vagy szellem a világ, de legalább Magyarország az így, vagy a Magyarország felelős vezetői ellenet fordulnak?
2: Hát rosszul, de...
0: Hát most mire gondoltál, mit fog mondani?
2: Hát az van egyébként, hogy... De
4: amúgy
2: hát,
4: kérdés, nem tudom.
2: De abból a szempontból érdekes a kérdés, hogy amúgy... Tehát rosszul élem meg, de ugyanakkor meg érzem megint azt, amit a 90-es évek végén, hogy van egy progresszív tér, ahová amúgy meg onnantól kezdve, hogy elkezdtek szűkülni a pályázati források, megint a legjobb képességű, leginnovatív módon gondolkodó emberek érkeznek ismét a szcénánkba. Tehát, hogy persze nagy veszteségként élem meg rosszul, de hogy abban is bízok azért, hogy meg tudjuk még változtatni ezt az irányt valamilyen módon, és hogy előbb-utóbb megbukik ez a rendszer.
4: Aha, és akkor tehát mindig van remény oldalon.
2: Így van, meg hát oldalon. Csak kár, hogy harcolni kell. Kár, hogy nem lehet rendesen dolgozni.
0: Elvisz sok energiát.
2: Rengeteget. Ezért zártuk be a Tűcsere programot. Nem azért, mert Kocsis Máté bezáratta, hanem mert annyi energiát vitt el a vele való hadakozás, hogy akkor a többi programunk bukott volna meg.
4: Köszönöm, további.
0: Okay.
2: Csak annyit erre a hobbira, hogy mert gyakran fel szokott merülni, hogy én azon szerencsések egyike vagyok, akinek teljes egészében a hobbija, meg a munkája egymásra fekszik. Tehát, hogy én teljesen, amikor dolgoznom kell, akkor 90%-ban azt én nagyon örömszerűen élem meg, és hogy ez nem szerencsem, mert egy tök tudatos törekvés volt. Amikor autószerelőnek tanultam, és reggel fel kellett kelni 5-kor, hogy 6 órára beérjek a szakmai gyakorlatra, akkor az ágyon ülve megfogadtam, hogy soha az életben, ha egyszer felnövök, ezt nem fogom vállalni, mert hogy belehalok. És hogy azon fogok mindig dolgozni, hogy akkor keljek föl, amikor föl kell kelnem, de hogy örömmel keljek föl, hogy na, milyen jó meló lesz ma. És hogy szerintem valahogy ez az, amikor a hobbi így összefolyik a melóval.
0: Szerencsés ember vagy.
2: Ja, igen, ezért mondtam, hogy...
0: Arisztokratikus attitűd, de jó. Sok sikert.
2: Köszönöm.
0: A Tilos Rádió haza és haladás vendégünk Dávid Fecó volt, aki Tilos Rádiós szociológus. Hogy definiálni?
2: Most a legújabb, amit kitaláltam magamnak, az a biopolitikai szakértő.
0: Biopolitikai szakértőnk. Ozi volt itt, aki érzékenyen keverte a dolgokat. Tilos Rádió, Manfred Mann. Köszi, hello.

0: fist full of pistols in his pockets, aiming at me and aiming at his wife. The band falls silent, on fear for their life, with fear in my guts like terrible twine. Cause all I got is brass knuckles and a flow. Mert mi lesz ezután?
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.
3: Kelt a karó.
1: Kelt a karó. Kelt a karó.

napszállat, nyugat. Egy asszony rőtegér kalapban, és görbe tű van szúrval abban, akár egy képes régi labban léptet fakón a rőt kalapban. Szalagja kis csokorra jár még, habár a végső bogra vár rég, két szemében két kurta nyárvég, zalámi végben szalmiák ég. Mint villanyújság erbetűje, kigyullad olcsó görbetűje az elefántláb alkonyatban, menet mani, sőt pedikűrre, egy vérlak cukrászdába ül be habra. Te ólom úszik abban. Hold banán. Banánon élek, mint a hold, mondta, és lassan elcsúszott. Zakója ujja kréta volt, a szíve héj, száraz lucsok. Tűzoltó volt egy hajnalon, sivatag volt és Flórián. Törődj velem, mert hajlanom nincs ki elé és ki után, mondta. És zárvány lett megint. Átnézni rajtam semmi ok. És már önnünk is lupéja volt. Én így végződöm rendszerint. A héjon élek, mint a hold, mondta. És lassan elcsúszott. Gesztenyeméz. Zölden zsúrnak a gesztenyék, ikrásodás a május, ikrásodik a veszteség, de ne félj, báróvájus, meg vagy már, mint a lomb, az ég sormintája a bőrön, vedlik az árnyék, semmiség, ne félj, elrendeződöm. Zölden zsúrnak a gesztenyék, ne kérdezd, hogy mi végre. Lemertük habját és tejét, tehát jó vég a vége. És ne sajnálj semmit, kedvesem. Mi műméz volt, ma mézmű. Arcvíz. Ellibb bennünk, s a dolgokon mit fog az ónus égi máz? Állnak a lázas dobrokon, állnak, mint mázsaház. Zavart és nyírkos miért belül, kérded? S nem lenne hazádnak rendületlenül jobb nyelve, s mérlege, kérded? Miért a vértusok? A lábtapost a kása fölött a szentelt arclusok, az arcvíz elragadtatása. Ellibb bennünk, s a dolgokon, nagy jégp.

futós. Bagatelle macabre. Ülök csak itt. A számban nagy lapát toll, akárha már a szárnyait, bár épp e meghányattatástól félek kicsit. De csit. Papír jött a haláltól, köszöni jól van, küld sínes kocsit, zenekarostól, paripástól, várjak csak itt, nincs félni mit. A lényeg megy magától, barackot nyom fejemre, ad pacsit, gurítójára szépen zízú, rától, és ha megtaszít a mélyvasút sikonga kacagástól, hogy ösztökélem paripájait, a mókás nyalka bambit, tolboástól, és a mocit.

Nocturne KM oldalvizén. A szája árva, két morás, ab óvó csönd és elvonás, vízmélyi hosszú pá. Ezzel kezdődik el a néma hal. A két szeme Pirichius, pici, sebes és kisfiús. Pikkelyt pipál lejjebb a síkos boltú, hengergő fújtató kopoltyú, és így tovább a hát cipeli öt molosszusát, s mert andalgó, mert éjszaka, á ezt át mond. Mit mondana? Megállhatnék, de hát úszok, proceleuzmatikuszok röpítenek hajót adi, sok színezüst futamodi négy szám szerint. A legyen, s mert be kell fejeződnie, a farkán is van két szeme, mely farka ismét két morás búcsúszkodás, vízmélyi hosszú pá. Szabó Lőrinc. Ó, sebes andalgót, alamuszi hengergőt, futamodi ókat mond, de a szeme nem mozdul, didereg a varsában sebes ó. Ó, puha félholdnál öleli az árnyékát, tovasot a lakbőrönd, utazik a szív mélyén, teli-teli ikrával, puha ó. Ó, picit ússzunk hát a fasut a félmúltban, futamodi gyepposztó, babakori klotnadrág göbődik almuskán picit. Ó, ó, mama, szálkából fakanala, megfúlunk, kiveszik itt torkunkból, bereped a sírástól, kenyeret a héjáért, mama, ó. Ó, suhogásából kirohad a beltartam, kiveszik a bordákból, mi az, ami konkávex seleli a formáját, suhog, ó. Ó, mozi, alvat vér, csupa luk a gyöngyvászon, krimi van a mellényén, megölik az ikráért, lehetelet cápává, mozi, ó. Ó, morajos halk hang, zavaros a tenger mély, mit iszik a Müllerné, futamodi sebbenzint, hova fut a torkán át, moraj, ó. Ó, gumiszáj padlás, de a szíve száraz jég, mi marad a nyelvhúsból, ha a fog a rákcsapdák, ha az agya kaucsukká, gumi, ó. Ó, soha nem lesz már nyugalom ez orkesztben, szükületi karmester vezeti a főpróbát, bikula a trombussal, soha, ó. Ó, stora halszíjból viszi haza mátkáját, nyaka, füle, véres csík, iszamos a holdfénytől, püföli a nászasztalt, stora, ó. Ostoba nokturzás kikerekül éjjévé, vízizene szájzárból, ide-oda bádok tű botorog a túltükrén, stova, ó. Ó, lika hálóból kifolyik a belkántó, de a szeme rajtad van, de a szeme szájállás meregeti csillagként, likacs, ó. Ó, hova tűnt el hát ön, aki a ókat mond, ez a fura pontyornú, kireped a burkából, hova, hova, Morgenstern, hova, ó. A csorba kert. A kertből vers lett, s míg a vers él, e kert erősebb lesz a kertnél. Csorba győző. A csorba kertben bolyhos délután volt. Aludt talán a gazda, és a fák valamit éppen tárgyaltak az éggel, ősz volt, hiány, s nem híja semminek. Nem volt kerítés. Bárki kompilátor bejuthatott, ha éppen kedve volt egy versre való kertet lopni tőle,
hisz nem kifosztható, mi adva van. És mégis, mint a slaug vagy körte tolvaj, úgy átsorogtam ott. Kölcsön veszek, gondoltam néhány szétszórt kerti holmit, mitől lett vers a kertből, megtudom, és mitől erősebb hát e kert a kertnél. Leskiccelem magamnak pontosan, a mintázat hogyan lesz szerkezetté, a vadméz napsütésben lomb és ág miként vetül kavicsra, földre, őrá, formája így és terjedelme úgy, területéhez képest mennyiszer több. És akkor lesz egy prima raszterem, a többi zsákmányt belegöngyölöm, majd hazalopom, és belőlük lesz a mű. Egy nagy ponyvára kiterítem őket, elbíbelődöm védük napra nap, addig pászingatom, csoportosítom, mi tartozik, hogyan, miért s mihez, míg átdereng a napsütötte formán az a kert itt, és versé összeáll. Vagyis, gondoltam, nyűvöm szépen addig, míg új széltéhez ismét mélyen nő. De nem nőtt. Semmi sem nőtt. Kirakósdi kis kompilátum, tisztes plágium hevert előttem, bármi olvasattá, ezer másikká összerakható, de műanyag csak. Zizgő pálca mágja, nem kert, csak kérgek, rostok halmaza. Még ha egészét, mindjét ide lopnám, ha minden színét is, csak színtelen makett maradna, pontos és idétlen, idő nem volna benne. Telt idő, a titka nem, a belső nap sütése, a tér, a távlat, az a 75 duplája épp saját időmnek év nem, mit ünnepelni alkalmamban áll. E kertet el nem tanulhatni tőle. A többiét még egy alkalomra sem. Az ember érik, s rájön, hogy hiába a telt anyag mögött a szerkezet nem lesz övé, a kölcsönt vette kölcsön, hát jobb, ha mindent szépen visszavisz, s egy cédulát ír. Gazda, Isten áldjon, a több te vagy, és több nem mondható. Utánzatok. Bertók Lászlónak a hatodikon. Tologatok egy vonatot, te raktad le a sínjeit, s ha épp az izgő sín vagyok, te futsz át rajtam, mint ez itt, e kattogás, iram, ez itt. Utánzatos tél, ablakok homályos menetrendjeit átnyálazzák a csillagok. Nyolc szótagos viszonylatok érdes, heges térképeit tapogatom, mint a vakok a kintornadok bütykeit. És mire a vers megérkezik, bőrrel hallom a dallamot. A dallam síkos rácsai, ahogy az új begy körbe jár, mint a szúrós karácsonyi halacskákat pattintanál. A mindig egyszer is talán körkörös irányai, a struktúrák mélyén a nyál egymássá föl tud oldani, de önmagát forogja ki, mikor a nyelvig ér a száj, a beszéd buborékjai a szájpadon mind elszivár, és ott van a vers az asztalán, kívüle nincs mit mondani. Parte cédula, Pákolic István emlékére. Emléke nyelvíz, versorok kátrányi szívpor illata, apró képekben otthonos derű szorongás, egy szoba, megdobbanó vörösborok, egy füstös mézes délután, mint a dió, csörög, morog pár kézirat az asztalán. Emléke hosszú alkonyat, vízállás Pécs és Paks alatt, a túlvilágon a Duna, úgy aznapi, hogy végleges, akár egy parte cédula.
Ikebana a túlvilágra. Az ihlet megbocsátja a verset. Koncz István. Nagy házban nagy iroda, por, amolyan nadrágbarna por, sejem sakál álomból hátravetve. Áttetsző kvarcbogarak, opsitos törpe tolongás a szusszanásnyi léghúzatban. A fotelekből kilóg az idő áthúzatlan. Talajt akartam írni címnek. A lomaföldi felrőg, fel sínautók és sönkutyát. Valami hahófélét visszakiált, széltalan idegen a nyár, a végtelen párhuzamosokról. Ha-ha-ha, mondja, ha-ha-ha. Délután 3 órakor. Nagy házban nagy iroda, por, valami érdes ködlikőr, üvegpupilla, mentafű, puskagolyókék poharak, elszáradt angyalok műszemei kéken a szürke likőrben. Fényes simítású tája pamlog, a zsíros hajdanán szatén. Kies vidék, visszafogott ütem. Plébánia vagy osztályterem, valami szőke, tájszomorú bor és szikvíz jár dünnyögve föl le. Az egyik csígerül papol, a másik szénsavával oktat. Lepke és bánat úgy kopogtat, mint aki hazatért. Kopog egy öregasszony lepke tapsa, akkor a taps, mint a két toll, pihekarambol kék kupolában. Látom a fán a baglyot, papagáj szerep csak a visszhang. Halott medrek közt vérzik a fogam, dadog az álom, száraz virágzat. Ikebana a túlvilágra. Egy lopott KD, Magos Györgynek szívből. Ha 50 éves elmúltál, egy éjjel egyszer fölébredsz erre, s eltűnődöl, hogy 40 év vagy 50 áll a versben, s hogy bármi álljon Jézusom, kiírta, mint akkor pont nem volna mindegy. De épp mert mindegy, fölkelsz is, mezitláb átmész, ahogy a csillag megy az égen a könyvespolchoz. Persze, Kosztolányi. S naná, hogy 40. Bár mi az a 10 év? Az idő tömblekvárja oly drabális. Egy frém az sokszor hosszabb, mint egy év. S ha erre gondolsz, rögtön arra gondolsz, hogy el kell szívnod még egy cigarettát. 40 körül jársz, vagy volt 50 is. De ez most fontos, hogy mi az a 10 év, ha percben számolsz, persze sokszor annyi, vagy pláne frémben. Ez izgatni kezd. Olykor egy-egy zajt hallasz künn az utcán, kigyúrt kozákok lágy debilje pittyeg, a szeles Bartók Béla rossz bazaltján, vagy átnevezték, egy taxi épp bedübben. Minden zajról tudod, hogy mit jelent. 3 sem múlt, mint hogy a stúdióból mennél volt tép haza, s még átsorognál a föld, s a csillagok közt egy parázsnyit. Tehát a frém. A frém, hogy osztható-e, s hány másodfrémet ver egy porszem szíve, s a másodfrém, ha már a frém a másod, szóval mi az, mi osztogatható? Talán a frémség. Itt kicsit megállnál, eszedbe jutna egymás semmiség is, hogy miért a mértek ott, hol frém a mérték, hogy miért szöszöl az ember eltökélten szénás szekérnyi magnószalagok közt valami furcsa gombos tűzajért, hogy oka van bár, s ez van célja képpen, mégis mi végre?
s mi értelme van. És más ilyesmik. Kissé vág a szélük, babrálsz velük, megunod és elejted. Még bús se vagy, csak józan és figyelmes, már-már nyugodt. Egyszerre fölsóhajtasz és visszafekszel, majd megint előről. Ha 60 éves elmúltál egy éjjel, ha 70 éves elmúltál egy éjjel, ha 80 éves elmúltál egy éjjel, bár végig kell majd gondolni egy éjjel, hogy egy éjjelbe hol fér ennyi év. Tandor írt vers. Kedves Dezső, ki mindent Tandor írtál, amire szó volt és lett volna rá, erdőnyi fát ki nyelvvé géppapírtál, ahogy a nagy Reimerling mondaná. Kedves Dezső, ki ennyit írni bírtál, a mesterünk vagy így és úgy, na-na. Te Isten büféjében dús papírtál, el sem bírná, ki körbeordaná. Hát körbeállunk kiskanálni szépen, kedves Dezső, hisz áll a mű középen az ismerős és titkos tandarab. Felnőttünk rajtad, mintha nyelvkovászon, lobogjon néked 60 rőfnyi vászon, ki egymagad vagy nálad tandoribb. Köszöntjű. Egy hanva hulló februári est, mely holdas is, sőt lesz még több manír, s ha hív, mert felhív Szigeti Laci, az ember, itt én, na-na, hogy megír, ja, nem lesz versezetre rest, s mint 50 tagú fúvós katonák, e köszöntjűvel szépen fölmasír. Mert ez esetben mondjuk mondatot meggondol az, ki, s meg hatán idéz. Jön a tavasz, e kosztolányi déz, a nyak körül a szél elsálladoz. Sejmelj hazám, te, tömpe ormokon, kinek ajánlom szirt tetőn delel, 50 tavasz déríti föl legott, de baj talán, ha ősz egy üstökös. A nyelv, mely benne művelőre lel, csontig emelhet néki kalpagot. Eszterházi Péternek. He, a fán körül, hol elprusztozgatunk, es, majd egyre több a morzsa és a tunk, tély, mely átaranylik rajtunk, általunk, e, míg meghalunk, r, majd egyre többször hallgatunk belénk, há, szívszaggatásunk, fonnyat kebelénk, á, a múlt, amit már mind kizsebelénk, zé, reánk tehénk, y, s míg halk konyakkal futtatott teánk, p, tükrén az égből bámulunk le ránk, é, hogy ott ülünk, t, hogy sívó porcukorral eltelünk, e, salomha felhők elszállnak velünk, r, mint könnyű fánk. Réz a Duna fölött. Sokáig nézze Réz Pál a Dunát, hogy hallgathassunk Réz Páli Dumát. R. Efrén. Ki vízre lát, az jó sokáig él. Egy víz fölötti hosszú nyári dél lassabban hajlik farkasrétre át. Vígan tűnődjön rajta százig el, hogy 70 év az sok, netán kevés, s hogy bizonyosság versus kétkedés az égvizében egyként ázik el. Plafonján este fények fussanak, ha lába fáj, ölükben fürdessék meg a szirén barbi villanyhirdetések, e rakpart szerte izgő hussanat. S ha bár kívánja mind pokorra tán,
ne fogjon el a rézi asztalon a flotta képes kézirat halom, papírhajókat gyártson holmi szám, ki vízre lát, az tartson armadát, s ha már nem ír, hát legalább beszéljen, s egy szó mint 70, jó sokáig éljen. Alaplap. Mészöly Miklós halálakor. Csak mint egy táj, mely belém olvasódott. Csak mint alaplap, granulált egész. Egy húsvér térkép, földabrosz, vigasz, csirketoll, hószag, nyelvszag, puskaporszag, vérsült vadászok, melltartók, egy ország, mint éltető is szép reménytelenség. Azt kéne megköszönni, hogy volt, s csak úgy lehet, lehetne, hogy leszünk. Rókatárgy alkonyatkor. A róka az róka, az róka, az róka. A rókatárgy, hogy menekülsz, a luftod és a laufod, zsombékra ülsz, vagy lóra ülsz. A rókatárgy az az, hogy egy rókatárgyban mennyi vér, egy rókatárgyban meghalok. Mit ér a nyurga, könnyű prém, mit ér a bordalok? A rókatárgy egy fragzakó, nehéz étrend a mellén. A rókatárgy fagyas, fakó felhők egy őszi kelmén. A rókatárgy szivarhamu, hanyag lukaktól ékes, eléggé rongyolt állagú, éppen úgy parti képes. Egy rókatárgy mit is mutat, mellén zsebében óra, méri a szőlőpartokat, és vér csorog le róla. A rókatárgy az őszi nap, idő és tér tudója, a pontos lomha alkonyat órása és szabója. A rókatárgy az őszi ég lomposka lobbanása csak, kopott reverje zsírral ég, mikor a szőlő lángra kap. A rókatárgy egy szélcsiszolt, szélseprett sonkanadrág, mint durrezüst, csizmára tolt üleppel rogy le majd rád. A rókatárgy alant repül, kötésig csizmaszárba, s a éjj vad vértóba gyűl, vértóba lóg a szárnya. A rókatárgy egy kürti nyál, köhögve és zokogva a csókos száj két oldalán lecsorgó részborotva. A rókatárgy, hogy frakkot ölt, és ritka már ha nyelvet, hogy fél, ahányszor újra tölt, sűrűn kér engedelmet. A rókatárgy a mellkasán kárpáló körme, karma, a frakk alól kinő a mál, akarja, nem akarja. A rókatárgyban mennyi bor, és mennyi másnapos vörös. A rókatárgy a férfikor, s hogy éjszakára eltörök. A rókatárgy, hogy elnehéz, mikorra könnyű volna. Hiába némi elme méz, ha lomha, lomha, lomha. A rókatárgy apró kacsók csontroppanása mufban, hogy már a lusta puskacső elől is földre puffan. A rókatárgy egy rókacsók a föld meleg hasára, a rókatárgy szőlőkacsok szempilla vakkanása. A rókatárgy, hogy megvakul, csarlóból sajttá már sose, szembogara ravaszul kiképzett új hold hűvöse. A rókatárgy egy villanás, egy puskacsővel írt tükör, a látványt rakja össze más, szél söpörje föl. Rókatárgy a csönd, a must, gerezna és vidéke, bor és hamu, muslinca füst, a lőpor könnyű béke. A rókatárgy az alkonyat, a dolga végez lóra száll, porban a gyöngy, piros fogak, vércsík, és rókaszáj.
kis őszi rádióvers. Balassa Péternek. A rádióban nincs adás, reggelre vers kell, hát legyen. Fáradtságát csavarja át, mint potmétert az éteren. Húzza a föld veszélyesen. Vizes kabát a kedv, mi támad, de 39 évesen tud némely rutinériákat, és csukott szemmel teljesít, ott belül vak van, békalencse. Öngyulladásig préseli, csak kegyelem, ezentúl csak szerencse. Eszi a föld az őszt, eszi. Rágja fehér botját, a tollat. Húzza a föld, s már-már hiszi, ha térden áll, el sem botolhat. Húzza a föld veszélyesen. 39, az néha szinte 70. Egy szonettet talán megír. Teli az ősz vizes szonettel. Egy bőrönt komposztált papír marad utána. S egy szünetjel. Irokéz. Űrlap csupán, nem távirat, s a kottalap sem én, uram. A tollazat sürgönyve drót, és adnotam göcögteti a távirót egy fecskeraj, s bár fogvacok, hisz néha szúr a fecskemész, és félrever, nyers kotta még, morzsárium, nem én iram, csak morzejel, ügybuzgalom, hogy félrenyel. A türkiz ég, mint könnyű nyál az indián partedlién, elmúlt a nyár, nem sírok én, de írokéz, a sok fecsér szleng nem suhan, az őszi ég már extra lights, s elmúlti field prompt 40 év, mint kotta még, csak drótozat is némi toll, nem én írom, de távirat, kevés, uram, duplázható. Őszi Hedvégek, Trágyalé. Hedvég napján a szélre, holdra volhatna, még sincs szép szavam. Ki a disznószart viszi, hordja, annak nehéz árnyéka van. Szívében vad sertések ülnek, s a caplat Wiepersdorf felé. Csizmája orrán úgy vegyülnek az égi fény s a trágya lé. Mint útban elhányt modoros hangzatkám, egyrészt csiganyája, másrészről múzsám tünde sája, s midőn a durva traktoros, a körmös éjféllel reája. Engem folyt meg a rátapos. Vadászhímzés. A blondel, erre hírhet dúska hely, mind bűre sziszen tükrében beretvád, az őszi ében vértolult kehely, hol minden nyikhő londinér eretvág. A kaffád gróf és bárók fűzetik, kepednek ott a nadrák és zekék, merre szíván a hús vad gőzei csikolytoznak a szobaőzikék. A pisszoárban bazdű vadkanuk, bár slitzükön csak véres szőr ragyog, egy lepkeért a holdat felverik, s elvircsolódván fényes reggelig nyakuk körül a foncsor zúz nyakörve, ott lógnak fejjel a törött tükörbe. Faul. Magát, ha olykor összetuszkolá, miért kér engedelmet Istenem, e porhüvely, ha csálén engedem egy maszk alól, egy másik maszk alá, s miért reszket, mint a nyírkos halk faol mélyén a mérges húsú állatok. Akit legyűrnek fütykös bánatok, vagy bugykosába gyűr az alkohol,
az birkamód miért engedelmekeg, hisz így vagy úgy, de egyként meglakol, ha alkohol, ha mélakor beteg. Rossz önrugó, kit önrugója nyom, egy elsovárgó, lelkedő barom. Bocsásd, Reá, fertőtlen felleged. Hula hopp. Hallom, mondád, a halnak nincs hazája, nem köti könyv, veranda, szilvalekvár, hogy élethosszan zérót mond a szája, s hogy nincs is szabadabb a halaknál, hogy siklik, ám nem ősi rögbe siklik, s nagy hulahop, csak éji éneke, pikkelyzetén a küllők, fis biciklik, merő hideg vér, oxigén zene. Holott a halban nyári szív telel, nem árul ponyván szívszódát darabra, hanem béfordul dobbanásival a fennezüst alá, a mély iszabba, hol pontosan, mert némán énekel, itt élned hal. Teremőröm, sziaszt a kályhám propán és bután börög, s ott gubbad bennem dőre hév sóhajokkal őszi délután múzeum lelkem buzgó teremőre. Rángad bévüle bősz oráng után, zablátlan kedve kicsorog a kőre, s még én legyek a lupanárja tán, bennem ugorjék septén rá a nőre, a blondelben is pucérban levőre, mely lóg a húsban természet után, fél homályomban, hájban és keretben, épp nem rikoltja bennem, hogy előre, sziasztok közben, míg én hőg után alatt guborgok, őre áll meretten. Oldas kisolló, látományimra semmi ok, falam vad, tölgyfák mancsa pedzi, hiába párba és birok, e morfi rém elmém kikezdi. Ó, árnyak istennéje, Hedvig, a szurtos őszmély papírok alól a lélek nyírka meddig fölér ma, játszódván nyírok belőle medvé, cisszen éles, holdas kisollóm, úgy bírok csak ó, nedih meglenni édes, mint árnyátéki mártírok. Vám, ennyi kell a szenvedéshez. Ár, olló, játék, ősz, nyirok. A hattyú és a szó. Az ember végül, kövér vagy sovány, pucája jégbe hűl vagy fönlobog, előnyereg a Szent Mihály lován, felejtés ellen szemfedőn a bog. A hattyú, melytán benne barcogott, ki sem köhint a kormos szárny alól, s mi rózsafényben hév tüzet fogott, a szent poézis fészke már csak ól, peshet odú, mely régtől tart lakót, s nem elvert grófot, űzött herceget, hanem a szút, ki buzgón perceget, s egy nap föláll a gyászos satnya porból, leporol térdet, könyököt, zakót, s kikéri majd legfő részét a torból. A vaddohány, harisnyabarna gyapjas csónakok Hedvig napján a réteken, a vaddohányok, vad kisasszonyok, eveznek vőlegénytelen. Befurcsa hely egy vaddohányi sajka, betelve van harappal, szenvedéllyel, miképp az angyalok nagy ajka, kik holdas kacabákban rínak éjjel. Elülnek pudvás őszi ágtövén, szép sejmük délrel eldidergetik,
és téli vőlegényük megjövén, mint birka ollót, halkan szétteszik, és megint előről. Így jár mind a hány, a vad dohány. Gázolaj. Hedvig napján erős dohányzom, kátrány magamban gubbadok, és csak elnyelem, ki nem bocsájtom, mint bányattó a csillagot. Szegény szívem, nyirokba gázol, vak hogy nyirokba, s bármi ez, legmélyemül nem is hiányzol, és nem foghatlak semmihez. De ha az égnek kutya nő, hol hajdan ágak volt ere az éjidőn, a rekkenő hűs gázolajban feldereng, mint vadlibák szakálla leng, ölednek csípős kendere. Ártány és szerelem. Ahol a hibban titkok égnek, száj arról úgyse szólhatik, minek kell nékem több elégnek, mintha a sertés jól lakik. Sötét likán a rongyos égnek nem látok csak az ólakig, mi végre akkor szenvelegnem, miért tiszta alsó, tiszta rím. A Hedvig napi fellegekben körülvesznek a disznaim, Mondshine azt meg nem perzseli, körmöm törött, szívem süket. Egy brandenburgi berzsenyi, vakargatom a szőrüket. Egy hosszú kávé. Ma ősz van és vasárnap, avarszag és dohányzom. Az asztalkán fajanszban még gőzölök az égbolt. Egy öntött vas fotelben ülök a cifra balkon, kavarva hosszú kávét, míg végre lusta tükrén eloszlik, és bedrappul, mint kondenzált ökörnyál, a kedvem égi mása. Pedig szép itt a herbsztág, ahogy körülkeríti, mint birtokát a gazda, a parkot és a kertet, hogy majd planíroz ásat, és térre házat épít, zöldből és vörösből, ahonnan úgy hiányzó. Hisz csak neked, ha egyszer még, neked csak, valami házat, allé, napórát lusta tűvel, hová a hosszú árnyék magát befűzni boldog, s szakadt zakom zsebébe a forró őszi holdat. Bevarja éjszakára. Tejút. Öt égtáj sarka gyúl ki épp a tankok tompa homlokán, mikor a restiből kilép egy kisgyerek. Loncsos medvék a síneken, a békeharcnak menni kell, talpából dől a gázolaj, hernyúja bők. Az üllő esti táj fölé a holtsarló és kalapát csordítja fáján és vasán rőtt tej fölét. Lábára lehajtja tehén, egy kanna sputnikot cipel, habzó éggel a tetején, a sör, a tej. A füles kanna kék acél, két kézre fogja, szárnya van, lóbálja varjú Vilmosan, kis bajkon úr. Mint egy lakatban, alkonyul, csörömpölnek az estikék, rolóz örög, a restié, és lezuhan. Az állomáson vasra vas, folyik a sürgős bevagon, a helyőrségi zenekar Kubát nagyon. Taszáron túl ott van Kuba, szájsarkában rakétagöb, USA-nak meg kell halnia, áldott a rög. Tud-e a vasút eszpanyol, páncélvonat hét éjen át, a tenger lábához hajol,
Hruscsovnak úsznia. Tűzoltó leszel, vasutas, Lenin, ki csak népének élt, a szabadság nem alja nép, és Kossuth is. Nehézkedik a bamba lé, forgatja körbe óriás kerék gyanánt a kisfiú, hogy zúg a plé. Pörög a csillagmiriád, pattognak fent a nitszegek, úgy szédül, mint a részegek, horgany, te bád. Forog vele a nyárfasor, jó Sputnikom, repülj, repülj, s a jő az éj, se tej, se sör, csak épp a fül. Három bárzong, két trotli kéz, s bár mannikűrre futja, elmúlt a múlt, hol tíz sovány agár, ma már az új, csak lusta póni kutya, és csak tapirgál holdas éjszakán. Még szebb jövőbe szágult Pink Mariska, ágyő, ágyő, kis traktorista lány, ha ráz a vasbak, büszkén rázza vissza, és élvez még a traktorista lány, mert bár zsebében másfél munkaegység, a kis szíve az mindig mást akar, hisz ifjú még, és benne a sebesség, a száguldással sétál karba kar. A Montmartre-on abszinttal, kalvadosszal tölthettem volna még hány éjszakát, de eljöttem a négyes villamossal, hogy bámuljam a hajnali blahát, s leéljek itt, rossz presszó, rossz zenésze, ahol az ősz, e tonnaszám avar, e könnyű árva trágya tengerésze meg annyiszor pöhölyként felkavar. Megforgat, és levág a sárga földre, ma erre rángat, holnap arra lök. Elhullott lombok rácsát járja föl le, mint kottarácsot részek dallamok. Rutingli Tang, egy zenemasinista, protkói gályafüstben nyekteti, a köhögését kátrány veri vissza, s két keshet hangfalkont rázgat neki. Szép Pink Mariskánk szájjel hattyú szárnyan, öntött vas hattyúnk űri hamutal, mint falka csikk az öblös éjszakában, ugat, szorít, és piszkosul kapar, és így tovább, a szív elszorulásig, taknyába fúlít minden dalszöveg, egymásra csúsznak máslik, és a fáslik, s ez így lesz már, még meg nem halsz, öreg. Notesz. József Attila öregkori versei, firkák, keltezetlen töredékek feltehetően 1960-ból. A Notesz Acél György hagyatékából került elő. Fedőlapja és korábbi sorsa ismeretlen. Az illatos tejából száll a gőz, szegény J.A. most hátulról előz. Roszog, törik, ha kaparom, csak áll és fáj, és nem csorog, mint teli tölgyű, vérbarom, farom, öklelet, mi lehúzza karom. Aranyból csörgő aranyrögelet, a púpozott kanál a mézre nézve annyi, hogy megöregedett. E március középi este nagyon öreg a teste. Egyszer kilestem, tehette volna, és nem hagyott el engem. Most már
többé magam nem rombolom, és mint amolyan haszonállat is enni, inni, azon átkap az ólajtót, rám gombolom. A nadrágomra nem kell szíj, s papucs cipőmre sem kell fürge pertli. Bent megyek ki, ha ki kell menni, hisz nincs hova fuss. Úgy élek itt a jó külön szobába, hány éve annak, mint akit itt vett ki a bába, és itt rakott hűlő, meleg hasára szép, véres édesanyám.

szanatóriumban szépen lakom. Gondolom, hogy jó legyek. Körben a budai hegyek, s nincs rács az ablakon. Mint nyakkendő tükörbe kéz, a ujja görbe is nehéz, köréje hurkolja korát. Kucsinozzák a vacsorát. Kisnénikék a sírokat, mint a moslék elsírogat, s úgy hull alá, mint rácsai közül a virsli húsba lőtt csacsi. Tetőt mutattam nékik, és rühött, dühöngtem is. Mondták, megbölcsülök. Ha még az elvtárs, bár a trágár, mégse erősebb a pártnál. Eretter ügy, ribanc legyél, ne légy, csecs, eredj virág, szalonna légy, ne mécses. Kemény dikód, e dúsan bőrözött, nem keres, mégis rád talál az oltalmazó, gondos őrizet. Hát miért remegsz, mint tejben a halál? Fekszem, mint arcára borított éjjeli szekrény. Jaj, ma ne sok! Meg miért naftalinoztatok engem? Ha eljön néha a Gyuri, van kaviár, Ramazuri, kezet fog, dr. Rámpai közül, s kihez közöl? Jó lenne néha taxival a Svábhegyre, hol Bambival öblítném Bamba délután a nyálam és a szám. Talán egy elvtársnő is jönne. Szabadnapján galléria gyönge paruliára hajtanám 10 ujjamat, s a pizsamám halkan szájába tömném. Talán egy elvtársnő is jönne, szabadnapján galléria gyönge paruliára hajtanám a homlokom, és még a szám zsávoly mellén leföl karistol, megoldozná övén a pisztolyt, s úri kedvében beleölne a forró főhadnagyi ölbe. Íme hát végül újra Pista, egy karbolszagú kicsi kommunista. Nézem az öcsöm. Nem nézem. Szőrös ősz avar, reterált nyár kertvégi mása. Köpet, tükör, már nem zavar. Borotva surranása. Az örök rend, keserű mandula. Gyomromban mind a kínóin, ne neves szegény kínain. Hajlong és ökrend, saját át hull ki a. Teli tüdővel vagyok itt, ugye? És ez mindannyiunk ügye, a nyugalom, azt mondta dr. Rámpai, nem fog velem ordítani. Nekem jobban fájt az a csönd, ami. Szegény csöre, mint pöfögő zsuzsi vonat falucska állomásán, széles farával betolat, húzza a kását. Piros szemébe tűzve mesztelen, míg brosúrákat böngész és makog, ötújú sírós csillagom világol. E villakertben, hol kísértetem a Zsdánov allé szontyolt havasán, elkél ma még a sapka és a sál,
míg nyújt kabátban sétámat teszem. Tapsi fülemmel takarom a szám, s a nő a fogam, magamhoz fenem, de kurta farkam, édes Istenem, felé csóválom népünk tavaszán. Fölém s alám, tarfáid marka nyúl, fehér a törzsük, hogy ne rágjon nyúl, jaj, nagyon könnyű, engedelmesen, és nem kell többet villanyozni sem. Önnön, meszemmel, engem óv az állam, hogy kérgét el ne rágjon. Ma lágy tojás volt, mintha egyszer nyáron a nap s a hold remegne egy kanálon a zöld hajnalban, azután lecsöppen, kenyérrel és ketchuppal. Szép ifjúság, ha távolról felött lesz, csak úgy, mint kócos fuldokló a mélyből, ki nem tudja még, hogy az oxigén öl, s hogy jobb egy kája, benne lom, ha széngáz, és jobb, ha békén lábat lógáz, mikor az ember ül, és 55 lesz. Mint a szamárnak, hogyha bőg és szürke bőre, nyilván budánul, lombok közt gugol, s nincs gondja nőre, kinyújtja érdes, dallamos, a sváb egyik, a villamos. Hány még árva jéha, ha mind a halál foajéja. Nyikorgó kocsikán csöre bebetolja a vacsorát. Hogyha ennéd, és térdeire rácsorogna gyengét, de azért csőre. Miért gördül kicsikém a szád? Mint a folyam, ne tanfolyam, legyen olyan, ne aktatáska, bő, de sás, ne sáska. Esténként

Halkan vérveresen bekotor pizsamámba, s megmarkolja a húsom, mint etetéskor a korpát markolt, aki nemrég Orpad falujában az ólnál. S bambán jóhiszeműen pergeti ujjai közt, míg felcsap a rongypuha árnyék, szétmálló szövedékem, s mint a kicsin gyerekének merne vasárnap, a kondér legsűrűjéből méri ki nékem ilyen korakoztot. De ha visszaölelném, belelőne. A szelíd szürke pobjedából az én kihízott disznó szeme bámul. Mától nem ér el az összes rója fel hibámul. Töpörtyű tesz töpörtyű, már megértem szépen belülről. Mióta itt vagyok, nem jönnek értem. Bár nem hagytam fel még a húsevéssel, kanálla leszek, nem villával késsel, mint vérmedve, kit rágnak a molyok, a vénségemre megkomolyodok, odahagyom csupán, de nem vetem le. Nézzetek loncsos régi szvetteremre, szemem helyén a gomb vidáman ül még. Hát mi elől is menekülnék? Ó, kicsikéim, rövid életük, majd moly leszek, és elszállok velük, mintha cseresznyefa hamuban repülnék. Kitéptem, elfogyott. Tárcsalomb, képleírás krumpliért, egy Szécsi Magda képre. Akár egy mozgó képregény gyufásdoboznyi házai, kattog a vásznom fényre fény, teher, személy vagy kertmozi. Futnak a fülke ablakok, pereg a filmragyás sötét, filcpuha holdak, laknapok, szurokmezőben tarka rét, tenyérnyi földek és egek, világ, mely folyton elgurul, textil mintán a rétegek, széjjel választhatatlanul. A képen számos tarka jel, hajlat, hurok, fog és kerék, ha van közép, tán így terel közép felé a tarka kép, s ha nincs, hát nincs. A hűlt helyén a tárcsalomb elelforog, egykedvű, forró tengelyén futnak le tarka jelsorok. Aviatikus vers Kejés Aranka Máriához. E szöveg hitelességéért nem szavatolhatok, talán valódi, talán nem. Alig, hanem a legjobb Csúszó Sándor terminusával valódisítványnak nevezni. Az idős hölgy, akitől a versmásolat származik, a következő levelet írta. Kedves Parti Nagy Lajos, önnek írok Jelenkor című laphoz, kivel több levelezésben állottam, ha emlékszik, mikre egy vagy kétszer írott választ, többször nem, melyekben inkább lebeszélt vers írásáról, mint biztatott. Ezt én nem vettem rossz néven, ezért is fordulok önhöz más, bár vers írással kapcsolatos ügyben. Ezúton nem egy saját költeményemet küldöm el önnek, hogy legyen segítségére publikálásban, hanem egy élő irodalom tudományi személyét, kiről véletlen folytán hallottam Magyar Rádióban. Az illető neve, ha ez önnek mond valamit, Csúszó Sándor, kiről jóleső érzéssel hallottam, hogy a magyar irodalom egyik jelese és elfeledettje lett. Szeretném közölni, hogy ezt a személyt, amennyiben nem tévedek, én, illetve családom egyik tagja futólag ismerte.
Szegény és azóta bőven

Ben elhalálozott édesanyám féltestvéréről van szó, ki született 1916. március 4-én Sárbogárdon, és háztartásbeliként 4 polgárival a háta mögött halt meg 1961 évben. Én hajlamaimat az amatőr művészethez aligha nem tőle örököltem, ki lelkes pártolója volt művészetnek, s hozzám hasonlóan ismert írók, szerkesztők egy vagy több soros leveleit őrizhette tarsójában, kikre most nem térek ki. Ez az én nagynéném, Kejés Aranka Mária, kinek hajadonsága fölötti bánata otthonunkra rányomta bélyegét, hol vélünk lakott édesapám, ki postatisztviselős önkéntes tűzoltó volt kegyelméből. Ő rá, kire inkább nem sütött nap, mint igen, érthetően nagy hatást tett egy rendkívüli esemény. Egyszer, talán a véletlen folytán, talán nem, meglátogatta őt egy budapestiesen öltözött, kissé palócosan beszélő fiatal személy, bizonyos Sándor, ki egy csalló közbe elcsatolt ismerősünknek hozta üdvözletét és kézcsókjait, és kivel majdnem tüstént irodalmi témákra terelődött a szó, mi nem volt idegen házunktól, és kivel utóbb édesanyám beleegyezésével sétát és uzsonnát tette. Én 1933-ban a történtek során 11 esztendős voltam, s határozottan emlékszem ennek a bizonyos híres Csúszó Sándornak sárga cipőjére és égnek emelt kútfúró tekintetére. Továbbá hegyes álla volt, kutatóknak ez talán mond valamit. Hogy mi történt felnőtt nagynéném és ő közötte, az csak részben tudom, övezze egyelőre homá és 3 pont, amivel nagynéném titkos füzetét bőven teleszórta. Annak dacára, hogy ezt az esetet sem a követő napokban, sem további életében előttünk szóba nem hozta, és rá a feledés, mondhatom, fájdalmas ténye borult. A rádióadás vételekor az ismerős név hatására vettem kézbe nevezett Kejés Aranka Mária emlékkönyvét, és benne meg is leltem egy szép és igenis hagyományista költeményt, Csé Sándor aláírásút, mely kék tintával, valamint kifogástalan betűkkel íródott. Ennek másolatát küldöm el ez úton önnek. Az eredetit, mely birtokomban van, őrzöm, válasza és főleg irodalomkutatás reakciója esetén megtekintésre bocsátom. Ezennel zárom soraim, mit önnek is szívből kívánva üdvözli, özvegy Kanalas Béláné Puszta Szabolcs Damjanics utca 43. Melléklet, egy darab vers másolat küldemény. Ah, mely homály borul a lankatáj, láng fallosával szerte kaszabolja, mint varrógép, amely nyugodni tér a dús szívet, mi balja hajlatán röpül az útporában, mint a vér. Feledve szűk, kinőtt artériát, kiárad, mint ártéri rét, és spriccel az, ha kell, ha nem. Ha mosdótája nem leszel kebel, a vándornak ki jobbodon honol, hanem csak mély és hanveder. A kárpitot a pusztai kutyák már mélabúsan megszaggattaták foguknak nyálzó tűivel. Miáltal nékem ő üzen, így szaggat engem meg a szép, mi vetkezék és öltözék. Én eltűnök, midőn vagyok, nyomomba bottal verhetel, habzó vörös propellerel, mint napfény, amely áthatol és ütlegeli felhő kuvaszát. Bennem dugattyú sűrül és higul, és minden fekhely műtő asztalom, és sebesség a vacsorám, bárhol vessem ki horgonyom. Belém egy aviatikán operáltak B robbanó motort, egy aeroplán sétál jobbodon, akibe röpke lány, belé karolsz, siszed, telész a szárny. A séta nékem nem kenyér, vadabb tempó a falatom, nem kuglóf, aztán kakaó, kit látok Párizs, Makaó, annak bár földig ér a láb, az folyton légi útra vágy.
hazudhatok, de csókom nem hazug. Azt vágyak, acél öntödéje öntötte súlyosra és nehézre, hogy lassan el se bírja pillám, ha rád néz két kokillám. Ki voltam, aztán újra nincsek, hadd szakítok egy kósza tincset, hogy aztán végső búcsút intsek, mert embert ember meg nem érti, csak békjózza és nehezéki. Én elrontója semmi jónak, hadd fussak inkább néki, néki, s röppenjek el, mint lebukó nap. Kezét csókolja, s köszöni a szép ozsonnát és eszmecserét 1933 pünkösd vasárnapján Csé Sándor Pozsonyból. Emlékmű. Mint Háncs papucs, hogy mégse kőre lépne. Oly elhagyott, oly megmozdíthatatlan. Égnek mered már szúrós, bőre lépte a bőrkemény, kórtermi alkonyatban. Két rüszt, egy orr, egy ágyék műemléke. Test, ágy, kanül, a gyűrött ágyhozat van hűlő helyén, az exit pár kelléke. A léten túlról áramló húzatban meglebbenő, körmök fésűjébe a kurta sóhajtáskor benszakadt haj. Mintha még ott is, most is nőni kéne, hogy gyűrűt vett, és elsimul a léte, hol fut tovább, s ő elvegyülni abban, már siklik át az űrön, mint a szappan. Kacat, bajadzó, részletek egy szőnyeg verstamból, daktilikus sorok, hexameter, surrog a lába körül csupa daktilikus kacat és rongy, úgy töredék, ahogyan töredékes a téli vasárnap, ormótlan csalogányként csattog a gépben a metrum, készül a hexameter, kicsomóz, becsomóz, vacakolgat. Sorról-sorra merőleg fűzi a húrba a textust. Táncol a téli szövőszék, dünnyög a hárfa kabátban. Bent a meter, áll, s piperézett. Mintha a bamba idő konfettie volna, hullik alá ez a vers, szín bent a meterből, mind a közép fele lejt fél spondeuszokkal. Öt lábán fut a tél szárnyas bicebóca, rejti a talpa szívét és tánca a lúdé, mert hideg itt ez a kő, hogy megfagy a lélek, fut le a földig a húr, kóc, árva, zsinórzat. Azt hiszi, ver maga át, látom a sánta kutyát, hánya a hót, nem metert, ötlete oly kitekert, s bent a meterje hamincs, nézd be szobámba, kazinc. Csorran a tolból a tint, hullik az égből a pent, ül a sötét idebent, gyűl a fehér odakint. Az, mit az úr idekent, orfacsaró piperent, az kutya kölni megint, mondja a költ és a vint, szárnya alól kitekint, vén, dühösen bucsutint. Áll, disz, tihon, nak, riadó, leánya. Gombolyog íme a rongy belezúzni a versbe harisnyám, síkba teríteni szét és mégse vacogni. Ennyi a trükkje talán. No, az úzdai disz tihonokkal fűteni télen a padló drága mulatság. Forralt bornak aszút a balon tölcsak fazekába. Lángott a lőre is át, s fánál jobb a fahéj. Adoneusz. Felleg az égen,
tónaludátusz, esteledik már, páva is tátusz, holdliba csúszkál, gágog a jégel. Vajba a kés megy, daktilusz és egy spondeusz alkot kólon adóniszt, mint ez a strófa, büszke adótiszt, egy kutya srófra jár kell a lába, gágog a jégen, tramplik a páva, illik-e jó kis téli vasárnap hangulatában. Jambikus sorok, jambikus trimeter, hatan vagyunk mi, jambikus triméterek, a cél, a terh, az út, ha volt is elmaradt, úgy nyiktatunk a tompa téli ég alatt akár lovatlan és kocsitlan féderek. Befagyva mind a vadfolyók, sötét erek, kenőcs a lőcs, miért, kiért, nem vetve latt rabog velünk a tonna súlyú alkonyat perpétum, debil, a did van és dereg, és mind megfagyunk. Hat jambikus triméterek a menny alatt, puszta téli menny alatt. Jambikus tetrameter. 6:20, sajnáltatom magam, pedig csak ültem itt, zenet se leltem, némi port szitáltam át, 6:20, mi szaggat így a kar talán, akár a megnyúlt tetramét. Fáradt vagyok, tán zsákolók fáradnak így el, este van, 6:20, a téli ég már tinta hal, s a véraláfutásokat lomhán viselve mind a nyolc szenes tevék terpezben állnak. Szájukon borosta nő, nem csillagok, de színaranyként nyolc sugára fölbuzog, nem semmi az, bár elkonyul, hisz minden el, s akár egy csonka nyolcas. A satnya hóban sós perec világol árva húgyú. Anakreoni hetes, hogy hát, ha megvigasztal, negyed felest meg itt áll, Anakreon, te bamba, a csonka vers meg itt áll, a három is feles jamb busul a kocsma asztal piroska műanyagján, akár a könnyes orcsöpp, kis árvasági taknyod, se súly, se terjedelme, letörli majd az asztal. Anakreoni nyolcad, hol az ősz a tiszta égkék, belehult az űrbe végkép, ami régi kékje volt csak, szmogalomban áll a város. Ez a furcsa szürke lejtés, ez is ím Anakreoni. Sor előn akár tehénkék, anapesztusok legelnek, ma napestig állt a szél, és kutya hulla szállt fölébünk. Fehér tetőkre lassan, Budapestre lomhasz mok szállt. Jambikus szeptenárius, a hullahó szemedre hull, ne félj, fehér sötét lesz, tetőkre számolatlanul, ne félj, ha végre fény lesz. A tűzfalak ma mind fehér, a jégcukor galambok, kubusban áll a tél, ne félj, a licht, a hóf, a gangok, a hold az udvar négyszögén éjfélre átevickél, fehér, akár az egyszer egy, a négyzet Málevicsnél. Jambikus oktonárius, akár ha régi levlapon a kása szürke oktogon s a volt sugárút bágyatak találkozása éjszaka, hókövérje, mint slicet, bacon, pehely, szalonna száll. Fiakkerünk, el sem hiszed, bakon beburkolózva ül az oktonárius, derék tokája holdpuhán dereng, lapátnyi lószar gőzölög, felizzik némi szénafény az oktogon nyújt szögletén, de forma ez csak posztromant, akár a régi levlapon csókolja önt Kovács Hugó. Alexandrin, hatlábú vers,
Hadzsip kutyák liegnek így, hat gázolaj titán, hat nyelve lánggal ég. A szót felől az út, akár a szót felé, titá, titá, titán. A téli éjszakán benzinkutak tanyák, egy tántorgó személy. A hold besüt kicsint, s a lanyha fülke fényben ül betuskinunk. A rángatás titán, eltűritek? Vonat sosem cibálhat úgy a sors, ahogy cibál. A Komszomolszka könnye rángatósdítól lébe szétkurul. Titán, titán, titán, a téli éjszakán nem sírtok így. A szót, akár a gázolaj. Na és mi van, ha hét a láb, elúszni épp elég, a talp alá a gondolát fel van szerelve rég. Velence híres útja itt te púpozott kanál, magad mögéje gondolod, a lényeg abban áll. Ahány kanálon elsuhansz, ablak ki annyi nyíl, s ha épp elég a nonsalansz, repülsz, akár a nyíl. Nibelungizált Alexandrin. De mára itt bevégzem. A Nibelungi nyers, már fáradtnak se érzem, és már a vers se vers. Amit megjambizáltam, megjambizáltam más. De furcsa forma számtan, csak abszolválhatás. Igyekvő szurrogátum, tán annak is sekély. Most kattan át a dátum. Lefekszem, téli éj, hanvába hull a hold is, de ez csak ráadás. Löncsölő kislány, négy strandard évszak Balla Zsófiának. Az élet úgyis szívószál. Ha végre itt a vasz, és rügyre rügytapos, s az ajkunk föl lejár, mint Barbie villamos. Ne légy oly Bambi már, ma lájt a pep szívem, a feelingemre nincs szavam, csak fújom és megszívem. Jaj, úgy élvezem én az élet, ottan annyira vas and go, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt a nyár, az vadi háj nekem, ölej magadhoz, ó, hatalmas Big Mac-em, s míg fullig ér a száj, a boldogság lecsöpp, I love-tól égsz az ajkamon, te extra ingyen ketchup. Jaj, úgy élvezem én az élet, minden annyira fessen, jó, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt az ősz, a nagy pizzériás, deres fején halas, meg sonkás és tojás, az elmúlás szele már épp beten neki, de Red Bull mindig csúcs szuper, és vígan megkergeti. Jaj, úgy élvezem én az élet, ottan annyira fresh and go, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt a tél, az tiszta beautiful, popcornunk, mint a hó, mely szájról szájra hull, és tökre úgy ropog, hogy más se hallani, hát így lehet koncert alatt mindvégig csak tapslani. Jaj, úgy élvezem én Vivaldit, ottan annyira szépen jó, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Parapet. A Szív utcában minden este fát vág egy asszony hitvány, tarka pongyolájában semmi teste, egy kés, egy bárd, egy tompa balta végén sikong, se kora, se neme, csak ez a tűz, mi eluralta, és csak a házak parapet szeme, mintha az Isten nézne rajta,
nézné bárányát és a fát, ahogy cibálja, hasogatja a bárda, kés, a tél, a balta, a tarka, pongyolács magát. Még egy halom lesz, asszony és fa, s így mindegyik determinált.

0: Sziasztok! Folytatjuk a Tilos Rádiónak a magyar hírnapját. Mikrofonnál Horváth Ádám, a pult mögött DJ Tax. És ahogy a mai nap folyamán csupa nagyon neves és nagyon-nagyon nagy szaktekinté jelent meg a stúdióban. Most szintén egy ilyen embert köszönhetek nálunk, aki nem más, mint Vince Mátyás. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat a rádióban.
1: Természetesen elfogadtam. Most idefele jövet gondolkodtam azon, hogy mikor voltam utoljára a Tilos Rádió vendége. Van annak már 10 éve, úgyhogy ha 10 évenként vagyok vendég, azt elbírom.
0: Hát bízzuk benne, hogy azért a jövőben gyakrabban is lehet. Csak legyenek hozzá pozitív okok is, mert valahogy nekem egy kicsit az az érzésem ezen a mai napon, hogy a hírrel és a hírekkel, illetve a hírszolgáltatási kötelezettségről való beszélgetés az néha egy kicsit keserédes téma. Jól látom?
1: Hát jól látod, mert ugye ma Magyarországon nagyon sok probléma van a hírekkel általában, és ezen belül a közszolgálati hírekkel. Például az első és legnagyobb, hogy ezek nem, amit a Magyar Távirati Iroda gyárt, egyébként már nem saját néven, mert mint intézmény megszűnt, amit én nem csak az intézmény volt vezetőjeként, hanem újságíróként is nagyon sajnálok. És ez most tulajdonképpen degradálva van egy főosztályá, az MTVA keretein belül, bocsánat, mert én se követem, már rosszat mondtam, mert már nem az MTV, hanem a Duna műsorszolgáltató RT része.
0: Ez egy olyan dolog, amit szerintem sokan a házon belül se tudnak már lassan követni, hogy igazából kicsoda ki és micsoda mi valójában.
1: Igen, hát létrejött egy olyan közmédia szervezet, amelyik ugye híreket is gyárt, csak hát ez a hírgyártás, ahogy mondtam, igen sok minden problémával van terhelve. Először is a szónak a nemes értelmében ez nem közszolgálati, már csak azért sem, mert a felügyeleti rendszere teljesen a kormányzati kezekben van, a NMHH, a médiatanács, maguk az intézmények, az MTVA és a Magyar Televízió, a Duna Televízió az elmúlt pár évben olyan személycseréken mentek keresztül, aminek az egyik lényege az volt, hogy a régi kádereket kidobni, és helyette új, a jelenlegi hatalomhoz hű kádereket a helyükre tenni. Na most ez, én nem misztifikálom a korábbi kollégáimat, hogy milyen fantasztikus csak voltak, bár hát néhány nagyon tehetséges csapattal dolgoztam együtt, amíg az MTI-nek voltam, egyébként 8 évig az elnöke, és ezt az egész hírgyártási mechanizmus átalakítása már abban a szellemben fogant, hogy könnyen lehessen irányítani, központilag lehessen irányítani, és központilag lehessen dirigálni. Kezdem azzal, hogy amikor ez az MTVA létrejött, nem sokkal azután, hogy engem eltávolítottak a cég éléről, mert azért ezt se felejtsük el, hogy én nem önszántámból távoztam onnan.
0: Benne van a következő kérdésem, egyik ez, igen.
1: És nem is úgy, hogy lejárt a szerződésem, nekem még lett volna 2 évvel.
0: Igen, ha jól tudom, hogy a 2010-ben.
1: 2010, igen, novemberében ért véget, és az egy olyan szerződés, amely 2012-ig tartott eredetileg, és Sólyom köztársasági elnök úrtól vettem egyébként át a megbízó levelemet, amelyben, ha emlékeim nem csalnak, benne is volt a dátum, amelyikig nem töltöttem ki az időmet. Na mindegy, ez már a múlt részem, már csak nagyon kevesen emlékszünk rá, csak az érintettek persze biztosan és hosszú ideig, és egyébként azonnal nyugdíjba is mentem, mert elértem azt a kort, amikor elmehettem már nyugdíjba, és aztán bepereltem az MT-t, mert erre a le nem töltött 2 évre, én úgy gondoltam, és úgy éreztem, és nem voltam egyedül ezzel az érzéssel, hogy erre nekem valami felmondási pénz, prémium
0: járt volna,
1: és hát ez a magyar kis csodák egyike, hogy elsőfokon megnyertem a pert az MT ellen, és megítélték egyébként. Nagyon okos volt a bíró, mert nem 5 évre való pénzt ítélt meg, hanem mivel a tervezett ötből csak háromat töltöttem le, azt mondta, hogy a három évre jutó részét nekem illendő lenne megkapnom, és az MTI ezt megfelelbezte, és másodfokon megnyerte.
0: Úgyhogy, hát ez a kicsit így kijött az átlag valójában a nulla az egyik oldalon, az egyik irányba, a másik oldalon, a másik irányba. Viszont most jól belevágtunk a közepében, egy kicsit még hadd menjek vissza.
1: Persze, hát én is közben elkalandoztam, mert előjöttek az emlékeim. Ez bocsánat,
0: ez
1: úgy
0: semmi, hát hál' Istennek, ez ettől jó egy beszélgetés, azt hiszem, hogyha ha spontán előjönnek dolgok, viszont ahogy nézem az ön életrajzában, azért nagyon érdekes momentum van, ugye szerintem az egyik legfontosabb, amit megemlítettünk, az, hogy a HVG-nek volt a főszerkesztője 79-től.
1: Igen, ezt én úgy szeretem pontosítani, hogy én voltam az alapító főszerkesztője.
0: Akkor elnézést kérek, igen.
1: Lehet, semmi baj, ez egy ideig úgy is szerepelt a HVG impresszumában, hogy alapító főszerkesztő Vince Mátyás egy éve, vagy másfél éve, vagy két éve, már nem tudom, ezt valaki kiszedte, úgyhogy simán maradtam az első kronológikus sorrendben.
0: És meddig volt a HVG?
1: Én 79-től 88-ig voltam a HVG élén, és 1988-ban elmentem Washingtonba, az Egyesült Államokba. Ki akartam próbálni magamat a szabad verseny körülményei között is, és a Washingtonba kerültem egyébként egy pályázat, egy állás, meg volt hirdetve egy állás, szerkesztőt kerestek, tehát azért nem távolodtam olyan nagyon el az eredeti szakmámtól, és föl is vettek szerkesztőnek, és két évig, 88 és 90 között kint dolgoztam Washington DC-be, és először az első évet egy olyan hírlevél kitalálásával és megvalósításával töltöttem, amiből a végén nem lett semmi. Egy nemzetközi kitekintésű gazdasági bulletin lett volna, amelyet egyébként ők akartak, és erre írták ki a pályázatot, és egy nagy grémiumon több osztály és több igazgató részvételével egy ilyen, mondhatni úgy, egy szerkesztőbizottsági vagy felügyelőbizottsági ülés volt, amelyik a benyújtott minták alapján döntött arról, hogy mi legyen ezzel és meginduljon-e, és az egyik fő igazgató, az egyik első kérdése az volt, hogy uraim, egyáltalán szükségünk van nekünk erre az egészre? Ezt meggondoltuk háromszor is, hogy kimegyünk a nyilvánosságra olyan belső dolgokkal, mert ugye érdekes csak akkor lesz ez, hogyha belső dolgok is vannak benne. Gondoljuk ezt meg még egyszer. Na, ez annak az ülésnek a hangulatát is meghatározta, mert lényegében azzal keltünk föl, hogy még teszünk egy próbát, de van esély rá, hogy nem indítjuk el. Na mindegy, nem indult el, úgyhogy váltottam, átmentem egy másik főosztályra, ott viszont egy olyan hírlevelet alapítottam, amely mind a mai napig kiadásra kerül a Világbank által, akkor úgy kell, az volt a cím, hogy Socialist Economies in Transition. Ezek voltak az átmeneti szocialista gazdaságok, mint Magyarország, tulajdonképpen akkor már elindultak a kínai reformok is, de tulajdonképpen az egész térség. Na és akkor aztán, mikor kevés socialist economies maradtak, vagy elfogytak, akkor a socialist az lejött a címből.
0: És maradt az economy.
1: Igen, economies in transition. Akkor ez három év múlva valaki rájött, hogy ez egy hosszú cím, az igaz, és akkor lett transition belőle, és nem hiszed el, hogy három vagy négy évvel ezelőtt megint változtattak a címét, és most már úgy hívják, hogy beyond transition, tehát túl az átmeneten.
0: Hát szépen az evolúció megyünk.
1: Így van, úgyhogy nem tudom, hogy a következő címe mi lesz. Na mindegy, szóval ezt csináltam 88-90-ig, és aztán 90 nyarán úgy döntöttem, mivel nem akartak egy rendes hosszabbítást adni, csak három hónapot, bár biztosítottak róla, hogy Vince úr most éppen ilyen a munkaügyi helyzet, maradjon csak, higgy el.
0: Ez a versenyszférának az egyik jellemzője.
1: Igen, higgy el, hogyha jól dolgozik, akkor három hónaponta meg fogjuk hosszabbítani. És erre azt mondtam, hogy kérem szépen, én ugye most kétszer egy éves szerződése voltam így, most miért várják el tőlem, vagy voltam itt, hogy egy 3 hónapos szerződéssel beérjem, adjanak 1 vagy 2 évest, és akkor azt megfontolom, az most nem megy.
0: Hát valójában akkor a Magyar Népköztársaságból ment el, és egy magyar köztársaságba érkezett szinte vissza.
1: Hát, igen, ezt jól mondom.
0: Milyen volt ezt ott kint megélni egyébként? Hiszen nyilván ott nem csak a magyarországi történések, de az egész közép-kelet-európai nagy mozgolódásnak azért nyilván volt valamiféle lenyomata.
1: Hát magában a bankban is, meg a mindennapokban is, a tévé természetesen faltam az újságokat, néztem tévét, rádiót, próbáltam követni, hogy mi történik Magyarországon. Már azért akkor e-maileket rendesen kapott az ember ismerősöktől Magyarországról. Hát olyannyira, hogy mi megrendeztük a távszavazást az első szabad magyar választások kapcsán, egy nyilván a saját magunk által szerkesztett vagy kitalált szabályok szerint egy a kint élők vagy a kint lévők közül lehetett szavazni, már csak arra emlékszem, hogy az MT akkori washingtoni tudósítójához kellett a szavazatokat beküldeni, és aztán valami 250 szavazat érkezett, és az SZDSZ nyerte egyébként ezt a külföldi szavazást, és hát, de visszatérve a kérdésedre, olyannyira kíváncsi voltam, hogy mi van itthon, hogy úgy döntöttem, hogy nem maradok kint, és visszajövök, mert itt van az izgalom, itt van a rendszerváltás, és igaz, hogy a lényegem már a rendszerváltáson túljutott, vagy a rendszerváltás első lépéseit már az ország megtette, szabad választások megtörténtek, létrejött az első demokratikusan választott kormány. Én eldöntöttem, hogy nekem itthon van a helyem, és visszajöttem.
0: Tehát akkor gyakorlatilag ebben a hazajövetelben maga a rendszerváltás is
1: maga szerepet játszott. Rendszerváltás játszott azt hiszem a legfontosabb szerepet. Itt van az izgalom, ide kell jönnöm, és természetesen kaptam egy visszautasítatatlan állásajánlatot, mert ugye én elvileg visszamehettem volna a HVG élére. A HVG-t akkor a Magyar Gazdasági Kamara adta ki, és a Magyar Gazdasági Kamara vezetőivel én mikor kimentem, akkor én megállapodtam, hogy én fizetés nélküli szabadságra megyek.
0: És valójában akkor ezzel foglalva volt a pozíció.
1: És foglalva volt a pozícióm, és az utódom, a Lipovec Iván, azt tudta ezt nagyon pontosan, hogy én, hogyha úgy döntök, hogy visszajövök, és amikor visszajövök, akkor nekem ez be van ígérve, ez a pozíció. Ezt nem nagyon terjesztettük, de ez egy szűk körbe azért tudott volt, és akkor aztán én úgy döntöttem, ez teljesen a saját döntésem volt, hogy én nem a HVG élére jövök vissza, hanem egy Eurexpanzion nevű multinacionális csoport elcsábított, akit egy Jean-Louis Servan-Schreiber nevű francia újság csináló alapított, és az volt a víziója, hogy egy páneurópai gazdasági lapok közösségét összehozza, amiben magyar lapok is kellene, hogy tartozzanak, de mit tudom én, az ászlós hajó abban az időben nem sokkal, miután engem alkalmaztak, megszerezték a Kommerszant című, akkor még Szovjetunióban lévő, de ugye oroszországi lapot, ez, és de minden volt szocialista országban, és Magyarországon kiszemelték maguknak a figyelőt, és a világgazdaságot. És engem azzal csábítottak el, hogy én ezt az egészet generálhatom, vezethetem ezt a folyamatot, és hát mivel ez egy nagy nemzetközi konglomerátum már fogja kinőni magát, amely konglomerátumba a fiatal és tehetséges embereknek nagy lehetősége van az előrejutásra, szóval elbolondítottak és elvállaltam. Na most a probléma ott volt, hogy ez a dolog az Eurexpanzión, bár a nevében benne volt az expanzió, túlexpandált, nem a saját pénzért, hanem bankkölcsönből, és a kuvaiti iraki háború utáni hirdetési leülés a nemzetközi piacokon, az kihúzta a talajt a számítások
0: szerintem
1: alól.
0: Szerintem az 91-ről ez ki, beszél, 91-92-ről.
1: Igen. Nem, ugyan most valami visszaemlékezést írtam erről közösen többekkel együtt erre a periódisra, hogy hogy is vette meg ez a francia Eurexpansion csoport a segítségemmel a Figyelő RT-t akkor a hírlapkiadó vállalattól részben. Szóval ez is egy régi történet, mint ahogy a hazajövetelem is egy régi történet. Szóval mindegy, Eurexpansion kísérlet megbukott, én ott maradtam állás nélkül, aztán hát nem tudom, nem figyelj, ha belemegyünk az életrajzom részleteibe, soha napján nem vagyok
0: abban. Még egy dologra szeretnék rákérdezni, és utána zenéljünk egyet.
1: És majd menjünk vissza a hírekre.
0: Igen. Viszont azért egy dolgot én még nem szeretnék kihagyni, az nekem nagyon érdekesnek tűnt, még pedig ez a 83-as vietnámi ténykedés.
1: Az 73-as, az a 83-as. Az egy viszonylag egyszerű dolog volt. Jött egy behívó, hogy menjek el orvosi felülvizsgálatra a Robert Károly körúti Honvéd kórházba. Én akkor Slapaj újságíró gyakornok voltam a Világgazdaság című napilapnál, és híreket fordítottam, Reuters híreket, meg APA, meg Deutsche DPA híreket, na mindegy. És hát elmentem, ez valami hajnali 8 órakor volt, én már akkor is nehezen keltem föl reggelenként, azért mondom a 8-ra a hajnalit, és ott a ruhatárba vetkőzünk, és ott az egyik ruhatáros nő mondja a másiknak, hogy na megint jött egy vietnámi csoport. Na hát a fene nagy eszemmel én ezt rögtön azért, mivel újságolvasó ember és újságíró ember voltam, tudtam, akkor már a hírekben benne volt, hogy Párizsban megkötötték a békét, a vietnámi békét, és megállapodtak a felek, hogy egy 4 országból verbúvált nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizottságot fognak létrehozni, lengyel, magyar, indonéz és kanadai részről lesznek ebbe a bizottságba. Na, és akkor aztán ez ma már később derült ki, hogy a magyarok és a lengyelek az angol nyelvtudás hiányát, mert ez angolul folyt a diplomácia, azzal pótolták, hogy minden egyes katona mellé állítottak egy tolmácsot is.
0: Ez egy katonai kontingens volt, vagy egy szakértői?
1: Ez egy egyértelműen a magyar csapat, a magyar honvédség, és két részből állt a magyar kontingens, állt egy a külügyi részből, az a külügyminisztérium felügyelete alatt volt, az volt egy kis létszámú, és csak alapvetően Szajgonban, a dél-vietnámi fővárosban lévő csapat, és volt a nagy csapat, az a honvédelmi minisztérium felügyelete alatt állt, bár ki tudja azt pontosan, hogy volt az a háttérben, azóta sem néztem utána. Na mindegy, lényeg az, hogy volt az egy HMS, BM, határőr, mindenféle, és tartalékosok, mi voltunk a tolmástisztek, és ez volt a vietnámi csapat, amit a ruhatáros nő mondott a másiknak, hogy behívtak bennünket, csomó tartalékost, és egy elég szigorú egészségügyi vizsgálat volt nyelvvizsga, hát a nyelvvizsga az olyan volt, hogy behívtak egy terembe, és ott ült 3-4 katona, volt egy-két civil is, és elkezdtek velem angolul beszélgetni, és akkor én angolul válaszoltam.
0: Kötelező dolog volt, vagy az ilyen kötelezően ajánlott dolog volt?
1: Igen. Ajánlották, hogy tulajdonképpen eléggé nyilvánvaló volt, hogy rossz néven vennék, hogyha ebből nemet mondana az ember. És ennek ellenére voltak néhányan, akik nemet mondtak, és különböző utakon elintézték maguknak. Például, ha a családosok voltak, akik könnyebben megúszták, és én emlékszem, hogy valahol valami Pest környéki laktanyában volt a felkészítő képzés egy hét, és úgy folyamatosan űrült ki egy-két ember, egy-két-három-négy, akikről aztán később megtudtuk, hogy elintézték maguknak családi okokkal, de lehetett másokkor is a felmentés. De én fiatal voltam, és úgy gondoltam, hogy ez nagy kaland.
0: Tehát mennyi ideig tartott a
1: kényszer? Ezt majdnem egy évig, 11 hónap. Hát, persze.
0: Ez érdekes tapasztalat lehetett ez.
1: Most megyek majd vissza jövő januárba körülnézni 40-valahány év után, hogy mi változott. Egyébként volt, aki csak 6-7 hónapot volt kint, és ez jellemző volt az akkori magyar honvédségre, hogy megkérdezték, hogy ki mikor szeretne hazamenni, sietne haza, gyorsan hazamenne, vagy minél tovább akarna maradni, vagy mindegy. Na most, aki azt mondta, hogy minél tovább akar maradni, azt hazahozták az első csoportba. Aki azt mondta, hogy most szeretne már gyorsan hazamenni, az maradt a legvégére. És akkor akinek mindegy volt, én azt írtam, emlékszem, azt írtam a kérdőjére, hogy mindegy, azok úgy jöttek, amikor jöttek. Úgyhogy ez egy fiatal embernek ez egy nagy kaland volt, hát a Ázsia, a trópusok, egy idegen kultúra, egy maga a békefenntartás volt a legkisebb dolog az egészben, mert nem igazából sikerült a békét fenntartani, mert folyamatosan mentek a tűzszünet sértések, és oda se engedtek bennünket, mert vigyáztottak, hogy és vigyáztunk olyannyira, hogy ez talán furcsának fog hangzani, vagy furcsán fog hangzani, a magyar kontingensnek, ezen belül a tartalékos tolmástiszteknek nem is volt fegyvere. Ezt nagyon rossz néven vettük az elején, aztán rájöttünk, hogy ez mint a színházban úgy van, hogyha a fegyver ott van, az előbb-utóbb el is sül. Úgyhogy nem akartak, hogy baleset érjen senkit se, és ez, ennek a legegyszerűbb módja az volt, hogyha a magyar katona nem kap puskát, vagy nem kap pisztolyt a zsebébe, pláne nem a tartalékos, aki amúgy tulajdonképpen civil, csak beletöltöztetve katona ruhában.
0: Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes élmény lesz újból viszont látni ezeket a helyeket így 40 év után.
1: Hát azért gondoljunk bele, Magyarország is mit változott 40 év alatt, és Vietnám is mit változhatott 40 év alatt. Nyatrang volt az egyik hely, ahol több mint 2 hónapot eltöltöttem. Arra nagyon emlékszem, hogy az egyik nap dühös voltam, hogy minden nap úgy keltem föl, és ezt nehéz elhinni, hogy 7 számra sütött a nap, és egy felhő nem volt az égen. És untam. Arra ébredtem, hogy ez borzasztó, épp meleg is volt hozzá.
0: Gondolom.
1: Borzasztó, hogy már megint egy ugyanolyan napra ébredtem, mint tegnap. Úgyhogy, na jó. De hát ez is régen volt, és ott egyébként, ha a média világhoz visszatérünk, annyi érdekes volt az életemet, az is meghatározta sok tekintetben, hogy nem egyedül voltam kint újságíró, bár újságíróként nem lehetett működni, bár Acél Bandi, aki szintén kint volt, meg Friedman Bandi, aki fotósként szintén kint volt, mind a ketten azt képzelték, hogy majd az MT-t fogják tudósítani. Nagyon hamar kiderült, hogy ez nem jön össze, és ez nem megy. A Friedman Bandi azért csinálgatta a fotóit, és egy WordPress fotó első díjat is nyerte egy fogócsere fotóval, ami ott volt az MT-be a szobámnak a falán, addig, amíg az MT-nél voltam. És az egyik újságíró kollega az a Világgazdaságnál volt főnököm, a Gyulai Pista volt, aki Szajgonban a főparancsnokságon teljesített szolgálatot. Én kim voltam a vidéken, és időnként fogorvoshoz beutaztam Szajgonba. Olyannyira, hogy takarékoskodtunk a fogorvos idejével, mert mindig mondtam neki, hogyha már nagyon gyorsan be akarta volna fejezni, hogy akkor most itt hagyjuk abba, majd a következő lukkal jövök legközelebb, mert akkor ez mindig egy indok volt arra, hogy be lehetett menni a vidékről Szajgonba. Na mindegy. Egy ilyen nyári estén, amikor esett a trópusi estő, akkor a Gyulai Pistával hosszasan elbeszélgettünk, hogy a Világgazdaságban, ahol ő volt nekem főnököm, és ahol én slapaj voltam, mint elmondtam, kéne abban egy heti lapot is csinálni. Egy olyan izgalmas ismeretterjesztőt, mint hát olyat, mint az Economist, vagy olyan, mint a Spiegel, vagy olyan, mint a Wirtschaftswoche. És akkor a Gyulai Pista nagyon megértően bólogatott, és azt mondta, hogy írd le, és add ide nekem, majd el fogom olvasni. Na most ebből lett 6 év múlva rá a világ. 73-ban volt mindez, és a HVG megszületett 79-ben, de ennek is hosszú a története.
0: Zenéljünk egyet. És akkor a zene után térjünk vissza a beszélgetéshez. Vendégünk Vince Mátyás, a HVG alapító főszerkesztője és az MT volt elnöke. Jól mondom, ugye az elnököt, mert
1: igen,
0: nem vezérigazgató, hanem elnök.
1: Igen, de hát még ez teljesen mindegy. Amikor én voltam az MT vezetője, akkor engem elnök úrnak hívtak, és egy eléggé bonyolult felügyeleti rendszerben végezhettem csak a munkámat. Az egy politikailag kiegyensúlyozott felügyelőbizottság és egy úgynevezett tulajdonosi tanácsadó testület volt fölöttem, és mind a két irányba rendszeresen meg adhok jelleggel is beszámolással tartoztam, és mindkét testület úgy volt törvény alapján megalkotva és fölállítva, hogy a kormánypártok és az ellenzéki pártok egyensúlyban legyenek, és bizonyos fontos kérdések, például az elnök alkalmazása vagy kirúgása, az kétharmados többséghez volt kötve, tehát magyarul egyfajta politikai konszenzusnak kellett lenni fontos lényegi kérdésekben.
0: Én azt hiszem, hogy ez egy demokratikus rendszerben, azt szerintem ez egy alapvetés, hogy bizonyos intézmények így működjenek, hiszen ugye, hogyha az MT-ről beszélünk, meg eleve szerintem ennek az egész tematikus hírnapnak, ami van itt folyik a Tilos Rádióban, meg eleve a hírekről beszélünk, azt hiszem nagyon gyakran felmerül az a kifejezés, hogy közszolgálatiság, és azt szerintem egy olyan dolog, ami egyre inkább egy kicsit ilyen vaktába pufogtatásként van használva akár manapság, de
1: mindig is így volt, ezt soha senki meg nem tudta mondani precízen.
0: Hogy ez mit jelent?
1: Volt első időben a helyettesem, a Váradi Emil volt, aki azt mondta, hogy az a közszolgálatiság, amit éppen az MT aznap csinál.
0: Na, de akkor itt viszont jutunk el odáig, hogy manapság sajnos én azt látom, hogy akár ugye most már az MT a közszolgálati médiának a része, ami hát gyakorlatilag a függetlenségét teljes mértékben, illetve az önállóságát minimum teljes mértékben aláásta, de abban az időszakban 2002 és 2010 között hát akkor sem voltak feltétlenül kevésbé viharos ellentétek a politikai szcénának a különböző oldalán, hogy mennyire tudott közszolgálati maradni, vagy mennyire tudott politikán felüli maradni az MT, illetve mik voltak azok az irányelvek, amelyek alapján az MT szolgáltatni tudott, vagy egyáltalán mi volt a definíciója annak, hogy milyen híreket szolgáltatott az MT?
1: Igen, hát ez egy sok kérdés egymás után, majd megpróbáljuk szétszálazni. Az első, hogy én, ami ma Magyarországon közszolgálati hírszolgáltatást nevet visel, vagy így nevezik, azt én egy teljesen hibás névnek tartom, tehát a mai MT-re, a mai közmédiumokra Magyarországon nem lehet azt mondani, hogy közszolgáltatást végeznek, ez egy pártirányítás alatt álló propagandagépezet. Ehhez elég megnézni egy híradót, elég megnézni egy egynapi magyar távirati iroda hírkiadást, ez már rég nem a közszolgálata, és ugyan mindig probléma volt a közszolgálat meghatározása. Egy kapaszkodó volt az én időmben, ami most már sajnos nincs, akkor volt az Magyar Távirati Iroda tevékenységét külön szabályozó törvény. Tehát törvény szabályozta, és abba rögzítve volt, hogy minden feladatot kell az MT-nek ellátni. Tárgyilagosan, pontosan, megbízhatóan tudósítani a külvilág dolgairól, a közt érdeklő magyar dolgokról, működtetni országos sajtószolgálatot, amelyben a különböző intézmények közérdekű információit kellett közzétenni. Most nem akarok belemenni, ez egy olyan törvény volt, amit 1900, ha emlékeim nem csalnak, 96-ban hozott létre a Magyar Parlament, és ez a törvény az előbb említett konstrukcióval, ami egyrészt pontosan felsorolta a magyar távirati iroda feladatait tételesen, amely megteremtette ezt a felügyeleti rendszert, az az én meggyőződésem szerint, de én nyilván nem vagyok ezzel egyedül, abban a periódusban, amikor ez így működött, és ez tartott valóban 2010 végéig, 2011 elejéig, amikor a Fidesz ezt az egész média, közmédia rendszert felszámolta, és egy egész új, átláthatatlan rendszert is tett a helyébe. Tehát ez annyit jelent, hogy nyilván nem az én elnöki tisztemtől kell számítani az MTK Korrekt közszolgálatiságát, vagy én nem innen számítom, hanem onnan, amikortól ezt a törvényt. Egyébként ez az 1996-os évnek a legutolsó törvénye volt, 100, most fejből már nem tudom, 100 valahányas számot viselt, és egyébként a Magyar Parlament felügyelete alá helyezte a Magyar Távirati Irodát. A Magyar Távirati Irodának, mint részvénytársaságnak a közgyűlése a magyar Parlament plenáris ülése volt. Tehát nekem mindig az éves beszámolómat a parlament előtt kellett megtennem, és ott lehetett ehhez hozzászólni. Egyébként érdekes volt, mert azért már akkor is a politikai kontroverzia ott volt a távirati iroda körül. Például engem kétszer választottak elnökké, amihez, mint az előbb mondtam, kellett egyfajta konszenzus a két politikai oldal között, ami megvolt, de például a Fidesz hol elfogadta az éves beszámolómat, hol nem fogadta el az éves beszámolómat. Tehát az, hogy a főnöki kinevezésemben volt egyfajta egyetértés, ez nem jelentette azt, hogy automatikusan elfogadta volna mindig minden párt az én beszámolómat.
0: Volt ennek a törvénynek olyan kitétele, amely azt a fajta arányosságot tárgyalt, hogy mondjuk egy hírszolgáltatás, tehát egy híradón belül mondjuk az aktuális kormány, illetve ellenzéki pártokkal kapcsolatos híreket milyen arányban kell közölni, vagy nem volt?
1: Nem, de ennek ugye azért vannak nemzetközi sztenderdjei, és az ORTT-nek is volt a törvény alapján némi felügyeleti jogosítványa a közmédiumok és így az MT tekintetében is, és ők rendszeresen vizsgálták ezt fél évenként emlékeim szerint ezeket az arányokat, és rendszeresen ezt nyilvánosságra hozták, és azt gondolom, sőt erre emlékszem, hogy az én időmben nem volt olyan diszkrepancia, ami a nemzetközi sztenderdeknek nem felelt volna meg, tehát ellenzék, kormánypárt arányok rendben voltak. Tehát én azt gondolom, hogy ez a parlament alá, hogy mondjam, parlament alá rendelt paritásos felügyeleti testületekkel ellátott magyar távirati iroda, amelyben a fajsúlyos kérdésekben több mint feles többség kellett a döntéshez, egy olyan hátteret adott, amelyben lehetett korrektül híreket gyártani. Na most azt gondolom, hogy ez sikerült is abba az időbe, amikor az MT-t én vezettem, mert az MT tagja volt, bár ugye már 70-es évek óta tagja volt a Hírügynökségek Nemzetközi Szövetségének, és azt gondolom, hogy nem lehettem volna ennek a szövetségnek, két évig én voltam az elnöke, hogyha a Magyar Távirati Irodánál a nemzetközi közösség olyan helyzetet talált volna, vagy értesült volna egy olyan helyzetről, amelyben az MT-nél híreket hamisítanak, vagy híreket hallgatnak el. Úgyhogy én ezzel csak jelezni akartam, hogy egy nemzetközi elismerést is kapott a Magyar Távirati Iroda abban az időszakban, amikor az a csapat csinálta, amit én vezettem, mert természetesen ez a hírgyártás egy csapatmunka, a hírgyártás ugye először is kezdődik, amikor az van az belső szabályzatokban, mert kérdeztél szabályzatot itt, és a Magyar Távirati Irodánál minden szerkesztőségnek volt egy külön kézikönyve, és az egész Magyar Távirati Irodának, amelyik részletesen leírta, hogy olyan apróságokat, hogy a százalékot százalékjellel írjuk-e, vagy betűvel írjuk, hogy a kvel írjuk, hogy a különböző külföldi neveknek melyik átírását, akkor a

0: Ez a gyártási folyamat is többszörösen gellert kapott az új rendszerbe. Az új rendszer alatt azt mondom a 2010-11 óta létező és azóta többször átalakított rendszert értem, amelyben az MTI folyamatosan elvesztette a jelentőségét, ma talán egy osztály vagy egy főosztály, önállósága megszűnt, ingyen adja a híreit, és akkor ezt most akkor majd, ha a gyártást végigbeszéltük, akkor beszéljünk a hírelosztáshoz, hogy az ingyen hírszolgálat az a világban alig létezik, talán van Azerbajdzsánban. Amikor...
1: Nem teljesen az objektív hírek.
0: Igen, leheti. Hát de ennek mi a következménye például a magyar hírpiacra? Az, hogy mivel szegények a médiumok, egyszerűen rengeteg médium döntött az utóbbi időkben úgy, hogy nem kell neki fizetős hír, elég neki az ingyenes MTI.
1: Ami viszont...
0: Na de az ingyenes MTI először is nem a teljes MTI hírkiadás, fotóba is csak egy viszonylag gyengébb minőségű mini válogatás van, ami ingyen felhasználható, és hírbe például, főleg nemzetközi hírekbe, kulturális, gazdasági, de még politikai hírekbe is, csak a hírek egy részét adja ki az MTI az ingyenes kiadásba.
1: Magyarul objektivitásban nulla.
0: Hát nem, hanem csomó fontos hír kimarad a nagy hírfolyamból, mert nagyon kevesen fizetnek elő, mert van, tehát megmaradt azért fizetős fotószolgálat, megmaradt fizetős rádiós hírszolgálat, nem, azt hiszem az már az is ingyenes. De van, lehet szakosított híreket, például média hírekre elő lehet fizetni, abban több van, mint az ingyenes, meg a külpolitikai hírekre is elő lehet fizetni, plusz. Na de mivel nagyon kevesen fizetnek elő, ez a nagy híráramba nem jut bele. A híráramba egy szűkített választék jut bele, plusz ugye az előbb szóltam arról, hogy a hírkészítés az egy gyári folyamat, például ugye nem mindegy, hogy a minőség ellenőrzés hány emberen keresztül megy, és milyenek a minőség ellenőrök. Hát először is a minőség ellenőrzési pontok számát radikálisan lecsökkentették. Az én időmben több tucat embernek volt hírkiadási joga, ami annyit jelentett, hogy benyomta az enter billentyűt, és kim volt az éterbe a hír. Á, ez ma nem így megy. Tizenvalahány embernek van hírkiadási joga, amit ha 3x8 órára elosztasz, az már rögtön nem is olyan sok. Ha még azt is hozzászámított, hogy egy ilyen kis létszámnál nincs lehetőség arra, hogy egyszerre üljön a kiadók között egy sportos, egy külpolitikus, egy belpolitikus, akkor olyan szerkesztő adja ki, akinek ez nem szakterülete. És hogyha itt olyan is előfordul, már pedig előfordul, hogy kevesen vannak, tehát szűk a keresztmetszet, akkor a hír vár. És vár, és nincs kiadva, és akkor 2 órát késik, másfél órát késik, 2 napot késik, az már másokból késik. A 2 napot késő hír az azért késik 2 napot, mert valaki bekérte.
1: Mert azt akarja, hogy késen.
0: Nem, van ilyen is, hogy akarják, hogy késen, de valaki még el akarja olvasni valahol.
1: Ja, értem. Azt hadd kérdezem meg egyébként, hogy ez, amiről most beszéltünk, ez... Nekem, mint ilyen szempontból laikus embernek 2 dolgot vet fel, vagy-vagy. Ez most dilettantizmus, vagy ez egy célzott irányításnak a fajtája, vagy következménye ebben az esetben?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos, előre kitalált rendszer, aminek az egyik sarokpontja egy olyan szervezeti rendszer létrehozása, amelyben eltűnnek a felelősségek és a világos egyértelmű utak, beleértve a hírnek az útját is, mert akkor lehet, ha nincs egyértelmű hír, akkor hírút, akkor föltűnik, hogyha 2 órára egy hír valahonnan kikerül és vár, amíg valaki jóvá nem hagyja, ugye? Az MTVA, amelyik egy teljesen furcsa állatfajta a magyar gazdaságban, alap. Mi az, hogy alap? A vállalatot ismerünk, egyesületet ismerünk, olyan, hogy alap, mi az, hogy alap. Na most ez annyit jelent, hogy ezzel a megkergült és összekavart felelősségi rendszerrel, amiben senki nem tudja, hogy ki miért felelős, illetve felelősségek ketté vannak osztva, mert valaki megrendel, valaki elkészít, de aki megrendeli, az nem ugyanannál a cégnél van, vagy nem ugyanannál a szervezeti egységnél van a kettő.

0: Tehát tulajdonképpen kérdéses, hogy ki a főnöke, kinek, kikinek.
1: Bőven elég meghallgatni, vagy megnézni egy bármilyen műsort a tévében, a rádióban, amíg gyakorlatilag 20-25-30 másodpercig mondják, hogy kinek a megbízásából, kinek a jóváhagyásával, ki gyárt a kiszámára.
0: Igen, de így van, ez csak a hit, de egyrészt már érzékelhető, hogy elég bonyolult úton megy keresztül, ráadásul ez meg van bolondítva, és nem egyértelműek a viszonyok. Tehát azt gondolom, hogy el is felejtettem, hogy honnan kanyarodtam most ide ehhez a történethez.
1: Hát gyakorlatilag arról beszéltünk, hogy mennyire lecsökkent a feladó személyeknek a száma. Tehát, hogy
0: ja, igen,
1: minőség,
0: igen.
1: Tehát
0: minőségi problémákat okoz, meg lassúságot okoz.
1: Igen.
0: És akkor mondom, az a baj, hogy a kollégák erről, mármint az MT-s kollégák, nyilván nem szoktak a nyilvánosság előtt beszélni, mert az állásukat veszélyeztetik. Itt önmagában az, hogy szakértelem és hozzáértés és tudás lett utcára rakva százasával, hiszen a mai létszáma az összevont TV, rádió, MT-nek még akkor is, hogyha ugye most két helyre vannak szétosztva a Duna részvénytársaságban, meg az MTVA-ban, a korábbihoz képest hihetetlen csökkenés van, tehát jó szakemberek tömkelegét küldték el a Magyar Távirat irodáról. Tehát én bosszankodom rettenetesen, hogyha ha olvasom a régi híreket, mert egyszerűen rengeteg a lassan kiadott, késéssel kiadott, felesleges, vagy nagyon tudatos ellenőrzés alá vetett hír. És ez szerintem ez mérhetetlen kárt okoz a magyar média világban, mert a köz nem értesül dolgokról, félreinformálódik a dologra. De most tessék, hogy én nem gondolom, hogy bárki olyan nagyon vitába állna, vagy vitába szállna velem, hogy elvesztette közszolgálati jellegét az MTI és a közmédia. Tessék megnézni egy egynapos hírfolyamot a köztévébe. Csak a migránsok, csak a bevándorlás. Ez a téma uralja. Úgy, hogy ezt Magyarországot, ezt én nem mondom, hogy nem érinti.
1: Hát de messze
0: nem egy központi probléma, különösképpen, hogy az országot ezek a migránsok, bevándorlók, akárhogy nevezük is, most éppen elkerülik. Az igazi problémát ezek most Szlovénia és Horvátország.
1: Az Asztria
0: számá. Na jó, egész nap ez megy.
1: Hát ez egy hisztériakeltő propaganda lépezet, de egyébként, kicsit beszéljünk mondjuk egy másik hírról, ha már példaként, mert igazából ez a migráns dolog már a vízcsapba is folyik, akár pro, akár kontra.
0: Nem véletlenül folyik, ez a válasz a kérdésedre, hogy ez nem véletlen, hogy ez így van, ez nagyon tudatosan így van irányítva.
1: De hogy egy például ma reggel néztem a híreket, és gyakorlatilag 3-4 tévés hír, illetve internetes portálon megjelent az, hogy a magyar gazdaság lelassult, és csak 2,3% lett a növekedés, amivel lassult az eddigi trendben. Bekapcsoltam az M1-es híradót, főcím. Idén is 2,3%-kal növekedés van, ami hát az egyik legjobb, és stb. És úgy, gyakorlatilag ugyanaz a hír volt, egy teljesen más szemszögből, és nyilván, hogyha Tápió Röcsögén valaki megnézi, aki más nem tud fogni, akkor ezt nyilván elhiszi, és nyilvánvalóan ehhez elhozza.
0: Jó, hát ez tálalás kérdése is, ugye azért a hír szerkesztés az egy nagyon felelősségteljes dolog, és természetesen, akik ezt a szakmát műveljük, tudjuk, hogy ugyanazt a tény adatot nagyon sokféle körítésben lehet fölkínálni. Tehát és ennek tipikus esete az, amikor százalékokról és ilyen fogalmakról eredményekről beszélünk, mert nem mindegy, hogy mihez hasonlítom. Nem mindegy, hogy egy bonyolult jelenséget mennyire bonyolultan akarok és tudok bemutatni, és mit emelek ki belőle. Tehát a hírszerkesztőnek mindig van lehetősége noha mindig azt állítjuk, hogy a hírügynökségi hír az sokoldalú kell, hogy legyen, objektív kell, hogy legyen, pontos kell, hogy legyen, gyors kell, hogy legyen, szóval egyszerre kell ennyi minden követelménynek eleget tenni, de azt is tudjuk, hogy ezek sérülhetnek, és azt is tudjuk, hogy a szerkesztői kéz vagy a szerkesztői szem ebben nagyon sokat számít. Tehát minden igazság szerint a hír folyamának az egészét tekintve lehet vizsgálni, vagy mondjuk egy napot azért meg kell nézni egy tévéadásból, vagy egy hetet meg kell nézni egy hírkiadásból ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy van-e valami tudatos torzítás, vagy sem.
1: Sajnos néhány percünk maradt már, csak pedig ezekről tényleg órákig lehetne beszélni, viszont engem egy dolog még azért érdekel, hogy abban az időszakban, tehát 2002-től 2010-ig mennyire volt jellemző egyébként a különböző akár politikai, vagy akár gazdasági érdekcsoportok, hát hogy mondjam, lobbizása azzal kapcsolatban, hogy most egy adott hír az hát objektíven vagy kevésbé objektíven jelenleg, tehát bepróbálkoztak emberek, akár önnél, vagy akár másoknál?
0: Persze, én elég hamar ismert életet, ebbe a múltam is közre játszott, hogy én nálam nem nagyon lehet ilyesmivel kopogtatni, mert én mindenkit elzavarok, tehát úgyhogy egy kézen meg tudnám számolni azt, amikor komoly befolyásolási kísérletnek voltam részese, és mindig ellenálltam. Azt is gondolom, hogy a kollégáim most alapvetően ebben a szellemben szerkesztettek, de természetesen van tudomásom arról, hogy politikai és gazdasági nyomás volt konkrétan ügyekben, konkrétan kollégákon.
1: El lehet esetleg valami konkrétumot árulni, még ha nem is feltétlenül névvel, de hogy milyen jellegű dologban próbálták például valakik az akkori valami komoly dologban hírt hamisítatni? Hogy
0: értem, kérdezni. Lehet kérdezni. Nem hagytak mély nyomokat bennem ezek a dolgok. És most éppen, ami elsőnek eszembe jut, az éppen olyan dolog volt, amelyik nem a hír fölhozatallal volt kapcsolatos, hanem az MT-nek volt egy használaton kívül álló fotó szerkesztőségi épülete az MT-től, az MT-vel szomszédos telken, amit eldöntött az MT-i, hogy egy nyilvános árverésen el fogja adni. És ebben az árverésnek az ügyében hívott föl egy politikus, és próbálta. Nem is tudom, valami vazallusának az érdekeit képviselni, és én igen indignálódva elhajtottam, azt mondva, hogy tessék szíves lenni megmondani az úrnak, hogy vegyen részt nyugodtan a árverésen,
1: a legmagasabb.
0: Én nem tudom ezt befolyásolni, mert a felügyelő bizottsággal és a tulajdonosi tanácsadó testülettel együtt eldöntöttük, hogy ezt egy nyílt pályázatban fogjuk eladni, tehát én ettől eltérni nem tudok, és nem tudok ebben segíteni.
1: Egy utolsó kérdésre maradt időnk, hogy látja a jövőt itt Magyarországon? És viszont van egy telefonálunk, akkor viszont azt kérem, hogy a...
0: Jó, ja, valaki lehet, hogy emlékszik helyettem, egy befolyásolás.
1: Halló?
0: Itt vagyunk.
2: Halló, Robi vagyok.
1: Szevasztok.
2: Egy nagyon röviden, hogy a köztévében ugye miért a migráns téma folyik ki, mint az özönvíz a televízióból, hogy addig se mással foglalkozzanak az emberek, tehát hogy ne kérdezzük meg azt, hogy mi van az egészségügyel, vagy az oktatással, vagy a
0: atomerőművel,
2: vagy a Questorral, vagy a Budakesssel. Igen, tehát elég elolvasni a tegnapi Magyar Narancs 3 vezércikkét, és abból az egyik erről is szó van. Nagyon jó mind a három. Én ezzel átadom a szót, mert rövid az időtök.
1: Köszönjük. Szia, Robi!
2: Hello.
1: Hát igen, sajnos ez a probléma abban, hogy nagyon sokan ezt elmondják, akkor nagyon sokan, akiknek nyilván ez a szájízük ellen van, vagy rossz, azt mondják, hogy ne, ez csak egy összeesküvés elmélet, de hát amikor viszont egy olyan ember mondja ugyanezt, és itt most nem a Robira gondolok, hanem őre, hogy ezek a dolgok így működnek, akkor sajnos nem marad más, mert az ember tényleg elhiszi azt, hogy bizony a nagyon komoly érdekcsoportok, vagy érdekek mentén megy. De akkor még egyszer az utolsó kérdésem, hogy mennyire látja feketén, vagy szürkén, vagy adott esetben akár valamiféleképpen pozitívan a jövőt ebben a térben. Ami nyilván lehet, hogy egy hülye kérdés.
0: Nem hülye kérdés. Hát attól függ, hogy éppen az optimista énem, vagy a pessimista énem kerekedik-e felől. Az optimista énem azt mondja, hogy ez a rendszer így, ilyen módon nem maradhat fenn sokáig. Akkor persze vissza lehet kérdezni, hogy mi az a sokáig.
1: Meg mi lesz utána.
0: És meg mi lesz utána, ez már részletkérdés, úgyhogy ezt már nem vállalom, hogy megválaszolom. És van, amikor a pessimista énem kerekedik felül, amikor látom, hogy mindenki tudomásul veszi, pontosabban szólva, nem mindenki, hanem nagyon sokan tudomásul veszik, néha magamat is rajta kapom, hogy tudomásul veszem, amikor átvernek, amikor próbálnak befolyásolni oly módon, hogy és engem egy fokkal nehezebb manipulálni, mert hamarabb észreveszem, hogy kilóg a lóláb. És néha ez bosszant, hogy az emberek a legnyilvánvalóbb lóláb kilógás esetén se veszik észre, hogy ők manipulálva vannak.
1: Nem akar egy saját hírügynökséget alapítani? A helyzet megoldására nem gondolkodott el ilyenem?
0: Hát én gondolkodtam, aztán mindig kiderült, most is kiderül, hogy ez sok pénz egy ilyet létrehozni. És ráadásul azzal, hogy a Magyar Távirati Iroda ingyenesítette a híreit, ez egyébként én szerintem ez az EU szabályok ellen való dolog, mert én szerintem, és ez könnyen belátható, hogy egy olyan portál, vagy egy olyan újság, amelyik az MT ingyenes híreit felhasználja, és mondjuk megtölt vele 5 oldalt, az verseny előnyben van ahhoz képest, akinek az 5 oldalt fizetős hírekből kell összeállítani. Magyarul, és mivel ezt a ingyenes MT-t a magyar állam adja, ez egy bújtatott állami támogatás, amiért szerintem föl lehetett volna, vagy föl kellene lépni, és mit tesz ez lehetetlenné? Mindenkit lehetetlenné tesz, aki pénzért árulja a híreit. Mert van ingyenes.
1: Gyakorlatilag monopólium
0: helyzetben. Volt független hírügynökség, néven egy kis hírügynökség, az én időmben is versenytársak voltunk, bár én mindig hogyha szóba került nyilvánosan, akkor egyrészt mondtam, hogy jó dolog a verseny, és a másrészt igyekeztem kisebbíteni a konkurensnek az érdemeit, de ettől még ezt tudomásul is vettem, meg így is volt, hogy ők versenytársak voltak, és bennünket főleg gyorsaságban arra késztettek, hogy ne sokat totojázunk, és amit megszereztünk hírt, azt adjuk ki gyorsan. Megszűnt, tönkrement. Egyszerűen a létalapját vette ki az, hogy van ingyenesen elérhető hírek vannak tömkelegével. Úgyhogy őrült világot élünk.
1: Ezzel egyetértünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen Vince Mátyásnak, a HVG alapító főszerkesztőjének és az MT volt vezérigazgatójának. Folytatódik a Magyar Hírnap a Tilos Rádión, a zene után jönnek a többiek. Nagyon szépen köszönöm, és bízom benne, hogy valahol, valamikor ezt a beszélgetést még folytatjuk itt a rádióban.
0: Nagyon szívesen jövök bármikor a Tilos Rádióban.
1: Nektek pedig szép napot és további jó rádió hallgatás. Sziasztok!
3: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
4: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk, várjuk a támadást.
5: Rádió jelentése kapták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
6: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
7: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hadóvezér.
6: Nem baj, kivágjuk.
8: Sziasztok, a Tilos Rádió sajtószabadság napi tematikus adását hallgatjátok. Reggel 7-től folyamatosan vendégek különböző sajtó és sajtóval kapcsolatos témákba beszélgetnek velünk, és a mostani páros, mert a legtöbbször két vendéget hívunk, Parászka Boróka Marosvásárhelyről újságíró, rádiós, ő itt van velünk Skype-on. Mondjál egy szót, hogy halljunk.
9: Népszabadság.
8: Köszi, Boróka. És Kispál Szabolcs ül velem szembe, aki a Képzőművészeti Egyetem tanára, és majd kiderül menet közben, hogy miért jutott eszünkbe, hogy vele is beszélgessünk. Ti földik vagytok vicces módon, és megkérdeztem Szabolcsot előtte, hogy találkoztatok-e, és nagyon, nagyon mulatságos, hogy ti még életben nem találkoztatok, és itt most az éterben találkoztok.
9: Pedig találkoztunk egy budapesti gangon, egyszer elhoztam valami plakátokat, csak akkor még ilyen nagyon vihartépet diák voltam a föld alatti munkás. Nem emlékszem.
10: Elnézést, akkor az valahogy nekem kimaradt. Szia, Boróka.
9: Szervusztok.
8: A mostani félórás beszélgetést szeretném leginkább abba az irányba vinni, hogy egy kicsit tágabban beszélgessünk a sajtóról, a sajtószabadságról, hogy egyáltalán a közbeszéd tereiről, és akkor én elárulom, mi volt a koncepcióm, hogy a Szabolcsot is hívjam ide. Ő nagyon sokat foglalkozik többféle technikával, vagy módszerrel a művészetében, illetve feltételezem a tanításban is a közbeszéd, illetve a különböző dolgoknak a megjelenítésével, olyan kortárs technikákkal, amelyek közhasználatúak egyébként. Gondolok itt most arra például, amit a nekem nagy kedvencem volt a privát nacionalizmusok kiállításban, ami egy vándorkiállítás volt évekkel ezelőtt Európán több helyen megjelent, egy videó, egy áldokumentumfilm, ami a magyar történelem egy nagyon, nagyon izgalmas és állandóan citált tematikájával foglalkozik. Konkrétan az állatkert történetében jelent meg a Trianon, de nem akarom ezt az egészet elmesélni, és ez egy sorozatod része, és azért tartozik az én fejembe a közbeszédhez valahogy, mert a konkrét napi híreken kívül ezek nagyon fontos tematikák, akár rendszerváltás előtt is, de rendszerváltás óta ezek hullámokba előjönnek, és akkor így keveredtetek ti együtt, hogy Boróka, te pedig egy magyar nyelvű különböző fórumokon dolgozó, és nem csak magyar nyelven, de főleg magyar nyelvű része érdekes most nekem, újságíróként határon túlról. Bele is beszélsz a magyar sajtóba, illetve nagyon, nagyon szorosan követett figyelemmel, és aktívan a tárgya a munkásságodnak. Azt akarom kérdezni tőletek, hogy mennyire érdekes kölcsönösen a média tematizálása és a művészet tematizálása. Milyen átfedések vannak? Szabolcs, most először ezt neked dobnám.
10: Igen, köszönöm a kérdést. Így, hogy említetted ezt a dokufikciót, ami valóban két-három évvel ezelőtt készült, és időközben így a műsor előtt éppen említettem neked, hogy én azóta ezen tovább dolgoztam. Tehát ez nyilván ez egyik lehetséges módja annak, hogy az ember mondjuk a közérdekű kérdéseket, jelen esetben történelem, illetve történelem szemlélet, és annak akár a napi politikával való összekapcsolódásai. Tehát, hogy ezt így megfogalmazza, azt mondanám, hogy ez annak ellenére, hogy bizonyos fokig vagy mértékig szubverzív műfaját tekintve, ugye dokufikció ról beszélünk. Hát ezzel együtt egy mondjuk klasszikus formája annak, hogy egy művész hogyan tud hozzászólni, tehát készít olyan műveket, amelyek általában ugye művészetnek szentelt terekben vagy kontextusokban jelennek meg, és hát ez Magyarországon is, de máshol is egy általános probléma, hogy ezekből a terekből nagyon nehezen tudnak kitörni ezek a művek, mondjuk. És akkor nyilván ezen túl számos egyéb mondjuk közvetlenebb vagy direktebb mondjuk megnyilvánulási módja lehetséges egy művésznek, amit talán a leginkább a hát beavatkozás vagy idegen szóval szólva intervencionista műfajokként lehet megfogalmazni.
8: Boróka, te milyen módon követed a sajtót, a művészetet? Nyilván internet segítségével elsősorban, tehát hogy nem ilyen hülyeséget akarok kérdezni, hanem hogyan tudsz, milyen preferenciáid vannak, hogyan figyeled folyamatosan ezt a közeget, ami nem csak a sajtó, hanem egy kicsit így tágabban a közbeszéd?
9: Akkor válaszom az, hogy nem internet segítségével, vagy csak nagyon közvetve. Nekünk van egy közös barátunk, vagy volt egy közös barátunk Szabolcsról, úgy hívták, hogy Irsei Zsolt, képzőművész, akivel sokáig szerkesztettünk közösen egy lapot, a Hét nevű lapot, és általa, azáltal, hogy a szöveges tartalmat mindig a vizuális tartalom megjelenítésének módjával és magával a vizuális tartalommal is rezonáltattuk. Nem illusztráltuk, hanem megtanította Zsolt számomra és akkori kezdő újságírók számára azt, hogy miféle témaérzékenység, problémaérzékenység nyílik ki akkor, hogyha akár vizuálisan, akár plasztikusan, akár más művészetek terén is odafigyel az ember, veszi a jeleket, elmegy a kiállításra. Itt működik egy nagyon jó kortárs képzőművészeti központ, a B5 stúdió, amit Barta József Jocó animál, ő a lelke, hogyha azokon keresztül is megszólalsz, behozod a témáid, kiviszed a sajtót a köztérbe egy graffiti szintjére, egy kocsmai alátét szintjére, akkor sokkal elevenebbé válik. És mind a mai napig megpróbálok olyan sajtót készíteni, ami performatív, illetve amikor találkozom ezekkel a plasztikus művészetekkel révén megnyitott témákkal, azt mindig megpróbálom szöveges szinten is továbbadni, követhetővé tenni. Tehát egy ilyen állandó munkakapcsolatban vagyunk, akikkel lehetünk, és ez nagyon fontos. Ihlet is, meg információforrás is, meg szemléletmód is.
8: Nem kell, hogy én kérdezek, nyugodtan egymással is beszéltek.
10: Akkor én most egy a Borókának erre a performatív szövegírása, jól értem, így fogalmaztál. Ehhez kapcsolódóan ez nekem így nagyon tetszik, ezt ebben a formában így még azt hiszem most hallom tőled először. Egy picit ennek kapcsán viszont a vizualitás szerepéről hadd beszéljek, hogy azt teljesen egyetértek abban, hogy főként, hogy az Irsai Zsoltot is emlegetted, hogy vannak ennek olyan mondjuk így felhasználási területei konkrétan a vizualitásnak, ami nagyon erősen tud közvetíteni, adott esetben sokkal erősebben tud tartalmakat, üzeneteket közvetíteni, mint mondjuk szöveges, vagy hát mondjuk a zenével nem vagyok biztos, hogy vetekszik, de közel olyan erősen. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a kortárs képzőművészet mondjuk legutóbbi 30-40 évében számos olyan mondjuk műfaj és konceptuális álláspont jelent meg, illetve alakult ki, amelyek a művészet jelenlétét a mondjuk kortárs társadalomban és a művészet illetékességét abban, hogy kortárs társadalmi kérdéseket, a politikai kérdéseket akár megfogalmazzon, azt nem feltétlenül vagy nem kizárólagosan a vizualitáson keresztül teszik, hanem mindazokon mindazoknak a tradícióknak a tanulságain keresztül, amelyekkel gazdagodott a képzőművészet az utóbbi 30-40 évben, és itt a performativitásra akartam visszakanyarodni, hiszen ugye a képzőművészetben is ez egy nagyon erősen jelenlevő mondjuk motívum.
9: De egy kicsit vitatkoznék is ezzel. Nem azt akartam én mondani, bár csábító, hogy a vizualitás az erősebb, mint a szó. Én rengeteget adakozom sajtófotósokkal, hogy vegyünk vissza, vagy ne akarjuk prostituálni a látványt, vagy találjuk meg azt a mezőt, ameddig a szó elér, és ahonnan a kép kezdődik, hogy legyen, tehát hogy ismerje fel a sajtóban dolgozó azt, hogy ez egy világ. Uh-huh. Ez valahol összeér, kontrolláljuk is egymást nyilván, meg ki is egészítjük egymást, mert vannak pillanatok, meg helyzetek, amelyek képileg áthatatók, vagy formailag. Itt most nem csak képekről beszélek, hanem arról a vizualitásról, ahogy megjelenik egy bármilyen tartalom, videótól, képtől elkezdve szöveges tartalomig. És van olyasmi, amit csak szóban lehet, vagy képek mellé írt szavakkal elmondani. És van olyan helyzet, amikor nincs szükség sem képre, sem szöveg. Tehát, hogy itt mindig kell valahogy egymást figyelni, mint a kötélmászók, akik biztosítják.
10: Ezzel teljesen egyetértek, abszolút.
8: De mit szóltok ahhoz, hogy egyébként pedig egy másik platform felől, amit most nagyon lebutítva és általánosítva azt mondom, hogy a Politikum, vagy a politikusok, akik mennek fölfelé eszközökbe. Szóval egészen brutális eszközöket használnak, akár szóba, akár képbe, és egyre egyszerűbbet és profánabbat, és butítják le az egész közeget. Tehát amikor egy fejbevágásra az ember megpróbál egy verssel felelni, néha az az érzésem. Hogy ezzel mit lehet kezdeni, illetve erre hogyan lehet reagálni?
9: Nem tudom, hogy valóban ilyen jól működik-e a politika, vagy ilyen hatékonyan működik-e. Én azt látom, hogy egyre fogynak az eszközök, egyre primitívebb ez a kommunikáció, és nagyon könnyű kikezdeni, és ki is lehet kezdeni. Ilyen szempontból a sajtó, és azt hiszem, hogy a művészetek is valahol adósak, valahol még mindig nem találták meg a fogást, holott látom azt, hogy a magyar képzőművészeti élet évtizedek óta mennyire rajta van a témán. Azt is látom, hogy a Magyar Kortárs Színház mennyire igyekszik oda tenni a magáét, de még mindig nem, és hát a sajtó az pedig fényévekre van attól, hogy egyáltalán maga a helyzetét tisztázza, és eszközeit lássa, hogy lehet itt valamiféle kontrollt gyakorolni. Tehát, hogy még mindig nem tanultuk meg kezelni ezt az amúgy virulens, tényleg nagyon, én nem nevezném politikainak azt, amit mi itt látunk. Ez nem a politika, ez az agresszivitás, agresszív üzengetés, amiben élünk. Ezt vitatnám.
10: Én úgy látom, hogy azok a mondjuk hát leginkább propaganda elemek, amelyek itt mondjuk az utóbbi 5-6 évben teljes mértékben ellepik gyakorlatilag a politikai kommunikáció összes csatornáját, meg a közéleti kommunikáció összes csatornáját is. Ezek mondjuk képekkel kis mértékben dolgoznak, nyilván itt inkább a szlogenek, meg az ilyen típusú mondjuk propaganda elemeknek van erősebb szerepe. Hogy mit lehet erre tenni, vagy hogy lehet ellene bármit is megpróbálni. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a szubverzivitás és a kisajátítás eszközeivel. Tehát annak idején, amikor mondjuk így durván 2012 és 14-15 között számos ilyen mondjuk köztéri beavatkozást hajtottunk végre többek közt, mondjuk a Szabad Művész csoporttal, meg meg másokkal, akkor lényegében ezeknek a médiatereknek a kisajátítására tettünk azáltal kísérletet, hogy olyan módon, olyan körülmények közt fogalmaztunk meg, vagy provokáltunk ki bizonyos helyzeteket, amelyek akarva, akaratlanul mondjuk médiatartalmakká váltak, és ezáltal hát remélem, hogy valamilyen mértékben, akár kismértékben is, de ellensúlyozni tudtak bizonyos politikai kommunikációs mondjuk erőket. És ennek a kisajátításnak szintén van képzőművészeti tradíciója, ezt ilyen taktikus média használatként szokták definiálni, ez körülbelül az legutóbbi mondjuk így 20 évben gyakorolták különböző helyeken, leginkább az Egyesült Államokban, tehát ott vannak ennek jeles képviselői, és a taktikus média használat az azt jelenti, hogy szubverzív eszközökkel gyakorlatilag kihasználom és kisajátítom azt a média erőt, amit gyakorlatilag mások birtokolnak, és eltérítem mondjuk.
9: A számomra az a kérdés sajtósként ugyanebből a szempontból, hogy hol jelenik meg a tartalom. Tehát, hogy úgy megszoktuk azt, hogy vannak médiaterek, amiket így vagy úgy használunk, igazodunk technológiailag, technikailag az újdonságokhoz, de azért nem hagyjuk el a komfortzónát. És éppen ezért ez kiszámítható és kikezdhető és ellehetetleníthető. Ennek látjuk a szomorú példáit most Magyarországon. De amikor olyan szinten jelenik meg egy tartalom, ahol nem számít rá senki, annyira közel megy, szolgáltat tartalmat, most a szolgáltat szót sokszoros idézőjelbe teszem, amellyel kapcsolatban nem számít rá senki, akkor ott, vagy feltesz egy olyan helyen, olyan időben, egy olyan kérdést, vagy közé tesz egy olyan állítást, ahol erre nem lehet kiszámíthatólag készülni, az már sokkal hatásosabb. Én az elmúlt hetekben például menekült kamaszokkal foglalkoztam, jezidi kamaszokkal Irak, Törökország határán, és tartalmat gyártottunk velük. Arra tehát mindenkinek van kész válasz arra, hogy mi a menekült válság és mi a megoldás, de arra, hogy láthatóvá váljék a menekült világ maguk által azokon a platformokon keresztül, amiket ők érnek el nagyon jól kiépített hálózatokon, arra nem nagyon vannak válaszok, és hát olyan képek, olyan tartalmak is születnek nyilván, amelyekre nem vagyunk készen, mert nem ismerős ez a világ. Ez meg tud höbkenteni. Nem tudom, mennyire lehet ez hosszú távon hatékony, nem akarok ilyen fantazmagóriákba feledkezni, de mindenképpen valamilyen elmozdulás, és egy olyan aktivizmusnak, egy olyan aktív erőnek a felhajtása, ami nincs, ami friss, amit nem lehet fölött hatalmat gyakorolni olyan könnyen.
10: Ez a váratlan helyeken fölbukkanó tartalom, ezzel abszolút egyetértek, hogy annak ugye többszörösen meg sokszorozódik az ereje és a hatásfoka, igaziból erre szolgál adott esetekben a taktikai média használat eszközkészlete és a szubverzivitás, tehát hogy lehet mondjuk adott esetben egy politikai, mondjuk kormánykritikus politikai tiltakozás tényét nem csak a mondjuk kormánykritikus sajtóba eljuttatni, hanem adott esetben akár a kormány barát sajtóba, vagy olyan médiumokba, amelyek egyébként kritikamentesen beszélnek a kormány tevékenységéről.
9: Itt a népszavazás kampány idején figyeltem meg Erdélyben, ahol nagyon erős volt az ellenkampány, és nagyon kritikus, hogy mennyire felszabadító volt az, hogy kisszékelyföldi falvak buszmegállóiban jelent meg egy jópofa ironikus plakát, és hogy azt elkezdték ezekkel azok is foglalkozni, akik egyébként nem érdeklődtek a népszavazás iránt, vagy nagyon kész, határozott, előre gyártott álláspontjuk volt, hogy sikerült egy olyan elevennyébe találni ennek a társadalomnak, amelyet halottnak hit mindenki, vagy nehezen mobilizálhatónak.
10: De gondolom nem kismértékben ez a kétfarkú kutya párt tevékenységének is a hatása, és hát gyakorlatilag az ő teljes tevékenységükre is abszolút passzol ez a taktikus média használat, mint stratégia.
9: Azt nem tudom, hogy itt most a párt hogy működik, hogy egyáltalán működik-e. Hogy
8: persze, abban, hát a passzivistákkal működik, igen.
9: Nem akarok ebbe a vitába belemenni, csak azt láttam, hogy felszabadítólag hatott az, hogy lehetett marhulni, hogy lehetett kérni ilyen vödröket, és lehetett menni kocsmáról kocsmára, és hogy lehetett csinálni valamit. Tehát, hogy van egy pangó társadalmi erő, amely utat keres, formát keres magának, és abban az első pillanatban, amikor erre esélyt kap, egy krétát a kezébe, egy falat, amit jól össze lehet firkálni, akkor ott megmutatkozik. Mert hogy amit most látunk, az pont egy ilyen agyonszabályozott, agyontaktikázott, kampányszakértők, stábok, milliárdok, ez nem cool, ez uncsi, ez nem csak azért, mert hülyeség, vagy nem lehet fenntartani, hanem mert egy ember, aki életet él, az nem tud ezzel ehhez csatlakozni. Hát köszönöm szépen, ez egy pasztilla, ami megvolt, lehet rá négy pohár hideg vizet. Még akkor is, hogyha nem fogadom el, vagy elfogadom. De hogy ez unalmas.
8: Hát rettentesen sajnálom, eddig tartotta a mi kis fél óránk.
10: Tekintsük egy bevezetőnek.
8: Igen. Ezt folytatjuk a sportműsorban, majd mindenképpen folytatjuk. Parászka Borókával beszélgettünk, és Kispál Szabolcs volt még a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok!
9: Sziasztok!
10: Sziasztok!
11: Mert mi lesz ezután?
12: Kell takarol.
13: Jó.
12: Kell takarol.
13: Sanyi, Atesz és Varek.
12: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
14: Kettős vállalkozás.
12: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
15: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
12: Régi könyvek életre kelnek.
11: Nem értem.
12: Hallgass.
16: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
13: Tilos Rádió?
12: Jó.
13: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
12: Na kell takarolni. Kell takarolni.

like you.

0: Sziasztok, ez itt a Pergőképek a Tilos Rádión.
1: Hú. És a vendégünk pedig kiderül abból, hogy mit hallottatok most zenét. Jó, nincs bekapcsolva a chat fal, várjál. Hogy kapcsolom ezt be? Csak megmozdítom az a gerek.
0: Vagy be kell kapcsolni kint a másik szobában. Utána nézek.
1: Na mindegy, akkor nem nézzük a chat falat. Adástelefon 215-37-73, ez itt a Tilos Rádió, az FM 98-on. És a...
0: 90,3.
1: Ja, 90,3.
2: Vagy igen. Az még majd kiderül, hogy...
1: És... Úristen, de régen voltam. 98. Na mindegy. És a neten is tudjátok hallgatni a www.tilos.hu-n. Folytatjuk azt a kezdeményezést, hogy a Tilos Rádió ősműsor készítőit próbáljuk egy kicsit, hogy mondják ezt, karóba húzni.
3: Leszkennelni.
1: Igen. És hát a chatfal nem fog elindulni, nem telefonáltok, úgyhogy most én elárulom, hogy Igor Lazin a vendégünk. Szia, Igor!
4: Szevasztok!
3: Szevasztok, hello!
1: Ja. Mellettem Szabány György, a pultban dr. Áin Győri Csilla vagyok, és ez a Pergőképek, ahol csodálatos zenék lesznek, mind az Igornak válogattuk.
4: Tényleg, rock and roll.
1: A rock zene, valóban.
3: A rock and roll rock.
1: És
3: honnan jöttél? Úgy általában. Igor Lazin az olyan...
1: Júri nem cicózik.
3: Valami...
0: Miért is?
4: Fura, nem?
1: Honnan jött el is miért?
4: Nem tudom, nem vagyok ilyen kibékülve pont az Igor néve, mert ilyen túl, valahogyan azt érzem, hogy túl éles. Uh-huh. Nem?
3: Hát...
4: Van az a O, ami egy picit lágyítja a dolgot, de R megint csak ilyen, de I, G az ilyen...
1: De mi lenne inkább? Miksa vagy?
4: Nem tudom, John.
3: John Lazin.
4: Csak mivel, hogy ezzel a név... Nem gondolkoztam ezen, csak odaig jutottam, hogy hogy éles a nevem eléggé. Meg olyan, szóval picit agresszív, nem tudom, és nem gondolom magamról, persze, hogy agresszív vagyok.
1: És azért a lányodnak a Mira nevet azért adtátok, az köze van annak a békéhez?
4: Persze. Persze. De nem, nem jó, hogy ez már a negyedik gyerekem. Úgy így valahogyan ez így, nem tudom, csak kerestem valami nevet, amivel tudok identifikálni magamat úgy így belül, hogy ne legyen az, hogy nem tudom, Emma, vagy nem tudom, Juliska, vagy nem tudom, szóval, hogy így mégis csak legyen valamilyen köze a ex-Jugoszláviához.
3: Na, mert hogy ott születtem.
4: Mert hogy ott születtem, és onnan jövök, igen.
3: És hol?
4: Novi Knezsevácon születtem, ami a magyar neve az Török Kanizsa, ami 3 kilométerrel van a Kanizsától, Tiszán túl, ahol most ugye nagyon sok migráns van, mit tudom én. Ne? És ez Vajdaság, totál ilyen, nincsenek hegyek, és azóta se szeretem a hegyeket, meg Limbes van, mit tudom én, Pilis Csabban is éltünk ilyen 5 évig, szóval ott is idegesítettek ezek a kis dombok. Szóval tényleg így van, hogy olyan flat, egyenes, hogy így az ég az legyen ilyen hatalmas, és hogy lássak, ameddig tudok látni. Szóval amilyen magas vagyok, az így behatároljon a... távolnézetemet is.
3: Szüleid?
4: A szüleim, hát az apukám ügyvéd, és az anyukám hát dolgozott valamilyen ez a boltokba, dolgozott, mint pénztáros, és akkor úgy döntöttek a szüleim, hogy a tök jól keres az apám, és hogy nem kell neki dolgoznia, és azt hiszem abban az időben volt, amikor született a második a húgom, és akkor jön ez a háztartásbeli, szóval oszlop gyakorlatilag.
3: És a szerb a anyanyelved, ugye?
4: Hát ez furcsa, nem, az anyanyelvem az magyar, mert az anyukám magyar, hogyha honnan indulunk, de tulajdonképpen az anyanyelvem szerb, mert az anyukám is beszélt szerbül, és az apám szerb, és valahogy a szerb identitása az volt a, mint egy ilyen út kitalálva a családba. De ez tényleg nagyon érdekes, mert valamilyen, azt hiszem, hogy 11 éves, vagy 10-11 éves koromban, szóval a Novi Knezsac, illetve Török Andzsa az eléggé közel van a határhoz, és ott a kisebbség nyelvet is tanultunk az iskolába. Az általános iskolában, és mindig is azt éreztem, hogy tudok magyarul, meg hogy ez nem annyira ilyen vad nekem, meg ilyen furcsa, meg mit tudom én, és arra emlékszem, hogy 10-11 éves koromban rájöttem arra, hogy tulajdonképpen, hey, nekem a nagymamám és a nagyapám, az így néha beszélt velem magyarul, szóval tulajdonképpen lehet, hogy én magyar vagyok. És akkor ez így, mit tudom én, igen, mondtak a szülőim, persze, és akkor oké, ez most így.
1: De várjál, de az anyukád nem beszélt veled magyarul?
4: Nem.
1: De miért?
4: Nem tudom, ez olyan érzékeny téma. Kérdeztem tőle többször, és akkor azt mondta, hogy ő úgy döntöttek, hogy akkor szerb, és akkor ezt így megy, és akkor szevasz. De mondjuk az anyukám Belgrádba született. És az ő apukája az romániai magyar, de viszont nagyon sokat utazott, mert nem tudom, első világháború előtt ő volt a Siemensnek a micsoda, nem tudom, a fogorvos volt a deda, a nagyapám, és össze-vissza ért, nem tudom, szóval fogalmam sincs, hogy hol élt pontosan. Belgrádon kívül. És akkor, amikor jött a második világháború, akkor úgy döntöttek, hogy akkor jönnek a nem tudom, bombázás, anyám kénye, menjünk valahol a falura. És akkor ott kötöttek ki, és akkor így.
3: És apád nem beszélt magyarul.
4: Apám, mivel hogy ügyvéd, és mivel hogy viszonylag kicsi településről beszélünk, nagyon sok kunsaftja magyar is volt, úgyhogy ő tök jól beszél magyarul, sokkal jobban, mint én. Hát egy tárgyalásokra ment is, én magyarul.
3: És az általános meg a gimit, tehát te szerb nyelven végezted, de tanultatok magyarul is.
4: Általános iskolában.
3: Egyetem
4: az Belgrád.
3: Mi? Milyen
4: egyetem? A képzőművészet.
3: És honnan jött ez? Tehát már egy gimnáziumban a kis Igor rajzolgatott, és álmodozott, hogy egyszer magyar lesz, mint a Walt Disney.
4: Ja, nem, mint a Walt Disney, nem rajzoltam, egyszerűen mindig, szóval, hogy így nem tudtam ellenállni a rajzolásnak. Arra tényleg emlékszem, hogy így van probléma, van, hogy nagyon boldog vagy, mit tudom, bármi van, akkor leültem, és így rajzoltam, és így ezt... nem tudtam magamból kiirtani, habár az apám szeretett volna, hogy mivel hogy a nagyapám is az ügyvéd, másik nagyapám az ügyvéd volt, az apám is ügyvéd, és akkor tudod, ez a családi ízet,
1: ami szép. Hogy rendes ember legyen belőlem.
4: Hogy rendes ember legyen belőlem, hogy ne menjek Indiába véletlenül, és ne legyek, nem tudom, akár micsoda, és akkor ő nyomta ezt a jogot, és az ahogy nem ment nekem, még nem akartam, meg nem tudom, veszekedtünk, és aztán végül is Kikindán végeztem a gimnáziót, és ez valamilyen, hogy hívják ezeket az embereket, utakat, meg hidakat, mit tudom én.
3: Tervez.
4: Igen.
3: Építész.
4: Mérnök mondjuk. És akkor elmentem a gimnáziumba, és ez katasztrófa volt, egyszerűen a statikát, matekot, szó zéro, nem tudom, és akkor így ott is rajzoltam, meg azt hiszem, hogy ott volt az első kiállításom, nem tudom, szóval egyértelmű volt az, hogy nem szabad kényszeríteni engem valami másra, mert boldogtalan leszek.
3: És könnyű volt bejutni a Belgrádba a képzőművészetire?
4: Nem, második körre én mentem be.
3: És akkor utána következtek rettenetesen boldog belgrádi egyetemi évek, rock'n'roll,
4: következtek a csajok, igazán, miből is a rock'n'roll, ja, és a pia, és az első 3-5 évig tartott az egyetem, első 3 év az mesebeli volt, mert tanultam, meg így el voltam kápráztatva, meg is csak szóval falról jöttem, és az utolsó 2 év az így gyötrelem volt, az, amikor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a tanárok nem apukák, és nem annyira jóságosak, meg nem tudom, nem biztos, hogy ők nekem jót akarnak, és akkor ott ilyen iszonyú nagy harc volt, úgyhogy az 5. év tényleg így katasztrófa volt, meg összevesztem ott embereket, nem tudom, jobbra-balra, de elvégeztem.
3: És ilyen hosszú hajad volt, ilyen lázadó fiatal volt?
4: Ja, igen.
3: És klubokba zúztál este?
4: Ja. Meg csajok, ja. Ez. Hát ilyen, mit tudom, én nem tudom, ez a total klasszikus dolog.
3: Sport?
4: Sport az nem, már Belgrádban nem volt, viszont otthon volt, futottam, izoatletika, 800 métert futottam, mentem valami versenyekre, azt bírtam, hogy mai napig is futok, de meg picit kosaraztam, de az így nem voltam nagyon ügyes a vezetésbe, a labdavezetésbe, viszont imádtam, de ja, sport, futás.
1: Bécitől hallottuk, hogy azért Jugoszlávia, amikor te gimnazista voltál, azért az még Kánaán volt, tehát kultúra szempontjából, könyvek, zenek, koncertek, hogy mesélj már erről egy kicsit, mert én például erről keveset tudok.
4: Charles Bukowski.
1: Na, tessék. Mikor olvastad az első Bukowskit például?
4: Hát nem tudom, az is valamilyen 14-15 éves koromban kb. Jó, de ehhez azt kell tudni, na, az apám értelmiség volt, mivel hogy ügyvéd. Az apám mindig is kacsintott arra, hogy lehet, hogy festő kellene, hogy legyen, de az ő mamája mondta neki, te Jován, figyelj ide, te komolyan szó, hogy most így tényleg abból akarsz élni, de menjél te inkább a jogra, mert az apukát is jogász lett. Oké, de és akkor az apám jogász lett, de illetve ügyvéd lett, de mivel hogy értelmiségi volt, akkor ilyen állandóan olvasta, meg bújta könyveket, úgyhogy nagyon korán úgy döntöttek, hogy ad nekem ilyen klasszikusokat olvasni, és akkor nem tudom, Csehó, meg Tolsztó, főleg az oroszok, mert ő egy picit russzofil volt, most már aztán abszolút, de mit tudom, Mopassan, meg nem tudom, sokat tényleg. Persze Jack Londonnal kezdem. Úgyhogy nem volt olyan nehéz, nem az apám adta nekem a Bukowskit, az egy csaj a Szomszéd utcából, aki idősebb volt nálam, arra tényleg emlékszem. De az apám kinyitotta nekem ezt a utat, aztán a nagybácsim a science fiction-t nyomta nekem, úgyhogy nem volt, és egészen abszurd science fiction-eket, meg nem tudom, úgyhogy nem volt nehéz megtalálni, vagy oda jutni a Bukowskihoz. De viszont Raymond Carvet sokkal, de sokkal később fedeztem fel. Lehet, hogy előbb fedeztem fel, vagy Joe Fante-t. Na mindegy, szóval, ja.
1: Szóval sokat olvasom ezek szerint, akkor még most is.
4: Ja, szép, jó, persze. Egy ideig nem olvastam, és így valahogyan éreztem azt, hogy így valami nem stimmel, vagy nem is tudom micsoda, de ja, persze, hát az így jó, nem?
1: Hát iszonyúan hallatszik a műsorkészítéseden, hogy egyrészt, hogy van mögötted néhány könyv, meg a szókincseden lehet hallani. Abszolút, abszolút.
4: Habárom feleségem, most egy feleségem az állandóan bánt engem azzal, hogy ilyen a szókincsem az így megy lefelé, meg ilyen, hogy nem tudok megtalulni, melyik szók azok, ahol az L mellett jön a J, vagy az Y, vagy T, Y, meg vissza ilyen.
3: Tök jól beszélsz magad.
4: Meg a sorrend a szóba, hogy mindig fordítva mondom, mit tudom.
3: És ha most olvas egy könyvet, akkor a szerbül.
4: Ja. Angol is olvasom, de az keveset, de szerbül, főleg szerbül, vagy horvátul, vagy nem tudom.
3: És hozzá lehet jutni itt szerb nyelvű körmények?
4: Amíg nem volt az olvasom, addig időnként mentem le, és akkor vásároltam, nem tudom, kilóra könyveket, de mióta van az olvasom, azóta lehet letölteni meg.
3: Jön ilyen kis elektromos tableten olvasom.
4: Nem is tablet, hanem ez a tényleg nem tudom, olvasom.
3: Elektromos könyv.
4: Elektromos e-book. Könyv. E-book, igen. Írtoztam is tőle, meg gondoltam, hogy mégiscsak papír, meg feeling, mit tudom én, de beszipantott ez a dolog. Nem kell húcolasztom a könyveket egyrészt, másrészt nem kell ilyen elfordítanom, vagy tenni be a könyvbe, hogy emlékezzek vissza, hogy hol álltam le, hanem az a gép az így megjegyzi, és ez tényleg ez tök jó. Lehet, hogy ez öregséggel jár.
3: Nem, biztos tök jó, de régen a könyvekben volt ilyen, tudod, ilyen kis könyv.
4: Hát némelyikben.
3: Én még most is szeretem azokat a könyveket, amikben van.
4: Igen. Még sokan nem, igen, mert egy időben azt az apámtól, ezt tanultam, az apám, emlékeztek régi ilyen ingeket, hogyha vett az ember, akkor volt egy ilyen műanyag ital.
1: Merevítő.
4: Mert alkohol, hogy hívják ezt?
1: Galér.
4: És akkor az apám emlékszem, hogy mindig, amikor vett ilyen inget, akkor ne, vigyázzatok erre a műanyagra, és akkor ezt így kivágta, és akkor ezt álltak. és akkor azt lehetett betenni a könyvekbe, viszont amióta egyedül élek, és nem élek otthon, azóta tényleg egy idő után már probléma volt, mert az ember általában több könyvet nem olvassa, meg így mennek, szóval hogy így jönnek, mennek a könyvek, és akkor volt ez a probléma, hogy milyen papírt vágja, ki karton, az túl vastag, papírt sajnálom, hiszen papírra rajzolunk, nem, néha írunk, meg ilyenek.
3: És akkor egyetem után?
4: Egyetem után...
1: Picit
4: haladunk. Jó, nagyon gyors. Állítólag boldog gyerekkorom volt. Én arra nem emlékszem. Ezt az apám mindig is mondta, mert én, van egy ilyen a családom belül egy híres ilyen fotósorozat, amikor mi ketten elmentünk a töltésre, Tisza mellett. Ja, a biciklivel, és akkor én kaptam valami csavarhúzót, és ő ott valamit matatott, nem tudom, ült, vagy nézett az eget, vagy engem nézett, és akkor én ott a bicikli mellett ilyen matok, és ezek tényleg szóval ilyen, hogy mondjuk ezt, cuki képek. A kis Igor, nem tudom, overallom van, ilyen, mindig az arcom az általában ilyen, mi történik itt körülöttem, de szépek a képek, és... Ja, és akkor apám is nagyon sokszor mondta ezt, hogy meg az anyám is, hogy hát milyen szép gyerekkorod volt, meg milyen jó gyerek voltál, ameddig nem kezdtél saját fejjel gondolkozni, és akkor...
1: Tehát olyan jó gyerek voltál, aki hallgat, előtte egy papír, előtte egy szeruzánk.
4: Játszottam, gondolom, nem tudom, hát jó gyerek, szófogadó.
1: Szófogadó, jó gyerek.
4: Ez milyen cikin hangzik, nem, szóval nagyon rossz. Ne legyetek szófogadó gyerekek.
1: De miért? Nekünk még nagyon erős karizmájú szüleink voltak, akik eltekerték, vagy kitörték a csirkenyakát, nem tudom, vízbe folytották a kismacskát, úgy éltek, ahogy a természet ezt így megköveteli, és ez nem volt egy ilyen bonyolult pszichológiai probléma, és hogyha valami nem, akkor nem, ha valamit szabad, akkor szabad, és kevesebbet szabadott, mert meg kellett tanulni egy csomó mindent.
4: Igen, csak valahogyan az a probléma ezzel az egészen, hogy azt hiszem, hogy a szülő is belefészkélődik ebben a feeling, ebben az érzésben, hogy jó gyerek, mit tudom én, és akkor nem vesznek észre, legalábbis ez volt nálam, hogy nem vesznek észre, amikor serdülőkor jön, következik, meg a csajok, meg nem tudom micsoda, és akkor iszonyú nagy ellenállás van, és akkor harcolni kell, mit tudom én. Az így kemény volt.
1: Gyerekként vagy szülőként?
4: Gyerekként.
1: Szerintem szülőként is iszonyú nehéz.
4: Hát kit érdekel, érted? Én vagyok a fiatal, én megyek előre.
1: És miért utáltad az utolsó két évet az egyetemen?
4: Hát mondom azért, mert ilyen kiderült, hogy nem annyira jóságosok a tanárok, és hogy ők azért a kis széküket és a kis següket féltenek, és egyszerűen nem segítették abban, hogy az ember valahogyan lásson ki egy picit az egyetemen túl, hogy mi van a világban, meg szóval egy jó pár ember, szóval tényleg rossz fej volt.
1: Hát lehet, hogy ők se láttak ki ebben annál, mint amit.
4: A francot, én állandóan beszéltek arról, emlékszem egy tanárra, aki nem tudom, a Titónak csinált valami grafikákat, meg hogy így volt valami vacsora, amit azt mondta, nem igaz.
1: De gondolom nem olyan munkára vágytál, amit a Titó rendel meg, és azt mondja, hogy
4: viszont azt nem vártam, hogy ellenemen fordulnak, és hogy zárodnak a kapuk, és így valahogyan érted, csak te itt maradjál, és te csak ez nagyon jó, de most a kívül áll az így, hogy hagyjunk, majd az, mit tudom, amikor kimész az egyetemből, akkor majd rájössz.
1: És akkor festettél? Tehát milyen kiállításod volt?
4: Rajzoltam. De ez a gimnázium, Ja. Aztán, amikor befejeztem, aztán űr, és akkor visszamentem a Knezsvácra, és nem tudom mit kezdeni magammal, és ott egy évig voltam, és dolgoztam Kanizsán ilyen a csempegyárba, mint csempe designer. Tényleg, szóval egy csempet se dizájnoltam. Meg próbálkoztam. De gyanítom, hogy ott az volt, hogy ott volt a másik dizájner csaj, az ami Borbála volt, és gyanítom, hogy ő tetszett, hogy én tetszettem neki, és hogy volt valamilyen kis dolog az egész mögött, De nem feküdtem vele, mert valahogyan nem, csak a végén valahogyan rájöttem arra, hogy az a jóságos, nyitott szemű, hosszú perceken át nézés irántam, hogy ez mit jelent. Na mindegy. Ja, nem feküdtem vele.
1: Innen üdvözöljük Borbálát, hogyha hallgatja most. Keresse meg az Igort, és sajtsa be rajta.
3: És akkor így volt egy ilyen, hogy akkor most mi legyen, hova, merre, mit.
4: Igen, de közben kezdtem ilyen rajzolni, meg kezdtem valami gyerekkönyvet csinálni, saját magamtól, és akkor találkoztam az első feleségemmel, aki kanizsai, és akkor úgy döntöttünk, magyar, és akkor úgy döntöttünk, hogy hagyjunk el a francba ezt a két ilyen város, és menjünk, és akkor elmentünk Újvidékre, és akkor ott éltünk, és gyakorlatilag Újvidékből jöttem ide.
3: És Újvidéken ismerted én néhány embert ismerek, aki ott mozgott, a Máriás Béla, a Tolnai Otto, nem tudom.
4: Nem, a Tolnai Ottót a feleségem keresztül megismertem, mert a Szabinak a felesége és az én volt feleségem, ők a legjobb barátnak voltak. Aha.
1: És Ladik Kati, tehát, hogy
4: az
1: egész művészkört,
4: a nagynéni az dolgozott Újvidéki tévén, és akkor, amikor átköltöztünk Újvidékre, akkor nagyon gyorsan talált nekem a munkát a tévén, és hogy hívják ezt a szcenográfus, díszlettervező. Ja, voltam az Újvidéki tévén. És azt csináltam, meg illusztrációkat csináltam egy szerb lapnak, meg egy magyar gyereklapta, Mézes Kalacs, azt hiszem, az volt a neve. Hát a tévé az viszont ilyen, háború előtt volt, és ott sok rock'n'roll és sok pia, nagyon, tényleg.
3: Tehát, hogy ilyen vidám...
4: Hát nem tudom, hogy vidám volt, de iszonyos, soha nem ittam ennyi alkoholt. Habár barátkoztam a Badával is, meg a Bécé, de annyiszor az tényleg ilyen patakokba folyt az alkohol.
3: Balázs Attila?
4: Balázs Attilát nem tudom, én szerintem, lehet, hogy ott megismerkedtünk. Hmm.
3: Mert ő is dolgozott ott
4: tényleg. Ja, lehet. A Balázs Attilát tényleg nagyon-nagyon régóta... ismerem. Ja.
3: Zene.
4: Zene. Na. No.

0: Yes.
1: Stard Blues, Monday, Monday de mindes.
0: Stormy, a Stormy,
2: de nem Monday. Stormy Blues, mert megint nem izé, nem mindegy, enter.
1: Nem.
0: És akkor, ugye, hogy akkor mi legyen? Nem, Újvidéken vagyunk, tévé, rádió, tehát nagy élet.
1: Nem csak tévé, nagy TV. Élet, nagyon sok alkohol, és de tényleg jön, így emléksz, hogy nem, volt egy pár alkalom, amikor nem emlékeztem, hogy hogy jutottam haza, hogy így, emlékszem, egyszer a feleségem bent aludt, és nem találtam a kulcsot, ami nálam volt, és aztán elkezdtem verni az ajtót, és gondolkoztam azt, hogy kihívom a rendőröket, mert én valami probléma, nem tudok bemenni, mert nem tudom micsoda. Ja, tényleg az durva volt. És közben ment ez a félelem, hogy most háború, most tényleg lesz háború, nem lesz háború, most börtönbe fog végezni, hogyha meg azt a behívottra nem válaszolok, hogy mi a franc lesz, és nem értettem, hogy miért kellene nekem mennem és így ölni valakit, aki ugyanazt a nyelvet beszél, és ahol megyek ki, nem tudom, izen nyaralni, meg ahol vannak én ismerőseim, meg stb. Stb. És tényleg para, és akkor arra emlékszem, hogy egy szombaton reggel a Studio B nevű rádió állomáson hallottam azt, hogy hoztak egy új törvényt, hogy aki nem jelentkezik a behívó után, az 3 vagy 5 évet börtönbe tölthet, és akkor gondoltam, azt a mindenit, szóval ezt nem akarom.
0: Ezt nem kérem.
1: Ezt nem kérem, és akkor össze pakoltam a rajzaimat, egy pár zoknit, meg egy pár alsó nadrág, pár póló, de tényleg, főleg a rajzaimat vittem, mert gondoltam, hogy ez viszonylag gyorsan lesz vége ennek az egésznek, és ez így, ez a cucc jó, de viszont a munkáim legyenek mellettem, mert ki tudja, szóval. Ja, és akkor szombat volt, szombaton elmentem, és akkor Szeged, azt hiszem valami Sárkány nevű hotelszerű, micsoda, és akkor ott aludtam talán egy éjszakát, és akkor Budapest.
2: Egyből rendel?
1: Egy táskával, és sok munkához, sok rajzomal.
2: Mi volt benne a táskában?
1: Hát mondom, ilyen pár zokni, fogkefe, meg nem tudom, alsónadrág és pár póló.
0: És itt voltak ismerőseid?
1: Itt volt apukám és anyukám annak idején, nagyon régen volt, az a sztori váltak. Na, igen, nem tudom, Horvát-tenger part, és van egy magyar család, akik nem tudnak gyerekkel, akik nem tudnak szobát, vagy kaját rendelni, vagy mit tudom én. És akkor az anyámat segítette, és így tolmácsolta, és ebből a Marika néni és a mamám lettek ilyen tök jó barátnők. És még most, amikor jön a mamám, akkor megy a Marikához, aki beteg, mert mindegy, és akkor ebből nagy barátság volt, és akkor hozzá mentem, és akkor ő talált nekem először egy szobát ott a Nagyszombat utcában, a szvasztikával ellátott ilyen épületekben laktam, és akkor talált egy szobát, és akkor utána nem tudom, utána kérdezd meg, hogy mi érdekel.
2: Hogy jött a Tilos Rádió a képbe?
1: A Tilos Rádió tulajdonképpen hasonló klubokban, mint a Tilos a Zá, jártam Belgrádban, meg jártam Újvidéken is. És nem is, és kerestem ilyen hasonló embereket meg, szóval ezt a millét. És akkor a Dudás, és akkor ilyen, mert viszonylag gyorsan megismerkedtem, azt hiszem, hogy Szabi volt itt, és akkor a Béci, meg nem tudom, az egész kör, és a Dudás is, és akkor mindenki beszél, van ez a Tilos a Zá, amit lehet fogni rádió, és én mindig is rádió buzi voltam, úgyhogy ezt így hallgattam, és akkor egyszer a Dudást megkérdeztem, te nem ismersz valakit, aki a Dudás Szabolcs, fontos. Nem ismersz-e valakit, aki közel áll a Tilos Rádióhoz, mit tudom, mert így kurvára szeretném ez a műsort csinálni, meg így szeretem ezt az egész. És akkor ő ismerte a Csejdit, és akkor a Csejdit felhívtam, és akkor Csejd, persze, gyere,
2: mondjunk egy évet hozzá, 1900.
1: Bár nem tudom. 94 mondjuk.
0: 94. Akkor te elég régóta rádiózol.
1: Nagyon, nagyon. Én nem éltem, én a Podmanicki utca, Podmanicki utca volt az első, ahol én beléptem. Én a Kallozba ilyen periódust, azt nem ismerem, azt csak így hallottam. Ja, Podmanicki, uff, az is milyen volt, hát.
0: És milyen kikkel csináltál műsort az elején?
1: Az elején... Az nem, az elején próbáltam egyedül, aztán rájöttem, hogy ez nem fog menni, és akkor utána csináltam a Szlobodánnal, egy író, aki ide jött Budapestre, mert a, nem tudom, a felesége, az gender studies, meg nem tudom micsoda. Vele voltam, utána, nem, először a Bojánnal voltam, aki szintén díszlettervező volt Újvidéki tévén, és ő utánam jött, és akkor ő is itt volt Budapesten jó pár évig.
2: Ez már Burek Forever?
1: Ez Burek Forever, igen.
0: Szerb nyelven.
2: Ami van most is, ugyanúgy.
1: Igen. Ez tök jó volt, mert valahogyan úgy, ez jó, hogy mondasz, mert ez segített valahogyan, hogy valami úton módon identifikáljuk a saját magamat, meg hogy nem csak a zárt kör, nem csak otthon a feleségemmel beszélek szerbül, hanem hogy kint is, éterbe. Ja, na, Bojan volt az első, és ez elég sok ideig tartott, utána jött a Szlobodán, utána a Bojan Törökországba él, most Szlobodán visszament, azóta el is vált, meg mit tudom én, és utána a Goránnal, aki mindig itt van, és akkor utána jött a másik Bojan, aki egy szórakozó helyet dolgozik, meg pincér, mit tudom én, és nem, étteremvezető, bocsánat, és nem csak belegondoltam, hogy ha Nehdán hallgat ezt az egészet, hogyha lepincérezem őt, akkor ilyen szóval respekt, nem?
0: Sokkal jobb.
1: Meg ilyen egy kicsi respekt, szóval most mi? Abszolút, sok mindig sok. És akkor valahogyan lepatantak ezek az emberek, és akkor, és jaj, közben megöregettem, és egyedül maradtam. Csináltam egy rajzot, de hogy van egy ilyen kopaszodó oroszlán, és az a neve a rajznak, hogy amikor a oroszlán megkopaszodott, akkor így minden barátja elment tőle. Ez olyan
0: szomorú. Nem túl nehéz megfejteni, ez nem kell a Freud. És aztán belekerültél ilyen rajzfilmes ügyekbe.
1: Ja, ez totál véletlenül volt. Nem, na, sok pénzem volt, mert én szóval, hogy jól kerestem a Újvidéki tévén, de egy idő után így valahogyan unatkozás volt. És hogy mit csinálják, mit tudom én, bulik, ugye,

0: pasi, és akkor elmentem, hát az fura volt, mert én szóval, na, nagyképpen elmentem oda, hiszen tudtam rajzolni, hiszen már ilyen pár újságban ilyen, mentek a rajzom, és mindenki mondta, hú, te igaz, te kurva rajz, mit gondolkozz, mert és mindig is szerettem magamat, és úgy, hogy az, akkor nem volt ez így nehéz. És akkor ott elmentem a Varga stúdióba, és pont akkor csináltak valami urbánus sorozatot, és keresték, és nem tudtam, keresték ilyen rajzolók, animátorokat, vagy mit tudom, a fázis rajzolókat, vagy valakiket elrajzol, és akkor betették engem, hogy csináljak tesztet. És nem értettem, két napig tartott, nem értettem, hogy szóval miért kell nekem ez rajzolni, hiszen hoztam a munkájamat, és nem a szó, hogy Csabával szed, de nem, te csak új, ülj ide, és te csak rajzol, és meglátunk, hogy mi lesz. És akkor első nap így valahogyan így átment, második nap, mielőtt elmentem erre a tesztre, megittem egy sört, és akkor megittem még egy sört, és akkor elmentem erre a tesztre, és akkor valahogy mit tudom, másfél óra után én rájöttem arra, hogy no way, megyek el innen, és akkor fölálltam demonstratívan két sörre magamba, és úgy kimegyek, és akkor mi ott ilyen a Varsányi Ferenc azt hiszem, hogy vezetett akkor ezt a teszt, ilyen ez a perő, és akkor kérdezte, de mi, hogy miért mész el, hogy tök jó rá, mit tudom, és mondom, nem érdekel, nem filmet akarok csinálni, és Csavával akarok találkozni, még hasonló, talán ilyen anyáztam is, és elmentem, és akkor miért, hogy azt hiszem, hogy miért, hogy na most arra nem emlékszem, hogy hoztam el a címet, és akkor utána felhívtak őt, vagy a Feri szólt a Csabának, hogy van itt valaki, aki valahogy nem passzol, meg fura, meg nem tudom micsoda, és viszont jók a rajzai, és akkor így visszahívtak engem, és akkor leültem a Csabával, és akkor ott így tulajdonképpen találtam Póta apukát. És a Csaba így átkarolt engem, meg befogadott, és pont akkor a Csaba csinálta a Bestiák című filmet, ami ugye alapszik a Zámba, meg az Öcsi, meg a Laca, meg a Vahon rajzokon alapján, és akkor mondta, hú, van nekem itt egy film, ilyen keresek valaki, keresek én egy embert, aki rajzolna, mert nem tudom micsoda, és nem, de én nem tudok adni, majd megtanulsz, mit tudom én. És akkor kezdtem ezt a filmet csinálni, és a Csaba egyrészt tanított, másrészt tök jó fej volt, mert engedte, nem korlátozott. Nyilvánvalóan ez amiatt is, szóval az ő habitusa is persze ebben van, de a másik dolog az, hogy nagyon ilyen laza volt a storyline ebben a filmben, és viszont a rajzok azok így a grafikák, és amit csinált ez a három ember, azok így adtak. Szóval, hogy ott nyilvánvaló volt az, hogy lehet szabadulni, és így kísérletezni, és mit tudom én. Úgyhogy, és az egy évig csináltuk azt hiszem, ezt a filmet, másfél évig csináltuk ezt a filmet, úgyhogy először fázis voltam, utána megtanította animálni, és utána rendező lett belőlem, és egy ázsit aláírtunk ezt a filmet. De nem is ez az érdekes, ez most az egón beszél. Inkább az érdekes, hogy hogy tök jó volt találkozni a magyar valósággal ebből az irányból, egy picit múlttal, mert akkor rájöttem arra, hogy bizottság, igen, mert volt feleségem, ő mutatott nekem, hogy ő magyar, ugye, hogy akkor így kacsintott a magyar kultúrával, és hál' Istennek jó irányba, úgyhogy akkor így rájöttem, hogy ez bizottság, meg akkor így szóval tök jó volt megismerkedni először is személyesen ezzel a három emberrel, utána belebújni ebben a világban, amit ők kreáltak, és tehát a öcsit az így valahogy azt hiszem, hogy ő volt az első, akit megfejtettem, és ott így tudtam lubickolni, utána jött az András, aki picit keményebb volt, keményebb dió, de az is valahogy, nem tudom, én azt hiszem, hogy azt is talán meg tudtam fejteni részben, de Laca az mai napig rejtély. De az egy olyan, nem tudom, ős energia, vagy ős, nem tudom micsoda, ami megy ki abból a képekből. Ja,
1: és van kapcsolatod azóta is velük?
0: Hát mivel akkor Szentendén élek, az öcsivel találkozok ilyen hébe-húba. Az Andrással nagyon régen találkoztam, voltunk a Pécsen, azt hiszem valami animációs fesztiválon, és ő volt a nem tudom micsoda, zsűritagok voltunk, ez régen volt, ez 3-4 éve, Olocaval viszont vele is

0: kezdkem találkozok, de vele találkoztam most nem rég, amikor a Buhorovok csináltak filmet, mert akkor ott a Lacának volt valami szereple, és én, jaj, nekem is, mit tudom.
1: És akkor, akkor tulajdonképpen rajzfilmes.
0: Nem, ráadásul érted, szóval komolyan, te az Igor, te. Nem, voltam ilyen kommandosz, és akkor volt sapka az arcom, minden, szóval nem tudtam érvényesülni, mint ember. Szóval mondtam neki, hogy tényleg Igor, komolyan.
2: Egy báv volt.
0: Ja. És mondta, hogy gondoltam, hogy ez probléma lesz neked, de nem volt emberünk. Ha, jó. Jó, de szóval Igort, vagy a Kornél, tényleg szeretem, és az egyik ilyen legjobb barátom, úgyhogy, ja.
1: Mert itt az Igor és Iván Buharovok.
0: Igen. Kornél szoktunk és igorozni egymást. Ja.
1: mint névrokon. Trusszák.
0: Ja, de a Nándi maradt, szóval.
2: Nándi.
1: És a Kornél meg Igor.
0: Igen.
1: És akkor tulajdonképpen ilyen ebből éltél, vagy ez a rajzfilmes világ, belecsúsztál, meg több dolgot csináltál utána is, nem?
0: Sikeres.
1: Sikeres, még ilyen díjakat is.
0: Hát voltunk. Hát figyelj ide, szóval itt a Csaba tényleg nyitott, mert a Csaba név volt ilyen animációs világ, úgy szerintem ő nyitotta ki ezt az ajtót, és akkor mentünk együtt fesztiválokra, meg nem tudom, jobbra-balra. És, ja, díjak, meg ilyenek, és akkor utána kezdtem pályázni való stúdión keresztül, és akkor kaptam ilyen pénzeket MMF-től, és csináltam MF-től, és csináltam a saját filmjeimet, ahol próbáltam kibontakozni. Egyrészt, másrészt a félelmeimet és a gázos részeimet valahogyan kifejteni és kiönteni.
1: Mint egy terápia.
0: Igen.
1: Ezeket
0: igen.
1: Meg lehet nézni valahol, ezeket a filmeket?
0: Ja, van a szájtomon.
1: Van szájtomon. És ezek ott vannak.
0: És ezek ott vannak.
2: Mondd azért a címét a szájtnak.
0: Ilazin.com.
1: Ilazin.com.
0: Igen.
1: Most kiszúrjuk a Pergőnek a Facebook
2: oldalára. A Koller, Klemenc, Laciék, azok hogyan találtak meg, vagy azt, hogy lett ez a kis tehén?
0: Megy
2: a kis tehén is,
0: stúdió,
2: te vagy.
0: Igen. Varga stúdió tart, és ilyen tök jó filmeket csinál, mit tudom én, de valahogyan ott ketten voltak a tulajdonos Varga stúdióban, az egyik volt az Erkel, Andris, és a másik volt a Csaba. És az Erkel mindig is nyomott ezt a populáris vonalat, hogy így reklámok, bérmunkák, és a Csabát egyre kevésbé érdekelt, hogy minden napokban ott folyjon be a stúdió életében, és ő visszahúzódott, az András jött, és az András amúgy is egy ilyen eléggé agresszív pasi volt, és ő nyomott ezeket a bérmunkákat, meg most így nincs pénzünk, hogy adjunk meg egy ilyen egyedi filmre, mert mindig tudjátok, hogy mindig az a probléma, hogy amit az állam ad, az soha nem elég, hiszen
2: és meg a nem arra többi. Adja pontosan. Meg.
0: De arra adja pontosan, de akkoriban arra adott pontosan, és az András nyomta ezt az üzleti vonalat, és akkor ott így, és akkor már a Laci ott dolgozott, a Varga stúdióban, és akkor kezdtünk gondolkozni azon, hogy akkor már szorított, már nem volt levegő, meg ilyen, szóval nem volt jó légkör, és akkor sokat beszélgettünk erről, és akkor
1: a Kollár Lacival,
0: és akkor úgy döntöttünk, hogy legjobb lenne, hogyha elmegyünk, és akkor akkor én mentem el, és akkor utána ő is ment el, és akkor abban az időben valahogyan született ez a dal, amit ő a lányának csinálta, és akkor megmutatta nekem kazettán, és akkor ez nekem megtetszett, és akkor így váltottunk, kimentünk a Varga stúdióba, alapítottunk saját ez a dolgot, közben befejeződött ez a film, és közben kezdődött ez az őrület a tehén körül, hogy nem tudom, posztoltak, vagy nem is posztoltak, küldtek egymásnak e-mailen az emberek.
1: És akkor tulajdonképpen telehajzoltad meg a kis tehén, és lett egy klip belőle?
0: Nem, lett egy film. Ez a 2 perces film. És ez is a pénzből, amit az állam adott, ahol csináltam.
1: Vagyok a kis tehén.
0: Ülök a fa tetején, nem tudom én.
1: Figyelj, nem lehet ezt a YouTube-on fölelni?
3: De fel lehet. Azon gondolkoztam, hogy, hogy milyen didaktikus lenne most berakni a kis tehén.
4: Hát, hát van angol nyelv is valahol a neten.
1: I am the little cow.
4: Yeah. És valami franciál, mint hogyha franciál beszélne a Laci, vagy nem tudom, valami valamit mond, és akkor kezdődik. Nem, utána angolul beszél, utána angolul énekel.
1: És akkor saját stúdiót csináltad?
4: Aha.
1: És akkor ilyen vállalkozó stúdióvezető.
4: Ja, képzeld el. Ja. Nem, ezt csináltunk írni, ezért csináltunk, mint menedzserek, meg vállalkozók, a Lacival egy ideig, utána rájöttünk arra, hogy tök hülyék vagyunk, és nagyon fáraszt ez az egész dolog. De tényleg. Állandóan kell figyelni, mert szóval nem tudom. Jó,
1: könyvelés.
4: Könyvelés, de ott lett ilyen könyvelő minden, de hogy így munkákat megbeszélni, érted, beárazni, harcolni ott különböző producerek, mert reklámból éltek, és harcolni különböző producerekkel, jól pofizni, és akkor eljöttünk arra, hogy nem, mi kreatívok vagyunk, és akkor jövünk. Password. Nem tudom, mi a password, de talán ez jó.
1: De most, most mi történik?
2: A zene. Azt hiszem, hogy érted, hogy mutattam, hogy a kis tehén.
1: A kis tehén.
4: Oké, kedves hallgatók, akkor most itt zenét fogunk hallgatni.
1: Kicsit lassan reagálni.

0: Sziasztok, ez még mindig a pergőképek adástelefon 2153773, ha valaki a vendégünktől, Igor Lazintól szeretne kérdezni, aki egyébként a Tilos Rádióban a Burák Forever című műsort és a Buta Szerdát csinálja. A Buta Szerdát két hetente
1: hétfőn, ilyen 12 óra 60-tól egészen 13 óra 90, nem 120-ig.
2: Ez egy érdekes műfaj. Hogy találtad ki ezt a műfajt?
1: Hogy ezeket a számokat?
2: Hát nem, hanem az egész, ahogy hogy beszélsz.
3: Ez az egyszemélyes műfaj, az nem könnyű, az
1: nem,
3: igazság.
1: Nem könnyű. Hát megint csak szóval szerintem, ja, van itt egy jó adag önszeretet, és ez az egyik oldalon, és minden, ami ezzel megy, jó, meg rossz dolgok, és a másik oldalon terápia emberek. Szóval egyértelmű valahogyan, nem? Olyan, mint amikor, de még keményebb azt hiszem, de olyan, mint amikor, nem tudom, színházba játszol, és akkor ott így kimész a színpadra, és ott néz sok ember, és te, nem tudom, el kell, hogy mondja valami szöveget, és óhatatlanul saját magadba kell, hogy merüljél, és így kipakolni a rosszakat, mondjuk így ilyen egyszerűsítve, és előhozni a jót, és akkor tudsz virágozni.
0: Igen, mert én nekem néha ez az érzésem, én sokszor hallgatom a műsorodat, hogy ezt kitalálod nagyon pontosan előre, aztán meg az, hogy nagyon spontán, hogy ez mitől van így, nem tudom, akkor, amikor a lányoknak üzensz meg, hogy legyetek szerelmesek, mindig van ilyen dinamikai a műsorodnak, hogy
1: ja,
0: egyetek sok bundáskenyeret, és nem tudom mi, tehát vannak a pozitív üzenetek, meg a anyukám azt mondta, hogy nem tudom, és persze vannak a hörgős részei, hogy miért olyan nagy a luk a vécipapírgurigán, meg a bicikli, meg a
2: nem tudom. Meg a buszvezető körme.
1: Picit bizkos körme. Ja, hát ez terápia, tényleg terápia. És félek is attól, hogy elmegyek ebben nagyon, nagyon magam felé fordulok, és nem fogok nyitni, és ez a One Man Show abban a szempontból nagyon, nagyon veszélyes, és azért próbálom, szóval egy utat kitaláltam, jó, oké, az, hogy én intelligensen próbálok közülni saját magamhoz, de az nehéz sokszor, sok dolog miatt, és akkor kitaláltam azt, hogy akkor van valami struktúra, és akkor írom a gondolataimat ez a két hét alatt, ami vannak, és akkor akörül próbálok fűzni valamit, és akkor, hogyha van valami talajod, biztos talajod, akkor el tudsz rugaszkodni.
2: De hogy jegyzetelsz?
1: Persze. Bár egyébként is jegyzetelek, mert ez a jövőm, nem? Valahogyan.
2: Itt írsz naplót?
1: Nem, belátásaimat mondjuk így az életről.
2: És akkor van valami, ahova ezt elteszem?
1: Aha. Próbáltam gépbe írni, de utána rájöttem arra, hogy ez nincs mindig kéznél, meg be kell kapcsolni, meg szokör, meg meleg, meg nem tudom, tasztatúra, meg ilyen, ez nincs ez az érzés, hogy papír, meg ceruza, vagy toll. És van jó pár könyvecském, vagy füzetecském, vagy valami.
2: Mert nagyon érdekes, olyan, mint egy ilyen műfaji kísérlet, tehát szerintem a Tilos Rádió akkor jó, hogyha furcsa, kísérletező, tehát hogy ez a zenei műfaj, ez egyfajta ilyen hangjáték, akkor ez
1: azt
2: szerint egy ilyen napló.
1: Azt nagyon szeretném, az kösz.
2: Egy ilyen
1: kollázs,
2: frottázs, nem tudom, zenével beled, és ez nyilván egy megosztó dolog, nem egy szokványos műsor, de hozzám nagyon közel áll. Tehát én iszonyúan fontosnak tartanám, hogy azzal a szabadsággal élni a rádióba, ami megadatik neki, mert hogy nincs főszerkesztő meg ostoba.
1: Igen, ez tök jó, ez tök jó.
2: Sponsor vagy mi a szó.
1: Nem, nagyon jó, nagyon ez sok mindenre megtanított engem a Tilos Rádió, és valahogyan tényleg én hála, szóval, hogy befogadtattok ebből a közösség. Szóval, ja. Na, tök jó dolog a Tilos. Csak itt ebben az egészben, amit mondtam, tényleg az a veszély van, hogy tényleg saját maga felé megfordulok, és akkor egy ilyen onánia lesz az egészből, és csak nekem fog szólni valamit, és ez ettől, ez látom, mint egy ilyen veszélyt.
2: Figyelj, az, hogy jó-e a műsor, vagy nem tudom, az egy veszély, hogy ezt tartani, mert ez egy tulajdonképpen így is egy ilyen improvizatív.
1: Ja. Ja.
2: De az, hogy felét fordul a dolog, azt szerintem nem biztos, hogy baj. Tehát, hogy nekem az egyik legkedvesebb fotós könyvem, egy Araki nevű japán fotóművésznek a könyve, a Szentimentális utazás az a címe, Sentimental Journey, és iszonyú keményen a saját, a feleségével való, később a felesége, tehát az elején van egy csaj, és akkor a nászút feleség, az életük, és ez van így fotózva, de nagyon, nagyon, nagyon egy az egybe, szóval nincs semmi macizás. Tehát, hogy a macska izé, a fáradtsága, kúrása, nem tudom, minden, és gyönyörű az egész, és odáig, hogy az a vége, hogy egy kezet látsz, ami fog egy másik kezet, ami éppen egy koporsóból lók ki, tehát, hogy meghal a nő. És ez végig van fotózva, és annyira szép, és annyira megrázó könyv, fotósalmú. Tehát, hogy elvileg lehet olyan műfaj, ami azt mondod, hogy valaki. Hát nyilván most ez se egy az egybe, ez nem egy dokumentáció, ez egy művész, de mégis én csak azt tudom lapozgatni, hogy ez valami személyes, de egyben nem tudom, általános is, vagy egyetemes, vagy nem tudom, kérdések, vagy... Szóval ja, hogy az, hogy magaddal, az nem, önmagában nem baj, nyilván az, hogy jó-e, nem jó...
1: Hiteles. Nem is erre gondolom, inkább hát, érted, hogy a fotókat nézünk, akkor ott van időd neked, hogy gondolkozzál ezen, visszalapozd, utazál ebben a feelingben, vagy ráadjál még valami pluszt. De mivel, hogy ez a műfaj olyan, hogy ahol itt egy perc beszélsz, ez jön ki belőled, ez van, és amikor beszél az ember, és nincs ideje átgondolni, még soha nem volt időm átgondolni a gondolataimat beszélgetésekbe se, akkor óhatatlanul így nézik, hülyeségek is jönnek ki, és a hülyeségek, akkor kihez forduljak, politikáról szól, az így most így nem akarok beszélni, sportom, itt próbálok ilyen mankokat találni, de óhatatlanul is idő után visszatérünk magamhoz.
2: Meg a zene,
1: de te is tudod, hogy a mikrofonok van egy ilyen magnetizmusa, és ilyen annyira erős, hogy így az ember így valahogyan kívánok beszélni egyszerűen, szóval jó megszólni, és jó hallani a hangomat a fülhallgatóba, és alátenni, nem tudom, Morning Broadway-t, és így ezen lubickolni.
0: És a zenéket se állítod össze otthon az adás előtt?
1: A KB. KB.
0: És most az előbb, amikor a Kolosszeumban játszottunk be, akkor azt mondtad, hogy de ugye nem azt gondoljátok, hogy én ezt a zenét szeretem, mert ezt ilyen jazz rocknak, vagy nem tudom, minek tituláltam.
1: Színfónak neveztem, de a yes mondjuk a színfó, az nem színfó, nem tudom, progresszív rock, vagy hogy hívjunk ezt?
0: És akkor én így csodálkoztam is, mert hát a Kolosszeum azért nagy klasszikus, hogyha rockra gondolok, de valóban nem a te világod, te nem ilyen típusú rock zenéket.
1: Na, ez zenével úgy volt, hogy ugye az apám, aki értelmiségi volt. A könyvek mellett ő zenét is írni, ezért próbált nekem szerválni valahogyan, és az első zenével való találkozásom, azok voltak a San Remo nagy slágerek, nem tudom, Domenico Modugno, meg a Claudio Villa, meg ilyenek. Bobby Soul, mert nem tudom, és ugyanez a tükörképe ennek, amit akkor a ex-Jugoszláviában ment, nem tudom, Miso Kovács, meg nem tudom, sokan, és akkor utána próbált egy kicsit népzenével, de az valahogyan nem ment, utána próbált ilyen komoly zenével, de az végképpen nem ment, és akkor valahogyan jazz jött, és utána blues, és kurva nagy szerencsém volt, mert a mamám a testvérének a férje az ilyen DJ volt újvidéki rádión, és iszony sok lemeze volt. És akkor hozta nekem lemezeket, meg nem tudom micsoda, és az első album, amit tőle kaptam, az a Night at the Opera volt, az Queen. És akkor sokszor jártam hozzá, és akkor ott így bepotoltam mindezt, a szimforokot, meg a nem tudom, progresszív rockot, meg a punkot, meg a nem tudom, anyám kínja, és valahogyan ez a progresszív rock, ez valahogy, szóval, hogy így nem ment. A King Crimson még úgy, ahogy azt próbált, vagy az közel áll hozzám, de a Colosseum meg nem tudom, nem is tudom, kicsodák meg, az így nem, meg a Pink Floyd-ot sem nagyon értettem. Szóval, hogy az így körbe jártam picit, de gyorsan elmenekültem. Ja, de közben jött ez a New Wave, meg ugye a Punk is ott így dübörgött, meg nem tudom, jaj, és a Rolling Stones, a Moodból, ami ment, úgyhogy így, ja, ez.
2: Rolling Stones-os voltál, nem Beatles-es?
1: Természetesen, persze.
2: Nagyon, mint a kemény csávok.
1: Hát nem tudom, az a, hát, nem tudom, gitár, rock, valami, nem tudom, energia. Meg valahogy sokkal könnyebb volt a Chuck Berryhez oda jutni a Rolling Stones-on keresztül, mint a Beatles-on keresztül. De utána a Beatles is valahogy, nem tudom, a Lennon az tulajdonképpen, nem, azt hiszem, hogy az első, amikor ráfigyeltem ezekre az embereken, akkor az volt a Paul McCartney-nek volt az együttes Wings, ugye, és van az a szám, ami a skót, ilyen, nem tudom, a Fire valami, és az így olyan szép volt, meg így tetszett nekem, és akkor utána hallgattam a Wings, The Band of the Run, azt hiszem az volt az első album, és az ilyen borzasztó volt, szóval ne, és akkor Lennon az így kúró jó volt, viszont attól függetlenül, hogy Imagine, meg ilyen számok, amik folytak a csapból is, és utána vissza a Beatles, és akkor fehér album, és akkor wow, what the fuck. És jaj, és utána jaj, a Beatles, oké, okay, persze.
0: És akkor van konkrét zenei építkezés a műsorodnak, vagy ez is úgy, ott vannak a zenék, és akkor éppen amilyen hangulatod van, akkor ahhoz raksz.
1: Pont, az van, hogy van koncepció, és akkor ez megy. De pont, és pont mostanában azon gondolkoztam, hogy picit azért ez a nagyon piszkos gitár, ez a post, nem tudom, ilyen 60-as évek, ilyen garázs rockszerű valami, hogy egy picit könyökömön jön ki. És nem tudom, mi lenne ez a... Most azt láttam ki, hogy próbáljuk experimentált zenével, és picit ebbe belemenni, mert ott amúgy is hangok vannak, és akkor majd lesz valami ebből az egészből. De előtte a Color Lokálba, ott arra emlékszem, hogy ott volt egy jó pár évig tartott a funky periódusom.
2: Mert hogy a Color Lokálba is közleműködtél?
1: Igen, a Rozival, meg a Csejdivel. Ja, ott lenyomtunk azért jó pár évet, azt hiszem. Tényleg jó pár évet. Igen. Hát én voltam ott a mixpult mögött, és ketten beszélgettek. De mindegy, és akkor ott volt a funky is, meg akkor ott voltak ilyen tematikus hónapjaim, hogy mit tudom én, akkor hárfát nézzünk meg a hárfát, hogy mi van a hárfában, mi van a klasszikus zenében, a modern zenében, meg így, szóval itt nem tudom, banjo, akkor country, ufazuncsi, a kukulele, hoppá, ez így érdekesebb, de nem tudom, akkor Hawaii-okon vagyunk rögtön, és akkor ott megint csak ilyen slide gitárok, meg ilyenek. De mindez, ja.
2: És onnan tájékozódsz a zenébe? Sokat, tehát research-olsz a YouTube-on? Vagy?
1: Sokat hallgatom rádió műsorokat. És az ex-Jugoszláviában marad egy jó pár rádió műsor, amik így új számokat, meg így más számokat, meg más zenéket picit játszanak.
2: És neten hallgatsz
1: Jugoszláviában? És neten hallgatom.
2: B52?
1: Is.
2: Azzal volt egy ideig Nexusunk, mint Tilos Rádió, amikor a háború alatt után voltak, előtt alatt voltak ilyen problémák, egy ideig neten idejött az adás, és mi toltuk szét.
1: Ja. És akkor emlékszem, hogy vagy te vagy, nem tudom, a Zsolt, vagy valaki, én ezt kérdeztem, hogy örülsz, mert pont nem tudom, mondjuk 8-kor kezdődött a burek, és 7:30-tól 8-ig ment a híradó. És akkor ez tök jó, meg nem tudom, hogy mit szólok én ehhez egész, ez mit tudom, nem tudom, tök jó, emlékszem.
2: A B52 az ilyen alter rádió, vagy azért bekúsztak a mainstreambe? Vagy?
1: Bekúsztak a mainstreambe ezerrel, de a rádió, azt hiszem, a rádió maradt legérintetlenebb. Nagyjából ott van egy pár műsor készít, ami maradtak még abban a hős időkből. De egyébként Commerce Rádió, iszonyú Commerce TV, és a site, az a portál, az nem tudom, Kim Kardashian és a hasonló dolgot. Még ott szóval túl ilyen valahogyan populáris. Szóval belementek abban a vonatba, ami az arról szól, hogy butítsunk a népet, mert így jobb lesz nekünk. Akár kicsodak is azok a ők.
2: Kár, ott voltam 94-ben vagy mikor a rádió, akkor még nagyon olyan volt majdnem, mint ez.
1: Ja.
2: Hát mindegy.
1: Mindegy.
2: Mi maradunk.
1: Igen, itt. Meg jönnek az újak, nem?
2: Ja.
0: Na, de várjál, még nekem még van egy titkos kérdésem, hogy ugye azt tudom, hogy a lányod most egy éves körülbelül júniusban született tavaly. Amira, te hány éves vagy?
1: Én 51-es fél, azt hiszem.
0: Aha, ez egy szuper pontos válasz volt. És hogy még kint az előző szünetben beszéltünk arról, hogy kérdezhetek erről nyugodtan, szóval most nem vagyok paraszt, mondom a hallgatóknak, ezt megbeszéltük, hogy ezt meg fogunk kérdezni, hogy...
1: Érted, mondtad... azt, hogy megbeszéltünk, hogy az valószínűleg nem az én problémám, hanem te projektálsz a...
0: Hát, hogy én vetítesz rád azt, hogy nem akarom a korodat megkérdezni, igen, persze, nyilván ez is egy ilyen analízis. És hogy azt mondod, hogy tetszik az öregség, mert ezen mindig nevetnem kell, ha rád nézek, hogy öregség, mert pont, hogy nem azt sugárzod, de mert hogy ez is egy ilyen új dolog, és tök érdekes, csak nem szexi, de azért érdekes, hogy vagy ezzel az öregedéssel.
1: Hát nem tudom, emberek furcsa nagyon. Szóval egyrészt mindig azzal valahogyan biztottam magamat, meg így lenyugtam, hogy először vagyok öreg az életembe, és akkor lehet hibázni, mert nem kell bölcsnek lenni, meg nem tudom micsoda. Hát figyelj, mi más tudok csinálni, szóval élvezem, próbálok élvezni, nem? Ez az official ilyen mondat, és ehhez próbálok tartani magamat. A másik dolog az, hogy hát szomorú picit, mert úgy így hát szűkül az ember óhatatlanul, keményednek a gondolatai, és elisztelj, nekem fizikai bajom még nincs, de gondolom az is várható soká, várható, hogy jön előbb vagy utóbb, meg nincs annyi energia, nem tudok annyira pattogni, mint régen, meg nincsenek, meg azt hiszem, hogy szűkül az ember valahogy, az a nagyon várt szabadság az valahogyan sok éveken vagy évtizedeken keresztül így jött, meg itt volt, meg mit tudom én, meg lehetett kapaszkodni, meg lehet kitalálni új dolgot, most így ki kell várni, szóval más.
0: Na jó, de mégiscsak egy éves a lányod, tehát...
1: Jó, de én szeretném, hogy az a korszak, ha nem tudom, a 20-tól ilyen, nem tudom, 48-ig, 49-ig az örökké tartson, nem? Hát te is, nem? Meg te is, Gyuri. Hogy majdnem.
2: Hát, ja.
1: Valahol.
2: Nem, az valóban a perspektíva szűkül, tehát, hogy nyilván a 20 éves korában azt gondolja az ember, hogy bármi lehet. Ja. Lehetek még Indiába szerzetes, Brazíliába kokain dealer, nem tudom, sikeres pop szerző, vagy nem tudom, boldog visszavonult éjszakai portás, vagy akármi. Mm. De ugye az ma ugye azt gondolja, vagy én azt gondolom ma, hogy ezért ebből már egy jó pár az kevésbé valószínű.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ez a... De hát, igen, szerintem csinálni kell a dolgokat, tök jó a műsorod.
1: Igen, az a válasz abszolút, vagy az a kulcs, hogy csinálni kell a dolgokat, és nem szabad otthon ilyen búsolni azon, hogy ezt nem csinál, meg majd megcsinál.
2: És rajzolás, honnan indultunk.
1: Igen.
2: Képzővészet, filmek, az vannak tervek.
1: Ja, hát most én abba hagytam ezt a reklámozást, meg nincs cégem se, és mindig is szeretem gyerekkönyveket illusztrálni, úgyhogy most azzal foglalkozok főleg. Szóval gyerekkönyveket illusztrálom, meg egy picit felnőtt könyveket, de közben belecsöppentem, mint társrendező egy animációs filmben. Ez most, ami van.
2: És az izgalmas, az ilyen...
1: A filmezés?
2: Az amiben belecsöppentél.
1: Hát izgalmas a téma, mert második világháború, Magyarország, egy hadihajóról, az egyetlen egy hadihajóról szól, aki magyar hadihajóról, ami felrobbant, vagy mit tudom én. De az is ilyen, tényleg ilyen, jó a sztori, és ja, érdekes a sztori is, meg érdekes azt, amit hozzápakoltunk, ilyen érzéseket, meg nem. Mert a sztori, tulajdonképpen az Április Zolival csinálom ezt az egész, és a Zoli nagyapa volt az egyik túlélő ebből a hajóból.
2: És első kézből vannak
1: így. Ja, abszolút. És akkor az ő tulajdonképpen, a Johnny volt a Becer neve, és akkor követünk a Johnny-t. És az egész filmnek a struktúra arra van alapítva, hogy tulajdonképpen alapul, vagy nem tudom ez az, hogy gyakorlatilag amikor megúszott, hogy életben maradt, újra indult neki az élete, és akkor ez egy ciklus van az egész, és akkor sokkal játszunk az idővel ebben a filmben, a motivumok, amik asszociálnak az idővel, idővel, és ja, funny. Ja, szép. Nem a saját filmem, úgyhogy egy picit ilyen, nem vagyok nyakig bele, és nem dolgozok, nem tudom, 48 órát ezen. Úgyhogy egy picit ez ilyen nagypapás ilyen helyzetben vagyok. Ezáltal tudok átgondolni a dolgokat, és nem rohanok a rúd előtt. Mondják így magyarul?
2: Jó, tudom.
1: Ja, mert van szerbeszak, lovak, mert mit tudom. Ja.
0: És a Facebookon azok a kis tehenes posztok, amik így folyamatosan vannak, azokat így folyamatosan csinálod?
1: Nem, dehogy.
0: Nem csinálunk. Ezek régiek?
1: Nem, ezek régiek. Nem, csináltunk, nem a Lacival csináltunk, a Kolláról csináltunk könyveket. Csináltunk egy könyvet, és akkor gondoltunk, hogy akkor legalább karácsonykor jelenjünk meg, és az ember közé érdeklődés, mit tudom én. Azon.
0: Jó, de akkor ezt nem csinálod már ezt a...
1: Szóval
0: akkor...
1: Azt nem, meg voltam, a színházban játszottam 3 évig, azt hiszem nem a katonában, hanem a kamerába. A Vili csinált egy Vajdai Vilmos csinált egy előadást, a Cserenadrág, és akkor ott kiharcolt, vagy kaptam egy szerepet, és akkor az tényleg ilyen, az kúra jó volt. Nagyon.
0: Mi volt a szereped?
1: Én voltam...
2: Ő volt a nadrág.
1: Nem. Én voltam a kaukázusi férfi, aki megölte a csaját, mert a csaja lefeküdte az idősebbik bátyával, és az idősebbekre nem szabad, a családban nem szabad, patriarchális családban nem szabad haragudni. És akkor ebben lett konfliktus, és akkor megfojtotta a csaját a medencébe, de végig azt állítsa, hogy nem, és hogy nem volt olyan, mit tudom. És akkor van egy pillanat, amikor így kitör belőle, hogy tulajdonképpen ő szereti őt, meg a nem tudom, csokikat is vitt neki, meg a nem tudom, zoknikat, meg anyám kínja, és ő lefeküdt a tesómmal, meg így. Izgi volt. Nem, izgalmas volt az egész dolog, mert a katonás, még én voltam az egyetlen egy amatőr, és hol profi, ilyen színészekkel játszottam, és az tényleg ez a tanulás, meg önismeret. De tulajdonképpen szóval úgy is kerültem be a színházba, hogy felhívtam a Willit, hogy azzal, hogy nem játszottak én nálad valamit, mert én szeretném kipróbálni ezt az egészet, és akkor ő hívtott a tápszínházba, és akkor a tápszínházból ott így próbáltam ezt, meg azt, de szerepet akartam, és akkor csinált ezt az előadást, akkor ott kaptam szerepet. Ja. Nem, mert mi előtte, érted, előtte mi minden embernek szóval voltak problémáim, aztán jártam pszichológushoz, mert nem tudom micsoda, és az itt segített, meg tök jó volt. Csak utána megint csak elmúltak az évek, és megint csak valami problémáim voltak, és akkor nem akartam végigmenni valakihez, és akkor ott beszélni neki, meg sírni, meg elaludni, meg nem tudom micsoda, hanem próbálok saját magamnak segíteni, de nem úgy, hogy rajzolok, mert, és nem alkotok, mert hogyha az alkot az ember, akkor ugye óhatatlanul is saját magadba kell bemerülned, és ott ilyen, hogyha ott káosz van, akkor nem szabad. És akkor kitaláltam ezt, és az tök jó volt, tényleg gyönyörű. Ovi, tényleg úgy éreztem, hogy tényleg ott vagyok az Oviban, és mindenki én szeret engem, és én mindenkit szeretem, és bármit
0: sok-sok
1: mondom.
0: Sok-sok apuka és anyuka.
1: Hát nem, ott Willi volt az apuka, a többi színész az volt Ovi társ, például idősebbik Ovi társak, akik majdnem iskolába mennek. De tényleg szóval, hogy minden szabadság, mint olyan, azt hiszem.
0: az embert hallottátok.
2: Egy jó végszó.
0: Az embert hallottátok, aki nagyon szereti önmagát. Ez én csatlakozom, én is nagyon szeretem az Igort, már régóta, és a műsorait is.
2: És mindenki szeresse önmagát.
1: Igen, az fontosabb.
0: Azt tudták fel, igen. És találkozunk legközelebb 2 hét múlva, és lejártam.
2: Még egyszer sorban. Mondjuk, hogy az Igornak műsor a Burek Forever mikor van?
1: Az van kedden este 8-tól 9-ig. És a szerbül,
2: de egyébként azt hozzáteszem, hogy én szeretem a Burek Forever-t, mindig is szerettem, és mindig is bírtam az olyan műsorokat a Tilosban, amiket nem értek feltétlenül. Mert így elengedem magam, és akkor így visz. Tehát a kínai műsort azt rendszeresen hallgatom.
1: Én is próbáltam, aztán problémák voltak, utána rájöttem arra, hogy másképpen kell közelítenem.
2: Ilyen alfán. A Burek Forever kedden 8, és a...
1: És a Buta szerda az 1-től 3-ig, minden második hétfőn.
2: De miért szerda?
1: Mert a Buta szerda indult a Color Lokálból, mert a Csejdi meg a Rozi, ők nem tudom, jöttek be, nem tudom, 8-kor, és én jöttem be 7-kor, és akkor 7-től 8-ig nyomtam sátomat, attól rájöttem arra, hogy akkor hívjunk ezt Buta szerdán, mert el akartam határozni magamat.
2: És akkor át.
1: És akkor át. Igen. Ja, jobban hangzik Buta szerda, mint a Buta hétfő.
2: Ja, sokkal.
1: Igen.
2: Sokkal.
1: Kösz.
0: És következik a Kovács Ádám a postája.
2: Tilos Rádió.
0: Tilos Rádió.
1: Sziasztok.

0: Szeretettel köszöntünk mindenkit a Tilos Rádióban. Kovács Adam hangpostáját halljátok. Ez egy rendhagyó formában előre felvett műsor, amit külső helyszínen rögzítettünk, tehát egy olyan beszélgetésre van szó, amivel nem tudtok majd telefonon kérdezni, vagy hasonló. A témánk pedig vendégünkhez kapcsolódik, aki Tömpe István, és hát igazából maga tette a témát az asztalra azzal, hogy írtál egy könyvet, amiben gyakorlatilag egy elég átfogó ilyen élettörténeti áttekintés van, nagyon sok mindenre kitérve, tehát hogy ugye családi előzményekre tényleg egy ilyen szertágazó valami, és mivel hogy te közgazdász vagy, és a témák nagy része kifejezetten érint ilyen szakmai témákat, és azt gondoltuk, hogy az több jó, hogyha így beszélgetünk ennek a könyvnek a kapcsán témákról. És hát ennek része az is persze, hogy néhány ilyen kulcspont, ami a magyar történet, jelenkori történetnek ilyen nagyon fontos időszakai, különösen a rendszerváltás, privatizáció időszak, amiben nagyon aktívan végig dolgoztál, és közügyek közelében dolgoztál, ez egy nagy téma, de azt gondoltuk, hogy előtte azért az előzményeket, a családi előzményeket is mindenképpen említenénk, annál is inkább, mert egy említésre érdemes dologról van szó, és tulajdonképpen, mivel egy olyan családról van szó, aminek magyar közéletben volt jelentősége, tehát nem csak a te, de ugye a családod több tagja esetében, ez a dimenzió is érdekes, és mindenképpen reflektálnánk erre is, tekintve, hogy a könyv címe maga is az elitek árulása, tehát valami fajta ilyen időbeli dimenzióban ez az elit témaköre is megjelenik. Úgyhogy ma ezt a beszélgetést fogjátok hallani felvételről, és akkor mielőtt elkezdünk konkrétan a dolgba belemenni, azért egy olyan kérdés mindenképpen adódik, és fontos, hogy miért kezdtél ebbe a munkába, miért gondoltál azt, hogy eljött ennek az ideje, illetve mit szeretnél, kinek szól ez a könyv, vagy miről is van szó, miért tudunk itt?
1: Hát azért ültök itt, mert kedvesen eljöttetek, úgyhogy azt hiszem ez a fő oka, meg elolvastátok a könyvet, amit külön köszönök. Hogy most jött-e az idő el, azt nem tudom egészen pontosan. Azt hiszem 25 évvel a rendszerváltás után lassacskán tényleg itt az idő, hogy kezdjünk visszagondolni, hogy mi minden történt. És hát persze nem csak a rendszerváltásról szól ez a mese, hanem az én életemről, meg az én családom életéről, meg csomó minden másról, és hát közben olyan fajta ügyekről, amikkel kapcsolatban nekem személyesen is, ha úgy tetszik, elszámolni valóm van. Nagyrészt magam és a saját gyermekeim számára, és nem csak részben a barátaim számára is, hogy rögtön mondjak egy ilyen kérdést, hogy is volt ezzel a kommunizmussal, hogy működött ez a dolog Magyarországon, hogy volt a Kádár rendszer, mi volt a sikerének az oka, mi volt a kudarcának az oka, hogy élt.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kell takaró.
4: Jó.
3: Kell takaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kell takaró. Hangzó irodalom. Élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
8: Nem értem.
3: Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
3: Jó.
8: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3, hallgass!
3: Na kell takaró.
10: Kell takaró.
3: Kell takaró.

Tilos Rádió. Pillanatokon belül folytatjuk múlt héten elkezdett hangoskönyv feldolgozást Závada Pál, Jadviga párnája lesz most a következő másfél órában. Jó hallgatást!

és átfutott már e pillanatban is az agyamon, ami csak később kezdett aztán forgatni gonosz gondolatokat bennem, de most aléltan borultam rá, hagytam, hadd simogasson, mást mond a száj, mint a test, el fog omlani ő is. De egyszer aztán Markának az ágon riadtan fészkelődő madárkának

úgy, hogy bele is csaptam az arcába, és akkor, mintha helyettem szégyelte volna el magát. Elfordította a fejét, és csak ölét szorító combjával préselt már, de nem küzdött tovább, hanem tűrte, hogy én, aki ugyanoly erőszakkal ostromoltam tovább, mint amíg védte volt magát, térddel rúgva túrjak magamnak utat combjas satujában, s hogy az előző pillanatban még pofozó kezemmel magamat igazítva már az ölére, egyetlen zúdulással belé toljam, ami csak belefért. A szajha villant az agyamba, ahogy szétáradtam benne. Hogy oda nyúlt? És honnan ismerő ilyen praktikát? És én érjem be annyival, de másnak bezzeg, és evel tibortam még belé. Na most aztán végre. Csak ahogy lefordultam róla, rémültem el magamtól, és hogy magamban miket mondok, honnan veszem én ezt? Így már is az arcára hajoltam, engeszteltem volna, hiszen testi elégültségemet a lélek gyönyöre is átjárta, meg a hála, hogy végre valahára. De ő ekkor meggörnyedt, az öléhez szorította csomóba gyűrt ingét, és fölzokott. Tudtam, hogy ma akarni fogja, de így mit csinált vele? És teli holtkor sírta. Épp a bajom napján, és így? Majd fölkelt, és előre hajolva sietett ki a mostóhoz. Ahogy fölültem, nedvesbe nyúltam. Fölcsavartam a lámpát, és láttam, én is, az ágy is, minden merülucsok a vértől. Jadviga bezárkózott. A tegnap előtti éjszaka óta alig felel, kérlelésre se szól. Nem zaklatom. Ha kijön, rám se néz, mint egy árnyék mozog, mosni vagy pakolgatni kezd, és ablakot fényesít a nap első tavaszi felsütésénél. És nem is dúdol az én Jadvigám. Mi szokása máskor, kézi munkák felett. Holott bűnbánást vallottam neki még azon a hajnalon, amikor ágyneműt cserélt, és a hátát mutatva egyre csak daszolt. Bocsánatot kértem reggel, früstök után is, amihez ő nem nyúlt, és ebédnél szint úgy, mintha ott se volnék, nézett az ablakon kifelé. Délután már, mint dörmögő kis medve bököttem orrommal a vállát, hogy na, ne nehezteljen szánom, bánom bűnös fejemre, amit még ingattam is, mint holmi vásári bundás. Utóvégre is vigyorodtam el aztán, a mátkaság természetes parancsa szerint épp ideje volt már, hogy hát, de szavamat szegte fölszikrázó pillantása. Az istállóban, förmett rám, s lángolt az orcája. Ott természetes, tudja? Utóvégre is. A kancáira ráparancsolhatja. Paraszt! Sziszegte ki résre húzott száján, míg elsiklott mellettem, s magára csapta az ajtót. A teremtését ültem el tőle. Azért ez már... Hát ki vagyok én, hogy így beszél velem? Megragadtam a kilincset, de már nem nyílt. Ott vor! Kiáltottam, hogy nyissa ki. Odonknyi, pocsújes! Ráztam az ajtót, de hiába. Odonknyi, nyissad már ki, már hogy kulcsra kihallod. Hú, doki baszott rozjebani hozsivata! Itt ugyanazt írja Tótul is, mint magyarul, hogy kibaszott életbe, vagy szétb. A podrbani zsivot káromkodás is azt jelenti különben, szlovákul így is szokták, és trágárnak nem annyira csúnya. Hogy így, hogy lealáz, mikor bocsánatáért esdek, holott ő az, aki megcsalt és megcsúfolt? Kirontottam a
tornácra s egyéb hián

a sepréshez föltámasztott lábtörlőt rúgtam le a kertbe. No, csoje, csauzsieto, hallottam meg mamavkát a hátam mögött. Vagyis, no, mi az már? De ezt inkább hallani kéne, ahogy mamovka rákiáltásától a megfenyített delikvensben megfagy a vér, lábjegyzet vége. Csak ő hiányzott már. Meg se állok be a kamrába. Ez most 3 kupicát kíván. Na és utóvégre, amit kerülgetek itt a sorok közt, vagyis a kételj kérdését, mely rozmaringom ekkénti megtiprásából következhet, mire jutottam végül. Mert hogy kire és hová, hogy reá és belé, tojev porjatku, az rendjén való. De hogy érintetlenül kaptam én meg, vagy nem, hát ezt már 100%-ig sose fogom megtudhatni. Hisz ha serkent is, az öl szűzi fátyla repedésének nedvét elsodorta a tisztulási mocsok kiáradás. Az a tengervér. Hogy krvavá poljovka, ez az átkozódó fenyegetésből való véres leves ötlik most eszembe süttyókoromból. Nyelvöltögetve csúfoltuk végig a piacon azt a hibbant öregasszonyt. Szesztől volt fölpuffadva céklapenész arca, fekete kaftánforma göncöt hordott és sétabotott. Aminek szökhegyes végit marokra kapta, hirtelen megfordult, s rész kutyafej fogantyújával állam alá nyúlva szorított a palánkhoz, hogy lássam, ilyen vérebbel harapatja el a torkom. Že zalejetja krvavá poljovka, hogy elönt a vérleves. Vér, krú. A nyelvnek megköszönni való szó ez, hogy krú. Az enyém így mondják a vért. Állatvérben, mondhatom, gyermekkoromtól könnyékig fürdök. Mióta a tanyán öléskor minden disznó farkát, lábát, utóbb a vérfogó edényt volt muszáj fogni. A hagymán resztelt vér ízes csemegeranyájkánk ma is minden zabíjacskán. Lábjegyzet, hogy reggelire minden disznóvágáskor hagymás vér szokott lenni sütve. Különben szótárban nem is krú van, hanem krv. Lábjegyzet az ár. Ahogy a kansüldők herélésekor, az a jó kis herepörkölt is, amit Krasjak bácsi azon mód a herélő késével fogyaszt. De ha kell, bontok sertést, nyúzok nyulat vagy birkát, ahogy beálltam lakodalmankor is henteskedő béreseim közé. Apácskám követelte meg, hogy ami embereim dolga, mindenre álljon rá magamnak is a kezem. Nem tűrte, hogy nekem derogáljon bármi parasztmunka is. Noha úgy, hogy mint kis cselédnek is hasznomat vegye, nem dolgoztatott, de meg kellett fogni, ha mondta. És Gregor is utasítva volt, hogy megtanítson a lóval bánni, fejni, kaszát kalapálni, vagy kővel fenni. Szlovákul mondta, verd a kaszát, mert ha nem, akkor ő ver meg téged. Muszáj volt tudnom aratni, cséplőgépet etetni, a magánjáró kazánját tüzelni, indítani, a vetőgép szem áteresztését nézni, maglevezető tölcsért beállítani. De ismerni kellett a módját, miként vigyázza az ember az eget, hogy esőt, fagyot vagy aszályt jövendőlhessen. Érteni kellett a tehén elletéshez is, legalább a Krasjak bácsi mellett, s hogy tudja az ember, mihez kell fogni, teszem, ha fölfúvódik a marha. Minek különben ez a módja, Gregor elmondása után nemrég bejegyeztem le, most ide teszem a cetlit. Ha a szarvas marhát fölfúvasztja a takarmány, lehet segíteni rajta, de csak ha tüstént hozzákezdünk.
zablát kölvetni rá, s bevezetni meleg helyiségbe, napríklad a hátsó kis konyhába, hová erősen befűtjük. Napríklad, az például. Fölmerül az embernek, hogy itt csillagozva csak a szlovák szavakat adjam meg magyarul, mert elég kevés van, vagy más odajegyzéseket is később, ahol van hely. Mert eddig is volt bőven olyasmi, amit lehetett volna jegyezni, viszont apró betűvel is elég keskeny a lapalja. Lábjegyzet vége. Az állatot kikötve jól be kell takarni bundával, rongyokkal, s ha már jó forró és izzad, az a jó, és jobbra fordul neki. Ám de ha a szíve erősen verne, és mind jobban hidegedő lehelés jönne az orrán, akkor már ezt a végső segítséget kell megpróbálni. Ha van trokár, akkor avval, ha nincsen, hosszú bicska is megteszi, bele kell bökni a bal véknyába a bordák közé, s így aztán kiereszt. Jó büdös különben. Igaz, hogy ez a trokárolás állítólag csak akkor használ, ha zöld takarmánytól van fölfújódva, de ha száraztól, akkor nem igen. Ám bár próbálni lehet, mert ha a fölfújódott állat a földhöz vágja magát, akkor a bendőhártyája szétrepett, és már csak minél gyorsabban le kell szúrni. De húzzuk ki az udvarra, mert odabent összefrecskel mindent. Egy araszra föl kell vágni a szívnél, és megemelni a hátulját, hogy jó lefolyása legyen a vérinek. Na még az, hogy mikor az állat föl van fújódva, kergetni semmi szín alatt nem jó. Trokárolást igaz nem láttam még, csak elletést, de közte bizony olyat is, mikor hárman húztuk, és szétszakadt az anyjában a borjú, akkor is vágni kellett rögtön. Vagy amikor rosszul jött ki a tehénből a pokla, ahogy Krasiak bácsi mondja. Egy szóval vért, azt paraszgazda láthat épp eleget. Ellenben embervérzését csak egy ízben láttam eddig, és ez apácskám vére volt. Nagy betegünk szegény igen bőven s erősen rögösett hörgött és öklendett föl patyolat hálóink mellére, utóbb óránként már-már. Hát, azt feledni nem lehet. S a fiúi tehetetlenséget sem. Irigyelvén szinte közben a sürgő asszonyi tisztogató, öltöny s ágyruha váltó buzgalmat. Ezen újabb és újabb keselyű mohó lecsapást a tennivalóra. Női vérrel pedig egyáltalán nem volt mindez ideig dolgom. Az ilyesmit dugdosság, szégyellik. Hinni sem akartam, mikor cimboráimtól először hallottam, hogy a nőknek minden hónapban vér ömlik a lábuk közül. Tetejében nem is tarthatják vissza úgy, mint a szükséget. Hogy az én sofka nővérem már pedig soha nem véres, mert én azt látnám. Ki is kacagta. Na, majd alá lesünk, aztán majd láthatod. Arról pedig, hogy miként repett első ízben a szűzlány, Gregor árult el ezt-azt félszókkal, legyintve, kacsintva csak, hogy majd meglátod. Hát nem láttam meg, és nem is hiányzott eddig. Jobban mondva, ha buzgolkodhatnékom kiütközött is jókorán, az nem hiányzott, hogy a tűzkeresztségen bárki fehér népet is én vigyek majd által, hogy egy leány ölnek a trokárja legyek. E gondolat egészen Jadvigáig visszalohasztott mindig. S akadt is aztán oly szerencsém egyben, hogy férfi testemnek nőivel tehettem kedvére, de nem ám szűz tiprás fejében. Apácskámmal és Winkler Francival utaztunk el 12-ben az érettségi egzámen után felgázba Ludwig Winklerékhez, de apám egy hét után ott hagyott náluk.
Franci már jártas volt akkor a környéken. A nyarakat többször az Ostsee parton töltötte addig is. Na, hogy kerekedjünk föl, megnézni a tengert. Egy szigetre hajóztunk át, Rügennek hívták, széles, meleg fövenye és szelíden nyaldosó türkisz tengere volt. És ez a Stralsunddal szemközti partja is, ahol letanyáztunk a gyógyfogadóban, ritkásan népesült. Nem tudtam, hogy gyermekálmaim Jadvigájától úgy szólván egy kőhajításnyira vagyok. Bár korábban is emlegették Winkler Alfonzékat, de hogy azok Stralsundban laknak, és hogy mi annak tornyait látnánk most innen, és hogy ezért Jadviga is itt volna közel, hát én ezt mind nem tudtam akkor. Mert Franci nem kívánta volna a Stralsundiak családi felügyelete alá helyezni magunkat, meg is láttam hamarosan miért. Amúgy ő perfekt volt németül, nem úgy, mint én, aki megszólalni sem mertem, hiába kínzattam vele magamat 8 évig. Apovkám biztatása mellett, hogy hiszen neki sincs egy makulátlan mondata, s csak fül után tanult, mégis öngátolás nélkül folyékonyan mondja. Hát így rögtön az első ebéd után szóba elegyedett Franci a szomszéd asztaloknál söröző kompániával. 7 voltak, s közülük nő 3. Egyik kis csucsoriszájú, cukorhableány, a másik egy alabástrombőrű fekete, a harmadik nevetős, bűvös, bogjas hajú vörös, koruk szerint úgy köztem és Franci közt. Azon mód a politikáról indult el a diskurálás, már hogy a férfiakkal. Érteni csak felibe harmadába értettem, mifajta ideák hirdetői, de oly hevesen ám, hogy Franci nevette is őket. Valamilyen isták voltak, nem tudom, liberálisták, szociál vagy anarchisták-e, avagy egyéb istentagadók, pedig Franci utóbb mondott valamit róluk. Amikor meg már az egyiket kérdezhettem volna erről, nem effélére forgott a nyelvem. Hát az pedig a 3 az egyik nő személy volt persze, a borzas vörös hajú. S habár csak másnap este elegyedtünk szóba és egybe másba, én nekem ő a szemembe nézett már az első éjszakán is. Napnyugtakor tüzet gyújtottak a parton, ahová invitálták Francit is, bár nem is igen lehetett nem hívni, hisz ott sündörgött és ragadt rájuk, mint a bogáncs. De hogy én akkor se fogok oda tolakodni, morogtam. Pedig csak a nyelvtudatlanság szégyene gátolt. Franci nem sokáig unszolt, hanem visszatérvén a tűznél vigadókhoz mondhatott rám valamit, mert kacagást támadt. Kivált persze női. Na, ezt már távolabbról se lehetett tűrni, így fölhajtván a söntésnél egy pohárik erőset, elindultam egyet járni. Huny szemmel látom most is, ahogy lábamnál a sötétedő tenger hol kivetette hullámainak bársonya broszát a fövenyasztalra, hol lehúzta róla, s mint 1000 tótul lapatyoló, kuncogó cselédlányka, csobugye, csobugye, mi lesz, terítsünk, vagy ne terítsünk, akárha így csobogott volna. Jó messzire fölsétáltam, s már a sötétben vissza. A tűz akkor parázslott már csak, de ezek nem mellette ültek, hanem a közelébb húzott strandkorbokba bújtak, és onnan folyt a nevetés, italkínálás, átkiabálás egyik kosárkaibából a másikba. Most sem mentem oda, arrébb álltam meg. Ezeknek a vesszőből font, hajlott hátú öltöző kosaraknak a mélyén, a kerevet padon még fekve is össze lehetett ucorodni. S habár egyiket másikat, összehajtván deszkáit, a gazdája éjszakára lelakatolta, most én is találtam olyat, ami nyitva volt. Hát beleültem.
A fölém boruló ellenző árnyékban tartott a holdvilág elől. Amott kisvártatva a mozgolódást támadt, egy-két fiatalember fölugrált, biztatták valamire egymást, még egyszer körbeadták az üveget, aztán nekiiramodtak a víz felé. Először ketten, két férfi, kik futás közben hányták le ruháikat magukról, de ahogy a holdfényben látszódott, egészen pucérra, és úgy gázoltak a hullámok közé. Kúrjongva csapták a vizet, majd visszaszaladtak, hogy hívják befelé a többieket is. Akkor már a másik két férfi is fölkelt, meg a franci, és húzták a nőket kifelé a korbokból, már is vetköztetve őket. A vér is elhűlt bennem, ilyet még képzelni se tudtam volna. Anya szültre mesztelenítették magukat mind, s akár a visító malacok a pocsolyába, be a tenger hullámokba. A lányok is minden szégyennék. Sőt, egyik-másik, ahelyett, hogy rögtön a sötét habok közé rejtette volna, megtorpanva kérettes mutogatta magát, beledugdosva lábacskáját a vízbe, s jújgatva, hogy hideg. A fürdőzés nem tartott hosszan, s kivált azok, akik a lányokat fröcskölték és kacérolták, hamar kifutottak törülköző lepedőkért. Lám, gondoltam, ezek készültek is erre. Négyen két párba burkolóztak, s tapadtak rá vacogva egymásra, visszabújván gyorsan a strand kosarakba. A harmadikkal, a csucsori szájú szőkével meg franci incselkedett. Erre a kis nimfa lepedőjével a vállán futásnak eredt, hanem hát éppen leshelyem felé. Az én kosaram előtt vagy 10 lépésre érte franci utol, azon mód föl is döntötte, és a szemem láttára hemperegtek egymáson, mint két nedves homok tapadt a bőrű csupasz hüllő, és mintha sose akarnák kapni. De ezt olyannyira ám, hogy én lábamat is fölhúzván a padra, az árnyékba, sokáig moccanni sem merve, nem tűrtőztethettem már akkor magam, hanem septibe kigombolózva kezemet a nadrág hasítékba eresztettem. Utóbb összeszedelőztek, s a többiekkel együtt a kúrhausz felé indultak. Egy pár maradt még, hallottam szóváltásukat a strandkosárból, hanem a lány egyszer csak fölpattant, kiabálva hagyta ott a férfit, és alig összegombolt, zilált ruháiban, dacos léptekkel közeledett. Az a bizonyos borzas vörös volt. Karnyújtásra tőlem állt meg, visszaszóljon. Ne is lássalak! Megfordult, és akkor megálltott. Kicsit fölsikoltott, majd elmosolyodott, fejét csóválta, és eltűnt. Másnál is el, délután pedig kalap emelésemre nevetve kérdezte, vigéc, de társnőjébe fogódva tovább lengett tengerzöld ruhájában, virágos paraplé alatt, habár egyszer visszakukkantott még, és intett. Később, hogy láttam, a partra készülődnek, megelőzvén őket lefutottam, és kifeküdtem a helyükre. Ám együtt jött az egész népség, s az én mostan veres csipkés, fürdőkosztümös kisasszonyom észre se vett. Egy másik gavallérjával szaladt be a vízbe, kinek aztán napozásnál is viháncolva tűrte fogdosásait. El is kotrottam onnan hamar. S noha este a kúrhausz teraszán odahúztam végül magamnak egy széket az asztalukhoz, ám ahogy összefogózva, himbálva énekelni kezdtek, bogjas vörösömnek a legduhajabbik férfi hóna alól küldött csúfondáros pillantása kedvemet szegte, és megint ott hagytam őket. Akkor már biztos voltam a viselkedésükből, hogy a nyalka uracsok édes kis ringyókat hoztak az Ausflugra magukkal. Ülve hallgattam a tengert. Egyszer csak odaült mellé. Nem is hallottam, hogy jön. Csak lehuppant, s a térdére fektetve arcát nézett engem. Én kérdezni kezdtem volna, hogy elunta-e a kompánia burit,
de ő kapta, s befogta kis rózsaszirom tenyerével a számat, mondván ne fáradjak, fölment a társalgási kötelesség alól. Színezni nem akarom itt, hogy utána mi történt, mert ha fizetett szerető lehetett is amúgy ez a Lotti, utóbbi így mondta a nevét, egyszerűen és szép tisztán esett meg köztünk minden. Hallgattunk egy sort, majd kézen fogva levezetett a vízhez. Láttam, buta fiú, hogy tegnap nem merte. Levetkőztetett, aztán maga is kibontogatta magát, behúzott a hullámok közé, és ott kulcsolta össze végre karjait a nyakamon, leereszkedvén meg lábait a derekam körül. Bízza csak rám magát. Ezt mondta többször is aznap éjjel, mert utána fönt a szobámban maradt velem reggelig. Szégyen és kapkodó igyekvés nélkül adhattam át magam valóban az ő avató vezetéseinek. Langzám, nur langzám, hogy van idő, csak lassan. Ki ráhibázott ugyan, hogy először vagyok nővel, mégis megdicsér. Lábjegyzet, hát nem mondom, elég jó dolga volt az idősebb nemzedéknek, és nekem borzasztó érdekes ez a fenti nyári kis eset, hogy az idézőjelben két jó barát milyen kalandozásban volt karöltve. Egészen még elértek majd 8 év múlva én hozzám is. Különben én nem voltam külföldön se, csak 69-ben Szlovákia. Lábjegyzet vége. 6 nap múlt el, hogy egyetlen szót sem váltottunk. Aznap délután, hogy Jadviga parasztnak legyalázott és bezárkózott, én bepálinkáztam. Este felé nyerget vetettem a szellőre, kire már ősz óta nem ültem, és kiügettem a kis erdőn keresztül, mint irányt a leereszkedő napkorongot véve célba. Egy éppen nyugatra futó melindai dűlőmre kiérve megbögtem hátasó véknyát, és az értette, mint rég, hogy akkor most vágta. Nyakára hajoltam, mint Jadvigának a nász éjszakán, és ez nem húzódozott, és hogy repülni akarnék, abban sem fékezett. Igaza van nőmnek. Akaratomat a kancámra ráparancsolt. Az addig vágtatna velem, ha akarnám, amíg meg nem szakad. Elég, ha megérintem testének valamelyik helyét, már is érti, érzi, mit kívánok. A régi ösvényen járunk, ismertem rá fölpillantva, ahogy magamat szédülvén is az italtól a szellőre fekve vitettem. Mert arra felé mozdult a lába, amerre 2 éve sokszor, a 3. táblasor után átvágva a réten ereszkedett le az érpartra velem, s a gyüledező halászkaiba felé tartott. Lábjegyzet, azóta már a tagosítási és TS összeszántások miatt teljesen össze-vissza vannak a táblák, meg nem csak a táblák, mert a legtöbb dolog nincsen, ami volt. Jó lenne mondjuk lovagolni. De amikor lehetett volna, én marha a bátyámnak a cündap motorját favorizáltam, még azt is el nem zabrálták. Meg a hajtányozást, lábjegyzet vége. Nem, lovacskám, ne errefelé. Hú, húztam meg az ablát. Curik, léptettem átra, és aval megfordítottam. Szellő a marha legelőn át visszaállt a hazavívő útra, de a csorda kútnál leugrottam róla. Legalább ne igyekezzünk, annyira mondom neki, s vizet húztam, hadd igyék. Lefektetve a vájú mellé dőltem a hasára, hiszen a puszta föld hűvös volt még erre, s az eget bámulva pergettem magam előtt utóbbi heteink történéseit. Nem vagyok ártatlan. Na de én
ezért folyton megkövetem, s ő pedig miért nem kéri az én bocsánatomat, legalább az utóbbi megsértésekért. Ehelyett hideg szemvillanásaival sújt engesztelhetetlenül. Nem szólva az ő hajdani, Isten tudja mekkora bűneiről. Állok föl, sóhaj. A lebukó nap, mint aki ölelésre készül, bíbor színű már, és önmaga háromszorosára dagadt. Megérinti a földet, s most öl nyílik a befúródás helyén. Tekintetemet belemélyeztem az izzó nyiladékba, mely pirulást áraszt szét maga körül. A hatalmas nász itt a világ legsímább síkján, egyetlen ráncocskát sem vető ágyán választ helyet ölelkezéséhez minden este. És egyszerűen sóvárogni kezdtek a kibékülésre, mert vágyom Jadvigára nagyon. Leugorván az udvaron a lóról, nézem a verandára szóló ablakot, hát a feleségem éppen most fújja el a lámpát, ahogy meghallott. Hogy ez most jót jelente, vagy rosszat. Sebesen vetkezek, mosdok, benyitok, s halkan köszönök. Nem válaszol. Tetteti az alvás. Lefekszem. Várok. Lassan a vánkosára próbálom csúsztatni a fejem. Jadviga! Nem felel. Érinteni nem merem. Aztán így mondom, Jadviga, Milá, oda se hederít. Föltolul, aztán mind jobban fölhergel, valahány sérelem, és már forrok. Egyszer csak ki az ágyból, s kirontván bevágom az ajtót. A kamrában iszok tovább, Vadkertész Ljuhovicával, majd ott is hálok a kampóról leakasztott, molyos fekete bundában aládán. Mi tagadás, eléggé részegen. Felriadván senkinek se szólok, fölnyergelem megint a szellőt, s ki a tanyára. Gregor már nincs otthon. Lábjegyzetbe, hogy ezért a tanya csak Gregor tanyának lett hívva. Gregorszki szállás. Ő már kiskoromban is csupa ráncos arcú és sárga-fehér bajuszú volt. Még nevét se írtam, Klement Gergely, Gregor. Mindig öreg volt, ezért Starinak is nevezték. Tanya mellett itt még nem volt répaszállító lórésín, csak később. Akkor már nincs otthon, talán az árpa alá szántanak az elenák. A kútnál megmosdok, eszek, amit találok, paprikás ovalcalonnát, kenyeret. Veszem az ingalól a jegyzetkönyvemet, különben abban a ládában tartom, amelyiken az éjszakát kihúztam. S nekiállok írni azt, hogy Jadviga bezárkózott, és utána miként átkozott a sértéseivel, aztán meg a vérről. Kora délután alszom egy keveset, de már nincs maradásom, és éhes is, szomjas is vagyok. Kivezetem az istállóból a szellőt, és gyerünk. Ahogy 2-3 éve, a mamovkám hámjából támad kirúgni kedvem, amikor úgy mondtam mindig, hogy kint alszok a Gregornál, mert hajnalban kezdünk, aztán csak Gregor indult pirkadatkor, mert én rendre olyankor tájt tértem meg, görbe útjaimról. A kamarási kocsmába jártam, vagy a szőlősibe, és noha utóbb már itt is, ott is tudták, hogy ki vagyok, mégse voltam úgy szem előtt, mintha otthon, a főtéri szálában húzatom a cigánnyal, minek hírét mamovka hamarébb vette volna, mint ahogy magam hazaérek. És emitt a kamarási kertek meg a szőlők alatt titokban maradhatott az is, amin a kocsmárosok elébb csak nevettek, de aztán vállat vontak rá, hogy hát a környék legtehetősebb kújtorgó legényének a zsebében egy fillér sincse, mert azt az anyjától hiába kérne. Hanem ezért magtárból cseng gabonát esténként a zsákba,
azt veti lovanyakába, hamulatni szökik, s a borért búzával fizet. Meg az ölelésért. Ezt tán senki se tudja. Mert ahogy megtapasztaltam a Lottiéban a női testet, hát aztán én tettem róla, hogy itthon se kelljen rá hiába sóvárognom, mégpedig az Erzsi által, kivel a találkák gyakorta ott estek meg az érparti halászkunyóban, amit még a pofkám emelt, s ahová a szellő vitt el épp előző este. Lábjegyzet már rég nincs meg. Kikérdeztem, tudnélik, annak idején a szöllősi söntésnél egy ismerőst, hogy tudna-e a faluban arra kapható szemre való nőszemét. De se olyan ne legyen, akihez már más is jár, se pedig len olyan, ki a férfi tekintetre elrösteli magát, ha érti. Hát, vakarja üstökét az illető, de aztán földerül, tudod, mit mondok én neked? Próbáljad ezt és ezt az Erzsit. Bitangul áhítni való egy menyecske. Már özvegy, és elég rátarti, de igen, hegykén válaszolgat, és csiklandósan néz. Jó, hát meg is üzentem én ezzel az emberrel a menyecskének, hogy másnap sötétedéskor a szöllősi kápolna kert sarkán leszek, ugyan sétáljon el már. Erre azt válaszolta vissza, neki ugyan ne üzengessen senki, jöjjön illendően maga, hogyha valamit akar. Ez már mindjárt tetszett. Oda mentem, és egy órácska múltán már valóban igen csillogtatta rám az asztal túlfeléről a szemét. Ám ahogy a kezéért nyúltam, elvontam. És utána olyat mondott, hogy az állam is leesett. Hogy érti szándékomat, de ő benne, hajlam én irántam különösebb nincsen, hogy is lenne csak így ripsz-rapszra. De ha volna is, hiába, mert én nekem csak szórakozásnak kéne. Márpedig ő így könnyen nem adja prédának magát. Ízelegbe próbáltam csábítani tovább, mire ő fölkelt az asztaltól, hogy látja, én nem értem, ajándékul ő oda nem veti olcsó szerelemnek magát. Elkerekítettem azt. Hogy? Rábólintott úgy. Egyszer még leánykoromban egy intéző, fesember volt különben, azt mondta, hogy ami nekem van, azt soha ne adjam olcsón. Az uram is megadta az árát. Hagyott maga után. Pedig nem sokáig kapott. De jól nézek én ki. Mikor pénzért való lányba botlottam, az ingyér adta magát, most meg, hogy szeretőt keresek, ez itt fizetséget szabna. Hitetlenül nevetve csóváltam a fejem, zavar feszélyezett, és kívánság fűtött, mert akkor elbódultam már, és éreztem, hogy kigyúl az ábrázatom, mint egy süldő lánynak. Hogy hát akkor, hogy mennyire tartaná. Ide hallgasson, teszi már csípőre a kezét, mint egy disznó piaci kupecné. Én nekem nem kenyérre kell. Nem vagyok én ezért bárkinek a bözsije. Hogy magamra kiterisztek, azt én igen megválogatom. Maga nem szegény ember, és nekem maga, ha akarom, bármennyit megadna. De nem akarom becsapni. Próbálás után maga is mit mond, meg én is, megalkuszunk. Az izgalom hév hullámai úgy ömlettek akkor már lefelé az ingem alól, hogy azon mód kóstolni akartam volna, de akkor ő teketória nélkül elküldött, hogy csituljak már, fejtette le magáról fogdosásomat, eridjek és jöjjek holnap, de sötétben, mert a hírére vigyáznia kell. Hát ehhez az Erzsihez jártam én, már ahogy fizetni bírtam. Mert pénzem az alig volt. Hát így ő hozzá is hol búzát vittem, hol kukoricát, hol egy pár csirkét vagy kacsát, egyszer még bárányt is loptam a Melinda tanyai aklunkból. Először malacot akartam, de az nagyon visított. Ám bár minfúr felé kerültem, és ott hagytam egyet. De mind rettegni kellett, hogy a cselédek észreveszik tolvajkodásomat, és beárulnak anyámnak.
Erzsi pedig nem tágított. Jól van, hagyta rám, nógatásomra, hogy ugye ő neki is telik örömeimben.

hanem éppen az volna rejtélyesebben, hogy került-e akadály e választások szabadságának útjába, vagy sem. Mert látom, hogy amiként előttem, úgy maga előtt is titok maradt. Hogy szüleink szerelmének miért kellett megszakadnia. Hisz egyfelől György apácska hirtelen eljegyzése és lakodalma Racskó mamovkával nagyon is dacbólinak látszik a magas soraiból, ugyanúgy, mint abból a pár elharapott szóból, amit gyámapám nekem erről mondott. Hogy a másik oldalon apám és anyám közt mi történt, erről pedig semmit nem tudhatok. Nem számolhatok így sem egymáshoz törekvéssel, se kénytelen belenyugvással, semmi tudomásom nincs arról, miért és hogyan fonódott össze életük arra a rebbenésnyi időre, melyből én épp csak hogy kicsirázhattam, és már végük is volt. Minek örült, és miben csalódott vajon e négy ember, a maga szülei és az enyéim? Mit érezhettek, amikor ugyanaz napon fogadtak párjuknak hűséget, és nem esküdötte meg abban a percben valami másra is a maga édesapja és az én édesanyám? Egymástól távol, mégis egymásnak. Hisz amikor elárultam, hogy lett volna különben György apácska hívebb apám én nekem, mint saját édeslányának? És hogy foglalhatta el szívének legkedvesebb zugát, hisz ezt előttem nem is titkodza, de az én anyám tudna maga felelni erre? Megnevezni nem tudom, csak az erejét sejtem annak az érzésnek, mely egyszerre áldás és átok, amely egymástól elválasztott szüleinkben vert gyökeret, majd apácskának a velem s a bennem megtestesülő anyámmal való újból csak tiltotta, ő pedig végzetesen körbenült bennünket is, magát és engem, soha el nem eresztve, de örökre szét is választva minket. Apácskát, tudja, iskoláimban sokan vélték látogatáskor az én édesapám. De én sose hittem, hogy ő az apám volna. Mamicska Anka, a dajkám, s fölnevelő anyám Judit mama tiszteletes név ugyanis, egészen kicsi lánykoromtól kezdve beszéltek nekem elhunyt szüleimről. Később tudtam meg, ezt apácska kérte, hogy halljak róluk, Ponyicki Máriáról és Palkovics Endréről, még ha titok lengte is be végzetes sorsukat. És hogy tudjam azt is, hogyan kaptam tőlük a nevemet, mert Jadvigának anyácskám akart hívni. Apám állítólag mégis az ő nevét, a Máriát jegyeztette be nekem első. Sokszor próbáltam édesanyám alakját elképzelni, és utóbb úgy éreztem már, mintha emlékeim is lennének róla. Őriztem anyámról, s ahogy maga tudja, őrzök is három fotográfiát. Lábjegyzett már csak kettő van meg. Szívszorítóan szép volt leánynak, fiatalasszonynak, és nem csak én tartottam annak. Rám maradt egy-két kendője, terítője, megkaptam az ágyneműjét, és gyermekéveimtől a mai napig azon a párnán alszom, amit ő díszített fehér slingelt hincvéssel. És meséltek nekem néhány buta kis történetet a lánykorából, mert pótanyáim szerencsére ismerték őt. Mamicska Anka, mielőtt édesanyám megbetegedésekor a dajkámmá lett volna, cselédeskedett is náluk néhány évig a tanítói házban, Judit mama pedig karvezetője volt az evangélikus leánykórusban, ahol édesanyám mandolinozott is. Elalváskor anyám dúdolását véltem hallani, álmomban ajkával simogatott. Máskor főzni láttam, egyszer pedig szoknyát próbált rám. Az asztalon álltam, és onnan zuhantam a karjába. De legtöbbször azt álmodtam róla, hogy a paplakbeli ágyam szélén ülök, szólítom, ő pisszentve teszi szájamra mutatóujját, nyakába akasztja, majd hátára veti kék-fehér sodor dzsinóron

mandolint, és Lábujjhegyen a nyitott ablakhoz óvakodik, fölül a párkányra, s azon mód hálóinkben mezítláb kilép, s a gyepes udvaron átsétálva, mit én már az ablakhoz szaladva nézek, leereszkedik lassan a patakvölgybe, s én kiáltozok utána, de hang nem hagyja el a torkom. Később sem értettem, hogyan láthatom álmomban, ha nem emlékezhetek rá. Pedig láttam, egyévesen is láttam és hallottam. Egy ízben, a Szentpölteni kápolnában, egy éjszakai meditációs gyakorlaton, ájulásos révületbe esve, sikoltozást hallottam. Talán egy ajtón túlról, és tudtam, hogy ez az anyám. Aztán a jelenésben valaki fölemelt, melléhez szorított, és sokáig rohant velem. A vakáción elmentem mamicska Ankához, és elmondtam ezt neki. És ő azt felelte, hogy így történhetett. Amikor édesanyám meghalt, előtte ő valamiért hazament éppen, engem pedig a délonyra bízott, felkához szaladt én velem. A gyötrelmes feltételezést, hogy anyám vajon nem önkezével vetette véget életének, mamicska Anka határozottan tagadta. Holott a fülembe jutott, hogy ezt rebesgeti. Apácska pedig egyáltalán nem akart erről beszélni. Bakfiskoromban volt idő, amikor újra és újra megkérdeztem tőle, hogyan haltak meg a szüleim. Apád vérmérgezésben, édesanyád valami gyermekágyi lázban, de ne beszéljünk többet már erről. És hiába vetettem ellene, úgy hiszen akkor már egy éves voltam, és addig nem tarthat el a szülési láz. Édesanyámról a legtöbbet mégis apácskától hallottam. Kislánykoromban is beszélt róla, el nem mulasztotta volna, hogy szóba hozza, ahányszor meglátogatott, akárha csak így is, anyát hogy örülne, ha most lát, vagy hogy szép a hajad, mint édesanyádé. De legjobban az rendített meg, hogy amikor Szentpöltenben lematuráltam, elvitt vacsorázni, és elbeszélt valami lelket emelően és szorongatóan szépen. Egy parkra néző teraszon ültünk, ő pezsgővel köszöntött, és akkor mesélt nekem először a szerelmükről édesanyámmal. Történetük, mintha hájogot rántott volna le szememből, és megindultan éreztem, hogy vágyaim, melyek addig is lelkem zavaros mélyén lappangtak, most föltámadnak bennem. Egyfelől a sóvárgó kívánsággá, hogy nélkülözött anyácskámra úgy találjak rá, hogy szinte már én lehessek ő is, és egyszerre élhessem mindkettőnk életét. És ebből is következve a másik vágy, most, hogy érett lehetek már erre, szerethessem ezt a férfit, mint nő is, mint egyszerre anyám és én, akik életében őt igazán szerettük. Mert azt már akkor is tudtam, hogy mamóvka kezdettől fogva sértetten, szeretetlenül bánt apácskával. Egyre tisztábban kirajzolódó érzésemről semmit sem árulhattam el neki. Rajonghattam érte ugyanúgy, mint szeles, cserfes növendékkoromban, megpillantásakor nyakát karolva, s arcom mellére fektetve összecsókolhattam orcáját, ha valami szépet vagy kacagtatót mondott, s kitárhattam neki a lelkem ezután is, csak most már épp arról kellett hallgatnom, ami mind jobban betöltött. Abba kellett hagynom, mert Marcikám jött a Markájával együtt. Lábjegyzett Osztat Márton, született 1916. október 9. Házasodott Rocskár Máriával 1936. április 23-án. Habár csak benéztek hozzám kifelé menet a tanyára, mégis rossz kedvem lett, és nem írtam tovább. Lábjegyzet nem nagyon meglepő, hogy Markának nem örült. De most ott folytatom már is,
ahol elhagytam tegnap. A maturálás után izgatottan vártam vissza apácskát, hogy végleg elvigyen Sankt-Pöltemből, és Stralsundba utazzunk, ahol Alfons Winkleréknél kívánt elhelyezni. Ez pedig még 1906 nyarán volt. Hogy össze lehessen a dolgokat rakni, mert nem ír évszámokat. Jadviga született 1887. március 1. Apukája, Palkovics Endre, ugyanazon évben halt meg. Az anyukája, Ponyicki Mária pedig a következőben, 1888-ban. Körülbelül 1889-től volt ő mamicska Ankával Spevács tisztelendőjéknél, Judit mamánál. Körülbelül 1898 Pest angol kisasszonyok, és körülbelül 1902-től 6-ig Sankt-Pölteni zárda. Tehát 1906-ban került a Stralsundi Winkler családhoz, ahol egészen 1915. februári férjhez menéséig volt, mikor már szokás felfogás szerint úgy mondva, hogy vénlány volt, majdnem 28 éves. Míg férje, Ondris, ekkor 22 múlt, született 1892. november 21, mert 5 év, 8 hónap és 20 nappal fiatalabb a feleségénél. Apácska Winkleréknél kívánt elhelyezni, mert tudtam, gondot okoz neki, hogy mihez kezdjen most már velem. És én legszívesebben hazautaztam volna ővele, hogy mind többet lehessek a közelében, de nem mertem mondani. Egyébként is otthon hová tehetett volna? Hozzájuk nem vihet, a paplakban én már csak látogató lehetek, és még nehezebben találkozhattunk volna. Hát belenyugodtam, hogy még messzebbre viszel, úgy reméltem átmenetileg. Reméltem-e valójában is, hogy az átmenet után összefonódhat végül a sorsunk, erre meg nem esküdhetek. Talán csak reméltem, hogy remélhetek majd. Vártam rá akkor, ahogy majd annyiszor aztán, és ez egészen más várakozás volt, mint bakfis koromban, amikor még nem ez a szívdobogás vert oda bentről. És készültem, mert 2 hetes utazást is ígért Németországon át, míg a csavargás kedvünk szerint kacskaringózó útjai végén Stralsundba nem érünk. Talán ő is megérezte, hogy most már az egymás közti hang, a szó, a tekintet és mozdulatbeszéd más lesz, mint eddig. S valóban, én miattam ő rajta is zavar lett, gyakorta úrrá, nem szólva az én kedélyem heves változásairól, szokatlan elnémulásaimról, a szinte egyszerre nevetni és zokogni, vagy megbántódni és kiengesztelődni vágyó szeszélyes kedvemről véges végig utunk során. Hogy olyan történik velünk, amit nem ismertünk addig, és amiről nem beszélünk, ezt tudtam, hogy ő is érzi. De abban nem voltam biztos, hogy ugyanazt kerülgetjük-e. Avagy ő csupán azért neveti el magát zavarodottan, azért felejti rajtam a szemét, azért néz rám kezét széttárva, hogy most mi is legyen, és a sétán azért nem kapaszkodhatok támaszul belé, hiszen hol elvonja karját, hol a kézfejével vagy tenyerével érinti a hátam, hol akárha véletlenül akadna össze az ujjunk, holott kislánykoromban ilyenkor szorosan belé karoltam, s ő mindig oly biztonságosan volt határozott, és összes félelmeimet egyetlen szavával eloszlatóan szilárd, vagyis hogy talán csak azért jön zavarba, mert egyszeriben felnőtt leánya lett, akivel ő most már hogy is viselkedjen. Habár utazásunk emlékezetesen szép volt, én bennem mégis bolondul, vagyis olykor gyönyörűn, olykor meg kínzón kavarogtak az események, szavak és az érzéseim. Bódult fejem, hol ráhagyta fölhevült szívemre titkolt szenvedélyét, hol eltiltotta volna tőle.
hol megértette vergődő lelkemet, hol pedig még inkább összezavart benne mindent. Sose tudtam a következő percben, mi fog történni velünk. Pedig apácska úti tervet készített, és azt rendre früstöknél tárta elében. De hát a jövő pillanat titka számomra nem az úti programban rejlett. És várakozóan, izgatottan szálltam ővele vonatra, indultam városi sétára, parkok, kastélykertek felé, bérkocsizásra, s tértem meg vele vendégfogadókba, de mert kiváltképp ő ráfigyeltem, nem bizonyultam eléggé igyekvő városlátogatónak, s esténként tréfás vizsgáztatásai során egymás kezéből kapkodva ki az úti könyvet, elégtelenül felelgettem arra, hogy mit is láttunk Dresdában, Lipcsében, Weimarban vagy Wittenbergben. Berlinben aztán pedig végképpen összekevertem mindent. Itt ismétlődött meg a fogadóban ugyanaz, ami már Weimarban is egyszer, nem kaptunk külön szobát. Akkor weimari szállásunkon apácska, miután a vacsorától előre küldött lefeküdni, hajnal felé tért csak meg, és a kereveten aludt. Most pedig Berlinben, halva, hogy csak egy páros ágyú szobát kínálnak, indult volna már is mást keresni. Akkor félrevontam őt, édes apácska, ne bolondozzam már, hát miért mennénk tovább? El leszünk abban a szobában ketten, legalább spórolhat. Végül hajlott erre. Éjjel ugyancsak későn jött fel, és nadrágban ingben feküdt le. Színlelvén, mintha fölriadnék, meg is korholtam. Ugyan, hát, hogy lehet így aludni? Magára izzad minden. Rálegyintett, hogy megteszi így is. Akkor fölültem, s a takaró alatt magam alá húzott lábbal nyújtózkodva mondtam, hogy kiszállt az álom a szememből. Ő az italtól is bódultan hosszasan bámult, és én, ha másképpen nem, hát akkor úgy, mint a hajdani kislány borultam nyakába. Jaj, apácska, én úgy szeretem magát. Ő pedig oly drágán morgott, hogy jól van, na, jól van, te vadóc, és csitítva lapogatta hosszan a hátam. Utána anyámról beszéltettem, hogy hol szoktak találkozni. Eljárt-e hozzájuk, vagy másút is? Hát kettesben adódott-e lennék? Erre elnevette magát, hogy hát bizony ilyen paplanos fogadói szoba nem juthatott ki, de itt már kinézett az ablakon. Jaj, miket beszél apácska, szóltam rá, hát hogy nem keltek egybe, van a közös paplan. Szájaltam tréfának szánt korholással, ám ő elkomorulva sóhajtott, kézbevéve arcomat simogatta meg a hajam, majd jó éjszakát kívánva ledőlt. Lábjegyzetbe, hogy Jadviga beleír részből ide ennyi került. Mondjuk, hogy itt egyelőre elszakad a mese cérnája. Második fejezet. Húsvéti engesztelés. Odakint a második tanyasor nagylaposának táblái közül sok került most víz alá. Tavaszi talajvíz ár ez, a téli nagy havak s a bőven zuhogó esők után. Lábjegyzet. Na, erre a belvízre ment rá utána, sok millió meliorációba elpisálva hiába. Az ér pedig kiszáradt ráadásul majdnem. Amiként mocsár vagy sivatag, minden sérelmes szív is. Lábjegyzet vége. Vert falak süppednek, nátkalaposan omolnak térdre, amiként a lovak is a kátyúba csúszott szekerek előtt ostoroztatván. Mi se jutunk dűlőre a tipródás mocsarából, csak mind mélyebbre kecmergünk bele, rossz szavak korbácsa alatt. Tizedik hete vagyunk férj és feleség.
akkor ezt olyan 1915. április 8-10-e körül írhatta. Szólhatnék-e most nőmhöz úgy, ahogyan tavaly? Mint a hajdan neki áradó leveleimben példának okáért, amiknek hangját se tudom már fölidézni, csak annak a végtelen éjszakába beleíró bódulatnak az illata, íze rémlik föl nekem. Most is éjjel, de keservesen. Keserűn e naplókönyv felett. Tiszta, s magától értődő volt abban az időben valahány történés, tűnődés, elhatározás, és a papíron mind az érzelem szó. A Mecklenburger Hof teraszán elköltött ebéd, és az utána való séta óta csak is az ő orcájával sütött be a nap gomolygó, ködös gondolataim közé, mert ott egy pillanat alatt értettem meg mindent. Attól fogva csak arra állt rá a szám és a tollam, ami abból a megvilágosodásból éreztem, láttam, hogy következik mi ránk. Oly boldogító elszánással kéne készülni láthatására most is, mint 13. augusztusában. Aznap, mikor apókám Stralsundból hazautazott. Túl a két viziten velem Alfons Winkleréknél, és önnáluk Jadvigánál. Közbe jegyzett, hogy a Winkler retyerutyák ezen ágára később NDK oldal dacára vagy miatt nem fonódott külkapcsolat. Jegyzett vége. Meghagyván nékem, hogy magam pedig felgázba vonatozzak vissza, gazda tanúzkodni. De én nem engedelmeskedtem neki. Visszaszöktem az állomásról. Kopertába zártam a képes kártyára írt rögtöni találkakérő sorokat, és egy szolgáló leánnyal, épp a Finklerház előtt szólítottam meg, fölküldtem a levelet. Azzal, hogy csak is Fräulein Jadwigának a saját kezeibe adja. Jadwiga ilyetten sietett le, s riadozott láttomat. Hogy miért jöttem vissza, ezen csóvált a fejét. Mert maradnék még ebben a városban. De hogy őt láthassam, csak azért. Nem lehet, felelte rá rögtön. S Herr Alfonséknál sem szállásolhat, nem is vizitelhet, édesatyával elköszöntek már. Nem is a Winklerékkel volna nekem dolgom. Erre nem szólt, csak sóhajtott. A szemét kerestem tekintetemmel, de nem állta. Jöhetne én velem kicsit sétálni, kezdtem kérlelni. Megvárom, míg elkészül. Nem lehet, felelte. Semmiképp se lehet. És hogy asszonyával ruhaneműt válogatnak alakítatásra, és varratni is fognak. Ide van rendelve már a varrónő, toldotta hozzá bizonykodásul. Utána vendégek jönnek. Hát ha amúgy is vizitáló idő lesz, nevettem rá, de persze csak tréfából mondtam, akkor tiszteletemet teszem. Csak nem dobnak ki, eszébe ne jusson, Andrisko, tette hirtelen ajkamra mutató ujját Jadwiga. Érintésétől megremegtem, fölvillámlott bennem a ráismerés a régi szeleburdi Jadwiga csitre, melyel nem csak engem hallgattatott el sokszor, de még apácskámat is. Lábjegyzetbe, de hisz én ugyanerre ismerek rá, a csittes régi élményre, hogy egyszer bekaptam az ujját. Nem eresztve, szopva, tövig, fulladozva. Jó nagy tasli nyaklevesbe került. Jegyzett vége. És ráismerek, hogy úgy szólít, mint gyerekkoromban. Csak most persze már magáz. És oly szemrehányon, kicsit duzzogva korhol is, mint rég. Nem makacskodjék, utazzon szépen vissza felgázba. Fogadjon nekem szót. Én ugyan nem. Amíg nem beszélhetünk, vágtam a szavába, magamat is meglepve, hogy ívak merően. És most már mosoly nélkül néztem az arcába, konok elszállással,
láthatja és értheti, ha akarja. Ez nem gyermeki szeszély. Elkapta tekintetét. Menjen most, könyörgök, meglátják. Ez már a férfinak szólt, és bár még mindig küldött, hangjában már a kedves elrejtésének óvása és cinkossága is elegyedett. S hogy csak most menjek, és akkor láthatom majd. Ezt értettem ki még. És mikor várhatom? 5 óra után, ott len a tóparton, suttogta gyorsan, és az utca vége felé mutatott, amint túl az ide látszó fűszvák mögött azt a tavat sejteni lehetett. Akkor majd átszaladok a cégirodára, de előre mondom, emelte föl az ujját, nem lesz sok időm. Már is oda megyek, mosolyodtam el, és csókra emeltem föl a kezét, de számmal alig érintettem, már is elkapta, jöhessen hamarabb is, ahogyan tud. Ő intett és elsietett. Annak az utcának a végén terecske nyílt, és ahogy kiléptem rá, kisütött a nap. A teret innen felől házak övezték. Az enyémen kívül még 2 utca torkolattal. Túlnáról pedig a most élénk zöldre kigyúlt tópart határolta, s a tekeregve szegélyező sétány. A füzes lombja közt épp velem szemben villant fel a víztükör, s mint mágnes húzott engem magához, a macska kövezett utca öblön át, az imént mutatott találkahely. Leérve padot néztem ki magunknak, lefoglaltam tekintetemmel, majd visszamentem a túloldalra, ahonnan Jadviga érkezendő lesz. Csak nem 2,5 óra múlva, sóhajtottam. Előhúzott zsebórámmal a tenyeremen. Balra egy pékség volt, festett széktáblával, jobbra 2 emeletes fogadó, szűk homlokzatát faltól falig kitöltő fekete betűs írással, Mecklenburger Hof. Fönt zöld ablakkeretes szobák, odalent a kocsma, kitárt szárnyú tölgyfa ajtó, a teraszon néhány söröző vendég. A sétányra levezető lépcső mellett fehér kötényes suhanc, füstölgő, bádog alkalmatossággal bajlódik a gesztenyefa árnyékában. Közelebb jövve látom, hogy kolbászkákat sütne rostélyon, faszénparás felett, ha jól fölizzana neki, amiért most oly igyekezettel fúj kidagadt pofával rács alá, hogy már az arca is kormos. A péküzlet kirakatában előre billentett tepsiken porcukrozott töltött sütemények pompáznak, és vagy 8 féle gyümölccsel hintve lepényes tálcák. Ezek becsábítanak. Benyitok, és amelyik pitét nem ismerem, arra bökök rá rögtön, aminek mintha tök indákat aprítottak volna sülni a tetejére. Wie heißt das bitte? Kérdezem a péknét. Azt feleli, rebarbara lepény. Jól van, rábólítok. No, te kostúj metoto, rebarbarovnyíka. Harapok bele, kilépve. Lábjegyzetbe, no akkor kóstoljuk, de nem tudom, mi az a rebarbara. De úgy írja, mint a tvarozsnyíkát, ami túrós lepény, vagy a mákos makovnyíkát, meg a jablkovnyíkát, ami almás. De még ezeken kívül is széles körű a nyíkafélék családja. Jegyzet vége. Ilyet se ettem még, de sem ez nem baj, sem az, hogy most mégis. Kellemesen savanykás ugyan, de a jó otthoni jablkovnyíkának a nyomába se ér. Most érzem csak, hogy milyen éhes vagyok. A kevéske reggelin kívül már ma nem is ettem. Ebédre nem akarok betérni a fogadóba, mert még elhúzódna, és spórolni se ártana. Lássuk akkor, megpirult-e az a pomerán debreceni. Piros-barnára sült portékáját a legényke már szurkálja pálcákra, s én tőle is megkérdem, was ist das?
Bratwurst, azt mondja, egyszerűen csak sült kolbász. Semmi Bajor Csabai, Alsó Szász Gyulai, vagy más innen vagy onnan féle. Na ide vele, intek neki, lássuk. Hiszen csak próbálgasson, kóstolgasson az ember, ha már messzi földön jár. Hát lehetné behető. Friss, jól roppan a fogalat, s borsos, fűszeres levet ereszt az ember csuklójára, de amúgy sápatag kolbászka, mert paprikátlan persze, akár csak minden más étel is itten. Hiszen egy nyemec, lábjegyzetbe, német, szlovákul, de kár, hogy nem tudok németül. Egy nyemec, ha paprikába csak beleér a nyelve, már szentsége. Felgázban is láthattuk, amikor apovka kiporciózta nekik a vörös fényű korongokba szelt vastag kolbászunkat. A fogadói terasz asztalához ülve sört hozattam, és ahogy tette az óber, mert akad-e kiadó szobája, és mennyiért? Van, natürlich, mondta az árát, nem is oly sokat. És hogy hány éjszakára kéne? Az majd még elválik, mondtam, és hogy vigye föl akkor az úti táskámat, és majd én jövök. Jawohl, bitte, és már meg is voltunk. Holott nem kellett sietni, elüldögéltem még ott egy órát, egy másikat pedig végig toporogtam a parton. Azon elmélkedve, hogy Jadvigának mit mondjak, és mit ne. Nem ronthatok rá mindjárt avval, hogy jöjjön velem, legyen a párom, hisz eddig az ő szemében a kisöccse voltam csak. El kell, hogy tudja képzelni még velem azt az egészen mást, és utána magát ezen ideához szoktatnia kéne. Értettem én, és hogy ez mind csak úgy volna lehetséges, ha az én érzéseim ő benne is feltámadnának. És lehet-e így csodát remélni? Avagy rólam ő rá is átragadnának? Először nem kell hát ezekről beszélni, csak derűsnek, szellemdúsnak lenni, hisz azt akarni nem lehet, hogy elragadónak és vonzónak látszódjunk. Sietős találkánkon tervemhez tartottam is magam. Virággal vártam, de szándékkal csak egy kis vegyes marokra valót választottam, és nem vettem zokon, hogy Jadvigának a csokor, bár orca fürdetve hajolt az illatába, gondot okozott, hiszen hivatalba kell szaladnia, azután meg haza, és a virág miatt magyarázatokra kényszerülne. Semmi baj, feleltem, és ahogy sétáltunk a parton, kivettem szépen kezéből a bokrétát, és nevetve behajítottam a tóba. Hadd ússzon csak, ott is a magáé marad. Ezen elmosolyodott. Kérdéseire kedvel beszéltem neki otthoni dolgokról, a maturálásról, Winkler Béni bácsiékról, majd utazásainkról, s felgázti élményekről is. Ellenben elhallgattam, hogy gazdálkodást gyakorolni itt most nincs sok kedven, s a jogi pályát illető kétségeimről se szóltam. Ráhagytam Jadvigára, hogy ősztől már ezt fogom tanulni. Miután kivártam, míg odafönt időzött a cégirodán, én kérdeztem őt, hogy tetszik-e neki ez a kereskedelmi levelezés. Lett-e belőle angol kisasszony, vagy inkább német kisasszony, tréfálkoztam. És hogyan megy a sora? Miként bánnak vele? Hogy idegen nyelveken írni szeret, ha csak abból állna ez a munka, de hát az asszonyával nem könnyű neki. És tudja, Ondrisko nézett rám, bármilyen kisasszony is az, nem lehet itt németté, hogyha egyszer idegen. Örülhet, ha a szemébe nem vágják, hogy csak szívességből tartják. Lábjegyzet, hát ez a német kisasszony engem is próbált gyakorló leckézni. Aztán mindenféle miatt ez abba maradt. Jegyzet vége.
Az úr 1915. évében április hóban körisfát, akácot, meg nyárfát fűrészelt nekünk deszkának, Medovárszky Mihály és Koleszár István. A tönk fölött egy öl hosszan, egy szól vastagon. Annyi krajcárt fizettünk, amennyi szól hosszú volt a deszka. Az egész fűrészelés idejére kaptak egy-egy harmad véka búzát, 2-2 kiló szalonnát. Összesen lett fűrészelve 63 darab kőr is, 84 darab akác és 59 darab nyárfa deszka. Kint vagyok, már megint a tanyán.

0: SS után.
1: Kert akarul.
2: Jó.
1: Kert akarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarul. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Erich Kästner, az eltűnt miniatűr, avagy egy érző lelkű hentes mester kalandjai. Első fejezet. Külcz papa egy kis hideg tálat rendel. Kopenhágának azt a terét, ahol a királyi operaház áll, Konges Nytorvnak hívják. Roppant barátságos, igencsak tágas tér ez a tér. És ha az ember amúgy szép komótosan óhajtja szemügyre venni, már amint ezt a tér megérdemli, legjobb, ha letelepszik az Hotel d'Angleterre elé. A szálloda előtt a szabad ég alatt székek meg asztalok állnak hosszú sorokban. A földkerekség minden tájáról összeverődött vendégek itt üldögélnek, tűrik a gondos kiszolgálást, és jobb híján beletörődnek az élet apró örömeibe. Egyéb iránt nem igen esik meg, hogy akár csak egyetlen szék, egyetlen vendég is hátat fordítson a térnek. Úgy ülnek itt az emberek, mint egy pazarul berendezett szabadtéri színház földszinti zsőjeiben. Szemlélik az operaház homlokzatát, és élvezik a vidám nyüzsgést, amivel a kopenhágai polgárok járulnak hozzá az idegenforgalomhoz. Furcsa egy helyám ez a Konges Nytorv. Megesik például, hogy az ember hosszú évekig nem jut el Dániába. Ez alatt egy csomó országban bizonyosan forradalom üt ki. Afganisztán bitorló zsarnokát esetleg fel is húzzák unoka öccsének párthívei. Japánban egy földrengés alkalmával legalább 10 000 ház omlik össze, mintha römi kártyából építették volna. Aztán, ha az ember újra kilép az Amagergádéból, balra fordul és odapillant a d'Angleterre felé, látja ám, a szálló előtt 5 lépcsőzetes sorban változatlanul ugyanazok az elegáns nők, disztingvált turisták ülnek és csevegnek, vagy tucatnyi nyelven. Nézegetik türelmesen a vidám sürgést, forgást, szemtelen ábrázatukkal iparkodnak palástolni a dán konyha szerezte gyönyörűségüket. A Konges Nytorvon áll az idő. Fenti körülmények következtében érthető módon fölösleges tehát közelebbről meghatározni az időpontot, amikor Oszkár Külcz, hentes és mészáros mester átment a téren, megcélozván az Hotel d'Angletert. Külcz vízhatlan, zöld lódenöltönyt, barna velúrkalapot, valamint bozontos, őszbe vegyülő bajuszt viselt. Jobbjában göcsörtös sétabotot szorongatott, baljában gríben, Kopenhága és környéke című úti kalauzát. Az első asztalsor előtt a korlátnál megállt és töprengve tétován pillantott a székláncolatokon sorakozó vendégek felé. Közben észrevette, hogy egy égtelenül puccos, kimázolt dáma kísérője fülébe súg valamit, az pedig végigméri őt, mármint Külcz hentes mestert, és elnézően mosolyog rá, mintha bizony meg kellene bocsátania neki valamit. Ez mindent eldöntött. Ha az a bizonyos úr nem mosolygott volna, Külcz hentes és mészáros mester folytatja útját. És akkor a történet, amely most lassacskán megkezdődik, kétségtelenül másként zajlott volna le, mint ahogyan végezetül és a valóságban lezajlott. Így azonban Külcz csak annyit dörbögött. Te fasírtnak való! És hegykén oda pöffeszkedett egy szabad asztalkához. És ezzel már is elkapta az események fogaskerékrendszere olyan eseményeké, amelyekhez köze nem volt ugyan, de amelyek egészen rövid idő alatt mégis 3 kilóval apasztották meg élő súlyban. Külcz helyet foglalt. A törékeny szék feljajdult fájdalmában. Egy pikoló fiú cikázott oda. Please, sir? Kérdezte. A vendég tarkójára lökte a belúr kalapot. Nem tudok én dánul, gyermekem. Hozzál nekem egy bögrécske világos, de aztán jókora bögrécskével. A pikoló egy kukkot sem értett. Meghajult és eltűnt a szállodában. Külcz a kezét dörzsölgette. Ekkor egy frakkos pincér lépett hozzá. Mit parancsol, uram? A vendég bizalmatlanul sandított rá. Egy korsó pincerit. Nyakamra küldi még az üzletvezetőt is, vagy odnak látja, ha írásban nyújtom be a kérelmet? Egy pincerit, igenis. Haraplék is hozzá valamit. hozzon egy kis hideg tálat, ha ez nem okoz maguknál nagyobb nehézséget. Különböző felvágottakból. Már csak szakmai szempontból is érdekelnek a dán hurka és kolbászféleségek. Hentes mester vagyok ugyanis Berlinben. A pincér nem nyilvánított véleményt, ehelyett meghajolt és eltűnt. Kültz a korláthoz támasztotta sétabotját, barna velúrkarapját az elsárgult szarufogantyúra akasztotta, és jólesően hátradőlt. A szék támlája nyögve recsegett. Tisztára, mint egy babaszobában, állapította meg gondterhelten. A megjegyzés a szomszédos asztalnál magányosan ülő fiatal lányt hangos nevetésre késztette. Oszkár Kültz meglepődött. Felső testét félig jobbra fordította, és esetlenül meghajolt. Ezer bocsánat, mondta. A lány derűsen biccentett vissza. Miért? Magam is berlini vagyok. Aha, örült meg Kültz. Szóval azért tud németül. Aztán rájött, hogy mi feneketlenül mély értelmű ez a következtetés. Olyan bosszus lett magára, hogy a fejét rázta mérgében, és mivel semmi okosabb nem jutott eszébe, bemutatkozott. Nevem Kültz, mondta. A lány összecsapta a kezét. Ön volna Kültz úr? Na hát, milyen muris, hiszen mi önnél vesszük a húst. Oszkár Kültznél? Az bizony nem tudom. Több Kültz is volna? Mondhatnám, akad. Mi a Kaiserdamon vásárolunk. Akkor Ottónál, a legkisebb fiamnál. Kiváló hentes üzlete van, lelkendezett a lány. Persze, persze, hanem a májas hurkáról gőze sincs. Májast húgótól kell egyszer vennie, a középső fiamtól, Steglitzben a Schlosszászén. Hogy az hogy tud májas hurkát csinálni, te jó szagú úristen? Kissé messze van, mármint ha az ember a Kaiserdámon lakik, vélekedett a lány. Májas ide, májas oda. Húgónak viszont halvány segédfogalma sincs a hússalátáról. Hiába is próbáltam megtanítani. Tudott a Zordonon az idős hentes mester. Ennyi, csóvált a fejét a lány. A hússaláta, Ervin különlegessége. Ő a legnagyobb lányom férje. A Landsbergen Ervin olyan majonéz készít kiskegyednek, csapott papadot hagyna ért a kisasszony. És hol van az ön üzlete? Kérdezte a lány kissé kábultan. A tömérdek hentes és mészáros már összecsapott a feje fölött. A York utcában, magyarázta Kültz. Októberben volt a 30 éves jubileumom. Karl öcsém jövőre tartja. Áprilisban. Nem is, májusban. A kedves öccse szintén hentes? Érdeklődött aggodalmasan a lány. Hát persze. Három kirakattal, a Spittelmárton. És Arno, a legidősebb fiam, szintén az. Neki a Breitenbach téren van boltja. Na és Georg, a másik vejem, az Uland utcában árusít. Pedig Hedvig, a kisebbik lányom inkább ment volna férjhez bárki máshoz. Tanítóhoz, zongoristához, vagy akár tűzoltóhoz is. Csak henteshez nem. És lám mégis Georgot választotta. Első segéd volt nálam két esztendeig. Menj, Béli, atya úristen, nyögte kimerülten a lány. Ennyi hentes, hisz ez álomnak is beillik. A sors keze. Merengedte Kültz. Hentes volt a nagyapám, hentes volt az apám, hentes volt az apósom. Nekünk úgy szólván, a vérünkben van a hurka készítés. Gyönyörű hasonlat, vélte a lány. Ebben a pillanatban jelent meg a főpincér. Kerekeken gördülő asztalkát tolt maga előtt óvatosan, mint egy hármas ikrek számára méretezett gyerekkocsit. Az asztalkán egy pohár pilzeni állt, továbbá egy tál teli különféle felvágottakkal. Ha egy hentes és mészárost egy hideg tál láttán elönt a rémület, annak feltétlenül van valami különös oka. Márpedig Kültz határozottan megriadt.
1: Itt aligha nem valami félreértés lehet, mormolta. Én csak egy kis hideg tálat rendeltem, ön pedig 12 személyre való adagot hozott.
0: A pincér vállat vont. Uraságot a dán hurka féleségeket óhajtja tanulmányozni. De nem karácsonyig, ördült fel Kültz. Szomszédnője nevetett.
1: Így lesz valaki hivatásának áldozata. Szedje össze az erejét, kedves Külc úr, és lásson hozzá. A Konges nyitorban galambok sertepert éltek, kék, szürke, ezüstzöld tollú galambok, és egytől egyig mind serényen bólogattak. Hogy vajon miért, nehéz lenne megállapítani. Talán puszta rossz szokásból. Valahányszor egy-egy autó suhant át az úton, felrebbentek, mint az égre hazatérő felhők. Az idős hentes kést és villát ragadott. Kellett nekem kiruccanás, motyogta megrendülten. Néhány sorral hátrább, a szálloda bejáratánál két úriember ült és olvasott. De meg lehet, hogy más okból tartották arcuk elé az újságot. Gutenberg korszakalkotó felfedezése óta túlságosan is megszoktuk a feltételezést, hogy mindenki, aki teli nyomtatott papírt tart az orra elé, csak ugyan olvas is. De szép is volna, ha ez így lenne. Annyi minden esetre bizonyos, hogy az említett esetben nem így volt. A két úriember a legkevésbé sem olvasott, hanem csak búvóhelynek használta az újságot. A lapok széle fölött Külc hentes és mészárost, valamint a berlini lányt figyelték. Az egyik úriember lekivált egy hős tenorra emlékeztetett, aki 40 éves kora óta éneklés helyett vörösborral foglalkozik. Mégpedig nem annyira a vörösbor termelésével, mint inkább fogyasztásával. Az orra, ha már a zenei hasonlatoknál tartunk, egész bordalt tudott volna zengeni erről. Ez az orr kék-vörös színben játszott, és fagydaganat képzetét keltette. A másik úriember kis tövésű volt és rosszul táplált. Az ő ábrázata sem látszott már éppenséggel vadonatújnak. Füle szokatlanul magasan ült a fején, akár a bagolyé. Ráadásul el is állt, és a napfény átvilágított rajta.
2: Nyilván előre kiagyalták a dolgot,
1: vélte a hőstelor. A hangja épp olyan rezes volt, mint az orra. A kis növésű hallgatott.
2: Azt a látszatot akarják kelteni, mintha véletlenül találkoztak volna,
1: folytatta a másik.
2: Csak hogy én nem hiszek a véletlenekben.
1: A fölsikeredett fülű, kisnövésű úriember a fejét rázta.
2: Pedig ez mégis véletlen,
1: jelentette ki.
2: Hogy az öreg Steinhöfel idekül valakit a lányhoz, elképzelhető. De olyan hülyeséget, hogy egy behemótot küld, aki tirolit játszik Kopenhágában, nem csinál. Ezzel az erővel a pasas akár táblát is akaszthatna a nyakába, és ráírhatná, miben sántikál.
3: Nem is bánnám,
1: ábrándozott a borszakértő. Rögki ez a bizonytalanság. A kis növésű vigyorgott.
2: Oda is mehetsz hozzá, megkérdezheted.
1: A másik mordult egyet, kihűrítette poharát, és újra teli töltötte.
2: És mit gondolsz? A lány miért nem mondta még fel a szállodaszobáját?
1: Mert csak holnap utazik el.
2: Azért, mert a tirolit várta. Majd meglátod, hogy igazam van. Olyan biztos, mint az, hogy engem Philipp Achtelnek hívnak.
1: Mennyei tészta! A kisnövésű kuncogott.
2: Olyan biztos, mint az, hogy téged Philipp Achtelnek hívnak? Csak annyira?
3: Achtel úr megdühödött. Mellőzd a célzásaidat, vetette oda.
1: Hangját még erősebben belepte a részrosta, és idegesen simított végig a haján.
2: Már egész tisztességesen kinőtt,
1: nyugtatta be a kisnövésű, és vígan kacsintott.
2: Igazán nem is látszik rajtad, hogy csak a minap jöttél ki a szanatóriumból.
3: Fogd be a nyamvad pofádat, szólt Achtel úr. Ez a tiroli egyébként úgy tömi a fejét, mint egy szecskavágót.
1: A kisnövésű felállt.
2: Felhívom a főnököt. Kíváncsi vagyok, mi a véleménye a szecskavágókról?
1: Külc hentes és mészáros mester álhatatosan nyeldekelte a felvágottakat.
2: De hát ez sziszifuszi munka volt.
1: Végül félretolta a terítéket meg az asztalkendőt, merev pillantással méregette a még akkor is dúsabb megrakott állat, majd vállat vont.
2: Feladom,
1: morogta, és rámosolyogott a csinos leányzóra. Ízlett? Külc pillette bólintott.
2: Az igaz.
1: Ezek a dánok egész rendesen értenek a hurkákhoz.
2: Megjelent a főpincér és leszette az asztalt. Külc elővet egy szivart, és nagy hozzáértéssel rágyújtott. Aztán keresztbe vetette a lábát, és megszólalt.
1: Az asszony látná, amint itt ülök.
2: Voltaképpen még nem hozta magával a kedves nejét, érdeklődött a lány. Ott kellett maradnia az üzletben?
1: Nem kicsit más a helyzet, válaszolt elmerengve az idős hentes. A feleségem egyáltalán nem is tudja, hogy én Kopenhágában vagyok.
2: A lány elhűlten merett rá.
1: A fiaim se tudják, folytatta kisé zavartan Külc. A lányaim sem, a vejeim sem, a menyeim sem, a testvéreim sem, sőt, az unokáim sem.
2: Lélegzetvételnyi szünetet tartott. Egyszerűen megléptem.
1: Rémes, ugye?
2: A lány tartózkodott a bírálattól.
1: Egyszer csak nem bírtam tovább,
2: gyónta meg Külc úr.
1: Szombaton este kezdődött minden. Hogyan, magam sem tudom. Rengeteg dolgunk volt az üzletben. Átmentem az udvaron, hogy a mészárszékből elhozzak egy szép stefániát. A mészárszék ablaka előtt megálltam. A második segéd éppen darált. Mi ugyanis nagyon sok darált húst adunk el.
4: Igen.
1: És akkor rázendített egy rigó.
2: A hentes mester megsimította a bozontos bajuszát.
1: Talán nem is a rigó volt az oka. De hirtelen felrém lett előttem az egész életem. Mintha a jó Isten megnyomott volna egy gombot. Az elmúlt 30 esztendő borjúvesei, kötöző sonkái, ürücombjai, disztócsülkei mázsássúlyjal nehezettek a lelkemre. Elfulladt a lélegzetem.
2: Tűnődve szívott egyet a szivarján.
1: Az én életem persze nem éppen különleges, de nekem elegem volt az egészből.
2: Valahányszor az ember azt gondolta, na most már összekuporgattál egy pár garast, valamelyik gyerek rögtön házasodni akart, és hol az egyik fiamnak, hol a másik vejemnek kellett üzletet venni, vagy beállított valamelyik bátyám, valamelyik sógorom, és nyújtotta a markát. Az idős hentes lehorgasztotta őszfejét.
1: Hát igen, és pont amikor ez eszembe jutott, rázendített az a dögrigó.
2: Látja, kisasszony, egy hosszú élet, és sehol semmi. Csak hurkapálcikák, jégszekrények, vágótőkék, bérrendelések meg pászteknők.
1: Hiszen ezt még egy sertés sem bírja ki. Hentes mesterről nem is beszélve.
2: Az öreg ember fáradtan felemelte kezét, aztán ismét leejtette. Becsületes képe gyászba borult. És azután? Kérdezte a lány.
1: Azután még
2: előre vittem a stefániát. Zárás után pedig megcsináltuk a kasszát. Ahogy a szombaton este szoktuk. De én mindent úgy csináltam, mint egy automata. Később ellátogattunk Hedvighez és Georghoz. Ottó meg a felesége is odajöttek. A forgalomról beszélgettünk, a nagykereskedelmi árakról, meg a gyerekekről. Hogy Fritz szamárköhögés kapott az iskolában, és a kis Kurt azt mondta, nagykorában ő lesz a főmester a hentesek között. Oszkár Külc előhúzta zsebkendőjét, és megtörölte homlokát, amelyet úgy barázdáltak a ráncok, mint meg annyi üres kottavonal.
1: Én szeretem a családomat, sóhajtotta. És szeretem a mesterségemet is. De egyszerre csak a könyökömön nőtt ki az egész. A hurkatöltőgép, amivé lettem, hirtelen megállt. Rövid zárlat. Kész. Hát örökké csak dolgozni kell, és örökké csak másokra gondolni. Hát csak azért olyan szép a világ, hogy az ember hátra se forduljon, és a mészárszékből egyenesen a temetőbe ügessen. Nincs a világon senki, aki alkalomattán legalább egyszer életében ne gondolna önmagára.
2: Csak az öreg Külcnek nem szabad. Megcsóválta a fejét. Talán nem ártana, ha Rigónak rendőrileg megtiltanák a fütyülést.
1: Lehet, de nem biztos. Ez nem az én szakmám.
2: Minden esetre vasárnap hajnali 5-kor felkeltem. Azt mondtam Emilynek, mármint a feleségemnek,
1: hogy elmegyek Bernauba, meglátogatom Zelmant. Annak idején együtt voltunk segédek Schmitznél, Potsdamban. Aztán zsebre vágtam egy kis pénzt, és kimentem a stetteni pályaudvarra. Megnéztem, mikor indul gyors vonat valahová, lehetőleg minél messzebbre. És vasárnap délután már itt voltam Kopenhágában. Amint visszaemlékezett szökésére, elmosolyodott. Úgy mosolygott, mint egy kisfiú, aki ellógott az iskolából. Tekintettel sűrű ősz bajuszára, nagyon-nagyon megkésettnek hatott ez a mosoly. Külc úr, ítélkezett a lány, ön egy vén bűnös. Az azért mégsem. És legalább alaposan megnézett mindent? Ugyám, büszkélkedett. Ami csak belefért. Voltam Roskildében, voltam odát Malmöben, voltam Hamlet sírjánál. Na, erősen kétes, hogy benne fekszik-e. Voltam odafönt Gillejében, és fürödtem a tengerben. Jaj, kedves kisasszony, hogy miért nem kezdtem el korábban körülnézni a világban? Hát, órákig tudnám falba verni a fejem. Na és? Érdeklődött a lány. Hányszor írt a családjának? Egyáltalán nem írtam, hallotta Pekülc. Képzelem, hogy csodálkoznak, hogy mennyi ideig rostokolok ott Bernauban. Már megbocsásson, komolyodott el a lány. Ez aztán igazán több a soknál. Egészen biztos, hogy a felesége legkésőbb hétfő reggel telefonált Bernauba, és megtudta, hogy ön a lábát se tette be oda. Gondolja? Kérdezte aggodalmosan a hentesmester. Ez jellemző volna az asszonyra. És most talán azt hiszik, hogy ön szerencsétlenség érte. A családja bizonyosan megőrül már félelmében. Hadd őrüljön, szólt a hentesmester rendületlenül. Egyszer már Külcnek is jár egy kis nyugalom. Utóvégre nem vagyok egy nyári Mikulás. A lány egy darabig hallgatott. Persze, kezdte újra, én nem tudhatom pontosan.

0: dünnyögte közben. A szálloda hajában egy kioszk állt. Külcs elővette a tokból az olvasó szemüvegét, az orrára biggyeztette, és vizsgálgatni kezdte a képes levelező lapokat. Hosszabb válogatás után egy pompázatos kikötői látkép mellett döntött, és az eladónő felé nyújtotta a lapot.
1: Erre kérek egy 6 pfeniges bélyeget. Vagy Németországba többe kerül?
0: Az eladónő szinte csüggött az ajkán. Egy 6 pfeniges bélyeget kérek, mordult rá Külcs. De kicsit szaporábban. Ekkor megszólalt mellette egy kisnövésű úriember, aki feltűen magasra sikeredett fülekkel rendelkezett.
1: Itt bizony alig, ha fog kapni 6 pfeniges bélyeget, meg aztán nem is menne valami sokra vele. Hát akkor adjanak 12 vagy 15 pfeniget.
0: A kisnövésű úriember a fejét ingatta. Itt olyat sem tartanak.
1: Érthetetlen. Aki levelezőlapot ad el, annak bélyeget is kell árusítania.
0: A kisnövésű úriember elmosolyodott, minek következtében a füle még magasabbra csúszott.
2: Árusítanak is bélyeget, mondta. Csak nem németet. Mi lenne, ha dán bélyeggel próbálkozna meg?

Második fejezet. Iréne Traurig megijed. A kisnövésű úriemberben buzgott a segítőkészség. Végtére is a derék embereknek mindig örömet szerez, ha segíthetnek másokon. A derék emberek, epikúreusok, és a jó cselekedetekkel morális élvvágyukat elégítik ki. Akárhogy is, külcentes és mészáros mester kezében tartotta a szabályszerűen felbélyegzett, pompázatos kikötői látképet, és vígan csevegett a kisnövésű úriemberrel. Imárom teljes 5 perce társalogtak. Nincs, ami felérne az érett férfiak kölcsönös rokon szemvével. Külc végezetül megmutatta pénztárcáját is az idegen úriembernek, és részletes felvilágosítást nyert a dán bankjegyek vásárló értékéről, különösen annak a német valutához való viszonylatában. A kisnövésű úriember hajszál hián elfelejtette visszaadni a pénztárcát. Ezen aztán mindkét férfiú szívből kacagott. De most már vissza kell mennem az asztalomhoz, jelentette ki a berlini. Nevem Külc. Roppantul örventem. Részemről a szerencse, válaszolta pici úriember. Nevem Storm. És kezet ráztak. Ebben a pillanatban a szálloda elé egy lapkihordó érkezett. Leugrott a kerékpárjáról, és egy köteg újsággal berontott a halba. A kioszkban az elárusító kisasszony rápillantott a főcímekre, és mindkét orcáján kerek, piros foltok jelentek meg. A küldönc gyorsan visszafutott a kerékpárhoz, és szélsebesen továbbhajtott. Az utcán megálltak a járókelők, és együtt olvasták a fislapokat. A halban nyüzsgő vendégek is megérezték, hogy történt valami. A kioszkhoz tódultak, és újságot vásároltak. Elolvasták a híreket, és össze-vissza karattyoltak az összes létező világnyelveken. Szakasztott, mint a Bábel tornyán, állapította meg Külc. Tulajdonképpen nem is bánom, hogy egy árva mukkot sem értek ebből a cirkuszból. A kisnövésű úriember udvariasan biccentett. Kétségtelen, a tudatlanság az úr adománya. Aki sokat tud, az sokba éri. Ő is vett egy lapot, és átfutotta az első oldalt. Lassan még én is kíváncsi leszek, szólalt meg Külc. Történt netán valami? Kitört a háború? Nem, felelte Storm. Műkincsek tűntek el. Körülbelül 1 millió korona értékben. Nocsak, mondta Külc. Hát akkor megírom a képeslapomat. Nyájasan kezet nyújt a Storm úrnak, és távozott. A kisnövésű úriember hökkentem mered utána. Aztán kilépett a szálló kapuja elé, és letelepedett Philipp Achtel úr mellé.

0: az is a frissen megjelent lapot olvasta. Az első oldalt szer fölött tüzetesen tanulmányozta át. A tetteseknek egyelőre nyomuk sincs, mondta Storm úr. Remélhetőleg hamarosan nyakon csípik őket. Még mielőtt egyebet is elcsóradnának. Pontosan. Finoma mosolyogtak, és hallgattak egy darabig. És mi van a Tirolival? Tudakolta később Akter úr. Storm morcosan hunyorított Külc felé, aki görnyet háttal írta a levelező lapot. Először azt hittem, ütődött a pasas. De most már nem hiszem, hiszen ennyire ütődöttek lenni egyszerűen képtelenség. Szerintem színlel. Egyéb iránt kifejezetten otrombának tartom, hogy valaki ilyen gügyének játsza meg magát.
1: Nem is a legrosszabb taktika. És mi a véleménye a főnöknek?
0: Hogy kövessem a pasast. Melléd megkiküldi Karstent. Storm Külc felé bökött a fejével. Azt kérdezte tőlem, mi van az újságban. Megmondtam neki. Erre azt mondja.
1: Nocsak,
0: hát akkor most megírom a képes lapomat. Fura,
1: mi?
0: Veszedelmes nagyapu, mélázott el Achtel úr. Az ártalmatlanok a legcudarabbak. Oszkár Külc félretolta az üdvözőlapot, a ceruzát visszadugta a noteszébe, és megkönnyebbülten fellélegzett. Aztán odafordult a lányhoz. Szíveskedne aláírni? Kérdezte. Mert akkor ugyanis az asszonyon kitör a féltékenység, és olyankor mindig rémmulatságos. Jó indulatúan nevetett. A lány írt egy sort, és visszatette a lapot az asztalra. A hentesmester fogta a lapot, és elolvasta, mit írt a szomszédnője.
1: Hálás köszönetem, örvendezett.
0: Hálás köszönetem, Traoré kisasszony. Kérem, hanem kegyednek sürgősen férjhez kell mennie, gondolkodott el a hentesmester. És pedig miért? Mert a neve Traoré. Szomorú. Ismertem egy embert, úgy hívták Pech. Annál szerencsétlenebb ember nem is született még a világra. Mert Pechnek hívták?
1: Világos.
0: És rajta még a házasság sem segített. Alkalmasít, mert az esküvő után is Pech maradt, jegyezte meg éles elmével a lány. De függetlenül ettől, gondolja, hogy mindjárt vidámabb lenne az életem, a férjhez mennék az első jöttmenthez? Pusztán azért, mert vidámnak, lustignak hívja? Az öreg hentesmester ingatta őszfejét. Ráadásul korán sem vagyok olyan búvalbélelt, mint ahogy a nevem kívánna, állította a lány.
1: Dehogy is nem, kardoskodott Külc papa.
0: Dehogy is nem, dehogy is nem. Kivárni, óta elmentem megvenni a képeslapot. És tulajdonképpen miért? A lány orra töve fölött keskeny, függőleges ránc jelent meg. Megvan annak az oka, Külc úr. Bosszankodik valamiért? Nem, mondta a lány. Félek. És egy ujjal megpöccintette a frissen megjelent lapot. Megjelent az újságban egy hír, amitől nagyon megrémültem. Csak nem az elrabolt műkacatokkal kapcsolatos históriáról van szó, meg a milliókról. De bizony arról, mi köze annak is kegyedhez? Kérdezte halkan az öreg. A lány óvatosan körülnézett, aztán megvonta a vállát. Hát azt itt nem tudom elmesélni önnek. Ebben a pillanatban egy fiatal ember haladt el mellettük. Magas volt, karcsú, és szemlátomás dúskált az időben. Oda sétált a lépcsőnél álló partáshoz, üdvözlésképpen egy ujjal megbökte kalapja karimáját.
1: Lakik itt a szállodában egy bizonyos Traoré kisasszony Berlinből?
0: Igen, kérem, válaszolta a portás. Épp ott ül elől a korlátlán, amelyet a nagy darab kövér turista mellett. Hát ez remek! Lelkesedett a karcsú fiatalember. Köszönöm szépen! Üdvözlésképpen megbökte kalapja karimáját, és sarkon fordult. A partás szalutált, és utána nézett. A fiatalember elindult a korlát felé, de egyáltalán nem állt meg Traoré kisasszony asztalánál, sőt, még csak egy pillantás sem vetett a hölgyre, akifelől épp az imént érdeklődött. Közönösen elcsalinkázott mellette, kilépett az utcára, és eltűnt a tolongásban. A portásnak kigúvadt a szeme, és bár hivatása folytán igazán sok mindent megértett, ezt végképp nem értette. Hajlandó volna egy óriási szívességet tenni nekem? Kérdezte Traoré kisasszony. Otto fiam kuncsapjáért a világon mindent, tüzelt az idős hentes, emberölést és gyilkosságot kivéve. Ezt remélhetőleg sikerül mellőznünk, mondta komolyan a lány. Kérem, kíséljen el, szeretnék még vásárolni valamit, és menet közben elmesélem, miről van szó. Valahogy úgy érzem, hogy itt figyelnek minket. Ez csak amilyen idegesség, legyintett külcpapa. Hedvignek, a kisebbik lányomnak is az volt a baja régebben. Az első gyerek után rendszerint nyomtalanul elmúlik az ilyesmi. Sajnos olyan sokáig nem áll módomban várni, sóhajtott a lány. Jöjjön, menjünk el innen.
1: Na jó,
0: rumogott az öreg külc, odaintette a főpincért és fizetett. A hurka féleségeik kiválóak, tudatta elismerően. Kiváltképpen a füstölt májas. A főpincér meghajolt. Ez igen kedves öntől, közölni fogom a konyha főnökkel. Mondja, nem tudja véletlenül, honnan szerzik be hozzá a belet? Ezt még véletlenül sem tudom, sajnálkozott a főúr. Tehát a pincérnek általában csak futólag van dolga a hurkákkal.
2: Boldog ember,
0: sóhajtott Külc. Traori kisasszony is fizetett. Aztán mindketten felálltak, és együtt léptek ki az utcára. Furcsa pár voltak, a karcsú, ízlésesen öltözött ifjú hölgy, meg a széles, kövér, roppant termetű, lódenruhás turista. A szálloda előtt üldögélő vendégek kíváncsian bámultak utánuk. Storm úr, valamint Philip Achter úr serényen felpattantak, néhány pénzdarabot vetettek az asztalra, és szintén a kijárat felé igyekeztek. Külc megállt a járda szélén, és az aszfalton sertepert élő galambokra mutatott. Ezek kóburgi pacsirták, magyarázta. A bátyám ugyanis galambot tenyészt, pedig folyton hajtogatom neki, hogy hagyja abba. Az az ember, aki bocikat mészárol, ne simogasson galambokat. Szerintem ez ízléstelenség, de hát ne hagy Isten, hogy le lehessen beszélni róla.
2: Induljunk már, Külc úr, kérte suttogva a lány.
0: Achter és Storm kinyomakodtak az asztalok között. A korlátnál a kisnövésű oldalba bökte a társát, és odalépett az asztalhoz, amelynél előzőleg Külc ült. Az asztal fölé hajolt, és a gyufatartóból kihúzott egy szál gyufát. Cigarettára gyújtott. Majd a hamutartóba dobta a leégett gyufát. Achter türelmetlenül várakozott. Mi a fene történt? Kérdezte kint az utcán dühösen. Storm vigyorogva varázsolt elő egy képes levelező lapot. Külc barátom ezt felejtette az asztalon. Mindketten a levelező lap fölé hajoltak és elolvasták. A lapon ez állt. Kedves Emily, bocsáss meg, hogy ilyen hirtelen eltűntem. Majd elmagyarázok mindent, ha hazamegyek. Képzelt, találkoztam itt Otto egyik kuncsavtyával. Misoda véletlen, mi? Hát igen, ha Isten úgy akarja, a kapanyél is elsül. Ne aggódjatok miattam, csalámba nem üt a ménkű. Szeretettel a te Oszkárod. Az esetlen kézírás alatt karcsú, gyakorlott betűkkel ismeretlenül is üdvözli Irene Traurig. A két úriember határozatlanul bámult egymásra. Ez a pasas vajon véletlenül felejtette itt a lapot? Töprenge Storm.
1: Ökörség! Állította Achter. Figyel csak meg a szöveget! Szúdalul agyafurt alagatiroli. Még hogy Otto kuncsavtyával találkozott. Ez persze világos szélzás. Először megjátsza a hülyét, aztán meg egy képes levelezőlap segítségével röhelyessé tesz minket. Micsoda hihetetlen pimasság!
0: Storm úr túlságosan felsikeredett fülei, amelyeket a kalap karimája lenyomott és derékszögbe hajlított, szinte felágaskodtak ennek hallatán.
1: És ha Isten úgy akarja,
2: a kapanyél is elsül,
0: ismételte acsarkodva Philip Achter.
1: Na, itt jön végre Karsten.
0: Üdvözölték kollégájukat, majd tisztes távolságban Traori kisasszony és Külc úr nyomába szegődtek. Storm a Külcné asszonynak Berlinbe címzett koppenhágai kikötő látképét miszlékbe szaggatta, és leszórta az úttestre. Az ifjú hölgy, valamint Oszkár Külc hentes és mészáros mester Nem is álmodták, hogy három férfiú követi őket, sőt, mindhárman roppant érdeklődést tanúsítanak irántuk. A három férfit viszont szintén tisztes távolságban egy magas, karcsú fiatalember követte. S a három férfiú nem is álmodta, hogy őket is követi valaki, aki meg irántuk tanúsít roppant érdeklődést. Lám, milyen különös játékai vannak az életnek. Harmadik fejezet. Itt művészetről esik szó. Akkor hát elmondom a dolgot, kezdte Traurik kisasszony. Az Amelienborg valamelyik udvarán üldögéltek egy padon. A várépület méltóság teljesen nyájas homlokzata előtt a kőlapok közül kibújt a fű. A kikötőből áthallatszott a tengerszorosba beálló gőzhajók kürtje. Egyébként csend volt. A várudvart magas, ősöreg fal választotta el az utcától. Csak a közepén volt egy nyílás. A nyílást hatalmas kovácsoltvas rácsos kapu töltötte be, amelyet feltehetőleg már évtizedek óta nem nyitottak ki. Aki végigment az utcán, megállhatott előtte, és a művész ilyen kacskaringozó cirádák, díszecskék és rózsácskák között bekukucskálhatott az úton udvarra. Szakasztott úgy, ahogy most bizonyos, Karsten úr. Két régi jó ismerőse az utca másik oldalán sétálgatott fel alá. Nem töltötték az időt fecsegéssel, várták barátjukat. Trauri kisasszony és Külc úr nem is sejtették, hogy figyelik őket. Az utcának háttal ültek, és a vár ablakait, kapuit szemlélték. Akkor hát elmondom a dolgot, kezdte tehát a lány. Én egy gazdag, világszerte nagyra becsült berlini műgyűjtőnek, Steinhöfel úrnak a titkárnője vagyok. Nos, az elmúlt héten itt Kopenhágában elárverezték a világ egyik leghatalmasabb műgyűjteményét. A gyűjtemény eredetileg egy amerikaié volt, aki élete alkonyát Dániában töltötte el, és nemrégiben elhunyt. Tudja ön voltaképpen, micsoda egy művészeti aukció?
1: Így kapásból nem, mentegetőzött Külc, de gondolom az is csak olyas forma, mint a többi árverés. Szünet nélkül ordibálnak és csapkodnak a kalapáccsal, és akinél háromszor kalapálnak, annak a nyakán marad a cucc.
0: A lány bólintott. Steinhöfer úr főként miniatűröket gyűjt. A miniatűr a féle pirinyó festmény. Gyakran rendkívül értékes keretbe foglalják. A régi miniatűrök borzasztóan drágák. Steinhöfer úr azonban bármilyen összeget megad értük.
1: Mindenkinek megvan a maga bolondériája, állapította meg Külc úr. Ez se külön, mint az öcsém meg a tupicái. Hogy arra is mi mindent rá nem sóztak már, és micsoda árakon? Az embernek megáll az esze. Egyszer például vett egy pár galambot, mert hogy olyan különleges rajzolatuk volt, gondolta elviszi velük a nagy díjat a madár kiállításon. De sajnos nem sokkal a kiállítás előtt elerett az eső, és az esővíztől kiment a színük. Ugyanis csak be voltak mázolva a nyavajások, az öcsémet meg jól átejtették.
0: Ismeri ifjabb Holbeint?
1: Hogy őszinte legyek, nem. Sőt, az idősebbet sem.
0: Az ifjabb Holbein német festő volt. Egy darabig 8. Henrik udvarában élt.
1: Azt ismerem, örvendezett Külc. Ő volt, aki egy teljes napig mezit lábált a hóban.
0: Nem, az 4. Henrik.
1: De azért úgy hozzávetőleg eltalálta, mi?
0: Hát úgy hozzávetőleg. Bár 4. Henrik német császár volt, 8. Henrik pedig Anglia királya. És arról a leghíresebb, hogy igen sűrűn nősült, és néhány feleségét kivégeztette.
1: Az volt a szép idő. Merengette az idős hentes, és meggyalogatta a szája szélét. De nem csak kivégeztette feleségeit, hanem festményt is készítetett mindegyikről. Remélem, előzőleg, ahotázott harsányan a hentesmester, és nagyot csapott vízhatlan zöld nadrágjára. No persze, erősítette meg Iréne, előzőleg. Az első hitvesét, akinek fejét vétette, Balein Annának hívták. Holbein nem sokkal az esküvő előtt a király tudta nélkül lefestette.
0: Olein Anna pedig csodálatos drága kövekbe foglaltatta a képet, és megajándékozta vele születésnapján a királyt.
1: Manapság inkább fényképet szokás csináltatni, jegyezte meg a hentesmester. Gyorsabban megy, és nem is olyan drága.
0: A miniatűr hátán pedig Bolein Anna saját kezüleg írt gyengéd ajánlása olvasható. Aha! Kiáltott fel Kültz úr. Most esett le a tantusz. Ez a miniatűr került árverésre itt Kopenhágában. Steinhő felül pedig megvásárolta. Pontosan. Potom 600 000 koronáért.
2: Uram segély!
0: Steinhő felül tegnap elutazott Brüsszelbe, ahol meg akar tekinteni egy miniatűrt negyedik Károlyról. A kép gyermekkorában ábrázolja a Luxemburgit, amikor még a francia udvarban élt. És a főnök engem bízott meg, hogy az angol miniatűrt Kopenhágából Berlinbe szállítsam.
1: Fogadja szívből jövő részvétemet.
0: Steinhő felül ugyanis nem óhajtotta magával vinni a képet Brüsszelben. Ráadásul úgy véli, hogy nálam nagyobb biztonságban van, hiszen őt mindenki ismeri. A titkárnőjét pedig a kutya sem. És most beütött ez a mai újsághír. Kürtz hentesmester a fejét vakargatta.
2: Milliós értékű műtárgyakat raboltak el?
0: A lány szinte magánkívül volt, és kivétel nélkül csupa olyat, amely ezen az aukción kelt el. A tetteseknek nyoma veszett. Már most, ha én holnap elindulok Berlinbe Bolein Anna miniatűrjével, megeshet, hogy a miniatűrt ellopják tőlem. Sőt, nem csak megeshet, hanem hold biztos. Világosan érzem ma délóta. Ön ugyan azt állítja, hogy az ilyen balsejtelmek az első gyerek után megszűnnek. De hát, mint már mondtam, nem áll módjában olyan sokáig várni. Lassan már kapiskálom én is. Csak hogy most aztán mi legyen? Hát itt nem maradhat. Elutazni nem utazhat el. Harmadik lehetőség pedig nincsen. De van, szólalt meg halkan a lány. Kigondoltam valamit. Karsten óvatosan eltávolodott a vaskaputól, és átment az utca túlsó oldalára. Két barátja megállt, és várakozás teljesen pislogott rá.
1: Semmi értelme az egésznek, morogta Karsten. Egy árva mukkot se hallani.
0: Fogad jó kívánságaimat, sziszegte Philipp Achtel. Akkor meg miért bámészkodtál ott egy negyed órát, mint a borjú az újkapura? Pusztán azért, hogy közöld velünk, miszerint nem hallottál semmit?
1: Azt hittem, talán megfordul a szél,
0: magyarázkodott sértődötten Karsten. Philipp Achtel megvetően kacagott. Storm vette át a szót. Ez a harmatos rózsaszál előbb-utóbb csak elbúcsúzik az élt Tirolimtól, aztán kis tártatva véletlenül összetalálkozom a pasassal. Elviszem a négy levelű lópatkóba, és ott majd meglátjuk, melyikünk bírja jobban a kisüstit.
2: Ez a kisüsti nem is rossz ötlet,
0: csillant fel Philipp Achtel szeme. Amott a sarkon van egy csehó. Ne húzódjunk fedél alá, míg a párocska kibújik az udvarról.
1: Fedél alá húzódni?
0: Képet el Karsten. De hiszen nem is esik. Achtel úr kinyújtotta a tenyerét.
2: Na hát, ez az asszály!
0: Az utca másik oldalán egy magas, karcsú fiatalember közeledett. A vaskapu előtt megállt, zsebéből kihúzott egy útikönyvet, belelapozott, szemügyre vette a várat meg az udvart, és kedélyesen tovább ballagott. Kigondoltam valamit, mondta halkan a lány. Azt hiszem, ön segíthetne rajtam.
1: Ezen nem újjék,
0: szólt lelkesen az ősdalja. Csak tudnám, hogyan. Úgy, hogy holnap délben hazautazik velem Berlinbe.
1: Ilyen hamar.
0: A felesége borzasztóan meg fog örülni.
1: Az még nem ok semmire.
0: De ez szorosan hozzátartozik a tervemhez, Kürtz úr.
1: Az már más.
0: Engedett Kürtz papa. Na jó, hát akkor holnap délben elindulunk. Csak hogy én harmadik osztályon utazom.
2: Ragyogó,
0: ujjongott a lány.
1: Én meg másodikon.
0: Ne is haragudjon, de nem értem, hogy ez miért olyan ragyogó. Hiszen ha nem egy szakaszban utazunk, igazán fölösleges, hogy én is menjek. Az ősz hentes megsértődött. A lánya füléhez hajolt. Amennyiben el akarják lopni tőlem a miniatűrt, és ebben egy másodpercig sem kételkedem, akkor utazás közben fogják megkísérelni. Én másodosztályon utazom, nyilván szemmel tartanak majd, esetleg elrabolják a bőröndömet is. És tapsikolt, mint egy kisgyerek. Kürtz papa aggódva pislogott rá.
2: Csak nem tetszett meggabajodni?
0: Ilyen öröm, hogy ellopják a miniatűrt? Csupán a bőröndöt, Külcúr, a bőröndöt. Úgy, és a miniatűr nem a kegyed bőröndjében lesz? De nem ám. Hát hol? Egy bizonyos uraság podgyászában, aki harmadosztályon utazik, és akiről a banda még csak nem is álmodja, hogy nála lehet a Balaynonnát ábrázoló miniatűr. És ki az az uraság? Firtatta kíváncsian Külcpapa. Aztán a homlokára csapott. Vagy úgy! Most már érti, ugye? Biztatta a lány. Én holnap a pályaudvaron átjuttatom önhöz a miniatűrt. Ön pedig Berlinben visszaadja nekem. Kutya teremtette! Rikkantott fel az Agdalia. Ez aztán a csalafintaság! Egyszerre lépünk ki a peronra, de mintha nem is ismernénk egymást. Én majd titokban egy kis csomagot csempészek a kezébe. Senki sem fog észrevenni semmit. Külön-külön utazunk. És ha engem kirabolnának, semmit se találnak nálam. De ha a banda még nálunk is ravaszabb, és tőlem lopja el a kis csomagot? Az lehetetlen, jelentette ki a lány. Ilyesmi senkinek nem jutna eszébe. Ahogy gondolja, Traoré kisasszony, de én már eleve elhárítok magamról minden felelősséget. Mi sem természetesebb, kedves Külcúr. Iréne felállt. Jaj, de nagy kő esett le a szívemről. Köszönöm, hogy hajlandó segíteni nekem. Forró megszorította az őszhentes kezét. Az is az övét. Hát így, mondta Iréne. Most pedig szépen elválunk. Különben még tán feltűnnénk valakinek. Ahogy parancsolja. Eszerint holnap délben találkozunk a főpályaudvar bejáratánál. De egyetlen szót sem beszélünk egymással, rá sem nézünk egymásra. Ön feltűnés nélkül átveszi a csomagocskát és eldugja a bőröngyében. Berlinben pedig, a stetteni pályaudvaron, egyszerre csak kiderül, hogy régi ismerősök vagyunk. Rendben van? Vért fogok izzadni, rémüldözött az idős mester, de kis kegyedért még a holdból is disznósajtot csinálnék. Viszontlátásra, búcsúzkodott a lány, és megígérem, hogy a jövőben Steinhöfel úr egy gram hús sem betethet másnál, csak önnél. Különben elsőjén felmondok neki. Inkább Ottóéknál, ha lehet, kérte az apa. Ottóéknál nagyobb szükség van rá. Áll az alku, és most elindulok a város felé. Ön menjen az ellenkező irányba, kérem, nehogy szemet szúrjunk. A holnapi viszontlátásra, Külcapu. Iréne hálásan mosolygott az öregre, és tovarejtett. A holnapi viszontlátásra, motyogta az apu. Hosszan nézett a lány után. Iréne áthaladt egy kapuhív alatt, és eltűnt. Hogy én micsoda egyvén szamár vagyok, dünnyögte magában. És ez sokáig nem lehetett kiverni a fejéből. Kipallagott az Amelienborgból, és a Bredgádéra tévedt. Ebben az utcában csak úgy hemzsegtek a régiségboltok. Külcpapa úgy érezte, hogyha, bár nem is régen, miniatűrökkel akad dolga, kutya kötelessége foglalkozni a művészettel. Türelmesen szemügyre vett minden kirakatot. Látott hímzett miseruhákat, ezüstgyertyatartókat, fából faragott, festett madonnákat, japán vízfestményeket, néger bálványokat, ásatta kalendáriumokat, polinéziai táncmaszkokat, elefántcsont faragványokat, mozaik képeket, meg még tömérdek egyebet. Legtöbbje egy csöppet sem tetszett neki. Az egyik üzlet előtt viszont ott ácsorgott az a kis növésű úriember, aki oly kedvesen adott felvilágosítást a német és dán bélyegek közötti különbségről. Áhítatba merülten szemlélt valamit. Mint közismert, Schopenhauer megállapítása szerint a művészi alkotások értek nélküli szemlélése, más néven a kontempláció, az ember egyik legbámulatosabb képessége. Ilyenkor elcsitul a követelő akarat és a szerzés mohó vágya. Csupán az ember valódi lénye nyilvánul meg valahol a nirvána tőszomszédságában. Schopenhauer kiváló emberismerő volt. Storm úrról talán csak ennyit. Lám, ezt nevezem szerencsének, gurjantott nagyot Oszkár Külcz, és meglapogatta a kis növésű úriember vállát. Storm úr, aki durván kiszakítottak a mohó vágyaktól mentes szemlélődésből, riadtan felpillantott. Arcára zavart mosoly ült.
3: Na hát, micsoda véletlen, tisztelt. Elnézést, mi is a becses neve, uram?
0: Vakogta. Becses nevem Külc, tudatta elégedetten a hentesmester. És istentelenül unatkozom, drága Storm uram. Képzelje, én világ életemben arra vágyakoztam, hogy egyszer, egyetlen egyszer egyedül lehessek néhány napig. Most aztán teljesült a kívánságom, és csak annyit mondhatok önnek. Egyszerűen pocsék.
3: Gyakorlat dolga az egész, vélte Storm.
0: Nekem például egy csöppet sem esik nehezemre egyedül lenni.
1: Gyakran volt már hosszabb ideig magában?
0: A kisnövés úr ilyen vetesütötte a szemét. Az ilyen személyeskedő kérdéseket valahogy nem vette jó néven, kiváltképpen olyan pasasoktól, akik megjátszák az ütődöttet. Ezért úgy tett, mintha meg sem hallotta volna a megjegyzést, és a művészetre terelte a szót.
1: Annyit értek hozzá, mint tyúk az ABC-hez, vallotta be az idős hentes.
0: Sokkal többet én sem, szerénykedett Storm. De hát valami reménytelen szerelem fűz ezekhez a holmikhoz. Valahányszor Kopenhágában vagyok, legalább egyszer végig bandukolok ezen az utcán. És mert holnap előreláthatólag vissza kell utaznom Berlinbe, ma elzarándokoltam ide.
1: Holnap Berlinbe utazik?
0: Ha semmi nem jön közbe feltétlenül.
1: Nagyszerű.
0: Én is. Harmadosztályon? Persze. Mehetnénk esetleg együtt is. Külc úr mód felett boldog lett. Kettesben indultak tovább, közben diskuráltak. A következő kirakat előtt Storm úr megtorpant.
1: Oda nézzen!
0: Suttogta.
1: Micsoda Szent Sebestyén? 13. század! Kölni iskola! Szakasztott, mint a céllövöldében.
0: Nyilvánított vélemény Külc.
1: És az a miniatűr? Tüneményes, nem de?
0: Nocsak! Bámészkodott el Külc. Ez itt egy miniatűr? Egy szóval ilyes formák ezek a micsodák. Társa hajszál híján fejjel esett a kirakatba.
1: Milyen picurka?
0: Becsmérelte a képet az öreg.
1: Legfeljebb, ha igazolványba jó. Mibe kerülhet ez a vacak?
0: Mint említettem, nem igen értek hozzá, válaszolta a kisnövésű úriember, de úgy 500 koronát biztosan legombolnak érte.
1: Külc lenézően mustrálta a miniatűrt.
0: De nyilván akadnak drágábbak is, nem?
1: Ó, igen,
0: ebegte Storm, és arca hamuszint öltött. Iréne Trauri kisasszony ugyanebben az időben a belvárost járta. Egy bizonyos cipőboltot keresett, amelynek kirakatában néhány nappal ezelőtt igazán csinos szandálokat látott. Szeretett volna venni egy párat, feltéve, ha talál megfelelő számban. 35-ös lába volt ugyanis, és az igazi sorscsapásoktól eltekintve alig ha érhet nőt ennél nagyobb szerencsétlenség. Valahányszor lát egy jóképű cipőt, amelyet szívesen megvenne, és melyiket nem venné meg szívesen, 35-ös számot soha nem talál. Némi távolságról két úriember követte.
2: Le kéne szólítani a cicababát. Jegyezte meg egyikük, bizonyos Ártel úr. Mit lehessen tudni, talán hasznunkra válna.
1: Na jó, egyezett bele Karsten. Hát akkor csipked magad.
0: Filip Ártel tétovázott.
2: Tudod, az én orrom nem különösebben alkalmas a flörtöléshez. Többé-kevésbé hadilábon áll a klasszikus arányokkal. Ezt a csipcsup ügyet igazán lebonyolíthatnád te is.
0: Nos, legyen, vállalkozott Karsten.
2: És te mit csinálsz?
0: Követlek titeket, mint az árnyék.
2: Csak aztán el ne ugorj valahová piálni,
0: figyelmeztette Karsten.
2: A főnök még betalálná nyomni a kobakodat.
0: Azzal megszaporázta lépteit, és iparkodott utolérni Trauri kisasszonyt. Már csak néhány lépés választotta el tőle. Ekkor azonban megelőzte egy magas, karcsú fiatalember. A fiatalember megfogta az ifjú hölgy vállát, és meglepetten rá kiáltott.
2: Halló, Iréne? Hát te hogy kerülsz Kopenhágába?
0: Iréne Traurig összerezzent, és hátrafordult.

0: Negyedik fejezet. Szimpozión a négy levelű lópatkóban. Karsten a púrul járt szoknyapecér visszasombolygott. Philipp Achtel ádázvigyorral fogadta. Szegény kisfiú, hiába neked nincs nagy szerencséd a nőknél.
1: Ne dumálj baromságokat,
0: mordult rá Karsten.
1: A habsi ismeri a csajt, a keresztemén szólította meg.
0: Lassan már az idegeimre mennek a segédcsapatok, amelyeket az öreg Steinhöfer küldözget a titkárnőjének, sóhajtozott Achtel. Vagy mit gondolsz, lehet, hogy ezek a konkurencia emberei? Mert az persze még sokkal elragadóbb volna.
1: Nem hiszem,
0: vélte Karsten. A habsi a keresztemén szólította, mire a csaj hátrafordult, mint a villám. Márpedig a hátraforduló villámoknál nincs veszedelmesebb, nyilatkoztatta ki Philipp Achtel.
2: Mit óhajt tőlem? Kérdezte Zordonan Traurig kisasszony. Jóformán alig látszott rajta az ijedelem. És mi jogom mer a keresztnevemet szólítani?
3: Na nézd, hát önt is Irénének hívják.
2: A karcsú fiatalember mérhetetlenül elképett, aztán megemelte a kalapját.
3: Ne haragudjon, kérem! De ahogy így ment a járása hátulról, a megtévesztésig hasonlított egy lipcsai unokahúgoméhoz,
2: mosolygott a lányra. Ám bár arca milliószor csinosabb, mint az unokahúgom.
3: Furcsa, hogy az unokahúgának szintén Iréne a neve.
2: Előfordul az ilyesmi, bölcselkedett a fiatalember. Az én nevem például Rudi. Traurig kisasszony hátat fordított, és ment tovább.
0: Egyáltalán nem ritkaság, hogy az azonos keresztnevű emberek hasonlítanak egymásra, folytatta bölcselkedését a fiatalember, akit Rudinak hívtak.
2: Traurig kisasszony metszőn kacagott.
3: Ma már egyszer arról is felvilágosítottak, hogy a vezetéknév jellege befolyásolja viselőjének lelki világát. Hiába a jó pap holtig tanul.
2: Kétségtelen, bólogatott a fiatalember.
0: A vezetéknévről jut eszembe az enyém Struve. Rudi Struve vagyok.
2: Iréne gyorsított. Fiatalember nem maradt le.
0: Voltak éppen még örülök is, hogy maga nem az unokahúgom.
2: Miért?
0: Arról már tudom, kicsoda, micsoda, felelte a fiatalember mély értelműen.
2: Iréne egy-egy vizsgapillantást vetett a kirakatokra, amelyek mellett elhaladtak.
0: Különös dolog ez, kezdte újra a fiatalember. Amellett elgondolkoztató is, még soha nem találkoztam senkivel, aki más akart lenni.
3: Igaz, van, aki örülne, ha olyan gazdag volna, mint Rockefeller.
0: Egyesek meg nem bánnák, ha olyan szépek lennének, mint Garbo.
3: Kivált a nők,
0: nevetett. De olyan ember, aki szőröstül-bőröstül azonos akar lenni valaki mással, nincs. Egyetlen egy sem. Még ha púpos és pincében lakik, akkor sem. Hát nem különös. Mit gondol erről?
3: Semmit az égvilágon, jelentette ki az ifjú hölgy, és igyekezett minél nagyobbakat lépni.
2: A fiatalember megátalkodottan gyalogolt mellette.
0: Iréne váratlanul megtorpant, és önfeledten egy kirakatra mutatott.
3: Ez az!
0: Zsikkantott, és eltűnt az üzletbe.
2: Az üzlet egy cipőbolt volt. A fiatalember hosszasan szemlélte a kiállított lábbeliket.
0: Majd amikor az egyik kirakat hátsó falának tükrébe megpillantott két járókelőt, akik az utca másik oldalán várakoztak, maga is bement a boltba.
2: Traurig kisasszony egy karosszékben kuporgott. Előtte egy eladó nő térdepelt, és éppen egy fél cipőt próbált a vevő jobb lábára.
3: Ez nagy, panaszolta az ifjú hölgy. Még Ladiknak is. Értse meg, a lehető legkisebb számot kérem.
2: Az elárusító nő felemelkedett a térden állásból, és másik dobozt nyitott ki.
3: Ez a cipő is nagy volt.
2: Az elárusító nő ekkor a polcokhoz lépett, felmászott a létrára, és egy újabb dobozzal tért vissza.
0: Traurig kisasszony felpróbálta a cipőt, toppantott benne néhányat, és szinte döbbenten állapította meg.
3: Ez jó! Mintha a lábára öntötték volna,
0: szólalt meg valaki mellette.
2: Iréne felnézett.
0: Az a tolakodó fráter volt, akit Rudinak hívtak.
2: Nyájasan bólogatott.
3: Szívesen járok hölgyekkel bevásárolni. Az ilyesmi igen kellemesen tereli el az ember gondolatait a fontosabb dolgokról.
2: Az ifjú hölgy megkérdezte az elárusító nőt, hogy mennyibe kerül a cipő. Az egyesség létrejött. Iréne belebújt régi cipőjébe, és ment a pénztárhoz fizetni. Az eladó nő közben becsomagolta a cipőt, és átnyújtotta a fiatalembernek. A fiatalember átvette, mintha mi se volna természetesebb. Hol a cipő? Érdeklődött Rauri kisasszony, miután a visszajáró pénzt táskájába tette. A fiatalember magasra emelte a csomagot. Itt. Az elárusítónő kitárta az ajtót. Minden jót, köszönt el a fiatalember, előre engedte az ifjú hölgyet, és maga is utána ment. Hosszú ideig némán bandukoltak egymás mellett. A fiatalember ösztönei azt súgták, hogy helytelen volna erőltetni a beszélgetést. Sejtelme nem csalta meg. A városház téren, az Abszalom ház előtt Rauri kisasszony megállt. Megkérhetném, hogy add ide a cipőmet? Kérdezte. Természetesen, válaszolt készséggel a fiatalember. Íme a kis 7 mérföldes. És átnyújtotta a dobozt. Most pedig úgy vélem ideje volna, hogy a távozás hímes mezeire lépjen. Holott a boldogság a közelben virul, jegyezte meg költőjén a fiatalember. Elég a fecsegésből, tett pontot Iréne. Nem is értem, miért molesztál engem, Isten önnel, uram. A fiatalember megemelte kalapját. Isten önnel, hölgyem, mondta, majd sarkon fordult és távozott. Iréne kisé megrökönyödött, és néhány másodpercig mozdulni sem tudott. Aztán gőgösen felszegte a fejét, és elindult az ellenkező irányban. Ennyire modortalannak azért nem kellett volna lennie, gondolta megbántottan. Rébesen szeretett volna hátra nézni egy kicsit, de mert tudta, mit követel az illem, nem fordult vissza. Pedig akkor láthatta volna, hogy a fiatalember zsebrevágott kézzel mosolyogva sétál a nyomában. Szemközt a Frascati előtt 2 úriember tárgyalta meg az esetet. Ehhez mit szólsz? Kérdezte Karsten. Achtel úr összeráncolt a jelentős térfogatú orrát. Közönséges szerelmi história. Undorító, vintorgott Karsten. És ők is elindultak a magas, karcsú fiatalember után, akit Rudinak hívtak. Rudi viszont az ifjú hölgyet követte, akit ugyanúgy hívtak, mint az ő lipcsei unokahúgát. A 4 levelű lópatkó meglehetősen kétes hírű matrózkocsma. A Nyhavn közelében van, egy kis sikátorban. Jó néhány csálér a taposott lépcsőn kell lemászni hozzá, és később ugyanezeken a lépcsőkön fel is kell jutni. Ez a túra nehezebbik fele. Oszkár Külc az egyik beugróban ült. Storm, a felsikeredett fülű egyén mellette kuksolt. Eléggé előre haladott hangulatban voltak már, és sűrűn kacintottak. Olykor tuborgi sörrel, máskor kisüstivel. A többi asztalnál kék tengerész zubbonyt viselő férfiak követték példájukat.
4: Szép város,
2: jelentette ki Külc. Storm megemelte a kupicát. Külc szintúgy.
4: Prosit,
2: mondták egyszerre, és kiürítették a poharukat.
4: Csoda szép város,
2: szólalt meg ismét Külc.
4: Mese szép város,
2: vélte Storm.
4: A világ egyik legszebb városa,
2: állította Külc. Szakasztott úgy hangzott az egész, mint az ultiban a kontrázás. Megint ittak egy kicsit. Ezúttal sört. Majd a pincér minden külön felszólítás nélkül 2 kupica kisüstit helyezett elébük.
4: Pazarváros,
2: mormolta Külc. Storm meghatotta helyeselt. És ezt kell itt hagynunk holnap. Az idős berlini hentes és mészáros bánatosan ingatta őszfejét.
5: Még szerencse, hogy együtt utazunk. Csatyú, egymagammal nem is mennék neki vágni az ilyesminek. Egészségére, Storm! Egészségére, Külc!
4: Veszedelmesre is fordulhat ám a dolog, Storm! Csoda veszedelmesre! Van magának vér a pucájában, Storm! Meghiszem azt, öreg úr, de mi az, ami olyan veszedelmes? Arról egy szót se. Éljen a művészet!
5: Éljen, éljen, éljen!
2: És Storm váratlanul azon kapta magát, hogy nótázik. Rémülten konstatálta, mindössze 1 pohár sör meg 2 fél deci hiányzik, és úgy berúg, hogy gyakorlatilag hasznát se veheti, ha a társa netán részegebb is valamivel nála.
4: Prosit!
2: Divalgott az ősz dalia, és ivott.
4: Prosit!
2: Storm a pohár mellé nyúlt. Külc atyai kedvességgel a kezébe igazította a poharat.
4: Pincér, még két fél decit, két korsó világost!
2: A pincér megjelent az újabb adaggal.
5: Te bánatos élet! Hogy milyen szomjas lesz az ember az ivástól, szomorkodott Külc.
4: Kész szerencs, hogy előtte lenyomtam egy 12 személyes idegtálat.
2: Felnevetett, amit eszébe jutottak a hurkaféleségek. Aztán oda betette, csak hogy mellékesen, a derekasan lealapozom,
4: akár 24 óra hosszat is eliszogatok egy húzamban. Egészségére, Stormikám!
2: Storm homlokát a hideg veríték verte ki, káprázó szeme előtt, mint a szúnyogok raja cikázott volna.
4: Én is legény vagyok ám a gáton.
2: Örökte rekedtem, és magába döntötte a sört. Külc újra töltötte a poharakat.
4: Minket csak ugyan a sors keze hozott össze. Most aztán majd legénykedhet.
2: Ki legénykedhet?
4: Mert a világban csak úgy nyüzsögnek a rossz emberek.
2: És az ősz Dalia olyat csapott a kisnövésű vállára, hogy az csak nem az asztal alá esett.
4: És nem tudja senki, de senki, hogy miért olyan rosszak.
2: Miért ne próbálhatnánk meg becsülettel boldogulni, mi?
4: Miért kell, hogy valaki rossz legyen? Erre bizony még a papok se tudnak igét.
5: Én is rossz vagyok, motyogta Storm.
4: Illetve én rosszul vagyok.
2: Agyát köd borította el.
4: Ezen csak a pálinka segít,
2: jelentette ki erélyesen Külc.
4: Pincér, még két fél decit.
2: A pincér rohant, és hozta a rendelést. Storm érezte, hogy pálinkát csurgatnak a szájába, de már tiltakozni sem tudott.
5: Ha ez a pasas átrázott,
2: utott még át a fején, aztán lezuttyant a székről.
4: Egészségedre, öreg cimbora, szólt Külc. A rossz embereket meg vigye el a fene!
2: Csak ekkor vette észre, hogy egyedül ül az asztalnál. Az Osterbrogádi egyik háza előtt taxi állt meg. A taxiból egy lóderuhás férfi mászott ki, némelyest ingatagon, a kapuhoz lépett és elolvasta a rászerelt táblát.
4: Hurrá! Rikkantotta. Curtius Pansio, még szerencs, hogy a kölyök nem felejtett el, hol lakik.
2: Visszament az autóhoz, az ülésről kiráncigált egy mozdulatlan élőlényt, és a vállára betette. A sofőr segíteni akart.
4: Fölösleges?
2: Állította el a turista. Cipeltem én már ennél nehezebb ökröket is. Gyakorlat dolga az egész. A kapunál hátranézett, és visszakiáltott.
4: Várjon meg, pilóta úr!
2: Aztán bement a házba, és nagy szuszogással földübörgött a lépcsőn. A Curtius Pansio az első emeleten volt. A turista becsöngetett. Sehol egy moccanás. A turista vészjelzéseket adott le a csengőn. Végre valahára csoszogó léptek hallatszottak az erőszobából. Valaki hosszasan kibámult a kukucskálón.
4: Nyisson már ajtót!
2: Ripakodott rá a turista. Kulcs csörrent. Kinyílt az ajtó. Előbukkant egy előkelő öreg úr, aki hosszú, fehér körszakált és sötét szemüveget viselt.
5: Mit óhajt? Kérdezte.
4: Bizonyos Storm urat szeretnék leadni önöknél.
2: Sajnos én csak tegnap óta lakom itt, sóhajtotta szeliden az öreg úr. Egyedül vagyok a lakásban. Mi baja az úrnak, akit a vállán hozott? Elhunyt, netán?
4: Nem, beszívott.
2: Ejnye.
4: Mondja meg inkább, mit csináljak Storm úrral? Gyömöszöljen be a levélszekrénybe?
2: Tudakolt a turista.
4: Vagy volna valami más javaslata?
2: Az öreg úr visszalépett az előszobába. Talán lefektethetné az ebédlőben a kanapéra. Előre ment. Valahol hátul becsapódott egy ajtó. Húzat van, magyarázta az öreg úr. Nyitva hagytam a szobám ajtaját. Kinyitott egy ajtót, és villany gyújtott. Az ebédlőben álltak. A zöld lóderuhás behemót óvatosan a kanapéra fektette rakományát, és betakarta egy teveszőrtakaróval. Aztán megigazította magának kabátot, és gondterhelten vizsgálgatta Storm sápat ábrázatát.
5: Remélem, holnap azért pontosan kiér a pályaudvarra.
2: Ez az úr utazni szándékozik?
5: Bizony, együtt megyünk Berlinbe.
2: Majd értesítem a tulajdonost. Az előkelő öreg úr szelíden mosolygott. Ő bizonyára idejében felébreszti Storm urat.
5: Óriási szívességet tenne ezzel nekem?
2: Könnyebbült meg a turista.
5: Iszonyúan fontos dologról van szó ugyanis.
2: Ha szabadna megtudnom.
5: Nem szabad!
2: Jelentette ki a zöld lódeggabátos. Storm úr sem tudja. Enyhén imbolyogva átment a szobán, majd visszafordult.
5: Sőt, még én se tudom egész pontosan.
2: Nagyot nevetett, megpörgette göcsört a sétabotját, és fickósan felkurjantott.
5: Ilyen a művészet!
2: Kinn az előszobában, kicsit még nekilent a fogasnak, aztán becsapódott mögötte az ajtó. Alig tette ki a lábát, meg elevenedett az ebédlő. Legalább egy tucat ember vette körül a kamapét, amilyen Storm úr szendergett. Ritkán tapasztalni, hogy egy panzió, ahol csupán egy magányos öreg úr tartózkodik, ilyen zsúfolt legyen. Az öreg úr letette sötét szemüvegét, s bele szelítségének tetemes hányadát.
5: Ez meg miféle disznóság?
2: Dühöngött, sőt egészen kancsal lett dühében.
5: Melyik te tudja megmagyarázni?
2: Én, jelentkezett egy illető, Philip Aktel úr volt az, a vörös borszakértő.
5: Nos, de minél gyorsabban. Storm összehavárkodott azzal a pasassal, aki a Dagleterben Steinhöfel titkárnője mellett ült. Az Amelienborg előtt pedig elhatározta, hogy amúgy véletlenül megint összeakad vele, és egy kis kalapkúrára viszi. Pontosabb értesülések véget. És?
2: Aktel úr vigyorgott.
5: És úgy látszik, végrehajtotta a tervet. De ki volt a Bernát hegyi, aki ide cipelte nekünk Stormot? Éppenséggel az a bizonyos Külc, akiről még most sem tudjuk, hogy tényleg olyan ütőt, ami ennek látszik, vagy csak teszi magát, felelte Aktel.
6: Hát piálni minden esetre tud,
2: állapította meg valaki röhögve.
5: Szerintem ez pazar,
2: szólalt meg egy másik lakó.
5: Storm elhatározta, hogy leítatja és kifaggatja a palit, ahelyett meg azt hozta haza őt a vállán, mint a postás, a tértivevényes csomagot.
2: A sors iróniája, jegyezte meg Aktel úr keretteljesen.
5: Pofa be!
2: Recsed rá az előkelő öreg úr, és a kanapéhoz lépett. De egyet már most is elárulhatok nektek. Ha kiderülne, hogy Storm baromságot csinált, olyas valamit ér meg, amit még életében nem ért meg soha. Storm ekkor a másik oldalára fordult, és váratlanul felrikkantott teljes hangerővel.
5: Egészségedre, kis Külcsön!

0: Attention, attention.
1: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
0: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
2: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.
4: Sziasztok, a Tilos Rádiót hallgatjátok a 90.3-as MHz-en, illetve a tilos.hu oldalon keresztül. A sajtószabadság napját tartjuk ma a Tilosban, és ehhez kapcsolódóan a most következő bő fél órában Sárosdi Lillával és Kriza Borival fogunk beszélgetni. Én egyébként Krisztián vagyok, aki a spanyol inkvizícióban szokott szerepelgetni csütörtök esténként. Rögtön meg is próbáljuk utolérni telefonon Lillát, mert ő személyesen nem tud jelenni a beszélgetésen. Úgyhogy egy kis improvizálással kezdjük a műsort. Sikerül?
5: Igen.
4: Haló?
5: Haló?
4: Szia Lilla, itt Krisztián a Tilos Rádióból.
5: Hello.
4: Itt van velünk Kriza Bori, illetve jó néhány kedves arca pult mögött.
5: Igen, sziasztok!
6: Szia Lila!
4: A következő szűk fél órában akkor megpróbálunk egy kicsit faggatózni felületek. Művészet és közélet kapcsolata, ezek lennek a jelszavaink most. És veled kezdenénk, mert ugye te nem vagy itt, és talán így egy kicsit kényelmesebb együtt a Borinak is fel tudod adni a labdát. Tehát rögtön adódik a kérdés, hogy mit keresni valójában a közéletnek, a politikának, a művészetben? Te ezt hogyan éled meg, és úgy is, mint Schilling RPA alkotótársa, ez hogyan gyűrűzik be nálatok a mindennapokban? Ba.
5: Hát átitatja valóban a politika, meg ugyanannyira a nyilván, mert abból dolgozunk, amit itthon megélünk, vagy azt, amit külön-külön megélünk, tehát ez mindig összeadódik, meg összekeveredik a magánélet, a politika, ami ezen egymásra hatnak, ugye. Hát ő mindig fontosnak tartotta, vagy hogy az RP-ról beszéljek, mindig fontosnak tartotta azt, hogy a jelenről beszéljen, jelen társadalmi helyzetről, vagy akár ehhez kapcsolódó kérdésekről. Ezek látszanak is, mondjuk, akár ha most ami éppen ma megy, haragnapját nézem, ami szintén egy olyan kérdést vett föl, amit a Sándor Mária ihletett, ami akkoriban, amikor ez kibukkant, ez a dolog, vagy ő magára vállalta ezt a nagyon kemény szerepet, és neki indult ennek a harcnak párad magával, akkor minket ez nagyon szíven ütött, vagy elsősorban őt, hát nyilván ő dobja fel a témát, és utána mi adjuk hozzá a magunk kérdéseit, vagy gondolatait, és akkor így...
4: Ugye RP egyébként, mint a Kréta Közszínháznak a korábbi vezetője, 2008-ban egy hirtelen fordulat, hogy feloszlatta az egyébként nagy sikerű színházát, és egyszerűen krétakörként működtette tovább,
5: krétakör alapítványként
4: a csapatát. És egyébként a mi műsorunkban, ha itt most szabad reklámozni, a spanyol inkvizícióban is többször szerepelt ő, és azt mondta, hogy egyszerűen ez egy lelkiismereti felelősség, összefonódva valami fajta dűvel, valami fajta kényelmetlenség érzettel, hogy azt a hagyományos színházat, amiben fizetnek a nézők, hallgatók, és hátadőlve, nem interaktívan, gyakorlatilag csak szemlélődnek, aztán hazamennek, elalszanak, az neki nem felel meg tovább. És ugye elkezdett egy újfajta ilyen performatív fórum színházas elemekkel is dúsított műfajt kitalálni, megtalálni. Uh-huh. Volt például a Káva Színház is itt a rádióban, ugye Árok Tőnész Szomolyán 2010-ben például a Krétakör azt találta ki, hogy valahogy összebékíti az ott lakók, ez két falu, úgymond magyarokat és magyar cigányokat.
5: Igen.
4: És több hasonló ötlet meg akció fűződik hozzátok a nevetekhez. Amennyire megfigyeltem, te sokáig inkább Árpi háta mögött voltál, talán az utóbbi időben ide inkább lehet hallani a te hangodat is. Most azért idéztem fel ezeket a kis momentumokat, és esetleg nem annyira követik, azok egy kicsit így be tudjanak kapcsolódni. Tehát ti ezt hogyan élitek meg, ezt az egész 2016-os, vagy akár csak a 2000-es évek változásaiban felgyorsult közéleti szerepet. És tényleg nekem ez nem világos, és nem egyértelmű, hogy ha valaki alkotó és művész, akkor miért kell, hogy ennyire áthassa az ő életét, munkásságát, az, hogy provokálja a társadalmat. Mert ti ezt teszitek.
5: Hát nyilván azért, mert felfoghatatlanul fel.

0: Tényleg, mert őt már régebben is, nyilván az, amit te is mondtál, hogy ugye feloszlatta ezt a társulatot, neki egy sokkal effektívebb dologra volt szüksége, sokkal közösségibbre, sokkal erősebb hatást akart gyakorolni a saját közegére, és kereste azokat a lehetőségeket, amivel igazán lehet vagy tanítani, együtt gondolkodni, kik azok az emberek, akikkel együtt lehet gondolkodni, együtt lehet haladni. És erre a színház azért határos volt, tehát azért ott bizonyos mértékig lehetett elmenni, ez való igaz. Visszatérve arra, amit én gondolok, hogy számomra ez én most már nagyon szorongok napjaimba is, tehát nagyon átitatja. Pont ezt a nem tudom jobban kifejezni, hogy szűkül az a mezsgye, amin én levegőt kapok, és ahol az emberek levegőt kapnak, és ráadásul az is valahogy a tegnapi közönség találkozón, mert tegnap is ez a Harag napja című előadás volt, valahogy az empátia is így szóba került, és illetve bennem is fölmerült az, hogy úristen, kezd az is kifogyni, az a kérdés, hogy meddig vagyunk empatikusak, vagy hol zárulunk be, hol van az, hogy már nem is hat rám az a dolog, vagy meddig kell addig, hova meneküljek már, hogy egyrészt, hogy hol a közömbösség, ugye, és hol van az, hogy magamat védem. Vagy ha részt veszek benne, akkor nekem mindig rehabilitálódni kell utána. Tehát bár magamra veszem ezeket a problémákat, akkor elkezdek vele foglalkozni, akkor felgyűlik bennem egy tehetetlenségérzés, vagy egy-egy tüntetésen valamennyire ezt levezetem, de gyakorlatilag nem, mégiscsak van, és szerintem nagyon sokakban ez a tehetetlen, visszafojtott, hihetetlen indulat, amivel nap mint nap én legalábbis konfliktus helyzetekbe kerülök. Tehát engem nagyon megvisel ez az egész napi szinten.
1: Ugye vannak kritikus hangok, akik azt mondják, hogy igazából azért ez egy öncélú tevékenység. Tehát mondjuk Pető Györgynek a Petőfi tér melódi, hogyha megvan ez a vers, hogy megyünk az Agyém térre. Tehát, hogy van egy kör, jellemzően budapesti, belvárosi értelmiségi gyökerekkel, kötődéssel. Folyamatosan mindenre reagál, napi szinten felháborodik, kiborul, bevonul, aláír, petíciózik, de valójában azt a hideg polgárháborús állapotot, ami itt Magyarországon van, ami létezik, ez semmilyen módon nem számolja föl, sőt, hogyha bármennyire is szomorú ezt így kimondani, de ha lehet ezt mondani, akkor még tesz is érte. Tehát, hogy bizonyos értelemben, bár értem én, hogy a maga tettetlen emberre nehéz szabályokat erőltetni, de hogy valójában nehéz azt gondolni, hogy ez mondjuk a nagy kibékülés, ez amire szüksége lenne ennek az országnak, közelebb visz. Tehát például a kokáért azt
0: ja,
1: képzelem,
0: de
1: várjál, hogy
0: Krétakör
1: színházban is, hogy
0: kibékülés.
1: Hát nincs nagy kibékülés, de hogy titeket is csak azok néznek meg, akik már eleve azt gondolják, hogy valamilyen irányba, valamilyen okból fel vannak háborodva. Úgy képzelem, hogy vannak még egyéb pólusok, ahol szellemi műhelyek, gyűjtőhelyek, ahol hasonló dolgok zajlanak, hasonló dolgok miatt vannak kiborulva, felháborodva. Tehát, hogyha még egy ilyen záró kérdéssel, egyfajta ilyen jóslással, sarkalással zárhatjuk ezt a kis kérdezősködés felé, tehát hova fut ez ki, mi lesz ennek a vége? Tehát te miből gondolod, hogy az a művészi eszköztár, amihez tudsz nyúlni, amit használtok, az egy, hogyha jól tapogatom ki, akkor az alapvetően azért ez a cél, akkor ez egy jobb és szebb Magyarországot fog megteremteni, vagy egy jobb világot.
0: Hát úgy nem tudok ennyire nagy hatásba gondolkodni, én örülök, ha egy-egy előadás után az embereknek a lelkéig elhatol az a kérdés, hogy empátia akár, vagy érted, ha egy kicsit kibillenti abból, hogy és az, hogy kommunikálunk róla. Nekem az is nagyon nagy dolog, hogy egy fórumon, tehát mondjuk egy előadás után van ugye egy ilyen közönségtalálkozó, az egy lehetőség arra, hogy egyáltalán mondjuk például én megtanuljak vitatkozni, vagy tehát az én annyira nagyokat nem képzelek, és bennem azért az van, hogy

0: hogy akár menjünk is. Vagy hogy hagyjuk el az országot. Tehát, mert itt akkor már az ember gondol a gyerekeire, akkor már nem az van, hogy na most mi lesz az országommal. Hát én szeretnék itt élni, de tehát én voltam itt előbb, én mondogathatom, de hát ha majd olyan lesz a helyzet, akkor azt fogom mondani, hogy nem, akkor elmegyek, de hát én is itt szeretnék élni. Tehát hogy mondjam, hát ilyenkor még van az a mondom, én két lépéssel látok előrébb, vagy annyival se, nem egyel, hogy akkor ott azon a beszélgetésen történik valami, nem tudom.
1: Egy kicsit pozitivistább, vagy optimistább lezárás kapjon a beszélgetés.
2: De nem marad a Lilla von, csak kérdezem.
1: Maradhat is, nem tudom, hogy mennyi dolga van. Hát, gyerekzsivaj
2: hallatszik. Amit mondasz. Igen,
0: ne haragudjatok, először is ezt elfelejtettem, csak annyira zavarba jöttem az elején, mert a Frici itt kérdezősködött, hogy mit töltsek le az iPad-re, és ne haragudjatok, szóval, hogy én nekem ma ott kellett volna lenni, de egyszerűen...
1: Ja, ez semmi baj nincs, hát végül is 2013-ben
0: nem csak az ott ülőktől
1: meg tudjuk oldani,
0: is,
1: át tudjuk hidalni.
0: Ha ne haragudjatok, ezt akartam az elején mondani.
1: Bori, neked egyébként van?
2: Igen.
1: Lilla felé?
2: Hát én szóval nekem az első, egyik első krétakor élménye a Fekete Ország volt, és emlékszem, hogy én akkor nagyon, nagyon hatással kerültem annak a darabnak, de nagyon föl is háborodtam attól a darabtól, mert azt gondoltam, hogy ez a darab az egy ilyen iszonyatosan sötét, pessimista darab, és hogy lehet ilyen sötéten és pessimistán. Tudom, hogy aktuális hírekre épül, de hát nyilván azok úgy lettek szelektálva, hogy ez egy ilyen nagyon sötét képet fest erről az országról. Most nem tudom a dátumot, én ezt mikor láttam, valamikor a bemutató környékén, most ezt nem tudom felidézni, de biztos Lilla jobban tudja, hogy mikor volt a bemutatója ennek a darabnak. 2000-es évek eleje valamikor? Vagy hogy volt
0: 2002.
2: ez? 2002, igen.
0: Nem, várják itt. Jaj, Istenem. Jézusom,
2: és mint egy ilyen önbeteljesítő jóslat, tehát az a darab, amit ott felfestett az a annak idején, az így, de nagyon provokatív volt egyben. Tehát ugye két dologról volt itt szó, szerintem, amit Lilla említett, és ez nagyon érdekes, hogy a művészet, ahogy provokál, és közben arról beszél, hogy leülnek, és próbálnak kommunikálni a közönséggel, és megpróbálnak empatikusak lenni, meg kommunikálni. Tehát, hogy ez szerintem ez állati jó, tehát és ez, és közben meg hát látom a tanástalanságot, nyilván ez a közhangulat, hogy mindenki hihetetlenül tanástalan, hogy most itt mi legyen, és nincsenek nagy igazságok, és nem lehet megmondani a tuti frankot, uh-huh. hogy mi a teendő, és hogy...
0: Az legalább... érdeke... Ja, bocs, hogy...
2: Igen, mondjad, mert hallgatlak.
0: De csak az jutott eszembe, hogy mostanában az egy kicsit úgy szíven ütött, de úgy pozitívan, vagy valahogy olyan artspirituan igaz volt, amit itt a Friderikusz kimondott ebbe a azt hiszem a Tilla-Tillával kapcsolatban, meg a ki az a őszhajú fickó?
1: Hajós.
0: Hajóssal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen bármennyire is, tehát hogy ez a személyeskedés, de közben kimondott egy olyan erős igazságot, hogy tulajdonképpen valóban ezzel azért föntartjuk ezt a egyébként tényleg mennyire szar, de hát be kell menni. Meg kell csinálni, ugye, de hát tényleg mekkora
1: valami gyerek. Valami olyasmit mondott, hogy a kis kompromisszumait mindenki megköti, vagy akár
0: igen, de igen, tehát hogy és abból a sok, tehát akik így mennek be ugye ezt a rendszert tulajdonképpen föntartják valóban, hiszen most én nem azokról beszélek, most az egy másik kérdés, például akik közszól, tehát akik közalkalmazottak, és mit tudom én, tanárok, orvosok, mit tudom én, stb. Mert ugye most a más az egy 80 ezer forintért való, tehát az olyan hihetetlen kiszolgáltatottság.
1: De most talán ebben nem is fulladjunk bele teljesen, hogy...
2: De akkor ebben én bocsánat, csatlakozhatok, miatt még belefulladnánk, hogy én másik irányból nézném azt, amit te most mondasz, Lilla, tehát hogy ezek a nagyon érdekes, hát nyilván gyerekes anyuka is, meg minden ismerősömnél van egy csomó gyerek, ahol mindenféle iskolák, meg intézmények vannak, amit ugye az állami rendszer része, És hogy hogyan próbálnak az állami rendszernek a szereplői a maguk kis revolúcióikat megvívni, tehát hogy hogyan próbálnak meg mégis nem úgy tanítani, kikerülni, és igazából, hogyha így néznénk, nyilván ezek a, tudom, hogy most nem ez a műsor inkább a művészet felé akarna vinni, de hogy azért ezt meg kell említeni, hogy ha lenne egy kis optimizmus, ilyen magyaros optimizmus, és úgy néznénk a dolgokat, hogy nagyon sokan próbálnak meg másképp csinálni, mint ahogy nekik diktálják, és hogy ezt észrevennénk, figyelnénk, méltányolnánk, akkor lehet, hogy a képet azért nem lenne annyira sötét.
0: De várjál, de szerintem egy nagyon fontos dolog maradt ki, hogy például én, na pont az ilyen, tehát az a rendszer, ami azt fenntartja, hogy neked sunnyogni kelljen, ha még olyat is mondasz, az már eleve egy hibás dolog, tehát én nem akarom, hogy azt tanulja a gyerek, hogy ő nem állhat ki nyíltan, és mondhatja azt, hogy de hát pont ez a nem jó, hogy ne tartsuk fenn azt, hogy mi titokba kommunikálunk dolgokról, hanem hogy ezt szakítsa át ezt a hártyát, és ne legyen többi, ez leplezze le ezeket. Vagy legalábbis én ezt...
2: Hát én, ennek én nagyon drukkolnék én is, csak hogy ez ugye, az viszont már valóban ugye az kéne, hogy akkor ott lennének az egzisztenciális félelmek, hát, meg a bizonytalanságok, hát, hogyha valaki ezt nyíltan, és ott azt kerülik az emberek, hogy nyíltan, de valóban, és ott viszont megérthető, hogy ez...
0: Igen, csak van, akinél elfogadom, van, akinél meg azt mondom, hogy menj a picsába. Tehát aki megteheti, érted, hogy mert van olyan biztonsági érzete, meg nem tudom, szóval azért lemondhat még arról a fél millió, most nem akarok ilyenekbe belemenni, de hogy mondjuk egyel biztosabban él, mint az, aki tényleg 80 ezer forintért a belét kitolja, és közben a gyomrukon állnak, érted? A szájukba állnak, és még így is azt mondja, hogy most már ki kell mennem, mert ez a mentős, ez elájult, ez majdnem éhen halt, mert nincs kajára pénze, vagy nem tudom. Tehát azért más, aki tényleg belül bemegy ebbe a ocsmány gigantikus geci tévébe, és azt mondja, hogy...
1: Élő adásban vagyunk egyébként, csak mondom közben.
0: Igen, tudom. Baj, hogy ilyeneket mondok? Jó.
1: Hát azt hiszem, ennyire nem széles még a szólásszabadságban, sose volt kb. De ez csak, hogy kedves figyelmeztetésnek szántam.
0: Jó, tehát hogy, és akkor azt mondom, hogy hát tényleg mekkora szemét szar ez az egész, és közben fenntartom. Tehát, hogy ez azért egy olyan cinikus...
1: Szerintem egy kicsit a fúldoklás után evezzünk vissza a művészek, vagy a kvázi művészek a felelősségére, meg küldetésére, hogyha van nekik. Tehát azt én egy percig nem vitatnám, hogy a művészetnek, bár nem szeretem ezt a szót sem, meg az, hogy valaki művésznek titulálja magát, az is elég nehézkes manapság már. Tehát egyfajta ilyen gyomronütés vagy rugás a feladata, tehát hogy azért legyen egy ilyen erős, stimulatív ereje a dolognak, de én azért ezt szétválasztanám attól a küldetéstudatos tevékenységtől, amit esetleg ti műveltek, amikor kifejezetten közéleti eseményekre reflektáltok. Tehát, hogy valójában innen indultunk, hogy és itt kéne egy fényt esetleg meggyújtani, hogy most a felrázáson túl, vagy hogy mindenki érezze magát vacakul, tehát valójában hova visz ez az egész, amit esetleg ti is műveltek, és amit oly sokan egyébként szeretnek, és...
0: Hát például az, amire rákérdeztél az új néző kapcsán, ott annyira effektív volt az, hogy ez hova visz, annyira konkrét volt az, hogy hova visz, azt ott le lehetett követni, az, hogy bizonyos emberek elkezdtek egymással kommunikálni, ez nagyon sok mindenre kihatott, és nyilvánnek volt egy hosszú távú következménye, ami azon a helyen még remélhetőleg most is él, hiszen most is lesz egy következő, amiben pont a Lillával együtt dolgozunk, a Proics Lillával, aki ott ül most veletek, és ezeknek én tapasztaltam a pozitív hatását, ami nem ugye teljesen más, mint mikor látsz mondjuk egy tényleg egy tragédiát, ami például most a harag napjával példálozom, mert ez egy friss élmény, ma lesz, egyébként gyertek el, hogyha tudtok. Tehát ami egy friss élmény, ami szintén egy társadalmi jelenségre reagál, és valóban egy tragédia a vége. Tehát ott direktbe föl van festve az elejétől végéig egy életút, A-tól eljut az illető a végéig, és ennek teljesen más, más a hatása, mert hát mondom, ez egy, az egy fórumhelyzetet generálhat, kérdéseket generálhat, provokálhat.
1: Igen, a fórum helyzet, tehát ez az új nézős, egyfajta ilyen falusi fórum színházas díj, most még ide citálhatom, ugye ez egy arról szólt, hogy, hogy van egy falu, vannak megberögzült feszültségek, kiásott árkok, és igazából igen. Mindenki az árok valamelyik oldalán találta magát nagyjából születésétől kezdve.
0: Igen.
1: Úgyis, mint cigányok és magyarok, bár én nem szeretem ezt a diotómiát, ezt a szétválasztást.
0: És, cigányok és nem cigányok.
1: Cigányok igen. És nem cigányok. Beszéljük ki a kis dolgainkat. Hova tovább, ami tehát a történelmi ismétli magát, de másodszor gyakran már komédia, amit látunk. Játsszuk el ezeket a konfliktusos helyzeteket, jeleneteket. Mi magunk, akik ott vagyunk, tehát ott a falu lakói, és szinte magunk nevetjük el a szitukat, a helyzeteket, mert látjuk, hogy ez mennyire erőltetett, és mennyire komikus, és mennyire nem láttunk ki eddig a fejünkből. Tehát az egésznek volt egy revelatív felszabadító ereje, egyfajta üftörténet a falu számára, ahogy azok a régi senki által nem ismert eredeti konfliktusok gyakorlatilag feloldódtak, vagy ennek a kezdete indult. Ez országos szinten elképzelhetőnek tartanád, hogy valamilyen módon leütetve egymással.
0: Hát én nagyon sokat állhatok.
1: Ellentétes újságírókat, meg politikusokat, vagy akár csak hétköznapi embereket.
0: Komolyan a TIA-é például ez egy fantasztikus eszköz, vagy maga a dráma, mert pontosan ezeket tudná igazából. Ez idealizált lenne, idealizált lenne ezt elképzelni, hogy ez sikerül, de én el tudom magamat idáig tolni, hogy ez lehetséges. De ez mondom, ez szerintem ez a részemről egy idealizmus. Tehát most is azért ahhoz kell az, hogy partnerként ők ezt akarják, tehát kell az emberekbe a szándék nyilván. Várjatok, mert most a fiam beakadt egy kicsit.
1: Köszönjük is Fricinek a türelmet, meg el is búcsúznánk.
0: Várj egy picit. Jó.
1: És köszönjük arra, szépen, Lilla, hogy megosztottad velünk a kapcsolódó gondolataidat, így a sajtószabadság napján.
0: Jó, és még egyszer sajnálom, hogy így tulajdonképpen...
1: Dehogy, hát egy ilyen gyors, bepillantás flash kaptunk abból, hogy a Krétakör házatáján hogyan készülnek a hétköznapokra.
0: Jó, hát örülök, ha használható.
2: Hadd menjen, Lilla, szerintem.
1: Hadd menjen.
0: Jó,
1: köszi szépen,
0: sziasztok. Sziasztok.
1: És akkor a maradék időben most már csak Kriza Borival folytatnánk a kis beszélgetésünket. Ja, amikor eredetileg felmerült, hogy így beszéljünk hármasba, egyébként én is így kvázi ejtőanyosként érkeztem a beszélgetésbe, így a tilos megmondó döntő embereinek a kérési javaslatára, akkor azt találtuk ki, azt mondtuk, hogy nézzük meg azt, hogy tehát a művészetnek, illetve a közéletnek van egymáshoz köze, és ha van, akkor milyen módon és hogy érdemes ezt művelni. Kapunk is közben egy telefont, megpróbáljuk felvenni. Hello!
3: Hello, én Simon Éva vagyok.
1: Szia, adásban vagy a Tilos Rádióban.
3: Ja, szia! Azért telefonálok, mert az előbb Horváth Ádámmal beszélgettem bent veletek a stúdióba, illetve a Tilosba, a Molnár Péterrel együtt voltunk adásban, és időközben rájöttem, hogy egy tévedést mondtam, és nem szeretném a hallgatókat félrevezetni, mert amikor az új médiatörvényről beszéltünk, akkor azt mondtam, hogy a média tanács tagjait 9 évre választják, és újra választhatóak, és ez kikerült a törvényből, nem újra választhatóak, tehát ugyan 9 évre választják őket, de nem újra választhatóak, és csak ezt a hibámat szerettem volna korrigálni itt a műsorban, hát ha még többen hallgatják, akik az előző műsort is hallgatták.
1: Köszönjük szépen a
3: Jó, köszi.
1: Észrevételedet.
3: Köszi. Sziasztok.
1: Emlékeim szerint ez a, amikor volt ez a EU-s felülbírálat Nelly Kroos média biztosnő javaslataira lett ez módosítva, de az igazából most nekünk mindegy, tehát ilyen értelemben akkor jobb a helyzet sajtótörvény kapcsán. De Bori, most alapvetően azért mi ülünk itt a stúdióban. Te ugye szociológus vagy és dokufilmes, vagy dokufilmes a szociológus, de leginkább mondjuk konkrétan egy produkció kapcsán dübörög a Nemzeti Rock szoktad téged emlegetni, vagy akkor törted át el inkább az inger küszöböt. Ugye ez egy ilyen 2005-6-ban felvett több operatúr által összeszedett, aztán megvágott beteről biztos ezerszer beszéltem ezer helyen. Dokufilm, egy 70 perces munka, ami azért kuriózum, mert egyébként jobbról is, meg balról is, hogyha szabad így mondani, tehát, sőt így mondanám, hogy szélső jobbról is, és szélső balról is, hogy még talán valami értelmes legyen, megdicsérték, szerették, tehát a nemzeti rock művelőit, rajongóit mutatta meg a film, de ugyanakkor, és ők is mai napig szerették ezt nézni, tehát nem túl rég néztem, hogy az Alfa Hír nevű, jó nevű oldalon is emlegették, hogy ez mennyire fontos munka, miközben esetleg úgymond balos, vagy mindenképp a nemzeti rockkal részben ellentétes oldalról is, mert ez is nagyon szerencsétlen egyetlen oldalokról kell beszélni, és imádták, szerették, és visszazolva látták azokat a kis koncepciókat, prekoncepciókat, amit eleve beleálmodtak. Ez nem egy mai munka, de nincs ezzel baj, tehát ugye a mai beszélgetés kapcsán is érdekes lehet az, hogy mert ez például jó példa volt arra, hogy valami hídverés, valami kapcsolat keletkezzen az oldalak között, hogyha vannak ilyenek. Ez mennyire volt tudatos, vagy mennyire a klasszikus dokumentarista elveket akartad csak visszaadni, megvalósítani, vagy mi állt ilyenkor fejedben?
2: Tehát itt most aktivizmusról, meg művészetről van szó, ugye ezen a beszélgetés során, rádiós beszélgetés során. Hát én abszolút aktivistának tartom magam, és hol harcosabban, hol kevésbé harcosabban mondom el, meg kommunikálom az én nézeteimet a világról, társadalomról, de ez a film, ez egy másik történet volt, tehát ez egy szakmai munka volt, ami én azt gondolom utólag, hogy meg közben is, meg előtte is azt gondoltam, hogy inkább ez egy ilyen politikai antropológia, tehát dokumentálás, ami a klasszikus dokumentálás, hogy a lehető legtöbbet elmondani egy közegről, oda menni és megérteni őket, és meghallgatni őket, és pont ezért próbáltam kapcsolódni ahhoz, amit a Lilla mondott, hogy ez is empátia és kommunikáció, tehát hogy jelen lenni, anélkül, hogy különösebben én a saját nézeteimet próbálnám meg rájuk erőszakolni, csak kérdéseket föltenni és hallgatni, hosszan, sokat, sok időt eltölteni velük. Tehát
1: ugye
2: itt nem
1: romantikus
2: volt
1: erőszak nevű zenekar.
2: Igen, bocsánat,
1: környékén vizsgálódtatok, illetve velük beszélgetetek.
2: Tehát ez egy együttesnek a portréfilmje tulajdonképpen, amit most ugye azt mondanak, tehát ők azt mondják magukról, hogy ők a nemzeti rocknak a mint műfajnak a képviselői, egy nyilván lehetne hosszan elemezni, de most nem is érdemes belemenni, hogy ez pontosan ideológiailag meg hogyan néz ki, ugye most azt mondják, hogy jobboldali radikalizmus, tehát ez mindegy, tehát a lényeg, hogy ez a szubkultúra, ez a világnézet, ez engem érdekel, tehát szakmailag érdekel, és arra gondoltam és tunk a Wiesner Balázs producer kollégámmal, hogy ez ebből fantasztikusan izgalmas dokumentumfilm lehet, és akkor persze itt belép az, hogy egy élvezhető darabot kell ebből csinálni, amit megnéznek emberek. Tehát, és akkor itt nyilván itt a művészetnek az eszközeivel dolgoztunk, de ugyanakkor meg itt azért ez volt egy nagyon tudatos dolog. Tehát, és az a válasz a kérdésedre az, hogy semmiféle ilyen egy hídverés, meg hogy a két oldal megél. Tehát én nem, már rég rossz, hogyha az ember elkezd ilyenekbe gondolkodni, akkor, amikor egy ilyen munkát végez. De ez nem zárja ki azt, hogy én szeretném, hogyha lenne hídverés, és megérteni egymást a két politikai oldal, meg Nyilván ez, de ez mondom, hogy egy másik történet volt. Tehát itt szerintem lehet, hogy a Lilával ellentétben ott azon a ponton nem egy ilyen fajta aktivizmus motivált minket. Az aktivizmus, én nagyon sok teren, tehát én sok módon voltam, vagyok aktivista, de ott az akkor, nyilván ez nehéz leválasztani az embernek a lénye, az vannak aktivista típusú embereknek, kevésbé aktivista típusú emberek, valószínűleg én az első vagyok, tehát ez nyilván benne van, amikor csinál valamit.
1: Csak a te személyes életedben, akkor ez nap mint nap így előbukkan ez a fajta intenció, hogy valamit így változtass magad körül a világban, vagy ez hogy kell
2: elképzelni? Abszolút. Tehát abszolút. Nagyon, nagyon, nagyon tudatos. Hát tudatosan, amennyire ugye eszközeim engedik, tehát én most itt az elmúlt években kisgyerekeim voltak, és a Facebook bejegyzésekben merült ki az aktivizmusom, de azt meg tudatosan műveltem, meg hát nyilván járok megmozdulásokra, meg tüntetésekre, meg aláírok dolgokat, tehát ezeket...
1: De hát ez sokan művelik, és mondom, hát ez mind szép és jó, csak nem, én például nem látom azt, hogy ez igazából egy ilyen intellektuális maszturbációnál, vagy egy ilyen valamilyen fajta ilyen feszültségkezelésnek terápiás célzatánál így előbbre mutatna. Tehát mondjuk az egy jogos kérdés lehet például, hogy ebben a filmben is szereplő egyébként magukat nemzetinek tekintő, de egyébként ex-skinhead szereplők, illetve Magyarszigeten feltűnő több tízezrek, meg esetleg mondjuk például egy ilyen belvárosi értelmiségi ilyen-olyan tüntetősdi kör között van-e mondjuk bármi kapcsolódás? Most azon kívül, hogy most például azt lehet kitapogatni focis stadionok átadása kapcsán, hogy ők is elégedetlenek esetleg az adott rezsimmel, rendszerrel, kormánnyal, bármivel, de...
2: Na, arra ugye azt mondom, hogy rossz a kérdésfelvetés, ez nem ez a legrosszabb, vagy a legszemtelenebb, amit az ember ilyen helyzetben mondhat, amikor kérdezik, de hogy nézd, tehát ami mondjuk a film tanulsága az, hogy nyilván ezek a filmesztelenül nagyon tetováltan, nagyon mindenféle csúnya dolgokat, gyakran csúnya dolgokat kiabáló emberek, ezek az emberek is emberek, és hogy le lehet velük ülni, és lehet velük beszélgetni, és pillanatok alatt létre lehet hozni az esetben a barátságokat is, mert vannak közös nevezők, ugye ez ilyen szinten
1: működik. Én amikor néztem a filmet, egyébként most újra megnéztem, akkor pont ezeket éreztem, hogy van egy-két bennelt topik téma, amiről az ember esetleg nem beszélne, vagy máshogy beszélne, de mondjuk alapvetően most bizonyos kultúrkörön belül, tehát most ezek a kis kocsmai hangulatok, ezek nagyobb ugyanazok, tehát ezek működnek, vagy működhetnek. Ugyanazokról a dolgokról beszélünk, legfeljebb más megoldásokat próbálunk javasolni.
2: Így van, tehát az árok, tehát hogy árokásás, meg hogy szét van szabdalva az ország, nyilván van egyfajta, én azt gondolom, hogy ez persze elit által vezérelt dolog, és valószínűleg tehát nagyon, nagyon nehéz, amikor nincsen meg, és ezért nagyon érdekes, amiket a Lilla mondott itt korábban, hogy leülni és kommunikálni és beszélgetni. Tehát amikor nincsen meg a kommunikációnak a legalapvetőbb szintje a hétköznapokban ebben az országban, akkor nyilván a illúzió, meg nem úgy kell megfogalmazni a kérdést, hogy hogyan hozzuk össze a baloldalt, meg a jobb oldalt.
1: Ez nyilván csak egy erőltetett dolog, én nem is szeretem.
2: Ez így nem fog, tehát nem fog leülni a két politikai pár. Szóval nem így a nézd, tele vagyunk a hétköznapi életnek a különböző interakciójában, ezer egy fideszessel, meg olyan emberrel találkozunk, akivel politikailag nem értünk egyet, mégis állati jól meg vagyunk, mert a élet más dimenzióiban nagyon jól el vagyunk, mert a gyerekeink együtt, nem tudom, mi játszanak a játszótéren, tehát hogy működik, abban a pillanatban az ember le tud csatlakozni arról, hogy ez olyan, és akkor nem szólunk hozzá. Tehát lehet ezek közhelyek, de valószínűleg nagyon nehezen működnek a mai magyar valóságban, de hogy ezek, és ugyanez történt itt is, ez a film is erről szólt, hogy leültünk, beszélgettünk, együtt pálinkáztunk, és mondták, hogy miket dolgok, és meghallgattam őket. Tehát ez egy csodaszer, ezt javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg a másikat, tehát hogy ezek nagyon hihetetlen dolgok történnek, amikor az ember elkezdi másikat meghallgatni, és szán rá időt, meg ez az empátia, mondom, amit azért mondom, hogy a Lilla nagyon jókat mondott, és őket is, tehát ugye próbálják ezt, csak ez egy lassú, és ez nagyon időigényes, meg hosszú folyamat, tehát az nem ad választ most erre a helyzetre, ami most van, hogy betiltják a népszabadságot, és tehát ez egy másik történet, egy másik dolog, és ez bocsánat, nekem ez egy ilyen, nyilván egy szakmai ügy volt ezt megcsinálni, ezt a dokumentumfilmet, a mindennapi helyzetre, vagy mindennapi politikai eseményekre való reakció az, hogy, és ezt nem szeretem, hogy ennyire lebecsülöd ezeket, amikor azt mondod, hogy ez most ilyen, nem is tudom, mit használtál, talán most fel tudnám idézni a szót, de nem akarom megismételni. Tehát én azt gondolom, hogy marha fontos dolgok, ezek mind szimbolikus gesztusok, ezek mind jelzések afelé, és minél többen csinálják, hogy aláírnak, hogy kimennek. Az jelzés azok felé, akik kevésbé aktivista alkatúak, és látják az emberek, hogy amit éreznek, hogy nem igazán jó, kapnak visszajelzést arra, hogy sokan így gondolkodnak. Tehát van értelme, tehát ezt fenntartom, hogy nem tudom, nincs a kulcs a kezembe, hogy fog ez a rendszer megdőlni, bízunk benne, hogy valamilyen módon meg fog dőlni, de hát mindenkinek, aki saját eszközei vannak, hát mondjuk nekem ez, tehát kinek milyen van. Meg a Liláiknak az, hogy közönségtalálkozókat szerveznek, meg a kis provokatív darabjaikat megrendezik.
1: Most beletem ebbe a sarokba szorítva, lehet, hogy nem is alap nélkül. Én nem vagyok egy mozgalmár figura, tehát talán ezért mondok ilyeneket. De hát alapvetően az, hogy oldalakról beszélünk, az csak jobb hiány tesszük, mert én sem gondolom azt, hogy alapvetően igazi oldalak vannak. De azért vannak történetek, családtörténetek, vannak gondolkodási alakzatok, ritmusok, és ezek jelentősen eltérnek, ami mondjuk abba is kimerülhet, hogy mondjuk mit tekintünk Magyarország történelmének legnagyobb tragédiájának. Ugye itt azért egészen eltérő válaszok születnek, és alapvetően amit a másik Lilla, amit a Lilla is mondott.
2: Mondhatok valamit? Ez nagyon jó, csak egy
1: kérdele. Nem, csak azt mondom, hogy én is csak fél mondat, tehát én is a kommunikációban hiszek a beszélgetésben. Ezért mertem felhozni ezt a filmet, mert alapvetően ez erről szólt, hogy igazából nem akartam nagyon magasra tenni a lécet, csak annyira, hogy hallgassuk meg a másikat, vagy beszélgessünk egymással. Nekem ezért volt erős, és mai napig erős ez a produkció, amit te létrehoztál. És ezért látom ezt egy jó útnak, vagy járhatóbb útnak, mint amikor mindenki csak a saját a médiát olvassa, a saját tüntetéseire jár, a saját petícióit aláírogatja.
2: De kinek a tüntetése, szóval most én nem megyek el egy izére. Különben el szoktam menni, jelzem, pláne amikor még több időm volt, tehát én rendszeresen elmentem mindenféle tüntetésekre, alapvetően érdekelnek a tüntetések, tehát ez mondjuk ez ilyen szakmai érdeklődés, de hát az ember akar valamit, akkor nyilván ott mozdul meg, szóval ez nem is, ez teljesen irreleváns, hogy most mondasz, hogy de a kérdés az, hogy hogyan lehet nyilván ezen az iszonyatos helyzeten, ami most van jelenleg Magyarországon, ezen változtatni. Tehát nyilván te is ezt keresgéled, hogy ezen...
1: Úgy veszem le, ti vagytok most ezzel a munkáddal, ugye mondtad, hogy nem tartod magad művésznek, de azért ez egy részben művészi produkció volt, mint dokufilmes, részben szociológus is vagy, tehát egyszerre tudós, egyszerre alkotó művész. Lillát azért alapvetően tényleg ezek címkék, és én nem szeretem őket, de hát az alapvetően itt most ez volt a mondókának a lényege, hogy úgyis, mint alkotó, úgyis, mint egyfajta kulturális elit, megint egy újabb címke, tehát van valami küldetés tudatai többeknek, úgy vettem le, hogy például a krétakörösöknek egyik irányba több-kevesebb, talán más témákban neked is, és hogy valójában what for, tehát mire fut ki ez az egész, tehát hogy ezt meddig toljuk, hova toljuk, az egész elmúlt fél óra, 40 perc, ez körülbelül erről szólt. Most már körülbelül csak egy percünk van hátra, úgyhogy igazából csak azt tudod elmondani, hogy szóval szerinted ez hitelesen te hogyan fogod eljátszani, vagy hogyan tudod, vagy érdemes eljátszani.
2: Tehát biztos, hogy az emberbe, ha egy bizonyos kor után megfogalmazódik az, hogy amit itt csinál, tehát amikor azt mondod, hogy alkotás, akkor olyat alkosson, ami maradandó. Tehát aminek, ami nem múlik el, ami nem egy efemer valami, hanem ami megállja a helyét később is. Tehát mondjuk erre visszajelzés, hogy mondjuk most meghívtatok ide a kicsit a dübörök kapcsán 10 évvel azután, hogy elkészült, tehát mondjuk ez egy jó dolog, hogy még ennek van, azt gondolják még néhányan, hogy van ennek relevanciája ma is ennek a filmnek. De de hogy igen, szóval, hogyha most az ember csinál egy nagyon aktivista, nagyon izé valami dolgot, ami most szól, most izé, de különben aztán el fog telni sok idő, és már senki nem fog érteni, és már nincsen kontextusa, akkor tehát az lehet, hogy már nem, szóval az inspirálóbb, ha az ember alkotni akar, hogy olyat csináljon, ami időtállóbb, de közben meg erre szimplán csak egyszerűen a szakmai kritériumoknak kell megfelelni. Tehát, hogy ne akarjál valami nagyot mondani annak a rovására, hogy mondjuk. Tehát például egy ilyen filmet meg lehetett volna másképp is csinálni, erről sokszor beszéltünk, hogy lehetett volna azt mondani, hogy ezek a fiúk, ezek a ördögtől való gonosz gyerekek, és hogy miket mondanak, meg különben is fasiszta veszély. Nem mondtunk volna újat, azt mondtuk volna el, hogy mi mit gondolunk róluk, ahelyett, hogy azt hagytuk volna megengedni, vagy azt hagytuk volna, hogy ők megmutassák saját magukat. Igazából mi ezt tettük itt a filmmel. És ezért szerintem ezért érdekes ma is ez a film. De ez most csak kifejezetten erre. Nem tudok ilyen nagy alkotói tanulságokat megfogalmazni. Ez csak én, mint dokumentalista, ezek ott, amik így vezérelnek.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt 40 percben Sáros Lillával és Kriza Borival beszélgettünk a Sajtószabadság napja kapcsán, és egy kicsit azt próbáltuk körbejárni, hogy alkotói oldalról van-e tennivalója mai magyar valóságban az embernek, illetve hát ők jelesül, mit tesznek, mit tettek az elmúlt időszakban. Hallgassátok a rádiót ezután is. Szevasztok!

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Tilos Rádió FM 90.3 kezdődik a harmadik utas műsor, minden második héten szerda délelőtt hallotok minket. Itt van Káosz, Szabi és Sztyep a stúdióban.
2: Vendégünk pedig Burger István, aki legutóbb talán egy évvel ezelőtt újságíróként, szerkesztőként, kiadóként volt a vendégünk. Aztán pedig az történt, hogy egyszer leültünk reggelizni. A reggelizés ugyanis egy nagyon jó dolog, mindenkinek ajánlom reggel. És valahogy szóba kerültek a kövek, de nem is emlékszem, hogy mi volt pontosan. Az a lényeg, hogy konkrétan emlékszem, hogy így a szemedbe néztem, és valamilyen drágakő, féldrágakő, bárminek az említésénél egyszer csak fellobbant a tekinteted, kinyitottad a szálat, és elkezdtél áradni, és aztán rájöttem, hogy oh, István, várj egy kicsit, István, várjál, gyere be inkább adásba, mert a legjobb az, amikor valaki ilyen szenvedéllyel beszél tulajdonképpen bármiről, mert szerintem a szenvedély az egyik legjobb átvivő eszköz, tényező, akkor az nagyon érdekes tud lenni a hallgatók számára, és úgyhogy szeretettel köszöntünk itt megint a stúdióban téged, és nem tudom, 270 kis barátodat, akiket egyébként a kamerán keresztül meg lehet itt csodálni.
3: Hát ez 200 pontosan, 51-1 tárcában. Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit, és így van, tehát én szerelmes vagyok a drágakövekbe, nem olyan régi ez a szerelem, de eléggé nagy hévvel lángol, és feltett szándékom, hogy sokaknak átadjon valamilyen módon ezt a drága kőszeretetet.
2: Figyelj, azt értem, hogy lehet beleszeretni egy delfinbe, értem, hogy lehet beleszeretni egy nőbe, még azt is, hogy egy, nem tudom, egy különleges paradicsomfajtába, de hogy mi az, ami ezt a tüzet ébreszti egy kővel kapcsolatban?
4: Igen, mert nem vagy egy nagy ékszerhordó, tehát se a fejdíszeden, se a nyakláncaidon nem látom ezeket a színes köveket.
3: Igen, hát tiarát nem viselek, de igazából, és nem is szodomizálom a köveket, persze erről szó sincsen, de a kövek a nőkhöz hasonlítanak. Mert mindegyik más, nincs két egyforma, és mindegyik valami másért szép. Van, amelyik a színéért, van, amelyik az alakjáért, van, amelyik a tüzéért, a tisztaságáért.
2: Jó, és jól látom, dobozban vannak, úgyhogy meg se lehet őket érinteni.
3: Nem érintetlenek. Természetesen.
2: De hogy mit jelent egyébként, azon kívül, hogy azt írtad, hogy gyerekkorodban beleszerettél
3: Hát azok az ásványok voltak, így van. Tehát még azok a kristályok, amiket az ásványbőrzéken lehet.
2: Az én gyerekkoromból a kövek szeretete az azt jelentette, hogy a múzeumkertben a kezembe vettem kavicsokat, rázogattam, nagyon fényesek lettek, és egy idő múlva már tudtam, hogy melyik kavicsot érdemes eltörni, aminek belül ilyen csillogós a szerkezete.
3: Így van. Na hát tulajdonképpen minden szilárd anyag az kristályos szerkezetű, csak van, aminél nem látjuk. Amit te mondasz, hogyha találtál olyan követ, amit eltörtél, és láttad a kristályos szerkezetét, akkor azokban kicsit nagyobbak voltak már a kristályszemcsék. Hát a drágakövek is ilyenek, csak még nagyobbak a kristályszemcsék, úgynevezett makrokristályok. És ezek a makrokristályok, hogyha szépen meg vannak csiszolva, akkor gyönyörűen csillognak, szórják a fényt, a színeket. De amúgy a környezetünkben minden, ami szilárd anyag, egy-két kivételtől eltekintve, mondjuk az üveg az nem kristályos anyag, de amúgy minden kristályos anyag.
2: Az üveg az folyékony, nem?
3: Az így van. Az tulajdonképpen egy ilyen gél, egy megszilárdult gél.
2: És nagyon lassan folyik. Hogyha megnéztek régi templomokat, a régi templomoknak az ablakát, akkor lehet látni, hogy a templom ablakoknál alul már ilyen folyásnyom van. Tehát azért ne úgy képzeljétek el, mint valóban a vízfolyásnál, de alul vastagabb, és lehet látni azt, ahogyan az anyag így lefelé száll.
3: Pontosan. Ha ketté vágjuk azt az üveget, akkor alul a gravitáció miatt vastagabb az üveg, mint felül. Felül teljesen elvékonyodik, így van. Úgyhogy azokban nincsenek kristályok, ezért furcsa nekem mindig, amikor a Swarovski, aki egyébként ugye üvegeket csiszol, az azt mondja, hogy kristály, Swarovski kristály, mert nem kristályos anyagról van szó, hanem egy amorf anyagról.
2: Ha, tehát azt mondod, hogy akkor a Swarovski, hogyha 100 év múlva előveszem a gyűrűkészletem valamelyikét, akkor az alja már egy kicsit vastagabb lesz, és kicsit amorfibb.
3: Igen, de is. Akkor mindig ugye, tehát akkor nem kéne hordani, hanem valahova letenni, és jó, akkor mindig ugyanabban az irányba, igen. Ha forgatod, akkor már nem biztos, hogy így van.
2: No, de tehát akkor Burger István István, az ifjú Burger István ült a játszótéren, és elmerengett a kristály szerkezetek végtelen bonyolultságáról, vagy hogy is volt
3: nem,
2: ez?
3: Nem. Én valamiért megkedveltem a kristályokat, de azokat a makrokristályokat, amikről most itt beszélünk, csak éppen azokat akkor nem hívták drága kőnek, mert hogy nem voltak megcsiszolva, kalcitok és különböző kvarcok voltak ezek, amiket én gyűjtöttem, esetleg egy-két pirit, markazit, tehát olyan kristályok, amik úgy csillogtak, szépen mutattak, esetleg kristálycsoportok voltak. Aztán jó hosszú időre én térültem ettől a kristályok szeretetétől, és egészen más utat jártam be. Míg aztán, amikor Dél-Kelet-Ázsiában sokszor sétálgattam a különböző piacokon, akkor azt vettem észre, hogy milyen gyönyörűek a drága kövek. A Dél-Kelet-Ázsiában nagyon sok lelőhely van, Burmában, Tájföldön, ahol gyönyörűek. És így aztán újra beleszerettem a drága kövekbe, és rá kellett jönnöm, hogy Magyarországon egyszerűen nincsen drága kő kultúra, nem ismerik az emberek a drága köveket. Honnan is ismernék, amikor a régi rendszerben tulajdonképpen nem is nagyon lehetett hordani, mert a pénzverde, aki az egyedüli felhatalmazott szervezet volt arra, hogy drága köveségszereket gyártson, azoknak ki volt adva az ukász, hogy kizárólag szintetikus műtermékeket, illetve üvegutánzatokat lehetett még az aranyékszerekbe is foglalni.
2: Várjál, az, hogy üvegutánzat, azt értem, a szintetikus műtermék az pontosan mit jelent?
3: Az azt jelenti, hogy mondjuk, ha megnézzünk itt egy rubint, vagy egy zafírt, akkor a zafírt és a rubint azt elő lehet állítani mesterségesen is. Tehát a természet előállítja néhány százmillió év alatt, és egyébként pedig mesterségesen laboratóriumokban pár nap alatt elő lehet állítani ugyanazt a terméket. Tehát ugyanazt mutatja, ugyanúgy piros, ugyanúgy alumíniumoxid, mint a rubin, vagy kék, és ugyanúgy alumínium oxid, mint a zafír, minden tulajdonsága azonos. Annyi a különbség, hogy laboratóriumban könnyűszerrel állították elő, nem kell sehonnan kibányászni, ezért mondjuk néhány forintba kerül egy-egy ilyen szintetikus műtermék. Még egy burmai rubin, az pedig sok száz vagy sok ezer dollár, attól függ, hogy mekkora és milyen minőség.
4: Hogyan különböztetem meg? Sétálok Burmába, eszegettem ott a kis szendvicskémet, hopp, ott egy rubin. Na most ez igazi vagy sem?
3: Hát, na ez az, amit egy szakértő tud megállapítani.
4: Már nem ismerem a burmai rubint hamisítási trükköket, de az sem nagyon, hogy tényleg, mert a gyémánttal ugye vágunk üveget, és akkor azt megmondjuk, hogy ez gyémánt, az így szokott lenni.
3: Na de üveget bármivel vágunk, aminek a hetes keménysége van, mert az üveg keménysége
4: kész,
3: hatos.
4: Már borul is.
3: Tehát így szokták egyébként a turistákat beetetni, tehát azt mondják neki, hogy hát ez tessék, ez itt karcolja a földet, meg nem karcolja meg a tégla, de hát a tégla sose karcolja meg még az üveget se, mert ugye annál lényegesen puhább.
4: Nem, de hát ezekkel a műanyag másolatokkal szokták kiütni az emberek szemét, ami aztán tényleg nem karcol meg semmit.
3: Hát azt meg rá se kell nézni, tehát azt egész egyszerűen, hogyha kezedbe fogsz becsukott szemmel egy műanyag utánzatot, vagy mondjuk egy valódi kristályt, akkor azonnal meg tudod állapítani a hőmérséklete alapján.
4: Ja,
3: mert
4: hogy
3: a műanyag, aha. Hát a műanyag az nem vezeti a hőt. Ezért a te kezedben melegebbnek érezhető, mint a kristály, ami meg elvezeti a hőt. Azt mindig hűvösebbnek érzed.
4: Jegyzetelek.
2: Parancsolj, kedves hallgató.
5: És egy fülhallgatót fogunk fölvenni, pillanat türelmet, és már is.
2: Igen?
6: Igen. Oké, sziasztok, köszi. Az előbb már próbáltam, de a cseten közben lerendeztük, hogy nem folynak meg az üvegtáblánk.
2: Új készítésű üvegtáblák nem folynak meg. Régebben egy kicsit más technológiával csinálták, a középkori üvegek azok bizony folynak, és például azért nagyon rossz használni üveget mondjuk fogólaphoz, hangszerek fogólapjának, pont emiatt a tulajdonsága miatt, hogy nem olyan módon reflektív, mint ahogy mondjuk egy fém.
6: Beraktam egy linket a csináltam, hogy nézzétek meg, pontosan ezzel foglalkozik egyébként. Másnak köszönhető az, hogy vastagabb az egyik fel az üvegtábláknak, éppen a gyártás technológiának, és épp ezért következik be, hogy vannak olyan üvegtáblák régi templomokban, ahol fölül vagy oldalt van a vastagabb rész. Abban nem meg biztos, hogy nem folyik igazából.
3: Hát, ha csak el nem fordították a táblát időközben. Hát,
6: kevésbé, hogyha be van vágva méretre, mert hogy általában ezek egy meghatározott méretűek. De nézzétek meg, mert ott van a link egyébként.
4: Oké, ez szerintem műsorunk végéig kitart ez az elmélet.
2: Mert
4: szerencsére már az ró és kontra megjelentek az érvek.
3: De minden esetre üvegszakértő nem vagyok.
4: Köszi. Tehát térjünk vissza a rubint a burmai piacon ránézek, és akkor azt mondom, igen, hogy bizony ez megér egy kisebb trabantnak az árát, vagy egy nagyobb trabant árát megéri. Nem, nem, ez nem ér még egy plakátot sem, hiszen ez teljes hamisítvány, még a színe sem igazi. Tehát ezekre egyrészt elhoztad a drágakő bibliát, és a kedvenc kis lupédat, vagy nagyítócskádat, ugye nem is tudom, hogy hívják.
3: A lupénak hívják általában, de ez egy tízszeres nagyító, semmi egyéb.
2: Hát figyelj, akkor a nagyító, amihez nagyító kell, hogy használd, jó? Aha.
3: Tehát ez egy tízszeres nagyító, tulajdonképpen azért nem többszörös, mert így akkor a gyémánt hoz is alkalmas, mert a gyémántot azt nem szoktuk tízszeresnél nagyobb lupéval vizsgálni.
4: Miért is?
3: Azért, mert ez egy ilyen bevett szokás, hogy ha a tízszeres nagyítóval nem látok a gyémántban valamit, hibát, akkor az nincs.
4: Aha.
3: De hogyha nagyobbra nagyítom, akkor van, csak az már nem minősíti a gyémántot, és ha egyszer megnéztem egy erősebb nagyítóval, akkor tuti, hogy fogom látni a tízessel is, pedig nem biztos, hogy előtte láttam volna.
2: És miért is hozták meg itt a határt a tíznél?
3: Nem tudom.
2: Ez az emberi látás, az emberek látásában való különbség?
3: Nem, hát gondolom azért szerették volna, hogyha a gyémántokat úgy lehet minősíteni, hogy legalább valamennyi egész pici része az zárványmentesnek tűnjön. Mert mondjuk egy 50-szeres vagy egy 100-szoros nagyításban szinte egyáltalán nem találnánk olyan kristályt, amiben el lenne valamilyen pici zárvány, vagy törés, vagy
2: a
3: csatorna.
2: A zárvány az a kosznak az eufemizált megnevezés?
3: Nem, a zárvány minden, amit a kőben látsz. Tehát egy törés, egy csatorna, egy repedés, egy másik kristály, egy negatív kristály, vagy akármi.
4: Egy negatív kristály.
3: Igen, hát amikor nem kristályról van szó, hanem egy üregről, aminek a falára újra lerakódik maga az anyag, és akkor úgy néz ki, igen, mintha egy kristály lenne, de valójában egy negatív.
4: Na menjünk vissza
3: kristály
4: a burmai piacra, mert igen, menjünk rubintot vissza, kell vásárolni az asszonynak, anélkül nem mehetünk haza.
3: Igen, egyébként jó, a rubin az nagyon jó példa, mert a mogoki, tehát a burmai rubin, amiről beszélünk, az a világ legjobb minőségű rubinja. Igaz, hogy most már kimelült a bánya, de most egy másik járatot is elindítottak, ahol hasonló minőségű rubin találtak. Ez olyan, mint az autók között a Rolls-Royce.
4: Mármint a rubin?
3: Ez a rubin. Tehát
4: ja, a
3: Myanmari, tehát a, vagy burmai, ahogy tetszik, mogoki rubin, az egy fogalom. Nagyon kevés van belőle, nagyon picik. Ha valami nagyon nagy, akkor sok ezer dollárba kerül karátonként.
1: Ez egy bánya, ez a mogoki? Vagy
3: a mogok az a bánya maga, a bányának a neve. Sok helyen mogoki rubinnak szokták mondani. Van, aki, hogy jobban be lehessen azonosítani, burmai rubinnak mondja. Milyen már itt, azt még nem nagyon hallottam.
1: De és te jártál itt a bányánál esetleg?
3: Én voltam Burmában, igen, rubint vásárolni. Ez például, ami itt van, ez egy onnan származó rubin, ennek 400 ezer forint a karát ára, és ez még egy viszonylag jó áru rubin, tehát ennél sokkal.
2: Ez 8 karátos, jól látom?
3: Nem, ez egy fél karátos.
2: Tudod, a hallgatóknak akartam mondani.
3: Ja, igen, igen, ez egy 16 karátos rubin, igen. Nem, hát tulajdonképpen mindent megpróbálnak neked eladni, tehát amikor
4: na
3: én
4: de
3: voltam...
4: igen, tehát hogy te oda mentél, és te már tudtad, hogy rubint akarsz venni, gondolom összehúzott szemmel, és lupéval előtted mentél, míg véletlenül sem próbálnak átvágni, de hát oda jön egy ember, kihajtogatja az újságpapírt, ott van 30 piros bogyó.
3: Úgy van, mindent, tehát ha látják, hogy turista vagy, már pedig elég nehezen tudsz beépülni a burmai...
4: Nem, nincs annyira burmai kinézet.
3: Igen, a burmaiak közül egyrészt kicsik, másrészt pedig nem úgy néznek ki, mint az európaiak. Azonnal és mindent megpróbálnak, az üveget megpróbálják eladni neked, hogyha piros színű rubinként.
4: Hát tudod, ameddig izé, addig van légy is.
3: Ja, pontosan.
4: Tehát, de te, mint fél profi vagy, negyed profi, vagy hogy mondják ezt?
3: Maradjunk a profinál.
4: De te már az eladóból megmondod, hogy ez teljes átverés? Tehát, hogy...
3: Nem, az eladóból nem tudhatod, ezt a követ kell megnézni, és akkor rögtön látod.
4: És tényleg, tehát nem az, hogy bemész a rubin shopba, hanem ott az utcán.
3: Az utcán, a templomoknál, mondom, mindenütt megpróbálnak megkörnyékezni, de ha bemész a shopba, tehát te mész, hogy vásárolj, akkor is pókerarccal adják oda neked a szintetikus rubint, pókerarccal adják oda neked az üveggel feltöltött rubint, tehát annyi fajta hamisítás van. Leginkább a rubint, a zafírt és a smaragdot hamisítják, mert hát azok a legkedveltebb, és hát persze a gyémántot, tehát ezek a legkedveltebb, legismertebb drágakövek, ezeknek millió fajta hamisítási módja van. Én azt javaslom, hogy aki nem ért hozzá, az semmiképpen ne vásároljon piacon. Van erről egy sztorim. Egy régebbi drágakő tanfolyam hallgatóit kivitték Tájföldre a drágakő piacra. És az egyik hallgató, aki...
4: Játékpénzt, gondolom.
3: Nem, remélhetőleg még nem végzett hallgató volt, de talált egy zafírt, egy szép nagy kék zafírt, amit meg akart vásárolni. De azért oda hívta a tanárát, hogy tanár úr, azért nézd meg te is, mert van rá pénzem is, szép is, nem is túl drága, $500 volt az afír, de azért nézd rá te is, hogy biztos, hogy jó-e. Na most a tanár az közeledett az eladóhoz, $500 volt ugye az ár, kivette a lupéját, az eladó rögtön azt mondta, hogy $300, tehát igazából még nem csinált semmit, csak elővette a lupét, és mindjárt majdnem felére ment az ár, majd megnézte a lupéval, és mondta, hogy de hát ez egy szintetikus zafír, ez körülbelül $1 ér. Mire visszavette tőle az eladó, mosolyogva, ugye, mosoly országa, nem baj, majd eladom másnak, nem mindenki szakember.
2: Igen, Indiában erre kifejlesztettem egy módszert, én azt szoktam mondani, amikor hasonló helyzetbe kerülök, hogy ez fantasztikus, ez egy csodálatos példány. Most én nem pontosan ilyet keresek, hanem azt a másik fantasztikusat. Szóval így meghagyni őt a tisztességében, hogy a kis szíven elsérüljön meg, és azonnal rögtön leszokták venni a falról, vagy a padló alól, vagy bármi a másik szitárt, amire nekem szükségem van.
4: Kis telefonálunk.
5: Lényeg, hogy legyen egy nagyító az embernél, akkor
2: igen, akár ért hozzá, akár nem. Hogy mindig vigyetek magatok a nagyítót.
7: Előbb is mondhattad volna. Szevasztok a tengerész.
5: Hello.
7: Én jártam Burmába, és hoztam zafírt is, meg rubint is.
5: Kiváló.
7: Na most aztán itthon bevittem valahova, ahol értenek hozzám, én semmit sem értettem hozzá, és mondták, hogy hát a csiszolásnál nem tudom, a sarka hiányzik, vagy valami baja van mind a kettőnek, tehát gyakorlatilag értéktelen. A fájdalmamat csak az enyhíti, hogy én viszont egy zárhibás Praktika Nova fényképezőgépet adtam érte, úgyhogy az üzlet nagyjából korrektnek minősül.
3: Alapvetően azért nem értéktelen, tehát hogyha az a rubin egyébként jó minőségű, akkor az a kő nem értéktelen, bármikor át lehet csiszolni.
7: Sikítóval majd megpróbálom újra csiszolni, igen.
3: Hát ezt nem javaslom, de azért vannak szakemberek, akik ezt megcsinálják.
2: Hát én úgy emlékszem, hogy a Rohan simán homokkal csiszolta ezeket a kristályokat.
7: Hát gondolom.
3: Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, nem is tudod, hogy
7: csiszolópasta és víz, gondolom, és valami megfelelő alaplapon.
3: Ne kezd bele, ne, azt nem javaslom.
7: Nem, biztos, hogy nem fog belekezni, nagyon sok mindenbe belekezdek, de ebben biztos, hogy nem fog belekezni. De eltettem, és ott megvan valahol.
3: Jó, de tudok segíteni, tehát, hogyha kell, akkor majd itt műsor után tudok mondani,
7: lehet, hogy ezt te megkeresek.
3: Jó, oké, rendben, hello.
4: Pedig már látom magam előtte, hogy közelíti a forgólaphoz egy ilyen csöpp, és ki is lőtt a szoba túlfelébe.
3: Amit mondtál, visszatérnék a Rahánra, meg a homokra, tehát tulajdonképpen a homok az, ami megkülönbözteti a drága követ a nem drága kőtől. Mert sokszor meg szokták tőlem kérdezni, de mitől drága kő a drága kő? Attól, hogy szép színes, hogy átlátszó. Nem ezektől. A legegyszerűbb dolog az, hogy a homok tesz valami drága kővé, vagy nem drága kővé. Ugyanis a homok mindenhol ott van. Itt ebben a stúdióban is, otthon a hálószobában, az orvosi rendelőben, mindenütt lebegnek ezek a pici kis porszemcsék, amit a napfény, ha beesik az ablakon, akkor lehet látni. Na, az nem por, annak a nagy része mikrokristályos homok. Tehát olyan pici kvarckristályok, amik levitálnak egyszerűen egy kis légmozgás hatására. De most ez ráül mindenre. A bútorra, a drága kőre. És a bútorról megpróbáljuk letörölni. Ha száraz rongyal töröljük, összekarcoljuk a bútort. Mert ezek a kristályok nagyon kemények. Hetes keménysége van, ami hát a környezetünkben nem sokkal van ennél. A fémek mind sokkal puhábbak. A politúr is a bútorokon. Na most ez ráül a drága kövekre is. Ha a drága kő nem legalább olyan kemény, mint a homok, akkor a drága követ is összekarcolja. Tehát csúnya lesz. Ezért úgy határozták meg, hogy nagyjából a hetes keménységűnél kezdődnek a valódi drága kövek. Van néhány kivétel, a régi klasszikus drága kövek között egy türkiz, egy opál, amik puhábbak. De azért, mert akkor még nem voltak ezzel tisztában, hogy mi az, hogy keménység. De ma azt mondjuk, hogy drága kő az, ami minél keményebb, a gyémánt 10-es keménységű például, de hát ugye ez egy felvett skála, amit mi mondunk, tehát ez a karckeménységi skála, ez 1-től 10-ig tart. A világ legkeményebb természetes anyaga a gyémánt, ennek 10-es, ezen a skálán a keménysége, de egy abszolút skálán mérve az 1-es keménységű grafittól 1500-szor keményebb a gyémánt.
2: De várjál, hogyha a gyémánt a legkeményebb, akkor ez mindig az volt számomra kérdés, hogy csiszolják akkor a gyémántot?
3: Úgy, hogy a gyémánt nem minden oldaláról. tízes keménységű, 9,5 és 10. Tehát először is hasítják.
2: Olyan, mint a tojás, hogy bizonyos oldalakon nyomva nagyon nagy ellenálló.
3: Így van. Bizonyos lapokról nem nagyon lehet csiszolni, és csak önmagával lehet csiszolni. Nagyon későn találták, jöttek rá arra, hogy egyáltalán mit lehet a gyémánttal kezdeni. Olyan kemény volt, hogy semmilyen megmunkálás, csak hasításon kívül nem jöhetett számításba. Ezért a gyémántot, ahogyan megtalálták, nagyon sokáig úgy használták, mert annyira kemény volt. Most már persze ipari módon elő lehet állítani a tízesnél keményebb anyagokat is, de a természetben ez nem fordul elő.
2: Én arra is kíváncsi lennék, hogy Burmában miért gyűltek össze ezek a szép kövek egy helyen?
3: Hát nem feltétlenül egy helyen, vannak úgynevezett torlatok.
2: Hát ezek... annyira mondjuk például a mátrai rubinról nem.
4: De nem, menjünk csak tényleg vissza ebbe az archeológiai magyarázatába. Igen? Ezeknek a szép színes köveknek. Tehát, hogy a gyémántot tanultuk meg egyedül, hogy ottan a szén lemezkék nagyon nyomódnak, már annyira összenyomódtak, hogy hopp, ott egy kis gyémánt, de nagyon össze kellett ahhoz nyomódni, hogy abból gyémánt legyen.
3: Hát igen, mesterségesen elő lehet állítani szénporból a gyémántot, természetesen.
2: Elhunyt ismerőseinkből is elő lehet állítani.
4: Nagy gyűrűt így kell csinálni.
3: Igen, elvileg, tehát hogyha nem hamuvá égetjük el a nagyit, hanem megtartunk egy kis szenet, akkor elvileg abból is, én láttam már ilyet, hogy azt hirdették, hogy viseld a halottadat ékszerként befoglalva, és akkor az elhamvasztott nagyiból a széndarabkákat azt megőrlik, és aztán gyémántot készítenek belőle. Hogy ez tényleg igaz, vagy pedig csak valami trükk, azt most nem tudom megmondani, mert konkrétan nem láttam még a nagyiból gyémántot készíteni, de az tény, hogy vannak mesterséges gyémántok, tehát a gyémántot is elő lehet állítani szintetikus módon, és nagyon nehéz megkülönböztetni a valóditól.
4: Na de nézzük meg, hogy igen, hogyan alakulnak ki ezek a...
2: Hogy lesz a végtelenben keringő gázfelhőből ilyen szép kristályszerkezet.
4: Igen, és melyiket mennyi ideig kell nyomva tartani a föld alatt? Mitől lesz piros, kék, zöld, és a többi?
3: Na, hát az nagyon unalmas lenne, hogyha ezt én hosszasan, úgyhogy egész röviden fogom elmondani. Igen. A gyémánt ugye nagyon egyszerű képlete, mert szén. Semmi másból nem áll. Valójában a kristályszerkezet teszi gyémántá. Az, hogy valaminek milyen a keménysége, az a kristályszerkezetétől.
4: Mitől függ, hogy milyen a kristályszerkezete?
3: Hát azt már, azt a természet hozza létre.
4: Ez a nyomástól tehát, gondolom meg?
3: Hát nagyon magas hőmérsékleten, nagyon nagy nyomáson, nagyon hosszú ideig tartózkodik, és akkor ez a szén, ami eredetileg szén volt, az elkezd átkristályosodni, és hogyha szerencsénk van, akkor gyémánt lesz belőle. Most azt mondjuk, hogy a gyémánt az nagyon ritka, valójában csak itt a felszínen nagyon ritka. 2000 méter mélyen nagyon sok gyémánt van, csak hát ahhoz le kéne ásni 2000 méter mélyre, tehát tulajdonképpen erre nem vagyunk képesek, nagyon drága lenne, nagyon költséges lenne.
4: Azért láttam olyan bányákat, ahol a munkások felső életkora 12 év volt, és bőven lementek 2 kilométerre, azt hiszem 15 év alatt egy
2: Dél-Afrikában van egy gyönyörű szép nagy luk.
3: Van egy luk, így van, de hát azért ez nem 2000 méter mély. Tehát nem. Arról van szó, hogy az a szerencsénk, hogy vannak olyan ős masszívumok, amik már lekoptak. És nem 2000 métert, hanem mondjuk 200 métert kell leásni a gyémántért, és azt már tudjuk. 2000 méter mélyre azért csak néhány próbafúrást szoktunk engedélyezni, és ott gyémánt mezőket nem aknáztunk még ki. Igen. Tehát vagy valami föl kell hozzá egy vulkáni tevékenység például, vagy pedig egyszerűen meg kell várjuk, míg lekopik. Tehát mindenütt ott van, picit várnunk kell, még néhány 100 millió évet várunk, és már is itt van az összes gyémánt.
4: A szánkban. Igen. Na jó, akkor a gyémántot megtudtuk, a nagy nyomás... Szén, nézzük a színes aranyosokat.
3: A színes köveknél más a helyzet. A színes kövek legnagyobb része az, hát én azt mondom, hogy nyomelemek vagy szennyezőanyagok, ugye hétköznapi nevén szennyezőanyagok nélkül, ez mind átlátszó lenne. Tehát üvegtiszta, fehérnek mondhatjuk, de én inkább átlátszónak mondanám. Tehát az, hogy például a rubin, az nagyon szép piros, azt egy nyomelem adja. Azt, hogy a zafír, az szintén bármilyen más színű lehet, csak nem piros, azt is valamilyen nyomelem adja. Próbálták...
2: De azt elmondod, hogy például a különböző zafírokat milyen nyomelemek hozzák létre, hogy ilyen színt kapjanak?
3: Nem, de egy másik példát mindjárt elmondok. Megpróbálták a szakemberek megvizsgálni, hogy de mi az a nyomelem, amitől mondjuk a rubin piros. És akkor megtalálták, hogy a rubinban króm van. Aha, tehát akkor a króm az pirosra színez. És utána elkezd színez. És utána elkezdték vizsgálni a smaragdot, hogy azt vajon melyik nyomelem.

0: Robin az ugyanaz a kő. Semmi más, mint a Tinföld makrokristályos változata. Tehát ebből lehetne elég költségesen alumíniumot előállítani, így van. De ha ilyen szép nagy kristályokból áll, ez az alumínium oxid, akkor azt úgy hívjuk, hogy rubin, ha piros, és ha bármilyen más színű, akkor zafír.
1: Itt meddig tart a zafír sor?
0: Ez itt mind.
1: Tehát egy oldal zafír, de tényleg a halvány rózsaszín kék, sárgás.
2: Minden fajta. Van egy színcsoport. 50-50 különböző zafír van előttünk.
1: Ezt bemutatod a kamerának?
0: Na, én megpróbálom.
3: Honnan származnak a nevek, hogy zafír, rubin, ókor? Vagy ez milyen?
0: Hát attól függ, hogy mikor találták meg. Tehát, hogyha új keletű a drága kő, például mutatnék majd mindjárt egy kék színű követ, ami az egyik kedvencem, a tanzanit.
2: Ezt sejtem honnan való.
3: Azt még én is gondolom.
0: A tanzanit ezerszer ritkább, mint a gyémánt. Egy szakértő egyszer azt mondta, hogy a tanzanit olyan kék, amilyen kék szeretne lenni a zafír. És ebben igaza is van.
1: Mert
0: gyönyörű.
1: Csak a különbség miatt.
0: Igen.
2: Hopp, leesett.
0: Igen. Tehát gyönyörű. A tanzanit az egyetlen bányából, Tanzániából származik, ez a zoisit nevű ásványnak a kékszínű változata, zoisit más színekben is van, kékszínben csak Tanzániában találták, és zoisitként hívták egészen addig, amíg a 70-es években fel nem fedezte magának a Tiffany ékszercég ezt a követ, és azt nem mondta, hogy hú, hát ez nagyon szép, akkor ennek csináljunk egy kis reklámot, és elnevezte tanzanitnak a kékszínű zoisitot. Egyébként ez is zoisit, mint a sárga, vagy a rózsaszín, vagy a zöld, vagy a barna, de ha kék, akkor tanzanitnak hívjuk.
2: De akkor ez azt jelenti, hogy a tanzanit nevű zoisit az nagyon korlátozottan áll a rendelkezésünkre, tehát hogyha x ezer mélyre leásunk, és kiaknázunk a teljes területet, ahol valami miatt ő eddig éldegélt, akkor mindent a felszínre hoztunk, és beleraktuk szekrényünkbe,
0: ékszerekbe, így van. Tulajdonképpen a tanzanit pont azért, mert ennyire ritka, mint ahogy említettem, ezerszer ritkább, mint a gyémánt, és csak Tanzániában találtak még kék zoisitot, tehát ezt a tanzanitot. Ezért, hogyha ezek a bányák kimerülnek, akkor csillagászati összegekbe fog kerülni egy-egy tanzanit, ezért is nagyon jó befektetési kő a tanzanit. Viszonylag gyors karriert futott be már a 70-es évek óta is. Jelenleg a legkedveltebb kék drágakő Amerikában és Japánban.
2: Zenéljünk egy kicsit, addig Csabi összeszámít, mennyi pénz van nálunk, jó?

0: drágakövek vannak, van közel 100 drágakő, és hogyha a gyűjtői köveket is ide vesszük, akkor több mint 2000 gyűjtői kő a világon. De hát ettől még nem fogod tudni, hogy melyik micsoda, és nem fogod felismerni. Ehhez el kell végezni egy olyan képzést, ami kifejezetten arra van, hogy megmutassa azokat az eszközöket, műszereket, amivel meg tudod határozni, hogy egy-egy kő micsoda.
1: Még most segíts nekem, hogy akkor a drága kő az, ami a hetes keménységtől fölfelé van.
0: Fölfelé általában azt
1: mondjuk. És a gyűjtői kő pedig az, ami esetleg az alatt vagy hetes keménységű, de valami miatt jól ritka. Néz ki, és szeretjük. Vagy ritka. Tehát a holdkő az
0: sokkal
1: például
0: a holdkő az nem. Az drága kőnek tekintendő, bár a keménysége egy picit alacsonyabb, tehát az hatos keménységű, az egy földpát, de az egy régi klasszikus drágakő, és mivel régi drágakő, talán hoztam is egy darabot belőle, majd megmutatom a műsor után, ezért azt drágakőnek tekintjük, csak úgy, mint a opált, vagy hát vannak ugye a nem ásványi eredetű drágakövek, mint a gyöngy például, ami kagylóban terem, az is sokkal puhább, vagy a gyantából készülő drágakövek, ugye a megkeményedése. A borostyán így van, tehát hogyha az megkeményedik, akkor az is nyilván sok száz vagy sok millió év alatt.
1: Nagyon szép egyébként a borostyán.
0: A borostyán nagyon szép, de nagyon puha. Tehát gyűrűben nem érdemes használni a puha köveket. Egyébként a hetesnél puhább köveket is lehet használni. Fülbevalókban, medálokban ott kevésbé éri az a stressz, ami egyébként a kézen hordott ékszereket.
1: És hol kezdődött ez az egész? Tehát nem a te életedben, hanem mikor kezdett el az emberiség felfigyelni a különleges kristályszerkezetű aprókövekre?
0: Hát már az időszámításunk előtt bőven. Tehát az indiai civilizációban már ismerték például a gyémántot is, a zafírt is, a rubint is, sőt, valójában a színes gyémántok is Indiából származnak, a legértékesebbek, legősibbek, hogy úgy mondjam, több ezer évvel ezelőttről rózsaszín gyémántok, kék gyémántok, amik nagyon-nagyon ritkák. Tehát tulajdonképpen az emberben mindig megvolt egy vágy arra, hogy csinosítsa, díszítse a környezetét és saját magát. És ha talált egy-egy követ, ugye először nem csinált vele semmit, hanem csak úgy elvitte a követ magával. Aztán megpróbálta valamibe beletenni egy bőrszíjat kötött köré, vagy nem tudom. Tehát valamit aztán elkezdte csiszolgatni, először csak lekerekítette, és akkor ilyen úgynevezett kaboson csiszolásra, valamilyen gömbölyített formára csiszolta a követ. És aztán jóval-jóval később találták ki a fazettálást, amikor síklapokat csiszolnak a kövekre.
1: Amitől a csillogási együtthatóját emelik.
0: Így van. Tehát tulajdonképpen nagyon érdekes, mert egy-egy nyers kőből nem is néznéd ki, hogy milyen színű, hogyha meg van csiszolva. Tehát annyi módon töri és veri vissza a fényt, oda-vissza ezek a lapok egymáson, hogy sokkal erőteljesebb lesz egy színes kő. Én láttam nyers gyémántot.
1: Igen, és ezt akartam, hogy láttam nyers gyémántot, és olyan volt, hogy hát...
0: Mondták, hogy ez egy kék gyémánt, és mondom,
2: koszos kavics,
0: nem? És utána láttam megcsiszolva, és gyönyörű égszínkék lett, tehát nagyon-nagyon szép lett. Tehát bizony, ezektől a kis lapocskáktól függ, hogy néz ki. Tehát ma már az átlátszó köveket, az értékes köveket azt általában mindig fazettálják.
1: De annak is megvan a tradíció, hogy milyen módon és hány lapra fazettálnak egy követ?
0: Így van. Ez mondjuk elsősorban a gyémánttal kezdődött ez, mert előtte mindenféle fazettálások voltak, és aztán ugye a gyémánt az egy üvegtiszta átlátszó kő általában, legalábbis a drága kő minőségű, tehát ott nem szerethetjük azért, mert szép piros vagy szép zöld. Néha van olyan is, de hát az nagyon-nagyon ritka. Viszont észrevették, hogy nagyon magas a törésmutatója, ez az optikai tulajdonsága a kőnek, és ezért gyönyörűen csillan rajta a fény. És akkor szakemberek elkezdték vizsgálni, hogy vajon hogy lehet a legtöbb ilyen sziporkát kihozni a gyémántból. És tulajdonképpen a múlt század legelején jutottak el oda, az optika is, ugye a fizikának ez a része, és a drágakő csiszolás, hogy olyan modern technológiát alakítottak ki, hogy rájöttek arra, hogy lehet úgy megcsiszolni kör alakúra egy gyémántot, ez az úgynevezett brilliáns csiszolás, ami a hátsó fazetta lapokról, tehát ezekről a kis lapokról, ami az alsó részen van, teljes egészében visszaveri a tábla felé a szemedbe a beérkező fénysugarat. Tehát ha egy tökéletes csiszolású gyémántot mondjuk lefordítasz a táblájára egy fehér lapra, amire ráhúztál egy fekete vonalat, és belenézel felülről, akkor a fekete vonalat nem látod, mert az összes fényt visszaveri előre, csak ugye mivel a tábla van lefelé, ezért

0: fölött, azt olyankor vissza a papír felé veri. Tehát látod a vonalat két oldalt, és ahogy beérkezik, onnantól kezdve feketesség eltűnik, semmilyen fényt nem ereszt át. Tehát így tulajdonképpen meg lehet határozni, hogy jó-e egy gyémántnak a csiszolása, mert ha tökéletes a csiszolása, akkor nem engedi át a fényt.
1: De egy jó barátom azt mesélte, hogy a világban eladott gyémántoknak a 90% az Egyesült Államokba megy, tehát nem tudom, 10 gyémántból 9 megy az Egyesült Államokba, amit ugye filmekből lehet látni, hogy ott az eljegyzésnek az egyik fontos része, igen, hogy a, nem tudom, a havi kereset legalább háromszorosát az ember gyémánt vásárlásra fordítsa. Igen, te voltál ez a jó barátom, aki ezt mondta.
0: Ez így is van mind a mai napig. De hát ez nem csak a drága kö, vagy nem csak a gyémántra, hanem általában a drága kövekre vonatkozik. Japán próbál felzárkózni, illetve lesz egy nagy boom, amikor egy picit nyitottabbá válik Kína. Mert már most látható, hogy óriási igény mutatkozik ott is a drága kövekre, csak hát most még azért nem nagyon lehet drága köveket se viselni, se hordani, és meg pénz sincs rá igazából.
1: De egy olyan tény is elhangzott azon a reggeli beszélgetésen, hogy a gyémántnak a törésmutatója az hasonló vagy azonos az üveg törésmutatójával, és ezért kiszokták önteni a gyémánt hibáit üveggel? Tehát van ilyen feljavítása a gyémántnak?
0: Nem, teljesen más. Mondjuk az üvegnek a törésmutatója attól függően, hogy milyen fémsókkal ötvözöd, az lehet akár gyémánt magasságú is, de általában az üvegnek sokkal alacsonyabb a törésmutatója. Tehát ezt nem szokták. Azt igen, hogy üvegből készítenek valami csiszolatot, ami úgy néz ki, mint a gyémánt.
1: És mivel szokták akkor javítani a gyémánt hibáit, mert hogy tökéletes gyémánt az...
0: Igen, tökéletes gyémánt nincs. Az igény mutatkozott rá, mert Amerikában nagyon sok gyémánt kell, és nincs annyi jó minőségű gyémánt, mint ami ott kell. Egy, kettő, ott is vannak azért alacsonyabb néprétegek, akik szintén gyémánt ékszert szeretnének. Ezért a repedezett csatornás gyémántok, amik ettől, ezektől a repedésektől nem olyan szépek, ezeket a repedéseket feltöltötték a gyémánthoz nagyon hasonló törésmutatójú folyadékkal.
1: Jó, tehát akkor nem üveggel van feltöltve, hanem
0: nem üveggel. Ez a folyadék, ez mondjuk egy ilyen olajszerű folyadékot képzelj el, tehát ez a folyadék a kapilláris hatás elvén beleszívódik ezekbe a repedésekbe, és hogyha a repedésben nem volt grafit, tehát ami elszínezi a repedést, hanem egyszerűen fehér volt a repedés, tehát egy üreges repedés volt, amiben nem volt valamilyen más ásványzárvány, akkor azzal, hogy beszívódik, rögtön el is tűnik. Tehát nagyon nehéz észrevenni, hogy ott volt egy repedés.
1: Tehát ezt a nagyítóddal sem lehet meglátni?
0: De, hát azért egy szakember a nagyítóval észreveszi bizonyos csillanások alapján, de egy nem szakember nem vesz észre.
1: A kínai gyémánt.
2: Én vissza szeretnék térni a burmai piacra, mert ott azért ezt nem végeztük ki teljesen a rubint vásárlásnak a hogyanját és mikéntjét, mert itt van egy fotó rólad, ahogy éppen egy ilyen földre terített ponyva előtt feltetőleg éppen egy darabka követ vizslatsz.
0: Igen, éppen nézek egy követ, de az nem Burmában, hanem Kínában készült. Bocs. Tehát az idén volt. Idén voltam Kínában, és próbáltam ott köveket vásárolni a különböző kőpiacokon, és azt kellett tapasztaljam, hogy valójában Kínában annyira drágák a drága kövek, hogy oda inkább vinni érdemes, mint onnan hozni. Ilyen egyszerű. Igen.
1: Bár tényleg most eszembe, hogy van egy idős kínai barátom, akinek egy jáda követ adtunk egyszer ajándékba, és azt mondta, hogy ez nagyon meg fogják csodálni Kínában, mert hogy ekkora jáda az nagyon ritkaság és nagyon értékes.
0: Így van. A jade az egy nagyon különleges dolog, azt itt Európában egyáltalán nem tekintik.
3: Egy hallgató a vonalban.
1: Komoly értéknek.
4: Igen, fiatal, de
0: Dél-Kelet-Ázsiában a jade-nek különösen a jó minőségű smaragdzöld jade-nek nagyon nagy keletje van.
1: Parancsolj, hallgató!
4: Először is csak egy korrekció, szervusztok, Rufocsó vagyok, ha megengedő, nyilván elszólás volt, de semmiféle szándékosságot nem látok benne, de hát talán nem praktikus alsóbb néprétegeknek hívni azokat, akik nem feltétlenül tudnak egy...
1: Alacsonyabb
4: néprétegnek, akik nem tudnak egy mit tudom én, TVVVS követ megvenni, azért az alatt is van élet, azt gondolom.
0: Pontosan.
4: Így van, ez egyik. A másik meg, hogy a gyakorlat sajnos sokszor azt mutatja, hogy az ilyen korrigált köveket időnként csak akkor veszi észre az ember, hogy ez egy javított. Tehát ez csak a minőségre akarok kilukadni, hogy olyan jó minőségben lehet ezeket a köveket javítani, hogy csak akkor veszi az észre az ember, hogy ez egy javított kő volt, amikor mondjuk valami javítás van az ékszeren, és a kő nem kerül kifoglalásra, és bizony a melegítésnél, forrasztásnál elfüstöl belőle ez a...
0: Így van.
4: Feltöltött anyag. Így van. Ez diszkréten kellemetlen, ilyenkor az ember elkezd zokogni, de ezeket általában pontosan ugyanúgy lehet reprodukálni.
0: Így
4: kicsit
0: van.
4: Nagyobb fáradtság, kicsit nagyobb költség, meg hát az ember megizzad és veszít egy pár kilót.
2: Esetleg te is ékszerész vagy, vagy valami szakmabeli?
4: Hát valami
0: biztos, hogy szakmabeli. Igazából az van, hogy Magyarországon nincsen ennek kultúrája, tehát Amerikában erre életfogytig tartó garanciát adnak az ilyen kövekre is. Pont emiatt, mert előfordul az, hogy ott hagyja a rezsón a gyémántgyűrűjét az
4: illető. Mondjuk általában azért nagy szerencse lenne, hogyha a természetesen külföldi tapasztalatom nincs, de nagy szerencse lenne, hogyha minden kőz, amit az ember vásárol, kapna egy neonormális certifikátot, és ezeket utána nem hánynák el. Tehát adott esetben mondjuk, ha egy javított kővel találkozom, akkor ott van mellé a certifikát, amin tisztán világosan érthetően le van írva, hogy mi a probléma, ennentől kezdve az ember tudja, hogy mivel van dolga. Utólagos meglepetések nem érik. Nehéz sokszor még mondjuk egy 10-es, 12-es nagyítóval is meglátni ezeket a korrekciókat. Pontosan. Főleg, hogyha olyan kicsi volt az árvány, és olyan jól sikerült a feltöltés.
0: Igen, néha elég jól sikerült.
4: Hogyha mondjuk a tábla szélén, szóval nehéz azért ezeket kifizni.
0: Igen. Hallgatunk szépen. Arról próbált most beszélni, amiről én tényleg nem tettem említést, hogy ezek a kövek, mert általában a gyémántokat...
1: Köszönjük szépen, szia!
4: Hallgatlak, köszönöm szépen.
0: Köszi, szia. Tehát általában a gyémántokat kifoglalás nélkül lehet átméretezni. Tehát például, ha egy gyűrű nagy vagy kicsi, akkor a színes köveket mindig ki kell foglalni, mert azok nem bírják a hőkezelést, sokszor elveszítik a színüket, vagy mondjuk összeroppannak, eltörnek. A gyémántokkal ez nem így van, kivéve, hogyha ilyen kezelt, feltöltött gyémánt van, mert az ilyen gyémánt, hogyha benne marad, akkor a hő hatására ez a folyadék, ez bizony megszilárdul benne, és nagyon csúnya, ilyen szürkés, barnás csapadékká alakul, amit ki kell belőle savazni és újra feltölteni, de ezt Magyarországon nem tudják megcsinálni.
1: Ó, pedig hogy elképzeltem azt, hogy mint a hatalom gyűrűjénél, tehát kapok egy ilyen gyémántgyűrűt, teszem azt 12 karátosat, csak bedobom a tűzbe, várok egy kicsit, és megnézem, hogy van-e elszíneződés, mondjuk az ajándékozó arcát is nézem.
2: Mondjuk maradjunk a burmai piacnál, mert tényleg gyémántot nem árulnak. Mit árulnak ott a burmai piacon a földről? Most a burmai piac ugye lehetne Kínában, vagy nem is tudom, azon a környéken még egy pár helyen.
0: Elsősorban a burmai piacon rubint árulnak. Zafírjuk is van, jó minőségű zafírjuk van, és rengeteg gyűjtői kövük, amiket most itt nem kezdek el felsorolni, mert tényleg csak néhány.
2: Ezek
0: között nincsenek gyűjtői kövek.
2: A gyűjtői kő az olcsóbb, és nem ékszerbe való?
0: Nem, általában drágább, nagyon-nagyon ritka. Tehát mondjuk valamilyen ásványnak lehet egy különleges színű változata, vagy egy olyan ritka ásvány, amiből nagyon-nagyon kevés van, ezért nem foglalkozik vele az ékszerszakma. Annyira kevés van belőle, hogy mit tudom én. Találtak belőle összesen 10 dekát. Most itt az összes találatot mondom. Ez érdekes gyűjtőknek, megcsiszolják ezeket a köveket, méregdrágán el lehet adni, mert tényleg nagyon kevés van belőlük. Ilyen kőből Burma bővelkedik, nagyon sok ilyen
2: kőből. De a piacon van. A nyers változatot kaphatja meg.
0: Nyerset is, fazettáltat is. Nagyon csúnyán csiszolnak, de megcsiszolnak mindent azért, hogy úgy tűnjön, mint hogyha lapok lennének rajta. Igazából én is beleütköztem ebbe, hogy találtam egy-két nagyon szép rubint, tehát ami minőségileg nagyon jó minőségű, kezeletlen, melegítetlen, valódi, tehát olyan, mint amit kibányáztak a földből.
2: Ezt akartam kérdezni, tehát egy darab, mert ez egy ilyen elfolyott piros valami, gondolom én. Még az, hogy mondják azt?
0: Nincsenek a kristálylapok általában rajta, mert hogy ezek ilyen másodlagos lelőhelyekről származó, ahol nagyon hosszú ideig görgette mondjuk a víz. Aha. És akkor előbb-utóbb ezek az élek azok lekopnak. Aha. Tehát tényleg a szakemberek ismerik fel, hogy hoppá, ez itt egy rubin. Tehát úgy a maga természetességében nehéz felismerni.
2: Arról hogyan mondod meg, hogy az eredeti, vagy ne egy isten különleges?
0: A nyers kövekről?
2: A nyers kövekről.
0: A nyers köveknek én nem vagyok szakértője, arról nagyon nehéz, hogyha látom a kristály szerkezetét, akkor nyilván meg tudom határozni, hogy hopp, ez itt egy zafír, mert ismerem, hogy körülbelül hogy néz ki egy zafír, vagy mondjuk egy kuncitot, vagy egy hiddenitet meg tudok állapítani, vagy egy gránátot, hogy akkor ez, vagy egy tanzanitot is akár. De hát az egy teljesen más szakma. Én a csiszolt kövekben vagyok otthon, nekem csiszolás kell legyen a kövön ahhoz, hogy bele tudjak látni, hogy meg tudjam nézni, hogy az milyen kő. Hogyha már egy lap van csiszolva erre a nyers kőre, annyi látni. Nekem már elég, mert akkor már törésmutatót tudok rajta mérni, bele tudok látni.
1: törésmutatót tudok rajta mérni. Hoztál még egy pár eszközt. Igen. Mivel is méred a törésmutatót? Itt van köztük?
0: Hát az nincs itt a törésmutatót.
1: Egy
0: refraktométernek nevezett berendezés, de van már ennek digitális változata, ami nem pont úgy működik. Itt arról van szó, hogy minden egyes anyagnak más a törésmutatója. Tehát el lehet különíteni, hogyha egy zafírt akarok megnézni, tudom, hogy a zafírnek ilyen a törésmutatója, és ha ezt a refraktométerben látom ezt a törésmutatót, akkor biztonsággal meg tudom állapítani, hogy itt egy zafírról van szó. Ha meg más a törésmutatója, akkor tudom, hogy az mondjuk egy turmalin, vagy mondjuk tegyük fel egy tanzanit. A törésmutató az egy viszonylag biztonságos módszer arra, hogy megállapítsuk, hogy milyen körről van szó, de hát vannak egyéb eszközeink, mert van egy polariszkóp nevű eszköz, amiben meg azt tudom megnézni, hogy kettős törő-e a kő, vagy egyszerű törő a kő. De azért mondom, ezekbe
1: mert a polariszkóp azt szoktam használni, csak
0: nem rendszeresen, ugye?
2: Tök más.
0: Igen. Ugyanezzel az eszközzel lehet megvizsgálni azt, hogy milyen a pleokroizmusa egy kőnek, hogy még egy ilyen káromkodást mondjak. Ez azt jelenti, hogy ha forgatod a követ egy mondjuk sárga fényben, egy monokróm sárga fényben, akkor egyszer mondjuk zöldnek látod, egyszer pedig lilának látod.
1: És a kettős törést az egyszer zöldnek is, meg lilának is?
0: Nem, ezt ahogy forgatod,
1: ja, egyszer lila.
0: És ahogy forgatod körben mindig zöld, lila, és akkor úgy nagyjából tudod, hogy ez nagyon hasonlít a tanzanitnak a nagyon erős pleokroizmusára.
1: Eszembe jutott a kettős törés a kezem, mert az pont ilyen volt, sárga volt, lila.
0: És hát akkor ehhez jön még a mikroszkóp, ami egy nagyon fontos eszköz, mert az árványkép alapján is meg lehet állapítani, hogy valami természetes vagy mesterséges, de vannak kicsi kézi eszközök, ugye, amit hoztam itt, itt a lupe, ami egy nagyon fontos. Hát a csipeszt azt igazából én egy gyémánt csipeszt hoztam.
1: Gyémánt csipesz.
0: Aha. Hát attól függ, hogy minek nevezünk egy csipeszt, hogy milyen vékony. Tehát ez egy nagyon vékony, nagyon hegyes csipesz. Ha mindjárt a kezedbe fogom adni, ez egy titánium csipesz. Ez azért lényeges, mert a titánium sokkal könnyebb, mint az acél. Ezért, hogyha sok apró kis gyémántot kell fogdosnod, a csuklód az nagyon kikészül. A titánium csipesszel pedig könnyedén tudod felvenni ezeket az apró gyémántokat és vizsgálni őket.
1: Elképzelem, hogy hazamész egy ilyen burmai útról, és mondod a feleségednek, hogy nagyon kikészült a csuklód, sok gyémánt forgatástól.
0: Igen. És hát aztán van itt nálam egy gyémánteszter.
2: Gyémánt teszter.
0: Ez a gyémánt teszter.
1: Ezt ide leteheten?
0: Nyugodtan bárhova, igen. Ez egy nagyon hasznos kis szerkezet. Esetleg, ha gondolod, akkor meg lehet mutatni a kamerának, vagy nem tudom, bekapcsoljam. Hopp. Így hallatszik a hangja.
1: Aha.
0: Így.
1: És milyen módon teszteli magát a gyémántot?
0: És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez itt a hővezetés, tehát a gyémánt hővezetését használja föl arra, hogy megállapítsa, hogy egy szintetikus termékről vagy egy gyémántról van szó. Ez tulajdonképpen a moasszonit kivételével, a szintetikus moasszonit kivételével minden egyebet meg tud különböztetni a gyémánttól. De a moasszonit az meg egy kettős törőkő, tehát azt meg azért egy egyszerű sima lupéval is látjuk, hogy az egy moasszonit és nem gyémánt.
3: Telefonáló.
4: Sziasztok! Egyrészt nem fogok többször telefonálni, másrészt meg nem szeretném szerkeszteni a műsort. Pont a gyémánteszter, illetve örömmel hallottam a morszatot, hogyha lehetne, biztosan sokakat érdekelne, és szerintem egy roppant érdekes terület a morszanit, amennyiben bele fér a koncepcióba, akkor egy pár szót megérdemel, mert szerintem egy kifejezetten szórakoztató találmánya az utóbbi néhány évnek. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna.
1: Sziasztok. Én nem is értettem a szót. A micsoda az érdekes találmány?
0: Hát ez tulajdonképpen egy műtermékről van szó, ilyen nem nagyon létezik, illetve van, csak nem drágakő minőségű moasszonit van a természetben. Ez olyan, mint a jag. A gyémántot, mint mondtam, nagyon sokféleképpen próbálták már hamisítani, utánozni, valami olyat létrehozni, ami nagyon emlékeztet a gyémántra. A moasszonit, van magyar példa is, ha jól tudom, valamelyik kis településnek az önkormányzata befektetés céllal vásárolt egy tétel gyémántot, illetve hát azt gondolta, hogy egy tétel gyémántot vásárol, és aztán kiderült, hogy szintetikus moasszonitot vásárolt, de gyémánt árban. Hát Csak annyi kellett volna, hogyha meghívnak egy szakértőt erre az adásvételre, mert egy darab lupéval meg lehetett volna állapítani, hogy az a,
1: annyira, az a gyémánt szép, az valójában. Szépek ezek, hogy kiadnak, gondolom, több kiló pénzt.
0: Hát sok millió forintot adtak ki, ha jól tudom.
1: Több kiló pénzt, és nem kérdeznek meg senkit, akinek tudása van erről.
0: Nem akarok hülyeséget mondani, de mintha valami 70 millió forintra emlékeznék. Aha. Tehát az rém lenne, hogy 70 millió forintért vásárolt moasszonitot, ami hát most sac per kb. Lehet, hogy 50 ezret ért is. Tehát nagyon kell vigyázni. Egyébként is a gyémánt az egy külön terület, mert attól függően, van egy egykarátos gyémántunk, az 0,2 g-nak minősül. Tehát azt tudni kell, hogy ez a karát nem az a karát, mint a fém karát. Fém karát, mondjuk az aranyat is karátban mérjük, de az a fém tisztaságát jelenti. Tehát, hogy mennyi az aranytartalma, és mennyi az ötvöző tartalma. Egy 18 karátos aranynak a 3/4 durván arany.
1: Ez a 24 g-ból 18 g.
0: Nem. A 100 g-ból 75 g.
1: 100 g-ból
0: a 24, az a 24 karátos arany, de az a színarany. Tehát azt mondjuk, hogy ha 24 karátos az arany, akkor annak az 1/1000-énél nem több a szennyező anyag tartalma, tehát 99,99%-os arany. A 18 karátos aranynak a 75%-a arany, a többi az lehet ezüst, réz, platina, sokfajta ötvöző anyag lehet, általában platina nem szokott lenni. A 14 karátos pedig durván a fele arany. És aztán vannak ez alatt is aranytartalmak.
1: Parancsolj!
4: Megint a tengerész.
0: Nyere csak.
4: Bocsánat, én egyszer nem tudom megkérdezni, hogy egy önkormányzat generálisan ilyen hülye legyen. Szerintem érdemes lenne megkaparni, hogy akitől vették ezt a gyémántot, az milyen fogú rokonságban áll a polgármesterrel.
0: No, igen, lehetséges. Nem tudom, ez nem most volt, ez ha jól tudom már, vagy 6-8
4: nekem
0: évvel ezelőtt.
4: Nem tudom elképzelni, hogy valaki ilyen van. Hát valaki meg akarta szerezni a pénzt.
1: Itt van ilyen szerintem, hogy az embernek hirtelen nagyon sok pénze lesz, és nagyon megörül, hogy olyan dolgokat vásárolhat, amit eddig csak filmben látott, és akkor belefut ilyenbe, hogy tessék gyémánt. Ó, köszönöm, 70 millió.
4: Igen. Én egy önkormányzat vagyok, adja 70 millió egy gyémántot. Nagyon életszerű a dolog, nagyon életszerű a dolog.
0: Igen. Igen. No, tehát visszatérve a gyémántra, tehát egy karát az 0,2 g, ebből tudjuk, hogy a drága kövek karát súlya az egy egyszerű súlymérték, semmi több. Tehát lehet egy karátos egy gyémánt, az pontosan ugyanúgy 0,2 g, mint egy karátos rubin, az is 0,2 g. Nyilván egy 0,2 g-os, vagyis egy karátos gyémánt, az lehet drágább vagy olcsóbb, mint egy rubin. Általában a normális rubinok, most itt nem a burmairól, burmai, sok mindentől függ, ezt úgy szoktuk mondani, hogy a gyémántnak a csiszolása, a színe, a tisztasága és a mérete határozza meg az árát. De ha mondjuk a méretét egy adott sablonnak veszük egy karátos gyémántnak, ez egy 6 mm-es mondjuk brilliáns csiszolású gyémántról van szó, ez attól függően, hogy milyen a többi paraméter, tehát a színe, a zárványossága és a csiszolása, lehet akár 20 ezer dollár is, de lehet 20. Tehát azért mondom, hogy nagyon veszélyes.
2: És totál ugyanúgy néznek ki, mert pontosan, gondolom, van gyémánt sorozatgyártás.
0: Sorozatgyártás nincsen, minden egy kis követ.
2: Nem, mert most, ahogy így mondod, hogy mekkora a standard mérete egy karátos.
0: Mondjuk egy egykarátos kő az egy viszonylag már egy nagy, Magyarországon nagyon nagynak számít.
1: De mutas légy szíves itt egy egykarátos követ, hogy mekkora egy 0,2 g-os kő?
0: Ez itt egy 3/4 karátos kő.
1: Aha, tehát körülbelül egy olyan 30 milliméter átmérő követ képzeltek el.
0: De azért mondtam, hogy 6 milliméter egy karátos gyémánt.
1: Aha.
0: Tehát, hogyha brilliáns csiszolású, akkor annak az átmérője 6 milliméter. És durván 3 egész valamennyi a mélysége.
1: Tehát akkor a drága kő értékét, mondjuk a gyémánt értékét adja a színe, a tisztasága, a csiszolása, meg a vevő hülyesége.
0: Hát igen.
1: Az emberi tényezőt azért
2: csak az nem tudom, hogy az egész.
0: Igen, én csak azért próbáltam ezt így rávilágítani erre, hogy ne kezdjünk el gyémántot vásárolni így, ahogy az önkormányzat, hogy akkor most veszek egy kiló gyémántot, mert nagyon rosszul is járhatunk. Mert én emlékszem, amikor elkezdtem ezt a... Igen, amikor elkezdtem ezt a képzést, akkor azért az első 4-5 kategóriás, színkategóriás gyémántot, azt egy egyszerű halandó, az nem lát különbséget közötte. Tehát ahhoz nagyon nagy tapasztalat kell, hogy észrevedd azt, hogy ez is fehér, az is fehér, amaz is fehér, és akkor azt mondod, hogy ez a fehér ér $1000, ez a másik fehér, amit te ugyanolyannak látsz, már csak $500 ér, pedig az az egyel kisebb kategória.
1: Hát gondolom úgy van ez, mint a főzésnél, tehát az ízlelés kifinomításánál, vagy a festőknél, a látásnál, ugye ti is pontosan. A színkülönbségeket egy időben elkezditek észrevenni.
0: Így van, így van, tehát ha valami nem hamis, akkor már még a kék szint is észreveszed, tehát most, hogyha nekem mutatnak egy zafírt, akkor nagyjából el tudom különíteni egy másik kék kőtől, amit úgy hívnak, hogy kianit, egy harmadiktól, amit úgy hívnak, hogy aiolit, vagy mondjuk egy negyediktől, amit úgy hívnak, hogy tanzanit. Mert az a kék mégis más. Te lehet, hogy egyforma kéknek látod, de azért általában, ha nem hamisítványról van szó, mert akkor ugye nyilván megpróbálják ilyenné vagy olyanná varázsolni, de hogyha a maga természetességében mondjuk mutatnak egy kék turmalint, akkor azt nem fogom összekeverni valószínűleg egy kék tanzanittal. És már szemre se.
1: És milyen mértékig lehet finomítani ezt a tudását? Ránézel mondjuk egy zafíra, és azt mondod, hogy ó, de szép év volt az Burmában, emlékszem, mikor ilyet bányáztak.
0: Na, mint a boroknál, ugye? Évjárat. Vicces, de egyébként vannak szint szerint osztályozva, pont a zafírnál, tehát azt lehet mondani, hogy és az már fogalommá vált, a kasmír zafír például ilyen, amit a indiai kasmír bányából, sajnos már ez a bánya kimerült, ez a kasmír bánya adta ezt a kék zafírt, ez egy mély kék, egy nagyon szép mély ilyen bársonyos fényű vagy sejmes fényű zafír volt, és hát csiszolva még felbukkan egy-egy darab, de ott már nem bányásznak ilyet, de ha valahol van ilyen színű zafír, akkor arra azt mondják, hogy kasmír zafír, vagy kasmír kék zafír, mert hát ott akkor ezt bányázták, onnan kapta ezt a szint.
1: És ne felejtsétek el, hogy, hogy valamikor a 19. század elején az Asztóriában egy egész emeletet kivett egy rajasztáni király, egy uralkodó, aki így körbejárta Európát, és még az újságok is cikkeztek róla, hogy amikor borravalót adott, akkor ilyen kis rubintot, ezt-azt adott az embereknek, hogy cipelték az ő bőröngyét.
0: De az kiváló.
2: Ez jól hangzik.
0: A burmai királyoknak is rengeteg ilyen, hát jobbára csiszolatlan, vagy ilyen valamilyen módon csiszolt drága kövük volt, de úgy, hogy ládaszámra. Tehát én olvastam egy könyvet arról, ahogyan az utolsó uralkodót az angolok elűzték, ugye a tikfa miatt Burmából, és óriás ládákba, tehát 4 ember szállította a ládákat, amiben csak drága kövek voltak. Aztán hogy nem, valahogy már nem érkezett meg az indiai szálláshelyére. Azt hiszem talán egy láda maradt meg a számtalan ládából, 10-12 láda. Igen, valahogy a tisztek azok, igen, elfújtak.

0: ez a Lotus virág szín.
1: Tilos Rádió FM 90.3 harmadik utas műsort hallgatjátok.
2: És hát éppen a Lotus virág színű zafír árfolyamról beszéltünk, amikor az jutott eszembe, hogy hol is lehet ilyen színű zafírt vásárolni. Tehát hogyan zajlik egy, hogy is mondják ezt, kőgyűjtőnek mi a meghatározás?
0: Kereskedő?
2: Kereskedő,
0: gyűjtő? Igen, a gyűjtő az egy másik dolog. Hát van, aki csak gyűjti a követ, van, aki kereskedik.
2: Hát ezért remélem mind a kettőt csinálom.
0: Én mind a kettőt csinálom, igen, gyűjtök is és kereskedek is.
3: De
0: ez
3: úgy van, hogy ilyen két személyes géppel berepülsz Tanzániába, ez 50 méter alatt próbáltok megtartani a gépet.
0: A kötélhácsot kibocsátják, én kiugrok belőle, és ott almáért megveszem a...
3: Bőrzacskóban átnyújtanak neked, de 30 gram valamit.
0: Hát ezek a minden kereskedő álma, hogy közvetlenül a forrástól tudjon vásárolni. Nagyon kevesen tudnak a forrástól vásárolni. Ahhoz, hogy a forrástól tudj vásárolni, nagyon sok pénzzel kell rendelkezz, mert akkor az azt jelenti, hogy nagy tételeket kell lekössél belőle. Tehát most egy darab zafírt, vagy egy darab rubint, hogyha vásárolsz, akkor kinevetnek ott, ahol egyébként termelik ezeket. Mert azt mondják, hogy hát vegyél egy kilót, és akkor kapsz jó árat. Tehát tulajdonképpen kistételű vásárlókkal nem nagyon foglalkoznak. Ilyenkor az egyedüli megoldás az, hogy nagy kereskedőktől vásárolsz. Én általában nagy kereskedőktől szoktam vásárolni. Van egy-két közvetlen kapcsolatom is, de az nagyon kevés.
3: Hány országban utaztál eddig égkő tekintetében?
0: Burmában voltam, Tájföldön voltam ezzel kapcsolatban, de van dél-amerikai kapcsolatom, spanyol kapcsolatom, illetve tulajdonképpen a spanyol az a dél-amerikai. A dél-amerikai az jelenti Brazíliát, jelenti Perút és jelenti... Nem. De Chillét is egyébként.
3: Venezuela?
0: Oké, mindegy. Tehát dél-amerikai, és van afrikai kapcsolatom is, közép-afrikai. Tehát ott több ország is, Tanzánia, Nigéria, és dél-afrikai is van.
3: De egyébként a filmek alapján nem tűnik olyan biztonságosnak, amikor az ember elmegy valahova messzire, ismeretlen emberektől vásároljon sok pénzért drága köveket, fél drága köveket.
0: Fél drága kövek nincsenek.
3: Nem, nincsenek fél drága kövek, ugye?
0: Tehát vannak drága kövek. Köszönöm. Vannak drága kövek, amik többe kerülnek. Vannak, amik kevesebbe kerülnek, tehát olcsóbbak.
3: Nem annyira drága kő.
0: Erre mondtuk régebben azt, hogy a citrinre, meg az ametisztre, tehát általában a kvarcokra, a kvarc változatokra, hogy ezek fél drága kövek, azok is drága kövek, csak nagyobb mennyiségben fordulnak elő, ezért olcsóbbak. Hogyha kevesebb lenne belőlük, akkor biztos drágábbak lennének. De hát ugye homokból nagyon sok van.
3: Igen, de én nagyon kíváncsi lennék, biztos, hogy van egy csomó ilyen anekdotád arról, hogy mondjuk Tájföldön hogyan mentél vásárolni, és hogyan is néz ki egyáltalán egy ilyen
2: az első vásárlásod, vagy esetleg egy különleges jó találat, mert én pont arra szerettem volna kiukadni ezzel a vásárlással, hogy az extra példányokat meg kell, hogy szeresse, tehát nem elég a kereskedői számélet, itt bizony gyűjtőinek is valahol benne kell lenni.
0: Így van. Több példám is van, az egyik az Tájföldön volt, amikor elvittek engem egy eléggé lepukkant szállodának az egyik ilyen kibérelt alaksori helységébe, ahol egy nagy feka üldögélt ott az asztalnál, és akkor kérdezte, hogy hát mi érdekel engem, topáz, vagy nem tudom, hogy mondott, hogy többféle követ is, akvamarin, vagy morganit, és hogy akkor elmondom, igen, hát ezek így mind érdekelnek. És akkor elővett konkrétan, ismeritek a disperzites vödröt, tehát ezt a, ilyen disperzites vödröt így elővett, és abban mind topáz volt. Majd elővett egy másik vödröt, az tele volt, most itt rögökről van szó, tehát nyers kristályokról, és az tele volt morganittal. A harmadik ugyanígy akvamarinnal, és azt mondta, hogy bármi, ami kell nekem, azt meg tudja szerezni Afrikából. Tehát tulajdonképpen ő az egyik fő afrikai szállítóm nyers kövekben.
2: A disperzites ember.
0: A disperzites ember. És így körbenéztem, és a falak mellett tele volt ilyen vödrökkel, lezárt vödrök voltak, nyilvánvalóan nem disperzitet tartott benne.
4: De ő azért értett hozzá, ugye? Tehát, hogy
0: abszolút értett hozzá, abszolút értett hozzá. Úgy csinált bizonyos dolgokban, mintha nem értett volna, mert mindig, tehát hogyha két szakértő találkozik, akkor általában van egy
4: tesztelés.
0: Ilyen tesztelés, igen, egy tesztfázis, hogy akkor ad valamit, hogy szerinted ez mi lehet? És, akkor úgy tudni kell, mert hogyha nem tudod, hogy mi, akkor elad neked mindent, akkor másik diszperzites vödröket vesz elő, amiben üveg cserepek vannak.
3: Azért biztos vagyok benne, hogy volt olyan diszperzites vödörömben, nem tudom, golyószoros kínaiak ültek, vagy valami.
0: Szerencsére az nem került elő ebben az esetben. Aztán a másik érdekes dolog az a Rubin volt, hogy visszatérjünk Burmára a kedvenc területedre.
2: Fontos, tehát a burmai piacról csak jót hallottam.
0: Igen, tehát a Burma, hát én úgy mentem oda, hogy akkor volt meg épp a záróvizsgám, de hát akkor én műszerekkel vizsgáltam.
2: Tényleg, amúgy kérdezték is a hallgatók, hogy ezt hol, mennyi ideig kell tanulni, stb.
3: Ne fraktálosodjunk, majd erre visszatérünk.
2: Nem, a burmai piac a téma, csak hogy jó. Ez még bőven kérdés.
0: Na, ezt akkor befejezem, mert mindig el fogom felejteni. Tehát elmentem oda, persze teljesen csokis bugyival, hogy a mikroszkópomat nem tudom magammal vinni, meg a refraktométeremet, meg az egyéb eszközöket, hanem egy darab tízes nagyítóval jöttem, mentem, és hát ez alapján most akkor próbáld meg megállapítani. Tehát ez volt a mély víz. És hát tulajdonképpen jól vettem az akadályokat, mert az igazi mérce az ez volt, hogy nem tudtak nekem semmilyen műanyagot eladni. Amit vásároltam, az pedig jó minőségű rubin volt, de az nagyon érdekes volt, hogy tényleg hoztak mindenfélét, és a szállodákban is ugye mondtuk, hogy minket ez érdekel, akkor az egyik szállodai alkalmazott anyukája az másfél napra lakott a szállodától, de eljött, hogy neki van rubinja, és elhozta. De
2: ez hát nagyon jó házi rubin, én is, hogyha megyek valahova külföldre.
0: Igen, volt 2-3 rubinja, de hát azok is üvegfeltöltött rubinok voltak szegénynek, úgyhogy sokat utazott, és nem vettem meg őket, és az volt a nagyon jó így a harmadik hét végére, amikor egyszer az egyik ilyen alkalmazott lehúzta az ujjáról a gyűrűt, és félve odaadta nekem, hogy akkor ezt nézem már meg, hogy ez most valódi rubin. És akkor megnéztem, az valódi rubin volt, de nagyon csúnya, nagyon zárvány, és mondtam, hogy nyugodjon meg, ez valódi rubin. Már nem túl szép, de ez legalább nem kezelt. Tehát igazából az volt egy ilyen nagy fegyvertény, amikor már a burmaiak elismertek engem, mint drága közszakértőt, és ők kérdezték meg tőlem, hogy vajon ez tényleg
3: István
0: valódi.
3: István!
2: Na de várjál, ott, tehát hogy kimész oda, de társas utazás keretében, vagy direkt ékővásárló?
3: Kicsit lemaradsz a csoporttól.
0: Nem, általában én eleve nem szeretem a társas utakat, tehát hogyha külföldre megyek, akkor
2: magam szervezem. Viccet, én már nem is tudom, hogy ismerek olyan embert, aki társas utazásra utazna bárhova is.
0: Hát én annak idején utaztam itt a Görögországba társas útra, vagy
2: na jó, hát egy apartmant kibérelni. De mondjuk így belegondolok, egy ilyen transzkontinentális repülőutazás is egy nagy társas utazás tulajdonképpen. Igen. Függetlenül, hogy ott a székbe
0: vagy. A kínai utat is. Tulajdonképpen egy nagy fokmérő volt a kínai út. 3 hetet töltöttünk májusban Kínában, illetve április-május határán, és már azt is meg tudtuk szervezni interneten keresztül. Tehát tulajdonképpen az utazási irodákra nekem nincsen szüksége, inkább így
2: nem, már ennél sokkal konkrétabban, tehát hogy most a burmai példánál maradva, jó napot kívánok, rubint szeretnék vásárolni, és ezt te levegőbe kiabálod be, vagy van 2-3 burmai címed, ahova elmész?
3: Ezt India alapján is megmondhatom, hogy ha olyan helyen sétálsz, ahol megfordulnak turisták, akkor felkínálják neked.
0: Mindig felkínálják, a taxisofőrt is megkérheted. Na, de Burmában azért a rubin az egy ilyen
2: akkor
0: közkeleti
2: dolog. Akkor azért előkerül ez az Indiana Jones hatás, és tehát kemények kalandozásból.
0: Pontosan, beülsz a taxiba, és azt mondod, hogy rubint szeretné vásárolni, és akkor a taxis ugyanis az van. Ugyanis az van, hogyha, tehát az interneten is találsz olyan kereskedőket, mondjuk Burma az talán kivétel, mert ott ugye azért az internet használat az még, hogy mondjam, eléggé gyerekcipőben jár. Tehát ha ott valaki fönt van az interneten Burmából, akkor ott vagy csak nagyon drágán tudsz vásárolni, vagy valami...
2: Vagy adnak hozzá egy kazettát, és is elég turistás.
0: Igen. Tehát a Burma az ilyen szempontból egy ilyen speciális helyzet. Ott bizony az kell, hogy bejussz a taxiba, és akkor a taxis visz valahova. És akkor onnan már visznek tovább, és akkor onnan visznek tovább, és ez tényleg egy ilyen kalantúra tulajdonképpen. Míg aztán megtalálod azt a helyet, ahol meg tudod venni az igazán jó köveket.
2: Na és akkor mondjuk egy ilyen megtalálásról, meg hát én erről a válogatásról, tehát hogyan találtad meg például ezt a követ?
3: Inkább a 200 kő közül van-e olyan, aminek a története a legizgalmasabb, vagy a legjobban az emlékezetedbe vésődött?
2: Engem mind a kettő sztori érdekel.
3: Hát, igen, meg az a kő, amit Csabi mutatott, azt mindenképpen.
0: Igen, azt mindenképpen.
3: Az
0: hát
3: eBay?
0: A burmai rubin. Na hát az eBay-t azt nem tudom javasolni. Az a helyzet,
2: hogy
0: az a helyzet, igen, tehát fényképeket látsz. De mivel az IBN
2: nyilvánvalóan
0: mindenféle vacakot el akarnak adni neked, tehát a különböző szintetikus és műtermékeket és üvegeket, ezért ott, tehát a fénykép is olyan, mert a Photoshopba beemelik, és akkor kicsit retusálnak rajta. Tehát én azt mondom, hogy az eBay-en nem tanácsolom, hogy bárki vásároljon gyémántot vagy rubint, mert nem biztos, hogy azt fogja kapni.
3: Olyan, mint a Russian Bride, gondolom.
0: Sőt, még kereskedőknél is van. Én közvetlen kereskedőktől vásárolok, ami természetesen nem azt jelenti, hogy naponta megyek ki Burmába, meg naponta megyek ki Tájföldre, vagy Afrikába, hanem megvannak azok az embereim, akiknek ismerem az e-mail címét, és akkor küldök neki egy levelet, hogy John, mert mondjuk mindenkit Johnnak, meg nem tudom, Trentnek hívnak, hogy tök mindegy, hogy milyen neve van amúgy eredetileg. Kéne nekem ez és ez. És akkor küldi, hogy ilyen van, és hogy küld hozzá képeket is. És általában, hogyha ez a kapcsolat egy rendszeres kapcsolat, akkor nem szoktak átverni. De még így is előfordul, hogy egy morganitot, ami egy ilyen rózsaszín kő, hogy ha nem vizsgálod be, akkor üvegeket raknak közé. Csak próbaképpen, hogy tudod-e. Tehát mindig mindent meg kell vizsgálni, mert lehet, hogy azt mondja, hogy belerak neked a 10 kőbe 3 darab üveget, hát ha nem veszed észre. És ha 10 követ egymás mellé teszed, mindegyik ugyanolyan színű. Az üveg is.
1: És ilyenkor mit kell csinálni?
0: Ilyenkor vissza kell küldeni, és akkor elnézést kér.
1: Semmi gond.
0: Persze, elnézést kér, küldi a másikat, vagy visszafizeti a pénzet, tehát nincs ezzel semmi gond. De ha nem vetted észre, hát akkor bebuktad.
1: És ezt te is így csinálod? Nem tudom, hogy kereskedéssel foglalkozol?
0: Nem. Tehát én igazából...
1: Vagy ez egy jó dolog, hogy így csinálod? Tehát
0: szerintem ez nagyon rossz. Nagyon rossz. Tehát tulajdonképpen a táj drágakő piacot ez nagyon lejáratta. Hogy ott rengeteg szintetikus, általában Oroszországból származó szintetikus kő jelenik meg a piacon. Az egyszerű turista már nem mer vásárolni semmit. Ez szerintem nekik se jó. Ez olyan kicsit, mint Kínában a rossz minőségű termék, vagy az alkú. Tehát Kínában sose tudhatod, hogy mi mennyibe kerül. Tehát ez mint friss élményt mondom. Tehát bemész az áruházba.
2: Az áruházba?
0: Az el, persze, bárhova. Bemész, és akkor azt mondják neked, hogy X yuan, 200 yuan. És lehet, hogy ezt a terméket két sarokkal arrébb 10 yuanért is meg tudod venni. Tehát nem arról van szó, hogy 20%-ot tudsz alkudni, hanem a töredékére. És ez már látható, hogy most már őket is zavarja, és próbálnak valahogy kimászni ebből a csapdából, hogy a töredékére kell lealkudni a dolgokat. Mert van egy-két butik már, ahol meg egyáltalán nem lehet alkudni.
3: Valószínűleg alapvetően a kereslet határozza meg az árat.
0: Nyilván, de ez a külföldiekről szól. Tehát ugye nehéz engem eladni egy kínainak. Tehát, hogyha bemegyek a boltba, akkor nem mondhatom azt, hogy én kínai vagyok. Mert eleve nem úgy nézek ki.
3: Ez a Skintex, úgy hívják ezt.
0: Így van, és akkor így akkor rögtön rámondják az árat. És hiába, hogyha ha tapasztalatom van, és mondom, hogy ugyan már van, hát hagyjuk, hát tudjuk, hogy ez nem annyi. És akkor van olyan kereskedő, aki röhög egyet, és akkor mondja, jó, akkor tessék ennyi, és akkor normál áron eladja neked azt a terméket. De ez lehet ruha, táska, a drágakő kevésbé mondom, mert a drágakő, nem is nagyon ismerik a drágaköveket, nagyon érdekes, mert a Bausö az a drágakő, de például a Zafír, azt ők úgy mondják, hogy kék drágakő, tehát Lambausö. De hogyha van egy másik kék drágakő, arra is rámondják, hogy Lambausö, mert hát kék színű. Tehát nem igazán tudják megkülönböztetni. Nyilván a szakértők ott is megkülönböztetik, inkább az angol neveket használja, tehát aki szakmabeli az, akkor azt mondja, hogy a Zafír, mármint, hogy angolul nyilván ez a fire, de ott még a boltos se. Hát én bementem egy ékszerboltba, és láttam ott egy kék követ, és mondom, hogy ez micsoda. És mondja a csaj, hogy Lambausö. Hát mondom, ez nem Lambausö. Hát rögtön fölismertem, hogy az ott nem egy zafír, az a kék kő, hanem egy kianit. Mondom, ez nem Lambausö. De ez Lambausö. Mondom, ez biztos, hogy nem az. Higgye el nekem, hogy ez nem az. De neki erről szertifikétje van. Jó, elővettem a kínai ilyen ásványos könyvet, mert vettem egyet, mert ugye angolul nem nagyon beszélnek. Kikerestem a kianitot, mondom, hogy ez itt, ez. Azt mondja, nem, az nem az, az Lambausö. Elővesz a szertifikétet, megnézem a szertifikétet, oda teszem a kianit kínai megfelelőjéhez, ugye a pipacs-pipacs hóvirág, és látom, hogy az van ráírva, hogy kianit. Tehát valójában a szertifikéten nem az volt, hogy zafír, hanem az, hogy ki jön itt.
3: Tudott olvasni a hölgy?
0: Na, ez a következő kérdés. Aztán kijöttem a boltból, és eljöttem az üzlet mellett 10 perc múlva, még mindig a könyvet bújta, hogy
3: jaj, őt átverték. Jaj, ő is nézte ezt, hogy csíbelábnyom.
0: Kisházikó.
3: Tehát nem feltétlenül a kapzsiság vagy a rossz indulat okozza azt, hogyha valamikor átverésre kerül sor, hanem a tudatlanság.
0: Tudatlanság. De ez mondom Magyarországra is érvényes. Itt Magyarországon nem volt drága kultúra a régi rendszerben, mert nem támogatta egyszerűen a hatalom.
2: De várjunk, ezt meg is akartam kérdezni. Mi az a drága kultúra? Mert mindenkinek rögtön az ékszerészek és az ékszerek jutnak eszébe, és illetve az ezzel való kereskedés, és csak azt jelenti, hogy elviszem, és gyűrűt csináltatok belőle, vagy eladom annak, aki gyűrűt csinál belőle.
0: Hát az például, mondjuk autókultúra az, hogy te mész a járdán, és elmegy melletted egy zsiguli, és akkor rápillantasz, és nem kell bogarászni, hogy hol van ráírva, vagy milyen márka, hanem tudod, hogy ez egy zsiguli. És hogyha elmegy melletted egy Opel, akkor...
4: Hangjából is.
0: De akkor tudod, a hangjából is, hogy ez egy Opel. De most a minimális drágakő kultúra az, hogy nagyjából azért az ember legalább a nevét hallja annak, hogy turmalin, és akkor nem azt hiszi, hogy káromkodok, hanem tudja, hogy ja, az egy drágakő. Gránát, akkor nem az jut eszébe, hogy mondjuk egy nyeles gránátot, vagy egy tojás gránátot fogunk eldobni, és megsemmisítünk valamit, hanem az egy drágakő. És így tovább. Tehát igazából a drágakő fajtákat sem ismerjük. De olyan szinten nem, hogy például a régi rendszerben a aranyműves képzésen nem volt drágakő óra, egyetlen drágakő ismereti óra sem. Ami azt jelenti, hogy az aranyművesek sem tudták, hogy mit foglalnak be. Mondjuk nem is foglalhattak a régi rendszerben, mert csak javíthattak, de hogyha mondjuk tegyük föl, foglalhattak volna, akkor nem tudják, hogy mi az. Hogy... Nekem volt egy ilyen esetem, hogy bevittem egy morganit gyűrűt, a morganit ez egy beril változat, a rózsaszín változata a berilnek, hogy kisebbítsék le. Mondtuk, hogy egy morganit gyűrűről van szó. De nem tudták, mi az, hogy morganit, de szégyelték, hogy nem tudják, ezért ráírták a papírra, hogy szintetikus kő. Na most tudva levő, hogy a szintetikus kövek azok nem veszítik el a színüket, hiszen az ember csinálta olyanná, amilyen. Tehát belerakta azt az ötvözőanyagot, kész, olyan mennyiségben, hogy az tutira olyan színű legyen, azt, ha megmelegíted, is olyan színű. Ezért nem kell kifoglalni a követ. Most odaírta a foglalónak, hogy ez egy szintetikus kő, nem foglalta ki a követ, hát mindegy, rámelegítünk. Na, kivágtak egy darabot a gyűrűből, összeforrasztották, el is vesztette a színét a morganit. Lett belőle gosenit, ami egy átlátszó beril változat. Gyűjtőknek érdekes, de mondjuk egy olyan gyűrűben, amiben lényeges volt az, hogy ott egy rózsaszín kő van, ez egy víztiszta kő lett. És akkor mondtuk, hogy hát pillanat, hát, de nem foglalták ki a követ. Hát nem gondolták, hogy ki kell foglalni. Hát mi az a morganit? Hát ez egy nagyon ritka dolog. Hát a fenéket. Hát a morganit az egy közkedvelt, közismert. És akkor mondtam neki, hogy nem ismeri a smaragdot?
3: Vagy
0: az is beril.
3: Internet az egy tök gyakori dolog.
0: Igen, vagy az aquamarin, az is beril, csak az a kék változata. A morganit az a rózsaszín. És akkor így. Tehát ilyesmi ma is előfordul.
2: És ezt hogy oldották meg? Ráírták hát a szerződésre, hogy amúgy saját felelősséget?
0: Ilyenkor mindig saját felelősséget, tehát ilyenkor az van, hogy be kell szerezzen egy hasonló morganitot. Nyilván Magyarországon nem tudott olyan morganitot beszerezni, úgyhogy én történetesen, mint drágakőkereskedő beszereztem neki a morganitot olcsón, és akkor így bele tudta foglalni a morganitot a gosenit helyett, a gosenitet pedig megtartotta.
2: És amúgy milyen árakon vannak a kövek? Tehát például, amit én megtetszett nekem, és kíváncsi vagyok a történetére, ez egy kis tablettányi átlátszó és
0: igen,
2: rózsaszín.
0: Ez egy dinnye turmalin, tehát az egyik fele rózsaszín, a másik fele pedig fehér, hogyha megnézed, akkor látod a kristály alakot
2: is. Az átlátszó rendszeresen fehérnek hívod. Ez.
0: Hát fehérnek átlátszó, üvegtiszta, vagy víztisztának mondjuk, igen, igen, de fehérnek is mondjuk. Ez kérlek szépen, ez körülbelül 8000 forintba kerül, mert ez egy karátos kő, és ennek a karátára 8000. Ennek egyébként nincsen semmilyen különleges története, annyi, hogy az egyik tájföldi kereskedőmtől van, akitől rendszeresen vásárolok turmalint, és mondtam neki, hogy olyan turmalinokat szeretnék vásárolni, amiben látható a kristály alak.
3: Nézze meg azt a turmalint közben?
0: Ez volt egy másik, hát ami ez tőle, és ez volt egy harmadik, ami tőle érkezett.
2: Na de akkor a gyakorlat az azóta személyesen találkoztál vele, és akkor
0: először személyesen ezeket? Találkoztam vele, ezeket már nem. Ezekről fényképeket küldött, én válogattam belőle, megalkuttunk az árba, és akkor onnantól kezdve elküldte, és akkor én pedig átvettem.
2: És van értékbeli különbség mondjuk egy kerekre, vagy egy téglalap alakúra csiszolt, most ebben az esetben turmalin között?
0: Na, hát ezt már a piac határozza meg. Hát nagyon közkedvelt a kör alakúra csiszolt kő. Ez valószínűleg a gyémántoktól ered, tehát hogyha valami kör alakúra van csiszolva, akkor annak általában nagyobb az ára, mint hogyha óválra van csiszolva. Aztán az egészen speciális csiszolatok, amik kevésbé kedveltek,
2: például
0: a nagyon hosszúkás cseppalak, az mindig kevesebbe kerül.
2: Az kevesebbe kerül?
0: Kevesebbe kerül, mert kivéve, ha gyűjtői kő, ha egyébként ékszerkő, akkor kevesebbe kerül, mert kinek kell egy ilyen hosszú és nagyon keskeny turmalin? Lehet, hogy éppen sem.
2: Lady Gaga nagy turmalin.
3: Telefonáló.
2: Halló, tessék.
5: Szervusztok, Iván vagyok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy például a Johannesburgi repülőtéren, amit árulnak gyémántot az ékszerüzletek, azok mennyire megbízhatóak ilyen árérték arányban? Hát, hogy ott is azért átverik az embereket?
0: Johannesburgban nem voltam a reptéren ékszerboltban, de általában azért az egy általános szabály, hogy ezeken a helyeken jó drágán lehet vásárolni kvalifikált drágaköveket. Tehát például Dél-Afrikában nyilván gyémántot lehet vásárolni elsősorban. Ezek szinte mindig szertifikéttel, tehát minősítéssel ellátott gyémántok. Most már csak azt kell tudnod majd, hogy a szertifikétben lévő betűk és számok azok mit is jelentenek.
3: Ezt akartam kérdezni, hogyha nyomtatok otthon egy ilyet, beszkennelek és kinyomtatok egyet, és minden sókristályhoz ezt próbálom megmellékelni.
0: Igen, nyilván, nem, ezek általában független laboratóriumok szokták a szertifikétet mellékelni, vagy ha maga a kereskedő, mert az is előfordul, hogy a kereskedő olyan tömegben árul drága köveket, hogy ő is kiállít egy tanúsítványt, akkor erre garanciát kell vállaljon. Tehát, hogyha mondjuk adott esetben egy másik laborba is elviszed, és nem olyan, akkor garanciát vállal rá, és visszaveszi, és visszafizeti az árát.
3: Gondolom a kedves hallgató problématikája az, hogy amíg visszamész Johannesburgba.
2: Igen, te vásároltál, hallgató.
5: Nem vásároltam, de megfordult a fejemben.
0: Végül tehát ott lehet vásárolni nyugodtan.
5: Zafirt.
0: Madagaszkáron?
5: Igen.
0: Madagaszkáron... Hát Madagaszkáron rubint és zafírt azt nem biztos, hogy érdemes vásárolni.
3: Inkább gyűrűs farkú makit
0: mert az ottani, azok szinte biztos, hogy kezeltek. Főleg a rubin. Tehát értem. Ha rubint nem vettél, akkor annak örülj.
5: Azt nem vettem.
0: Mert azok általában üvegfeltöltött rubinok. Nagyon szépnek tűnnek, de sajnos értéktelenek. A zafírok azok, hát... Én láttam már jó minőségű madagaszkári zafírt, de nagyon sok rossz minőségűt is, vagy kezeltet is.
3: Épp akartam.
0: Tehát nagyon
5: ez
0: kell...
5: majdnem, hogy korom fekete. Tehát nagyon-nagyon mély, sötét, fekete színű, vagy mély kék.
0: Akkor az szinte átlátszatlan, ugye?
5: Tessék?
0: Akkor azt gondolom átlátszatlan.
5: Átlátszatlan, igen.
0: Jó, akkor az valószínűleg nem kezelt. Vagyis tehát nem valószínű, nincs értelme kezelni, mert az nem egy túlértékes dolog, tehát azt nem szokták kezelni. Inkább az értékes, tehát a nagyon szép kék, a nagyon szép paradzsaszín, a narancssárga, a lila, ezek azok, amiket inkább kezelni szoktak különböző eljárásokkal.
5: Köszönöm szépen.
0: Szívesen.
2: Hello. Köszönjük.
3: Hihetetlen milyen kis szubkultúra meg itt előttünk.
2: Látod,
3: én azt személy életemben először most találkoztam ilyen kövekkel, és hallgatók meg sorra teszik föl a
0: kérdéseket. Visszatérve a kultúrára, a kultúra az annyi lenne, hogy legalább tudja a neveket, a drágakő neveket. Hogyha
2: hát, vagy ezt ha hall egy nevet, akkor valami. Azt tudja, hogy ez drágakő.
6: Egy újabb hallgató.
3: Parancsolj, kedves hallgató.
7: Hello, sziasztok, Roland vagyok. Csak egy ilyen félig kapcsolódó kérdés. Egy pár éve hallottam, hogy hát a szintetikus gyémántot készítenek. Emberi hamvakból is.
0: Igen, erről volt szó, akkor lehet, hogy lemaradtál az
7: elejéről. Ez akkor nem fals hír? Ezt valóban el meg tudják csinálni?
0: Hát a hamuból nem lehet ugye előállítani. Én itt mondtam, hogy elvileg, hogyha nem tökéletes az égés, és a nagymami elszenesedett egy részben, tehát mondjuk csontszén vagy vérszén képződött belőle, akkor ezekből az elemi szenekből, ha ezt ledarálják, tehát porítják, akkor elvileg nagy nyomáson és nagy hőmérsékleten elő lehet állítani mesterséges gyémántot, igen. De én még nem láttam ilyet, tehát bizonyítékot még nem láttam rá saját szemmel. Én is láttam már olyan internetes fórumokat, helyeket, ahol ezt hirdették, és bizonygatták, hogy ők majd a nagyiból csinálnak gyémántot.
3: Hát megfelelő pénzért bármit.
7: Valószínűleg az eljárás az nem éppen egy olcsó
0: dolog. Nem, hát nem, nem, a gyémánt készítés az nem olcsó, tehát mesterségesen sem olcsó. Tehát tulajdonképpen a szintetikus gyémánt sem 2 forint, csak mivel a maga a gyémánt annyira drága, hogy nyilván akik mesterségesen előállítják, megpróbálják ezt eladni úgy, mintha természetes lenne, és akkor már bejön az ára.
7: Aha, és igazából a szintetikus gyémántokat a terszámokhoz használják az iparban? A
0: szintetikus, szintetikus gyémántot, hát...
3: Önkormányzatoknak
0: nem, oda utánzatokat adnak el, túl drága lenne. Az iparban, igen, ipari felhasználása van a szintetikus gyémántoknak, olyan helyeken, ahol vagy valamilyen törésmutatóbeli, magas törésmutatójú, de átlátszó anyagra van szükség, van olyan helyeken, ahol nagy kopásállóságú anyagra van szükség, mert ugye a gyémánt az nagyon kopásálló, esetleg magas hőmérsékletet elviselő anyagra van szükség, mert a gyémánt azért hevíthető sok száz fokig. Ilyen helyeken, de most már van egy jelentős ékszergyémánt, szintetikus gyémánt ipar is, ami kifejezetten ékszergyémántokat próbál előállítani. Tehát azt kell látni, hogy a mesterségesen előállított ipari gyémántok, azok nem olyanok ám, mint ami a fülbevalóban meg a gyűrűben van. Tehát az egy ilyen vagy átlátszatlan, vagy félig áttetsző, szürkés, barnás, feketés anyag, mint amilyen, csak nagyon kemény, mint amilyen egyébként a természetben felelhető gyémántok 90%-a is ilyen.
7: És még egy kimondtátok, hogy tökéletes gyémánt nincsen, hogy az ipar elő tudott már állítani tökéletesebbet, vagy keményebbet, mint ami megtalálható a természetben?
0: Az ipar előállított már keményebbet, tökéletesebbet még nem, tehát igazából az van, hogy ha ékszergyémántról beszélünk, akkor általában egyszerűbb egy sárgás,

0: karátos gyémántot, akkor már biztonsággal mondhatjuk, hogy az természetes.
1: És ez a 6-7 karát, ez nagyságban mondjuk mekkora centiméter?
0: 6-7 karát az 1,2 gram, és az azt jelenti, hogy ugye az egy nyers kő, tehát úgy számolt, hogy a csiszoláskor annak a fele porrá alakul és elvész. Tehát egy olyan 3 karátos csiszolt követ lehet belőle készíteni.
2: Ez azt jelenti, hogy 10 karátos gyémánt, az 20 karátos kőből van.
0: Így van nagyjából, igen, általában.
1: És úgy külsőleg mekkora, hogy itt centiben elképzelem?
0: Hát szerintem olyan 1 centiméteres lehet. Egy, másfél ilyesmi nagyságú lehet. Jó.
1: Köszönöm szépen az információkat.
0: Nagyon szívesen.
2: Tehát Johannesburgból még nyelv alatt be lehet hozni.
3: Köszönjük, hello.
2: Nyelv alatt be lehet hozni Johannesburgból egyet.
0: Persze, vagy análisan. Tehát és végbélben.
2: Nyugtassál meg, hogy a DJ-ink lemezjátszóiban csak természetes gyémánt.
3: Így van, én itt mutogatom itt a hangszedőnket, ugye nálunk is van gyémánt, vagy gyémánt van.
0: Na, hát így van, a hangszedőben gyémántok vannak. Szerintem azok ipari gyémántok, de valószínűleg természetes gyémántok.
3: Újabb telefonálom, mindenkit megosztja a kereselményeit.
4: Én itt ezen a szintetikus gyémánt vonalon haladnék egy picit tovább. Én úgy tudom, hogy alapvetően két módszer van. Az egyik ez az orosz-szovjet módszer, amivel gyakorlatilag iszonyú erővel összerobbantanak anyagot, és gyakorlatilag pici gyémántra, grafitból, vagy egyéb más komponensekből ilyen módon tudnak újabb rétegeket tovább kristályosítani. Másik pedig az acetilén fáklyás történet, amivel inkább nagyon apró szemű gyémántot, szintetikus gyémántot lehet létrehozni. Azt hiszem ez a két iskola van a szintetikus gyémántban. Ezt te is így tudod, vagy nem?
0: Én is így tudom. Igazából az acetilén fáklyást azt csak ipari gyémántra használják, igen, ha én jól tudom.
4: Én is így tudom.
0: A másiknál vannak ilyen kísérletek, de már nem csak Oroszországban, hanem Amerikában és Japánban is, hogy jammy quality, tehát drágakő minőségű gyémántokat hoznak létre.
4: Mind orosz eredetű, tehát az amerikai biztosan.
0: Igen, igen, tehát, igen, valószínű. Tehát ugyanazt a módszert használják. Igen. Van most egy teljesen új módszer, amivel viszont jó színű gyémántokat változtatják meg, tehát a barna vagy a szürke gyémántokat, amivel eddig nem sok mindent tudtak kezdeni, most képzeld el, hogy van egy szép nagy gyémántod, ami nagyjából zárványmentes, és szuper lenne, csak szürke vagy barna. Hát most kinek kell? Na most ezzel kezdtek el kísérletezni, és kiderült, hogy valami érdekes varázslat segítségével nagyon magas hőmérsékleten és nagyon magas nyomáson tárolva ezeket a köveket bizonyos ideig, ezek teljesen kifehérednek. Aha. Tehát gyakorlatilag elveszítik ezt a csúnya szürke vagy barna színüket.
4: De mi a bánat ez a szürke szín benne? Tehát
0: valószínű, hogy olyasmi lehet, mint amilyen tehát valamilyen rácsiba okozhatja, tehát nem egy szennyeződésről van itt szó, hanem egy olyan rácsiba, ami a rácsiba következtében másfajta fényt tör és ver vissza a gyémánt. És hogyha nagyon magas hőmérsékleten és nyomáson tárolod, ez a rácsiba kisimul. Tehát igazából ezt már nem is tekintik.
4: Így van.
0: Hát például, hogyha van egy darab ametiszted, és azt elkezded hevíteni, akkor mivel ez is egy ilyen rácsiba okozza a lila színét, akkor ez a hevített ametiszt hirtelen citrinné válik, kisárgul, és onnantól kezdve ezt nem is tudod megfordítani, ezt a folyamatot.
4: De tök érdekes, mert pont ezt akartam kérdezni tőled, de fejezd be, ne haragudj, igen.
0: Semmi, megfordíthatatlan a folyamat, tehát citrinből nem tudok ametisztet előállítani, csak ametisztből citrint. Így van, sőt, hát a citrineknek a 90%-a ametisztből előállított citrin, mert egy sokkal szebb, kedveltebb a színe, mert ilyen mézszínű vagy narancssárga is előállítható, míg a természetben található citrin az általában ilyen szürkés, zöldes, halványsárga színű. Egészséges.
4: Köszönöm, bocsász. A kérdésem az lenne, hogy én korábban egy olyan helyzetbe kerültem, hogy egy észak-afrikai országban vásároltam egy geódát, egy zseódot, amelyik egy ametiszt geóda volt, de hát én akkor még ilyen hátizsákos csapattag voltam, és tehát ez egy ilyen, tudom, ilyen 6-7 kilós volt, érted, brutális súlyt cipeltem itt keresztül Európán aztán, és ebben a geódában ilyen ametiszt volt elméletileg található, de Észak-Afrikában sokan játszogatnak olyan történetet, hogy totális laikusokat átverős módon mindenféle

0: virágságot eladnak. Minden. De ez ilyen nagyon lájtos ametisznek tűnt. Tehát olyan szempontból, hogy olyan nagyon halovány lila. És attól függően, hogy hol helyezzem el a mai napig a lakásomba ezt a geódát, nem zárom le, tehát a két felét nyitva tartom, akkor mint hogyha változna a szín, ez lehetséges, vagy ez...
1: Természetesen, itt beszéltünk a pleokroizmusról,
0: tehát
1: azoknak a köveknek, amelyek úgynevezett kettős törőkövek, azok különböző szögből figyelve más-más színűek is lehetnek. Van amelyik anyagnál ez nem számottevő, nem figyelemre méltó, de vannak olyan kövek, amiknél igen drasztikus ez a...
0: És az ametiszt az ilyen lehet?
1: Hát az ametisztnek is van, tehát mondjuk az lehetséges, hogy egyszer sötét lilának és egyszer meg világos lilának látod.
0: Igen, ez
1: nyugodtan előfordulhat, de vannak olyan kövek, ahol teljesen más szint látsz, tehát mondjuk például egy Dumortieritnek a kettőstől egyszer feketének látod, egyszer pedig kéknek.
0: Aha.
1: Egyszer meg fehérnek. Tehát ez nagyon érdekes. Vagy például, amit itt említettem már az előbb, a tanzanit, aminek egy elképesztő hibbant lila színe az egyik szín, a másik szín az pedig egy ilyen zöldes-sárgás. És van egy harmadik is, de az nem számottevő.
0: Figyelj, és tegyük fel a legutóbbi betelefonál, amit mondtál, hogy hat karátig tudnak elmenni, akkor valószínűleg az összerobbantásos nagy nyomású rendszer, gondolom.
1: Igen.
0: Erre céloztál.
1: Ott
0: tényleg egy hat karátos szintetikus gyémántot és egy hat karátos természetes gyémántot letesznek egymás mellé, akkor ez egy nagyon macerás, vagy kvázi eldönthetetlen, hogy kikivel van, hogy az tényleg frankó, vagy nem?
1: A jelenlegi...
0: Melyik a szintetikus, vagy nem?
1: Ezt mondtam már, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni. Tehát, hogyha találsz benne platina tégei maradványokat, vagy valami egyéb olyan zárványt, ami a gyémántnak alapból nem sajátja, akkor azonnal tudod, tehát ha valami fém maradék van a kristályban, és ezt nem csiszolták ki belőle, akkor az teljesen biztos, hogy szintetikus, mert fém maradvány soha nincsen gyémántban. Grafit viszont lehet, hiszen maga is grafitból, szénből van. Tehát így lehet. Ha kicsiszolták belőle, és nem látsz benne semmi egyebet sem, amitől meg lehetne állapítani, akkor a jelenlegi policy az, hogy természetes gyémántnak kell tekinteni.
0: Értem. És ezek a lumineszenciás, ez megkülönböztető dolgok, ez kamuflás?
1: Nem. Egy ideig az volt.
0: Működik, de a gyémántnál nem.
1: Hát az van, hogy a gyémántoknak egy része az luminescence, egy része pedig inners, tehát nem reagál az UV-fényre, tehát ez alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy ez mesterséges vagy természetes.
0: Tehát ezek szerint létezik a természetes és mind a két fajta.
1: Így van.
0: Bonyolult ez a világ.
1: Bonyolult, bizony bonyolult. Szerintem érdemes mindig szakértőhez fordulni ilyen esetben, mert...
0: Jó, de hát amit mondasz, az azt mondja, hogy szakértés, azt mondja, hogy bakker.
2: Érdemes jó szakértőhöz fordulni.
1: Hát, jó. Itt most szerintem Magyarországon nem sokan vannak olyanok, akik ilyen 6-8 karátos gyémántot akarnak vásárolni csiszolt formában. Mondom, nyers formában a legegyszerűbb, mert akkor ott rögtön látszik, hogy most ez egy természetes vagy mesterséges dolog.
0: Miért?
1: Hát azért, mert kristály szerkezete van általában a nyers természetes gyémántnak.
0: De nekem volt a kezemben ilyen nyers gyémánt, hát ez ilyen... legömbölyödött. Üvegszerű, tehát
1: így van.
0: Igen, de hát azt nem hasra tőle.
1: Persze, semminek nem látszik egyébként így kívülről.
0: Annyi, hogy nagyon hideg, ugye, az üveghez képest mondjuk.
1: Az üveghez képest hideg, ez így van, de az összes drága kő hideg az üveghez képest.
0: Hát meg kiváló hővezetésük van nyilván.
1: Tehát
0: egész pontosan talán a gyémántnak van a világ legjobb hővezetés a kristályok között.
1: Hát nem, azért ez nem egészen így van. Sajátos a hővezetése, ezért is lehet gyémántesterrel megkülönböztetni a többi utánzattól. De például a moassonitnak ugyanilyen a hővezetése, ami egy mesterségesen előállított anyag. Szerencsére a moassonit viszont egy kettős törőanyag, a gyémánt meg egy egyszerű törő, tehát ezt egy lupéval meg lehet állapítani, hogy megkettőződnek-e a fazetta felületek, ahogy belenézel. Ha megkettőződnek, akkor egy kettős törőkőről van szó, ha meg nem, akkor egy egyszerű törő.
0: Értem. Jó, na, bocsi,
2: hogy van egy nagyon-nagyon fontos kérdés.
3: Még nekem is van.
2: Tényleg megtaláltak a kriptonitot?
3: Hello.
2: Ja. Én azt olvastam,
4: igen, kerülnek-e elő meglepő kövek, új kövek?
3: Szerintem majd fognak előkerülni, ugye itt a világűrt szeretnéd behozni a kérdésbe, hogy...
1: Igen. Hát a világűrt
3: vártok-e ilyen köveket mondjuk a Marsról, vagy a Curiosity, vagy bárhonnan,
1: sőt,
3: meteoritok?
1: Történt is már, tehát vannak olyan meteoritok. Egy picit csúsztattam, amikor azt mondtam, hogy a világ legkeményebb természetes köve a gyémánt. A Földön lévő legkeményebb természetes kő a gyémánt. De meteoritban találtak már olyan gyémántot, ami még ennél is keményebb, tehát 10 és feles a keménysége.
4: Én is hallottam, a gyémántjogart abból csinálták.
1: És peridotot is találtak már meteoritban, az egy zöld színű kő. Általában, amit meteoritból származik, az inkább egy ilyen sárgás. Az ametisztből előállított citrinre emlékeztető ilyen erősebb sárgás.
3: Erős hőkezelésen mennek át, mire pontosan.
1: És nagyon picik, tehát igazából csiszolni ilyen negyed meg félkarátos kövek jönnek ki belőle, de ezek a világűrből érkező drága kövek.
2: Sajnos eltelt az időnk, pedig még annyi kérdés lenne hátra. Nagyon szépen köszönöm István, hogy itt voltál.
1: Jövök délután is, semmi probléma.
2: Meg hogy elosztod ezt a sok szép követ. Egyébként azt mondd már, hogy melyik a kedvenced ezek közül.
1: Nekem a tanzanit az egyik kedvencem.
2: Az a gyönyörű kék.
1: Azt nagyon szeretem, igen, a tanzanitot. Azt rögtön, amikor megismerkedtem vele, akkor a szívembe zártam. Ennek annyi érdekessége van, hogy egyébként alapból én nem szerettem a kék színt nagyon sokáig, és mostanában az elmúlt években kezdtem el megszeretni, és pont egy kék kő a kedvencem. Hát, így alakult. Még azért nem tudom, hogy azt elmondhatjuk, hogyha valaki még erről picit többet akar, akkor...
3: Igen, erre volt is kérdés, úgyhogy hol lehet ezzel foglalkozni.
2: Tehát, hogyha
1: valaki egy picit többet szeretne erről tudni, akkor a Verk Akadémián szeptember 22-én indul egy ilyen szabad egyetemszerű, tulajdonképpen egy ilyen előadássorozat, ahol bepillanthatunk a drága kövek csodálatos világába.
2: Szevasztok, 2 hét múlva megint lesz harmadik utas, akkor valószínűleg a Babelsen Fesztiválról lesz szó, 4 hét múlva pedig jön hozzánk egy katasztrófa turista, de elmondom nektek az egyik kedvenc vendégemet, aki jövőre fog jönni, Mátri Eszter érkezik majd Hongkongból, aki delfinekkel foglalkozik, de ez majd tényleg csak jövőre. Találkozunk akkor pénteken vagy szombaton a Tilos születésnapon, addig is legyetek jók és hallgassátok továbbra a Tilos Rádiót. Szervusz István,
3: köszönjük szépen.
2: Szervusz. Szervusz. Szervusz. Szervusz. Szervusz. Szervusz. Szervusz.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Szervezetünket jól szervezett hadsereg védelmezi a kórokozók támadásától. Ennek a hadseregnek többféle katonája van, és különböző módokon próbálják elhárítani a támadást.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: sas.
1: Thank you.
0: Thank you.

0: Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Én most arra kaptam felkérést, hogy egy kicsit én is az energiastratégiák irányából mutassam be ezt az egész kérdéskört, és arra igyekszem majd kifuttatni, ami itt a bal sarokban áll, hogy van még egy negyedik ilyen, meg még ki tudja, hogy még ötödik, meg hatodik verziója is van ezeknek a forgatókönyveknek. Ez az, ami a mi kis kutatócsoportunknak a munkájaként állt elő, és hogy ki szponzorálta ezt, ugye merülhet fel egy ilyen kérdés is, ez senki. Tehát, hogy ez egy ilyen lelkesedésből készített forgatókönyv, amin elég sok ember nagyon hosszasan dolgozott, és most szeretnénk, hogyha a második javított kiadása egy kicsit napvilágra kerülne, vagy nagyon napvilágra kerülne. Most, hogyha abban reménykedünk, hogy majd a mai nap itt a nemzeti média segítségével ezek az információk kijutnak innen ebben a teremben, akkor azt hiszem, egy kicsit csalódni fogok, de ez most mindegy, majd lehet, hogy más utat kell találni. Mi is az energiatervezésnek a néhány leginkább lényeges eleme? Az egyik lényeges eleme az az, amit azért le kell szögezni, hogy nincsen összefüggés az elfogyasztott energia mennyisége és a boldogság mértéke között. Tehát ez azért teljesen világos, csomó példával szoktam én ezt alátámasztani, most az jutott eszembe hirtelen, hogy például ugye milyen jól érezhetném magam, hogyha valami nagy távolságra elutazhatnék, mondjuk a Hawaii-szigetekre, vagy nem tudom micsoda, és akkor az mennyi rengeteg energiát emésztene fel. De hogyha mondjuk ugyanezt nekem a hammeres rendőrgázolóval kéne ezt kettesben, ezt a kellemes utazást eltöltenem, ugye? Tehát mindjárt látszik, hogy igazából itt nem az határozza meg, hogy én mennyire érzem jól magam, hogy mekkora a távolság, és hogy mennyi energiát zabáltam föl közben, ugye, amíg a repülőgéppel ide meg oda megtettem az utat, hanem itt egész más tényezők vannak emögött. És hát ez nem az én zseniális meglátásom sajnos, hanem ezt ugye már 40 évvel korábban kiváló kollégák, akik egy Velszi Kutatóintézetben dolgoznak, és akikre majd még hivatkozni fogok itt ebben a félórás előadásban. Mi az, amire mi alapozzuk a mi koncepciónkat, amire azt gondoljuk, hogy elvezet egy fenntartható energiagazdálkodáshoz? Ez három tényező, és a leglényegesebb mindezek közül ez, amit én sárgával igyekeztem kiemelni. Tehát sajnos tudomásul kell venni, hogy ez a fajta mértéklenen erőforrás felhasználás ez a jövőben nem folytatható tovább semmilyen módon. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a hatékonyság növelése noha lényeges, elengedhetetlen, de önmagában nem elegendő. Sőt, ugye azt is tudjuk, 1856 óta, amikor egy Jevons nevű úriember ezt leírta, ezt a jelenséget, és azóta számtalan empirikus bizonyíték áll rendelkezésre, ezért is, hogy sajnos igaza volt. Tehát, hogy ez önmagában, ha hatékonyságot növeljük, akár még az erőforrás elfogyasztásának a növekedését is eredményezheti ezernyi más tényezőn keresztül. És ha ez a kettő megvan, sikerül a hatékonyságot növelni, mert ugye ez lényeges, és emellett sikerül a fogyasztásunkat visszaszorítani valamelyest, akkor jöhet az számításba, hogy majd megújuló energiaforrásokkal ezt a radikálisan csökkentett energiaigényünket majd fedezni fogjuk. Természetesen ez is ennél persze lényegesen bonyolultabb. És hogy milyen példák jöhetnek erre, ugye próbáltam néhány példát, ugye ez egy nemzeti vagy egy országos szintű példa, ugye egy ilyen Costa Rica nevezetű ország is létezik a Földön, ahol 2012-ben, és ugye ez nem egyetlen év, ugye, hanem ez hosszú évtizedek óta nagyjából így van, tehát már most 99% fölött van a megújulóknak a részaránya. Most egy kicsit csaltam, mert ebben a közlekedés nincs benne, tehát ugye ez a villamos energia és a hőenergia kapcsán igaz, ez a 99,2%. Persze erre mondhatjuk, hogy hát könnyű nekik, mert mennyi víz van, meg ilyesmi. Jó. A helyzet azért az, hogy ebbe vagyunk mi nagyok, majd az utolsó képkockámon próbálom kicsit érzékeltetni ezt, hogy a kifogások keresésében. Tehát én azt gondolom, hogy megoldások irányába haladjunk, és a megoldások irányát, hogyha nézzük, ugye nemrégiben, ugye Varsóban volt az ENSZ-nek a legutóbbi klímakonferenciája, amelyen résztvevők voltak itt ezek közül a szervezetek és kutatóintézetek közül jó néhányan, és ők itt ezen a konferencián világosan megfogalmazták azt, hogy igazából egy 100% megújuló energiára való áttérés az nem egy technológiai probléma. Egyértelműen politikai döntéstől függ, és a technológiát ők meg majd biztosítják, mert hogy ők ezzel foglalkoznak. És most egy háztartási szintig, ha visszamegyünk és visszabontjuk, ugye Fülöp Sándor kollega mondta, hogy a gyerekünknek a fényképe ugye mindig nálunk van, és akkor egész véletlenül én a házunknak a fényképét tudom egész véletlenül megmutatni, ami 100% megújuló energiával működik már ma is, és ugye, hogy ezek az elméleti felvetések, amik itt az előbbiekben elhangzottak, hogy a mértékletesség és hatékonyság mennyire fontos, és hogy mit lehet ezzel elérni, ugye a mi esetünkben azt jelenti, hogy a mi háztartási energiafogyasztásunk az éppen harmada a magyar átlagnak, és mivel harmada a magyar átlagnak, ezért igenis meg lehet csinálni. Ugye itt, ahogy látszik, egy nagyon divers rendszer adja számunkra az energiát, tehát hogy a napenergiát passzív módon, illetve aktív módon is hasznosítjuk. Az aktív mód is, ráadásul kétféle, mert napkollektorok is vannak, meg napelemek is vannak, és még biomasszát is használunk, és ugye nagyon lényeges, hogy tudjuk a tárolás problematikája, és az is többféle eszközzel és többféle módon működik, de lényeg, hogy a rendszer önmagában háztartási szinten is működőképes. És egy másik érdekes példa arra, hogy a háztartásokban hogyan lehet esetleg még tovább ezt fokozni, vagy persze a 100% fölé már nehéz, de svédországi példa, ami én azt gondolom, hogy nagyon elgondolkodtató, hogy a távfűtésben milyen rövid idő alatt, milyen gyökeres változás sikerült elérni. Ugye itt 1980-ban mondhatjuk, hogy még majdnem 100%-ban fosszilis erőforrásokra támaszkodott a távfűtés, és ugye nem is volt annyira számottevő a mértéke, mint ma, tehát látjuk, hogy bő kétszeresére nőtt a távfűtéses lakások száma, illetve az arra felhasznált energia. És azt is látjuk, hogy körülbelül 30 esztendő alatt sikerült gyökeres fordulatot elérni, és ugye most már azt mondhatjuk, hogy alig éri el az 5-10%-ot a fosszilis részarány, és az összes többi pedig valamilyen megújuló energiaforrás. Tehát ezt 30 év alatt egy ilyen fordulatot végre lehetett hajtani Svédországban. Még akkor egy lényeges eleme a stratégia alkotásnak, ugye az, hogy láttunk már itt két elterjedt képzetet, a harmadik az, hogy a megújuló energia drága. Hát már ez önmagában furcsa, mert hogy annyiféle technológia van, hogy aki ilyet mond, ugye nyilván én rögtön megállapítom, hogy fogalma nincsen a megújuló energiákról, tehát ez az egyik. A másik pedig, ha megnézzük itt a számokat, ugye, hogy Németországban itt ebben az elmúlt 40 esztendőben mit kellett rengeteg pénzzel megsegíteni, akkor hát nem a megújulókat látom itt az élvonalban, hanem bizony az atomenergiát látom, a szénipart látom, a szénbányászatot és az erre épülő technológiákat. Tehát, hogy hova folyik a rengeteg pénz? Mi az, ami az adófizető számára megterhelést jelent, akkor azt látom, hogy az nem a megújuló energia. Egy negyedik téveszme, amivel le kell számolnunk, az az, hogy az erőforrások felhasználása az tovább fokozható, mint ahogy itt ezen a zseniális ábrán látszik. Tehát az a rossz hírem van, mint itt természettudományokban valamelyes jártas embernek, hogy ez egy erőforrásunk egyszerűen nincs. Tehát, hogyha elfogynak a fosszilisak, meg elfogynak az uránérc készletek, akkor majd nem számíthatunk arra, hogy majd az elfogyó készleteket majd a megújulók fogják majd biztosítani, és alapját adják majd a további növekedésnek, mert a megújulókból sincs végtelen mennyiség. Ez is teljesen nyilvánvaló. És ezt támasztja alá ez az ábra is, ami Jürgen Nörgort tanár úrnak a ábrája, és azt próbálja érzékeltetni, hogy a mostanihoz hasonló nagyívű kormányzati elképzelések voltak Dániában is, hogy majd hogy fog növekedni az energiafelhasználás, és ugye ehhez képest meg nem egészen így történt. És itt az a szomorú, itt nagyon súlyos, ugye most a mi esetünkben forint 1000 milliárdokról beszélgetünk, tehát hogy belevágjunk egy ilyen fejlesztésbe, ami majd az alapját adja annak, hogy itt ezt a megnövekvő energiaiként valahogy fedezni tudjuk, vagy valamilyen más úton kellene járni. Mik azok a tényezők, amik, ugye, ha kicsit visszakanyarodunk, tehát hogy ez ellen a növekedés ellen hatnak, ez ellen a növekedés ellen hat leginkább, ha valaki engem megkérdez, akkor leginkább a környezet terhelhetősége. Tehát előbb-utóbb a környezet majd a saját törvényszerűségé alapján vissza fog ütni, és az nem lesz egy egyszerű dolog. Aztán ami még a fogyasztás mértékére hat, az az árak, és nem is csak az energiaárakra kell itt gondolni, hanem egyáltalán bármiféle megélhetési költségekre, amik ugye nyilvánvalóan, tehát én szerintem növekedni fognak a jövőben, különösen ha azt nézzük, hogy mennyi termőföldünk van, és ugye ez hogyan csökken ennek a mennyisége, miközben pedig a globális népesség növekedik. Aztán ezzel nem hat a technológiai hatékonyság is szerencsére. Most, ha Magyarországról beszélünk, akkor ugyancsak ez ellen a növekedés ellen hat az, hogy a lakosság száma csökken, és ugye ez a csökkenés nem állítható meg, legalábbis egyfelől én szerintem ugye szerencsére, mert hiszen bármilyen döbbenetes, de azt kell mondanom, hogy Magyarországon mi egy túlnépesedett ország vagyunk, ahol kb. 3,5-szer annyian élünk, mint amennyit ez a 93.030 négyzetkilométer el tud tartani erőforrásokkal hosszú távon. Úgyhogy sajnos ezek a természettudományos törvényszerűségek, amikről azért említést kell tenni. És ugyancsak a növekedés ellen hat, kicsit elbizonytalanodtam, de hogy az oktatás is, mert ugye azt is tudom, hogy van, ahol nem ezt oktatják. Én minden esetre ezt oktatom, és bízom benne, hogy aztán előbb-utóbb majd csak lesz valami hatása. Illetve hát ugye lássuk, hogy vannak ez ellen ható folyamatok is, és itt egyértelműen ugye a legmeghatározóbb az anyagi érdekeltsége bizonyos tőkés társaságoknak, amelyek viszont szeretnének eladni nekünk szolgáltatásokat, meg efféle dolgokat. Még egy lényeges gondolat, ami én azt gondolom, hogy meghatározza azt, hogy mi mindenről kell gondolkodnunk, amikor így hosszú távú energiastratégiát csinálunk, az az, hogy nem elfogadható, hogyha ezt az egész energetikai problémakört egy egyszerű műszaki kihívásként értelmezzük. Mint ahogy ezt idáig tettük. Ugye, tehát itt próbáltam azt érzékeltetni, hogy itt a kék mező lenne az, ami ennek néhány műszaki aspektusa, és amit a Műszaki Egyetemen tanítanak erről. Tehát ugye, hogy itt az elsődleges előforrásokat ugye kiterveljük, és akkor majd abból csinálunk másodlagosat, és abból majd lesznek energiaszolgáltatások, és itt meg is áll a történet. És az egész nincsen egy keretbe helyezve, és nincsenek az összefüggések világosan felvázolva. Noha
1: Ha egy kicsit tovább megyünk, akkor eljutunk oda, hogy hát mi végre veszük igénybe ezeket az energiaszolgáltatásokat. Hát azért, mert hogy ugye van a fejünkben valami kép a jólétről, ugye, hogy ez a kép ez hogyan alakul ki, ugye a kommunikáció, a pedagógia, bizonyos érdekkörök hatásai formálják ugye ezt a képet, de ez a kép és ez az egész problémakör már messze túlmutat a műszaki tudományok kompetenciáján, és arra akarom a figyelmet ennek kapcsán felhívni, hogy tévúton járunk akkor, ha erről nem veszünk tudomást. Itt társadalomtudósok bevonása nélkül ezt a problémát nem fogjuk tudni megoldani, ez teljesen nyilvánvaló. Sőt, tovább megyek, ugye, hogyha megnézzük itt ezt az egész rendszert, ugye azt látjuk, hogy ugye itt mire támaszkodik, mint erőforrás, ugye hát egyfelől támaszkodik most már egyre inkább a biomasszára, amit ugye a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás biztosít, tehát ökológiai ismeretek nélkül ez megint nem fog menni. Tehát ha azt gondoljuk, hogy kiváló műszaki szakemberek majd itt megoldják ezt a dolgot, nem fogják megoldani, ha nem kérdezik meg az agrármérnököt, ha nem kérdezik meg az erdészmérnököt, vagy ha nem kérdezik meg az ökológust, vagy a hidrológust, mert hogy ugye ma már a vizet is próbáljuk energia előteremtésére felhasználni. Illetve nagyon lényeges elemei még ennek, hogy a hulladék, mint olyan, egyre nehezebben választható el az energetika problémájától, még akkor is nagyon nehezen választható el, hogyha ezt mondjuk a műszaki felsőoktatásban erről nem teszünk tudomást. Tehát sajnos az a helyzet, hogy ezeket sokkal komplexebb megközelítésben kellene tárgyalni és vizsgálni. És az egész természetesen nem választható el az én szűkebben értelmezett tudományterületemtől, a földrajztól sem, hiszen mindez az egész egy adott földrajzi térben történik, ez az anyag és energia áramlás, és ha itt a geográfusokat elfelejtjük megkérdezni, akkor hát ennek is lesznek következményei, vagy lehetnek következményei, mintha, illetve amikről majd egy kicsit a későbbiekben megpróbálok majd még szót ejteni. Tehát összességében, hogyha summázni szeretném, akkor ugye szükség van egy a jelenleginél lényegesen komplexebb látásmódra, tehát szakítani kell ezzel a szemellenzős műszaki megközelítéssel, és ugye ezt még ugye néha fűszerezik ilyen torzmező vagy közgazdász ismeretanyaggal, ami hát ugye nem vesz tudomást például az externáliákról, meg az ilyen jellegű nyilvánvalóan nagyon lényeges problémák. A nagyon lényeges, hogy a legkorszerűbb ismeretekre van szükség, tehát ugye az úgynevezett információ technológia ma már nehezen kerülhető el, tehát ugye, ami itt szerepel ez a csúnya három betű, ez arra utalás, hogy ez a térinformatikának nevezett tulajdonképpen egy módszertan, amit a mi tudományunk kínál, és amit én azt gondolom, most már nagyon sok bizonyítékom van arra, hogy ha ezt nem használjuk fel, akkor nagyon fals eredményekre juthatunk. Egy-két konkrét példát hadd mondjak, Görmoson Sopron megyére született egy energetikai terv, amely ugye nem használt térinformatikai modellezést, és kiderítette a különben nagyon kiváló kolléga, hogy 3,5 megawattnyi szélturbina helyezhető el Görmoson Sopron megyében. Ami hát ugye gondolkodjunk el, hogy akkor ez hogy az ördögbe lehet, mert hiszen most már ennek a százszorosa van majdnem ott abban a megyében, kis túlzással. Tehát, hogyha itt csak műszakilag nézzük, akkor eljuthatunk ilyen furcsa eredményekhez. És akkor még lehetne példákat mondani, de nem akarom itt senkinek az idejét dobolni ezzel. Illetve hát ugye nem elkerülhető egy értékrendi váltás, hogy nyilván ez a legnehezebb, mert hogy itt vannak olyan szűk csoport érdekek, amiken hát ugye mi nehezen fogunk tudni változtatni, de minden esetre az, hogy ma már jobb helyeken energiademokráciáról beszélnek, amelynek mondjuk alap eleme az, hogy mindenki megtermelhesse saját magának azt a kis villamos energiát, és ugye nem próbáljuk meg ellehetetleníteni, hanem nehogy Isten még támogatjuk is egy kicsit, tehát ez ugye egyre, én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen. A továbbiakban két országra fókuszálnék itt nagyon röviden. Mind a két ország, vagy azért választottam ezeket, mert ezekbe látok bele egy kicsit jobban. Az egyik egy Dánia, ahol itt fönt beillesztettem két kiadványnak, két kutatási jelentésnek a borító oldalát, és alájuk pedig tettem egy energiastratégiát, egy kormányzati energiastratégiát, amelyik úgy szól, hogy kérem szépen 2050-re Dániában el kell érni a 100%-os megújuló részarányt, és hát ez a kormányzati koncepció erősen támaszkodik erre a két kutatási anyagra. Aztán a másik ország az Egyesült Királyság lesz, ahol ugye itt a egyik első képről láttuk ennek a Velszi Kutatóintézetnek az 1977-es jelentéséből azt az egyetlen egy mondatot, amely az értékrendi problémákra hívta fel a figyelmet. Erre a bizonyos Zero Carbon projektre épít nem kis részben mondjuk ez a Velszi klímastratégia, illetve hát egy kicsit még ez az Egyesült Királyságnak a hivatalos low carbon, vagy ilyen alacsony szénkibocsátású koncepció. És hát szerényen ide raktam a mi kis koncepciónkat is, és hát ide nem húztam azért annyira közel, de hogy ugye vannak kormányzati elképzelések is, amelyek mondjuk a miénktől gyökeresen eltérnek, mindenféle szempontból gyökeresen eltérnek. Tehát én megnéztem, hogy ennek az energiapolitikai tézisnek a szerzői például milyen neműek. Kiderült, hogy csupa férfiak, különben most itt azt vettem észre, hogy az előadók most itt csupa férfiak voltunk, tehát nekünk is egy kicsit majd figyelni kell erre. Aztán ugye a másik érdekes dolog, hogy a szerzők szinte kizárólag, aztán egy-két kivételtől eltekintve mindannyian az energetikához szorosan kötődő műszaki értelmiségiek, ami hát nagyon messze áll attól a filozófiától, amit ma mondjuk jobb helyeken próbálnak követni. És mindannyian, talán három kivételtől eltekintve nyugdíjasok. Ez is érdekes, hogy vita nélkül való, hogy ugye a tapasztalt szakemberekre szükség van, de ez azért megint azt mondom, hogy más országokban nagyon nem így van. Tehát Dániában például én azt láttam, hogy bizony az, hogy PhD hallgatók részt vesznek nemzeti szintű kutatásban 25-30 évesen, az ugye nem kérdés. Az nem kérdés. Akkor ezt a brit történetet vázolnám fel gyorsan, ami ugye 2030-ig bezárólag azt mondja, hogy lehetséges volna egy ilyen átállás, akkor, ha volna politikai akarat. És ez csak a létező, tehát ma elérhető technológiákkal megvalósítható. Nem kell hozzá atomenergia, ami kell hozzá, az mindenképpen ugye a tárolásra nagyon oda kell figyelni, most nem mennék bele, és hát ugye ezernyi egyéb szempont is van, amiből most itt megint csak attól tartok, hogy nem fogok tudni belemenni, de ami a nagyon-nagyon lényeges, az, hogyha itt a teljes, az energiaellátás teljes rendszerét nézzük, akkor itt egy nagyon komoly hatékonyság növekedéssel számolnak, ugye azt látjuk, hogy kb. 40%-ra kellene ő szerintük is leszorítani az energiaigényünket ahhoz, hogy itt a megújuló energiák ezt fedezni tudják. Ami nagyon érdekes Magyarország szempontjából az ez, ugye, hogy milyen fajta technológiák jöhetnének számításba. Én itt kiemeltem ezt itt kékkel, hogy napelemek. Ugye a második legtöbb energiamennyiség, amit itt látunk, az Egyesült Királyságban. Hát ott nem is süt a nap! ugye? Nem is süt a nap. Ugye ez nagyon érdekes, Magyarországon, amikor a 2000-es évek elején elkezdtünk ezen elmélkedni, hogy hát mi van Magyarországon, milyen lehetőségek, akkor ugye a minisztériumi szakértők egyöntetően azt mondták, hogy hát Magyarországon se a nap, se a szél nem jöhet számításba, ugye, sőt, ugye a hivatalos koncepciók szerint még mindig ugye a biomassa az egyetlen, amelyikre érdemben lehet támaszkodni, de hát ugye nem tudom, hogy az Egyesült Királyságban a szakértők ezt hogy gondolták, vagy egyet tudok róluk, hogy ők ezeket a technológiákat ismerik. Ők ezeket a technológiákat használják, mert hogy az ő kutatóintézetükben, amikor jártam, akkor arra döbbentem rá, hogy ők ott az egész rendszert megújulókkal működtetik, és még ugye el is tudnak adni egy kis energiát. Tehát, hogy ők ezeknek az ismereteknek az alapján azt mondják, hogy az Egyesült Királyságban igenis a napenergia lehet egy lényeges tényező a jövőben. És hogy hogyan fog működni ez a rendszer, ebben most megint nagyon nem mennék bele, de az ugye nyilvánvaló, hogy elsősorban szél turbinákkal, és ezen belül is leginkább a tengerbe telepített szél turbinákkal lehetséges itt a szükséges villamos energia igényt előállítani, de mint ahogy itt a korábbiakban is láttuk, egy nagyfokú diverzitás van ebben a rendszerben, és ugye tartalékolás és tározás. Aztán, ami megint csak most a villamosenergia szempontjából ma még nem lényeges, ugye az a közlekedési szektor, de a jövőben ugye lényeges lesz, mert ugye itt az autózás kapcsán ugye azt látjuk, hogy illetve most először is azt látjuk, hogy radikális csökkenés valósítható meg ebben a szektorban, ami a felhasznált energia mennyiségét illeti, és ezt a velszi kollégák ugye egyfelől a kereslet csökkentésével vélik elérhetőnek. Ezen akkor gondolkodtam el, ezen a kereslet csökkentésen, hogy mennyire reális egy ilyen felvetés. Amikor megnéztem a Magyarország érdekes sorokat, hogy mi történt Magyarországon az Európai Uniós csatlakozás óta, és azt láttam, hogy a nehéz tehergépjármű forgalom az pontosan 400%-a most annak. És tulajdonképpen 5 év alatt 400%-ára nőtt. Tehát ha visszagondolok, hogy mondjuk mi volt 2001-ben, 2003-ban, valahogy nem úgy gondolok vissza arra az időszakra, hogy a középkorban éltem volna, és jaj, de rossz lett volna, és bezzeg most milyen jó, most, hogy már négyszer annyi energiát szabálnak ezek a nehéz tehergépben, művek, magyarok, kamionok. Szóval, hogy egy ilyen kereslet csökkenés, ez a hatékonyság növekedés, és ilyen módon gondolják azt, hogy akár egy ötödére visszaszorítható a közlekedés energia felhasználása. Egy másik koncepció a dán kollégáktól, a dán mérnökök társasága, akik úgy vannak, hogy 3000-en, ők dolgoztak ezen jó pár évig, és jutottak arra, tulajdonképpen a nagyon hasonló következtetése, hogy itt radikális csökkentés érhető el a felhasznált energia mennyiségében, és ekközben teljes irányváltás, mint ahogy láttuk az előzőekben, ugye a svéd távfűtési rendszer esetében, és ugye őnáluk is egy ilyen energiafolyam diagram segíti itt a rendszerben az eligazodást, hogy mi hova megy, stb. De itt ebben most megint nem nagyon van idő, viszont két lényeges elemét még ennek a koncepciónak felvázolnék. Egyfelől, hogy egy ilyen elképzelésnek eredménye lehetne az egészségügyi kiadások radikális csökkentése, illetve egy óriási üzleti lehetőségként értelmezik ezt a dán mérnökök. Azt mondják, hogy ugye most ugye a szélenergia az, ami egy meghatározó tényező, ugye Dániában a harmadik legnagyobb export cikk a gyógyszer és a disznóhús után, de hogy ebben óriási lehetőségek vannak, és ha megnézzük, elsősorban a tüzelőanyagcella és az irányítás és mérés technológia területén látnak lehetőségeket. A saját koncepcióm kapcsán csak annyit szeretnék mondani, hogy döntően szakirodalomra támaszkodtunk, de arra döbbentünk rá, hogy ez nagyon sok helyen, például a szélenergia kapcsán teljesen torz, úgyhogy újabb számításokat csináltunk, ami alapján azt derítettük ki, hogy igenis, nálunk is egy ilyen átmenet megvalósítható. Ez az átmenet azzal jár, hogy az igényeket is egy kicsit át kell alakítanunk, dematerializálni lehetne, illetve hát ugye a megújulók térnyerését kellene megvalósítani, és ilyen módon 2040-re, ha a politikusok is így szeretnék, és nem az atomerőműbe ülnénk ezt a 3-4 ezer milliárd forintot, akkor ezt meg lehetne csinálni. Hogy meg lehetne csinálni, ugye ez egy érdekes dolog, amit én külföldön tanultam, az az, hogy teljesen más néző, vagy teljesen más szemléletmódra van szükség, ugye, és akkor itt mutattam ezt a fényképet, tehát ugye az üzenete az, amikor megláttam ezt a képet, rögtön azon gondolkoztam, hogy hát a magyar hozzáállás szerint ugye ez lehetetlen. Tehát a magyar azt mondja, hogy ha el kell vinni 80 darab téglát egy biciklén, akkor azt keressük, hogy miért nem lehet elvinni azt a 80 darab téglát A pontból B pontba. Most ha kicsit nyugodtabbra megyünk, akkor sem ez a szemléletmód, mert akkor azt mondják, hogy oké, ez a feladat, találjuk ki, hogy lehet elvinni. Ha keletebbre megyünk, ugyanide jutunk el. Tehát nekünk kéne egy kicsit változnunk itt, azt gondolom. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a meghívást a mai diskurzusra. Az első szekció emelkedettebb hozzászólásai után egy nagyon földhöz ragadt prezentációt szeretnék tartani. Ugye közgazdász vagyok, ezt ilyen lehangoló tudománynak is szokták nevezni, ugye számokkal szoktunk dolgozni, és az a célja ennek a rövid előadásnak, hogy egy olyan vizsgálatnak az eredményeiről beszámoljak, amelyet a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontban több munkatársammal együtt végeztünk, és ahol az volt az a kérdés, foglalkoztatott minket, magunkat is, akik energiával foglalkozunk, és hogy a magunk kellene dönteni.

közgazdasági értelemben atomerőművet bővíteni, építeni Magyarországon. Csak a bevezetés kedvéért szeretném megismételni, hogy, és azért is szerepelt a címben, hogy fejlett piaci, fejlett országokban végrehajtott nukleáris bővítéseknek a gazdasági hatásvizsgálatáról beszélek, mert itt már láttuk talán ezt az ábrát, hogy az utóbbi egy évtizedben gyakorlatilag, vagy több másfél évtizedben atomerőmű építés az nem egy fejlett világ sztori, hanem egy nem OECD ország sztori, tehát az utóbbi évtizedben épített, átadott nukleáris erőműveknek a nagy része az Ázsiában készült, nem tipikusan olyan típusú piaci körülmények között, mint amilyen Magyarország, tehát az üzleti modell, amiben ezek az erőművek épülnek, azért jelentősen különbözik attól, mint egy francia, egy brit vagy egy Egyesült Államokbeli nukleáris erőműnek a kérdése. Talán még annyit, hogy ugye, akkor megismételném én is, hogy, hogy egy nagyon jelentős potenciális projektről beszélünk, amelynek a beruházási értéke 2500 milliárd forintot érhet el, illetve a pótlagos beruházásokkal 3000 milliárd forintot is, amit kontextusban helyezve, hogy láttuk a felhőkarcolókat, de úgy is jellemezhetjük ezt, hogy a 2012. évi nemzeti jövedelmünknek a 10,6%-át kitevő számról beszélünk, tehát egy nagyon-nagyon jelentős összegről, gyakorlatilag a 21. század mondjuk első felének a legjelentősebb állami részvételt igénylő projektjéről van szó. Tehát mindenképpen indokolt az, hogy ez egy nagyon alapos vita után meghozott döntés legyen erről a projektről. Ugye ez a kérdés, amelyet nagyon röviden szeretnék körbejárni számok segítségével, hogy mely tényezők befolyásolják kiemelkedő mértékben a nukleáris erőmű projektek pénzügyi megtérülését, és nemzetközi összehasonlító adatok alapján mit tudunk arról mondani, hogy egy idehaza tervezethez hasonló projektnek a pénzügyi megtérülési jellemzői hogyan néznek ki. Egyébként semmi meglepő eredményre nem jutottunk, nagyjából olyan eredményeket produkált a mi vizsgálatunk, amelyek egyébként már más vizsgálatokban láthatóak, de azt gondolom, hogy nagyon lényeges ezt a dolgot mindig a legfrissebb elérhető információk alapján újra és újra elvégezni, megnézni. Különféle pénzügyi megtérülési mutatókat vizsgáltunk egy nukleáris pakshoz hasonló projekttel kapcsolatban. Megtérülési időt vizsgáltunk, tehát betetett összeg mennyi idő alatt fizeti vissza magát bizonyos feltételezések mellett. Mennyi a diszkontált megtérülési idő, itt a Fülöp Sándor hitte a diszkontálást az előző hozzászólásában, de azt gondolom, hogy, hogy sajnos azért az ma egy létező és gyakorlatban ugye alkalmazott mégiscsak eljárás, hogy hát valamilyen szintű elvárással azok a bankok, akik azt a sok pénzt belerakják ebbe a projektbe, akik végül belerakják, ugye valamiféle jövedelmezőséget várnak. Tehát ezt a diszkontálást felfoghatjuk úgy, mint az a kamat költség, amit a projekt finanszírozók felé fizetni kell, hiszen, és ha ez a finanszírozó, ez a magyar adófizető, akkor az adófizetőnek az elvárásáról beszélünk. Nettó jelenértékét vizsgáltuk a projektnek, ez lesz talán a legnyilvánvalóbb mutató, belső megtérülési rát, tehát jövedelmezőségi indexet, és egy olyan mutatót, amit Levelized Cost of Energy-nek szoktunk hívni, gyakorlatilag arról az árról, azt az árat próbáltuk megbecsülni, amely piaci árnak jellemeznie kell azt az árampiacot, ahol értékesítik a nukleáris energia vagy nukleáris erőműből termelt áramot, ahhoz, hogy a költségek, illetve a megtérülési elvárások mellett a projekt minimális szinten megvalósítandó, tehát pénzügyileg életképes legyen. Tehát mi az a minimális villamosenergia ár, amely szükséges ahhoz, vagy ettől magasabb ár szükséges ahhoz, hogy, hogy a projekt az megtérüljön. És végeztünk hát ilyen érzékenységi vizsgálatokat is, tehát a lényeges feltételezéseket a többit rögzítése mellett vizsgáltuk ilyen szélső értékek esetén, és azt néztük, hogy melyek az

azok a legfontosabb, a pénzügyi jövedelmezőségre ható legfontosabb tényezők, amelyek megváltoztatják lényegesen az eredményeket. Ugye itt még talán annyit fontos bevezetőképpen elmondani, hogy az erőművi technológiákat, hogyha összehasonlítjuk, akkor a nukleáris technológiának az a legfontosabb jellemzője, hogy lényegében óriási kezdeti befektetési igénye van, de ha egyszer már létezik az atomerőmű, akkor viszonylag olcsón tud termelni. Ugye ezért mondják azt, hogy a magi paksi atomerőmű az egy ilyen fejős tehén pénzügyi szempontból, ha már ott van, már nem kell tőke törlesztés fizetni utána, akkor ontja a pénzt tulajdonképpen. Valószínűleg ez vezethetett a miniszterelnök úrnak is ahhoz az elgondolásához, amit Indiából ugye van ott mondott, hogy ha megépül egy új atomerőmű, akkor ez nagy mértékben hozzá fog járulni ahhoz, hogy Magyarországon nagyon olcsó lesz a villamos energia. Ugye valószínűleg őt félre tájékoztatták, mert nem azt mondták, hogy egy már ugye leértékelt eszközt fog építeni az új befektető, hanem egy új atomerőműről beszélünk. Na most, mivel a tőkeköltség, igazából ami kell az atomerőműhöz, az három dolog, pénz és pénz lényegében, ezért a finanszírozásnak a költsége az, ami döntő módon meghatározza azt, hogy mennyiben tud pénzügyileg kifizetődővé válni egy atomerőmű. Megnézzük azt a két legfontosabb tényezőt egyébként, ami az atomerőmű pénzügyi megtérülését jellemzi, akkor az első nagy olyan változó, ami döntő befolyást gyakorol a megtérülésre, az maga a beruházási költség, tehát hogy egy megawattnyi kapacitást hány dollár költség mellett lehet megvalósítani. Megnéztük a 2010-es években publikált elérhető szakirodalmi becsléseket, ahol ez az érték, ez kilowattonként 4800 és 5500 dollár között mozgott, tehát egy 5000 dollár per kilowatt körüli beruházási értéke lehet ma számolni egy ilyen új nukleáris erőmű létesítése esetén. A másik ugye döntő tényező a beruházási költség mellett, hogy a költségek finanszírozására felvett pénz, vagy a tulajdonosi tőke, amit ebbe valaki beletesz, milyen hozam elvárással rendelkezik, mi a tőke költsége egy atomerőműnek. Ugye egy gázos erőműnél sokkal többet beszélünk a tüzelőanyag költségről, meg a gázáról, mert az sokkal nagyon súlyosabb, de az atomerőműnél a pénznek a költsége az, ami a legsúlyosabb a történetben. És itt megint csak egy ilyen nemzetközi irodalmi becslés alapján azt találtuk, hogy reál értékben egy 8-9%-os érték hozam elvárás az, ami jellemző, és hát akkor mi nagyon optimistán tekintetbe véve ugye a magyar ország kockázatot is, hozam elvárásokkal kapcsolatos kockázati felárakat, egy ilyen 10%-os reál hozamot feltételeztünk a finanszírozásnak a költségeként. És gyakorlatilag ez a táblázat, amit talán nem látnak a hátsó sorokból, foglalja össze azokat a legfontosabb feltételezéseket, amelyre utána egy ilyen standard pénzügyi elemzést meg modellt építettek a kollégák. Talán nem látható, hogy gyorsan végfutok rajta. Egyrészt az előkészítési idője a projektnek, ezt mi ugye három forgatókönyvet állítottunk fel, van egy minimálisan szükséges, egy középérték, vagy egy ilyen reálisnak, általunk legreálisabbnak tartott érték, és van egy maximális érték mind a három esetben. Itt az előkészítési idő 5 évre becsültük, az építési időt magát 5 és 8 év közötti időtávra, a kapacitás kihasználtságot akkor, ha már működik az erőmű, nagyon optimistán 80-90% közötti értéke a teljes élettartamra, magát az üzemidőt azt 40-60 év közötti becsültük, a beruházási költség szerepel még itt, amiről már esett szó. Számoltunk a bezárásnak a költségeivel, ugye, ami általában egy nagyon nagy költségtétel, de nagyon késő jelentkezik az időben, ezért egy ilyen diszkontált elemzésben ennek a súlya egyébként nem annyira
jelentős, a működtetési költségek, tüzelőanyagköltség. A villamosenergia ára nagyon optimistán azt feltételeztük az elemzésekben, hogy ez 80-100 euró per megawatt óra között mozog, ez a mai értékeket jóval meghaladó ugye ár a későbbi áramtermelés értékesítése értékelésekor. És a diszkont rátát, ahogy mondtam, középértéken 10%-nak, kedvezőbb esetben 8,5%-nak, kedvezőtlen esetben 11,5%-nak feltételeztünk. Tehát körülbelül ez az a keret, amiben aztán betettük a számokat, és utána három forgatókönyvet vizsgáltunk, egy realista forgatókönyvet, amikor megnéztük, hogy ha minden ezek közül olyan értékeket tételezünk fel, ami a mi legjobb megítélésünk szerint várható, akkor milyen pénzügyi mutatókat produkál egy ilyen paksi fejlesztés, mi van akkor, hogyha minden rosszul sül el, és akkor minden a lehető legrosszabb lesz, a legtovább épül, a legdrágább finanszírozású, a legrosszabb villamosenergia ár van a piacon, és fordítva, mi van akkor, hogyha minden összejön, hogyha minden jól sikerül, ha mindent időben sikerül elkészíteni, nem úgy, mint a 4-es metró esetében. És akkor gyakorlatilag a számok és az eredmények, ez az első ábra mutatja lényegében mi általunk reálisnak tartott forgatókönyv esetén a diszkontált cash flow elemzésnek az eredményeit, a diszkontált pénzáramlásunknak az eredményeit. Gyakorlatilag a kék vonal mutatja, ez a nulla, ez pedig fölfelé a sok milliárd forint, erre pedig a negatív sok milliárd forint található. Ez azt jelenti, hogy a projekt elején egy nagyot beruházunk, tehát pénzt adunk ki, utána elkezd működni az erőmű, akkor pénzt termel nagyon sokáig, és a végén a bezárás miatt nagyon sok pénzt rá kell költeni. Ez a nem diszkontált cash flow, tehát az éppen adott évben jellemző értékeket, ha összevetjük. Amikor elkezdjük ezt diszkontálni, tehát a jövőbeni értékeket egyre kisebb súllyal veszük figyelembe, akkor kapjuk meg a diszkontált cash flow vonalat, ez a piros vonal, és amikor kumuláljuk ezeket az értékeket, tehát az évről évre adódó diszkontált cash flow-kat összeadjuk, akkor kapjuk a zöld értéket, látjuk egy hatalmas beruházás, ami kezdi visszahozni a pénzt. De hát az sajnos ugye arra az eredményre jutottunk, hogy egy ilyen reális forgatókönyv esetén a diszkontált cash flow-ja egy ilyen projektnek az olyan mínusz 100 milliárd forint körül van, tehát nem jött ki nullára sajnos ebben az esetben az eredmény. Ugye ez egy ilyen, ez még egyszer mondom, egy ilyen 90 euró per megawatt órás piaci ár mellett viszonylag reális finanszírozási, működési kondíciókat feltételezve. Ugye ez az ábra mutatná azt, hogy egyébként milyen a költség és bevétel összetétele egy ilyen modellezett projektnek. Ez mutatja a költség szerkezetet. Még én sem tudom elolvasni innen egyébként azt, hogy itt mi látható, de az mindenképpen látható, hogy a költségeknek a 70%-a az a finanszírozási költség, beruházással és finanszírozással kapcsolatos költség. Ugye egy gázos erőműnél ez a gáz vásárlásnak, meg felhasználásnak a költsége lenne, de itt ebben az esetben ez a beruházási költség, és sokkal kisebb tételt tesznek ki a további, tehát a tüzelőanyaggal és a működtetéssel, tüzelőanyaggal kapcsolatos költségek, és ez pedig a villamosenergia árbevétel, és gyakorlatilag az a bizonyos 100 milliárdos veszteség nettó jelen értékben, amit itt látunk. Ugye arról lehet vitatkozni, hogy ez a 100 milliárd, de sok vagy kevés. Egyébként, tehát hogy mondjam, egy ekkora projektnél, ilyen időtávon, ekkora GDP mellett most ez egy olyan tétel, amit be lehet vállalni, vagy nem. Tehát azt gondolom, ez egy, meg a számítás maga is ugye tartalmaz bizonytalanságokat. De azért a negatív érték jött. Utána megnéztük, hogy a három forgatókönyv esetén a többi megtérülési jellemzője a projektnek az hogyan néz ki. Ez az a realista forgatókönyv, amelyet ugye mi a legvalószínűbb tartottunk, nettó jelen érték mínusz 109 milliárd, belső megtérülés 8,7%, tehát egy 8,7%-os reál finanszírozási költség esetén már megtérülő lehet, nulla nettó jelen értékű lehet a projekt, 21 év alatt térül akkor meg,
És ami fontos, hogy azt találtuk, hogy ebben a forgatókönyvnél egy 106 euró per megawatt órás minimális piaci ára már lenne az az érték, amely mellett a projekt már meg tud térülni, már visszahozza nullára magát. És hát azt néztük, hogy a pessimista esetben természetesen a projekten a veszteség jóval nagyobb, az mínusz majdnem 450 milliárd körül van. 5,2%-os finanszírozás kellene ahhoz, ahhoz, hogy ez mégis működni tudjon, vagy pedig egy ilyen 176 euró per megawattórás áramár. Optimista esetben viszont, ha minden összejön, tehát a legjobb értékeket veszük figyelembe a feltételezések esetéből, akkor még egy plusz 400 milliárdos nettó jelen érték is benne lehet a pakliban, és hát egy 12,8%-os hozamot tud produkálni a projekt azoknak, akik a pénzt befektetik, és elég egy 66 euró per megawattórás ár a piacon. Ahhoz, hogy a modellt ugye bekalibráljuk, nagy szerencsénkre volt az a brit döntés, amely ugye egy megegyezést rögzített a brit kormány és a francia befektetők, az ÖDF és az Arval között. Arról vonatkozóan, hogy a franciák milyen jövőbeni garantált árat kérnek ezért az úgynevezett Hinkley Pointi tervezett új atomerőmű megépítésért. Ugye ez az ár, ez 92,5 font per megawatt óra, amiben ezt publikálták, tehát ez egy köztudott információ. Ennyit kér, azt hiszem 30 évre előre, vagy 35 évre előre a francia befektető azért, hogy belevágjon ebbe a projektbe. Ha ezt euró per megawattórára fordítjuk, akkor a 110 euró per megawattóra, és a kollégánknak a számítása, ez a 106 euró per megawattóra, ez elég közel esik ahhoz az értékhez, és akkor ez megnyugtatott minket, hogy tulajdonképpen nem, valószínűleg nem kalibráltuk el túlságosan ezeket az induló feltételezéseket. Tehát viszonylag hihető az, amit a kis pénzügyi modell ebben az esetben mond. Csak összevetésképpen a hazai nagykereskedelmi áramár 2008-ban a gazdasági válság előtt nagyon magas áramkeresleti kondíciók esetén a magyar piacon 76 euró per megawattóra körül volt. Az idei év novemberében az áram nagykereskedelmi ár, amely mellett értékesítenie kellene ennek az erőműnek, ha ma már működne, akkor az 48,3 euró volt, tehát ez a 106-110 euró, ami egyébként egy viszonylag optimista dolog, mert azért a briteknek a finanszírozási kockázata talán ma kisebb, mint Magyarországi, de lehet, hogy mire ez az atomerő meg megépül egyébként, mi is leszünk olyan jó. Tehát látszik, ez egy körülbelül duplája annak az árnak, ami ma jellemzi a villamosenergia piacot. Tehát egy viszonylag magas felárat kell fizetni azért, hogy ez az erőmű ez megépülhessen. Na most próbáltunk érzékenységvizsgálatokat is végezni, ahogy említettem, megnézni azt, hogy mely input változók azok, amelyek a leginkább képesek megmozgatni ezeket az értékeket, és ez a realista forgatókönyvünknek az ilyen parciális érzékenységi vizsgálati eredményeit mutatja. Ez gyakorlatilag az a mínusz 100 milliárd, ami az alapértékek esetén ugye jellemzi ezt a projektet, és ez itt a tüzelőanyagköltség, hogyha ha változtatjuk a megadott határok között, amit feltételeztünk, akkor hogy mozdítja el ezt a mínusz 100 milliárdot, látjuk, hogy nem nagyon. És gyakorlatilag a diszkont ráta és a beruházási költség az a két tényező, ami a leginkább mozgatja természetesen, ahogy már az elején említettem, ezt a projektet, és ezeknek a nagyon optimális alakulása eredményezheti azt, hogy a projekt végső soron akár pozitív nettó jelenértéket is produkálhat pénzügyi szempontból. És végül egy olyan ábrát szeretnénk mutatni, ahol hát több száz ugye a felvett változó értékekre vonatkozóan nem csak egy pár kombinációt vettünk figyelembe, hanem a kollégák minden 700 esetre lefuttatták ezt a pénzügyi modellt, és megnézték, hogy az egyes input változóknak mindenféle kombináció esetén hogy alakul a projektnek a nettó jelen értéke. Ez itt ez a bizonyos nulla jelen érték, és hát azt látjuk, hogy ugye mínusz 400
50 milliárd forinttól a plusz 400 milliárd forintos nettó jelenértékig, ami a, ugye a két szélsőség volt a forgatókönyvek esetén, az egyes lehetséges esetek hogyan oszlanak el. Hát, tehát az ilyen negatív nettó jelenértéknek ha úgy tetszik, a valószínűsége az nagyon nagyobbnak tűnik ebben az esetben, de azért a pozitív nettó jelenértékű kimeneteknek is van egy bizonyos valószínűsége, az előző egy kicsit nagyobbnak tűnik. Úgyhogy gyakorlatilag ezek alapján azt gondolnám, hogy az új nukleáris energiatermelésről folytatott vita esetén azt gondolom, hogy a nukleáris energia támogatói tudnak olyan érveket említeni, amelyek amellett szólhatnak, hogy épüljön új atomerőmű Magyarországon, lehet klímavédelemre hivatkozni, lehet ellátás biztonságra hivatkozni, de arra hivatkozni, hogy azért kell új atomerőmű, mert attól olcsó lesz az áram, az nem megalapozott érvelés, azt gondolom. Várhatóan jelentős piaci ár feletti támogatást igényel majd egy ilyen atomerőmű. Ugye, ha megnézzük a hosszú távú gáz ár előrejelzéseket például, akkor azt látjuk, hogy ha a jövőbeni gázárak mellett ugye egy ma működő gázos erőműnek a hatékonyságát figyelembe veszünk, akkor ilyen 60-70 euró fölé nem nagyon tud menni a gázbázisú áramtermelésnek a költsége, ha csak a széndioxid árak valamiért égben nem mennek, de szerintem erről majd a Balázs fog többet mondani, de hát elég extrém kondíciók kellenek ahhoz, hogy mondjuk az bekövetkezzen, hogy egy-két évtizedes időtávon ne kelljen lényeges felárat fizetni majd. Ugye ma fizetünk például a szén, tehát a vértesi erőműért egy ilyen szén ipari szerkezet átalakítási díjat, mondjuk az áram mondjuk rendszerhasználati díjak között, nem mindenki tudja ez mit jelent. Ilyen típusú mondjuk díj formájában összegyűjtött támogatás, ez valószínűleg szükséges lehet ahhoz, hogy egy jövőbeni erőmű, egy nukleáris erőmű az pénzügyileg életképes legyen. Állami garancia vállalás nélkül ilyen projekt Magyarországon én azt gondolom, hogy nem fog megvalósulni. Az a nagy kérdés, és azt gondolom, hogy ma a brit beruházásnak az igazi kulcskérdése az, hogy vajon az európai szabályozás azt a megoldást, amit a britek választottak, nevezetesen, hogy ténylegesen tartalmilag egy új hosszú távú szerződést kötött a brit kormány, vagy kötne a francia befektetővel, hogy ezt illegális állami támogatásnak minősíti, vagy nem. Ez a vizsgálat ez most folyik. Én azt gondolom, hogy a magyar projektnek a sorsát elég alapvetően fogja érinteni az, hogy a bizottság a brit esetben milyen konklúzióra jut ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmüket, ennyit szerettem volna hozzátenni a beszélgetésre.

Köszönöm szépen a meghívást. Két komparatív előnyöm kapásból lesz, rövidebb leszek, és mivel tudtam, hogy ilyen rengeteg szám lesz a két közgazdász úr részéről, ezért én nem tettem számokat az előadásommal. Nem tudom, hogy ez élvezhetőbbé teszi-e az előadást magát. De azt kérték tőlem, hogy az oroszok motivációiról beszéljek, illetve arra, hogy a magyar esetben az orosz erőmű az mekkora esélye jön szóba. Ugye a nukleáris technológiának, mint minden modern technológiának általában a bölcsője tisztátalan volt a tekintetben, hogy a legtöbb modern technológia valahol a hadseregtől származott. Ugye a szovjet esetben ez kifejezetten igaz, a franciában és az amerikaiban is különben. Az 50-es évek végétől a nukleáris fűtőanyagkörnek egy nagyon erőltetett fejlesztése volt a Szovjetunióban, hogy utolérjék nukleáris potenciálban, arzenálban az Egyesült Államokat, és a 60-as évek végére, 70-es évek elejére, ha nem is érték el a csúcsot nukleáris arzenál tekintetében, de nagyon megközelítették azt, és ettől kezdve ott volt egy hatalmas nukleáris fűtőanyagkör iszonyatos kapacitásokkal, nem lehetett bezárni, valamit csinálni kellett vele, elkezdtek gondolkodni, mit lehetne, és természetesen ugyanúgy, mint a franciák vagy az amerikaiak, amellett döntöttek, hogy hát akkor használjuk civil célokra. Éppen ezért a kezdetekben egy nagyon komoly szinergia mutatkozott a katonai alkalmazásoktól, ez egy pozitív externália volt a civil szektor számára, vagy egy szubvenció, hívjuk ahogy akarjuk, éppen ezért relatíve olcsóvá tette a nukleáris civil alkalmazásukat. Ugye a 70-es években szintén nem voltak olyan biztonsági előírások, a Felsman Balázs előadásában jól lehetett látni, hogy hogyan ment föl a költség szépen az évek folyamán. Ennek egy nagyon nagy hányada különben az egyre szigorodó biztonsági előírások miatt volt. A 70-es, 80-as években ez egyáltalán nem volt még annyira jellemző. Komoly, több 10%-kal olcsóbb volt egy nukleáris beruházás akkoriban. Ezen túlmenően a Szovjetunióban, ugye a 70-es, 80-as évekről beszélünk, még folyt az iparosítás, és már a lakosság ilyen fogyasztásbővülés is dinamikusan nőtt. Tehát volt egy elég jól használható, és az egész szovjet blokkban elég jól kitapintható kereslet, és ez biztos volt, a tervgazdaságban meg volt mondva, hogy annyi lesz az áramfogyasztás, és kész. Erre lehetett behozni potenciált. Illetve hát 1973-tól kezdődően az olajárrobbanás következtében jól kitapintható volt az, hogy az alternatív költség, nevezetesen a 70-es években ugye az olaj, mert olajt használtak áramtermelésre, 2000-es években meg látjuk, hogy a gáz volt az alternatíva a nukleáris piacon. Ennek az ára rendkívüli mértékben fölment, ezért hogyha olajat akartak exportálni, minél többet, akkor nukleáris megfelelő beruházás volt. Itt lehet látni ezen az ábrán, ugye a kék, hát a két ábra az nem annyira összehasonlítható, a kék ugye a megatonnában mutatható pusztító erő a szovjet nukleáris potenciában, ez pedig a nukleáris termelés mértéke a Szovjetunióban. Azt lehet látni, hogy körülbelül ugye ez a 60-as évek, amikor felépült a nukleáris arzenál, és egy évtizedre rá épülnek az erőművek. Amerikában egy kicsit korábban következett be, de hasonló logikai összefüggés mellett a francia esetben nagyjából így ebben az időben. 80-as évek közepétől jött a sötétkor, itt is, ez tulajdonképpen az inverzió az előző korszaknak, tehát Csernobilt aztán nem kell részleteznem. Szétesett a Szovjetunió, szétesett ezzel az iparág is, tehát a vertikumot azért nagyon csúnyán megcincálták, mind önmagában a földrajzi szétesése a Szovjetuniónak, mind az azt követő mondjuk 10 éves ilyen smuta, tehát döntéshozatali anarchia. A 90-es évek végére különben bizonyos vertikumokat egész egyszerűen privatizáltak, tehát kikerült az állami szektorból, ami Oroszországban önmagában nem kéne azt jelenteni, hogy egy vertikum szétesik, Oroszországban valójában azt jelentette, tehát hogy bizonyos oligarchikus csoportok tulajdonképpen kontrollálták az iparágat, hogy egy darab szegmensét megszerezték. Ezen kívül véget ért ugye a kedvező árampiaci környezet, volt egy 40%-os GDP visszaesés, 30%-os árampiaci visszaesés, alacsony olaj- és gázárak voltak véletlenül különben épp a 80-as évek közepétől, tehát ez a
20-30 dolláros olajár volt egészen 2003-ig, mint egy 20 évig. 90-es évek végén elértük ugye 8 dollárt egy hordó olajért, ma már elképzelhetetlen szint. És ezen kívül ugye a START egyezmények, amely ugye nukleáris leszerelést írt elő, ez azt jelentette, hogy nagyon nagy mértékben a két START egyezmény kikerültek a nukleáris, le kellett építeni a nukleáris arzenálokat, egy csomó uránium került a piacra. Mai napig különben az amerikai nukleáris erőművek egy nagyon jelentős része szovjet katonai rakétákból kivett uránnal működik, ami azt jelentette például, hogy uránbányászat 20 évig nem volt. Tehát a vertikumból ez az egész elhalt ez a szegmense, mert nem volt szükség uránra, most kezdik újra nyitni az uránbányákat, pont azért, mert kezd elfogyni ez a leszerelésből fakadó mennyiség. És aztán jött a putyini reneszánsz, ami egy ilyen vegyes korszak, tehát egyfelől azért a 2000-es évekre már volt valamiféle kényszer és ambíció is arra, hogy tegyék rendbe a nukleáris vertikumot, ez meg is történt különben, ebben jó Putyin, tehát ebben azért az oroszok elég rók, hogy akkor rendbe rakjuk ezt az iparágat. És ezt meg is kellett tenni, mert annyira leépült már addigra a nukleáris arzenál, igaz, hogy egy alacsonyabb szinten, de mindenképpen kellett fektetni bele pénzt. Ez főleg különben a rakétatechnológiát érintette, de valamennyire a nukleáris szektort is. Ugye van egy kedvező energiapiaci fundamentum. Oroszországban is nagyon gyorsan nő az áramfogyasztás, legalábbis a válságig mindenképpen nagyon gyorsan nőtt. Ezt mindig szoktam mondani, hogy az oroszok több gázt használnak áramtermelésre Oroszországban, mint amennyit exportálnak Európába. Ezt mindig mi arra gondolunk, hogy itt az európai export az, ami meghatározó a Gazprom számára. Hát ha csak a volumeneket nézzük, ez ára valamennyire igaz, de a volumenek tekintetében csak elektromos energiatermelésére több gázt szoktak elhasználni, de ugyanez igaz Ázsiában is, a gazdasági növekedésből fakadóan. Vannak kedvező gazdasági fundamentumok, legalábbis 2008-ig neki lehet dőlni a pénznek Moszkvában. Ma sincsenek nagyon hiány, és fölmerült az a kérdés, hogy mit csináljanak ezzel. Tehát ilyen szuverén alapokba rakták. Nem egy olyan rossz húzás szerintem orosz szempontból, ha azt mondani, hogy akkor tegyük bele olyan technológiákba, amiket mi exportálunk. Tehát tudtak hozzá kedvező pénzügyi konstrukciókat nyújtani, ha valaki esetleg nukleáris, vagy akár nukleáris technológiát rendelt tudjuk, vagy akár különböző fegyvertechnológiát. Ezen kívül azért vannak szubjektív elemek, tehát hogy az oroszokban nagyon erős ez az utolérési hajlam, ezt hiszem nem kell részletezni, nem akarnak a nyugat benzinkútja lenni, állandóan mindenféle modern technológiákba akarnak fejleszteni, tehát a nanotechnológia az egy ilyen orosz nüke, sok egyéb. Ezen kívül mindenáron meg akarják, és ez érthető szerintem, és legitim cél, valamennyire meg akarják őrizni ezeket a régi technológiai szegmenseket, amelyekben jók voltak, és ez megér egy csomó pénzt nekik. Nevezetesen ugye a nukleáris technológia is pont, hogy ide tartozik, és e tekintetben van egy bizonyos játéktér. Ezért szoktam mondani azt, hogy nem feltétlenül igaz az, hogy ez egy zérus összegű játék egy fogyasztó és egy szállító között, mert a fogyasztó legalábbis ebben tekintetben bizonyos rugalmasságot tud nyújtani. És végül van egy külpolitikai tényező, hát ez főleg a 90-es években volt látványos, de ma is létezik, kapcsolatokat tud teremteni és erősíteni ezzel. Hát nehezen tudnám megmagyarázni piaci alapokkal, hogy miért kell Ukrajnába 3 darab nukleáris erőművet meghitelezni, amikor Ukrajnának a helyzete olyan, amilyen, pénzügyi helyzete, politikai helyzete, stb. Az oroszok megtették, és nyilván ez nem csak egy gazdasági döntés ebben a helyzetben. Nem feltétlenül kell azt hinni, hogy ez most akkor itt valamiféle ilyen konspiráció van, tehát hogy ez Magyarországban csak így tudnak, csak politikai szempontok mellett döntenek, de vannak ilyenek is. Ezen a két ábrán, itt lent, nem lehet látni, hogy Oroszországban is van egy olyan jó tucatnyi blokképítésük, és hát külföldön is vannak blokkjaik. Ez főleg a távol-keletet jelenti, Bangladesh-t, Indiát, Kínát, Vietnámot. De hát vannak projektjeik a posztszovjet térségben, Belarusban és Ukrajnában, illetve hát azért tárgyalnak több helyen, Csehországban, Szlovákiában, Finnországban próbálkoznak az oroszok. Na most, hogyha áttérünk a magyar relevanciára, szerintem két kérdést érdemes külön választani.
Az egyik, ami szerintem az első lépcsőfok, amit majd meg kell ugrani a döntéshozatal folyamán, nevezetesen, hogy tudnak-e olyan finanszírozási modellt kínálni, ami Magyarország számára megcsinálhatóvá teszi ezt a projektet. E tekintetben az oroszok nagyon rugalmasak, tehát a nemzetközi skálán lehet látni majd, hogy teljesen, mégis nekik mindegy, csak a pénzüknél maradjanak. Nagyon, nagyon rugalmas dolgokat tudnak kínálni. És aztán a második kérdés, hogy adnak-e árengedményt, illetve itt érdemes egy picit differenciálni. Az egyik kérdés ugye az, hogy olcsóbb-e a többi szállítóhoz képest az orosz, és a másik kérdés pedig, hogy elég olcsó-e ahhoz az orosz erőmű, hogy más energiatermelési módokkal versenyegjen. Erről szólt az előző két előadás. Az ízlés szerint is fel lehet tenni, valójában mind a kettőt fel kéne tenni.

0: Ez után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
0: Tilos Rádió?
1: Jó.
5: Ez nagyon jó.
0: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Fenyő Miksával beszélget Vezér Erzsébet 1966. július 15-én.
1: Mikor a figyelőt csináltuk, abban Bíró Lajos írt egy novellát. Ugye, általában munkatárs volt, és jött hozzánk, hogy Adi szívesen dolgozna, ha nem volna a figyelő annyira németes. De hogyha több francia volna benne, több francia szellem, nem volt igaza, mert nem lehet azt mondani, hogy németes volt, valóban német dolgokról, sok német művekről, sok szó esett, ugye. Éppen például azt hiszem 60-i Laci, az éppen francia dolgokról ír benne, ha megnézi. De elég az hozzá, hogy akkor a legelső verse, amit hozott a figyelő, az azt hiszem, ott ül oda két verset írt. Az egyik a Gare de l'Esten, a másik pedig Harca nagyúrra, ugye. Már most, mikor a Harca nagyúrra írt, akkor én már ismertem őt, mert emlékszek arra a jelenetre, hogy ültünk a Szabadság kávéházba, és jöttek a kézirati, és a Harca nagyúrra az ott írta, szeruzával ahhoz szokott, és a szedő gyerek ott állt, úgyhogy ő minden verszakot letépett, és abban mutatják. Ez meg volt nekem, ez a kéziratom, azonban eltűnt akkor, mikor megjelentek a náci időkben a műkincsek lefoglalásáról szóló törvény alapján lakásunkba, és akkor eltűnt egy más.
2: A nyugat alapítása körül nincs-e még valami mondani valója azon kívül, amit megírt a följegyzésekben?
1: A nyugat alapítása körül, hát...
2: Adinak milyen szerepe volt?
1: Adinak az a szerepe volt, bár ugye ha a nyugat alapításának így a technikai részét veszük, nem hiszem, hogy abban neki szerepe lett volna. Abban szerepe volt ugye Ignótusznak, Osváth Erdőnek, nekem és 60-i Lajosnak. Igen. Ugye? Ezeknek ugye aktív szerepe volt, ugye Adinak nem hiszem, de ne. A legrövidebb idő alatt, anélkül, hogy ő szerepelt volna, hogy mondjam, mint szerkesztő, a legrövidebb idő alatt a közvéleményben a nyugat Adi lapja volt.
2: Ugye? De az alapításnál is gondoltak már Adira.
1: Persze, hogy gondoltunk, hát hogy ne, hát első számához ott Adidás, és ő nagyon vigyázott arra, hogy minden számba legyen Adik vers, ugye? Utolt sürgőzött, hogy várjatok, mert most megírom az Adi verset. Úgyhogy ő dacáról, hogy egy majdnem állandó harcban állt a nyugattal, ugye? Ő rendkívül ragaszkodott ehhez, mint orgánumhoz. Ezt ő méltónak tartotta, hogy ezt képviselje. Dacár módon a sok kritikája.
2: De és mi volt, miért harcol? Miért volt ő harcban állandóan a nyugattal?
1: Mert nem volt az az érzése. Ezt nem mondta, ugye? De neki az volt az érzése, hogy az első cikket róla kellene lenni. Nem akarom ezt mondani, mert nem is tudom, hogy így volt, ugye?
2: Igen.
1: Ő valahogy önmagába szerkesztette a nyugatot, úgy befelé. És ez nem volt...
2: És nem volt azonos
1: azzal, nem volt teljesen azonos, ott más költők is megjelentek, más cikkek, amivel ő nem volt egy véleményen. De mind a mellett, ugye, ő rendkívül ragaszkodott a nyugathoz, ami különösen akkor tűnt ki, mikor volt ez a nyugat krízis 60-i Lajos és Osváth között, ugye?
2: Igen.
1: Ő, aki nagyon vigyázott Laci barátságára, az féltette ettől a krízistől, féltette a nyugatot, és az Osváthban látta ennek a garanciáját. Ugye,
2: holott eszmeileg azt hiszem, ő 60-ival értett együtt. Egyet.
1: Lehet, hogy 60, lehet, hogy ez meg leginkább, hogy ne legyen más ebben nyugatban, mint addig.
2: Na, talán nem ez volt az osváb-hatvani vita lényege talán.
1: Nem.
2: Hanem az, hogy legyen egy határozott politikai irány.
1: Nem, erről szó se volt. Ez maga még írta ez valahol.
2: Nem volt.
1: A hatvani asszonynak az volt a vélemény, hogy egy kicsi durván szövegezzem. Az volt a véleménye. Elég a felfedezésekből. Egy komoly revűnek kell, hogy kialakuljon a munkatársi körre, ez már a nyugatnál kialakult, fölösleges, hogy Osváth folyton új embereket keres, ezekkel kísérletet. Ez volt politikailag akkor semmi szerepe nem volt.
2: Tehát volt aztán ez az irodalom-politika vita.
1: Hát ez az irodalom, nem politika.
2: Igen, tudom, értem.
1: Ez az irodalom-politika, hogy így kell egy revűt szerkeszteni. Ez volt a 60-i felfogás. Ebben Osváth teljesen homlok egyenes ellenkező állásponton volt.
2: Igen. Maga melyikkel értett?
1: Én Dacáról, hogy Lacival igen jó barátságban voltam, sőt az én állásfoglalásom az bizonyos mértékben az egzisztenciám tekintetében veszélyes volt,
2: igen.
1: Mert én akkor nem voltam még igazgató, titkár voltam, és a alelnöke a Gyocnak, akitől a pénzügyek, de az Laci apja volt. Hát nem tudom, megírtam még. Ugye, hát akkor nem ismét. Nem mondhatom, hogy ezt valaha is a 60-i Sándornak velem való viselkedésében megéreztem volna. De azt mondta, der Laci wird Ihnen das nie verzeihen. Laci ezt önnek soha meg nem fogja bocsátani. És ebbe igaza volt.